Sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, testvéreimet, és elsősorban a gyerekeket. Tudjátok, először mindig hozzátok szólok néhány szót, de most az eddigi szabályoktól eltérünk, ugye az volt a szabály, mindig egy állatról meséltem, vagy egy élőlényről, most nem ez lesz. Most arról szeretnék néhány szót szólni veletek, hogy először egy kérdés, hogy szeretnétek-e, hogyha mindig nagyon boldog családban élhetnétek? Ki az, aki szeretné? Tegye fel a kezét. Nagyon jó. Mindnyájan szeretnétek. Akkor megkérdezem, hogy tudjátok-e, hogy a Jóisten milyen tanácsot ad arra nézve, hogy hogyan lehet az ember boldog családban? Mit kell tenni az apának, mit kell tenni az anyának, és mit kell tenni a gyereknek? Tudjátok-e, hogy a Jóisten milyen tanácsot ad? Igen? Jónak kell lennie. Kinek? Az apának? Mind a három. Nagyon ügyesen válaszoltál. Mind a háromnak jónak kell lenni. Bizony, bizony. Más gondolat? Igen? Dolgozni kell. Apának? Apának is. Anyának is. És a gyermeknek is. A Jóisten azt írja nekünk, hogy az apa, az szeresse a feleségét, az anya tisztelje a férjét, ezt esetleg tudjátok, de vajon, mert nektek is van részetek, mit mond a gyermeknek? Igen? Először te voltál? Igen? Nagyon helyesen mondod. Szót te is ezt akartad mondani? Szót fogadjon? Pontosan így van. Azt mondja, ti férjek, szeressétek a feleségeiteket. Fiúk, hogyha férjek lesztek esetleg valaha, akkor szeressétek a feleségeiteket. Ti feleségek, lányok, figyeljetek, hogyha majd lesz férjetek, akkor tiszteljétek a férjeteket, és ti gyermekek, mindenki figyeljen, fogadjatok szót a ti szüleiteknek. Ezt annyira fontosnak tartotta Jézus, hogy egyszer a felnőtteknek mondott egy történetet. Figyeljetek, nagyon egyszerű volt. Azt mondta nekik, egyszer volt egy apa, és ennek az apának volt két gyermeke. És mind a két gyereknek azt mondta az apa, menjetek ki, segítsetek nekem, és dolgozzatok a szőlőskertben. De a két gyermek másképpen válaszolt. Az egyik azt mondta, elmegyek és fogok dolgozni. A másik azt mondta, nem megyek el, nem fogok dolgozni. Melyik lennétek ti? Ki lenne az, aki azt mondja, hogy nem megyek el? Ennek örülök. És ki lenne az, aki azt mondja, hogy elmegyek, és majd hát ez legyen, ez meg bennetek, mindig legyen meg. Bizony, így van mindig. Anyuka azt mondja, segíts már nekem, gyere, légy szíves, megyek. Nagyon jó. Na de folytatta tovább, képzeljétek el Jézus a történetet, biztos ismeritek, de az a gyermek, amelyik azt mondta, hogy elmegyek, nem ment el. Az a gyermek pedig, aki azt mondta, hogy nem megyek el, később meggondolta magát, és mégis elment, és dolgozott a szőlőskertben. A kettő közül melyik volt az, amelyik szófogadó volt? Amelyik elment. Így van. Onnan lehet felismerni, hogy a gyerek szófogadó, igen. Aki nem akart menni, és mégis elment. Így van. Onnan lehet akit felismerni, hogy szófogadó vagy nem, hogy nem csak mondja, hogy én megcsinálom, aztán nem csinálja meg, hanem megcsinálja. És van a két gyermeknél egy jobb megoldás is? Egy harmadik fajta, aki te lennél? Igen. Az mit tenne? Azt mondja, elmegyek, és el is megy. A Bibliából szeretnék elolvasni nektek egy történetet, hogy egy kisgyermekről van szó, akiből nagyon nagy próféta lett. Ti szeretnétek nagy próféta lenni? Szeretnétek? Akkor itt van a recept, figyeljétek, felolvasom Sámuel könyvéből. Nagyon egyszerű nagy profétának lenni. Sámuel gyermekkorában a templomban lakott. Ott segített Élinek, aki a főpap volt. És Éli már megöregedett, és már rosszul látott, a vakság felé közelített, és a kicsi Sámuel ott lakott a templomban. És Éli már elszendredett, már éppen nyugovóra tért, hogy aludjon, de Sámuel még benn volt a templomban, és ő is lefeküdt a helyére. És ezt olvasom Sámuel könyvében. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, és az Istennek lámpásai még nem aludtak ki, Sámuel az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek ládája volt. És most figyeljetek! Szólott pedig az Isten Sámuelhez. Ő pedig felelt, itt vagyok, és Élihez szaladt. Mikor hallotta a hangját, hogy Sámuel, pedig feküdt, és már fáradt volt, azt mondta, itt vagyok, és oda rohant Élihez. Éli mondta neki, nem én szóltam, nem én voltam az. Sámuel visszafeküdt a helyére. Akkor másodszor is megtörtént ez. Megint szólt neki az Úr, Sámuel.
Tessék? Ezt már hallottad? Na, örülök neki. Nagyon jó, nagyon jó. Akkor tudod, hogy mi a vége? Nagyon jó lesz. Könnyen tudod, hogy hogyan vált az ember prófétává. Másodszor is szólt neki az Isten. Sámuel, és Sámuel megint fölkelt az ágyából, és megint oda ment Élihez. Mondta neki, hogy nem én szóltam, nem szóltam. Akkor Sámuel megint visszafeküdt. Ti is ilyenek lennétek, hogy másodszor is fölpattantok az ágyból, és odafuttok apuhoz, vagy anyuhoz? Ilyenek lennétek? Örülök neki, hogy ilyenek lesztek, vagy vagytok. Aztán harmadszor is szólt. És akkor Éli mondta, mikor, hogy ha most legközelebb szól, megint hallod ezt, akkor mondd, imhol vagyok, uram, mert Éli a főpap megértette, hogy az Isten akar szólni Sámuelhez. Ha azt akarjátok, hogy az Istennel kapcsolatban legyetek, akkor nagyon egyszerű a recept, mit kell csinálni, most már mindenki tudja. Na mit? Egy gyereknek mi a feladata, hogy ahhoz, hogy Istennek az embere legyen? Szófogadó legyen. Ti is legyetek mindig szófogadóak. Ezzel édesapádnak, édesanyának nagy örömet szerzel, és az Istennek is. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal egyetlen témával szeretnék foglalkozni. Részben azért, amilyen élmények értek az elmúlt hetekben, hónapokban, ahogyan láttam azt, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy milyen könnyen tudunk egyik oldal mellett, vagy másik oldal mellett letenni a voksunkat, és utána erőnek erejével védelmezni azt, és esetleg túl is menni olyan határon, ami a szeretetnek a határán belül van. Ezért a mai alkalommal egyetlen egy dologról szeretnék nektek beszélni, amit mindenki nagyon jól tud, a szeretetről. És amikor azt mondja az ember, hogy szeretet, akkor egyből eszébe jut János apostolnak a mondata, az Isten a szeretet. Ha valaki a szeretetről akar beszélni, akkor csak is Istenről tud beszélni. Semmi másról nem tud beszélni. Isten a szeretet, és aki nem ismerte meg Istent, az nem ismerte meg a szeretetet. Hogyha mi szeretetlenek vagyunk, ez benne a súlyos teher. Ha mi szeretetlenek vagyunk, akkor valójában nem ismerjük Istent. Lehet, hogy adventisták vagyunk, lehet, hogy keresztények vagyunk, lehet, hogy templomba járó hívő emberek vagyunk, de ha szeretetlenek vagyunk, hogyha kiesünk a szeretetből, akkor azzal eláruljuk azt, hogy mi nem ismerjük Istent. Mert ez is visszafelé is igaz. Aki megismerte Istent, az nem tud más cselekedni, csak szeretni. Aki ismeri az Istent, az egyedül csak a szeretet tud áradni. El tudjuk ezt hinni, kedves testvéreink? Isten egyenlő szeretet, szeretet egyenlő Isten, Isten ismerete egyenlő szeretet. Azt mondta Jézus a főpapi imájában, emlékeztek rá, azért imádkozom, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél. Mert hogyha megismernek téged, és akit elküldtél, akkor megtanulnak szeretni. Istennek minden egyes megnyilvánulása szeretet. Akár hisszük ezt, akár nem. Amikor bajban vagyunk, pénzügyi nehézségben, amikor bajban vagyunk, betegségben, amikor bajban vagyunk, mert nincsen munkánk, amikor bajban vagyunk,

Sátán azt akarja velünk elhitetni, hogy Isten nem teljes egészében a szeretet. És néha mi hajlunk erre, hogy ezt mi elhiggyük. Isten minden egyes megnyilvánulása szeretet, és ebből megint visszafordítom, a szeretet nem más, mint akció. Szabad így fogalmaznom. A szeretet az tett. A szeretet az cselekedet. Az szó. Az mozdulat. A szeretet nem egy érzés, nem egy szentimentális benyomás, hanem a szeretet Isten, és a szeretet állandóan munkálkodik. Munkálkodás nélkül pedig nincsen szeretet. Akkor is tudok szeretni, amikor éppen úgy érzem, hogy nem vagyok erre alkalmas. Hiszen, hogyha a szeretet tetteit teszem, akkor szeretek. Isten első megnyilvánulása az volt, hogy megteremtette az univerzumot. Aztán később megteremtette a Földet. Ez a szeretet megnyilvánulása. Berendezte nekünk. Nem tudom, a feleségekhez szólok leginkább, nekik van ehhez Isten adta képességük. Biztos nagy örömmel rendeznek be egy lakást, akár mekkora is az, kicsi vagy nagyobb, vagy még nagyobb. Nagy örömmel, hogy is mondjam, csinosítgatják, hogy lakályosabb legyen, komfortosabb legyen, örömüket lelik ebben. A férfi azt gondolja, hogy egy lakás, egy otthon el tud készülni. Most már elkészült, befejeződött, minden rendben van. A nő ilyenkor tágult szemeken néz rá, hogy mondhatsz ilyet, hogy végem, még hiszen ki kell ezt cserélni, meg kell ezt újítani, itt még igazítani kell rajta. Isten ugyan ilyen gondossággal, végtelen szeretettel rendezte be a Földet számunkra. Mielőtt még megteremtette volna az első emberpárt, növényeket teremtett, állatokat teremtett, egészséges levegőt, amit beszívhatunk, fényt és mindent, ami csak van, vizet, amit csak el tudtok képzelni. És azt mondta, amikor ezeket megteremtette, íme ezek mind nagyon jók. És oda helyezte az embert, hogy boldog legyen. Olyan embert formált a Föld porából, amelynek a szükségletei tökéletesen illeszkednek a megteremtett világ szükségleteihez. És az Édenkertbe helyezte őt. Külön ebben a csodálatos teremtésben még egy külön szeretetének jeleként külön egy ajándékot adott, egy kertet. Annyira szerette az embert, hogy azt mondta, íme ez a kert, ahol lakhattok, és ehhez hasonlóan rendezzétek be majd az egész Földet, hogy az örömötök még nagyobb legyen, és még inkább örvendezzetek bennem. És bár az ellenség bejött és tönkretette, próbálta tönkretenni a teremtést, de még ma is, hogyha a madarakat nézzük, hogyha a felhőt nézzük, amikor a tiszta levegőt szívjuk be, amikor a levelekről, a virágokról gondolkodunk, akkor azt lehet mondani, íme még mindig itt vannak az erős bizonyítékai Isten szeretetének. Isten azt akarta, hogy az ember tökéletes boldogságban éljen. És ma is ezt akarja, az ember tökéletes boldogságban éljen. És azt mondta, amit a gyereknek is mondtuk, ennek egyetlen egy feltétele van, legyetek engedelmesek, kövessétek azt, amit én tanácsoltam nektek, akkor örökre boldogok lesztek. De tudjuk a történetet, az ember nem volt engedelmes. Szembefordult teremtőjével, és inkább engedelmeskedett a hazugság atyának. És akkor Isten szeretete megint megnyilvánult. Ugye Istennel szemben Sátán azt akarta, hogy ha majd az embert bűnre csábítja, akkor meglátják azt, hogy az Isten elveti őket, hogy az Isten nem fogja őket szeretni. És az ellenségnek a szeretetlenségét, a művét Isten visszafordította. Megmutatta azt ezáltal, ezen keresztül, hogy a szeretetét nem lehet megérteni egyedül a teremtett világ tanulmányozásából. Nem lehet megérteni egyedül a szerető állatoknak a szeretetét tapasztalva, ővelük együtt élve, hanem a megváltás tervét is életbe léptette. Sátán azt mondta, hogy Isten távolabb fog kerülni a bűn miatt tőletek, és Isten ezzel szemben sokkal közelebb lépett az emberhez. Mennyire közel lépett az emberhez? A bűn után milyen közel jött az emberhez? Olyan közel jött, amilyen közel soha sem lett volna, hogyha nem esünk bűnbe. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk bűnbe kellett esnünk, hogy az Isten a szeretetét még jobban ki tudja mutatni, de az Isten szeretete annyira felfoghatatlan, olyan mély, annyira végtelen, hogy miután az ember megtagadta őt minden ember képzeletét felülmúlóan azt a döntést hozta, hogy még közelebb kerül az emberhez, mint a tökéletes világban volt.

0: közélkerülés azt jelentette, hogy elküldte az ő fiát, aki bűnös, bűnrehajló, emberi természetet vett magára, azonosult az emberi fajjal. Eddig a bűnig Isten fia isteni természetben volt, isteni formában volt. Különbség volt emberi természet, emberi forma és isteni természet, isteni forma között. És miután az ember szembefordult teremtőjével, az Isten levette az isteni formáját magáról, megüresítette magát, semmivé tette magát, és felvette magára azt a formát, azt a természetet, ami vele szembefordult. Ilyen szeretetet nem lehet felfogni. Ez a szeretet minden képzeletet felül múl. Ez a szeretet olyan szeretet, ami azt mondja nekem, amikor valaki rosszat tesz veled, akkor te mindent megteszel, hogy őt visszahozd az örök élet ösvényére. Mindent oda áldozol érte, hogy megmenthest. Az Isten pontosan így szeret bennünket. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem csak úgy adta, hogy 33 és fél évre jöjjön el, éljen egy tökéletes emberi életet, aztán térjen vissza, és vegye vissza az isteni formát, és az isteni természetet, és megint az istenség legyen ott, hanem örökre odaadta az emberi fajnak. Ezt nem tudom, milyen hasonlattal lehetne érzékeltetni, hogy nekünk mivé kéne válnunk örökre, az emberi formát mire kéne cserélnünk örökre, hogy valamelyest megértsük azt, hogy milyen az Isten szeretete. Fel tudjuk azt fogni, hogy Jézus Krisztus örökre lemondott az isteni formáról. Arról a formáról, amit nem szemlélhettek az angyalok, ami tökéletes dicsőséggel, tökéletes dicsfénnyel vette őt körül, és ott volt a trónon, egy volt Istennel. És azt mondja Pál apostol, hogy azt, hogy ő egy volt Istennel, nem tekintette zsákmánynak, amihez ragaszkodjon, hanem levette az isteni formát, és emberré lett, szolgai formát vévén fel, és megalázta magát. Erről kell szóljon minden szeretet gondolkodás. A szeretet az Isten, a szeretet önmagam odaáldozása, önmagam semmivé tevése. Ez tökéletes ellentéte annak az evangéliumnak, amit Sátán hirdetett. Sátán azt mondta, szeresd önmagad. Sátán azt mondta, kövesd a kívánságaidat. Ne hódolj be egy másik szabálynak. Önmagadnak legyél szabálya. És ez romba döntött mindent. És Jézus eljött és bemutatta, hogy ő nem csak hirdeti a törvényt, hanem ő maga a törvény életében is, szeretetében is. A törvény az, hogy önmagamat oda áldozom. Ezért olvasjuk azt, Isten a szeretet, és a törvény betöltése a szeretet. Isten maga a törvény. Nincs különbsége három között. Lehetetlen különbséget tenni. Isten eljött és bemutatta, hogy a szeretet törvénye szerint él ő maga. Olyan Istenünk van, aki soha bennünket meg nem tagad, soha tőlünk el nem fordul bűneink miatt, hanem minden lényének minden részével, a végtelennel arra törekszik, hogy bennünket megmentsen. Ezen az Istenen kell gondolkodnunk. Ő kell, hogy fogjul ejtsen minden gondolatot. Ez a tökéletes, végtelen szeretet. Ha ezt látjuk, ez a szívünket megérinti, és teljes mértékben átalakítja. Ha ezt látjuk, akkor azt mondjuk, egyedül a keresztnél érthetem meg azt, hogy mit jelent Isten a szeretet. Eljött közénk emberi formát vévén föl, és végig önfeláldozó életet élt. Végig odaáldozta magát, és soha egyetlen szeretettelen gondolata sem volt, nem volt cselekedete vagy szava, még csak gondolata sem volt olyan, ami szeretettelen lenne. Tökéletes ellentéte Jézus nekünk. Ő maga a tökéletes ember. Bemutatja, hogy Isten mire teremtette Ádámot és Évát és bennünket. Arra, hogy az emberi létformában bemutassuk, hogy az Isten a szeretet, és hogy mi egyek tudunk lenni a szeretettel. Eljött Jézus, és bemutatta, milyen a szeretet. De Eszter persze kiváltotta a gyűlölséget és az ellenségnek az üldözését. És mi lett a vége? Leköpték, nárpálcával verték a fejét, tövis koronát nyomtak a fejébe, hogy a vér csorgott róla, leköpték, gúnyolták, íme a király, megvetették őt azok, akikért eljött. És ebben megint az Isten szeretete nyilvánul meg. Nem elég, hogy eljön, nem elég, hogy odaáldozza magát értünk, akikért eljön, hogy végtelen áldozatát bemutassa, azok bántják őt, csúfolják őt, kínozzák őt, ostorozzák őt, és nem vált ki belőle szeretetlenséget. Uram, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Atyám, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek, ne számítsd be, ez se nekik. Ne számítsd be. Vedd úgy, mintha soha nem követtek volna el bűnt, és ismét emelt föl őket a menny polgárai közé. Ez az ima jött ki a szájából akkor, amikor teljes erővel lesújtott rá az ellenség az emberi formákon keresztül. És nem viszont haragudott, nem gyűlölködött, nem akart őket elpusztítani, hanem kiitta a poharat teljes mértékben, és ment a kereszt felé. És az Atya szeretete még tovább fokozható. Az Atya szeretete fokozható, mert ott volt, a fiú mellett. Nem a fiú mutatta be egyedül azt, hogy milyen az Isten, hogy kész meghalni érted, hanem az Atya is ott volt, és minden egyes lépésnek a tanúja volt. Az anyák talán jobban megérthetik ezt. Milyen az, amikor a gyermekednek fájdalmat okoznak? Milyen az? Milyen az, amikor a gyermek beteg, lázas, vagy valamelyik szerve fáj, vagy sír, vagy szomorú, vagy bántották őt? Milyen az? A szülői szív hogyan van megérintve a fájdalomtól, és nálunk gyakran még kiváltodik egyfajta agresszió is esetleg, vagy harag, hogyha mások bántották. De az Atya annyira szeret bennünket, hogy miközben a fiát bántották, ő szemtanúja volt vele, és együtt szenvedett, te érted. Senki másért nem tette ezt meg, hanem te érted, mert ezzel akarja a szívedet megszólítani. Ezzel akarja az önző kőszívünket húsz szívvé tenni. Ott ment a fiú mellett, és nézte, ahogyan a kereszt alatt összeroskad. Micsoda páratlan szeretet. Egészen a keresztig ment, láttam, mint saját egyetlen szeretett fiának a kezét és a lábát a borzalmas szögekkel átszegezik. El tudjuk mi képzelni azt a szülőt, aki a gyermekét látja, amint kínozzák és felfeszítik? El tudjuk mi ezt képzelni? Az Atya szemléli ezt a csodálatos önfeláldozást, és mi szemléljük azt, hogy ezt a csodálatos szeretetet, hogy nem avatkozik közbe, mert helyre kell állítani a szeretet harmóniáját, és ennek egyetlen egy lehetősége van, egyetlen egy ára, hogy a végtelen Isten meghal. És amikor beteszik a keresztet a gödörbe, és az hullik, és a sebeit fölszaggatja, és a hátát, amit megkorbácsoltak, a sebeket újra fölszaggatja, és vérzik, az Atya ott van. Az angyalok már nem tudják szemlélni. Eltakarják az arcukat ettől a látványtól, és emlékeznek arra, hogy Ábrahámnál azt mondta, Ábrahám, állj meg, ne tovább, ne öld le a gyermeket. Ott voltak az angyalok, és örömmel fogták meg Ábrahám kezét, hogy ne ölje meg gyermekét, a hit gyermekét, az egyszülött gyermeket, akit kapott hitből. És várják, hogy mikor szól közbe az Atya, és nem szól közbe. Verettetett, ostoroztatott, és meghalt a mi bűneinkért. A mi gyógyulásunk abban van, hogy ő a betegségeinket hordozta. Ezt kell újra és újra és újra és újra felfesteni előttünk, mert kedves testvéreim, nem szeretjük egymást. Nem attól fogjuk mi egymást szeretni, hogy elhatározzuk, hogy mától szeretlek téged. Hanem azt mondja János apostol, János közönséges levele 4. fejezetében. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Mert ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. Mert aki nem szereti a saját testvérét, embertársát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Kedves testvéreim, ezt a szeretetet egyedül a keresztet szemlélve lehet megtapasztalni. Semmi más gyógyír nincs erre. Nem lehet Isten tiszteletekre járva, nem lehet szabályokat betartva, nem lehet üres imákat mondva, nem lehet újra és újra bűnöket bevallva igazi megbánás nélkül erre a szeretetre eljutni. Egyedül csak akkor tudunk szeretni, hogyha az Isten szeretetét szemléljük, arról gondolkodunk. Ebben van a legnagyobb hiányunk. Ha Isten szeretetéről gondolkodunk, akkor egy szerető atya képe fog kirajzolódni előttünk. Egy olyan szerető atya képe, aki körülvesz a szeretetével, és ez a szeretet megváltoztatja a motivációnkat, megváltoztatja a szándékainkat, megváltoztatja, hogy mi legyen az életcélunk. A szeretet egyedül képes átalakítani bennünket. Ha nem ezt szemléljük, akkor a másik oldalon vagyunk. Drága testvéreim, újra és újra elmélkednünk kell arról, hogy Krisztus meghalt értünk. Ott a kereszten az atya nem szólt közbe. És nem csak az atya nem szólt közbe, hanem azt mondta Krisztus, én leteszem az én életemet. Bármikor leszállhatott volna a keresztről. Azt mondták neki, Sátán erre bújtotta a szemlélőket. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mivel Isten fia vagyok, nem szállok le, mert annyira szeretem az embert, hogy meghalok érte. A második halállal. Úgy, hogy Isten szeretetéről nincsen bizonyosságom, hanem csak hitem. A te kezedbe teszem le, atyám, az én élet, az én lelkemet. És szabad akaratából meghalt értünk, hogy mi elkezdjünk megtanulni szeretni. Azért imádkozom, mondta, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És ez a fiú harmadnapra feltámadt, és emberi formában, kezén és lábán és oldalán viselve a sebeket, felment a mennyben. És ma a mennyben, emberi formában ott van a mi testvérünk. Ez a következő státusza az isteni szeretetnek. Nem csak megteremti a világot, nem csak megbocsátja a bűnöket, nem csak meghal értünk, és nem csak egyé lesz az emberrel örökre, hanem az univerzum trónján az ember fia ma is ott van, és közben jár érettünk. Ő az én testvérem. Ő az én legközelebbi rokonom. Ő az én áldozatom. Ő az én megváltásomnak a díja. Ő az én közben járom. Ő az, aki megbocsátja a bűneimet, és ő az, aki kitörli a bűnöket a könyvből, és bent hagyja a nevemet az élet könyvében. Ő az, akiben egyedül bízom. Drága testvéreim, ti is egyedül Krisztusban bíztok? Eleget tett Krisztus, hogy a bizalmunkat belehelyezzük? Elégséges az áldozat, amit hozott, hogy viszont szeressük őt. Elegendő arra, hogy azt mondjuk, atyám, fia, Istennek szent fia, neked áldozom az életemet. Én csak neked szeretnék élni. Küld el a te szent lelkedet, lakozzon az én szívemben, és mindig figyelmeztessen arra, amikor téged megbántanálak, vagy nem úgy szólnék, nem úgy viselkednék, ahogy te tennéd ezt. Elegendő az áldozat arra, hogy a mi szívünket tökéletesen rabul ejtse? Tudom, hogy elegendő. Tudom, hogy mindnyáján úgy gondoljátok, ez az áldozat mindent megér, hogy viszont szeretetet kapjon. És elküldte a szent lelket, hogy erre a viszont szeretetre képesek legyünk. Ez a szeretet következő stádiuma. Nem csak felmegy és közben jár érettünk, hanem elküldi a szent lelket, hogy valamennyiünk szívében lakozzon. Hogy mindig tudjuk azt, hogy az Isten ereje velünk van, és képesít bennünket arra, hogy a vágy, ami ébred bennünk a keresztet és az Isten szeretetét szemlélve, hogy mi igaz életet éljünk, az beteljesedhessen. Ez a megváltás, ez a megigazulás és a megszentelődés. Minden egyes részben a kereszt Krisztus játssza az egyedüli szerepet. Nem a főszerepet, az egyedüli szerepet. Mindenben ő minden. És bárcsak már jönne, és bárcsak láthatnánk őt, és bárcsak találkozhatnánk vele, és bárcsak mindig együtt lehetnénk azzal, aki minket ennyire szeretett. Amen.
1: Délőtti Isten tiszteletünket a 310-es számainek éneklésével zárjuk. Énekeljük el a 310-es számainak első és harmadik versét, imádság után pedig a 6. és 7. verset. Tehát a 310-es számainak első és harmadik versét énekeljük.

0: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. Köszönjük, hogy ennyire szerettek bennünket. Köszönjük, hogy mindent oda ajándékoztatok értünk, hogy örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy minden nap mindent megmozgattok, hogy szívünket megérinthessétek, és hogy a keskeny útra helyezzétek lábunkat. Mennyei atyán, köszönjük a te áldozatodat. Köszönjük, hogy odaadtad a te egyszülöttedet. Köszönjük, hogy semmit nem tartottál vissza. És semmilyen vád nem érhet az egész világ életem előtt, hogy többet tehettél volna értünk. Mennyei atyánk, segíts nekünk szemlélni a kereszt áldozatot, hogy azon keresztül megérthessük a mélységét, a szélességét, a hosszát a te csodálatos szeretetednek, csodálatos áldozatodnak. Mennyi, atyán, kérünk, taníts bennünket szeretni. Úgy szeretnénk ugyanolyanok lenni, mint te. Úgy szeretnénk nem csak elhatározásokban, nem csak vágyakban megrekedni, hanem szeretnénk, ha tökéletesen megismeretnénk a szeretetet, az teljesen uralkodna rajtunk, és kiűzni a félelmet, és megmentene lelkeket a te számodra, az örök élet számára. Mennyei atyán, köszönjük Jézus Krisztust, aki ott hagyta a dicsőséges mennyet, a menny parancsnokát, aki leszállt a földre, hogy egyé váljon a mi nyomorúságos lényünkkel. Felvette magára bűneinket, felvette magára kísértéseinket, betegségeinket, és hordozta egészen a kereszt halálig. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos szeretet nyilvánul meg. És köszönjük azt is, hogy feltámadt és közben jár érettünk. És most is vágyakozik arra, hogy megbocsássa bűneinket, hogy kitörölje azokat a könyvekből, és az élet könyvébe maradhasson a mi nevünk. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy elhatározzuk magunkat. Naponta olvassuk a te igédet, naponta olvassuk a te szavadat, hiszen te megváltónk vagy, és te szólsz hozzánk. Erősíts bennünket szent lelkeddel, hogy szeretetben járjunk, hogy szeressük elsősorban családtagjainkat, és szeressük testvéreinket, akiket látunk. Hogy az emberek lássák rólunk, hogy egyek vagyunk szeretetben, és szeretnének közénk tartozni. Atyánk, ments meg bennünket, hogy a vallásnak a formája, a látszata legyen csak meg nekünk a külsőség, de hiányunk legyen a kegyelem megmentő erejében, az istenfélő élet megmentő erejében. Add, hogy időnket, képességeinket, amink csak van, te neked adjuk örömáldozatul. És köszönjük, hogy te mindent elrendeztél, hogy mikorra visszajössz, magaddal vies bennünket. Ebben reménykedünk Jézus Krisztusunk által. Amen.
1: A megkezdett énekünk 6. és 7. versét énekeljük zárásként.

0: Dzsida Jenő, nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késés jeleztek, és a fulladtak sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben, nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mindki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors erről szökve mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, a sűrű füst, mint roppant denevér szárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon. Dzsida Jenő költészetében vannak kimagasló darabok, de talán a legkimagaslóbb ez a vers, ha egyet kellene tőle választani, én minden bizonnyal a nagy csütörtököt választanám. Modern keretbe, a kocsárdi váróterem keretébe helyezi a régi, csak nem 2000 évvel ezelőtti történetet a költő. És így mintegy a mostani életben éli át, ami Jézussal történt a Getsemáné kertben. Mert valóban, ha van a Bibliában különös, titkos, olyan először rejtélyesnek látszó történet, akkor a Getsemáné éjszakájának története bizonya lesz. Jézus az életében soha nem félt. Mindig érezte az Atya jelenlétét. Én és az Atya egy vagyunk. De amikor megérkezett a kertbe, az utolsó vacsora után történt ez, mint tudjuk. Jeruzsálemből kijöve, a Kédron patakján áthaladva, az olajfák hegyéhez érkezve, ennek a hegynek a tövén volt a Getsemáné major, vagy Getsemáné kert. Márk evangélista akkor azt mondja, hogy ahogy Jézus megérkezett ebbe a kertbe, kezdett rettegni és gyötrődni. Micsoda kifejezés ez? Aki soha nem félt, most rettegni és gyötrődni kezd? Honnan van ez? A Biblia szerint Isten nem félelemre, nem rettegésre és gyötrődésre teremtett bennünket, életre, szabad életre, boldogságra és örömre. Hát akkor mikor jelent meg a földön a félelem és a rettegés? Mózes első könyve 3. fejezete adja tudtul, hogy akkor, amikor a világba beengedtük a bűnt, amikor a teremtő és a teremtménye közé odaékelődik a bűn, amikor az apát a fiútól elválasztja a bűn, amikor a fiú nem érzi már, hogy van apja, mint mi emberek, hogy nem látjuk, nem érezzük, hogy van Isten, hogy ne félnénk? Aki nem hallgatja az Isten szavát, aki azt mondja, hogy ne félj, az hogy ne félne? Jézus azonban mindig hallgatta az Isten szavát, mindig az Isten nevében élt. Akkor hogy lehet az, hogy ő rettegett és gyötrődött? Csak egy megoldás van ennek a rejtének a feloldására, és ez az, hogy Jézusra most helyeződik át a bűnteher, az egész emberiség bűnterhe. Most igazolódik, most megy végbe az, amit ezredéveken keresztül Isten kijelentett, hogy jön valaki, aki magára véve elhordozza a világ bűneit, hogy bemutatta őt keresztelő János a Jordánnál, íme az Istennek ama báránya, aki magára veszi, magára véve elhordozza a világ bűneit. Akiről azt mondja Pál, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. A Getsemáné kertől fogva lesz Jézus a helyettesünk. Hárul rá a bűnteher, sőt lesz maga a bűn Isten szemében, hogy a bűn büntetését végrehajthassa rajta, ami annyit jelent, hogy el kell vesznie. Szívbemarkoló, szívszorító történet ez. Jézus először talán ellentmondani látszik. Atyám, minden lehetséges néked, ha lehetséges, múljon el ez a keserű pohár. És Jézus háromszor küzd ezért, háromszor megy vissza a tanítványaihoz, hogy ők is küzdjenek a három legszeretettebbhez, Péterhez, Jakabhoz, Jánoshoz. Elkélne a segítség, az együttérzés, a vigasztalás, hiszen értetek hozom meg ezt az áldozatot. De mindenki elalszik. Jézus egyedül marad. Péter, Simon, nem tudtál egy óráig vigyázni? Jézusnak egyedül kell taposnia a sajtót, és a népek közül nincs vele senki, hogy Ézsaiás proféciája mondta, hogy ki irtatik a messiás, és senkie sem lesz. Isten is el kell, hogy hagyja, hiszen Isten nem vállal közösséget a bűnnel, még akkor se, hogyha a saját egyszülött fia veszi magára. De az emberek is elhagyják. Így szól Dániel 9. fejezetének proféciája. Ki irtatik a messiás, és senkie sem lesz. A világ sorsa a Getsemáné kertben dőlt el. Ha itt Jézus nem küzd vérverítékesen, ha nem győzi le természetét, ha nem mondja el végül, hogy atyám, mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem az, amit te, ha nem küzdi meg ezt a vérverítékes küzdelmet, akkor nincs Golgota, nincs megváltás. A világ sorsa nem a Golgotán, hanem a Getsemáné kertben dőlt el. A Getsemáné kertben kapott erőt Jézus ahhoz, hogy a golgotai áldozatát meg tudja hozni. Egy messze sugárzó, egy csodálatos, hatalmas erő, hogy az utolsó órákban, percekben se tegyen semmiféle rosszat, de még a jó hiánya se jelentkezzék az életében, hogy imádkozzék az üldözőjért, hogy megígérje a jobblatornak, hogy bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban, hogy gondoskodjék az édesanyjáról, hogy Jánosra bízza, hogy elmondja azt a borzalmas tapasztalatot, amit átélt, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Éli, éli, lamma sabachthani. És aztán a diadal kiáltást is, hogy elvégeztetett, beteljesedett, a megváltás műve a céljához ért. Ez a győzelmi kiáltás, Jézus 5. szava a keresztfán, ez is ide nyújtja vissza a gyökereit a Getsemáné kertbeli küzdelembe. A Getsemáné kertbe, ahol szánalmasan elaludtak azok, akikért folyt a küzdelem, akikért készült a megváltás hatalmas művének beteljesítésére. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Hogyan is mondta Jézus az egyik példázatában, a búza és konkoly történetében? Amikor a szolgák aludtak, jött az ellenség, és elvetette a konkolyt. A mi emberi történetünkre, az egész emberiség történelmére is ez az egyetlen szó üthet pecsétet. Alvás, álomkor, nem vagyunk magunknál, nem ébren éljük az életet. Ha ébren vagyunk, akkor is alszunk. Nem csak éjszaka alszunk, nappal jobban alszunk, mert nem figyelünk. Nem kérünk segítséget, magunkban élünk, hibát hibára halmozunk, alvás, szánalmas, elalvás az élet. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végigcsurogtak gyűrött arcomon. A költő, aki átéli Jézus szenvedését, átéli Jézus sorsát belülről, ráismer arra, hogy két utat követhetünk. Vagy a küzdelem, a folytonos ébenrét, az Istenre és emberekre való figyelem életútját, vagy az alvás, az elalvás életútját. Két választásunk van. Vagy fölébredünk, és valakinek segítségével ébren is maradunk, megtanulunk küzdeni és várakozni, vagy hogyha nem ébredünk fel, akkor alszunk, és egykor sajnos örökre is el kell, hogy aludjunk. Ez ellen szól, erre hív fel Dzsida Jenő verse, hogy hallgassunk annak a szavára, aki föl akar ébreszteni bennünket.
1: Közös éneklésünkhöz keressük meg a 25-ös számú éneket. 25-ös számú éneknek mind a 4 versszakát énekeljük el.

végtelen szeretetért a mert. Tapasztaltuk amellett, hogy megpróbáltál bennünket. Hálásan köszönjük a próbákat is, Istenünk. Te azt mondtad, hogy akiket te szeretsz, megfeded és megfegyíted. Kérünk, te segíts nekünk, hogy nehogy fenyíték nélkül valók legyünk, és nem fiak, hanem porcsok. Mennyei Atyánk, te segíts, hogy odafigyeljünk minden mozzanatra az életünkben, hogy mi az, amit te akarsz, hogy mi cselekedjünk, mi az, amivel te meg akarsz mosni bennünket, meg akarsz tisztítani bennünket, és segíts, hogy most ez óra is azt szolgálja a mi életünkben, hogy a te ígéd sziklazúzó pörvöli legyen, és megnyugítson, felemeljen, vigasztaljon, és áldjon bennünket. Kérünk, áld meg mi testvérünket, aki szolgál, és áld meg mindazokat a szolgálatterőket, akik ebben az országban és az egész világon igazán akarják hasogatni a te ígédet. Felemeljen,

Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is kedves mindannyiótokat, akik eljöttetek a mostani alkalmunkra, Isten tiszteletünkre. Kérlek benneteket, hogy együtt olvassuk fel az igét. Ésaiás könyve 58. fejezetéből, a 12. verstől a 14. versig olvasom az igét, keressük meg együtt Ésaiás könyve 58. fejezetének a 12. versétől a 14. versig tartó igeszakaszt. Így olvasom. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod. Nevezted el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött kedvtelésedet szent napomon, a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, a te atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Testvéreim, a felolvasott ige szakaszban két dolog összekapcsolódik, egy általános értelemben vett megújulás, ez erre vonatkozó ígéret, megépíteni a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakni, és ennek a megújulásnak a valóságos beteljesedését hozzá kapcsolja az Isten a szombatnap megszentelésével. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a kettő összefügg, összekapcsolódik. Egyrészt ez beteljesedett a 19. századi advent mozgalom születésével, mert igaz az, hogy minden korban, a történelem minden korában voltak igazán szombattartó keresztények, akik felismerték az Isten változhatatlan erkölcsi törvényének az értékét, és a negyedik parancsolatot is nagyon komolyan vették, és a negyedik parancsolat betöltésében is megízlelték azt, hogy a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincsen bántódásuk, ahogy a törvény dicséretét olvashatjuk a 119. Zsoltárban. Voltak tehát mindig szombatünneplők, azonban a 19. századi advent mozgalom többek között úgy erre is rá kellett, hogy csodálkozzon, és ezt is fel kellett, hogy fedezze, úgy a saját maga élete számára, mint az evangélium képviselésének ez is egy fontos részévé vált, hiszen a hármas angyeli üzenetben biztosan megfigyeltétek már három helyen is, ami a világunknak címzett, küldött utolsó kegyelmi üzenet. A hármas angyal üzenetében is ott van három helyen is érintve a szombat. Az első angyal üzenetében is, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. Tehát az Isten teremtőként tisztelni, imádni nyilván a teremtés emlék ünnepének a betöltésével lehet. Ugyanakkor ott van a harmadik angyal üzenetében a fenevad bélyege és az Isten pecsétjének a szembeállása és ütközése. És aztán az üzenet pedig azzal zárul, hogy akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, ez jellemzi a végidő győztes kereszténységét. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy ez nem csak az advent mozgalom születése időszakának és az akkor élő embereknek a nagy felfedezése, felismerése volt, hogy a szombat ajándék, és az is az életünkért, boldogulásunkért adatot, hanem ez egy nagyon nagy ígéret nekünk is, hiszen azóta nagyon sok idő eltelt, és hát ki az, aki elmondhatná azt közülünk az életében, hogy minden szombatot így él meg, hogy gyönyörűségnek hívja, meg az Úr szent és dicső napjának, és ezek az ígéretek beteljesednek, amiket itt olvashatunk a Szentírásban. Mi nagyon vágyunk a megújulásra, legalábbis a szánkkal ezt azért sokszor kimondjuk. Vágyunk az Isten szerint élni, vágyunk a lélek által sokkal magasabbra emelkedni, Krisztussal betöltekezni, őt igazán bemutatni ebben a világban. Az Isten nem kevésbé vágyik erre, hogy velünk ezt megcselekedje, hogy felemeljen bennünket jóval, erővel, szeretettel, élettel, Krisztus életével töltsön be. Ez azonban szükséges, hogy összekapcsoljuk mi is ezt a kettőt,
hogy igenis komoly jelentősége van a szombat szentségének, a szombatnap újbóli felfedezésének, igazi mély szívből való megélésének abban, hogy az Isten megerősíteni és megújítani tud-e bennünket az élet minden más területén. Kapcsoljuk össze tehát mi is a kettőt, mert miért is függ össze az, hogy emberöltök alapzatait felrakni, és ösvények megújítója lenni, és közben pedig a szombatot gyönyörűségnek tartani. Hol függ össze ez a két dolog? Hol lehet ezt összekapcsolni, ezt a kettőt? Egyáltalán mi a szombatnapnak a célja? Eszembe jut ezen a ponton, hogy itt ezért összecsengez Ezékiel könyvének egy nagy kijelentésével és ígéretével, amikor Ezékiel könyve 20. fejezetében azt mondja az Isten, hogy adtam nekik szombatjaimat, hogy ezen a napon megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Miért ezen a napon? Miért másnap az Isten nem munkálkodik a megszentelésünkön? És a másik ige pedig néhány igeverssel később azt mondja, hogy ezen a napon ismerjék meg, hogy én vagyok az ő Istenük. Nyilván Istent megismerni igazán abban lehet, hogyha Krisztus és a lélek megszentelő munkáját önmagunkban meg tudjuk ragadni, be tudjuk fogadni, és ezáltal mi épülni tudunk. Istent megismerni csupán gondolatokban, eszmékben mit sem ér. Istent megismerni, ami szívünket konok, lázadó természetünknek az átformáló erejében lehet. Ez az igazi Isten ismeret. Tehát az a két dolog ott van Ezékiel könyvében is, hogy ezen a napon megismernek engem, mint Istenüket, és megismernek úgy, mint aki megszentelem, átformálom, és átalakítom, megújítom az ő életüket. Kezdettől fogva erre adatott a szombat. És gondoljátok meg, hogy mikor még, ha bűn nem is lett volna a mi történelmünkben, szombat akkor is lenne. Isten, amikor bevégezte a munkáját, és visszatekintett, hogy íme igen jó, és adott nekünk egy életrendet, akkor ezzel azt mondja, hogy az embernek szüksége van arra, hogy hétről hétre megemlékezzen arról, amiről énekeltünk is, hogy mi por vagyunk. Mi az Isten alkotása vagyunk, mi az életünket az Úrtól kaptuk, függ a mi életünk őtőle, de mennyivel inkább szüksége van erre annak az embernek, aki elesett, aki megjárta a bűn mélységét,

halad-e az életünk, amikor úgy kicsit számot vetünk, visszaemlékezünk, milyen volt a hetünk, milyen volt az életünk, jó irányba haladunk-e, tudunk-e fejlődni, tudunk-e növekedni ő benne, mik a hiányaink. Ezekre rendelt az Isten hetente egy napot, testvéreim. Ez nem kevés idő ám, hetente egy egész nap. Az Isten úgy látta, hogy nekünk erre szükségünk van. Nem létezik emberi megszentelődés, előre haladás enélkül, mert látjuk azt, hogy a világ milyen könnyen elfelejtkezik az Istenről. Ennyire szükségünk van nekünk, hogy hetente egy napot erre fordítsunk, és hogyha ezt mi tényleg úgy töltjük be, ahogy az Isten adja, hogyha mi ezt tényleg meg tudjuk szentelni, hogyha ebben örömünket, gyönyörűségünket találjuk, és a napon keresztül a nap megszentelése által magában az Istenben is gyönyörűségünket találjuk, akkor az Isten valami olyat tud tenni bennünk ezáltal, amit nem tud más napon, amit nem tud a szombatot nem tartó emberek életében megtenni. Tehát valahol ez egy nagyon komoly szükséglet. És ezek nyomán kimondhatjuk azt, hogyha most ugye tömören, röviden átgondoltuk, hogy most mi is lehetett az Istennek célja ezzel, hogy hetente egy napot neki adjunk, ebből nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy ez nem cél, hanem ez eszköz. Nem cél önmagában az, hogy az ember 6 napig dolgozik, és utána nem dolgozik. Ez nem cél. Ez önmagában semmit nem jelent. Ez önmagában az ember életében semmit nem érint, semmit nem változtat. Ez még nem nyúl hozzá az ember szívéhez, hogyha ő megszűnik a munkájától. Ez a szombat betöltésének a legalacsonyabb szintje. Hanem azt mondja, hogy szenteld nekem ezt a szombatot. Az Isten kezében ez egy komoly eszköz és egy komoly lehetőség. Én megfigyeltem, hogy sokszor ugye felnőttem advent közösségben, és hát sokszor a világ azt mondta az adventistákra, hogy hát ezek nem dolgoznak egy egész napot a hetükben, nem hiányzik nekik az az idő? Vagy ennyire lusták ezek az emberek, ennyire restek, hogy egy egész napot képesek munkanélkül kibírni? Hát ez hogy lehet? És milyen jó lenne, hogyha meglátna a világ rajtunk, hogy nem idáig jutottunk el, hogy mi nem dolgozunk, hanem ettől sokkal többre vágyunk, mert többet ragadtunk meg igazán a szombat lehetőségében. Ez egy hatalmas ajándék, hogy az Istennel egy mélyebb közösségre jussunk, mint akkor, amikor hétközben zúg, zajlik minden, zakatol minden a fejünkben. Irgalmatlan erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy az ember lecsendesedjen akár egy fél órára és egy órára. És milyen jó, amikor egy egész napot adott az Isten arra, hogy most semmi nincs a világból. Nincsenek gondok, nincsenek nyomorú, letettél mindent, és az Istennel vagy. És a testvéreiddel vagy, és a családoddal vagy. Van mit építs ember ezáltal, és van mit az Isten építeni akar te benned ezáltal, hogy ő ezt így rendelte. És testvéreim, hogyha viszont kimondjuk azt, hogy maga a hetente egy nap elkülönített, a megszentelni a Bibliában ezt jelenti, hogy elkülöníteni egy más célra, hogyha ez nem cél, hanem eszköze csak valaminek, akkor nyilván ebből következik az, hogy szombaton mi illik és mit nem, mi helyén való és mi nem, mi tartozik a szombat szentsége és az Istenhez és mi nem, ezt paragrafusok nem fogják megmondani. Ezt paragrafusok, tehát nem, senki nem fog kapni egy kódex gyűjteményt, amiben megvan, hogy ezt lehet, azt nem. Zsidók ezt megpróbálták, csak nem működött, mert megszabták, hogy hány lépés szabad menni szombaton, meg mit lehet, mit nem. Egy hatalmas gyűjtemény rendelkezés táruk volt, nehogy a szombatot háthágják. Nekünk nincs erre szükségünk. Nekünk a lélek tanácsára van szükségünk, mert ki az, aki segít nekünk abban, hogy örökérvényű életelveket és élettörvényeket egy-egy helyzetre alkalmazzunk? Ezt mi magunktól nem tudjuk megcsinálni. Ha pedig csak az segítene, hogy megmondanák, hogy lehet, nem lehet, akkor meg régen rossz nekünk, mert csak azért csináljuk, mert lehet, nem lehet. De ha, testvéreim, értjük a célt, hogy a szombatnapot azért különítette el az Isten, és azért akar bennünket kiemelni a világ pörgéséből és a hétköznapok teherhordásából, mert önmagával akar közösségbe emelni,

0: akkor ezen keresztül érzékeny lesz a lelkünk arra, hogy ebben mi gátol és mi nem. Akkor érzékeny lesz a lelkünk, hogy mi az, ami ebbe belefér, és mi nem. Mert lehet, hogy az bele fog férni, sőt, biztos, hogy bele fog férni, hogy szabad szombatnapon jót cselekedni. Mert lehet, hogy ez másnak munkának tűnik. De mivel az halaszthatatlan jó cselekedet, ezért engem nem fog kiszakítani a Krisztussal való közösségből. És ezzel szemben ugyanakkor lehet, hogy mi itt vagyunk, testben itt vagyunk, de ha erre a közösségre mi nem vágyunk, lehet, hogy olyan dolgokról fogunk itt beszélgetni, meg olyanokról fogunk gondolkodni, amivel mi megtörtük a szombatot, mert Krisztus nem tudott magához igazán közel vonni bennünket. Nem tudom, ismeritek-e azt a kis történetet, amikor a két zsidó beszélget, de mondhatnánk azt is, hogy két adventista, teljesen mindegy. És akkor azt mondja az egyik, hogy ha nem volna szombat, akkor megvenném a lovadat. Hát ha nem lenne szombat, el is adnám. Ha nem lenne szombat, mennyire adnád el? És a végén megegyeztek egymással. És elfelejtették, hogy szombat van. Tehát testvéreim, senki nem fog vágyakozni arra, hogy a szombatot megszentelje, ha nem látja a célt, hogy miért van. Miért van az a heti egy elkülönített nap? Mert az Úr vágyik utánunk. Mert nagyon szeretne velünk közösségben lenni. És ezért mondja azt, hogy takarítsuk el mindazt, ami ebben meggátol, és legyen egyre mélyebb ez a kapcsolat ővele és egymással, testvériségben és a családilag is szeretetben. Nagyon nagy veszély ez mindenkor az időben, és nagyon nagy veszély ma is, hogy úgy dolgok megszokottá válnak az életünkben. Egy ókori bölcs azt mondta, hogy az embernek egy nagyon nagy feladata, hogy a kapott értékeket mindig újra értékelje, mindig megélje újabb és újabb esetükben. Szóval, hogy ezek ne üresedjenek ki, hogy ne váljanak szokás, hogy megyünk. Ellen White testvérünk azt mondja, hogy vannak emberek, akik úgy járnak a gyülekezetben, mint ajtó forog a sarkán. Ennyi, és nem több. Az Isten többet akar. Ettől mélységesen többet akar. Lássátok meg, hogy a világnak micsoda nyomorúsága van. Hát amikor én gyerek voltam, meg ugye nagyszüleim, meg az előtte lévők idejében, azért még egy karácsony, meg egy húsvét ünneplés is más volt, amire egyébként azt mondjuk, hogy tartalmilag nem ér semmit. De még ott is az emberek másképp ünnepeltek, mint ma. És hogy halad előre az idő, még a világ is tapasztalja azt, hogy kiüresednek ezek az ünnepek, és egy idő után csak a nagy pompa, a nagy felhajtás, a nagy szaladgálás, az ajándékozás, az eszemiszom, csak ez marad. És az ember eltűnik, a lényeg eltűnik. Nyilván nem csodálkozhatunk ezen, mert azokban az ünnepekben, amiket nem az Isten alapított, hát természetes, hogy így járunk. De könnyen járhatunk ám így azokkal is, amiket kaptunk az Úrtól. Tehát ezeket nekünk újból kell értékelni, és újból kell remélnünk azt, hogy a heteink szombatjai, azok valami nagyon jót készítenek számunkra. Életünkben nem tudom hány szombat volt, gondolkodtatok ezen, mert ha Ezékiel könyvének az igéjében vizsgáljuk a szombat ünneplésünket, akkor azt mondja, hogy ezen a napon megismernek engem, mint megszentelőjüket. Hány szombat volt az életünkben? És a megszentelődésünk ennek arányában haladt-e így? Ez kérdés. És ezen testvéreim gondolkodjunk el, és én úgy gondolom, hogy soha nem az Isten szándékában, és nem az ő rendeléseiben van a baj, hanem valahol máshol. Mennyire fedezzük ezt mi fel hétről hétre, és vesszük el azt a jót, amit ad az Isten. Ne felejtsük el, testvéreim, hogy a szombat ideje az nem a miénk. Ezt ne felejtsük el. Az Isten nem szorít bennünket keretek közé, és nem munkálkodik a mi boldogtalanságunkon az élet egy területén sem. De a szombatot is csak úgy tudja az Isten számunkra gyönyörűségnek tartani, gyönyörűségként adni, ha mi megengedjük az Istennek, hogy ő rendelkezzen vele, és nem mi magunk. Életünknek az egy hetede az az Istené. Ezt ne felejtsük el. Életünknek az egy hetede az Istené. Magában Ésaiás könyvében is azt olvashattuk, hogy nem űzött kedvtelésedet szent napomon, szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának. Ezek azt mondják, hogy nem a tied. Nem a tied. Ugyanezt mondja a 10 parancsolat is, hogy megemlékezzél a szombatról, megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap, hogy folytatódik, az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Testvérem, ez nem azt jelenti, hogy az Isten adta, mindent az Isten adott, ezt nem kell kihangsúlyozni. Hanem ez azt jelenti, hogy az életednek ez az ideje, nem a tied. Erre engedd, hogy a lélek tanítson meg, hogy ezt hogy töltsed, de legyen eszköz, testvéreim, annak a vágyott, dicső célnak a betöltéséért és eléréséért, amire maga az Isten is vágyik, hogy velünk igazi szeretet kapcsolatban lehessen. Miért kéri az Isten az időnknek a 7. részét? Az Isten bennünket abban a mértékben tud megszentelni, amilyen mértékben átadtuk magunkat neki. És hogyha ezeket a napokat mi tényleg átadjuk az Istennek, és figyelmünk az övé, szívünk az övé, engedjük, hogy a lélek munkálkodjon bennünk, komolyan vesszük a szombatra vonatkozó igéket, akkor az Isten ez csak azért kéri tőlünk, hogy ő megszentelhessen. Neki nincs semmi más célja ezzel, csak ez. Testvéreim, mitől lehet gyönyörűség a szombat? Egy-két dolgot hadd fogalmazzak meg. És mindjárt az elején hadd mondjam, hogy függ a szombat gyönyörűsége attól is, hogy a hetünk milyen volt. Mert azzal, ahogy az Isten példát adott nekünk, hogy 6 napon át elvégezte a Föld és minden rajta lévő dolog megteremtését, és utána pedig megnyugodott, ezzel nem csak egy életrendet adott nekünk, és hogy hetente emlékezzünk meg, hogy az élet minden az Isten ajándéka és az ő kezének alkotása, hanem ezzel azt is megmutatta, hogy az az ember tud bemenni a nyugalomba örömmel, aki úgy tekint vissza a 7-6 napjára, hogy ő is elmondhatja, hogy amit csináltam, íme igen jó, köszönöm, hogy segítettél. Akármilyen munkával a hátunk mögött nem törődöm, félbehagyott, időt, lehetőséget elvesztegetett hét után, ez kevésbé mondható el. Nyilván az Isten kegyelméből élünk, és nagyon fontos, hogy egy szombatot úgy kezdjünk, hogy csendesedjünk el, és tekintsünk vissza arra legközvetlenebb módon arra mögöttünk álló 6 napra, hogy milyen volt. Mennyiben tudjuk elmondani azt, hogy Urunk, jó volt, amit tehettünk, és köszönjük, hogy erőt adtál, segítséget adtál, ott voltál a napjainkban, amit pedig felismertetsz velünk, hogy nem jól tettük. Adj kegyelmet ebben, és szeretnénk a jövőben másként. Muszáj egyfajta ilyen hét értékelésnek is megtörténnie ahhoz, hogy az ember lecsendesedjen, és tényleg teljes szívével, figyelmével az Isten felé tudjon fordulni. A másik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy próbáljunk úgy készülni egész héten a szombatra, hogy arra el is készüljünk. Olyan jó hallani emberektől, különösen akkor, ha nem csak a kereszténységük első 1-2 évében mondják ezt el, hanem később is, hogy alig várom a szombatot. Alig várom. Hát valami miatt az nagyon nagy öröm, és már a héten is olyan erőt ad, és jó arra gondolni, hogy végezzük a munkánkat, az is öröm, de milyen jó lesz majd, amikor le tudjuk ezeket tenni, le tudjuk a terheket tenni, és együtt lehetünk az Istennel és a testvéreinkkel. Tehát lássuk, reméljük benne azt a jót, amit az Isten tényleg adni szeretne. Amikor egyszer kialakult egy vita a kereszténységen belül, hogy most kell-e a szombat, vagy nem kell a szombat, azon túl, hogy hát teljesen érthető, hogy az emberek, akik félnek, hogy ez zsidós ünnep, meg félnek, hogy törvényeskedős, meg nem értették meg ezt igazán a Bibliából, azok ellenkeznek. De attól a ponttól én ezt soha nem értettem meg, amikor elmondjuk, hogy a szombat arra való, hogy az egész, egy egész napot az Úrral lehetünk, akkor ez ellen miért kell kapálózni, miért ez nem jó? És sokszor emberek kapálóznak ezzel szemben, és azt mondják, hogy hát én lehetek bármikor az Istennel, végül is a lélek által mindig jelen vagyunk, hát akkor dolgozzunk és csináljuk, ami a dolgunk. Na de az mennyivel más, amikor félretehetek mindent, és csak az Istené a lényem, és csak az övé a figyelmem. Hát ezzel nem kéne kapálózni, mert ez egy jó dolog, nem? Hát aki szereti az Istent, annak ez egy jó dolog. Ugyanúgy érdekes és elgondolkodtató egyszer-egyszer közösségben is előfordul, amikor valaki kiejti a száján, és hát becsülettel őszintén, hogy alig várom majd lemenjen a nap, mert fontos dolgok várnak rám. Hát testvéreim, ha így várjuk, ha úgy, akkor is el fog jönni, és aztán megint kezünkbe vehetjük a nagyon szeretett munkánkat, és szeressük is a munkánkat, de legalább ennyire szeressük az Úrral való közösséget is. Mert ha a szombat ezt jelenti, akkor én nem gondolom, hogy annyira nagyon várni fogjuk, hogy jaj, már csak lezáruljon ez az édes semmitevés, és aztán jöjjön megint a hétköznapnak az eseménydús forgataga, mert abban érezzük jól magunkat. Testvéreim, ne veszítsük szemünk elől a célt. Ha a szombat megtartása csupán munkaszünet, és csupán csak munka félretevése, akkor elvétettük a célt. Akkor ez még igazán nem töltötte be a maga küldetését. Tegyük le a mi terheinket gondolatban. És olyan szép a Bibliának ez a megfogalmazása, hogy aki bemegy az Isten nyugalmába. Sokszor tényleg úgy érezzük, hogy úgy megvan a tempó a minden napjainkban, és ahhoz, hogy nyugalmat tapasztaljunk, ahhoz úgy át kell lépni egy küszöbet. Úgy be kell lépni valahova, és a szabbát az azt jelenti, hogy nyugalom. Ez nyugalom, az Isten szeretne bennünket nyugalomba helyezni. Én nem, általában nem tartom jó megfogalmazásnak, amikor azt mondjuk a szombatra, hogy pihenőnap. Én azért nem tartom, testvéreim, ezt nagyon jónak, mert ez félreérthető. Én úgy gondolom, hogy a pihenést az Isten az éjszakákat adta. Senkinek nem mondta azt, hogy éjjel-nappal dolgozzon. Az éjszaka pihenő. A szombatnap nem pihenő. A szombatnap nyugalom, és ez sokkal több annál, mint hogy pihenés. Lehet úgy is pihenni, hogy közben nem csinálunk semmit, és üres a fejünk, és nézünk ki a fejünkből. A szombat nyugalom, és ez többet jelent a pihenéstől. Az az Istennel való szeretett közösséget, annak elmélyítését jelentheti. Az, hogy be tudjunk lépni az Isten nyugalmába, ez sokszor erőfeszítést jelent. Nem tudom, volt-e ilyen tapasztalatokotok, amikor nehéz volt letenni a heti pörgést. Nehéz volt. Én akkor voltam ezzel igazán így, amikor nem a lelki munkát csináltam, hanem itt az építkezést vezettem. És akkor tudtam igazán megérteni azokat, akik más területen mozognak az életben. És nyilván régen dolgoztam én sok évet a magam szakmájában. Szóval nehéz ez sokszor. Az embernek már ott vágyik a szombatra, és semmi baj azzal, vágyik az Istennel közösségre, de fontos neki a munkája. És ott zakatol benne, hogy majd mi lesz hétfőtől, meg mi lesz vasárnaptól, és ez hogy lesz. És komolyan könyörögnöm kellett sokszor azért, hogy Uram, vedd ki ezt belőlem. Én ezt nem akarok én ezzel feküdni, és ezzel kelni, és én vagyok a világ legfontosabb embere, hogy nekem mindig e körül kell forognom. Mert akkor nem fog elkészülni. És bizony, sokszor meg kell harcoljuk ezt a harcot, hogy Uram, szeretnék bemenni a te nyugalmadba. Szeretném a gondolatok szintjén is letenni a hétköznap terheit. Én szeretnék csak veled lenni. Segíts nekem ebben. Aztán majd fölveszem újból, hogyha eljön annak az ideje. Nagyon jó itt találkozni nekünk. Nagyon jók a szombatok, és örülünk ennek az új helynek, és örülünk egymásnak. Ezzel semmi probléma, de testvéreim, próbáljuk azt is úgy célként kitűzni, vagy keresni, és erről a vágyunkról nem mondani le, hogy legyen nyugalom a szent gyülekezés is. Kezdve azzal, hogy a kedves gyerekeket is kérjük, hogy délután ő nekik már nagyon nehéz, de hogy ne a szaladgálás és az ajtócsapkodás, tehát ez nem illik ide. És ugyanakkor az sem mindegy, hogy mivel töltjük a szüneteket. Tudjátok, erről már beszélgettünk sokat. Én nem egyszer átéltem olyan alkalmat, amikor, de egy különösen bennem van a lelkemben, hogy úgy nagyon elfáradtam a héten. És úgy eljöttem szombat reggel, és úgy sikerült jó időben beülni. Tudjátok, az is jó, amikor az ember úgy jó időben be tud ülni, és nem lázas kapkodás, hogy otthonról későn indulunk, késve jövünk, beesünk, és lehet, hogy az egész szombatunknak annyi, mert nem csináltuk időben. Már ez meg tudja rontani az Istenben való békességünket, nyugalmunkat. Na és jó időben megjöttem, és leültem, és úgy vágytam a veletek való közösségre, de vágytam a csendre, a nyugalomra, az áhítatra. És ez nem azt jelenti, hogy a szünetben nem fogunk kimenni, és nem beszélgetünk egy jót. De amikor az ember ide beül, és szeretné úgy mindent maga mögött hagyni, és szeretné átélni azt, hogy az Isten itt van, és meg fog bennünket áldani, akkor az zavaró volt, hogy bejön az egyik testvér, oda mi azt elkezd beszélgetni. Jön a harmadik, jön a negyedik, és nincs nyugalom, és nincs csend. Megáldott bennünket az Isten most már elég nagy épülettel, és ha kint rossz az idő, akkor tudunk sokfelé elmenni és beszélgetni. Testvéreim, próbáljuk valahogy ezt megragadni, és én úgy gondolom, hogy ez nem farizeusi aprólékoskodás, hiszen az ige és a bizonyságtételek egyértelműen szólnak arról, visszahat a saját lelkünkre, hogy a szombaton mennyi áldást viszünk el, hogy az Isten tisztelet helyét őrizzük, annak az áhítatát és a csendjét. Tehát valahol, bocsássatok meg, de magunkkal tolunk ki, hogyha erre nem figyelünk. Magunkkal teszünk jót, hogyha ezeket is megragadjuk. Az Isten minden parancsolata és minden rendelése, igazság, az mind értünk van. Abból mind mi fogunk majd valahogy többet profitálni és nyerni, bárcsak sikerülne ebben is nekünk összefognunk és ezeket megvalósítanunk. Vizsgáljuk meg, testvéreim, a záráshoz közeledve szeretném fogalmazni, hogy vizsgáljuk meg a szombat ünneplésünket olyan szempontból, hogy öröme. Vizsgáljuk meg, hogy gyönyörűsége. Mert az Isten annak adta, hogy az legyen, gyönyörűség legyen a szombat. És akkor ő az életünk megszentelődésén még inkább tud munkálkodni. Olvasni szeretném a 92. Zsoltár első 7 versét, amely egy szombatnapra íródott Zsoltár. Nagyon szeretem ezt a Zsoltárt, hiszen nagyon-nagyon kifejezi azt, hogy mire való a szombat, és mitől lehet öröm, akár a közös együttlét, szentgyülekezés is. 92. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 hurú hegedűvel, lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteiddel, a te kezeidnek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid? Igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt. Testvéreim, azt mondja, ahogy beszélt erről Jézus más helyen, hogy a gazdagok elől elrejtetted, és a kicsinyeknek meg megjelentetted. Azt mondja, hogy a bolond, balga ember, akiben nem csak a világ értendő, hanem esetleg a felszínesen törvény megtartó ember is nem vágyózik a mélységekre. Azt mondja, ez nem érti. Az nem érti az Istenben való örömnek a teljességét, hogy jó, Uram, neked hálával dicséretet mondani, jó dolog neked énekelni. Jó dolog neked úgy énekelni, hogy odafigyelünk az ének szövegére, és ezt szívből el tudjuk mondani. És mi az, ami megörvendezteti az embert? Azt olvashattuk a Zsoltárban. Megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteiddel, és a te kezeidnek műveiben örvendezem. Miért szeretne bennünket az Isten nyugalomba vezetni szombaton? Testvéreim, a mély gondolatok elnyeréséhez nyugalom kell. Ahhoz csend kell. Az, hogy hálásak lehessünk Krisztusért, a megváltásért. Hálásak lehessünk az Isten egész történelmen keresztül végig kísérhető szeretetéért. Hálásak lehessünk a megváltás műve minden mozzanatáért. Hálásak lehessünk a saját életünkért. A mi életünk megváltásaért, hálásak lesünk az elmúlt hétért, de ehhez nyugalom kell, hogy az ember egy kicsit elgondolkozzék, hogy egy kicsit az ember visszagondoljon, visszaemlékezzen, és a szombat ne csak nyüzsgéssel, forgással teljen, hogy jaj, de jó, együtt vagyunk, és találkoztunk egymással. Testvéreim, mindannyiunknak meg kell találnunk az Istenben való mélyebb közösséget szombatnapon, mint akár más napokon. Erre való a szombat. Erre van az, hogy most nincsenek gondjaink, most a gondolatainkban sem hordozzuk a hétköznapnak a terheit. Kik lesznek azok, akik a végső eszmei összecsapásban ki fognak állni a szombatért? Kik lesznek azok, akik komolyan könyörögnek azért, hogy Urunk, add meg, hogy a mi futásunk ne télen legyen, és ne szombatnapon? Én úgy gondolom, testvéreim, hogy azok, akik nem formailag tartották hanem akik szívből, szeretetből, igazi ajándékként vették el az Isten kezéből ezeket, az életük minden hetében. Azok tudják, hogy mit kaptak, és azok tudják, hogy mit kell védeni. Azok tudják, hogy miért kell ennek a védelmért imádkozni. Legyen a család ünnepe és a szombat, legyen a testvéri kapcsolatoknak az építése, legyen a természetnek a csodálása, hiszen a teremtés emlékünnepe is. És én arra kérlek benneteket, hogy ne minősítsük egymást, egymás kereszténységét abból a megközelítésből, hogy ki marad itt szombat délután, meg ki nem. Örülünk, ha szombatnapban is vannak olyan alkalmaink, amikor kicsit úgy kötetlenebbül meg tudjuk egymást ismerni, és közösséget tudunk egymással találni, de a szombatnap nem csak szentgyülekezésre hivatott helye van ennek ebben, ez törvény az igében, de a jó cselekedetek, a baráti együttlétek, a család, a gyermekeinkkel való törődés, ez mind-mind helyet kaphat. Ezért mindenki a lélek vezetése által keresse azt meg, hogy hogy lehet számára gyönyörűség a szombat. Az Isten ezt elrejtette nekünk. Mi ezt keressük meg. Azzal szeretném zárni ezeket a gondolatokat, hogy mindez csak szeretet által tölthető be. Az Istennek minden parancsolata üresen kongó, értelmetlen rendelkezés marad, ha nem az Isten iránti szeretetből cselekedjük. Ilyen a szombat is. Testvéreim, legyen ilyen a szombat is az életünkben, hogy Urunk, Te mit akarsz adni, Te mit készítettél, Te mit szándékozol tenni ezzel. E szerint töltsél be engem jóval. Találjuk meg a gyönyörűséget az Istennel való közösségben, a csendességben, a nyugalomban. Találjuk meg az egymással való szeretet közösségben is az örömöt. És ne felejtsük el, hogy az Ésaiás könyvéből olvasott ige szakasz az elején, amit felolvastunk együtt, mivel zárult. Azt mondta Isten, hogy ha ezt cselekszed, hordozni foglak téged a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj. Mi a Jákob öröksége? Mi lett Jákobból? Izrael lett. És itt kapcsolódik újból vissza, hogy ezen a napon megismersz, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, én vagyok az életed megszentelője. Testvéreim, a küzdelmünkben, Krisztus mélységes megismerésében, ilyen értelemben komoly helye van a szombat valóságos megszentelésének, és adja meg az Úr kegyelméből, hogy ez mindannyiunknak egyre mélyebb tapasztalata lehessen, hogy ez igenis komoly részét képezhesse az életünk felkészítésének, megszentelésének, átformálásának. Amen.
1: Isten tisztelt minket a 340-es énekkel első, második, harmadik és negyedik versével, imádság után pedig az 5. és 6. versével.

0: Köszönjük édesatyám minden szeretetedet, ezt a gyönyörű napot, az együttlétet, és köszönjük, hogy nagyon közel vagy hozzánk, köszönjük a te lelkedet, értünk a munkáját, és köszönjük, hogy annyi dolog van, hogy megismerhetjük azt, hogy a te törvényed az értünk van, hogy amikor a szeretet által betöltéseit az életünkben, akkor az a boldogságunk alapja és forrása. Urunk, köszönjük, hogy a szombatban is te ezt akarod adni. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged ennek a betöltésében is. Köszönjük az eddigi tapasztalatokat, de nagyon kérünk, hogy segíts bennünket, hogy lélek szerint igazán és utána vágyakozó szívvel tudjuk tekinteni a szombattal kapcsolatos minden rendelkezésedre. Kérünk, segíts bennünket, hogy élet és lélek legyen számunkra a te beszéded. És a szombaton semmiféle szokásból, hanem csupán az irántad való szeretetben, szállandó ragaszkodásban tudjunk mi vágyakozni, hogy veled igazi közösségben lehessünk. Úgy kérünk, hogy hadd ismerjük meg egyre mélyebben azt, hogy gyönyörűség ez, hogy örömünkre adtad, és hogy csak azért kéred az életünk idejének heted részét, hogy te bennünket, magunkat, a lényünket is megszentelhess. Köszönjük, hogy adtál ilyen rendelkezéseket, amiket át kell adnunk neked, hogy megérthessük, hogy mindenünk a tiéd. Szeretnénk egész lényünket neked szánni. És köszönjük, hogy te értünk munkához, és értünk küzdesz, hogy az életünk végére beteljesítsd azt, amit megígértél, hogy elkészítesz minket Krisztus napjára. Urunk, segíts, hogy a szombatot is betölthessék. Ebben a folyamatban, ebben az átalakító munkában az, amire te azokat rendelted. Így bízzuk rá magunkat, és legyél a mi megtartunk, Urunk, a mi szerető megtartó Istenünk a továbbiakban is. Jézusunkért könyörögtünk hozzá. Amen. Amen.
1: Igaz ötödik és hatodik verset.

Szeretettel köszöntök mindenkit, én rögtön rá is térnék a lényegre. A címben foglalt kifejezés, mint az bizonyára talán mindenki tudja, Karl Marx-tól származik, és hát ugye a vallásra vonatkozna önmagában. Ő úgy gondolta ezt annak idején, hogy a vallás az lejárt lemez, azért nincs rá szükség, mert tulajdonképpen nem egyéb, mint fájdalomcsillapító. Az emberek arra használják, hogy ne kelljen szembenézniük a lét különböző megpróbáltatásaival és fájdalmaival, és hát a modern ember, akinek az a feladata, hogy bátran vállalja a sorsát és a léttel járó mindenféle megpróbáltatást, az természetesen nem fog majd használni ilyen segédeszközöket. Részben egyet kell, hogy értsek Karl Marx-szal, nem abban a tekintetben, hogy a vallás eredendően ostobaság lenne, hiszen ugye én magam is teológiával foglalkozom, furcsa is lenne a részemről, viszont elég komolyan rátapintott a lényegre, amikor azt fogalmazta meg, hogy a vallás igenis használható kábítószerként. És egy kicsit erről a témáról szeretnék beszélni. A téma nekem is új, ezt így előre szeretném bocsátani. A Péter hivatkozott a Horváth Gábor egy korábbi előadóra, akivel közösen dolgozunk egy alkoholrehabilitációs programban, és mivel a szenvedélybeteg rehabilitációhoz én magam is a lelkészi szolgálat oldaláról közelítek, ezért van a függőségre is, meg a vallásra is hivatásszerűen némi rálátásom. És a lelkészi és a drogterápiás munka bizonyos sajátos felismerésekre vezetett el. Két ellentmondónak látszó felismerést szeretnék megosztani önökkel. Az egyik az, hogy gyakori tapasztalat, hogy a megtérő, hitre jutó szenvedélybetegek, adott esetben drogfüggők is, a hitük hatására képesek felhagyni a szenvedélyükkel, képesek letenni ezeket a megkötözöttségeket. Ugyanakkor egy ellentétes tapasztalat az, hogy a vallási alapon működő terápiák igen kevéssé hatékonyak. És engem e felé a téma felé, ami a mai előadásnak a témája, tehát az ilyen irányú gondolatok felé az a töprengés indított el, hogy vajon miért van ez, hogyha úgy tűnik, hogy aki hitre jut, az utána képes lesz arra, hogy megszabaduljon ezektől a megkötözöttségektől és szenvedélyektől. Miért van az, hogy ezek a terápiák mégsem működnek? De legalább két okot találtam rá hosszas gondolkodás után. Az egyik az, hogy valószínűleg Isten szuverén szabadító. Tehát ő maga dönti el azt, hogy kit, hogyan, mikor, milyen formában szólít meg, és nem engedi magát eszközként használni még a legszentebb célok érdekében. Vagyis úgy tűnik, hogy az a törvényszerűség, hogy ha megtérsz, nem fogsz drogozni, ez működik. Az a törvényszerűség viszont, hogy megtérítlek azért, hogy ne drogozz, ez nem működik. Nem tudom, érthető a különbség a kettő között így első hallásra. Miért nem működik? Azért, mert a hitre jutás, vagy az Istennel való közösségre jutás, az nem alkalmazható, legalábbis a gyakorlat ezt igazolja vissza, nem alkalmazható drogterápiás eszközként. Fordítva működik a dolog. De azért juss hitre, hogy ennek a segítségével aztán megszabadulhass az alkoholizmusból, a drogfüggésből, vagy bármi egyébből, úgy tűnik, hogy az Isten nem hagyja magát dróton rángatni, és eszközként használni még ilyen komoly dolgokban sem. Aztán a másik dolog, amire rájöttem, az, hogy a szenvedéllyel való felhagyás is kétféle lehet. Lehet egészséges, és lehet beteg. Még az is, ahogy megszabadulunk egy bizonyos függőségtől. Miért? Egyfelől lehet valós szabadulás, tehát valóságos szabadulás. A Névtelen Alkoholisták Önsegítő Közössége ezt úgy fogalmazza meg, hogy jogod van nem inni. Ennek megvan a különböző függőségekre, megvan a variációja ennek a kijelentésnek. A névtelen narkománok azt mondják, hogy jogod van nem drogozni, és így tovább. Ez egy olyan kijelentés, éppen most a tegnapi napon egy drogterápiáról jövök éppen, tehát gyakorlatilag ellógtam onnan, és még ma éjjel megyek is vissza. Egy kéthetes terápiás programban vagyunk, és ott alkoholistákkal éppen tegnap beszélgettünk erről, milyen érdekes kijelentés az, hogy jogod van nem inni. Ez egy olyan kijelentés, ami egészséges ember számára magától értetődő, nem? Tehát nem kell ezt külön indokolni. Jogod van inni, és jogod van nem inni, ahogy óhajtod, ahogy parancsolod. Az alkoholista számára ez viszont felszabadító igazság. Mert ő, hogyha egy bizonyos karriert már végigjárt ebben a szenvedélyben, akkor ő azzal szembesül, azzal találkozik, hogy ő nem teheti meg minden további nélkül bármikor azt, hogy leteszi a poharat. Inni kell.
És az az igazság, hogy ő neki szabadsága van a választásra, ez felszabadító igazság lehet. Ez áttörheti a tehetetlenségnek a gátját akkor, hogyha ha valaki valóban megérti. Ezt nyilván nem elég ennyit elmondani egy alkoholistának, hanem ezt neki magának kell belülről fakadó felismerésként megélnie. Tehát ennyit arról, hogy létezik valós szabadulás, amikor az ember nemet mondhat a szenvedélyre, és valóban szabaddá válik tőle, viszont létezik egy másik fajta is. Fölhagyhatunk egy szenvedéllyel olyan módon is, hogy áttérünk egy másikra. És a szenvedélybetegségből való szabadulásnak, vagy idézőjelbe tett szabadulásnak az egyik igen gyakori módja ez. Például, aki drogos volt, utána valószínűleg, hogyha a drogot leteszi, lehet, hogy a nikotinfüggésben, a munkaholizmusban, az extrém sportokban, tehát az adrenalin függésben, vagy esetleg éppen az italban találja meg azt a függőséget, amivel pótolja a kieső eszközt. Vagy aki alkoholista volt, igen gyakran olyan módon kezd el nem inni, hogy közben gyógyszereket szed, és a gyógyszerek segítik az alkoholtól tisztán maradni, de egy másik függés az, amit beépít az életébe. Keresztfüggések alakulnak ki, vagy egy ártalmatlannak tűnő dolog, tévéfüggés alakul ki, vagy kevésbé ártalmatlan játékszenvedély alakul ki nála. Dohányosok, akik leszoknak a dohányzásról, elég gyakran édességek függőségébe keverednek, erről tudok én magam is saját tapasztalatból beszámolni. Tehát a kémiai függőség nagyon gyakran az abbahagyás akkor egyfajta viselkedési függésre vált át, vagy egy másfajta kémiai függésre. Tehát a legkülönbözőbb szenvedélyekből való szabadulás nagyon könnyen átválthat egy olyan vallásos magatartásra akár, ami függőségnek nevezhető. Tehát a vallásról, mint függőségről szeretnék beszélni ezen a mai estén. Természetesen ahhoz, hogy valaki vallásfüggő legyen, ahhoz nem okvetlenül szükséges előzőleg szerfüggőnek lennie, tehát drogfüggőnek vagy alkoholfüggőnek. Valakinek lehet ez a primér, elsődleges szenvedélybetegsége és függősége is. Tudom, hogy talán furcsán hangzik, vagy meglepően, hogy a vallásról ilyen összefüggésben is lehet beszélni, pláne lelkész teológustól. De éppen azért, mivel ez a hivatásom, és éppen azért, mivel szenvedélybetegekkel foglalkozom, ezért tartom rendkívül izgalmasnak és nagyon fontosnak ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogy a hit lényege a szabadság, és nem a függőség. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt a saját szolgálatom területén is, hogy, és a saját életemben, mint hívőnek, mint személyesen hívő embernek az életében is, hogy szét tudjam választani a függő magatartásformákat és az igazi hitet, ami szabadságra vezet el. Amiről Jézus Krisztus azt mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. A vallásos függőség, a vallás, mint szenvedélybetegség nem fér bele ebbe a kategóriába. Az egy önbecsapás. Van egy tézis, amit illusztrálni szeretnék a mai alkalommal. A legtöbb hívő nem azért nem iszik vagy drogozik, mert szabad ezektől, hanem mert vallása erősebb függésben tartja, és ezért nincs szüksége pszichotróp, tehát tudatmódosító szerekre. Még egyszer mondom, sokan nem azért nem isznak, mert a vallás szabaddá teszi őket, hanem azért, mert a vallás olyan függőségként szolgál számukra, hogy nem szükséges számukra mást keresni. Hogyan működik tehát a vallás, mint szenvedélybetegség? Mondom, hogy új nekem a téma, ez többek között azzal is jár, hogy itt összegyűjtöttem a készülés során körülbelül ilyen 4 órányi anyagot. Tehát nagyon lelkes vagyok a témában, és ezért iszonyatosan sajnálok bármifajta információt kihagyni. Úgyhogy menet közben kell majd szelektálnom, azért igyekezni fogok beleférni a normális és egészséges időkeretben. Fölmerült az a kérdés, mármint a készülés során, hogy ugye az egészséges és a beteg hit az alcíme ennek az előadásnak, hogy magáról az egészséges hitről, a valódi hitről is szólni kellene. De hát a hitről, mint függőségről is annyi mondani való van, hogy teljesen az információ tömegnek a zavarában érzem magam. Ezért néhányszor azért ki fogok majd térni menet közben arra, hogy a kifejezetten beteg gondolkodás és magatartás formáknak mi az ellenpárja és mi az egészséges oldala. De nem fogok külön előadást vagy sorozatot érne meg, hogyha arról beszélnénk, hogy mi az egészséges hit. Tehát ahol valaki hiányolja esetleg ezt az ellenpontot az előadásnak a szövegéből, azt kérem, hogy olyan módon vegye tudomásul, amit elmondok, hogy mindannak az ellentéte, amiről ma beszélek, az az egészséges hit, az a valóságos hit. A vallásfüggésnek vannak bizonyos speciális jellegzetességei, ezzel kezdeném, ez még mindig a bevezetéshez tartozik, ami miatt nehezebb felismerni, nehezebb diagnosztizálni,
mint más közvetlen módon feltűnő, kézzel fogható függőségeket. Az egyik az, hogy a munkaholizmushoz hasonlóan, amiről majd később lesz egy előadás, a vallásfüggőt igen gyakran elismerés veszi körül, ellentétben mondjuk egy alkoholistával. A vallásfüggőt könnyű az őszinte hívővel összekeverni, könnyű példaként állítani akár mások elé, mert adott esetben a vallásában igenis buzgó. Ugyanígy párhuzamosan a munkaholistát, tehát a munkaaddiktot, a munkafüggőt nagyon gyakran összekeverik a szorgalmas emberrel, holott a munkafüggő nem szorgalmas, hanem beteg. Nagyon fontos ezt a különbséget megtenni. Ugyanúgy, aki a vallást függőségként éli meg, az is beteg és segítségre szorul, nem pedig követendő példa a környezete számára. Aztán, ami miatt még nehezebb felismerni, az azért van, mert nem jár közvetlen fizikai leromlással. A magatartás függőségeknek egy bizonyos jellegzetessége ez, hogy nem pusztul bele az ember közvetlen módon és megjósolhatóan, mint ahogy belepusztul a drogozásba vagy az alkoholizmusba. A játékszenvedély is, ha akarjuk ilyen, de azért a játékszenvedélynek, hogy általában pénzben játszik az ember, amikor szenvedélyesen játszik, akkor annak azért vannak nagyon komoly és kézzel fogható, és egy idő után a családi életre, a környezetre és a pszichére is komolyan kiható jellegzetességei. Tehát mivel nem jár életveszéllyel ez a függés, ezért a beteg sokszor nem szembesül azzal, hogy baj van. És a szembesülés elmaradása az a diagnózist, a diagnózis elfogadását, a gyógyítást is, vagy a gyógyulást is nehezíti.

egyszerűbb sémát követni, majd a végén, ha lesz idő, erről még beszélek, hogy hát a pszichológiának az egyik javaslata az, hogy le kell számolni a vallással, mint olyannal, és akkor meggyógyul az ember a vallásfüggőségből. Tehát, hogy nem ezt a leegyszerűsített terápiát akarjuk követni, akkor a vallásfüggők esetében a hitnél el kell választani az egészséges hitet a mérgezőtől. Tehát nem olyan egyszerű a dolgunk, mint a drogokkal kapcsolatban, hanem ezt mondjuk a drogok rosszak, el kell dobni, és kész. Itt sokkal rafináltabb összefüggések vannak. És végezetül egy megjegyzés még mindig a bevezetéshez. Természetesen vannak a vallási eredetű neurózisoknak egészen szélsőséges formái, tehát patológikus formái, amit pszichiáterek kezelnek klinikákon. Ezek is megérnének egy külön előadást. Én ezekről most nem fogok beszélni. Tehát nem a legérdekesebb vagy a legszélsőségesebb esetekről, hogy hova vezethet a helytelenül felfogott hit, hanem olyan dolgokról fogok beszélni, amik hétköznapinak tűnnek, és mégis beteg magatartás formák. Mindezt azért teszem, hogy önöknek több aha élményük lehessen, és szükség esetén magukra ismerhessenek ezekben a tünetekben. Három dologról szeretnék szólni alapvetően. Az első az a beteg vallásosság tünetei. Pontosabban ez nem a három közül az első, hanem a beteg vallásosság tüneteiről szeretnék beszélni, hogy mitől beteg egy hit. És ezen belül három dologról, arról, hogy a hit attól beteg, hogy illuzórikus hiedelmekkel van tele, hamis hiedelmekkel. Másodszorban attól, hogy mérgező tanítások, tehát a pszichére károsan ható tévtanítások jellemzik az egészségtelen hitet, és harmadsorban szeretnék beszélni a tradíciók és tekintélyek szerepéről a hamis hitben, vagy a mérgező hitben. Tehát elsőként ugye a beteg vallásosság tüneteiről, és mielőtt a hiedelmekre térnék, még annyit megemlítenék, hogy betegnek is kétféleképpen lehet lenni, tehát vallásosan betegnek is kétféleképpen lehet lenni, akár csak más függőségekben szenvedők esetében is. Tehát elképzelhető, hogy a beteget azért nem lehet szembesíteni a betegségével, mert jól érzi magát a bőrében. Ez a szerfüggésre, a kémiai szerfüggéseknek jellemzően az első fázisára igaz, de a vallásfüggésnél akár az egész élet végéig jellemezheti a függőséget az, hogy bejön az anyag, ahogy szokták ezt mondani. Tehát valakinek pozitív énképet kölcsönöz az, hogy ő buzgó közösségi életet él mondjuk egy vallásos közösségben, de ennek az ő vallásos tevékenységének és gondolkodásának ugyanazok a funkciói, mint a kábítószer élvező esetében a kábítószernek. Illetve van egy másik fajta megélése is ennek a függőségnek, az, amikor valaki nem leli örömét egyáltalán ebben a függőségben, hanem szenved tőle, de ugyanakkor képtelen szabadulni. Ugye ez is megfeleltethető a szenvedélybetegségek bizonyos fázisainak. Tehát nagyon sokan szenvednek a vallásosságuk miatt, vagy amiatt a vallásos környezet miatt, ami körülveszi őket, vagy amiatt a vallásos neveltetés miatt, amikben részük volt, de nem tudnak átlépni, nem tudnak kilépni ennek a hatóköréből. Tehát ahogy ígértem, illuzórikus hiedelmek, mint első pont, azaz hamis közösségi eszmények a kereszténységről. Mire gondolok itt? Arra gondolok, hogy nagyon sok hívő, illetve nagyon sok hívő közösségnek a tanításában létezik egy kép az úgynevezett ideális keresztényről. Nem is úgy mondom, hogy ideális, hanem a keresztényről, így nagybetűvel. Tehát aki egy hívő közösségbe tartozik, az gyakran találkozhat, gyakran hallhat ilyen mondatokat, hogy egy keresztény az hogy néz ki, hogy gondolkodik, hogy viselkedik, hogy beszél, hogy öltözködik, milyen a családi élete, milyen a táplálkozása, és így tovább. És milyen az érzelmi világa. Egy beszélgetés jut eszembe, amit egy baráti vagy terápiás beszélgetés, nem is tudom minek nevezzem, amit valakivel folytattam, egy olyan fiatal lányjal, aki a hit kérdései felé közeledett, és hát egy csomó kételjel küzdött. És egyik alkalommal nagyon depressziós állapotában találtam, és hát azt találtam mondani, hogy ő nem méltó arra, hogy egyáltalán ezt az utat járja, hogy a Jézusi utat egyáltalán keresni kezdje, mert hát benne olyan indulatok vannak, mint kifejezetten egy ilyen szelíd megjelenésű és magaviseletű valaki, tehát én magam is meglepődtem rajta, hogy olyan indulatok vannak benne, amik nem méltók egy keresztényhez. És mikor a kételjeimet fejeztem ki, hogy ez valóban így van, akkor hát könnyek között bevallotta, hogy tegnap például olyan düroham jött rá, hogy fölborogatta az asztalokat a lakásban, és föltette nekem ezt a kérdést, hogy hát most mondd meg, András, hogy keresztény ember borogat-e asztalokat?
És ebből aztán egy jó beszélgetés lett, mert ez a kérdés ugyan váratlanul ért, de legalább közös

Csak ne elgondolkodtunk rajta. Tényleg borogat a keresztény ember asztalokat? A tévhit, ugye az illúzió, a hiedelem, ami ehhez kapcsolódik, az az, hogy keresztény ember nem borogat asztalokat. A valóság azonban más. A keresztény ember is borogat asztalt, csak nem beszél róla, mert azt hiszi, hogy a keresztény ember nem borogat asztalt. Én azt gondolom, hogy a különbség a hívő és a nem hívő között, vagy inkább nem is így fogalmazom, mert ez is ilyen kirekesztően hangzik, hanem hogy a hitelesen, becsületesen gondolkodó és az önmagára igényes ember és a felszínes ember között nem abban van, hogy az egyik fölborítja az asztal dühében, a másik pedig elfojtja a dühöt, és ezért nem, és ettől aztán jobb, mert elfojtotta magában. Hanem a különbség abban van, hogy miután mind a ketten felborították ezt az asztalt, ehhez a cselekedethez másképp viszonyulnak. Másképp dolgozzák fel. Ha felszínes vagyok, és nem akarok szembenézni azzal, hogy mit tettem, és amit tettem, az miről szól, akkor azt mondom, hogy igen, felborítottam, és okom van rá, mert felbőszítettek. Ez is egy kezelési módja. A másik véglet, ennek az ellenpontja az, amikor azt mondja, hogy igen, felborítottam, és Uram, irgalmazd nekem bűnösnek, légy irgalmas hozzám, könyörülj rajtam, mert ismét azzal szembesültem, hogy nem vagyok ura a saját indulataimnak és a cselekedeteimnek. Tehát egy őszinte szembenézés azzal, hogy tettem valamit, ami rossz, illetve egy önigazolás, ez a különbség igazából a kétfajta gondolkodásmód között. Tehát arról beszéltünk, hogy a keresztény közösségeknek vannak bizonyos normái, és ezek a normák meghatározzák a viselkedést. Ez a norma azonban frusztrációt vált ki sokakból. Tehát van egy norma, hogy milyen a keresztény, és hogyan viselkedik, és vagyok én, aki tudva tudom, hogy nem tudok ennek a normának megfelelni. Viszont szeretnék, mert szeretném, hogyha a közösség befogadna engem, és ezért a felszínen alkalmazkodni fogok ezekhez a normákhoz. És innentől kezdve két választásom van. Hogyha a felszínen alkalmazkodom, akkor vállalom a képmutatást, képmutatóvá leszek, és egy idő után olyan meggyőzően fogom mutatni a képet, hogy magam is elhiszem, és önbecsapásba keveredem. Ez az egyik út, amit járhatok. A másik út, amit járhatok, hogy felszínesen alkalmazkodom az elvárt normákhoz, képmutató leszek, és folyamatos lelkiismeret furdalást fogok érezni a képmutatásom miatt, és örökké azt fogom érezni, hogy nem vagyok méltó. Most, hogyha ezt az utat választom, akkor előbb-utóbb egyedül maradok. Tudnillik, hogyha képmutató vagyok, és lelki furdalásom van emiatt, akkor hatalmas energiáim mennek el arra, hogy a környezetem nem tudhatja meg, a testvéreim nem tudhatják meg, hogy ki vagyok valójában. Tehát titkolni fogom ezt, és úgy tudom titkolni, hogy nem engedem, hogy a lelkembe lássanak, nem engedem, hogy közel kerüljenek hozzám az emberek. A keresztény közösségünkben rengeteg egyedül lévő, elmagányosodott ember van, már csak azért is, egyébként különösen a lelkészek és a lelkészek gyerekei között, ezt így zárójelben megjegyzem. Akiknek, hogy hivatásuk, vagy feladatuk, vagy hozzájuk kapcsolódó elvárás az, hogy az érettség példájaként álljanak mások előtt. Tehát még inkább jelen van számukra ez a kísértés. És amikor egyedül maradtam, akkor kialakíthatok magamban egy ilyen védekező tévhitet, ami körülbelül úgy szól, hogy ha Istennel közösségben vagyok, akkor nekem nincs is szükségem arra, hogy emberi támaszt találjak a problémáimban. Sőt, amikor szenvedek a magánytól, akkor külön lelkiismeret furdalást gyártok magamnak abból, hogy én szenvedek, hiszen hogyha keresztény vagyok, akkor Istennel közösségben vagyok, és az nekem teljesen ki kell, hogy töltse az életemet, és nem lenne szabad magányosságot és keserűséget éreznem. Ez a kör, ez az ábra, ez Lawrence Krebb keresztény pszichiáternek a Mélybenéző című könyvéből származik, amit most hát kifogyott a kiadónál, és ígérgetik, hogy most már lassan megjelenik, úgyhogy nem lehet megvásárolni, mert nem tudtam hozni belőle. Az a lényege ennek az ábrának, ez a három koncentrikus kör az emberi vágyak különböző rétegeit szimbolizálja. Ezt most ellenpontnak mondom, vagy ellenpontnak jegyzem meg a magányosság kapcsán, tehát példaként. A legkülső körbe az úgynevezett köznapi vágyak tartoznak, nagyon röviden fogom csak elmondani, a köznapi vágyak azok, hogy de ennék egy sajtos hamburgert, például ez tipikusan ilyen, de ennél komolyabbak is lehetnek, például az, hogy várok az orvosi leleteimre, és azt mondom, hogy remélem jók a leleteim, és remélem negatívak, és nincs semmi bajom. Ez még mindig a hétköznapi közérzet kategóriájába tartozik. A középső körben az úgynevezett közösségi vágyak vannak, azok az emberi vágyak, azok a teljesen természetes vágyak, hogy szeretnék kapcsolódni valakihez. Ha egyedülálló vagyok, akkor szeretném, ha lenne élettársam, hogy vágyom a szerelemre, hogy vágyom a barátságra.
hogy vágyok emberi kapcsolatokra, közösséghez akarnék tartozni. Ezek is teljesen természetes emberi vágyok, és eddig azt hiszem nagyon egyértelmű, amiről szó van, de legbelül is van egy kör, amit Krebb központi vágyaknak nevez. Ezek a központi vágyak, központi vágynak inkább, nem is többes számban kellene írni. A központi vágy valami olyan belső hiányérzet, valami olyan ürességérzet az ember lelkének a legmélyén, amit csak az Istenhez való kapcsolódás, a transzcendenshez való kötődés tölthet be. Miért érdekes ez az ábra? Azért, mert amikor valaki azt állítja egy ilyen megkeresztelt tévhit kapcsán, hogyha keresztény vagyok, és az Istennel békességem van, tehát itt a legbelső körben minden rendben van, akkor nekem nem szabad, hogy fájjon a magányosság. Valójában ezek között, a kategóriák között azonban nem nagyon van átjárás. Attól, hogy én az Istennel békességben vagyok, attól még aggódhatom amiatt, hogy vajon az egészségem rendben van-e. És attól még nagyon is fáj az, hogyha egyedül érzem magam a világban. Mert az Isten, amikor az embert megteremtette a bibliai leírás szerint, valószínűleg nem véletlenül került feljegyzésre, hogy az Isten így szólt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Belénk van oltva az a vágy, hogy társat szeretnénk és tartozni szeretnénk valakihez. Az más kérdés, hogy az Istennel békességem van, akkor jó eséllyel erőt is nyerek ahhoz, hogy elhordozzam a magányosságot, ami egyébként a sorsom, hogyha pekhes vagyok. De ez nem jelenti azt, hogy a magánynak nem szabad fájnia. Tehát ilyesmikre gondolok, amikor azt mondom, hogy tévhitek veszik körül az embert. Van egy vers, nem tudom pontosan ki írta, de azt hiszem, hogy Túlmezei Erzsébet fordította, ilyen keresztény körökbe kis képes lapokon, vagy könyvjelzőkön szokott terjedni. Próbáltam megszerezni, hogy felolvassák belőle, de nem sikerült így hirtelen ma délelőtt. De lehet, hogy van, aki ismeri. Arról szól, hogy mivel az Istennel közösségben vagyok, ezért nem érezhetem magam sohasem magányosnak. Az utolsó sora az, hogy Isten velem van, a magányt nem ismerem. Ezt elrettentő példának akartam idézni, mert rendkívüli módon kártékonynak tartom. Ugyanis az ilyen versek és az ehhez hasonló gondolatmenetek keltik a jogos és teljesen indokolt és természetes szenvedés és hiányérzet kapcsán a teljesen indokolatlan lelkifurdalást és bűntudatot. Mi a megoldás egy ilyen ördögi körben? Ugye azt mondtuk, hogy egyedül lét következik abból, hogyha valaki végigmegy ezeken a fázisokon. Most egy egészséges és működő közösség az azonosság és az összetartozás érzésén alapszik. Az azonosság érzése pedig attól alakul ki, hogy tudom, hogy mi van a másik embernek a lelkében, tudom, hogy mivel küzd, és én azonosulok az ő küzdelmeivel. Együtt érzek vele, magamra ismerek a másik emberben, és ezért közösséget tudok vele vállalni. Tehát olyan kultúrában, olyan közösségben, ahol nincs szokásban, nincs kultúrája annak, hogy a belső érzéseimről beszélek, hogy a küzdelmeimet, a kételjeimet megosztom, hogyha ez nincs meg, akkor óhatatlan is elszigetelődöm és egyedül maradok. De ahol a tagok beszélnek a küzdelmeikről, ott kiderül, hogy én nem bolond vagyok akkor, amikor magányosságot érzek, vagy amikor valami más kételjel vagy egyéb dolgokkal küzdök. Emlékszem arra, hogy még fiatalabb koromban prédikátorként az egyik értekezleten egy általam nagyon tisztelt és nagyra becsült idős lelkész, akire mindig fölnéztem, valami hasonló dologról beszélt, és egyszer csak így mellékesen kifakadt, tehát így zárójelbe tett egy ilyen olyasfajta megjegyzést, amire a drámákban azt írják, hogy félre. És következőket mondta, hogy nem tudom, kedves munkatársak, csak nekem vannak néha ilyen őrült gondolataim, hogy egyáltalán van-e Isten. És ahelyett, hogy nekem megrendült volna a bizalmam ebben az emberben, valami hihetetlen megkönnyebbülés vett erőt rajtam, hogy nem hülye vagyok, hogy néha ilyen alapvető lelkész létem, ilyen alapvető kételyek vesznek körül, vagy ilyesmik jönnek elő. És körülnéztem a munkatársak közül, és kb. 50%-ban bólogattak. Másik 50%-ban nyilván megbotránkozott. De azt láttam, hogy egyetlen ilyen megjegyzés már megadta azt az élményt, hogy a kételjeimmel, amire nem merek beszélni, mert azt hiszem, hogy nem normális dolgok, azt hiszem, hogy rendellenesek, ezek a kételyek, ezek másokban is megvannak, tehát ebből azt a következtetést vonom le, hogy a kételjeim azok részei a normális hívő lelki fejlődésnek és küzdelemnek. Nem bolond vagyok, csak egyszerűen még szent sem vagyok, és járom azt az utat, amit a sorstársaim vagy a hívő testvéreim is járnak. Na most, hogyha elindulunk ezen a logikai úton visszafelé, amit felvázoltunk, tehát, hogyha a közösség működik, és meghallgatja a tagjait, meghallgatják egymást,
akkor az egyedüllét érzése is megszűnhet, és hogyha az egyedüllét érzése megszűnik, akkor megszűnik az a lelkiismeret furdalás is, amit a képmutatás miatt érzek. Akkor nem érzem többé azt a kényszerítő erőt, hogy meg kell játszanom magam, és szebbre kell festenem magam, mint amilyen valóban vagyok, akkor vállalhatom önmagamat. És hogy egy olyan közösség tagja vagyok, ahol erre mindenki felszabadul, hogy vállalja önmagát, akkor vissza lehet jutni ezen a logikai úton a legelső lépéshez, és ki lehet mondani azt is, hogy akkor vizsgáljuk csak felül ezeket a hiedelmeket. Hogy tényleg igaz az a magától értetődőnek tekintett megállapítás, hogy a keresztény ember nem borogat asztalt? Vagy pedig egy tévhitről van szó, egy olyan beidegződésről, amit mindenki magától értetődőnek tekint, pedig távolról sem az. Következő pont az, hogy hát erről lehetne egy teljes sorozatot is tartani akár, milyen mérgező tanítások, milyen megbetegítő tanítások lehetnek a vallásokban. Rengeteget lehetne mondani, én két példát hoztam, de lehet, hogy csak az egyiket fogom tudni elmondani. A mérgező tanoknak az a bajuk, hogy egy hamis tanítás, egy hamis elképzelés valamiről, az Isten elképzelést, az Isten képet is negatívan befolyásolja. Tehát egy hamis Isten képből alig ha fakadhat egészséges vallásosság, egészséges hit. A vallásosság is eléggé leterhelt szó, inkább a hitet szeretem használni. Egy dr. Eberhard Schätzing elnevezésű nőgyógyász pszichoterapeutára hivatkozom, aki 1954-ben megalkotta az ekléziogén neurózis fogalmát. Az ekléziogén neurózis azt jelenti, hogy vallási eredetű pszichés megbetegedés. Ő nőgyógyászként elsősorban a szexualitás témájában vélte ezt meglátni. Ezért a szexualitás lenne az egyik téma, amit így példának hozok, de ez tényleg csak példa, tehát ezen kívül rengeteg mindent lehetne. A szexualitás azért jó példa, mert rengeteg dolgot lehet vele példázni, és nagyon látványosan lehet vele példázni. Már csak azért is, mert a szexualitáshoz kapcsolódó gondolkodás azért vallásos körökben is jelentősen megváltozott az elmúlt fél évszázadban. Egy idézetet láthatunk, remélem jól lehet olvasni. Ez az idézet egy Jóna nevű ferences szerzetes morálteológia tankönyvéből származik, ami 1965-ig irányadó tankönyv volt papi szemináriumokon. Ez azért érdekes, mert azok a papok, akik Jóna atya könyvéből tanultak, azoknak egy része még szolgálatban van a mai napig is. Tehát azért olyan mélyen nem tűntek el ezek a nézetek. Illusztráció csak. A közvetlenül szándékolt nemi izgalom mindig nagyon bűnös, legyen még oly rövid ideig tartó és jelentéktelen is. Azt szerint milyen befolyást gyakorolnak a nemi élvezet felkeltésére a testrészeket a következőképpen osztjuk fel. Tisztességes, arc, kezek, lábak, úgynevezett kevésbé tisztességes, mell, hát, karok, combok és úgynevezett tisztességtelen testrészek, nemi szervek és a hozzáig nagyon közel fekvő részek. A hevesen vagy hosszabb időn át, vagy ismételten adott és kapott csókok könnyen jelenthetnek halálos bűnt. A tisztességtelen vagy kevésbé tisztességes részekre adott csók halálos bűn. Épp így halálos bűn a nyelvvel adott csók. Miért érdekes ez az illusztráció? Azért, mert becsukom a szemem, és elképzelem a cölibátusban élő ferences szerzetest, amint az íróasztalánál, vagy a nem tudom hol, éppen megalkotja a morálteológiának ezeket a szabályait, és kiötli ezt. Ugye van egy katolikus dogma, ami arról szól, hogy vannak halálos és bocsánatos bűnök. A halálos bűnökre is van bocsánat a gyónás által, de hogyha valaki halálos bűnben hal meg, akkor óhatatlanul el fog kárhozni. Most ehhez a tanításhoz, ha ezt komolyan akarom venni, akkor ehhez óhatatlanul járul az az igény, hogy akkor viszont definiálni kell pontosan az élet minden területére kiterjedően azt, hogy mi is az a halálos bűn. És leül az atya, és kitalálja azt, hogy a nyelves puszi az halálos bűn, meg még nem tudom mi minden halálos bűn, a nemi izgalom felkeltésére irányuló törekvés, hát az is azért legalábbis gyanús vagy veszélyes, tehát bánjunk vele óvatosan, miközben az embernek az a kérdés merül fel, amikor egy ilyet olvas, hogy honnan veszi? Tehát, hogy most mi a forrás? Vagy honnan meríti ezt? Biblia? Vagy hagyomány? Vagy ki mondta, hogy ennek így kell lennie? Csak valaki egyszer kitalálta, hogy ez így van. Az egyházaknak általában a szexualitáshoz való viszonya történelmileg hát meglehetősen ellentmondásos. Az egyik ilyen ellentmondás, az egyik furcsaság az, hogy önkényes tilalmakkal bástyázzák körül a szexuális életet jellemzően. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a házasságban a szexualitásra, vagy hát a testi kapcsolatra enyhítő körülménynek számít az, hogyha gyermeket nemzünk. Tehát körülbelül így fogták fel évszázadokig a testi kapcsolatot a házasságban. Vagyis elültetnek az emberekben egy maréknyi, teljesen indokolatlan
lelkiismeret furdalást és bűntudatot. Aztán ilyenek a tabuk, erről is lehetne beszélni, arról, hogy a szerelmi élet szexuális oldaláról, annak a kitisztázása és a normális dialógus által való megbeszélése az általában elmarad, sokszor már a keresztény neveltetés során is, tehát a családban, már eleve a családban elmarad, mert olyan dolog ez, ami valami fajta szennyes, tisztességtelen testrészek, hát ezekről beszélni sem nagyon jó, és akkor ne is beszéljünk róla. És hát ide is kapcsolódnak bizonyos mérgező tévtanok vagy vélemények, amelyek terjednek. Például, hogy egy ilyet mondjak, ami bizonyos fundamentalista egyházi körökben még ma is gyakori. Ha egy lány odaadja magát egy férfinak, akkor ez a cselekedete helyrehozhatatlan módon meghatározza őt egész további életére. Olyan kegyesen hangzik, nem? Vagy olyan szigorúan és erkölcsösen hangzik egy ilyen mondat, de felmérhetetlen károkat tud okozni, amikor valaki már túl van ezen, hogy odaadta magát egy férfinak szegény, mert nem volt önfegyelme, vagy mert úgy látta jónak, vagy mit tudom én, hogy miért, de utána egész életére, a haláláig beleépíti ez a tanítás, a neurózist, beleépíti a bűntudatot valamivel kapcsolatban, amivel enyhén szóval nem kellene. Ez a bizonyos Schetzing, aki az ekléziogén neurózisnak a fogalmát megalkotta, többek között a következőt mondta erről: az érzékeny és értékes nők többnyire azzal fizetnek ezért a gicses nevelésért, hogy maradandó előítélet alakul ki bennük a testi szerelemmel szemben, és úgynevezett frigidekként megtöltik a nőgyógyászok rendelőit a szakma egész kor tünettanát produkálva. És ez egész a vallásból jön. Talán még azt lehetne mondani, hogy valami jó szándékú igyekezetből, hogy megóvjam a maguknak parancsolni nem tudó házasokat és szerelmeseket a halálos bűntől. És ebből ez következik. És hát ide kapcsolódhatnak még ilyen tünetek, mint a bűntudatkeltés egyébként természetes folyamatok miatt. Mondjuk ez nagyon szélsőséges, de még mindig, még ma is előfordulhat szélsőségesen vallásos családokban, hogy azt mondják a fiúgyereknek, hogy vigyázz, fiam, mert Isten a takaró alatt is lát. Ha éjszakai magömlésed vagy merevedésed van, akkor az Isten azt is látja. És olyan, ez valós példa, tehát ezt nem én találtam ki, ez létező példa. És elültetek egy neurózist. Elültetek egy bűntudatot a gyermekben valami olyasmi miatt, amit nem képes befolyásolni. Tehát egy olyan természetes folyamat miatt, ami egyébként nem akaratilag alig, ha befolyásolható. És ugye jönnek azok a gondolatok, hogy biztosan azért érzek szexuális izgalmat, mondja a kamaszfiú, akit egyébként vallásosan nevelnek, mert nem elég erős a hitem. Hogy biztosan azért vannak nemi vágyaim, mert nem imádkoztam elég intenzíven. Nem kell azt hiszem ecsetelni, hogy mindez hová vezet. Milyen istenkép következik ezekből a tanításokból? Ugye ezzel kezdtem, hogy ez az istenképre való hatásuk miatt életveszélyesek ezek az elgondolások. Van egy pszichoterapeuta, aki kifejezetten vallásfüggőkkel foglalkozik, Tilman Mosernek hívják, aki írt egy könyvet az Istennek, pontosabban egy levelet az Istennek, aztán ezt megjelentette könyv formájában. Ő a maga részéről leszámolt az Isten kérdéssel egy életre. Itt már nem a szexualitásról van szó, itt már másról, az ő saját neveltetéséről. Többek között ilyeneket ír. De tudod-e, mi a legrosszabb mindabból, amit rólad meséltek nekem? Az az alattomosan súlykolt meggyőződés, hogy te mindent hallasz, mindent látsz, és titkos gondolatainkat is képes vagy megismerni. A gyermekvilágában ez aztán úgy fest, hogy az ember nyomorultnak érzi magát, mivel te leselkedsz, és gondolatolvasással vagy elfoglalva. Átmenetileg talán sikerült tiszta dolgokra gondolni, vagy ilyeneket tenni, olyasmit, ami megörvendeztet téged, vagy legalábbis jó indulatra hangol. Csak úgy vaktában eszembe jut néhány dolog, ami megszomorított téged, és persze mindig ez volt a legrosszabb, megszomorítani téged. Igen, folyton a te hogy léted miatti gond egész terhe nehezedett rám, te betegesen érzékeny személy, akit már az is depresszióval fenyegetett, ha nem mostan fogad. És ha akarjuk, akkor lehet rajta mosolyogni. De ha arra gondolunk, hogy milyen szülei lehettek, akik mondjuk az Isten kérdést, vagy az Isten képet nevelési segédletként használták, hogy úgy óhajtották rávenni a gyereket arra, hogy mosson fogat, és azt mondják, hogy meg fog szomorodni a jó Isten akkor, hogyha te nem mosol fogat. Ez borzalom. És mindeközben egy ártatlan dolog van mögötte, egy szülői jó szándék. A szülő tehetetlennek érzi magát, és segítségül hívja az Istent, és ilyen módon manipulálja a gyermekét. Aztán lesz belőle egy ilyen könyv, meg egy ilyen ember, aki kétségbe esik, és eldobja az Istent. Mi következik ebből, ha valaki így nevelkedik fel? Az következik belőle, hogy az Isten teljesíthetetlen elvárásokat támaszt, és az következik belőle, hogy ha nem akar kilépni ebből a körből, ha nem akarja otthagyni az egészet,
akkor azt fogja mondani, hogy akkor elkezdek egy kilátástalan küzdelmet a vélt vagy valós bűneim ellen. Az a baj, hogy vélt bűnökkel is, vagy indokolatlan bűntudatokkal is körülbástyázzák ilyenkor a gyermeket, de hát vannak valóságos bűnök is, amikkel szembe kellene nézni, amiktől meg kéne szabadulni. És ezek így összekeverednek, az indokolt lelkifurdalás az indokolatlannal, és az ember elkezdi ezt a teljesen kilátástalan sziszifuszi küzdelmet, hogy legyőzze a természetét, a hajlamait. Valaki ahhoz hasonlította ezt, hogy ez olyan, mint amikor pingponglabdákat akarunk a víz alatt tartani. És tulajdonképpen egyet nem is olyan nehéz lenyomni, még kettőt sem. De tizet, huszat, százat, ötvenet, hányat tudok egyszerre a víz alatt tartani? Valamelyik mindig fel fog jönni. Képtelenség mindent a saját önkontrollom befolyása alatt tartani. Ezt nem tudom megtenni. Ugyanis nem ez a megoldás. Nem ez a bibliai megoldás sem. Az Istennek sem ez a megoldása, hanem valami egészen más. Ez lenne a megoldás. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel. Ez volna az Isten megoldása, nem az, amit el akarnak hitetni vele kapcsolatban. Nem az a megoldás, hogy fegyelmezd magad jobban. Nem az a megoldás, hogy terjeszd ki a kontrollt az életed minden területére. Nem az, hogy egy állandó görcsben és rettegésben éld az életedet, hogy mikor követsz el valami rosszat, hogy az Isten lecsaphasson rád. Hanem az, hogy mindezt tedd az Isten kezébe. Mondta az Istennek azt, hogy tehetetlen vagy, és te szabad. Tehetetlen vagyok, és te szabadíts meg. És belévetem a hitemet abba az egyetlen erőbe, aki meg tud szabadítani engem. Ez a hit általi megigazulásnak az alapja és a lényege, amiről természetesen órákat tudnék beszélni, meg külön előadásokat tartani, de most ezt nem tehetem meg az idő hiányában. Csak azért lassítok egy picit, hogy ezen azért gondolkodjunk el. Megigazulván hitáltal békességünk van Istennel. Aztán beszélhetnénk még arról, hogy mondjuk ugyanilyen tévtan vagy bűn az egyházak részéről a személyes szükségletek, a személyes vágyok elfolytásának a tana. Részben már érintettük egyébként az első pontban. Amikor azt mondják valakinek, hogy Isten előtt semmi vagy, ne felejtsd, ez sokszor gyerekeknek is. Önérzettel vagy öntudattal rendelkező gyerekeket sokszor ezzel szoktak nyírbálni. Azt mondják neki, hogy ne felejtsd, hogy Isten előtt semmi vagy. Igaz? Hát ahogy vesszük. Mert a bibliai nézet erről az igazságról az, hogy Isten előtt semmi vagy, és a szemében mégis végtelen értéket képviselsz. Ez így együtt igaz. A fele nem. A fele nem. Az én elnyomása identitásvesztéshez vezet. És sokszor a vallásos közösségek, vagy a diszfunkcionálisan vallásos nevelést alkalmazó családok, azok ösztönzik az ilyen magatartás formákat, mint az alkalmazkodás, a konfliktuskerülés, a kívánságok mellőzése, és az a fajta önzetlenség, amit most itt negatív értelemben használok, tehát az a fajta önzetlenség, hogy saját kívánságaimat megtagadva, vagy arról tudomás sem véve, szolgáljak másokért és másoknak. Csak az a probléma ezzel, majd beszélgetésben ki lehet talán majd térni rá, hogy miért van ez így, most nincs idő arra, hogy indokoljam. Az a probléma ezzel, hogy a végeredmény egy olyan személyiség lesz, akihez nem lehet közel kerülni. Aki ad, mindig szolgál, betegesen is akár, de ő maga nem enged közel magához senkit, nem lehet közel kerülni hozzá. Az a frusztráció, amit az énnek és a személyes kívánságoknak és vágyaknak az elfolytása jelent, az megoldásra tör. Ez egyébként minden függőséggel kapcsolatban alaptörvény. A frusztráció, tehát az akadályoztatás, az megoldásra tör. Ha elfolytok valamit, az valahol máshol az életem egy bizonyos területén kitörési pontot fog keresni magának. És ebben az esetben mi történhet? Két választás van. Vagy benne marad a vallásos körben az illető, ez a gyakoribb, és akkor lesz belőle mondjuk egy kényszeres segítő, egy compulsive helper. Olyas valaki, ami szintén ennek van egy kortünettana ennek a betegségnek. A kényszeres segítés azt jelenti, hogy valakinek az élete értelmét az adja meg, hogy másokon segít, valamilyen karitatív munkát végez, de nem azért, mert annyira önzetlen, és nem azért, mert túlcsordul a szeretettől, hanem azért, mert ha ezt nem tenné, akkor nem lenne képes a tükörbe nézni. Vagyis nem jó szívű, hanem beteg. Ahogy a munkaholista nem szorgalmas, hanem beteg, a kényszeres segítő sem jó szívű, hanem beteg és segítségre szorul. Vagy ha nem kényszeres segítő lesz belőle, akkor vallási fanatikus lesz. Az a fajta ember, akit gyülekezetben, vallási közösségekben járók valószínűleg jól ismernek, aki árgus szemekkel lesi a mások
hibáit és vélt vagy valós bűneit, és valahányszor lecsaphat, akár csak gondolatban, csak saját magában valakire, akkor kipipálhatja, hogy na ebben a tekintetben azért mégiscsak jobb vagyok nála. Miért? Azért, mert kényszeresen szüksége van arra, hogy az én képe, a torz én képe, a sebesült én képe, amit a rossz vallási tanítások vagy a rossz neveltetés okozott, az valahogy helyreálljon. Vagy a másik választás az, hogy kilép ebből a körből, és mondjuk kémiai szerfüggést alakít ki. Mert a torz én kép attól még megmarad. Tehát a torz én képet vagy jóvá formálom azzal, hogy mondjuk kényszeres segítésbe menekülök, vagy pedig a torz én képen miatti fájdalmat valamilyen kémiai szerrel fogom csillapítani. Ez sem ritka dolog egyébként. És itt van az a felirat, amit az előbb akartam megmutatni, ez pedig a megoldás lenne. Ez egy olyan bibliai kifejezés, amit mindenki ismer, és a keresztények nem merik, jellemzően nem merik a szónak, vagy a kifejezésnek a valódi értelmét megérteni és elfogadni. Ugyanis ezt körül szoktuk magyarázni, ezt a mondatot. Azt szoktuk mondani, hogy igen ám, de ezt nem úgy kell érteni, hogy ugye, mert benne van az önszeretet gondolata, és ez olyan önző dolognak tűnik, és olyasminek tűnik, amivel hát hívőként legalábbis nem kéne szóba állni. Pedig nagyon makacs mondat. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Érdekes módon a kémiai függőket, az alkoholistákat és a drogosokat tömörítő önsegítő közösségek, azok pontosan tudják azt, hogy képtelen az az ember a szeretetre, akinek az én képe nincs a helyén. Ha magamat nem szeretem, és itt nyilván nem az önistenítésről, meg ennek a beteges formáiról van szó, hanem az önelfogadásról, a helyes önértékelésről, a normális én képről. Hogyha ez nincs meg, akkor képtelen vagyok önzetlen szeretetet érezni és kommunikálni mások felé is. Azt szokták mondani, hogy a bűntudattal és depresszióval küszködő, kezdő józanodóknak, amikor bekerülnek ezekbe a közösségekbe, és figyeljük meg, el lehetne tanulni vallási közösségekben is ezt, hogy barátom, amíg te képtelen vagy arra, hogy magadat szeresd, addig majd mi szeretni fogunk magad helyett téged. Mert neked erre szükséged van. Tehát szeresd fel a barátodat, mint magadat. És a harmadik dolog, amiről szóltam, az a tradíciók és tekintélyek szerepe. András és Kratzer könyvéből való, a Megbetegítő Hit című könyvéből való az idézet. Ezt a könyvet nem tudtam most elhozni, egyébként lehet könyveket vásárolni, mert ajánlani is fogok a végén néhányat. Ezt nem tudtam most hozni magammal, mert lekéstem a Calvin kiadót, de meg tudom mondani, hogy hol lehet beszerezni. Tehát vagy a Bocskai út 35-ben a Calvin kiadónak a könyvesboltjában, vagy itt a közelben a Rádai utcában, a Rádai könyvesház nevű könyvesboltban is nagy valószínűséggel kapható. Én nem láttam ott, de úgy tudom, hogy a Calvin kiadónak a könyvei ott kaphatók. Félig jó a könyv, tehát nem ajánlom fenntartás nélkül, de majd a végén rátérek, hogy miért nem. De ez például egy érdekes megjegyzés. A megbetegítő hit egyik legfeltűnőbb tünete, hogy nem tűri a nagykorú embereket. A vallásra való visszaélés évszázadokon át bevált eszköz volt ahhoz, hogy jobban tudjanak uralkodni az emberekkel. Illetve egy vallás akkor humánus, ha lemond a felettesén funkciójának betöltéséről, aminek révén bűntudattal és félelmekkel kötözi meg az embert. Amikor egy hit tradíción vagy tekintélyen alapul, legyen az bármilyen tekintély. Azért kell ebben hinni, mert ezt írja a Biblia, ez is tekintélyelv. Még akkor is, hogyha a Bibliát hiteles tekintélynek fogadjuk el. Vagy azért kell ebben hinni, mert ezt mondta a zsinat, ezt mondta a pápa, ezt mondta XY, akik nagy tekintéllyel rendelkeznek. Azért kell ebben hinni, mert különben megégetünk. Mindegy, hogy hogyan fogalmazom meg, ezek mind tekintélyelven alapuló hitek és meggyőződések. És nagyon gyorsan elmondom, hogy röviden ebből mi következik. Például az, hogy fel nem tehető kérdések sokra jelenik meg a hitéletben. Bizonyos dolgokat nem lehet megkérdőjelezni, bizonyos kérdéseket nem szabad feltenni, bizonyos kérdéseket nem lehet feszegetni, mert rombolja a tekintélyt, amin ennek az egésznek amin a hitrendszer egyébként felépül. Ez pedig olyan hívőt termel ki, aki infantilis lesz, tehát gyermeteg lesz, döntésképtelen lesz az életnek bizonyos helyzeteiben, illetve közösségi szinten pedig kitermeli a társadalmi fundamentalizmusnak a jelenségét, amely egyre inkább teret nyer a nyugati világban, és egyébként most nem beszélünk az iszlám fundamentalizmusról, kifejezetten csak a keresztény gondolatkörben mozgok ezzel az előadással, de kereszténység körében is, főleg Amerikában, de most már Magyarországon is, egyre inkább teret nyer az az irányzat, amely ebből a tekintélyelvből táplálkozik, és többek közt azt eredményezi, hogy halálkomolyan azt mondják emberek, hogy a Biblia
ezt és ezt mondja dolgokról, vagy az egyház ezt és ezt tanítja dolgokról, és politikai célkitűzéssé válik az, hogy ezeket a tanításokat helyezzük át a szekuláris társadalomnak a gyakorlatába. Vagyis mindegy, hogy te egyetértesz-e azzal, amit én igazságnak tartok, de én ezt isteni igazságnak tartom, és ezért belekényszerítelek téged, ha akarod, ha nem. Nem hagyja meg a szabad választásnak a lehetőségét. Tehát azt mondja, hogy a Biblia kimondja azt, hogy aki embertől, annak vére ember által ontassék ki, tehát be kell vezetni a halálbüntetést a szekuláris társadalomban. Érthető. Meg talán látható az is, hogy nincs logikai összefüggés a két kijelentés között, mert nem feltétlenül kell vallási elveknek, sőt talán nem is kívánatos, hogy vallási elvek határozzák meg a világi társadalomnak a működését. Szívesen beszélnék még erről, de sietni kell. És aztán, ami még ebből következik, az egy egészen különleges dolog. Úgy nevezném meg, hogy indoktrináció a vallásos nevelésben és a misszióban. Megpróbálom röviden elmondani. A meggyőzés háromszöge azt jelképezi, tehát gyakorlatilag ebben a háromszögben, ebben a tartományban, ebben elhelyezhető a nyílt kommunikáció minden formája. Mondjuk egy szélsőséges kommunikáció, verekedés vagy a háború, az valahol itt van. Ugye? A tekintélyelvű nevelés, az valahol itt van lent, hogy az erőszak is megjelenik benne, meg az indoktrináció is. A vita, az értelmes vita, az eszmecsere, az lehetőség szerint minél távolabb van az aljától, és minél közelebb a tetejéhez. Mondjuk ebben a sávban helyezkedik el az erőszakmentes nevelés. Tehát úgy nagyjából az emberi viszonylatok úgy elhelyezhetők valahogy ezen az ábrán. Mi az indoktrináció? Az indoktrináció olyan típusú meggyőződés, átültetés, aminek nem értelmi alapja van. Tehát nem igazából nem meggyőzés, hanem manipulatív hatás által történő átörökítése bizonyos tanoknak és igazságoknak. Éppen az egyházi, vagy a vallásos nevelésre rendkívül jellemző. Azért kell ebben hinned, mert hinned kell benne, és a két kijelentés közé föl lehet építeni tetszőleges számú lépcsőfokot, ami azonban azt fogja eredményezni, hogy a logika körbe megy. Ez az indoktrináció. Ha valakit így nevelnek, akkor nem csak az a veszélye ennek, hogy esetleg téves vagy indokolatlan hitet és tanítást, tehát véleményeket fog kifejleszteni magában, vagy fog megörökölni, hanem az a veszélye is, hogy gyerekkorban megtanulja a gondolkodási séma átvétele által a tisztességtelen és elfelen gondolkodást és érvelést. Vagyis későbbiek során, felnőtt korban nem lesz képes arra, hogy elfogulatlan módon a logika szabályai szerint gondolkozzon és érveljen, mert az indoktrinációra, az indoktrinált tanoknak az átvételére szocializálódott. Tehát akkor, amikor elvi döntéseket kell hoznom, akkor már nem tudom használni a logikus gondolkodásnak, a kritikai, az elfogulatlan kritikai gondolkodásnak az eszközét, mert elvették tőlem már gyerekkorban, nem tanítottak meg rá. Tehát ilyen indirekt bűn is van benne, amit a szülők elkövethetnek a gyermekeikkel szemben. Ugye az ilyen típusú felnőttek, az ilyen típusú hívők tesznek fel aztán olyan kezdetű kérdéseket a lelkészüknek, hogy szabad-e egy kereszténynek ezt vagy azt tenni? Szabad-e ékszert viselni? Szabad-e bort inni? Szabad-e hosszú hajat, rövid hajat, kopasz fejet, akármit viselni? Illik-e egy kereszténynek az, hogy rengeteg ilyen kérdést kapok? Tehát a személyes lelkigondozói munka során nagyon sokan jönnek hozzám a legkülönbözőbb olyan kérdésekkel, hogy szabad-e ezt vagy azt tenni? És soha nem tudtam válaszolni erre a kérdésre, és soha nem is akarok. Mert nem az én feladatom, hogy megmondjam bárkinek, hogy mit szabad és mit nem. Nem is vehetem a bátorságot, hogy beleártsam magam bárkinek a lelki ismeretébe. De aki ahhoz szokott, hogy igenis a környezete, a tekintélyek a környezetében igenis beleártják magukat az ő lelki ismeretébe, az alig tud élni enélkül, hogy meg ne mondják neki azt, hogy mi a frankó. Ez a veszélye az indoktrinációnak. Na most, amikor felnőtt lesz ebből a gyerekből, akit így neveltek, vagy abból a felnőttből, akinek a vallási tanokat ilyen módon adták át, és mondjuk missziós lelkülettől
vezérelve másokat is meg akar győzni az igazságról, akkor találkozunk azokkal a típusú hívőkkel, akikkel gondolom az utcán már mindenki találkozott, aki elmondja azt, hogy ezt kell hinned azért, mert én mondom és csak. Amikor én sokszor megteszem azt már így az érdeklődésem miatt is, hogy megállok beszélgetni emberekkel, csak mindig kudarcba fullad, és egy idő után elgondolkodtam róla, hogy miért. Hát azért, mert más az elvárásunk. Ő neki az az elvárása, hogy én elfogadjam azt, amit ő mond, nekem meg az az elvárásom, hogy nyílt eszmecserét folytassunk kérdésekről. Tehát más az indíték, ami abban a közös szituációba hoz bennünket, és képtelenek vagyunk közös nevezőre jutni, mert hát nem is ugyanazt szeretnénk ebben a szituációban elérni. Jó, itt kihagyok egy részt. És bírják még néhány perc? Ma most telt le az egy óra, ugyanis azért kérdezem. A megoldások. A beteg hitből, bármilyen okból is beteg hitből, milyen módon lehet gyógyulni, hogyan lehet kiszállni ezekből az ördögi körökből. Az egyik megoldás, amit már említettem, ki kell lépni ebből a vallásos körből. El kell dobni a vallást úgy, ahogy van. Nincs rá szükség. És ha el tudom dobni a vallást, és mondjuk egy szakértő, pszichológus, vagy pszichiáter, vagy lelki gondozó segítségével el tudok jutni odáig, hogy a lelkiismeret furdalástól is megszabadulok emiatt, akkor megszabadulok a vallásfüggőségtől. Csak én személyesen úgy gondolom, hogy kár. Tehát ez a fürdővízzel a gyereket effektus lenne. Aztán vannak pszichológiai megoldások, ami középutas megoldás. Tehát azt mondja, hogy gyógyítsuk meg a beteg, az ekléziogén neurotikust, gyógyítsuk meg, de valahogy olyan formában gyógyítsuk meg, hogy azért ne kelljen eldobnia az Isten hitet. És jön egy ilyen javaslat, na ezért nem szeretem ezt a könyvet, amit ajánlottam, mert például ezt javasolja. Léteznie kell valamiképpen annak a lehetőségnek is, hogy Istent másképp képzeljük el, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk létét. Csak én érzem úgy, hogy van valami baj ezzel a mondattal? Mi a baj ezzel? Léteznie kell valamiképpen annak a lehetőségnek is, hogy mi Istent másképp képzeljük el, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk létét. Vagyis azt mondja a pszichológus, hogy az Isten hit alapvetően hasznos, azt nem kéne eldobni, az egy jó dolog. Aki egészségesen hisz, az mentálisan kiegyensúlyozottabb, mint aki nem hisz egyáltalán. Ne kelljen eldobni. De mit javasol? Azt mondja, hogy képzeljük el az Istent úgy, képzeljünk el magunknak egy Istent, egy olyan Istent, aki nem betegít meg. Az én problémám ezzel csak az, hogy azt a kérdést nem veti fel senki, hogy akkor kicsoda is az Isten. Ha ugyanis nem létezik, akkor erre nincs szükség. Akkor még ha hasznos is egy nem létező Istenbe vetett hit, vagy egy elképzelt Istenbe vetett hit, akkor is beteg marad az a hit. Mert egy hamis információn alapszik. Ha viszont létezik, akkor a kérdés úgy merül fel, hogy kicsoda ő. Akkor azt a kérdést vessük fel, hogy ki az Isten, és abban reménykedjünk, hogy az Isten olyannak bizonyul, akibe vetett hit, és az akivel fenntartott bizalmi légkör és kapcsolat, az nem betegséget, hanem egészséget és szabadulást fog hozni. Én azt gondolom, hogy az Isten ilyen. Ahogy én megismertem, én nem félek attól, hogy az Istent minél jobban megismerjem. Mert úgy gondolom, hogy nem fog megbetegíteni. Hogy mondjak egy példát erre, van egy probléma, amit kezelni kell. A páciensnek bűntudata van. Hogyan lehet kezelni a bűntudatot? Ha a pszichológiai oldalról közelítek, és semmi bajom a pszichológiával egyébként, tehát mélységesen tisztelem, csak egy jellemző megoldása mondjuk ebben a speciális helyzetben, egy ilyen pszichológiai modell az, hogy meg kell győzni a pacienst, rá kell vezetni arra a beteget, hogy a bűntudatának nincs alapja. Nem kell, hogy bűntudatot érezzen. És bizony, vannak esetek, amikor ez nagyon is helyén való, amikor ezt kell tenni. Nagyon szélsőséges, nagyon beteg helyzetekben is előfordulhat. Én is találkoztam olyan drogfüggő beteggel, aki amikor elmondta az életét, akkor a hajam szála égnek állt, és amikor egy csoportterápián elmondta a gyerekkorát, ami ott kezdett el kemény lenni, hogy a saját nevelőapja erőszakolta meg 8 éves korában, most nem akarok erről többet mondani, tehát ehhez méltó volt a folytatás is. És sokat próbált junkik, öreg heroinisták, akik ott ültek ebben a körben, ökölbe szorult a kezük, és azt mondták, hogy fel tudnák négyelni a papát,
azért, amit ezzel a lányjal tett. És aztán a lányból lett prostituált, meg lett drogos, meg lett nagyon sok minden, amiért bűntudata volt, és okkal érezhetett mindenféle, nem is tudom, minek érezhette magát. Tehát ilyen utolsó alávaló senkinek. És bizony ott abban a helyzetben az volt a feladat, hogy meg kellett érteni azt, hogy nem a te hibád. Rátettek egy pályára, amiről nem volt lehetőséged, nem a te döntésed volt, nem volt lehetőséged erről letérni. De önmagában általános értelemben ezt nem lehet azt mondani erre, hogy így kell kezelni minden bűntudat problémát. Mert a bűntudat lehet indokolt is. Létrejöhet valós bűnök miatt is. És ezért a hitnek a megoldása, az igazi, tehát a hiteles hitnek a megoldása, az nem az, hogy tegyük el a bűntudatot, vagy ássuk alá a bűntudatot, hanem az, hogy mondjuk ki azt, amit a János Evangélium a 3. fejezetének a 16. verse kimond, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis nem azt mondja, hogy nincs okod rá, hogy bűntudatod legyen, hanem azt mondja ki, hogy igen, bűnös vagy, de megváltott bűnös vagy. És ezzel az igazság mind a két oldalát eléje tártam. A pszichológia hatékony abban, ahogyan kezelni tudja a vallási eredetű neurózist. De a hiteles hitről nem tud sokat, és nem tud túl sok érdemit mondani. És befejezésül egy gondolat, ezt is lehetne még nagyon sokáig ragozni, és sokféle módon megközelíteni. Ha keresem azt a különbséget, ami a hiteles hitet, a valódit, a beteg és mérgező hittől megkülönbözteti, akkor egyetlen szóban tudom megragadni ezt a különbséget. Egyetlen érzésben vagy érzelemben, amit úgy neveznek, hogy hála. A hála az az egyetlen emberi érzés, amit nem igen lehet beteg módon érezni. Illetve lehet azt is, de itt most nyilván nem azt a fajta indokolatlan hálát, hanem a valódi hálát képzeljük el. Az az érdekes, hogy a névtelen alkoholisták erre is rájöttek. És például azt szokták mondani, hogy a hála az egyetlen érzés, amire nem lehet inni. Vagy a hála az egyetlen érzés, amire nem lehet drogozni. Mindenre lehet. Örömre, bánatra. Pozitív, negatív érzésekre. Fájdalmat csillapítani. Örömteli dolgokat megünnepelni. Mindent lehet itallal. A szabadulás felett érzett hála azonban nem vezet a pohárhoz. Ha ennyit jegyeznek meg az egész mai estéből, akkor megérte elmondani. Az a hit, az a gondolat, az Istenhez kapcsolódó gondolat, ami a hálán alapszik, a személyes hálán, az sohasem beteg hit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

És akkor elkezdenénk ez évi sorozatunkat, amelyben a Római Levél 12. fejezetétől folytatnánk tovább a Római Levélnek a tanulmányozását. A gyakorlati keresztény életről szól a Római Levélnek a harmadik nagy témája, és ez egyáltalán nem pusztán csak egy függelék a Római Levélben, hanem nagyon fontos szerepet tölt be. Akárha abból a szempontból gondolkozunk, vagy nézzük, hogy ezt a levelet Pál apostol egy olyan gyülekezetnek írta, amely gyülekezetet szeretett volna bevonni a további misszió munkájába, egy tervezett hispániai misszió munkába. Akár pedig, hogyha onnan nézzük, hogy a Biblia a hitnek a kérdéseit nem sorolja az elvont fogalmak világába, hanem a gyakorlati életre van hatása. Tehát, hogy így mondhatnánk, hogy feltárta az elvi hátterét annak, hogy hogyan változhat meg egy ember élete a hit általi megigazulás tanításának a kifejtésével. Rámutatott, hogy mindennek az alapja az isteni gondviselés, az Isten munkája, előre tervezett munkája az ember javára. Most pedig arra fog rámutatni, hogy a gyakorlati életet mindez hogyan érinti. Bizonyos gyakorlati kérdésekre nézve, hogyan változik meg az ember élete, annak az embernek az élete, aki végighalad a hit általi megigazulásnak a folyamatán, hogyan formálja át az Isten az emberi életet. Hogy egy kicsit előre tekintsünk erre a tervezett sorozatunkra, szeretném elmondani, hogy milyen témák várhatóak. A Római Levél 12. fejezetétől kezdődik ez a gyakorlati kérdésekről szóló szakasz, és tart a 15. fejezet 13. verséig. Természetesen mi a sorozatunkban a levél befejezéséig fogunk eljutni majd. Az első két vers, ami a mai alkalmunknak a témája, az tulajdonképpen egy alapvetés az egész kérdéskörhöz, egy bevezetés. Milyen alapon éljen az ember engedelmes életet, Istennek engedelmes életet, miért kéri ezt tőlünk az Isten. Utána a következő előadás témája a keresztény szolgálat a hívő közösségben, a harmadik verstől a 8. versig tart ez a szakasz, hogy egy közösségen belül hogyan működik, hogyan hangolja össze a szeretet, a szolgálatokat, és hogyan szolgálhat egy keresztény ember a közösségben. A 9. verstől a 21. versig a 12. fejezetben, a hátralevő versekben a szeretetnek a gyakorlati megnyilatkozásairól szól, elvezetve egészen a gondolatmenetet az ellenség szeretetének a kérdéséig, hogyan lehet a gyakorlatban betölteni Jézusnak ezt a felhívását, hogy szeressétek ellenségeiteket. A 13. fejezet egy nagy témáról szól, ez pedig a keresztény embernek az államhatalomhoz való viszonyulása. A 14. 15. fejezet egy másik nagy témáról szól, amit körülbelül így lehetne megfogalmazni, hogy amikor egy gyülekezetben, egy keresztény gyülekezetben nézeteltérések vannak, problémák vannak, akkor a gyakorlatban hogyan lehet ezeket a problémákat úgy kezelni, hogy ott az Isten szeretete nyilatkozzon meg, és ne szakadás legyen a vége, hanem egységre jutás legyen a vége. Ezután Pál apostol már módszeresen, rendszerezetten nem fejt ki kérdést, hanem az úti terveiről szól, tehát a befejezéshez tér. De ebben a szakaszban is láthatjuk majd a gyakorlati kereszténységet az apostol élet példáján keresztül az apostol gondolkozásában. Körülbelül ez lesz tehát az idei sorozatunk, tanévben gondolkozva az idént természetesen. És akkor el is kezdenénk a mai témánkat, ami mindösszesen

két vers a római levélből, így hangzik a római levél 12. fejezetének az első és a második verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez a két vers vezeti be tehát a gyakorlati kereszténységről szóló tanítását a levélnek, és így kezdődik, és lépésről lépésre fogom elemezni, ahogyan tavaly is ezt megtettük, így kezdi, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai. Ez a kérlek kifejezés, amit először szeretnék kiemelni, aminek önmagában is üzenetértéke van. Ez a kifejezés a görög szövegben azt jelenti, hogy odahívni, maga mellé ültetni, leültetni egy barátságos beszélgetésre, kérlelni valamivel kapcsolatban az életmódra nézve, inteni, bátorítani. Mindezeket jelenti ez a szó. Önmagában is elgondolkoztató, hogy amikor a Bibliában ez az egyik kifejezés, amikor a feddés vagy intés szót olvassuk, akkor ennek ez a jelentés tartalma. Nem arról van szó, hogy fog egy pálcát és elkezdi verni, hanem arról van szó, hogy egy barátságos beszélgetés keretében kérleli valaminek a megtételére. De amit én szeretnék kiemelni, az most csak annyi ebből, hogy úgy kezdődik ez, hogy odahívni, magához hívni, maga mellé ültetni. Az apostol, amikor a kereszténységnek a gyakorlati kérdéseiről beszél, akkor nem küldi az embert. Nem elmond elveket, hogy így kellene élni, ezt tegyétek, és közben az ő életét nem érinti, hanem mint egy odahívja őket. Mint ahogy máshol fogalmaz, hogy kérlek benneteket, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé. Nem elküldi az embert, elé tárva a mércét, hanem a személyes élet példáján keresztül kérleli a testvéreit, kérleli a hallgatóit, hogy kövessék őt, és járjanak vele együtt ezen az úton. Egészen más dolog az, hogyha valaki olyan tanácsokat ad, amelyeket ő maga nem érint, ő maga nem követ, és egészen más dolog odahívni a személyes életpéldán keresztül is, és így kérlelni az embert, hogy tegye meg azt, ami az ember javára van egyébként. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. Pál apostol azért hív, mert ő maga megismerte az Isten irgalmát, és amikor megszólítja az embert, megszólítja az embereket, akkor egy olyan ember szólít, akinek az életét áthatotta az Isten iránti hála. Az élete végéig el volt telve, be volt töltve az Isten iránti hálával, azért a csodálatért, azzal a csodálattal, hogy lehet, hogy az Isten hozzá lehajolt, hozzá, aki a keresztényeket üldözte, aki halálra adott embereket, hogy az Isten könyörült rajta, és nem véget vetett az életének, hanem kegyelemben részesítette, sőt, szolgájává tette. Az apostol életét ez az indíték határozta meg, hogy ő szerette Krisztust azért az áldozatért, amit érte hozott, és az volt a vágya, hogy meghálálja ezt az áldozatot, hogy viszonozza az Isten iránta tanúsított szeretetét. És ugyanez, amire hívja az embert, hogy mi is kövessük ebben, hogy az Isten irgalmasságáért tegyük azt, amit teszünk. Hogy ami döntéseket hozunk, ami változás történik a mi életünkben, annak az alapja az Isten irgalmassága legyen. Ugye mire is utal vissza az apostol, amikor azt mondja, hogy én az Isten irgalmasságáért kérlek titeket. Milyen gondolatokat emelhetnénk ki a levél eddigi részeiből, mi mindenben nyilatkozott meg előttünk az Isten irgalma, miközben tanulmányoztuk ezt a levelet. A legelső gondolat, amit kiemelhetünk a levélből, hogy Pál apostol azzal kezdte a levélnek a gondolatmenetét, az érdemi kifejtését a hitáltali megigazulásnak, hogy világossá tette azt, hogy minden ember bűnös, és világossá tette azt is, hogy az Isten haragja nyilvánvaló az emberi bűnnel szemben, ugyanakkor viszont rámutatott, hogy az Isten mégis irgalommal fordult az emberekhez. Az emberi bűnnel szemben kimutatja a haragját, de nem sújt le a haraggal a bűnösre.
Az Isten irgalma legelőször ebben mutatkozik meg az ember iránt, hogy bár ez ember megérdemelné az ítéletet, megérdemelné, mert felelős az Isten ítélőszék előtt, az Isten azonban mégis kegyelem időt biztosít minden egyes ember számára az élethez, ahhoz, hogy átgondolja és belátásra jusson, más döntéseket hozzon az életében, hogy letérjen az önzésnek az életrendjéről, és változtasson a gyakorlati magatartásán. Tehát amikor az Isten irgalmára utal az apostol, akkor legelőször erre az irgalomra gondolhatunk. Arra az irgalomra, amely abban nyilatkozott meg, hogy az Isten ahelyett, hogy lesújtott volna és végrehajtotta volna az ítéletet, amelyet megígért, az Isten ehelyett csak a bűnnel szemben mutatja ki a haragját, mégis kegyelemmel fordul a bűnt elkövető emberhez, és kegyelem időt biztosít, függetlenül attól, hogy az ember hisz benne, vagy nem hisz benne, tiszteli őt, vagy nem tiszteli. Azért élhet az ember, mert az Isten az ő szeretetéből fakadóan megváltásról gondoskodott, és nem tulajdonítja az embereknek az ő bűneiket, hanem félretette őket, ahogyan a harmadik fejezetben a megváltásnak a lényegét megfogalmazta az apostol. Az Isten időszakosan félretette a bűnöket, és segítséget ajánl fel minden egyes embernek ahhoz, hogy megváltozzon és emberi életet éljen. Az 5. fejezetben azt emelte ki az apostol, hogy amit Ádámban elvesztett az ember, azt Krisztusban visszanyerte. Ez is az Isten irgalomnak a megnyilatkozása. Igaz, hogy atyáinktól hiába való életet öröklünk, de minden ember elnyeri a lehetőségét annak, hogy az örök élet reménységével éljen, és azzal fejezze be az életét. Minden ember számára biztosítja a megváltás lehetőségét. Amit Ádám elveszített, azt Krisztus visszaszerezte az ember számára, és ugyanolyan eséllyel indul el minden egyes ember, az Isten kegyelmének köszönhetően, hiszen az Isten személyre szabott terveket készített, és személyre szabja a mércét is, hogy ki mennyi lehetőséget kapott a jó megismerésére, ezt fogja majd megvizsgálni, és ennek fényében ítéli meg az életeket. Aztán a folytatásban az apostol a 4. fejezetben, az 5. fejezetben arról beszélt, hogy amikor egy ember elfogadja az Isten által felkínált kegyelmet, amikor elfogadja, hogy ő maga nem tudja jóvá tenni a bűnt, de az Isten helyettes áldozatról gondoskodott a számára, és elfogadja ezt az emberileg megalázó tényt, hogy nem az én érdememért, hanem kegyelemből, ajándékképpen nyerem el az üdvösséget, az igazságot. Amikor egy ember ezt elfogadja, akkor az Isten úgy tekint rá, mintha soha nem vétkezett volna, nem tulajdonítja az embernek a bűneit, nem számítja az embernek azt, amit tett, hanem neki számítja Krisztus igazságát, úgy tekint rá, mintha soha nem vétkezett volna, és mindig engedelmeskedett volna. Ez is az irgalmasság része. Az Isten irgalmához tartozik az, hogy ebből fakadóan az ember bátran mehet a kegyelem királyi székéhez, mint gyermek kérhet az Istentől abban a bizonyosságban, hogy az Isten meghallgatja a kéréseit. Hogy az Isten nem kell feltenni kérdésként, hogy vajon az Isten hogy fog viszonyulni hozzá, hanem egy dolgot biztosan tudhat az ember, az Isten vágyva vágyik arra, hogy segítsen, hiszen szereti az embert. Úgy mehet a kegyelem királyi székéhez, mintha soha nem vétkezett volna, és azzal a bizalommal kérhet, mint az Isten gyermeke, aki tudja, hogy az Atya szereti őt, és meghallgatásra találnak a kérései. Aztán a továbbiakban, hogyha tovább gondoljuk, akkor azt teszi nyilvánvalóvá a levélben az apostol, hogy az Isten mindenről gondoskodott, ami ahhoz szükséges, hogy az ember valóban megváltozhasson. Az Isten munkája a változáshoz, az akarást, az ő szeretetének bemutatása által. Ha valaki szemléli Krisztust a kereszten, ha valaki szemléli az Isten szeretetét, ami a keresztben nyilatkozott meg, akkor az az ember nem tud tovább élni a bűnben, mert készteti az Isten szeretete arra, hogy más döntést hozzon, hogy ne magáért éljen, hanem odaszánja magát az Isten követésére. Az Isten munkája az akarást, és az Isten adja az erőt is az engedelmességhez. Ez sem az ember érdeme, ez is kegyelemből, az Isten irgalmasságából van. Ugye itt a Szentléleknek az erejéről és a hatalmáról volt szó a 8. fejezet alapján. És az egészre a koronát tette rá az apostol akkor, amikor elmondta azt, vagy leírta azt, hogy mindez a folyamat, mindez a munkálkodás az egyes emberért, ez nem véletlenszerű,
hanem az Isten megalapozott terveire épül. Nem az ember érdeme az, hogyha megtalálja az Istent, hanem az Isten keresi az embert, és az Isten munkálkodik az emberért. És nem az ember érdeme, hogyha végül teljesen megváltozik az élete, hanem az Isten türelmes munkájának köszönhető, aki nem adja fel, amikor kudarcot szenved, akkor sem, hanem újra és újra megkeresi az embert, olyan élethelyzetekbe helyezi, ahol lehetősége van az embernek elgondolkozni, lehetősége van megismerni az Isten szeretetét, lehetősége van döntéseket hozni. Az ember üdvössége bizonyossá válik az isteni tervezés nyomán, nem bizonytalan ennek a folyamatnak a végkimenetele. Mindezt az Isten irgalomból teszi. Emlékezzünk Jákob és Ézsau történetének az átgondolására, ahol azt láttuk, hogy az Isten nem az alapján dönti el, hogy kiket fog hívni, hogy az ember mit cselekszik. Nem származás alapján, vallási hovatartozás alapján, nem is az ember cselekedetei alapján, hanem az ő előreismerése alapján, hogy látja az ember lelke mélyén a vágyat, és munkálkodik azért, hogy ez a vágy, ez döntéssé érlelődjön, és szilárd döntés legyen az Istennek való engedelmesség egy ember életében. Hogyha az Isten ezt nem tenné, akkor senki nem lehetne, aki üdvözülne. Ha az Isten csak a cselekedetek alapján hívná az embert, senkit nem tudna elhívni. Az Isten az ő irgalmában a cselekedetek mögé néz, az indítékok mögé néz, és meglátja azt az embert, akiben ott van a vágy a jó után, akiben ott van a készség, akiben ott van az a készség, hogy áldozatot is vállaljon, nehézséget is vállaljon azért, hogy más emberré legyen és megváltozzon. És az Isten az ő bölcsességében azért munkálkodik, hogy mindez végbe menjen. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy kérlek benneteket, titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságáért, akkor ez a tanítás, ez a gondolatmenet áll e mögött, a kérés mögött. Kérlek titeket annak az Istennek az irgalmasságáért, aki áldozatot hozott az üdvösségetekért, aki személyes szeretettel szeret benneteket, aki terveket készített, aki ezeket a terveket életben tartja, folyamatosan felülvizsgálja, életbe lépteti az aktuális pontjait, és segítségül van az embernek. Kérlek ezért a szeretetért, ami megnyilatkozik az Isten gondviselésében, az Isten megváltói munkájában. Kérlek ezért a szeretetért, ezért az irgalmasságért, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Amikor az ember meglátja, hogy az Isten mennyire szereti, hogy az Isten milyen szeretettel fordul hozzá, amikor fölkiált, megértve Pál gondolatait, hogy ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, és ugyan mi szakaszthatna el bennünket az Isten szeretetétől, akkor az ember valóban eljut oda, hogy elgondolkozik azon, hogy lehet-e választ nélkül hagyni ezt az isteni szeretetet. Lehet-e közömbösen tovább menni, lehet-e semmibe venni azt, amit az Isten az emberért tett. És az ember érzi a lelke mélyén, hogy nem, ez nem lehetséges. Ehhez el kell felejtkezni az Isten szeretetéről, hogy az ember nyugodtan tudjon tovább élni abban, ami az életet pusztítja, a bűnben. Pál apostol erre az alapra hivatkozva kéri, hogy az ember gondolja végig, gondolja át az Isten szeretetét, és utána hozzon egy döntést, és szánja oda magát az Isten követésére élő áldozatként. Hadd emeljem ki azt, hogy egy nagyon fontos gondolatot érthetünk meg abból, ahogyan Pál apostol bevezeti itt a keresztény életgyakorlatot. Az Isten nem formai engedelmességet kér. Az Isten szeretetből fakadó odaszánást kér az embertől. Teljesen odaadta magát az emberért, és ezért joggal igényli azt, hogy az ember teljesen adja oda magát neki, fenntartás nélkül. Amikor gyakorlati kérdések kerülnek elő az életben, az életmódra nézve, küzdelmekre nézve, magatartásbeli dolgokra nézve, akkor az ember hajlamos eljutni oda, hogy elkezdje úgy érezni, hogy szabad, nem szabad. És ilyen kategóriákban gondolkozzon a kereszténységről. Nekem szabad ezt tennem, de nem szabad ezt tennem. Ilyenkor mindig érdemes visszamenni a gyökerekig, és feltenni azt a kérdést, hogy miért is élek én úgy, ahogyan élek. Az apostol itt a gyökérre irányítja rá a figyelmet.
Ez nem a szabad vagy nem szabad kérdések körébe tartozik. A gyakorlati kereszténységben igen sekélyesen, igen felszínesen nézzük, hogyha az ember így gondolkozik, hogy mit szabad megtenni, és mit nem szabad megtenni. Miért él úgy az ember, ahogyan él? És Pál azt mondja, hogy az Isten irgalmasságáért. Azért, mert megértettem az Isten szeretetét, és méltóképpen szeretnék rá válaszolni. Minden ember életében, aki megismeri a Bibliának a gyakorlati tanításait, akár arra nézve, hogy mit egyen és mit igyon, vagy mit ne egyen és mit ne igyon, akár arra nézve, hogy hogyan használja fel az idejét, hogyan használja fel az anyagi javait, minden ember életében próbálkozik az ember ellenséges sátán kialakítani egy olyan érzületet, egy olyan lelkületet, hogy hát már ezt sem szabad. Ezt sem tehetem meg. És szeretné elérni, hogy ezek a gyakorlati dolgok, ezek a szabad-nem szabad kategóriába tartozzanak, legyen egy ilyen merev gondolkozása az embernek, és tűnjön el az, hogy miért él úgy, ahogyan él. Pál apostol pedig azt mondja, hogy mielőtt bármilyen gyakorlati dologról beszélnénk, akár arról, hogy a gyülekezetben hogy éljen az ember, akár arról, hogy az ellenségeit szeresse az ember, ez egy iszonyú felháborító dolog, ha valakinek van ellensége, hogy én még szeressem is őt. Bármilyen gyakorlati kérdésről van szó, az apostol azt kéri, hogy mindig menjünk vissza a gyökérig. És lássuk meg, hogy a gyökérnél az Isten szeretete van. Az Isten irántunk való szeretete van. Amikor az ember elkezdi úgy érezni, hogy hát már ezt sem szabad tennem, akkor álljon meg, és tegye fel magának a kérdést, miért jár ezen az úton? És menjen le a gyökeréig. A gyökerénél Krisztus keresztáldozatát fogja találni. Én azért nem a magam kívánsága szerint élem az életemet, azért nem a magam esze szerint járok, mert Krisztus odaadta az életét, értem, és azt kéri, hogy higgyem el, szavazzak neki bizalmat, hogy nem a saját utam lesz az üdvösségre vezető út, hanem az Isten útja lesz az az életemben. Jegyezzük meg, és majd is idézzük fel, amikor ilyen helyzetekbe kerülünk. Újra és újra tegyük fel a kérdést magunknak, miért élünk úgy, ahogyan élünk. Mi az indítékunk erre? Pál azt mondja, hogy a keresztény életnek az alapja az Isten irgalmasságának a befogadása, a megértése, ami egy döntéshez vezeti az embert, ezzel folytatja, ugye, hogy szánjátok oda ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Amit először szeretnék kiemelni, ez az okos tisztelet kifejezés. Úgy hangzik a görögben, hogy mint a ti logikus Isten tiszteleteteket. Ez a logikus szó. Mert a logika követeli az embertől azt, hogy erre a szeretetre így válaszoljon. Tehát ez az, ami egy logikus magatartás az ember részéről. És az az illogikus, az az értelmetlen, hogy megérti az ember, hogy mi forgott kockán, megérti az ember, hogy mit adott érte az Isten, hogy hogyan viszonyul hozzá az Isten, és az a teljesen logikátlan magatartás, hogy az ember hátat fordít, és azt mondja, hogy nem érdekel. Ez logikátlan. Amikor megérti az Isten iránta való szeretetét és irgalmát, akkor a logikus magatartás az ember részéről, hogy erre válaszol. És a logikus válasz az, hogy ahogyan Isten odaszánta magát az emberért, ahogyan Krisztus odaszánta magát áldozatul az emberért, úgy szánja oda magát viszonzásképpen az Istennek, mert ez az egyetlen méltó és egyetlen logikus magatartás az ember részéről. Mert azt értette meg, hogy a saját utam a halálba vezet. Hogy a saját kívánságomnak a követése, a saját vágyaimnak a kielégítése az a halálba vezető út. És az Isten erről az útról kívánt kiszabadítani, és nem tudott kisebb áron kiszabadítani, mint a saját életét odaadva. Erre egy logikus válaszadás van. Hogy én viszont akkor letérek arról az útról, amelyen járok. És helyette rálépek arra az útra, amit az Isten kér, oda szánom magamat az Istennek, viszont áldozatként az én életemet. A kép, amit itt az apostol használ, az az ószövetségi áldozati rendszerre mutat. A
az a kifejezés, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, az itt levő kifejezések egytől egyig mind az ószövetségi áldozati rendszerre mutatnak vissza. Ez a szánjátok oda kifejezés, ezt így is lehetne fordítani, hogy állítsátok oda. Amikor az áldozati állatot oda vezették a sátorhoz, az ószövetségi templomhoz, oda állították az Isten színe elé, mielőtt bemutatták áldozatul. Ugyanez a kifejezés van itt, hogy álljon az ember oda az Isten színe elé, szánja oda magát az Istennek válaszképpen. Aztán ez a kifejezés, hogy élő, szent és Istennek kedves, vagy Istennek tetsző áldozat, ez megint az ószövetségi áldozati rendszerre mutat, és én itt egyetlen egy áldozatot hadd emeljek ki. Volt egy áldozat, amelyet önkéntesen lehetett bemutatni, vagy inkább így fogalmazok, önkéntesen is be lehetett mutatni. Nem volt kötelező, hanem az ember szabadon eldönthette, hogy bekívánja mutatni. Ez az áldozat az egészen égő áldozat volt. Az egészen égő áldozat, ez két dolgot fejezett ki, hogyha valaki szeretne ezzel kicsit közelebbről megismerkedni, akkor egyrészt a Bibliában ajánlom Mózes harmadik könyvének az elolvasását, másrészt pedig talán itt a könyves pulton kapni lehet az Ószövetségi Szenté és az Evangélium című könyvet. Nem tudom, kapható? Nem. Jó, ha valaki szeretne belőle venni, akkor kapható lesz. Nagyságrendileg olyan 2000 forint körüli áron van ez a könyv. Ez az Ószövetségi Szenté és az Evangélium című könyv végig tekinti az ószövetségi áldozati rendszert az evangélium fényében, és beazonosítja, hogy hogyan mutatott az áldozati rendszer Jézus Krisztusra előre. Nos, ez az egészen égő áldozat, ez két dolgot fejezett ki. Az egyik, hogy Krisztus egészen odaadta magát értünk. Akkor, amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor letette az ő isteni hatalmát, letette az isteni létformáját, és emberré lett. És akkor, amikor a kereszten meghalt, akkor az utolsó szavai így hangzottak, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. Jézusnak joga lett volna bármikor eldönteni, hogy ő visszamegy az Atyához. Nem elvette tőle az Atya az életet, hanem letette az Atya kezébe az életét, és a halála előtt egy hatalmas horderejű mondatot mondott ki, Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. Jézus végleg eldöntötte, hogy teljességgel odaadja magát a bűnért való áldozatra, és nem volt hatalmában visszajönni a sírból. Az Atya kegyelmére volt utalva, az Atyára volt utalva, hogy ő feltámadjon. Jézus úgy halt meg a kereszten, hogy az Atya haragját érezte, az Istennek a bűnnel szembeni gyűlöletét kellett átélnie, és közben azt az életet, amely a sajátja volt, amely felett rendelkezhetett, még ott is leszállhatott volna, és mondhatta volna, hogy az ember viselje a bűnnek a büntetését, én visszamegyek. Jézus ott és ezek között a körülmények között mondta ki azt, hogy én leteszem az életemet az emberért. És utána meghalt, a második halálnak a lelki szenvedését áttélve, és meghalt úgy, hogy egyedül az Atya ígérete volt, hogy szenvedése folytán látni fog, és sokakat megigazít, de nem magában volt a biztosíték arra, hogy vissza fog térni és fel fog támadni, hanem teljesen kiszolgáltatta magát a halálnak. Teljesen odaadta magát áldozatul az embernek. Az egészen égő áldozat tehát ezt fejezte ki az egyik oldalon, hogy ahogyan Krisztus teljesen odaadta magát, úgy kellett ennek az áldozatnak teljesen elégnie az oltáron, és abból nem ehettek meg semmit, és nem maradhatott meg semmi része. A másik oldala ennek az áldozatnak, hogy amikor az ember önként bemutatta ezt az áldozatot, akkor azt fejezte ki, hogy ő pedig hasonlóképpen teljesen az Istennek kívánja odaszánni önmagát. Amennyire teljes volt Krisztus áldozata, amit értehozott, ugyanilyen teljes az az odaszánás, amivel ő teljesen elfordul a saját útjától, a saját életétől, és odafordul az Istennek való engedelmességhez, az Isten útjához. Ezt fejezi ki, tehát ez az ószövetségi kép, amit itt felidéz az apostol a kifejezések segítségével,
hogy az ember odaállítja az életét, odaállítja önmagát az Isten szín elé, mint viszont áldozatot, viszonozva az Isten szeretetét egyetlen logikus és méltó módon, az egész életét, a teljes életét odaszánva. Ez az, amit Jézus így fejezett ki, hogy az ember nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy a másikat szereti, és az egyiket gyűlöli. Az ember nem szolgálhat egyszerre az Istennek, és a világnak, a mammonnak, vagy önmagának. Ez vagy-vagy kérdés az életben. Az Isten szeretetet kíván az embertől, és nem áldozatot. Ezt is visszaidézi Jézus az Ószövetségből. Irgalmasságot, szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Az Isten nem formai engedelmességet, nem formai odaszánást kér az embertől, az ember szívét, az ember szeretetét, az ember egész lelkét, egész lényét kéri, mert ő is ezt adta az embernek. Ennél kevesebb nem méltó, nem arányos, hogy így mondjam, arra az áldozatra, amit az Isten hozott. De ezt az ember csak egy esetben tudja megtenni. Ha először meglátja, hogy az Isten mit tett érte. Ekkor logikus lesz ez a magatartás számára. Ekkor nem kell magyarázni, hogy ezt kell tenned, hanem magától értetődő és természetes lesz, hogy ez a mérce az ember számára. Így jellemzi az ember odaszánását Pál apostol, amely logikus magatartása részünkről, élő, szent és Istennek tetsző. Az Isten itt most nem azt kéri, hogy mi úgy adjuk fel az életünket, hogy meghalunk, hanem azt kéri, hogy a mi egész lényünket, az egész élővalónkat szánjuk oda neki. Azt kéri, hogy a mi erőnk legjavát adjuk oda, és ne az legyen az életünkben az Isten tisztelet, hogy hát, ha jut idő erre, ha jut erő erre, akkor majd tiszteljük az Istent is, hanem azt kéri, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, hogy az Isten az első helyre tegye, az ember az első helyre tegye az Istennel való kapcsolatot, és ez élettől duzzadjon, ebben élet legyen, ebben az ember ereje legyen benne, az ember szeretete legyen benne. Ezt az ószövetségi tanítás így fogalmazta még meg, hogy az embertől a zsengét kérte az Isten. Nem a maradékot, hanem a zsengét, a legjavát, a legelejét. Élő áldozatot. Érdemes itt feltenni a kérdést és elgondolkozni, hogy vajon az ember életében levő Istenhez fordulás az egy forma, amely monoton módon ismétlődik, vagy pedig egy élő odaszánás, egy élő kapcsolat az Istennel. Az Isten nem formai áldozatot kér az embertől. Az ember, ahogy a Pál apostol a korintusi első levél 13. fejezetében fogalmaz, az ember odaadhatja a vagyonát, felétetheti, a testét tűzre adhatja, de hogyha szeretet nincsen benne, akkor annak semmi értéke nincsen. Az Isten a meleg szeretetet, a buzgó szeretetet kéri az embertől. Ha ez megvan, akkor az odaszánás is élő lesz. Akkor nem elégszik meg az ember formai istentiszteletekkel, nem egy kipipálandó feladat a sok feladat között, hogy megnyugtassam a lelki ismeretemet, hogy én azért az Istent is tisztelem az életemben, hanem keresni fogja az Istent első helyre téve őt az életében, mert az Isten szeretete erre indítja őt. Élő, szent. A második dolog, amit használ kifejezésként erre az odaszánásra, erre az áldozatra, a szent. A szent szó a Bibliában azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített, az Isten tisztelete céljára elkülönített. Amikor az emberi élettel összefüggésben használja, akkor azt fejezi ki, hogy egy ember elfordult a bűn útjától, nem köt kompromisszumot, nem alkuszik meg a bűnnel, hanem odafordul az Istenhez, és teljesen elkülöníti magát a bűntől. Így mondja ezt Ézsaiás próféta könyve, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Az Isten azt a magatartást, amikor az ember tiszteli is őt, de közben lényegében az önzés útján jár tovább, erre azt mondja, hogy ezt nem kérem tőletek. Nem kérem, hogy tapossátok a pitvart, nem kérem, hogy itt legyetek, én bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Élő, szent és az Istennek tetsző áldozatot.
Az Istennek tetsző áldozatban benne van az a gondolat, amit majd a második vers végrészletesebben kifejt, hogy nem én döntöm el, hogy mi az, ami tetszik az Istennek, hanem meghallgatom az Istent, hogy ő mit mond erről a kérdésről. A Káin és az Ábel áldozata közötti különbségnek a lényege. Az Istennek való engedelmesség igénye van ebben. Szeretnék egy ige szakaszra utalni. Malakiás próféta könyve első fejezet 8. versében van egy nagyon találó kérdés. Azt mondja ott a próféta a népet megszólítva, hogy hát vajon az ember vihet-e áldozatul vakot, sántát? Így mondja, hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűn az? Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűn az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad-e téged? Avagy reát tekinti? Azt mondja a seregeknek, ura. Tehát van egy ilyen emberi mérce is, hogy vajon azt a lelkesedést, vajon azt az odaszánást, azt a buzgalmat, vajon azt a munkahelyi főnökömnek is merném mutatni? Elfogadná, kedvesen fogadná? És itt mennyivel nagyobb lényről van szó. Ugye, ahogy az ember meggondolja, hogy mivel megy oda a fejedelem elé. Itt a fejedelmek fejedelméről van szó. Az Istennek áldozatul élő, szent, és az Istennek tetsző, az Isten előtt kedvességet találó áldozatként kéri a mi testeinket. Mi lehet itt a jelentősége annak, hogy Pál apostol nem egyszerűen annyit mond, hogy szánjátok oda magatokat, hanem azt mondja, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Az ember a lelki életben, a vallásos életben, a vallási élet dolgaiban hajlamos arra, hogy nagy szavakat mondjon, nagy lelkesedést tanúsítson, aztán amikor a gyakorlatban szembe kerül azzal a kérdéssel, hogy most akkor engedelmeskedni fog-e, akkor pedig a maga útján járjon tovább. Úgy gondolom, hogy ez a jelentőség annak, hogy Pál apostol itt nem csak ennyit mond szimplán, hogy szánjátok oda magatokat, hanem kihangsúlyoz azt, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Vagyis a gyakorlati életnek a legkisebb dolgaiban is szánjátok oda a ti egész lényeteket, ami abban nyilatkozik meg, hogy a hétköznapi élet kis dolgaiban, a gyakorlati életben engedelmeskedtek az Istennek. Szánjátok oda a ti testeiteket. Nem valami nagy lelkesedésről beszél, nem valami nagy érzelmi áttélésről beszél, hanem arról, hogy az ember, aki testben éli meg az életét, a gyakorlati megnyilatkozásaiban, a legegyszerűbb hétköznapi dolgaiban legyen az Isten gyermeke ezen a világon. Annak a tudatában éljen, mint aki egészen égő áldozatul, egészen odaadta az életét az Isten követésére. Így folytatja tovább az apostol, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ebben a második versben már a gyakorlatra tér át, hogy mit jelent a gyakorlatban megvalósítani ezt, hogy odaszánjuk magunkat értelmes döntést hozva, odaszánjuk magunkat, a mi testünket az Isten tiszteletére, az Istennek áldozatként, viszont áldozatként. Azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Először csak eddig szeretném idézni. Nagyon érdekes görög szöveg abból a szempontból, hogy itt kétféle formálódásról van szó, kétféle mechanizmusról van szó. Az egyik kifejezés, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, ez a ne szabjátok magatokat. Ennek a kifejezésnek a gyökere a séma szó, ami tervet jelent, vázlatot jelent. Én nekem itt a szabás minta jutott eszembe, hogy a szabás minta, amit körülrajzolnak, és utána körülvágják az anyagot. Ez az egyikféle formálódási lehetőség. Van egy minta, ami kilóg, azt lenyisszantjuk. A másik, amikor azt mondja, hogy változzatok el, itt pedig a görög szövegben a metamorfózis kifejezés szerepel, az átformálódás, átalakulás kifejezés szerepel, aminek a gyökere az, hogy alakítani, formába önteni, megformázni valamit.
Ebben a képben pedig az van, hogy van egy anyag, mondjuk a vas, amit szeretnénk átalakítani. Verhetjük, bizonyos fokig fog is változni, de ahhoz, hogy lényegi átalakulás történjen, ahhoz össze kell törni, föl kell melegíteni, föl kell olvasztani, és utána egy öntőformába kell beleönteni. És akkor felveszi annak a formáját. Egyébként nem fogja fölvenni a formát tökéletesen. Tehát a kép az ez, vagy egy másik kép a viasz. A viasz, amit föl kell melegíteni, és amikor fölmelegítették, akkor belenyomják a pecsétet, nem hirtelenkedve, egy mozdulattal, és rajta tartva. És fölveszi a pecsétnyomónak a formáját. Tehát kétféle átformálás, kétféle változás, és kétféle út, amiről az apostol beszél. A világ sémát ad. Ad egy mintát, ad egy sémát, ad egy szabásmintát, és azt mondja, hogy tagolódj be, legyél ilyenné. Az Isten nem egy formát ad, amit körül kell vágni, hanem az Isten ennél többet kér. Az Isten azt kéri, hogy melegedjen fel az ember, és legyen képlékenyé, formálhatóvá, és formálódjon át a Krisztus mintájára. Hogy így mondjam, abba az öntő formába, abba képlékeny viaszként, felforrósított viaszként kerüljön bele az élete, és vegye fel teljesen az öntő formának a mintáját. Érdemes feltenni a kérdést, hogy melyik változást követjük az életben. A világnak van egy nagyon határozott igénye arra, hogy mi vegyük fel, ne lógjunk ki. Általában az életben nagyon nehezen tűrik el emberek a másságot. Nagyon könnyen kialakul egyfajta gyűlölet, egyfajta, kiközösítés, lenézés, ha valaki más, mint ami a megszokott. Itt most nem beszélek másról, csak arról, hogy van valami, amit megszoktunk, és ha attól eltér valaki, akkor az már minimum furcsa, kicsit rosszabb esetben elkülönülünk tőle, még rosszabb esetben ellenségnek kiáltjuk ki, legrosszabb esetben neki is megyünk, és bántjuk is. Így működik ez a mechanizmus. A világnak nem igénye, Sátánnak-e világfejedelmének nem igénye, hogy az ember teljes mértékben, mindenben azonosuljon vele. Neki elég, ha az ember alkalmazkodik, ha igazodik, ha beáll a sorba. Gondolkozhat az ember másképpen, a lényeg, hogy lépjen együtt a többiekkel. Haladjon ugyanazon az úton, mint mások. A többi az részletkérdés. Itt szeretnék egy bibliai képre utalni, amiből ugyanez jön ki. Jelenések könyve beszél az utolsó idők kapcsán kétféle pecsétről vagy bélyegről. Az egyiket Fenevad bélyegének nevezi, a másikat pedig az Isten pecsétjének nevezi. És hogyha a Jelenések könyvében ezt a két kifejezést megnézzük, akkor nagyon érdekes lesz, egyébként kifejezés formájában is különbözik egymástól a kettő. Azt látjuk, hogy a Fenevad bélyegét azt az embereknek a kezére teszik. Az Istennek a pecsétjét pedig, az élő Istennek a pecsétjét az embereknek a homlokára teszik. A fenevad bélyege, az kerülhet az ember homlokára, vagy a kezére is. Sátán nem igényli, hogy a gondolkozásban azonosuljunk vele. Nem igényli azt, hogy mi rosszak akarjunk lenni. Csak azt kéri, hogy a gyakorlati cselekedeteinkben ne térjünk el a többiektől. Hogy a cselekedeteinkben legyünk önzőek. Kövessük azt a szabásmintát, amit ő adott nekünk. Többet nem vár el az embertől. Viszont, ha nem követi, akkor gyűlölni fog. Akkor gyűlölni fog, és gyűlöletet fog kelteni az emberekben. Tehát, ha az ember meg akar menekülni a gyűlölettől, akkor a szabásminta változás útját fogja követni, beáll a sorba. Erről szól az Efézusi Levél második fejezetében az apostol, amikor azt mondja, hogy titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint harag fiai voltunk, mint egyebek is. Itt elmondja azt, hogy mi ez, hogy a világnak a sémája. Akik között amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint. Ez az egyik indíték, ez az egyik indulat, ami ott van az emberi életben, a világ folyása szerint. Ahogyan a szomszéd csinálja, ahogyan a többiek csinálják. És meg is kérdezzük, hogy mi itt a szokás, mit kell tenni. A másik, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Közvetlen késztetések, rosszra késztetések az életben. A harmadik, mindnyájan forgolottunk egykor mi is mindnyájan, amit testünk kívánságaiban, a megromlott emberi természet jön késztetésekkel, nem mindig kell kívülről jönni késztetésekkel, és rosszra csábítani az embert, van az ember szívében is elég gonosz indulat. Az utolsó pedig cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát. Az ember még ideológiát is gyárt ahhoz, hogy az a rossz, az miért jó, és miért kell úgy élni az embernek. Nos, körülbelül ez az a szabás minta, amit elénk állít a világ, és amit igényel az embertől. Ez az egyik változási lehetőség. Az emberben hatalmas nagy készség van arra, hogy ne lógjon ki, hogy hasonuljon, hogy elkerüljön konfliktusokat. Ez, hogy így mondjam, a természetünkbe van oltva. Ez bennünk van. Azt mondja az apostol, hogy ennek az odaszánásnak a lényege, hogy az ember felismerje ezt, felismerje, hogy nagyon sokszor nem más motiválja, mint az, hogy igazodjon, mint az, hogy ne lógjon ki a sorból, és azt mondja, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz. Ne kövessük ezt a gondolkozásmódot, hanem helyette változzatok el a ti elmétek megújulása által. Itt viszont azt szeretném kiemelni, hogy ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen, ahhoz szóba kell állni az összetöretéssel, ahhoz szóba kell állni a felforrósítással, és csak ezt követheti az öntő mintába öntés. E kettő nélkül nem megy. Hiába való próbálkozás is. Valódi átalakulás, valódi átformálódás az ember életében alázatból és szeretetből fakad. Az embernek el kell oda jutni, hogy megalázza magát az Isten előtt, és engedi, hogy az Isten rádöbbentse arra, hogy bizony össze kell törni a rosszat. Össze kell törni, és fel kell forrósítani, hogy külön választhassa egymástól a nemes fémet és a salakot. Itt is lehetne még egy bibliai képet idézni, ez az ötvösnek a munkája, aki újra és újra felhevíti az aranyat, és újra külön választja a salakot és a nemes fémet, egészen addig, míg végül visszatükrözi az ötvösnek a képét. Ekkor tiszta. Ekkor teljesen tiszta. Valami ilyesmi kép, ez a metamorfózis kép, amit itt az apostol használ. Ahhoz, hogy ez a változás, az Isten szerinti változás megtörténjen tehát az életünkben, ahhoz nekünk el kell fogadni az összetöretést, el kell fogadni a nehézségeket, a megpróbáltatásokat, ahogy az Ószövetségben egy ige fogalmaz, a kékek, a sebek, a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt. Ez is hozzátartozik az átformálódáshoz. De nem csak ez tartozik hozzá az átformálódáshoz. Hozzá tartozik az, hogy az Isten szeretne felmelegíteni bennünket az ő szeretetével. Szeretné azt, hogy ami egész lényünket átitassa az ő irgalmasságának a tapasztalata, annak a meglátása, hogy ő mennyire szeret bennünket, és ez melegítsen fel minket, és tegyen formálhatóvá bennünket. Ha ez hiányzik, akkor lényegileg nem vagyunk formálhatóak. Az embert egyedül a szeretetnek a tapasztalata képes átformálni, és egyedül az Isten szeretetének a befogadása képes az emberben olyan változást elindítani, ami lényegi változás lesz, aminél már felveszi az öntő formának a mintáját, aminél hozzá hasonul Krisztus mintájához, és
valódi változás történik az életében. Nos, tehát ezt mondja, hogy az ember fogadja el a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, és gondolkodjon sokat az Isten szeretetéről, itassa át, járja át az Isten szeretetének a melege, mert így tud megváltozni az ő gondolkozásának a megújulását követve. Az emberi gondolkozásnak a megújulása, innen indul ki a megváltozás, amikor egy ember először rádöbben arra, hogy nem jó az az út, amin jár, és egy másik úton kellene járni. És el kell változni a gondolatmenetnek, meg kell változni a gondolatmenetnek, annak a sémának, ami szerint gondolkozik az ember, mint egy új mintát kell felvenni a gondolkozásnak, és ennek a gondolkozásmód változásnak a lényegét fogalmazza meg az apostol ennek a második versnek a végén. Változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A változás tehát a gondolkozásból fog kiindulni, az Isten tiszteletben tartja az ember lényét, az ember személyiségét, ő nem fogja az ember beleegyezése nélkül lemetszegetni a rosszat az életünkről. Ő nem egy szabás mintát követve alakítja át az életünket. Ő azt kéri, hogy értsük meg az ő szándékát, értsük meg az ő lényét, értsük meg az ő eljárását, és megértve az ő akaratát, szánjuk oda magunkat az ő követésére. A gondolkozásmód megújulásának a gyökere, vagy a lényege, ahova az Isten szeretné elvezetni az embert, hogy az ember eljusson arra a gondolkozásra, hogy őt az érdekli minden dologra nézve, hogy mi az Isten akarata. Ez egy radikális változás az ember életében. Ugye láttuk azt, hogy az ember a bűn útját járva milyen sémákat követ a gondolkozásában. Van a világ folyása, a megszokott dolgok követése. Vannak kifejezetten sátáni késztetések emberek életében. Van a test kívánságának a kielégítése, és van a testnek és a megromlott gondolkozásnak a kölcsönös együttmunkálkodása. Ehhez képest, ugyanabban a levélben, amiben idéztem, az Efézusi levélben az apostol azt mondja, később az 5. fejezetben a 15. és a 17. verset fogom kiemelni, meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. A gondolkozásmód változásnak a lényege, hogy én miért járok úgy, ahogyan járok. Itt kell a gyökérnél megváltozni valaminek. Eddig az ember okkal járt, persze, az volt az oka, hogy mi az én akaratom. Mi az én kívánságom? Mi az én anyagi érdekem? Mi az, ami nekem jól esik? És körülbelül az ember mindent ebből a nézőpontból néz. Hihetetlen önző a mi nézőpontunk. Nagyon sokszor rajta kaphatjuk magunkat, hogy szinte képtelenek vagyunk mások nézőpontjából megvizsgálni egy kérdést. Ösztönösen a saját nézőpontunkból indulunk ki. Az apostol pedig azt szeretné, ha most egy más nézőpont kerülne az első helyre az életünkben. Mi az Isten véleménye erről? Mi az Isten akarata erről ebben a kérdésben? Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Ha a gondolkozásban ez az indíték, ez a szemléletmód, ez a nézőpont nem változik meg, akkor lényegében nem történik változás az ember életében. Akkor lehet, hogy kap egy vallásos külszint, de lényegében ott marad az önzés, mert a nézőpontja az embernek továbbra is az, hogy mi az, ami nekem jól esik. Mi az, ami nekem kényelmes? Mi az, ami az én érdekeimet szolgálja? És ezzel szemben, aminek meg kell változni, amire ahova el kell jutni, hogy az emberi gondolkozásban gyökeret ver az, hogy mi az Isten akarata. És nem csak, hogy gyökeret ver, hanem első helyre kerül. Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Az Ószövetség így teszi fel ezt kérdésként, hogy illetve hát nem is kérdés, minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utadat. Minden dologra nézve feltenni azt a kérdést, hogy mi az Isten akarata. A legapróbbtól kezdve a legnagyobbig. A keresztény embert ez jellemzi, hogy a gondolkozása ráállt erre a nézőpontra, erre a gondolatmenetre.
hogy a legelső kérdése, a legelső dolog, amit átgondol, ez nem az, hogy nekem ez megéri, vagy nem éri, nekem ez jó, vagy nem jó, jól esik, vagy nem jó, nem érzem jól magam, hanem erre a gondolkozásra áll rá, hogy mit mond az Isten erről. Mi az Isten véleménye erről a kérdésről? Mi az Isten akarata ebben a kérdésben? Ez jellemzi a keresztény gondolkozást. Hogyha ez a gondolkozás hiányzik, akkor lényegében még mindig a világ sémája szerint gondolkozik az ember. Mert a világ sémája az, hogy mi az én érdekem. Ez az önzés sémája. Ehhez valóban össze kell töretnünk. Ehhez az énünknek le kell kerülni a trónról, és az Istennek kell a trónra kerülni, hogy az ember erre a gondolkozásra természetessé váljon, eljusson erre a gondolkozásra, és természetes legyen. Mint a lélegzetvétel olyan természetes legyen, hogy az én nézőpontom az, hogy mit akar az Isten tőlem, mit akar az Isten ebben a helyzetben, mi az Isten véleménye erről a kérdésről. És végül befejezésül azt szeretném kiemelni, hogy azt mondja Pál apostol, hogy nem akármilyen dolog az, amit nekünk folyton szem előtt kell tartanunk, hanem az, hogy mi az Istennek jó, kedves és teljes vagy tökéletes akarata. Amit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban az az, hogy amit az Isten akar az embernek, az jó. Az kedves és tökéletes. Amikor tehát az apostol azt mondja, hogy el kell jutnunk oda a Krisztus áldozatát szemlélve, arra a gondolkozásra, hogy én nem a saját elgondolásaimat követem és tartom mérvadónak, hanem komolyan keresem és kutatom, hogy mi az Isten akarata, akkor erre abból a kiindulásból tud eljutni az ember, hogy megérti, hogy amit az Isten akar az embernek, az a lehető legjobb. Ahhoz nincs mit hozzátenni, az tökéletes, az teljes, az kedves, az jó, hogy röviden fogalmazzunk. Ehhez bizalom kell az Isten iránt. Nagyon sok ember, mikor találkozik a Bibliának ezzel a gondolatával, hogy az ember nem magának éljen, hanem az Istennek, és az ember ne a maga akaratát, a maga eszét kövesse, hanem az Isten akaratát kövesse, akkor felhorkan, és azt mondja, hogy de hát az miért lesz nekem jó? És azt mondja, de hát az nehéz, de hát akkor hol leszek én, és mi lesz az én személyiségemmel, és egyáltalán. Igen, az az ember tud eljutni oda, hogy teljes szívből őszintén azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. És én szeretném megérteni és tudatosan odaszánni magamat az Isten akaratának a követésére, aki megismeri az Istent úgy, mint bizalomra méltó lényt, aki soha rosszat nem akar az embernek, aki ha valamit visszatart az embertől, amit az ember úgy lát, hogy nekem erre nagyon nagy szükségem lenne, azt nem azért tartja vissza, mert ő önkényeskedik, nem azért, mert lát valamit, ami miatt nem tesz jót az embernek. El kell jutni ehhez arra bizalomra, hogy az Isten mindent bölcsen cselekszik, és az Isten bizalomra méltó, mert az Isten szeret bennünket, és nem akar rosszat nekünk. És akkor itt megint bezárult a kör. Kérlek azért titeket, Atyám fia, az Isten irgalmasságáért. Újra és újra ehhez a gondolathoz térhetünk vissza, hogy a hívő keresztény életnek, a hívő gondolkozásnak, a keresztény gondolkozásnak a gyökere megérteni az Isten ember iránti szeretetét. Aki ezt megértette, az tud eljutni arra a bizalomteljes gondolkozásra, hogy én kész vagyok lemondani a saját nézőpontomról, mert tudom, hogy az Isten gondot visel rólam, és az én érdekeimről. És ráhagyhatom, nem kell emiatt aggódnom, és megértem azt, hogy amit az Isten mond, az nekem a legjobb. Amit az Isten tőlem kér, az az én javamat szolgálja. És az Isten tervei és az Isten akarata, amit ő eltervezett az életem felől, ez ad értelmet az én életemnek. Ezzel tudom betölteni a helyemet, a rendeltetésemet ezen a világon. És így eljuthat oda az ember, hogy felmelegszik annyira, a szeretettől áttitatódik annyira, hogy valóban formálhatóvá válik az élete az Istennek. És amikor az Isten azt mondja az embernek, hogy az étkezés terén ezt tedd és ezt ne tedd, akkor az ember bizalommal tudja elfogadni az Isten kezéből, és nem kényszerként éli meg többé, szabad-nem szabad kategóriaként, hanem
az Isten jó, kedves és tökéletes akarataként értelmesen együtt haladva a megértett világossággal, az Isten akaratával. Hát ez az alapja a gyakorlati keresztény életnek. Ha ez az alap hiányzik, akkor nem érdemes tovább menni és tovább gondolkozni semmilyen gyakorlati kérdésről. Szolgai engedelmességnek, kényszerből fakadó engedelmességnek, gondolkodás nélküli engedelmességnek nincsen értéke az Isten előtt. Az Isten tiszteletben tartja, az

És nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai reggeli, a mai délelőtti ige, amivel gondolatainkat indítanánk, Máté Evangélium 5. fejezet 4. verse lenne, úgymond a nagyon sokunk számára jól ismert ige. Jézus boldog mondásai közül a második boldog mondás, így is olyan ellenmondásos boldog mondásnak tűnik. Így olvassuk Máté Evangélium 5. fejezet 4. versében, és a gyerekeket is kérem, hogy figyeljenek, bár nem tudom, Áronkát nem nagyon látom, de tudom, hogy itt van. Legalább addig, amíg... Köszönöm szépen! Ugye azt olvassuk itt az igében, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Úgy gondolom, a gyerekek is, a kisebbek is értik, nem csak a felnőttek, vagy nem is biztos, hogy a felnőttek is értjük el ezt az igét. Kicsit ellentmondásos és furcsa ige ez, nem? Boldogok, akik sírnak, és akit meg is állnék. Nem tudom, ki az, aki boldog, amikor sír? Persze van olyan sírunk az örömtől, de általában ugye nem erre érti ezt az ige. Ti boldogok vagytok, amikor sírtok, gyerekek? Nem. Mikor szoktatok sírni? Amikor szomorúak vagyunk, ugye? És ugye azt mondja a Szentírás, hogy boldogok, akik sírnak. Miért boldogok? Nem azért, mert sírnak, hanem mert megvigasztaltatnak. Hát a gyerekektől szeretném megkérdezni, hogy voltatok már szomorúak valamikor? És miért voltatok szomorúak? Ha úgy valamire visszaemlékeztek, hogy amikor nagyon-nagyon szomorúak voltak, mi volt az esetleg? Esetleg a felnőttek is gondolkodhatnak ugyanezen. Ugye amikor folytatnám én, de folytassátok ti. Mikor volt az, vagy mi volt az, amitől olyan nagyon szomorúak voltatok az életetekben már? Amikor arra vártatok, hogy olyan jó lenne, ha valaki megvigasztalna most. Volt ilyen? Már nagyon bólogattatok, hogy voltatok szomorúak. Na, ki a bátor, aki ezt megosztja? Velünk. Hát tudjátok, mikor pici a gyerek, ugye nagyon sokszor mivel fejezi ki a szomorúságát, vagy a hiányérzetét, hogy valami nagyon hiányzik. Ugye kis csecsemő az sír. Minél nagyobbak leszünk, ugye van, akit úgyis nevelnek a szülőt, nem szabad sírni. Az ember megtanulja fegyelmezni magát, de nagyon sokszor lehet, hogy nem sírunk így kívülről, de ott szívünk belül nagyon sajog és fáj. Biztos, hogy ismerjük ezt a, nagyon jól ezt az érzést. Sajnos igen. De azt mondja a Szentírás, hogy mégsem annyira sajnos, mert boldogak, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Nem nagyon mondtatok semmilyen helyzetet. Azért én mondok egy helyzetet, amikor biztos vagyok, hogy nagyon szomorúak voltatok már. Az én gyerekeim egész biztos. Nem tudom, hogy volt-e már olyan eset, hogy anyának vagy apának el kellett menni otthonról hosszabb időre. Volt már ilyen eset? Nem nagyon úgy látom, mert nem vágtátok rögtön rá. Hát a cserpán gyerekek itt lennének, akkor el tudnák azt mondani, hogy az elmúlt évben... Az anyukájuk elment egy hétre Bózsvára, ott voltunk együtt, a táborban, és nem volt velük. Hát én nem tudom, hogy Petike mit érezhetett, meg a többiek, de egy biztos, hogy el tudjátok képzelni, hogy anya vagy apa nincs otthon egy hétig? Árunka mondja, hogy nem szomorú lennél? Ugye? Tehát csak még ennek a gondolata is milyen szomorúsággal tölt el bennünket. Én pedig például, amikor a kisfiam megszületett, és 2 éves volt, és Eszterke útban volt már szintén, akkor én nagyon sok időt, heteket töltöttem kórházba, és az én kisfiam nagyon szomorú volt, mert nagyon hiányoztam neki, és ezt hát nem tudta sokszor kifejezni, fegyelmezte magát nagyon, de biztos, hogy nagyon szomorú volt. Aztán biztos, hogy mikor szomorú még az ember, amikor fájdalmai vannak, nem? Mikor beteg, mikor nem tud járni, nem szoktatok akkor szomorúak lenni? Nem vágytok vigasztalásra? Valaki simogasson meg, valaki segítsen, valaki enyhítse a lázamat, ugye?
Mivel nem nagyon szólaltok most meg, én elmondok akkor egy történetet nektek, amit az elmúlt időszakban, most voltunk a téli szünetben szüleimnél, anyukáméknál, és ott Eszterrel néztünk egy filmet. Akkor még nem is gondoltam, hogy miért is nézem meg ezt a filmet, hát talán épp azért, hogy ezt most itt elmondhassam. Nem tudom, hogy esetleg látta valaki. Egy Helenről, a kis rókáról szólt. Nem láttátok véletlenül? Nem. Ez a kis történet, azért mondom el, mert nagyon kis tanúságos történet volt. Nem láttuk az elejét, de amikor belekapcsolódtunk a filmbe, akkor annyit láttunk, hogy egy állatorvos ott van, és egy kisfiú fog egy kis rókát a kezében, és vizsgálja az állatorvos. És ahogy megnézi, és jobbról-balra vizsgálgatja, azt mondja, hogy nem tud rajta segíteni. És a kisfiú annyira kétségbe esik, és mondja, hogy de hát hogy nem tudsz rajta, te orvos vagy. Hát nem ezt végezted, hogy segíts az állatokon. Hogy nem tudod meggyógyítani? És mondta, hogy én nem tudok rajta segíteni, de próbáljál meg te. A kisfiú, mint aztán a film során kiderült, az anyukája ott hagyta az állatorvoséknál, akinek volt egy lánya, ők ketten voltak, és oda a farmra kikerült ez a kisfiú, és ott volt az állatorvoséknál. És ezért találkozhatott ezzel a kisrókával, és a film során kiderül, hogy a kisróka valószínűleg elütött egy autó. És a baleset kapcsán, ugyanis amikor vizsgálja az orvos, ebbe kapcsolódtunk bele, azt mondja, hogy azért nem tudok rajta segíteni, mert ez a kisróka vak és süket. És el tudunk képzelni egy kis állatot, egy tehetetlen, anyára szoruló kis állatot, aki vak és süket a baleset következtében. És nem lehet rajta segíteni. És akkor a kisfiú, tulajdonképpen erről szól az egész történet, hogy mondja az állatorvos, hogy akkor te foglalkozzál vele. És egy célja van a kisfiúnak, egy vágya, neki nagyon hiányzik az édesanyja. Aki csak elutazott valahova, vissza fog jönni, de ugye a film elején ez kise derült számunkra, nem láttuk az elejét, hogy most meghalt az édesanyja, vagy miért állandóan az édesanyjával álmodik. És annyira együtt érez ez a kisrókával, hogy annyira szeretne ez a kisróka az édesanyjához visszakerülni, és nem találja az utat. Nem tud egyedül eljutni. És elhatároz a kisfiú, hogy segít ennek a kisrókának, hogy visszataláljon az anyukájához. De addig életbe kéne tartani. És megpróbálja mindenképpen rávenni a kis állatot, hogy egyen igyon, de ugye az nem látja a tányért, nem tudja, hogy kell ugye lefetyelni, nem tudja, mit kell kezdeni ezzel az egésszel. És hát, hogy küzd érte, és már annyira kétségbe esik, hogy egyszerűen fölveszi az ölébe, elkezdi simogatni, és úgy tartja oda a tálat már kétségbeesésébe, hogy már napok óta nem eszik semmit. És a kezében elkezd lefetyelni. És gyakorlatilag mindig erről szól a dolog, hogy amikor ő elkezdi szeretgetni, a szeretete által a kisróka mindig új dolgokat csinál. És mindig mondja neki, hogy beszélget a kisrókával, hogy én segítek neked, hogy visszataláljál az édesanyádhoz. És úgy érzi, hogy a kisróka nagyon szomorú, és hát mindenáron azon vannak, és az orvos is azon gondolkodik, hogy mit tudnának tenni. És akkor felhív egy professzort, aki az ő tanára volt valamikor az egyetemen, és megkéri, hogy próbáljon segíteni a kisrókának, és elviszik a kisfiútól, hogy megvizsgálják, és hát megnézik, hogy segíteni tudnak-e. És hiába viszi el, a professzor visszatelefonál, hogy nincs segítség, nem tudnak rajta segíteni, de hadd maradjon bent, mert így sokkal tudnak tanulmányozni a kisrókát, tudják sokan, a diákok közül is. Kisfiú meg annyira kétségbe esik, hogy nem tudják gyógyítani, és ráadásul ott maradt a kórházba, hogy hát persze ez mese, és hát egy kutyával elindul és elmegy a kórházig, és megtalálja a kisrókát. Éppen előadást tart ez a professzor úr, hogy elütötte az autó, nincs édesanyja, és ugye nem is tud már semmi hangokat kiadni a kisróka, senki nem tudja megtanítani, és a kisróka elkezd sírni. És hívja a kisfiút. És a kisfiú oda rohan, és az ölébe veszi, és a kisróka teljesen megnyugszik. És a film vége felé ugye a kisfiú mindenhova kiviszi a természetbe, tanítja nagyon sok mindenre, és azt mondja, hogy meg akarja neki mutatni, hogy milyen a tavasz, csak még nincsen tavasz. És az egyik osztálytársa mondja, hogy ő tud egy rétet, ahol már vannak virágok, és elviszi oda a rétre, egy ilyen partra, ahol tulajdonképpen valószínűleg születhetett, mert ott vannak a rókajukak is egyébként a környékén. És közben persze még egy jelenet van, hogy ad az állatorvos egy fényképet, és hogy fényképezze a kisrókát le, és figyelje meg, hogy mit csinál, és úgy tanulmányozza az életét, és nagyon sok fényképet készít róla. És akkor elkezdi szedni a virágokat, hogy a kisrókának biztos illatérzéke még van,
hogy valahogy körbeveszi virágokkal, és ahogy szedi és körberakja virágokkal, elalszik a kis róka, tehát meghal, és hát a kisfiú nagyon szomorú, hogy nem sikerült az édesanyjához visszavinni. És akkor hazamennek, közben megérkezik az anyukája, aki egyébként nagy világi nő, és mindennel foglalkozik, csak a gyerekével nem, és miközben ez a kis róka történet zajlik, akkor érti meg, hogy mire van szüksége a fiának, és kezdi kiakaszgatni neki a képeket, hogy a kis rókáról az emlékeket, a fényképeket, amelyek közben elkészülnek. És mondja az állatorvos, hogy tudod-e, hogy ennek a kis rókának esélye nem volt arra, hogy életben maradjon. De tudod, miért maradt ennyi sokáig életben? Mit gondoltok, miért maradt? Mert nagyon boldog volt. Mert ő volt a pótmamája. Volt egy, vele aludt, vele volt, egész éjjel-nappal gondját viselte. Megvigasztalta. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez a kisfiú megvigasztalta ezt a kis rókát. És amiért mindezt elmondtam, nem véletlenül, miért is jutott eszembe ez a történet, mert talán mi is ilyenek vagyunk, mint ez a kis Helen, aki egyébként a nevét onnan kapta, hogy valóban volt egy ilyen ember, akit úgy hívtak, hogy Helen. Ő vak volt és süket volt, és az ő élete valami hasonló élet volt, mint amilyen a mi életünk is lehetne. A Biblia azt mondja, hogy mi vakok és süketek vagyunk. Olyan tehetetlenek vagyunk, mint ez a kis Helen, a kis róka. És olyanok vagyunk, mint akiket nagy baleset ért. Bennünket is ért egy nagy baleset. Ugye ez a bűn balesete, és valami fájít belül nekünk, amit talán meg se tudunk fogalmazni. Hiszen ez a kis róka nem tudta elmondani, hogy mi a problémája. Nem is tudta, és talán mi is úgy vagyunk vele, hogy csak érezzük, hogy valami nagy űr van. És nem tudjuk, hogy mi az a nagy űr. És mi ez a nagy űr? Mi az, amit belül nagyon hiányzik? Valakit elvesztettünk. Ki az, akit elvesztettünk? Mit mond a Szentírás? Kit vesztettünk mi el? Ott az édenkertben. Az édesapánkat. Az, aki teremtett bennünket, azt vesztettünk el, aki nagyon szeret, és olyan nehezen értünk meg dolgokat, mint a kis Helen. Minket is ugyanúgy kell körülvegyenek, és vigasztaljanak, mint a kis Helen, és az Isten ezt teszi. Valaki megkeresett bennünket. És hogyan keresett meg? Lukács evangélium a 4. fejezet 18. versében, hadd olvassam fel, hogy hogyan jött az a valaki, aki jött megkeresni a vakokat és süketeket. Lukács evangélium a 4. fejezet 18. versében. Ugye így olvassuk az ígét. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Elküldte őt az Atya. Kit küldött el ide? Az ő fiát, az ő egyetlen egyét. És miért küldte el? Mert nagyon jól tudta, hogy mi szegények, vakok, nyomorultak és betegek vagyunk. Tudta, hogy nem találjuk a hazavezető utat, mert a vak és süket nem tud hazatalálni. És valóban ilyen volt Jézus élete? Ahol Jézus csak megjelent, nem ez jellemezte az életét? A vakok láttak, a bénák jártak, a süketek hallottak, a halottak feltámadtak. Mert a járt Jézus mindenhol élet ébredt annak nyomán, ahol ő megjelent. És nem véletlen, hogy amikor Jézus itt volt ezen a földön, ugye ő ezt a munkát szerette volna elvégezni, de valami akadálya volt ennek a munkának. És tudjátok, mi volt az akadálya? Hogy Jézus emberré lett. Az ember csak egy helyen tud egyszer jelen lenni. Jézus Jeruzsálemben élt, ugye Názáretben, Betlehemben született, Názáretben élt, aztán Izrael földjén élte le az életeit. Nem tudott máshova eljutni. És
Nem csak Izraelben voltak betegek az emberek. Ki fog eljutni ezekhez a betegekhez? Ki fogja elmondani nekik az örömhírt, hogy van valaki, aki keresi őket, aki szereti őket? Ki fogja őket az atyai házhoz segíteni? Ugye ez volt a nagy kérdés. És mit csinált Jézus? Magához vette a 12-t. Elkezdte őket tanítani. Miért vette ennyire szorosan maga mellé? Hogy tanuljanak tőle. Senki nem tudott segíteni, csak Jézus Krisztus. És amikor Jézus gyógyított, akkor miről beszélt az embereknek? Minden esetben nem én vagyok az, aki gyógyítalak, hanem az Atya. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, nem az én beszédeim, hanem az Atya beszédei. Én naponta veszem tőle a beszédet, és adom nektek az élet kenyerét. Ilyen az én apukám. Ilyen a ti apukátok, a mi apukánk. Hogy megismerjék, miért jött Jézus erre a földre? Hogy ezt az árnyékot, ami a bűn következtében odaállt a mi tekintetünk elé, hogy milyen is az mi apukánk. Azt az űrt, ami ott van a szívünkbe, azt megelégítse. Boldogok, akik sírnak. Boldogok azok az emberek, akik érzik ezt az űrt, és sírnak emiatt, mert vágyakoznak valami után, amiük nincsen, ami ott lehetne az életükben, és ez természetes és jó dolog. Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, látta az atyát. Én azért jöttem erre a földre, hogy meglássátok az atyát. Milyen boldogok lehettek a tanítványok. Naponta vele lehettek. És egyszer csak eljött egy nap, János evangélium a 14. fejezetét, szintén úgy gondolom, hogy sokan nagyon jól ismerjük, de hadd olvassam fel. János 14. fejezete, éppen lábatlanban megy a Jézus élete sorozat, és én is ezekkel a gondolatokkal kezdtem el foglalkozni. Egyébként múlt héten ugye Viktor ugyanezekről a gondolatokról beszélt, de engem is ezek feszítenek, és ezért is gondoltam tovább, és még többet beszélgetni ezekről a dolgokról. A János evangélium a 14. fejezetében azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta az övéinek: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek is helyet készítek nektek, ismét eljövök is magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. El tudjuk magunkat képzelni a tanítványok helyébe? Mit értettek meg ebből a beszédből? Ha mi ott vagyunk a szeretteink között, és egyszer csak az, akit nagyon szeretünk, akihez ragaszkodunk, akinek a közelébe olyan jó lenni, egyszer csak így kezdi el a beszédét: ne nyugtalankodjon a ti szívetek. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Mit fognánk fel ebből? Egy dolgot biztos, hogy el akar menni. Miért akar elmenni Jézus? Mi lesz, ha Jézus elmegy? Itt vannak a betegek, ők is azok, hát mi lesz velük? Miért akar Jézus elmenni? És annyira kétségbe esnek, hogy Jézus, amikor azt mondja a 4. versben, és hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Elmondta Jézus már az első bevezető gondolataiban, hogy hová megy? Elhangzott? Hát azt mondja, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van. Elmegyek, és helyet készítek nektek, hogy ugye, ha majd ezt megtettem, akkor nem azért megyek el, hogy itt hagyjalak, hanem miért? Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, tehát oda vehesselek magamhoz titeket. De helyet kell még készítenem. Ezt ugye nem értették a tanítványok. És ezért, hogy folytatja, hogy hová megyek, tudjátok, és az utat is tudjátok. És akkor mit mond Tamás? Ugye, aki mindig ugye ez a kételkedő Tamás, mit mond? Teljesen őszintén: Uram, nem tudjuk, hogy hová megy. Mi módon tudhatnunk azért az utat? El fogsz menni. Itt ez egy a lényeg, el fogsz menni. Mi lesz itt az emberekkel? Mi lesz velünk?
Ezt nem teheted meg. Nem tudjuk, hogy hová mégy. És az utat sem tudjuk. Tényleg így voltak, nem? Jézus ennyi ideje velük volt már, és még mindig fogalmuk se volt, hogy miért van itt Jézus, és az utat se tudták, pedig ő miért jött el? Hogy utat készítsen, így van. Utat készítsen, hogy egy hidat emeljen a szakadék között, amik létrejött a bűn következtében, mert elszakadtunk az atyai háztól. És nem lehetett átjutni azon a szakadékon. És ő ezért jött erre a földre. És hogy Jézus így folytatja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. És ugye ott mondja a Filip, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és mondja, hogy hát ennyi ideje veletek vagyunk, és nem ismerted meg az atyát. Én és az atya egy vagyunk, ugye mondja Jézus. De még tovább lépnék a 12. versre. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Ilyen furcsa gondolatok lehettek. Ez körülbelül olyan, hogy boldogok, akik sírnak. Nem értjük. De mit akart Jézus? Azért megy el az atyához, hogy mert én az én atyámhoz megyek. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a dolgokat, amelyeket én cselekszem. Nem csak én fogok tudni gyógyítani. Nem csak én tudom az örömhírt mindenhol elvinni, nektek is ugyanezt fogom megadni. És nekem ezért el kell mennem az én atyámhoz. És azt mondja a 13. versben, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. A tanítványok, ha nem is sírtak könnyekkel, de ott a szívük mélyén nagyon féltek, és nagyon sírtak. És mit mond nekik Jézus? Hogyan vigasztalja őket? Én most igaz, hogy el fogok menni, de én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek. És ugye máshol pedig azt írja, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, talán itt a 23. verstől, illetve bocsánat, talán még mielőtt ezt még tovább innék, talán a 23. verset elolvasnám az ígét, és aztán még kiemelnem, ami szükséges. Felelte Jézus is mondta nekik, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. Ezeket beszéltem nektek, amíg veletek voltam. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevembe küld az atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. És ugye azt mondja, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem tudom elküldeni a vigasztalót. Miért volt jobb, hogy Jézus elment? Miért jobb az, hogy elküldi a vigasztalót, akit egyébként eddig is elküldött, de ilyen értékben még soha? Mert Jézus itt a földön csak bizonyos helyen is korlátozottan tudott jelen lenni. És azáltal, hogy ő visszatért az atyához, és elküldte az ő lelkét, a lelke ezután már hol tud jelen lenni? Mindenhol. És ezért nagyobb, és ezért hatalmasabb ajándék. Jézus a legnagyobb ajándékot kínálta föl az embernek. A saját, az Isten lelkét, az atya lelkét, ugye, az ő lelkét, kivel ők hárman egyek. Ugyanolyan, mintha ő lenne itt. Ugye a pótmama. Így lehetne a Helen esetére visszatérni. Ugye, aki megvigasztal bennünket, és aki miben segít bennünket? Elvezérel bennünket minden igazságra, mindenre, amit nem értünk ebben az életben. És mi a célja ennek?
Isten egy hatalmas dolgot szeretne nekünk adni. Szeretne megajándékozni az ő lelkével bennünket, de miért? Hogy mi ugyanúgy éljünk, mint ahogy Jézus élt, és ugyanúgy tudjunk segíteni, és ugyanúgy tudjunk vígasztalni, ahogy Jézus tudott vígasztalni. Ez egy hatalmas ajándék, nem? Lehetünk mi ilyenek? Elhisszük ezt, hogy lehetünk ilyenek? És Jézus arról beszélt, hogy lehet úgy megtanulni szeretni, hogy ő szeretett. De hogyan lehet ez? Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédeimet. És ez az a beszéd, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Szeretni úgy lehet megtanulni, hogy megtartjuk az Isten beszédeit. Ő tudja, hogy hogyan lehet gyógyulni. Ő tudja, mit lehet ehhez tenni, mit kell ehhez tennünk. És miért nem mehettek el a tanítványok ővele haza? Miért nem mehettek el akkor, amikor azt mondja, hogy ti nem jöttek most utánam. Nekem most el kell mennem. Hová ment Jézus egyébként, amikor búcsúzott tőlük? De mielőtt az atyához ment volna, valahova még ment. Ahova senki ember nem mehet utána Jézusnak. Ahhoz, hogy ők segíteni tudjanak, ahhoz, hogy meggyógyulhassanak, Jézusnak bűnné kellett válnia. Ez az az út, ez az a pohár volt, amit senki ki nem ihatott, csak ő. Jézus elbúcsúzott tőlük. Elment, hogy befejezze a küldetését, nem sokkal ezután. Ugye következnek az utolsó események. És ez volt az egyik ok, amiért nem mehettek, maradniuk kellett. De volt egy másik ok is, amiért nekik még maradni kellett ezen a földön. És mi volt ez? Még nagyon sok beteg volt ezen a földön. És Jézus azt szerette volna, ha lett volna valaki, aki tud segíteni. De ki tud igazán segíteni? Jézus maga mellé vette a 12-t, aztán a 70-et, hogy ott voltak az asszonyok vele, akik nap mint nap látták az ő életét. És szerette volna, hogyha elmondanák az embereknek, mit kellett nekik elmondani? Amit láttak, amit hallottak, amit kezeikkel illettek az élet igényéről. Voltak azonban olyanok is később, mint ahogy Pál apostol is, akik nem voltak a 12 között. Ők is el tudták ezt mondani? Hogyan? Pál hogyan tudott oda eljutni, hogy aztán ő is segítővé váljon? Úgyhogy megjelent neki Jézus, de nem csak Jézus jelent meg, hanem embereket küldött, amikor vak volt, hogy közösséget alkossanak egymással. Tudták Jézus munkáját folytatni a tanítványok? Tudtak a helyébe állni, és tudták ezt a munkát végezni? Tudták, de mi volt a feltétele? Amikor Jézus elment erről a földről, akkor alkalmasak voltak arra, hogy ezt a munkát végezzék? Ott az utolsó vacsorán, az utolsó vacsora után alkalmasak voltak erre? Még nem voltak. Miért nem? Mert egyedül voltak. Még egyedül voltak, még nem nyerték el azt, amit Jézus adni szeretett volna nekik, akit adni szeretett volna. Első dolguk volt, és az első lépés, be kellett fogadni a vigasztalót. Szentlélek nélkül nem lehetett, és nem lehet. Nem lehetett sehova eljutni. Mit csinált a Szentlélek? Hogy jött el a Szentlélek közéjük? Kiáradt a Szentlélek, igen, de előtte hogy jött el? Nem ott kezdődött, hogy kiáradt. Először be kellett, hogy fogadják. A Szentlélek megnyitotta az igére való, az ige értését. Ugye megértették az írásokat. Jézus is persze ott volt, magyarázta nekik. Ugye Jézus és Szentlélek egy. Megnyílt a szívük, és gerjedezett az ő értelmük, mert kezdték érteni azt, amire eddig vakok voltak. És kit láttak meg igazán, amikor megértették az igét? Megértették, és megismerték Jézus Krisztust, nem? Közösségük lett, igazi közösségük Jézus Krisztussal. És utána naponként törték meg a kenyeret,
mert érteni akarták állandóan egyre mélyebben, mit jelent közösségben lenni Krisztussal. De még volt egy feltétele annak, hogy elindulhassanak. Közösségben a vigasztalóval, aki elvezette őket Jézus Krisztushoz. És még egy feltétel volt, amiért Jézus imádkozott, aminek meg kellett történnie. Közösségük kellett, hogy legyen egymással. Közösség Szentlélekkel, Jézus Krisztussal, és közösség egymással. Ez volt a feltétel. Amikor ide eljutottak, akkor befogadván egymást, elfogadván olyannak, amilyen, látva egymásban azt a kincset, akkor lettek igazán készen arra, hogy közösen imádkozzanak egy akarattal, azért a megígért erőért. És akkor kiáradt a Szentlélek, és akkor tudták cselekedni azt, amit Jézus cselekedett. Mi pontosan olyanok vagyunk, mint ezek a tanítványok. És most szeretnék megosztani veletek egy néhány gondolatot arról, hogy a saját életemben ezt hogyan tudtam most az utóbbi időben. Nagyon úgy éreztem, hogy elvesztettem az Istennel való kapcsolatot, és voltunk értekezleten nemrég, és prédikátor értekezleten is, ott kisebb csoportokban is imádkoztunk, és valaki imában megfogalmazta, hogy ő elvesztette az első szeretetet, és ő annyira szeretné visszanyerni, de nem tudja, hogy hogyan. És hogy Isten segítségül hívta. És olyan érdekes volt, hogy én is csak csatlakozni tudtam az imájához, hogy én is ezért mentem oda. Én nagyon szerettem volna visszanyerni az első szeretetemet. Időnként sikerül megtalálni, aztán megint elveszítem, és ez annyira fáj, hogy hogy lehetek ennyire hűtlen, hogy lehetek ennyire, tényleg, hogy a írás írja, a ti szeretetetek olyan, mint a harmat, ugye, a korán múló harmat. Milyen a harmat, hogy rásüt a nap is már nincs. Miért ilyen a szeretetem? Én annyit küzdöttem ezzel, és úgy szerettem volna hazatalálni. És hogy elkezdtünk ott imádkozni, a Jóisten imára való válaszként megkeresett, és megint körülvett, és megint magához emelt. És azután, amikor hazatértem, kezdtem ezen gondolkodni, és próbáltam leírni azokat a tapasztalatokat, amiken átmentem. És hát ezt szeretném úgy veletek is megosztani, hogy mi az, amit megértettem. Tulajdonképpen mihez is hasonlíthatnám az életemet, és hol követem kell hibákat, ezt tulajdonképpen mindig erről beszélek, de mindig talán máshonnan megközelítve. De talán azért mondom el, vagy osztom meg veletek, amiket úgy megértettem a küzdelmemben, hogy hát, ha segít ez valakinek. Ahhoz tudnám hasonlítani a küzdelmemet, és talán minden ember küzdelme, de most talán a sajátomról beszélek, hogy olyan ez, mint amikor, mintha lent lettem volna egy nagy szakadékban, és ott volt az az űr a szívemben, hogy valaki nagyon hiányzott. Valami nagyon hiányzott. És valaki nagyon hiányzott. Akkor még, ugye én nem ismertem a Szentírást, nem nagyon tudtam, hogy van Isten, amikor még gyermek voltam. De Isten egyre jobban keresett, és a lelke által elvezetett oda, ha van Isten, akkor az a szeretet. És amikor a kezem elvitt egy táborba a Jóisten, és kezembe került a Szentírás, ugye akkor egyre többet kezdtem megismerni, mint egy levélből belőle. És tudjátok, mit kezdtem tapasztalni? Én voltam ott a lenn a verembe, szakadékban, és láttam egy hegyet ott valahol fönn, és ott volt az Isten. Isten volt a szeretet, és én az Istent szerettem volna megtalálni. De olyan hatalmas volt a távolság, hogy sehogy sem találtam az utat. És hogy minél többet, ugye a levél azt mondták nekem, hogy itt megtalálom az utat, ez az Istentől jött levél, és elkezdtem kutatni, hogy hogy tudok én oda a hegyre feljutni. És tudjátok, hogy hogy jártam? Úgy tudnám ezt hasonlítani, hogy elkezdtem olvasni a Szentírást, és megláttam Jézus életét, hogy ez volt az első olyan dolog, ami nagyon megfogott. Láttam azt, hogy most már mi hiányzik. Én így szeretnék élni, mint ez az ember élt. De én nem tudok így élni. Aztán ugye visszatérve a Szószövetségre, megismertem a 10 parancsolatot. És azt mondtam, ez csodálatos. Én így akarok élni. És ugye mi történt? Úgy jártam, mint aki egy autót talál, amiről azt van megírva, ugye, mert szeretet által tudunk Istenhez jutni. Találtam egy autót, és azt mondtam, na igen, megvan. Ez az, amivel fel tudok jutni. Nagy örömömben, hogy megtaláltam az autót, egy dolgot kezdtem csinálni. Mit gondoltok, mit? Nagy örömömben, hogy megtaláltam az autót, az eszközt, amivel feljuthatok,
Elkezdtem tolni. A meredek dombon nekiálltam, és elkezdtem nagy igyekezetembe fölfelé tolni. És akkor körbenéztem, és azt láttam, hogy vannak ám körülöttem, akik ugyanúgy megtalálták az autójukat, és ugyanúgy tolják. És akkor elkezdtük nézegetni egymást, és kiabáltunk át egymásnak, hogy nem így kell csinálni, úgy kell. Kritizáltunk. Esetleg együtt örült volna neki, aztán ugye láttam, neki kicsit jobban ment, egy picivel fél milliméterre arrébb ment az autója. Csak az volt a baj, hogy ezen az autón nem volt fék. És amikor egy picit nem tolta, akkor szépen az autó az úgy jött visszafelé a dombon. És tudjátok, mi volt a probléma? Nem olvastam tovább a levelet, mert nem csak az autót mutatta meg nekem a Jóisten, hanem egy dolgot mondott el, hogy az autóba be kéne ülni. Igen ám, csak azt ki kéne nyitni. Hogy tudok beülni az autóba? Ugyanis az autó az fel fog engem vinni. Nem tudom, kitaláljátok, hogy hogy lehet ezt az autót kinyitni? Hát az autó a szeretet, igen, a szeretet, de hogyan? Hát nem tudom, aki van itt valaki, aki nem vezet autót, vagy sose vezetett? Vagytok olyanok, akik nem ismeritek az autót annyira? Azért vagytok egy páran. De vagytok egy páran, akik már tanultatok vezetni. Na hát akkor azért láttatok vezetőket, ugye? Vagyis vezetni tanulókat. Hát még ha be is ülünk az autóba, mi kell ahhoz, hogy elinduljon ez az autó? Hát nekem az első oktatóm Csabi volt, ugyanis elhatároztam, hogy megtanulok autót vezetni, csak azt se tudtam, hogy mi fán terem az az autó. Hallottam olyanról, hogy kuplung, meg láttam, hogy sebbátó, de hogy azokkal mit kell ott csinálni, meg ennyi minden rajta, tehát három ilyen pedál, meg ott húzgálják, nyomogatják. Amíg nem tanultam vezetni, nem is izgatott, hogy hogy megy, de ment. Akik tudták, azok jó volt. Nem is foglalkoztam vele, hogy mit csinálnak ott az úton, ők megoldják a problémát. Azóta mindig tudom, hogy beleszólok. És annyi mondta, hogy akkor üljek át sokszor, hogy én most évezetek, vagy ő. De olyan jó volt, amíg nem tudtam ezeket a dolgokat. És hogyan indul el az autó? Hát kell egy oktató nekünk. Hát ki ez az oktató? Az atya az oktató, de őt nem látjuk személyesen, de elküld egy oktatót mellénk. A Szentlélek. A Szent Lelket. Ez az autó csak akkor megy, a szeretet autója, ha odaül mellénk az oktató. Másképp ez nem fog elindulni. És az oktató az, aki a kezünkbe ad egy kulcsot is. Nem tudjátok-e, milyen kulcsot ad a kezünkbe? Tessék? Tudás? Hát, azt addig is tudtam, amíg kint voltam. Hát, így is mondhatjuk, de annak van egy más neve, az ige. És kicsoda az ige? Jézus Krisztus. A Szentlélek Jézus Krisztus adja a kezünkbe, hogy megértsük az áldozatát. Amíg nem értjük meg az áldozatát, nincs meg a kulcs. Az autó nem fog feljebb menni. Mit csináljunk ahhoz, hogy az autó menjen? Különben az oktató már ott áll mellettünk, meg se találtuk volna az autót addig. Már rég oktat bennünket egyébként, csak nem mindig halljuk meg, hogy mit mond, mi sokszor okosabbak vagyunk, hogy kell a problémát megoldani. Toszogatjuk, mint tudjátok, Sziszifusz fölfelé. Csak hogy én szeretni nem tudok se az Istent, se a fele barátaimat. Csak néha becsapom magam, mert úgy tűnik, hogy nagyon tolom azt a szeretett autót. Mit kell tennem? Kérnem kell. Jézus olyan világosan mondta, kérjetek és adatik. Hogyan kérjünk? Úgy, mint az apától kérnek a gyermekek kenyeret. Úgy kérjük, kit kérjünk? Szent Lelket. Kérjétek a Szent Lelket, hogy üljön oda mellétek, és tanítson és vezessen benneteket. És milyen az oktató? Mit mond először? Kuplunk ki. Egyes. Lassan engedjük fel. Tanít, ugye? Ha nem úgy csináljuk, akkor mi történik? Hát az életben nem fogunk elindulni, ugye? Ha mi okosak vagyunk, mi aztán gyorsan is. Ugye? Oda kell figyelni mindenre, amit az oktató, a Szentlélek mond. És majd elvezet bennünket minden igazságra, mindig csak egy lépést. Nem fogunk rögtön a forgalomba vezetni. Először meg kell tanulni a tanulópályán, ugye? Be kell gyakorolni bizonyos dolgokat. Hát így indul el az életünk. Csak tudjátok, hogy elgondolkodtam, hogy mihez is hasonlítsam, hogy mikor áll meg az autó, vagy egyáltalán nincs rajta fék.
Csak akkor áll meg az autó a hegyen, hogyha a Szentlélek benn van. De mi az akadálya? Van-e olyan akadálya, amikor a Szentlélek kiszáll? Mert van, amikor az oktató kiszáll. És tudjátok, mikor van ez? Tessék? Mikor okoskodunk, amikor úgy gondoljuk, hogy mi ezt jobban tudjuk, sőt, mi jobban tudjuk, mint a többiek. Nekünk nem az a feladatunk, hogy nézegessük, hogy ki, hogy csinálja. És beleszóljunk az autónkból, hogy figyelj, te nem jól csinálod. Ezt így kell, vagy úgy kell csinálni. Abban a pillanatban a Szentlélek távozik. Ha te olyan okos vagy, akkor próbáld meg egyedül. És ha a Szentlélek kiszáll, akkor az autó visszafelé gurul. Bármennyire azt gondoljuk, hogy mi megmaradunk azon a szinten, nem állunk meg azon a szinten, visszafelé gurulunk. És van még egy nagy probléma. A Szentlélekre miért van szükségünk? Mert veszélyes úton vagyunk. Mert van egy nagy ellenség, aki mindenáron el akar bennünket téríteni. Akár így, hogy másokat nézegetünk, akár úgy, hogy nem arra megyünk, amerre a Szentlélek mondja. És teszünk mindenféle, ugye a Szentlélek azt mondja egyenesen, ki van rakva az útjelzőtábla, hogy balra. Azokat elforgatják. Nekünk mindig hallani kell azt a hangot. Járhatjuk körbe, különböző köröket róhatunk, és visszajutunk, ahova elindultunk, és aztán mehetünk tovább, ha figyelembe vesszük az oktató hangját. Megpróbáltam így a magam számára, vagy a Jóisten nyitotta meg így ezeket a gondolatokat előttem. Ugye ezen a veszélyes úton nem tudunk másképp haladni. És ezt valahogy a magam számára ez az autó ezt jelenti, hogy ne akarjak egyedül. Mert olyan nagyon sokszor próbálkoztam egyedül. Nem tudok egyedül szeretni. Nem tudom Krisztust megtalálni egyedül. A Szentlélekre van szükségem. És ezért mondta Jézus, hogy kérjetek. Nem tudom, hányszor szoktatok Szent Lelket kérni? Állandó imátok? Állandó imánk a Szentlélek kérése? Mert ha igen, akkor kezdünk valamit érteni, és kezdünk engedelmeskedni az ő beszédeinek. És van még egy dolog. Azon gondolkodtam el, hogy mitől halad mégis az autó. Ugye egy dolog az, ami hajtja ezt az autót, ahol a Szentlélek vezeti és viszi föl egészen a hegy tetejére, ez pedig az, hogy amikor a Szentlélek megállít, és azt mondja nekem, hogy mondjam el azoknak, akik küszködnek körülöttem, vagy akik még lent vannak, hogy ő hogyan oktatott engem. Nem ez az, amire kér az Isten bennünket? Nem kioktatni a másikat, hanem elmondani a saját tapasztalatomat. Hogy jutottam el arra a szintre, ahol most vagyok? És amikor körülnézünk a világban, azt láthatjuk, hogy mindenki ugyanezen van. Legyen az bármilyen vallású ember. Mindenkinek ott van ez az űr, mert elvesztette a teremtőjét. És mindenki igyekszik vissza. Meglátjuk minden emberben azt az igyekvő embert. Akarunk nekik segíteni? És hogy tudunk segíteni? Úgy, ahogy egy János egy-egyben az apostolok tették. Hogyan olvassuk, miről beszél János? Nemrég vettük ugye a leveleit. Így olvassuk János első levele, első fejezet első versében. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk, és láttuk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával, az ő fiával, Jézus Krisztussal. Mire bízott meg bennünket az Isten? Mivel? Azzal bízott meg, hogy mondjuk el azt, hogy hogyan tanított bennünket. Az én tapasztalatom, az nem az ő tapasztalata lesz, mindenkinek más és más tapasztalata van, de egy közös, hogy a Szentlélek tanít bennünket. És ezt tudjuk elmondani, és ettől bátorodik a szívünk, hiszen a mi életünk nem Pál apostol élete, ugye? Nem Péter és nem János élete, de olvasva az életüket, és amik megosztottak velünk, amit hallottak, láttak és tapasztaltak, ettől erősödik a mi hitünk is, nem? Ha nekik lehetett, akkor nekünk is fog sikerülni.
Ha nekik segített a Szentlélek, akkor nekünk miért nem? És ezeket nagyon fontos megértenünk. Így mondhatnánk ezt más szavakkal, szeretni csak Krisztus látva tudok. És ehhez kell a Szentlélek. Csak akkor tudok szeretni, ha látom Krisztust. Ha megismerem, ha közösségem van vele. Ő fogja visszaadni az első szeretetet is. Ez a vigasztaló. De ehhez bátran kérhetek. Ha észreveszem, hogy nincs ott az életemben, akkor kérje hittel, semmit sem kételkedve. És megadatik, ugye? Krisztus megígérte, ez biztos ígéret. Mert Jézus nagyon jól tudja, hogy mi nem tudunk egyedül. Ezért mondta, hogy kérjünk bátran. És nagyon meg kell értenünk, hogy egyedül nem megy. Ezért, hogyha innen elmegyünk, akkor jusson eszünkbe az, hogy nem megy egyedül. Nem tudunk szeretni egyedül. Nem tudunk az Isten országába eljutni egyedül. De nem vagyunk itt egyedül hagyva. Itt van a vigasztaló. Aki megtanít és megvigasztal. Aki nagyon jól ismer bennünket. És akkor az a kérdés, hogy miért is nem kérjük a jelenlétét? Miért nem keressük őt sokkal buzgóban? Együtt is, külön is. Miért nem érezzük ezt olyan nagy kiváltságnak? Valahogy ugye a háttérben van szorulva az agyunkba. Valami eltakarja előlünk. Van egy ének, amit nem tudom, hogy ki az, aki ismer, küld szent lelket, kérlek Uram. Nem tudom, ismeritek ezt az éneket? Legszívesebben ezt énekeltetném, de azt hiszem, hogy nincs benne az énekesünkben, és ezért nem tudjuk énekelni, bár azt hiszem a legjobban ide illő dolog. Küld szent lelket, kérlek Uram, küld hő és buzgó imámra, hogy tanítson és vezessen, és ugye Jézus Krisztushoz vezessen közel. Ez lehet állandó imánk, és erre biztos, hogy 1000%, hogy jön válasz. 1000%. Szívemből kívánom, hogy legyünk boldogok. Boldogok, akik sírnak. Szívemből kívánom, hogy tudjunk így sírni, hogy hiányozzon nekünk, mert megvigasztaltatnak. Szívemből kívánom, hogy legyen ez a tapasztalatunk. Higgyük el, hogy Isten szeretne ezzel megajándékozni, és higgyük el, hogy ő, amit elkezdett bennünk, az be is fogja fejezni, ha mi együttműködünk vele. De nem egyedül, csak ő vele. Isten segítsen ehhez az ő kegyelméből bennünket. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy olyan nagy szeretettel szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy a te ígédből láthatjuk azt, hogy te ugyanúgy sóvárogsz utánunk, ahogy mi is sóvárgunk, sokszor nem tudva, hogy mi után és ki után. De köszönjük, hogy mi már tudhatjuk, Urunk, hogy te vagy az, aki hiányzó sokszor az életünkből. Pedig minden vágyad és minden törekvésed az, hogy beengedjünk téged, mert te ott szeretnél lenni velünk szeretnél lakozni, velünk szeretnél nap mint nap vacsorázni, étkezni, szeretnél jelen lenni minden pillanatban az életünkben. Bocsáss meg, Urunk, hogy ezt mi, bár vágyunk rá, de nem tudjuk elhinni, hogy te is ezt akarod. És olyan nehezen tudjuk elhinni, hogy és arra vágyunk, hogy bár csak akkor éltünk volna Jézusunk, amikor itt jártál a földön, és nehezen tudjuk megérteni, hogy nem hagytál bennünket magunkra. Mi is annyira sokszor kétségbe esettek vagyunk, és olyan fájdalom és sírás van a szívünkben, mert nem találunk téged. Mert vakok és süketek vagyunk, és szükségünk van vigasztalóra. Nyisd meg, kérünk, a mi füleinket, nyisd meg a mi szemeinket, Istenünk, hogy lássunk. Hogy meglássuk, hogy a segítség már rég mellettünk van. Hogy a segítség, a te szent lelked, akit elküldtél, a vigasztaló, már olyan régóta ott van, és kopogtat szívünk ajtaján. Keres, és mindaz, amire eddig eljutottunk, neki köszönhetjük. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra. Köszönjük az ígéretet, hogy boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak.
És köszönjük, hogy ez a vigasztaló itt van most is közöttünk. Bocsáss meg, hogy nem kérjük olyan sokszor a te segítségedet, Urunk. Bocsáss meg, hogy nem kérjük a Szentlélek erejét és vezetését, hanem egyedül próbáljuk a szeretet törvényét betölteni, ami egyáltalán nem megy. Urunk, nyújts bennünk világosságot, és taníts minket ezért buzgón imádkozni. És most is hadd kérjünk együttes szívvel, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, és add nekünk szent lelkedet. Add, hogy teljesen megismerjük az ön munkálkodását, hogy meghalljuk, ismerjük a hangját, és engedelmeskedjünk azoknak a parancsolatoknak, azoknak a szavaknak, amelyeket tőled vesz, Atyánk. Mert mindent csak tőled kapott a Szentlélek is, megváltó is, és ezeket adja nekünk tovább. Taníts bennünket, Istenünk, taníts engedelmességre, hogy szabályszerűen tudjunk küzdeni, szabályszerűen tudjuk vezetni azt az autót, a te segítségeddel, amelyet ránk bíztál, a szeretet törvényében úgy élni, hogy az valóban áldás legyen mások számára. Urunk, te rövidre metszhetnéd az életünket, de nem teszed. Egyrészt azért, mert még nem épültünk fel teljesen a betegségből, másrészt azért, mert olyan sokan vannak még, akik nem ismernek még téged ezen a világon. Köszönjük, Urunk, hogy munkatársakká hívsz bennünket, ugyanúgy, mint a tanítványaidat. De látjuk, Urunk, hogy hiány vagyunk annak az erőnek. Nem tudjuk azt nyújtani az embereknek, amire igazán szükségük van. Nem tudunk gyógyítani, pedig a szeretet az egyedül, ami gyógyít. Ezért kérünk, Urunk, hogy részesíts a te ajándékodba bennünket. Segíts, hogy elnyerjük a lélek vezetését is, a lélek gyümölcseit is tudjuk teremni. Hogy akik körülött, akik között járunk, akihez küldesz bennünket, azok azt mondhassák, amit Jézus is mondott, és

0: Másik előadással folytatjuk most a mai előadássorozatot. Ugye, ahogyan a cím is mondja, vegetariánus étrend az élő vércsapanalízis tükrében. Tehát beszélni fogok arról, hogy milyen értelemben függ össze a vegetariánus étrend a mi egészségünkkel. Mit lehet látni egy vércsapanalízis során, tehát ezt is fogom bele építeni. A saját tapasztalatomból el fogom mondani, hogy milyen értelemben tudjuk javítani az állapotunkon, és amit én például látok egy vércsapanalízis során. De mielőtt ezekre a kérdésekre kitérnék, szeretnék röviden egy néhány általános információt elmondani, mert az előző előadás végén szembesültem azzal, hogy én gyorsan WC-re akartam menni, gyorsan akartam a következő előadást előkészíteni, és hogy mondjam, sok minden nem lett belőle. Szeretnék ezért röviden bemutatni az asszisztensemet, hogy légy szíves, álljon fel. A Keleti Katalin, mindjárt el is mondom a telefonszámát. Őt is lehet nyagatni, tehát ha engem már lefoglaltak, akkor lehet a Katalinhez menni, legalább elérhetőség szempontjából. Mondok egy telefonszámot, 20-as, 569 75 74, ez a Katalinnek a telefonszáma, így el lehet írni a Katalint, és rajta keresztül hozzám is lehet férni. Ugyanakkor mondok még egy e-mail címet, rendeles.wk@gmail.com. Kérem? Még egy rendeles, mint rendelés, rendeles, csak ugye ékezet nélkül, .wk@gmail.com, ugye gmail, gmail.com. Jó? Tehát ezzel lehet utolérni minket, illetve mondok, kérem, telefonszámot mondok még egyszer, 20-as, Katié. 20-as, 569, igen, Kata, nem Kati, hanem Kata. 569, 75, 74. Jó, és mondok még egy honlap címet, Vireo, tehát mint a sima V, Vireo, vireo.hu. Jó? És akkor így legyenek legalább meg ezek az adatok, mert tudom, hogy sokan akarnak valamit, és egy kérdést föltenni, vagy akármit, és akkor ezt itt meg lehet tenni, és akkor most már foglalkozhatunk a tudománnyal. No, tehát az előadás céljai, szeretnék egy rövid áttekintést adni a vércsepanalízisről, tehát bevezetni, aztán ezt a kérdést fölvetni, hogy vegetariánus egyenlő egészséges ember, milyen aspektusai vannak az egészséges táplálkozásnak, és miért jobb a vegetariánus megoldás, és majd egy összegzés. Jó? Tehát erről lesz szó ma este, vagy ma este, ezek panelek, elnézést. Kezdjük azzal, hogy ma délelőtt. Mi ez a vércsepanalízis? Vércsepanalízis kitalálta fel, mire jó, megbízható eredményeket nyújt-e? Ezek kérdések. És erre igyekszem most válaszolni az előadás során. Kezdjük azzal, hogy néz ki egy ilyen vércsepanalízis. Tehát ilyen lyukat szoktam fúrni, nem hiltivel, hanem egy kis szúróval, és akkor egy csepp vér kell, utána egy speciális mikroszkópnak a segítségével, ez egy úgynevezett sötét látóterű mikroszkóp, amely fekete hátteret biztosít, itt ezen képen látszik, fekete hátteret biztosít, és a vértestek ilyen fehér, világos színben látszódnak, és többnyire úgy is, hogy egy kamerával felvéve és egy monitorra kivetve, vagy kivetítve a páciens, illetve a kliens láthatja, hogy tulajdonképpen a mikroszkóp alatt mi úszkál, és akkor ezt szoktuk megmagyarázni. Így néz röviden ki egy vércsepp analízis, tehát az elemzés. Nos, ugye ezt már elmondtam, tehát ezt egy kicsit, igen, tehát nem kell külön erről sokat mondani. Miért vércsepp analízis, és miért sötét látóterű mikroszkóp? Mit gondolnak, hogy ezen a képen hány csillag van? Anni Mindy, köszönöm szépen a szellemes választ, igen. Pontosan, a következő kép ugyanaz mutatja, hogy itt sok-sok csillagot látunk, ugye? És mi történt? Csak annyi, hogy elvettük a fényt, ugye? Tehát a nagy fény, a nap, ami úgy eltüntette nekünk a csillagokat, itt a lényeget, a részleteket, a sötétlátóterű mikroszkópban hasonló módon, akkor látunk sokat, ha ezt a direkt fényt, amivel szokták átvilágítani a mikroszkópos leleteket, ha ezt elveszük és oldalról adjuk neki fényt, és akkor csak tükröződéseket látunk, tehát azt látjuk, hogy ahogyan a vértestek visszatükrözik a fényt, majd erről fogunk egy kicsit még többet látni, majd képeket is mutatok erről a vércseppanalízisről. A vércseppanalízisnek a feltalálója professzor Günther Enderlein, ez egy német professzor, tessék megnézni az életkort, 4 év hiányával 100 éves lett, tehát 96 éves lett, és ő világ életében vegetariánus volt. És nem azért volt vegetariánus, mert ezt ő csak így gondolta, hanem a gyakorlatban, a tapasztalatban látta, hogy a növényi étrend, az egészséges életmód szempont, illetve az egészség szempontjából, a test egészsége szempontjából lényeges előnyt jelent. De erről majd később többet. Enderlein tudományos munkája akkor kezdődött, amikor a két nagy tudós, Louis Pasteur, ugye, tehát ezt a nevet ismerjük, Antoine Bechamp, azt talán kevésbé ismerjük, de ez a két tudós a 19. század második felében heves vitában álltak, és akkor alakult ki tulajdonképpen azt, amit mi ma az orvostudomány alapjainak neveznénk, tehát a modern orvostudomány alapjai, hiszen ők mikroszkóp alatt sok mindent láttak, de máshogyan értékelték, tehát máshogyan ítélték meg a szituációt. Látták mindenféle izgő-mozgó dolgokat a mikroszkóp alatt, ami azelőtt teljesen ismeretlen volt, nem is tudták igazán, hogy miről van szó, és egy nomenklatúrát kellett kitalálni, hogy tulajdonképpen mi micsoda, és hogy milyen nevet adunk neki, és a néven túl mit jelent, mit produkál, mi az eredmény. És ez úgynevezett eredeti kutatások voltak, és Bechamp azt mondta, hogy a mikrobiológiai világban létezik egy létraszerű, vagy egy rangsorszerű a fölfele és lefele fejlődés. Tehát vannak olyan anyagok, amelyek szépen lassan fölfele fejlődnek, átalakulnak, esetleg baktériummá válnak, és azután még tovább fölfele fejlődnek, tehát még átalakulnak. És ő ezt tulajdonképpen pleomorfizmusnak nevezte. A morfizmus, ugye az alakiságból, azt mondta, hogy ez fölfele és lefele alakuló a kórokozókról beszélt. Pasteur ezzel szemben azt mondta, nem így van, és Pasteurnak a véleménye győzed egyébként, elég érdekes módon. Pasteur azt mondta, hogy nem, egy kórokozó, egy betegség. És ugye főleg a tuberkulózis volt anno nagyon előtérben, mert azért nagyon súlyos betegség volt. Az akkori időnek a rákja az volt a tuberkulózis, gyógyíthatatlan betegségnek minősült, és nem tudták, hogy mi a háttere, mi az eredete, és nagyon sokat kutatták, és hát hála Istennek sikerült az okságokat is megtalálni, és valamelyest meg is gyógyítani ezt a betegséget. De Enderlein ebben a vitatkozó légkörben felnőtt, mármint hogy tudományos szempontból, és ő inkább Bechampnak az oldalát erősítette meg, ugye közben olvashatták a dolgokat, Bechamp úgynevezett mikrozyme vagy mikrozymekről beszélt, és egyébként csak hadd tegyem hozzá egy kis történelem, a Pasteur és Bechampnak a véleménye a Francia Tudományos Akadémia elé került, és többségi szavazattal Pasteurnek adtak igazat. És a történelemtudomány később felfedezte, hogy Pasteur jól megkent egy jó néhány embert. Mert Pasteur gazdag volt, Bechamp nem. Úgyhogy a mai orvostudománynak az alaptételei egy kis, hogy mondjam, kis kenőpénzzel alakultak. Szóval ezek érdekes dolgok. De a Enderlein nagyon-nagyon, egyébként Enderleinhez annyit kell mondani, hogy Enderlein, mint ahogyan nagyon sok ilyen tudós, ilyen tiszta agy volt. Tehát ez az ember előrébb volt, mint sokan a hogy mondjam, kvotásai. Ez egy ilyen tipikus tudós volt, ez az elvarázsolt professzor című műsor, de ebben az esetben annyira elvarázsolt, mint inkább munkamániás volt. Ő az első világháború alatt a német hadseregnek a megbízásából egy labort vezetett, és tehát ő reggel 6-tól délután 2-ig vagy 3-ig úgymondván a hadsereg laborjában dolgozott, ott vizsgálatokat végzett, aztán biciklire ült, és akkor 15 kilométert arrébb tekert, hazatekert, és ott a saját laborjában még éjfélig dolgozott, és akkor úgy körbe-körbe. Tehát ő kvázi folyamatosan a mikroszkóp mögött ült. Ez egyfajta mániája volt. Köszönöm szépen. Egyfajta mániája volt, egyfajta, megszállottság volt, és az alatt, az évek alatt ő rengeteg mintát nézett végig, tehát vérmintát, meg mindenfélét. Egyébként biológus volt. És ő azt látta 1916-ban mikroszkóp alatt, hogy egy ilyen mikrozájm, amit Bösham megnevezte, egy baktériummal kopulálva eltűnt. Tehát ugye ezek, tehát azért azt tudni kell, hogy a mikroélő lények azok is azért vagy osztódással szaporodnak, vagy úgy, hogy úgynevezett nemi szaporodás révén, tehát kettőn találkoznak, és akkor ugye ebből lesz, ami lesz. Tehát viszont ő azt látta, hogy egy alacsonyabb rendű, kórokozó, egy magasabb rendű kórokozóval találkozik, és az alacsonyabb eltünteti a magasabbat. Tehát nem fölfele fejlődés történt, hanem lefele fejlődés történt. És ez teljesen új volt neki. Tehát abszolút meglepődött ezen a kérdésen. És ez volt tulajdonképpen az egész tudományának a legalapvetőbb felfedezésén. Tudom, hogy ez önöknek most alig mond valamit. Beszéljünk a pillanat, erről talán egy pillanatra. Ezek olyan dolgok, amelyeket mi a mikroszkópon látjuk, ilyen kis foltok, kis ágazások, kis kukacok, meg ilyeneket, mindenfélét látunk, és ezek föl-fölfele fejlődnek, akkor lesznek ilyenek belőle, esetleg ilyen komolyabb problémák, vagy nagyon-nagyon veszedelmes ilyen nagy fejlődések, amikor egy gomba teljesen fölfejlődik. És itt látják, ez a gombafázis, a baktériumfázis, a koloid, illetve a primitív fázis, ez itt lent, amikor ilyeneket látunk, ez többnyire nem kóros, vagy apatogén, és amikor itt már van egy ilyen gondolatni határ, amikor már patogénná válik a dolog, tehát itt még talán mondjuk első körben még semleges, amikor itt vagyunk már, akkor ez már komoly elsavasodás, illetve komoly patogénitást jelent, ez azt jelenti, hogy nagyon veszélyes, nagyon komoly betegségeknek az alapját képezheti. Endelein azt mondta, hogy ezekből a kisebb dolgokból fölfele fejlődnek, baktériumok lesznek, gombák lesznek. És amikor a gazda meghal, amikor a gomba legmagasabb formáját elérte, egyébként ilyenkor a halál beállta nagyon közel van, és akkor ugye elhal a gazda, és ez a kórokozó visszamegy egy úgynevezett spermid formába, vagy a protid formába, ilyen kis ős formába visszaesik, és így megmarad. Egyébként ezek az anyagok olykor kibírják még a 300 fokos hőt is. Tehát nagyon érdekes felfedezése volt, az egész kórokozó kérdése, tehát az egész tematikára ő egy elméletet talált ki. Manapságban nem annyira Enderleint, illetve nem csak Enderleint követünk, de ami egészen biztos, hogy például a pH-érték, tehát a lúgos és a savas pH-érték óriási mértékben befolyásolja a szervezetünkben a kórokozóknak az előrehaladását vagy fékezését. Aki lúgosítja a szervezetét, az nagyon nagy előnyekkel számíthat. A lúgosítás nem csak azért van, hogy a savak menjenek ki a testünkből. Az nagyon kevés lenne. Az, hogy savtalanítjuk, az oké, rendben, de az így lúgosít, tehát a lúgos étrend itt direkt a testünkben levő kórokozókra is hatással van. És visszafele fejleszti ezeket a kórokozókat, illetve kihúzza a táptalajt a lábuk alól. Aki viszont ezzel szemben nagyon sok állati fehérjét fogyaszt, vagy bőséggel állati fehérjét fogyaszt, vagy legalább az ő véleménye szerint kevés, de ha objektíven megnézünk, mégiscsak napi szinten állati fehérjét fogyaszt, az állandóan támogatja ezeket az anyagokat, hogy fölfele fejlődjenek, és ezzel együtt bizony kóros állapotok alakulnak ki. Igen, talán ez a mondat, illetve ez a kérdés még röviden Endelinről, és akkor az Endelin kérdését lezárjuk, és tovább lépünk. Tudom, hogy ez annyira száraz tudomány, és számomra nagyon sokat jelent önök számára, akik először hallják ezt, hát miről beszél az az úriember itt. De nézzük meg azt, hogy ez a milieu intérieur, tehát a tulajdonképpen a belső környezet, erről beszélt Claude Bernard, aki a Beauchamp-Pasteur vitában egyébként egyszer a nagyon találó mondatokat mondta, uraim, a mikróba semmi, a belső környezet minden. Ugye ezek veszekedtek, hogy az egyik így mondta, a másik úgy mondta, és akkor Bernard azt mondta, hogy nem, a belső környezet az a lényeg, tehát minél lugosabb a belső környezet, annál, ahogyan ezt később Endelin meg is mondta, annál kevésbé veszélyes, tehát ez a belső a környezet Endelin szerint nagy-nagy szerepet játszik. Ő ezt az egész folyamatot endobiózisnak nevezte. Endobionttól, tehát az endobiont az a bennünk élő, bennünk lakozó, kórokozó. Tehát ő abból indult ki, hogy minden emberben, mindenkor tele van kórokozókkal, de az egészségi állapottól függő, az egészségi környezettől függő állapotban. Nem tudom, hogy jól fejeztem ezt ki most. Tehát más szóval, ha mi nagyon egészséges állapotot biztosítunk a szervezetünknek, jól lugosítunk, sokat mozgunk, bőségesen folyadékot adunk a szervezetnek, akkor a kórokozók egy alacsony formában vannak, ha mi meg rontunk rajta jócskán, étrenddel, meg életmóddal, akkor ezek szépen fölfele fejlődnek, és mindenféle betegséget hoznak létre. Ez volt Endelinnak az alapgondolata, és ez talán én a mindennapokban, tehát a gyakorlatban látom, tehát még egyszer ezt az egész szituációt itt. Itt látjuk ilyen kis apróságok, ezeket látunk rendszeresen, a filiteket, a kandriteket, meg ilyeneket, műnevek, de valahogyan meg kell nevezni. No, így néz ez ki a gyakorlatban, tehát így néznek ki ezek a képek. Mindenfélét látunk, itt van például ez a filit, amit az előbb említettem, itt van a... Nézzünk meg, igen, így néz ez ki. Sajnos nagyon nagyra nagyítja, és akkor itt már kicsit elmosolyodik. Itt vannak pénztekercsek, komoly folyadékhiányra utal, de majd később egy kicsit több. Ez egy úgynevezett simplast, aspergillus niger simplastnak mondják ezt. Ez fehérje, ami össze van olvadva tulajdonképpen a szervezetben. Tessék elképzelni ezek a kis apró pöttyöket, mert megnézem, hogy itt látják ilyen pöttyöket, itt is, meg nézzünk egy kicsit vissza, hogy ja, ezen a képen. Pillanat, megyünk előre. Ezen a képen látják itt a háttérben, mint a havazna. Ezek a kis foltok, ezeket mi szimprotit vagy protitnak nevezük, és ezek Endelin szerint a kórokozóknak a legkisebb látható formája. Ennél kisebb is van még, de ezt mi mondjuk normál mikroszkóppal már nem látjuk, tehát ez egy nagyon komoly mikroszkóp kellene. Ezek a kis anyagok Endelin szerint tulajdonképpen ebben a formában abszolút veszélytelenek. Tehát sőt, ha sok is van belőle, akkor ez csak azt jelenti, hogy a szervezet éppen sok ilyen kicsivel a nagyokat le akarja húzni. Ugye az szerint, az elmélet szerint, amit az előbb említettem, hogy a nagyok, ha kicsivel találkoznak, a nagyok lefele fejlődnek. Ezért Endelin azt mondta, ha ilyen sok van, ilyen sok a háttérben van, akkor ez nem is olyan nagyon nagy probléma, bár utal arra, hogy esetleg egy fertőzés vagy egy gyulladás van a szervezetben. Ezekből, ha ezek fölfele fejlődnek és vastagabb formákat produkálnak, akkor egy pillanat, megyünk vissza, akkor összeállhatnak, a vérben vagy a szérumban levő globulinokkal együtt, egy kis savval, és akkor összeáll egy ilyen alvat fehérje-szerűség, egy folt. Ezeknek a színéből, ezeknek a formájából, itt kívülről vannak ilyen buborékok, ami kis nagyobb kóroságra utal. Szóval ezek alapján meg tudjuk mondani, hogy a szervezet általános állapota, hol tart, mennyire kóros, mennyire nem kóros állapotban van. Hol tartanak tehát ezek a mikroorganizmusok, inkább fölfele fejlődnek, vagy lefele. Inkább stagnálás van, vagy valami kóros folyamatban van. Itt látunk például fehérjesejtek, ez egy nagyon érdekes kép, egyébként a vörösvértestek nagyjából szabályosak, egy kis, itt van egy kis ovalocita, de itt szépek egyébként, csak ezek a fehérjesejtek, ezek neutrofil granulociták, és ezek itt például összeálltak, ami arra utal, hogy az illetőnek a szervezetében atópia van. Mit jelent atópia? Atópia azt jelenti, hogy tulajdonképpen allergiára való hajlam. A lakosságnak nagyjából a 40%-a rendelkezik atópiás hajlammal, tehát konkrétan ez azt jelenti, hogy a gyulladásokat elősegítő immunrendszernek az ága túl van hangsúlyozva, és ez, ha párosul mondjuk vegyi anyagokkal, szenzibilizálással, akár egy allergiát is válthat ki. Ebben az esetben ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy bizony van egyfajta hajlam, mondjuk allergiára való hajlam. Na, lépjünk tovább. Itt vannak trombociták, itt van még egy neutrofil, néhány érdekes sejti, citromsejtek, meg medvetalpok, tehát koleszterin kérdések. Itt sok mindent lehet látni. És itt egy gyulladásban levő szervezet, vagy egy fertőzés, egy friss fertőzés. No. Tehát azért egy egész sor dolgot lehet látni, és ez most csak egy néhány kép volt, majd később jön még egy néhány más kép is. Mit látunk? Az oxidatív stressz jelenlétét. Oxidatív stressz mit jelent? Oxidatív stressz azt jelenti, hogy az antioxidáns és a szabad gyök egyensúlya, nem tudom, tudják, hogy antioxidáns, tudják, hogy mit jelent antioxidáns. Ugye? De mit csinál az antioxidáns? Az antioxidáns lead egy elektront, egy olyan a molekulának, amelyet mi szabad gyöknek nevezzük. A szabad gyökök, ezek tulajdonképpen vagy természetes, vagy mesterséges anyagok, amelyek a elektron hiánnyal küzdenek. Az immunrendszer maga is tud szabad gyököket előállítani, ha valamit el kell pusztítani. A szervezet maga képes gyulladásokat okozni, képes szabad gyököket produkálni, de mindig csak annyit, aminit ő saját maga vissza is tud fogni, mert egyébként antioxidánsokat is termel. De amikor ez az egyensúly, tehát az antioxidáns szabad gyök egyensúlya inkább a szabad gyökök irányába eltolódik, akkor erre azt szoktuk mondani, hogy ez oxidatív stressz. Tehát ezt például látom. Látom a vasfelszívódás és a különböző anémiás vérképek. Ugye anémia nem csak azt jelenti, hogy B12 hiány, vagy folsav hiány, vagy vas hiány. Egész sor anémia van, tehát különböző anémiás vérképek vannak. A vörös vértestegen lehet ezt látni, tehát amikor a vörös vértesteget megnézem, ezt is látjuk. Akkor oxigén hiány, vitamin hiány, folyadék hiány, tehát a különböző hiány állapotokat kifejezetten lehet látni. Illetve ezt nem is írtam föl rá. Igen, az immunválasz aktuális állapota. A fehérjesejteknek a száma, a fehérjesejteknek az aktivitása, a fehérjesejtek most összecsomosodtak és atópiás az illető, tehát abból már tudom, hogy hajlik gyulladásokra, hajlik autoimmun betegségekre, esetleg allergiákra. Akkor a belső szervek terheléséről ad információt, tehát a vesemáj, hasnyálmirigy, pajzsmirigy, nem mindig, de van amikor, tehát itt speciális jelzésrendszerek vannak. Aztán a bélrendszeri elváltozások lehet látni, tehát hogy például mennyire működik jól az emésztési rendszer, tehát ezt szintén lehet látni, urológiai betegségek, érmeszesedés, magas vérnyomás, tehát az érrendszerben történő oxidáció, illetve az érrendszerben történő vagy az érrendszerből származó jelzések, amelyek arra utalnak, hogy az érrendszerben bakteriológiai terhelések lehetnek. Rákos elváltozásokra utaló jelek, tehát itt talán annyit még hadd tegyem hozzá, hogy nincs olyan, hogy mi a rákot látnánk. Tehát az már nagy baj, ha én látom elsőre a rákot, akkor már az illető eléggé súlyos állapotban kell, hogy legyen. általában akkor látjuk a rákot a szervezeten belül, ha a fehér viasejteknek a száma nagyon magas. Tehát a fehér viasejtek száma kiemelkedően magas, ezt én látom a mikroszkóp alatt, mert hát látom, hogy úgy vannak fehér viasejtek, mintha vetették volna oda. Illetve ugye, ez csak úgy megjegyzésként mondom, látjuk olyan állapotokat is, amikor nagyon kevés van, tehát lejkopéniát is látjuk, lejkocitózist is látjuk, de ez már adott esetben csak egy következmény. Tehát ez a tumoros megbetegedésnek egy következménye. Viszont, és ha visszatérünk egy pillanatra Endelainnak az elméletéhez, ha egy emberi szervezetben látok nagyon komoly mikrobiológiai terheléseket, ahogyan ezt az előbb is mutattam. Tehát ezek a kórokozók, ezek a kis, hogy mondjam, bigyók egy kóros formában vannak, akkor feltételezhetem, hogy a szervezetben baj van. Ez nem azt jelenti, hogy igen, már látom, hogy igen, ilyen rák, meg olyan rák, hogy mit tudom én, a jobb halánték mögött van egy ilyen és egy ilyen karcinoma, harmadik fázis, grade 3, szóval ilyeneket nincs, ezt nem lehet látni, ezt felejtsük el, ilyen nincs a világon. Azt viszont lehet látni, hogy a szervezet általánosságában milyen állapotban van. Tehát ezt igen. No, az a vegetáriás fesztiválra vonatkozó mondat volt, vegás. Egy néhány vegásra jellemző hiba. Tehát az a helyzet, hogy nem minden vegetariánus egészséges. Ezt az előadást legelőször tartottam a vegetariánus fesztiválon, és utána jöttek hozzám, ugye jó, ugye a vegás fesztiválon az volt a lényeg, hogy mindenki vegetariánus. És ott nagyon ugye egy nagyon hangsúlyozták, hogy vega, meg vega, meg vegán, meg vega. És aztán megtartom az előadást, és megmondom, hogy már elnézést kérek. Én láttam már sok vegásnak a vérét, és bizony nem mindenki egészséges. Aztán, ugye mivel megkarcoltam a felszínt, annyian jöttek utána hozzá, hogy igazad van. Nem is tudom, hogy mitől vagyok így, meg így, meg így. Szóval... mit akarok ezzel mondani? Nem az, hogy én húst eszek, vagy nem eszek húst, dönti el, hogy valaki egészséges, vagy nem egészséges. Azt szeretném hozzátenni, hogyha valaki sok húst eszik, lehetetlen, hogy jó állapotban legyen. Csak egy ilyen by the way, az úgynevezett paleontológiai étrend, ami mostanában nagy divat, vagy ugye kijött egy friss könyv, és mindenki elolvassa, és mindenki beszél róla, ez egy tévedés, ez egy egyszerű mezei tévedés, hogy sok húst kell enni, és sok zöldséget, és akkor enni. Nem fog működni. A zöldség igen, de a sok hús az nem. De ha valaki nem eszik húst, az önmagában még nem garancia arra, hogy a szervezete jó állapotban legyen. Mert vannak tipikus hibák, ugye? A híres pénztekercsek csak például abból adódnak, hogy a vörös vértestek egymásra tapadnak, és nagyjából tápanyag törmelékek gondoskodnak erről, vagy túl nagy ételadagok, ugye, tehát az ebből keletkező erjedés, bélflóra, vagy kevés folyadék. Tipikus probléma, hogy vegetariánusok zabálnak, mert azt gondolják, hogy sokkal többet kell enni, hogy megkapják a megfelelő tápanyagot. Nem így van. Az emésztési rendszerünk kapacitásához mérni kell az étel mennyiséget. Mert ezt nem tesszük, akkor baj lesz belőle. Lehet sokat enni, de akkor tudjuk, hogy ez nem az egészségünkre szolgál, az az élvezetünknek szolgál. A lakodalmakon nem azért eszünk olyan sokat, mert éhesek vagyunk, hanem azt gondoljuk, hogy ez örömet szolgál, vagy örömünkre szolgál, ugye? Lakodalmon azért eszünk éjfélkor még ilyet, meg olyat, meg amúgy, meg tortát, meg töltött káposztát, meg egyebeket, azért, mert éhesek vagyunk éjfélkor? Nem. Ez csak... mert mi ízlik, mert ott örömet akarunk magunknak okozni, és hát a gazda nekünk akar okozni örömet. Az egy másik kérdés, hogy igazi örömet okoz-e nekünk, de erről lehetne beszélgetni. Nos, egyébként a fenti hibák korrigálása után megszűnik a tekercsképződés. Ha valaki bőséges folyadékot használ, és a túlevést beszünteti, ezek a tekercsek megszűnnek, legalább nagy mértékben. Így néz ez ki. Látják? Pénztekercsek. Filit képzés. Filit képződés. Ez itt a filit. Filit képződés hogy történik? Potenciálisan patogén. Ez azt jelenti, hogy ez már nem annyira jó. Hogyha valakinél filitet látok a vérben, ez nem annyira jó. Utána keringési, tehát keringés és ízületi betegségekre, és oxidatív stressznek a jele. Ez azt jelenti, hogy a szervezet ilyenkor húcsavat és fibrint összekeverve kicsapja az üveglemezre. Ez azt jelenti, hogy a vérben úszkál húcsav, ez ott van, és ezt a húcsavat azt visszatartja a szervezet. Kiválaszthatna, mi minden nap rengeteg húcsavat választunk ki, és a szervezetünk termeli is a húcsavat. Tehát ez egy teljesen természetes dolog, de a húcsav egyébként antioxidáns. De ahogy szokták mondani, egy B-kategóriás antioxidáns. Mert miközben megvéd minket valamelyest a szabad gyököktől, eközben igazság szerint sok bajt is okoz. Mert ezek a kis kicsapódások itt, ezek nem csak nekem a tárlemezen csapódnak ki, hanem például ízületi felületeken is, csonthártyákon is, még egyéb területeken is, kis hajszálerekben, tehát kis hajszálereket bedugítják, szem, vese, egyéb ilyen problémák alakulnak ki, keringési problémák. Úgyhogy ha nincs elegendő antioxidáns, nincs elegendő folyadék, és elnézést kérek, hogy a telefonokat kapcsoljon ki, azt most csak akkor röviden említem, jó? Tehát, hogy mindenki kapcsolja ki a telefonnak a hangját legalább. Tehát visszatérve ide, hogy antioxidánsok nincsenek, a folyadék is hiányos, a pH egyensúly sem stimmel, akkor ezek a dolgok kialakulnak. A megoldás, ugye, az, hogy antioxidáncsokat használjuk. Egyébként a szervezetünk maga termel antioxidáncsokat, nagyon sokat. Tehát a testünk produkál például az ubiquinint, tehát a Q10-et, a szuperoxiddizmutázt, tehát az SOD-t, vagy a glutationt, egy májenzim. Ezek mind antioxidáncsok, bőségesen termel belőle. De egy ilyen 40-50 környékén egyes antioxidáncsok szépen lassan visszamennek. Nem kell semmit sem csinálni, csak korban előre haladni. Illetve ezt lehet mondjuk ellensúlyozni is a megfelelő életmóddal. Ahogyan ezt az előbb mondtam, a pH értéket megtartani, folyadék, és kívülről antioxidáncsokat bevinni. Ezt hogy lehet? Húst hússal, ugye? Nem. Hanem azzal, hogy bizony vigyünk be a szervezetbe bőségesen növényi anyagot. Mert a növényi anyagot, higgyék el, nem ehetnek olyan növényt, amiben nincsen antioxidáns. Az nagyon-nagyon nehéz feladat, olyan növényi részt kiválasztani, amiben nincsen antioxidáns. De nincs olyan állati termék, amiben lenne. Tehát akkor tessék elgondolkodni. Még egyet itt esetleg a rendszeres mozgásról még. Nem régen volt talán, egy 2,5-3 hónapja volt nálam egy sportoló. Volt válogatott, valami, már nem emlékszem, maratonfutó, vagy nem is tudom, hogy miben volt. Tehát nagy nemzetközi a versenyeken vett részt. Ő már mondjuk most már úgy ebből kiöregedett, de úgy nagyon, tehát nagyon a környezetében híres és erős sportolónak tartják. Részben joggal, mert ő minden nap 10-15 kilométert fut. Tehát ő hetente 7-8-szor edz. A naponta 10-15 ez a milligram C-vitamin fogyasztott, és a multivitamin csomagokból, abból a híres multivitamin csomagból a megát használt, és azt is még naponta fogyasztotta. És eljött a mérésemre, és egy olyan mértékű antioxidáns hiányt látom, még soha látom. És itt szeretném azért a két hibát, ennek az embernek két hibája volt. Az első hibá az volt, hogy naponta órákon keresztül edzett. Napi 20 perc aerób mozgás után az antioxidáns szint csökken, és a szabad gyök aránya nő. Lehet mozogni, mármint hogy intenzíven mozogni, de nem szabad túlzásba vinni, ha az antioxidáns szabad gyök egyensúlyát nézzük. Ez nem azt jelenti, hogy nem mozogjunk. Ez nem azt jelenti például, hogy nem mehetnénk például túrázni 8 órán keresztül. Az nem produkál szabad gyökeket. Ez nem azt jelenti, hogy a 8 órán keresztül a kertünket rendbeszedhetnénk. Az se produkálja. Hanem a nagyon intenzív aerób mozgás egy ponton túl produkálja ezeket a szabad gyökeket. Ez volt az első hibája, hogy ő gyakorlatilag magának szabad gyökeket produkált. És ezt csak hadd mondjam, hogy a maraton futók a másfél órás, két órás futás után bélvérzéssel rendelkeznek. Tehát annyira olyan sok szabad gyök keletkezik, hogy szétszedi a bélnyálkahártyát, és a bél kezd vérezni. Oly mértékben, hogy egyes futók eleve egy dugót tesznek oda hátul be, és betapasztják, hogy a vér ne folyjon ki a futás közben. Tehát ez nem vicc kategóriába megy. Másfelől a másik hiba, amit ő elkövetett, az az, hogy C-vitamin, ha nagy mennyiségű C-vitamint fogyasszunk, akkor a C-vitamin átalakul antioxidánsból lesz szabad gyök. A rák kezelésben kiváló, tehát ha valaki rákos és adok neki naponta 15-20 ezer milligram C-vitamint, az jó, mert a szabad gyök szétnyírja a rákot. De nem biztos, hogy jó hosszú távon. Tehát C-vitamin abban a mennyiségben, amit a Szent György Albert mondott, hogy 3-4 gram, az oké, okay, de nem 15 gram. Az már más. És pedig szuper, hogy mondjam, tehát ilyen szuper állapotban levő embernek nézett ki, míg el nem mondta, hogy már a szervezetnek, tehát az egyik csipőüzelete annyira szét van maródva, hogy már arról beszélnek, hogy protézist kellene adni neki. Persze a szabad gyökök szétszedik a testét. No, miket látunk itt? Ez egy cimplaszt, meg pénztekercs, nem tudom, hogy mi van itt mögött, igen. Hát ez csak itt becsúszott. No, nézzünk meg egy ilyen képet. Az is egy nagyon szép kép. Egyébként szép a vér, tehát szépen szabályos, de ezek itt, látják itt? Még itt is van. Ebben tehát a vér cseppnek ezen a részen, vagy ez ugye egy másik ember, látunk úgynevezett hemoglobin hiány, tehát ezeket céltábla sejtnek szoktuk nevezni. Tehát van, amikor a vegetariánus anémiával küzd, tehát mondjuk kifejezetten egy vashiányos anémia, vagy egy hemoglobin elosztási zavarral küzd, ez azt jelenti, hogy egyes sejtek kapnak elegendő hemoglobint, mások nem. Ez is egy tipikus probléma vegetariánusoknál. Pillanat, megnézzük? Jó. Igen. Menjünk egy picit vissza. Tehát az étrend fő feladata abból áll, hogy ellátja a testet, hogy hibátlanul tudjon működni, ugye? Tehát hogy funkcionális legyen, ugye? De mégsem működik ez mindig. Tehát ez a funkcionalitás sajnos néha-néha szenved. Nem vagyunk annyira józanok, hogy mindig csak azt ennénk meg, ami a javunkra való, ugye? Tehát ezt nyugodtan lehet megmondani, és hát ezt a képet az előbb, ugye ezt akartam itt megmutatni, hogy van, amikor zabálunk, csokit zabálunk, van, amikor álmodozunk az édeségről, tehát ilyenek vannak. Tehát a táplálék is az érzések, tehát vannak különböző aspektusai az étkezésnek, vagy szociális aspektusa, hogy mondtam a lakodalom, ugye? Tehát a lakodalomban egy közösségben vagyunk, asztal körül ülünk, és észrevétlenül sokkal többet eszünk, mint amennyi kellene. Miért? Mert társaságban jól esik enni. Mert mindenki túl eszi magát, azt nem annyira feltűnik, hogy én is. Tehát, ugye? Nem így van? És persze vannak ennek lelki aspektusait, itt van a közösség, ugye? Tehát, hogy ilyenkor jól esik. És persze vannak a táplálkozásnak lelki aspektusai, mint ahogyan ez például a kereszténységben is van, hogy eszünk és iszunk. No. De mit eszünk és mit iszunk? Itt ismerik ezt a gödölői vizsgálatnak az eredménye, tehát az ásványanyag és nyomelem kérdés. Látják itt 66-ban 100%, 90-ben 50, 37, 18, 75%. Tehát a vitamintartalom, ugye hasonló állapotok. A tejének például a vitamintartalma 100%-ről 5%, hasonló a káposzta. Mit gondolnak, hogy ezt mi érezzük, vagy nem?
1: Igen.
0: Nagyon is. Hát ezért mondjuk eleve ez egy plédoyé a biogazdálkodás és a biokertészet mellett, nyilvánvalóan. És mondjuk nagyon sokan erre azt mondják, hogy táplálék kiegészítőkkel kell élni, de majd erre visszatérünk. Nézzék meg ezt, flavonoidokat. Az emberi őstörténet óta, tehát amikor mit tudom én, esetleg leleteket kiszedték a földből, mit tudom én, ételmaradványokat, vagy mit tudom én, egy ilyen spájzokat kiásták a földből, amit mit tudom, 5000 évvel ezelőtt volt valakinek. És akkor megnézték, hogy az akkori ételük, tehát az akkori gabona, az akkori az ételmaradványokból tudták ezt kiszedni. Megnézték, hogy a flavonoid tartalom például 75%-kal csökkent. A C-vitamin szint 50-60%-kal, az omega-3 zsírsavak például felére, metilcsoportok 95%, karotenin 40%, és lehetne csak megnézni, ez a 900 óta például a foszfolipidek 50%, szelén ez a 960 óta a felére, prebiotikus rostok a felére, tehát a növényi hormonok, a sterolok 66%-a. Ha így veszük, jó lett volna mondjuk akkor élni, amikor Ádám és Éva élt, nem? Ha ők leszették a fáról egy gyümölcsöt, akkor el tudom képzelni, hogy beleharaptak. Hát nem volt szükségük utána, mit tudom én, egy bármi másra. Jól laktak belőle. A szószoros értelmében jól laktak belőle. Az ételük nem csak kalóriát biztosított nekik, hanem tápanyagot is. Mi meg egy kicsit ugye az ős emberekre visszatekintünk, és azt mondjuk, jaj, szegények, nem volt számítógépük nekik, nem volt repülőgépük nekik, igen. Lehet, hogy az nem volt nekik, de sok minden más volt nekik, ami nekünk nincs. És én mondjuk a korai embereknek a történetére nem úgy tekintek vissza, hogy jaj, szegények, hanem én azt mondom, hogy mi ma a degenerációnak, egy degeneratív világtörténelemnek a végén vagyunk mi, és valószínűleg inkább mi vagyunk a kriplik, de ez a táplálkozásból adódik, ezekből a hiányokból. A étrendváltozások 1950-től 1997-ig. A húsból származó kalóriabevitel emelkedése világszerte 36%. Növényi olajból származó kalóriabevitel emelkedése 46%. Cukor és keményítő fogyasztás emelkedése 35%. Komplex szénhidrátokból származó kalória csökkenés 38%. Friss zöldségek fogyasztás csökkenés 24%. Mit gondolnak? Hát ezt nem lehet büntetlenül megcsinálni. Míg az egészségtelen kalóriaforrások nőnek folyamatosan, addig az egészséges anyagoknak a bevitele, a zöldség és a komplex szénhidrátoknak a bevitele, az egyszerűen csak úgy eltűnik. Kihal az étrendünkből. Ebből nem lehet egészséges, senki sem. Na, nézzünk csak meg, hogy a leggyakrabban fogyasztott ételek, ugye gyerekek, fogyasztott ételek, kenyér, chips, sós péksütemények, burgonya, püré főcsült, édes péksütemények, csokoládé, az 5 adag zöldség vagy gyümölcs per nap a lakosságnak a fele sem tartja be. Illetve egy ilyen 50% környéken. A 0 adag gyümölcs per nap, ez 20-30%. 0 adag zöldség per nap, 4%. A fogyókúrázik a lányoknak a 15%-a, a fiúknak a 3%-a. Hát gondoljunk bele, hogy 0% zöldség, a lakosság 4%, a lakosság 20-30%-a semmi gyümölcsöt nem eszik. Ezek mit esznek? De gondoljanak bele, hogy Magyarországon a 4% az hány ember? Ez 400 ezer ember, nem? Jól látom? 400 ezer ember úgy éli a napját, hogy semmi zöldséget nem eszik. A 2-3 millió ember úgy éli a napját Magyarországon, hogy nem eszik egy nap alatt mondjuk egy darab gyümölcsöt sem. És az 5 adag kevesebb, mint 50%-a. Ez azt jelenti, hogy a többiek itt valahol közötte vannak. És amikor az ajánlott 8-10, tehát 8 egyébként az amerikai egészségügyi intézményeknek a táplálkozási ajánlása, kvázi a kormán, az amerikai kormán egészségügyi étrend ajánlás, azt mondja, hogy naponta kellene legalább 8 egység zöldség és vagy gyümölcsöt fogyasztani. És tudják, hogy a 8 egységet alig éri ezt el valaki. A lakosságnak a 10%-a sokat mondok, aki ezt a 8 egységet eléri. Pedig azt mondja a kormán, tehát egy eléggé konzervatív intézmény, tehát nem egy életmódreformer, nem egy természetgyógyász szaklap, nem egy természetgyógyászati intézmény mondja, hanem az amerikai konzervatív kormánnak a konzervatív intézménye megmondja, hogy ahhoz, hogy elegendő tápanyag és táplálék lenne az ételben, ahhoz kellene naponta 8 egység zöldséget és vagy gyümölcsöt fogyasztani. És hát mi hol tartunk ehhez képest? Tehát, kérem? Ja, mi egy egység? Ah, jó. Egy egység, elnézést, nem mondtam. Egy egység, ez egy ökölni nagyságú nagyjából. Tehát egy alma például, ez egy egység. Egy egység, ha a volumenben mérjük, akkor nagyjából 2 deci, másfél-2 deci. Ha súlyban mérünk, 15 deka, attól függ, hogy éppen miről van szó. Tehát ez egy egység. Mondhatnánk azt is, hogy ahhoz, hogy a 8 egységet megeszünk, 8 darab almát kellene enni egy nap alatt. És akkor meg lenne a 8 egység. Igaz, hogy akkor nem ettünk zöldséget, de legalább megvan a 8 egység. De a zöldséget is eszünk hozzá, és akkor most nem krumplira gondolok, jó? A krumpli nem zöldség, a krumpli szénhidrát. A burgonya a szénhidrátnak számít, és nem zöldségnek. Tehát ha így számolgatjuk, nagyon kevés zöldséget fogyasztanak az emberek. Igen, az otthon élők mit fogyasztanak leggyakrabban? Mondjuk ezért angol, a Diet Nutrition Survey. Teát, burgonyát, fehér kenyér, édespék sütemény. Önök ettől eltekintenek? Mondjuk a teát mivel helyettesítenénk? Gyümölcslé. 100%-os gyümölcslé, ugye? Frissen préselt gyümölcslé. Ajaj. Az a félelmem, hogy nem az átlagról beszélünk. Hát igen, üdítők valószínűleg, meg egyéb ilyen dolgok. De nézzünk meg, intézetek, burgonya, tehát mondjuk iskolák, meg ilyen, ugye a konyhák, tehát a, mit tudom én, óvoda, meg burgonya, tea, különböző édességek, péksütemények, csak a sorrend különbözik. Ezt adnak kalória szempontból a legtöbbet. Hát ebből nem lehet élni. Na, ezen átugorjunk, mert az most, illetve... Ezt hagyjuk. Ez lett volna még egy néhány statisztika, de ezzel most nem foglalkozunk, ebben nem megyünk bele. Tehát egészséges táplálkozás mit rejt magában? Tessék, itt le van írva. Ezek kellenek nekünk nap, mint nap. És hol találjuk? Nagyon egyszerű. Zöldségben és gyümölcsben. Ha ezt megtesszük, nem kell tudományos doktort megszerezni, hogy tudjuk, hogy itt foszfolipid micsoda, és hogy tudjuk, hogy itt metilcsoport micsoda. Csak meg kell enni. Csak a zöldséget meg kell enni, és a gyümölcsöt meg kell enni, és már is ott vagyunk. Igen. Jó. Kapok jelzéseket, hogy hol tartok. Egészséges táplálkozás. Fontos lenni a következő mennyiségi tápanyag bevitel egy napra. 1-2 gram omega-3 zsírsav. Ez azt jelenti, hogy 8-16 gram őrölt lenmag per nap. Tudják, hogy az átlag omega-3 bevitel körülbelül az 1/3 a szükségesnek. A szervezeten belül az omega-6 és az omega-3 zsírsavak az 5-1-hez való arányban kellene, hogy legyenek. Európában 17 az egyhez. Ez azt jelenti, hogy 17 egység omega 6, és egy egység omega 3. És itt az európai átlagba beleszámítjuk azokat a nemzedékeket is, amelyek például sok halat fogyasztanak, és ezért magas omega 3 aránt nyelnek. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy mondjuk egy éppen nem tengerparti nemzetnek az omega 6, omega 3 arányát megnézzük, a 17 fölött is van. És ez messze, messze, messze túl van mindenen, ami egészségesnek nevezhető. Tehát az 1 az 5-höz, ez azt jelenti, hogy ilyenkor még egy normális működés van biztosítva. Alig fogyasszunk mi omega 3 zsírsavat. Alig. De a halolajat fogyasztani, az még egy másik probléma. Ott is lyukra ugrunk, mert a halolajat, amit a kapszulában veszük, az tele van higannyal, nehéz fémmel, ollómmal, még mindennel, azt még nem ajánlanám senkinek sem. Akkor nézzük meg flavonoidokat. 1 gram flavonoidokat. Ez 3-4 deciliter vörös múst lenne, vagy szőlőmag. Szándékosan nem írtam ide vörös bort. Miért? A vörös bor

De nézzenek meg, hogy itt fekete csokoládé. De ezzel van egy probléma. Ezt mondjuk fölírtam, de ezt inkább csak az elriasztás kedvéért. A teljesen fekete, mondjuk a tejcsokoládé, azt gondolom ezt eleve tudjuk, hogy ez nem oké és nem rendjén való. A fekete csokoládé, ez a jó keserű valami, amit ugyan szívesen nem nagyon megesszük, ami kicsit már úgy érezni is lehet a port is benne. Nos, annak van egy nagyon magas a flavonoid szint, katekin szint, és ezek az anyagok tényleg rákot fékeznek, nagyon erős antioxidáns hatással vannak. A probléma ezekkel csak az, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben a melékvesét is stimulálják. Tehát nem a katekinek, hanem mondjuk a csokoládében bevitt a teopromin, illetve a teákkal együtt bevitt tein, ezek nagy mértékben stimulálják a melékvesét, és a melékvese túlstimulálása nem jó. Tehát ha kaphatnánk mondjuk fekete csokoládét teopromin nélkül, és ha kaphatnánk zöld teát tein nélkül, mármint hogy koffeinmentes teát, akkor ez már jó is lenne, gyógyító is lenne. De ezt csak azért tettem hozzám, mert egy táblázatból átvettem. 25 mg karotinokat, ez egy 40 deka zöldség, gyümölcs. Van benne lenne, ez mondjuk a karotinok miatt enni kellene ebből. 20-35 g növényi rost, 7-8 alma, 2 adag bab, 4 adag brokkoli, 6 adag teljes ölésű gabona, ezek adnak 20-35 g növényi rostot. 2 g fokhagyma, ugye ezek a prebiotikus fruktooliószakarideket adnak, vitaminok, ásvány, egyebeket. Ha ezt fogyasztanánk, akkor a szervezetünknek megadnánk, amire igazán szüksége lenne. Erre azt mondhatnánk, hogy ez egy úgynevezett funkcionális étrend. Tehát akkor azt eszük, ami kell nekünk. Nem az, ami most a fogunkra való. És persze a csokoládét azt azért zárójelbe tettem, meg a teát. Lenmak, ugye? Fokhagyma, brokkoli, szőlőlé. Nos, vegetariánusoknak megvan a legnagyobb esélye, hogy a fentiekhez eljussanak. Tehát amit elmondtam, tehát ezek a táplálékcsoportok, a vegetariánusnak a legnagyobb esélye van, hogy ehhez hozzájut. De ő sem mindig, mert van az úgynevezett puding vegetariánus, ugye? Aki ugyebár vegetariánus, de mindenféle pépeket, meg mindenféléket eszeget, de nem eszi meg a zöldséget, nem eszi meg egy ilyen nyers ízű anyagokat, fokhagymát, még ilyeneket, inkább valami édeset, valami finomat. És tipikus dolog, akik nem esznek húst, azok édességfüggővé válnak sokszor. Tehát a vegetariánusok közül nagyon sok édességfüggő van. Ez azért van, mert a húsban vannak stimuláló anyagok, tehát a húsban nem csak zsír van, meg fehérje van, hanem van a vérnek a maradványai, a húcsav maradványai, és egyébként az emberek a húst nem a hús miatt esznek, hanem a húcsav miatt. Tehát a húsban húcsav van bőséggel, és ez a húcsav ízessé teszi a húst. Tessék kipróbálni, akik húst esznek, hazavinni egy darab húst, vízben áztatni, jól kinyomkodni, újra áztatni, jól kinyomkodni, újra áztatni, és akkor ezután megfőzni vízben, és megenni. Lehet utólag egy kis sót rátenni, majd utána kérek néhány véleményt. Ez volt utoljára, tehát ezt utoljára ették meg ebben a formában. Ez olyan, mintha cipőtalpot kellene puhára főzni, és azt megenni. Nem, nincs íze. És az embernek esze ágába sincs ilyet megenni. És mégis megesszük a húst, szinte függővé váltak az emberek a hústól, az a benne levő stimuláncsok miatt van így. A vér, meg a húcsav, ami benne van. És ez egy stimuláns. Ez felpörget. Persze egy reakciót vált ki. Miért vált ki egy reakciót? Mert ez méreg, és a szervezet azt mondja, gyorsan a szívet felgyorsítjuk, a szív működését, az anyagcserét felgyorsítjuk, hogy kifele ezekkel a mérgekkel, és ettől fölébredünk. Mert amúgy olyan, és eszünk egy kis húst, és azonnal fölébredünk. Mert a húsban életerő van. Értik az összefüggést?
semmi életerő nincs benne, mármint

nem úgy életerő, mint ahogyan ezt mondják, hanem ezért ingerterápia. Adhatnék egy kis mérget is, ugyanazt a hatást fejte neki. És amikor valaki ettől leáll, az agya még azért kéri a stimulánst. A teste nem, az agya igen. És akkor mit használ? Cukor, mert ugye valami édeset azért, hogy szabad. És akkor, ugye? És akkor jön az, hogy megfelelő mennyiségű édes étel ugyanazt a stimuláns hatást fejti ki az agyra és az éberségre, mint mondjuk a hús. Ezt sokan nem tudják. És sok vegetariánus bizony, mielőtt ezzel szembesülne, édeségfüggővé válik. És ezzel minden kóros következménnyel együtt. No, akkor tehát mi vegetariánusok lennénk, akkor nagyon nagy esélyünk lenne ehhez hozzájutni. Amit mondtam itt, hogy a húsról, illetve az állati termékekről lemondani, de különben nem törekszik a fentiek bevitelre, ezért nagy hiba. Ugye ez az, amit említettem, ez a puding vegetariánus. Még egyszer tehát, naponta minimum 8-10 adag zöldség és 4-5 adag gyümölcsre lenne szükség, gyógyítás szempontból mondom ezt, de a 8 egység együttesen zöldség és gyümölcs az abszolút minimum. Tehát ez az abszolút minimum. Amit ide írtam, ez inkább a gyógyítás, ez egy elcsúszás volt, ezt nem kellett volna ide írnom. Tehát 8 egység minimum ezekből az ételekből. De ha jó egészségben akarunk lenni, akkor többet. Nos, tehát az egészség nem dogmák követésétől, hanem működőképességtől függ. Én követhetek egy dogmát, hogy én most vegetariánus vagyok, vagy én most ezt az embert követem, vagy amazt az embert követem, vagy ilyen biotikus, vagy olyan biotikus vagyok, vagy én nekem a yin, meg a yang, meg a ki tudja micsoda, üzenget, meg szól, hogy így, meg úgy csináljam. Higgyék el nekem, a végeredmény az nem ezen a szinten dől el, hogy most éppen én milyen mankót használok ahhoz, hogy egészségesebben éljek. A végeredmény az, hogy milyen az egészségem. Én nem akarok semmit sem lefitymálni, hogy na akkor se ez a rendszer, se ez a rendszer. Nem. Rendszerek sokszor azért vannak, mert mankót adnak nekünk, tehát tanítanak minket valamire, és én ezt akkor elsajátítom, és akkor megtartom, és akkor, mert ugye tanulnunk kell, mert magától nem tudjuk. De higgyék el, a végeredmény számít. És most itt egyébként a hallgatóság között van az az ember, akinek nekem eddig a legjobb miatt vére volt. És tudják, hogy ő mit csinál? Egészségesen él. Semmi más. Elegendő folyadékot fogyaszt, elegendőt mozog, elegendő zöldséget fogyaszt, jól lúgosítja a szervezetét, és olyan volt a vére, mint a mintaboltból jött volna. Van ilyen. Viszont van más is. Nagyon csúnya vérképeket is láttam már, és mi rajtunk múlik, hogy a mi vérünk jó állapotban legyen, vagy éppen nem jó állapotban legyen. És ne felejtsék el, hogy ez nagy mértékben attól függ, hogy mi mit fogyasszunk. És van egy nagyon régi mondás a Szentírásban, ami azt mondja, hogy a vérben van az élet. Hát ez egy nagyon igaz mondat, higgyék el nekem. Én ezt nap mint nap látom. A vérben valójában van az élet, és a vérben tükröződik az, hogy valaki az élettel hol tart, vagy éppen nem. Ha jó vért akarnak, egyenek funkcionálisan, egyenek a lehetőségeik szerint egészségesen, és akkor ez visszatükröződik ott, ahol a testnek kell, a vérben. Hát én köszönöm a figyelmüket, ennyi lett volna mára. Itt vannak még elérhetőségek, nem tudtam, hogy rajta van, de minden esetre ezt még elmondom. Röviden még egy mondatot, hogy a Nyitott Szemmel című újság, amit lent lehet kapni mindenféle helyeken, ebben a számban például van egy jó kis cikk az alternatív rákgyógyításról, ami a tollomból származik, hogyha valakit érdekel, akkor... Igen, hát a rendelési, tehát a bejelentkezés. Így igen, tehát
Úgy mondván, hogyha valaki időpontot kér a rendeléshez, akkor ez a telefonszám, Makra Ágnes. Az előbb mondtam a Katának a számot, hogyha valaki tőlem kérdez valami szakmai, vagy egyéb ilyen értelemben, akkor a Katalin a lényeg. No, hát akkor én köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy tanultak valamit, és hogy nem voltak hiába valónét. Köszönöm szépen!

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliai Ünnepek című előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal a sátoros ünnepről lesz szó. Sorozatunk eddigi részében a zsidó népnek Isten által adott ünnepeit tekintettük át, és láttuk, hogy ezeknek az évenkénti ünnepeknek két csoportja volt. Volt a tavaszi csoport, az ünnepek tavaszi csoportja és az őszi csoportja. Már mindegyik ünnepet áttekintettük, és ma elérkeztünk az őszi ünnepek utolsó ünnepéhez, a sátoros ünnephez. Beszéltünk az előadásokon erről, azoknak a kedvéért említem, akik nem voltak itt a korábbi előadásokon, hogy ezek az ünnepek, ezek mély jelentéstartalommal bírtak, ezek az ünnepek előre mutattak, mindegyik ünnep előre mutatott a megváltás nagy eseményeire. A tavaszi ünnepek előre mutattak Jézus első eljövetelére, az őszi ünnepek pedig Jézus második eljövetelének esemény sorozatára irányították a figyelmet. A múlt alkalommal az őszi ünnepek második ünnepével foglalkoztunk, a nagy engesztelési nappal, és azt láttuk, hogy a nagy engesztelési nap, ami nem más tulajdonképpen, mint az ítélet, ekkor töröltettek el az igazi bűnbánóknak a bűnei. Azoknak a bűnei, akik megsanyargatták magukat az Isten előtt, ami nem jelentett mást, ugye, mint komoly imában és bőjtel az Istenhez fordulni. Igen, akik mélyen bánták a bűneiket, az ő bűneik eltöröltettek. Beszéltünk arról, hogy igen, ennek a valóságában élünk most, igen, ez nem más, mint egy ítélet, amiben áttekintik a mennyei ítélőszékben, áttekintik azt, hogy egy ember élete hogy alakult, hogy egy ember az életében az Isten által neki adott bűnbocsánatot mire használta, hogy az ember jellemhibáiból is megszabadult-e, vagy pedig csak igényelte a bűnbocsánatot, és újra jellemhibáiban megmaradva élte az Istentől távol levő életet. Igen, tehát láttuk, hogy az ítélet nem más, mint az ember életének az áttekintése, hogy vajon az ember jellemet, az Isten országára alkalmas jellemet fejlesztett-e. És amikor a főpap bevégezte ugye az ószövetségi nagy engesztelési napon az eseménysorozatot, a cselekménysorozatot, amikor mindennek vége volt, lezárult, akkor valóban megtisztultak azok a bűneiktől, akik őszintén bánták az ő bűneiket, és maga a templom is megtisztult az ott felhalmozódott bűnöktől. Tehát valóban mind a nép, akik őszintén bánták bűneiket, mind a templom megtisztult. Erről beszéltünk, és ezt tekintettük át részletesen a múltkor, és amikor a főpap befejezte ezt a cselekményt, a második ünnep véget ért, utána nem sokkal, 5 nap múlva kezdődött a sátoros ünnep, amiről a mai alkalommal beszélünk. Nézzük meg, akkor ezek után a Szentírás alapján Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, hogy mi is volt ez a sátoros ünnep, mikor kellett tartani, és mennyi ideig tartott. Mózes 3. könyve 23. fejezetének a 34-től a 36-ig terjedő verseit olvasom először. Szólj Izrael fiainak mondván, ugyan ennek a 7. hónapnak 15-én a sátorok ünnepe legyen az Úrnak 7 napig. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robota munkát ne végezzetek. 7 napon áldozatok az Úrnak tűzáldozatot, a 8. napon pedig szent gyülekezéstek legyen, és újra tűzáldozattal áldozatok az Úrnak. Berekesztő ünnep ez, semmi robota munkát ne végezzetek azon. Tehát azt látjuk ennek az ünnepnek a leírásából, a rövid leírásából, nem sokára, majd mindjárt olvasom, részletezi Isten, hogy mi mindenre kell figyelniük ezen az ünnepen, de szeretném mindjárt itt az elején a felolvasott igeszakaszból megemlíteni, hogy ez a 7. hónap 15. napjától kezdődött ez az ünnep, a sátoros ünnep. Ugye a nagy engesztelési nap 7. hó 10-én volt, ez pedig 5 nappal később kezdődött. És hogyha megfigyeltük, ez 8 napig tartott ez az ünnep. Ugye az első és a 8. napon munkaszüneti nap volt, semmi robota munkát nem lehetett végezni, és a közbenső időben is áldozatot mutattak be az Úrnak. Igen, ez volt a leghosszabb ünnep az évnek, a leghosszabb ünnepe. És azt látjuk, hogy közvetlenül a nagy engesztelési nap után történt, tehát szorosan összekapcsolódott az ítélettel, a nagy engesztelés napjával, a bűnök végleges eltörlésének az ünnepével.
és nézzük ezek után, hogy milyen részletes utasítást és rendelkezést adott Isten a sátoros ünneppel kapcsolatban. Szeretném olvasni ugyanennek a fejezetnek, a 23. fejezetnek a 39-től a 43-ig terjedő verseit a következőképpen. Ugyancsak a 7. hónapnak 15. napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Az első napon nyugodalom napja, és a 8. napon is nyugodalom napja legyen. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű falombját, és patak mellett való fűzfagaljakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti istenetek előtt 7 napig. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben 7 napig. Örökké való rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél, a 7. hónapban ünnepeljétek azt. Sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Eddig tart a leírás, a részletes rendelkezés, a részletes isteni útmutatás, hogy mi mindent kellett tenniük ezen az ünnepen, és ugye ebben az leírásban megtaláljuk azt, hogy ez az ünnep milyen célt töltött be, mi volt az ünnepnek a célja. Elsősorban azt olvastuk, hogy ez egy betakarítási ünnep volt. Ebben az ünnepben ugye learadták már a föld összes gyümölcsét, a termést betakarították erre az ünnepre, és valóban azt lehet mondani, talán még egy szót elnézést, mert ez a 7. hónap ugye a mi időszámításunk szerinti októbernek felel meg. Tehát ugye eddigre már a földnek minden terményét betakarították, és ez valóban egy betakarítási ünnep volt, amelyben elismerték Istennek jogát az ő javaikra, az ő minden megtermett keresményükre. És figyelmüket ez az alkalom és ez az ünnep a nagy adományozóra irányította. Tehát az Istenre hívta fel a figyelmüket, hiszen neki áldoztak hála áldozattal, azért, hogy megáldotta az esztendőt, hogy betakaríthatták a föld gyümölcsét, és minden jóval ellátta őket az Isten. Szeretnék ezzel kapcsolatban Mózes 5. könyvéből egy idézetet olvasni. Mózes búcsú beszédei közül olvassuk Mózes figyelmeztetése a nép felé, amit Isten küldött vele mielőtt, Isten küldött általa mielőtt bementek volna az ígéret földjére. A következőképpen hangzott ez az üzenet, az Istennek ez a felhívása Mózes által. Mózes 5. könyve 8. fejezet 6-tól a 10-ig terjedő verseiben így olvasom. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, bővízű patakoknak, forrásoknak, és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Búza, árpa, szőlőtő, füge és gránátalma termő földre, faolaj és méz termő földre, oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködsz, oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha azért eszel majd, és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott. Igen, mielőtt az Isten bevetette volna a népet Kánaánba a pusztai vándorlás után, a 40 éves pusztai vándorlás után, igen, az Isten elmondta nekik Mózes által, hogy egy ilyen gazdagon termő földet ad nekik örökségül. De mit mondott, mire figyelmeztette az Isten őket? Hogyha azért majd eszel és megelégszel, akkor dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet néked adott. Amikor majd meggazdagodsz a föld terméséből, ne fordulj el a te Istenedtől, mert ajándékba kaptad mindezt az Úrtól, a te Istenedtől. És így hangzik tovább a figyelmeztetés a 17. és 18. versben. És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem a gazdagságot,
hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, amiképpen a mai napon van. Igen, így szólt az isteni üzenet, felhívás, hogy igen, emlékezzenek meg arról, hogy az Istentől kapták a föld terményeit, a javakat, és ne önmaguknak tulajdonítsák ezt, ne bizakodjanak el, hanem adjanak hálát az Istennek az ő áldásaiért. Igen, a sátoros ünnep ennek az alkalma is volt, betakarítási hála ünnep volt ez. Nézzük meg a következő rendeltetését az ünnepnek. Ahogy elolvastam az előbb a teljes ünnepet Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, láttuk azt, hogy ez egy igazi örömünnep volt. Ugye örömünnep volt, lehetett látni, hogy gajakat, növény, tehát fűzfagajakat, pálmaágakat szakítottak le, dúsan termő, sűrű lomboknak az ágait, és ezeket felhasználták az Isten dicsőítés céljára, tehát egy igazi önfelett örömünnep volt ez a sátoros ünnep. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől volt ez ekkora örömünnep? Mi okozta a legnagyobb örömet? Ugye az, amit az előbb említettem, hogy ez közvetlenül a nagy engesztelési nap után volt. Ekkor töröltettek el az ő bűneik. Az Isten eltörölte az igazi bűnbánok bűnét, és ők a szívükben megbékélve az Istennel, a bűnük végleges eltörlésének a tudatában tudtak igazából örülni, és önfeledten hálát adni Istennek az ő jóságáért és irgalmáért. Miért? Mert a maguk érdemei alapján az ő bűneik soha nem töröltethettek volna el, hiszen vétkeztek, bűnöket követtek el, és ezért a jogos ítélet várt volna rájuk. De ők megemlékeztek Isten irgalmáról, hogy igen, az ő bűneik eltöröltettek, megbocsátattak, és ők most tisztán állhatnak az Isten előtt, az Istennel való igazi közösségben, a megbékélés és nyugalom ünnepe volt ez. Igen, örömünnep volt a sátoros ünnep. De mit olvastunk tovább a 23. fejezetben? Nem csak az, hogy betakarítási ünnep volt, hogy örömünnep volt, a bűnök végleges eltörlésének az örömünnepe, hanem valami más rendelkezést is olvastunk itt. Azt olvastuk a 42. és 43. versben, hogy sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Tehát sátorokban kellett lakniuk, el kellett hagyniuk az ő otthonaikat, és sátorokban kellett 1 hetet tölteniük, és mire emlékezve? Arra emlékezve, hogy az Isten vezette az ő népét 40 esztendőn keresztül a pusztában. Igen, az erre való visszaemlékezésnek is az ünnepe volt a sátoros ünnep. Tehát ahogy a pászka ünnep is emlékünnep volt, az Egyiptomból való szabadulása emlékeztette a zsidó népet, ugyanígy a sátoros ünnepnek is volt egy emlékünnep jellege, mert visszaemlékeztek a sátoros ünnep alkalmából a pusztai vándorlás 40 esztendejére. De szeretném, hogyha itt egy picikét megállnánk, és részletesebben beszélnénk arról, hogy miért kellett visszaemlékezniük erre az vándorlásra, 40 éves pusztai vándorlásra. Miért volt a pusztai vándorlásnak ekkora jelentősége, hogy az évenkénti ünnepekben is helyet kapott az erre való visszatekintés és visszaemlékezés? Elsősorban elmondhatjuk, hogy ez egy rendkívüli időszak volt Isten népe életében, a pusztai vándorlásnak az időszaka. Mert az Isten közvetlenül vezette a népét, közvetlenül velük volt, az ő jelenlétét láthatták nap mint nap, percről percre, óráról órára, és ugyanígy el lehet mondani, hogy minden pillanatban az Istennek a csodáját érezték az ő életükben 40 éven keresztül. És erre kellett nekik minden alkalommal, évente egyszer visszatekinteni. És nézzük meg ezeket a csodákat, amelyeket az Izrael népe átélt a pusztában 40 esztendőn keresztül. És most nem Mózes könyvéből olvasunk, hanem Nehémiás könyvéből. Nehémiás könyvéből, aki körülbelül 1000 esztendővel később élt,
és visszaemlékezett ugyanerre az időszakra, Izraelnek a pusztai vándorlására, és nézzük meg, hogy ő milyen módon emlékezett vissza. Ugyanezeket a részleteket egyébként végig Mózes könyveiben megtaláljuk, de most Nehémiástól idézzünk, hiszen annyira szépen összefoglalja, hogy mi mindenre kellett visszaemlékezni az izraelitáknak a pusztai vándorlás 40 évéből. Először is Nehémiás könyve 9. fejezetéből a 11. verset olvasom el a következőképpen. És a tengert kétfelé választád ő előttük, és szárazon mentek át a tenger közepén, üldözőiket pedig mélységbe borítottad, mint követ nagy vizekbe. Tehát mi volt az az első dolog, amire mindenképpen emlékezniük kellett? Hogy az Isten, amikor kivetette az ő népét Egyiptomból, a szolgaság házából, akkor nem csak hogy kivetette csodák folytán és csodák következtében az ő hatalmas karjával, nem csak hogy kivetette őket, de utána közvetlenül életveszélybe kerültek, hiszen az egyiptomi seregek üldözőbe vették az Izrael seregét, és valóban azt lehet mondani, hogy az erőkülönbség hát felmérhetetlenül nagyobb volt az egyiptomiak javára. Minden felfegyverzett katonájukkal, a fáróval az élén üldözőbe vették a zsidó népet. És tényleg azt lehet mondani, hogy emberi számítás szerint semmi reményük nem maradt a túlélésre. És Isten mit tett? Isten ketté nyitotta, ketté választotta a Vöröstengernek azt a nyúlványát, ahol éppen ők táboroztak, ahol éppen jártak, amikor az egyiptomi seregek utolérték őket. És mit olvasunk a Szentírásban? Isten száraz lábbal vezette át az ő népét a Verestengeren. Hogy ez egy mekkora hatalmas isteni szabadítás és közbeavatkozás volt, ez az is bizonyítja, hogy az Ószövetség könyvei közül nagyon sok könyv, nagyon sok bibliai könyv és próféta megemlékezik erről az eseményről. Igen, ez évszázadok, évezredek múlva is ott élt a zsidó nép emlékezetében, hogy igen, az Isten száraz lábbal vezette át őket. Ezt a hatalmas szabadulást szerezte az ő népe számára. Csak egy igét szeretnék még gyorsan olvasni a Zsoltárok könyvéből, a 106. Zsoltárból, annak illusztrálására, hogy hány helyen találunk erre való utalást a Szentírásban, és hány helyen látunk hálás megemlékezést arra vonatkozóan, hogy az Isten ebből a legszorongatottabb helyzetből is hogy hozott szabadulást a népének. A 106. Zsoltár 9-től a 11-ig terjedő verseit olvassuk el. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vitte őket a mélységeken, mint egy síkon, és kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat a víz borította el, egy sem maradt meg közülük. Igen, mert utánuk nyomultak az egyiptomi seregek, de amikor Izrael népe átért száraz lábbal a tengeren, akkor utána Isten ismét egybebocsátotta a tengert, és az ő összes ellenségeiket elnyelte. Igen, azt mondja a Szentírás, hogy rákiáltott a veres tengerre, és kiszáradt. Igen, Isten hatalmas csodájára kellett emlékezniük többek között a sátoros ünnepen. De nézzük tovább Nehémiás leírását. Nézzük, hogy folytatja tovább a 9. fejezet 12. versében. Azt olvassuk, hogy felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal, és tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat, melyen menjenek. Igen, az Isten közvetlen jelenléte volt látható 40 éven keresztül a pusztai vándorlás 40 évén a zsidó nép körében. Ott volt előttük Isten jelenléte nappal a felhőoszlopban, vezette, mutatta az utat, hogy merre menjenek. És miért volt ennek nagy jelentősége? Mert ez enyhítő árnyékot is borított a nép felé. Hogy tudták volna egyébként a pusztának a tikkasztó napsütését elviselni, a hépséget? Igen, Isten vezette őket felhőoszlopban, de ugyanakkor árnyat, enyhítő árnyat is borított rájuk, így óvta és védte őket. És éjjel pedig a felhőoszlop tűzoszlop lett, és így mutatta nekik az utat, és így világította be az egész tábort. Nézzük meg, mit mond a 13. vers Nehémiás könyve 9. fejezetében. És a Sínai hegyre leszálltál, és szóltál velük az égből, és adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat.
Igen, meg kellett emlékezni a sínai hegyi törvényadásról, amikor az Isten kijelentette az ő törvényeit az ő népének, amikor szövetséget kötött az ő népével. Igen, Isten adott nekik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És maga, hogyha elolvassuk a törvény adásnak a körülményeit, valóban azt látjuk, hogy a legdicsőségesebb jelenet volt. Valóban az Isten hatalma nyilatkozott meg, és kihirdette az ő szövetségének az igéit. Igen, és miért tette ezt az ő népével? Nem azért, hogy megnyomorítsa őket különböző rendeletek és törvények által, hanem hogy fogalmaz Nehémiás? Azt olvassuk itt, hogy adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És Isten nem csak az erkölcsi törvényt adta a zsidó népnek, nem csak a 10 parancsolatot adta kőtábla formájában, hanem az Isten Mózest kioktatta, adott nekik törvényt a polgári életükre vonatkozóan, az Isten tiszteleti szolgálatra vonatkozóan. Valóban olyan törvényeket adott nekik, amik az ő lelküket, amik az ő szívüket felemelték az Istenhez. Igaz végzéseket, jó rendeleteket kaptak az Istentől, amit ha megtartottak, és mikor aszerint éltek, akkor valóban áldás származott ebből. Nézzük tovább a 15. verset. És kenyeret az égből adtál nékik, éhségükben, és vizet a kősziklából hoztál ki nekik szomjúságukban, és mondád nékik, hogy menjenek be és bírják a földet, melyre nézve fölemeltet kezedet, hogy nékik adod. Az Isten mit tett velük a pusztai vándorlás 40 éve alatt? Naponta hulladta nekik a mannát. Igen, mennyei kenyeret ettek, és amikor megszomjaztak, az Isten a kősziklából fakasztott vizet. Igen, az Isten gondoskodott az ő fizikai szükségletükről és tápláltatásukról, és milyen módon, csoda által, naponkénti csoda által, és ők valóban megtapasztalták, hogy az Istentől kapják közvetlenül az ő táplálékukat. És hogy ez is milyen csoda volt, szeretnék annyit megjegyezni, hogy parancsolatba kapta Mózes, hogy a mannás korsót, amiben a mannát gyűjtötték, ezt tegyék bele a szövetségnek a ládájába, az Isten által írt 2 kőtábla mellé. Tehát a frigyládába, a szövetség ládába kellett beletenni. Miért kellett beletenni a frigyládába a mannás korsót? Miért? A szövetség ládába miért? Mit jelent a szövetség Isten és ember között? Hiszen ugye az előbb említettük, hogy az Isten szövetséget kötött az ő népével. Mit jelent minden körülmények között az Isten és az ember szövetsége? Ennek a szövetségnek az alapja az Isten törvénye, amelyben az ember elfogadja azt, hogy az Isten törvénye igaz, szent és jó, és kéri az Istent, hogy adjon erőt ahhoz, hogy e szerint, a törvény szerint tudjon az ember járni. Igen, elismeri az Isten törvényeinek az igaz és jogos voltát. Ez az ember része ebben a szövetségben. És mi az Isten része? Az Isten mit ígér ebben a szövetségben? Hogy minden körülmények között ott lesz az emberrel. Amellett az ember mellett, aki az Istent választott a szövetséges társául, amellett az ember mellett az élet legnagyobb nyomorúságában is ott van. Igen, erre emlékeztetett a mannás korsó a frigyládában, hogy emlékezzenek erre mindenkor, hogyha ők az Istennek a törvényeit komolyan veszik, ha az Istent akarják követni, az Isten minden élethelyzetben gondoskodik az ő szükségleteikről. De olvassuk tovább Nehémiás könyvének a 9. fejezetét, a 19-től a 21-ig terjedő versekben egy különlegesebb részt látunk, és mindjárt elmondom, hogy miért. Így olvasom. És te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelni őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, amelyen menjenek. És a te jó lelkeded adád nékik, hogy őket oktatná, és mannádat nem vontád meg szájuktól, és vizet adtál nékik szomjúságukban, és 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában. Ugye mindezekről a dolgokról az előbb beszéltünk, az előbbi versekben ezt már megemlítette Nehémiás. Miért említi akkor ezt még egyszer? Miért?
mert az előtte levő versekben, miről beszél, a 16-tól 18-ig terjedő versekben, nem olvasom el, csak megemlítem. Arról beszél, hogy az Isten népe, Izrael népe, az Istennek minden csodája ellenére számtalan esetben zúgolódott az Isten ellen, szembefordultak az isteni vezetéssel, és ezáltal ugye ők felbontották a szövetséget. Az Isten is felbonthatta volna a velük kötött szövetséget. És ennek ellenére az Isten mit tett? Ennek ellenére, az ő vétkeik ellenére, az ő zúgolódások, lázadásaik ellenére, az Isten, így olvastuk a 19. versben, a te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. Tehát amikor ők zúgolódtak, nem hagyta magukra őket az éhségben, vagy szomjúságban, vagy vezetés nélkül. Nem, ugyanúgy ott volt nap, mint a manna, ugyanúgy ott volt a felhő és a tűzoszlop. Igen, az Isten jelenléte ugyanúgy vezette őket tovább. Igen, tehát vissza kellett nekik emlékezni az Isten nagy irgalmasságára, amit 40 éven keresztül tapasztaltak a pusztában. Mire kellett még visszaemlékezni? Így olvasom a 21. vers második részét. Fogyatkozásuk nem volt, ruháik el nem nyűjtenek, és a lábaik meg nem dagadának. Milyen kijelentés ez? 40 éven keresztül ugye abban a ruhában vándoroltak. Ugye a másik helyen azt írja, hogy a saruik sem oldódtak le az ő lábaikról. Nem dagadtak be az ő lábaik. Igen, az Isten az ő ruházatukat is megőrizte. Ez is az Istennek egy csodája volt az ő életükben. És még egy verset talán hadd olvassak Mózes 5. könyvéből, ezt már Mózes könyvéből olvasom, az 5. könyv 8. fejezet 15. verséből a következőképpen. Aki vezér lett téged, ugye ezt Mózes mondja a népnek, aki vezér lett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, és aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Ennek a versnek csak az első részére szeretnék figyelmet irányítani. Aki vezér lett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak pusztájában. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy az is egy isteni csoda volt nap, mint nap, hogy az Isten távol tartotta a kígyókat, a skorpiókat, mindazokat az állatokat, amelyeknek a marása halálos volt az emberre. Az Isten csoda módjára tartotta távol. Egyetlen egy alkalommal olvasunk a pusztai vándorlás alatt arról, hogy az Isten megengedte, hogy ezek a kígyók, ezek a skorpiók jöjjenek és megmarják az embereket. Miért? Mert lázadoztak megint az Úr ellen. És az Isten mit tett? Nem büntette meg őket, hanem csak egyszer elvonta, egy pillanatra elvonta az ő védő kezét a népétől. És mi történt? Bekövetkezett az, ami minden nap be kellett volna, hogy következzen, hogy a kígyók megmarták az embereket, és sokan meghaltak. De az Isten ekkor sem hagyta őket magukra, mert ekkor is hozott szabadulást, többet nem jöttek fel a kígyók, hogy megtámadják és megmarják az izraelitákat. Tegyük fel a kérdést, hogy volt mire visszaemlékezniük a pusztai 40 éve, pusztai vándorlás 40 évéből, volt mire nekik visszaemlékezniük? Igen, minden évben, minden esztendőben, amikor a sátoros ünnepet megünnepelték, erre is vissza kellett emlékezniük. Szeretnék egy igét olvasni Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. verséből. Amikor az Úr így emlékezik vissza a pusztai vándorlás idejére, Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. versében. Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr, emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Tehát, hogy emlékezik vissza az Úr az ő népére, mint a mátkaságuk szeretetének az idejére? Igen, sokszor lázadtak, sokszor elkeseredtek, de mindezzel együtt is az Isten úgy emlékezik vissza erre az időszakra, mint a nép mátkaságának a szeretetére, és erre kellett az izraelitáknak visszaemlékezniük a sátoros ünnep kapcsán. És miért kellett visszaemlékezniük ezekre a dolgokra? Miért? Azért, mert mindez új erőt adott a népnek, hogy ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük, aki akkor vezette az ő elődeiket, az ő őseiket, ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük. Habár a jelenléte nincs ott, szemmel láthatóan, a felhő és tűzoszlopban, habár nem mannát esznek, mert esznek a földnek gyümölcséből, ahova az Isten bevitte őket,
de ugyanaz az Isten gondoskodik most is az ő tápláltatásukról, és minden szükséglőketüket ugyanaz az Isten elégíti meg. Igen, ezért kellett nekik visszaemlékezni erre az időszakra. Tehát a sátoros ünnepnek mit látunk, milyen rendeltetése volt? Ugye elsősorban betakarítási ünnep volt, örömünnep volt, a bűnök eltörlése felett érzett örömnek az ünnepe, és visszaemlékezés a pusztai vándorlásnak az időszakára. Igen, ez volt a sátoros ünnep. De nézzük meg ezek után azt, mint ahogy minden ünneplél megtettük, hogy ennek az ünnepnek is mi a lelki jelentése, mire tanít ez bennünket ma, és miképpen teljesedik majd ez a valóságban. Azért fogalmaztam így, hogy miképpen teljesedik majd ez a valóságban, mert ez az egy ószövetségi ünnep az, amely még nem nyert teljesedést. Az előbb említettem, hogy mi most a nagy engesztelési nap, az ószövetségi nagy engesztelési nap, azaz az ítéletnek az idejében élünk, és amikor befejeződik ez az ítélet, akkor fog majd bekövetkezni a sátoros ünnep. Tehát ez az ünnep, a sátoros ünnep, ez még a mai kor embere számára, azoknak az embereknek a számára, akik követik Krisztust, még az ő számukra is csak egy ígéret, ami a jövőben fog beteljesedni. De nézzük meg ennek az ünnepnek, a jövőbeni ünnepnek a lelki jelentését. Hogy kezdtük, ez az ünnep mi volt? Betakarítási ünnep. Milyen lelki tanítása van ennek? Mit jelent, hogy betakarítási ünnep? Mi lesz majd ez a valóságban? Ugye ez előre mutat a végső nagy egybegyűjtésre, az igazi lélek aratásra. Szeretnék egy igét idézni a Szentírásból, Máté evangéliumából, a 13. fejezetből, ott Jézus azt mondja, hogy az aratás a világ vége, tehát Jézus eljövetele, és az aratók pedig az angyalok. Igen, az aratás Jézus eljövetelekor lesz. És mit jelent, mit fognak learatni? Ugye azt mondja itt a Szentírás, így olvasom, csak idézek belőle Máté evangélium a 13. verséből, 13. fejezetéből, hogy a búzát takarítsátok az én csűrömbe. Tehát ugye azokat az embereket, akik hittek ebben az életben Jézusban, akik követték Krisztus tanításait, igen, őket betakarítják majd a mennyei csűrök számára. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, a Korintusi első levélből, a 15. fejezet, 20 és 23. versét, a következőképpen. Korintusi első levél, 15. fejezet, 20 és 23. verse. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. És mindenki pedig a maga rendje szerint támad fel, ugye az előző versekből kiderül, első zsenge a Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Tehát mit mond ez a leírás is, hogy azonosítja ezt a momentumot, ezt a képet? Ugye Jézus Krisztus a halottak közül való feltámadását a zsengéhez hasonlítja. Vettük a tavaszi ünnepek kapcsán a zsengekéve bemutatásának az ünnepét. Ugye a zsengekéve bemutatásának a napján támad fel Jézus. Ugye akkor learatták az első érett búzakalászokat, de akkor még nem kezdődött a nagy aratás, az még csak az első búzakalász volt. Igen, ez volt Jézus Krisztus, az ő feltámadása. De amilyen bizonyos volt Jézus feltámadása, azt mondja a Szentírás, hogy ugyanilyen bizonyos lesz majd azoknak a feltámadása, akik Krisztusban haltak meg, akik a Krisztust követték. Tehát első zsenge a Krisztus, ezt olvassuk, és utána, akik a Krisztuséi, mikor? Majd az ő eljövetelekor. Igen, tehát ez a betakarítási ünnep, ez előre mutatott erre az eseményre, Jézus eljövetelére, amikor majd ő egybegyűjti mindazokat az ő országa számára, akik ebben az életben őt követték, és őt választották. És szeretnék olvasni egy igét Ézsaiás könyvéből, azaz két igét, hogy ez valóban micsoda öröm lesz. Ézsaiás könyve 25. fejezetének, a 9. versét olvasom először, Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 9. verse azt mondja, és szólnak a manapon, imé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában.
Igen, akik várják Krisztus eljövetelét, Jézus megjelenésekor így fognak majd kiáltani, hogy igen, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. És a 35. versnek, a 35. fejezet 10. verse pedig azt mondja, hogy hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Igen, ez lesz majd a sátoros ünnepnek a kezdete. Igen, így fog kezdődni a sátoros ünnep, hogy az Isten egybegyűjti, Jézus egybegyűjti az övéit az ő eljövetelekor. És azt olvassuk, hogy a megváltottak Sionba jönnek, azaz a mennyei Jeruzsálembe, és örökös öröm a fejükön, és eltűnik fájdalom és sóhaj. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől lesz ez ekkora öröm? Hiszen már az előbb is említettem, hogy ez az ünnep, a sátoros ünnep, ugye a betakarítási ünnep volt, de ugyanakkor örömünnep is volt, a legnagyobb örömünnep. És mi felett örvendeztek a zsidók a sátoros ünnep alkalmával, mi felett? Hogy az ő bűneik végleg eltöröltettek és megbocsátattak, eltöröltettek. Igen, ez lesz majd a legnagyobb öröm az igazi sátoros ünnepen is, hogy a bűnnek a nyomai is végleg eltörlődnek, hogy nem lesz semmi, ami a bűnre emlékezteti az embert. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy most a nagy engesztelési napnak az ideje, most, amiben élünk, az ítéletnek az ideje, nem egy könnyű időszak, sőt nehéz időszak mindazoknak a számára, akik követni akarják Jézust. Miért? Három szempontot is szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy az embernek fel kell vennie a küzdelmet a megromlott emberi természetével. Az embernek küzdenie kell a bűneivel szemben. Kell küzdeni azért, hogy az ember meg tudjon változni. Az Isten adja ehhez az erőt, de igen, ez az ember életében egy küzdelem, hogy kivívja a győzelmet. Igen, ez egy küzdelem és harc. És mit mond Pál apostol? Hogy ez a küzdelem annál hevesebb és súlyosabb, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, nem emberekkel szemben kell küzdenünk, hanem kivel? Azt mondja, hogy a levegőbeli hatalmasságokkal szemben. Tehát kire utal? Sátánra és az ő angyalaira, akik az embert kísértik, ami megromlott természetünkön keresztül, akik vonják és édesgetik az embert a bűnre, hogy az ember az önző kívánságait cselekedje, a megromlott természete szívének a hajlamait. Igen, és ez egy küzdelem az ember életében. Tehát a bűnnel szembeni küzdelem egy igenis, hogy nagyon nehéz és komoly küzdelem. És most ennek az idejében élünk. De miért nehéz még ez az időszak? Mert az Isten ugyan segít nekünk a bűntől való szabadulásban, a győzelem kivívásában, de az Istennek milyen eszközei vannak ahhoz, hogy megtisztítsanak bennünket a mi bűneinktől? Milyen? Szeretnék egy igét olvasni Malakiás könyve 3. fejezetéből, a 3. verséből. Malakiás könyve 3. fejezetének a 3. verse a következőt mondja. És ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Itt Jézusról van szó ebben a fejezetben, és azt látjuk, hogy ő egy ötvös. Egy ötvöshöz hasonlítja őt a Szentírás, és az ötvös hogy tisztítja az ezüstöt és az aranyat? Hogy, milyen módon? Ugye tűzben tisztítják az aranyat. És igen, Jézus is ezt teszi velünk, hogy a mi bűneinkkel szemben folytatott küzdelemben mivel segít nekünk, hogy beleenged bennünket próbákba, nehézségekbe, amelyekben felszínre jönnek a mi jellemünknek a rossz vonásai, és ad erőt, hogy mi ezekből meg tudjunk gyógyulni. De igen, a megtisztításnak az eszköze az Isten kezében a próba és a nehézség. Amiről pedig egyértelműen elmondhatjuk, hogy igen, nehéz időszak az ember számára. És azon kívül a harmadik szempont, ami miatt ez az időszak nehéz, mert nem csak hogy a belső harc, nem csak hogy a külső megpróbáltatás, hanem az ember kénytelen elszenvedni a bűn minden következményét ebben az életben. A bűn minden kihatását, ugye ami a betegség, a halál, a szenvedés, nem csak a mi életünkben, de a mi szeretteink életében, a hozzánk tartozóink életében. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a szűk környezetünkben, de ha a világ nyomorát és szenvedését látjuk, ami a bűnnek a következménye, akkor valóban elmondhatjuk, hogy iszonyatos mindez.
De mit mond a Szentírás? Mivel bíztat bennünket Jézus? János evangélium a 16. fejezetének a 22. versében a következőt olvasom. János evangélium a 16. fejezet 22. versében. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Tehát mit mond Jézus? Most szomorúságban vagyunk, és ez természetes mindazok miatt, amiket az előbb megemlítettem. De Jézus mit mond? De ismét meglátlak majd titeket, tehát ismét vissza fogok értetek jönni, és akkor örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Igen, a sátoros ünnep, az igazi sátoros ünnep, ami majd Jézus eljövetelekor veszi kezdetét. Igen, az igazi öröm ünnep lesz. Ott a bűnre már semmi nem fogja emlékeztetni az embert. Szeretnék egy idézetet olvasni Jelenések könyvéből, azaz innen többet is. Jelenések könyve 7. fejezetéből. Jelenések könyve 7. fejezetének a 9. és 10. verséből így olvasom. Azután láttam, és imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt álltak fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Mit látunk a megváltottakról? Fehér ruhákban állnak majd. És mi van a kezükben? Pálma ágak. Emlékszünk a sátoros ünnep leírásánál Mózes 3. könyve 23. fejezetében. Pálma ágakat is kellett nekik szakítani ezen az ünnepen. Igen, ez a győzelemnek a jele. Igen, amikor az ember kivívja már a bűn feletti győzelmet, és fehér ruhában áll Jézus előtt. Mi az, hogy fehér ruha? Ugye az nem más, mint a megváltozott, megtisztult élet és jellem. Igen, ez lesz majd az igazi öröm. Amikor a bűnre már valóban semmi nem fog emlékeztetni. És mi okozza a legnagyobb örömet? Mi lesz a legnagyobb öröm? Ennek a következménye, a győzelem következménye, Jelenések könyve 21. fejezetének a 3. versében ezt olvasom, és hallék nagy szózatot, 21. fejezet 3. verse, és hallék

örömnek, a maradéktalan örömnek a forrása lesz. Úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mi emberek mennyit gondolkodunk azon, hogy az Isten milyen is lehet, milyen lehet Jézus, milyen lehet az Isten lénye. Mi az Istent ismerjük, de hogy milyen módon? Ismerjük az ő igéjéből, ismerjük a történelmi leírásból, hogy Jézus mit tett értünk, hogy mennyire szeretett, hogy mit vállalt az emberért, és ismerjük az Istent, ismerjük Jézust a mi egyéni életünkből, a mi tapasztalatainkból. Hányszor tapasztaltuk meg, hogy segített bennünket? Hányszor tapasztaltuk meg a vezetését a mi életünkben? És milyen lesz majd az, amikor az ember szemtől szemben láthatja meg őt? Azt a valakit, aki maga a szeretet, aki ezzel a végtelen szeretettel, mentő szeretettel nyúlt az ember felé. Igen, az ő jelenléte, a vele való állandó közösség, ez lesz, ami ennek az örömnek az igazi forrása lesz. De ezen kívül nézzük meg, hogy milyen ígéretek csatlakoznak még ehhez. Milyen öröm lesz, és az örömöt mi fogja igazából teljessé tenni. A 21. fejezetnek a 4. és 5. versében ezt olvasom. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjáteszek. Tehát mi lesz az, ami maradéktalanná teszi ezt az örömet? Hogy az Isten eltöröl minden könnyet, mert nem lesz szenvedés, nem lesz gyász, nem lesz halál, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, ami mind minek az eredménye és következménye, a bűnnek a következménye, de minek utána az végérvényesen eltöröltetett. Nem, ezek soha többet nem lesznek. És azt mondja, hogy mindent újjáteszek. Szeretnék még egy igét olvasni, ugyanitt a 7. verset. Azt mondja, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Tehát aki győz, aki most a nagy engesztelési napon az ítéletnek az idejében, most, amíg az embernek lehetősége van a bűneivel szembefordulni, aki kivívja Isten vezetése és segítsége mellett a győzelmet, milyen ígéret hangzik? Az örökségül nyer mindent. Hogy fogalmaz Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy Isten olyan örökséget készít az övéinek, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Igen, csak az isteni szeretet tud olyat készíteni az ember számára, amit mi elgondolni nem tudunk itt a földi keretek között. De mi lesz ez? Biztos, hogy ez olyan lesz, amiről azt mondja Ézsaiás könyve, hogy soha el nem múló öröm. Ott nem lesz hiányérzet, ott nem lesz olyan cél, amit az ember ne tudna megvalósítani. Ott semmi nem lesz, ami a boldogsághoz, a teljes és maradéktalan boldogsághoz hiányozna. Igen, azt mondja Isten, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. És így folytatja tovább, annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Úgy sokszor elgondolkodom azon, hogy mi ezt vajon igazából hisszük-e a Szentírás alapján. Vajon mi el tudjuk ezt igazából fogadni a Szentírás alapján, hogy az Isten ezt adja majd az embernek, a győző embernek. Nézzük meg, hogy az Isten hogy erősít meg bennünket ebben. Amikor mindezt leírja, mindezt elmondja, hogy ez lesz a győzőknek a jutalma, utána azt mondja az 5. versnek a 2. része, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Tehát nem csak egyszer kijelenti ezt az Isten, hanem hozzáteszi, hogy írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Akármennyire is úgy tűnik most ebben az életben, hogy ez csak egy gyönyörű illúzió, hát ez nem valósulhat meg. De az Isten ígéretet tesz arra, hogy igen, ez a megváltásnak a célja, ezért volt a megváltás, hogy az Isten az embernek ezt tudja adni. Igen, ez lesz majd az igazi sátoros ünnep, az igazi örömünnep. Mi volt a 3. funkciója a sátoros ünnepnek? A zsidóknak mit kellett tenni, miről beszéltünk? Vissza kellett emlékezni a pusztai vándorlásnak a 40 évére. És az igazi sátoros ünnepen majd a megváltottak mire fognak visszatekinteni? Vissza fognak tekinteni e földön való vándorlásnak az éveire, évtizedeire. És mit fognak majd tudni megállapítani? Amit azt kell, hogy mondjam, hogy már most is meg kellene tudnunk állapítani, és most is hányszor emlékezetünkbe kellene idézni, hogy az Isten itt van most is velünk.
hogy az Isten most is segít bennünket, hogy még most is kérlel bennünket,

0: hogy az Isten nem akar lemondani rólunk, hogy mennyit küszködik érettünk, hogy mennyire tapasztaljuk az ő vezetését, az ő gondviselését a mi életünkben. És mindezt mikor is, amikor mi szembe is fordulunk vele, vagy lázadunk ellenére, az Isten nem akar bennünket otthagyni, ahogy a zsidó népet sem hagyta, hanem hordozta őket, a szívükre, a lelkükre beszélt. Szeretnék egy igét olvasni a 107. Zsoltárból, a 107. Zsoltár 1. és 8. versét a következőképpen. A 107. Zsoltár 1. és 8. verse a következőt mondja. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, majd ezt fogjuk megállapítani a mennyből, visszafelé tekintve, ha az Isten kegyelméből odajuthatunk. Igen, de ezt most is tegyük már meg ebben az életben, hogy magasztaljuk az Urat, mert jó. Mert itt, ezen a földön, a pusztai vándorlás, tehát a földi vándorlásnak az idejében is, az Isten itt van velünk, és örökké való az ő kegyelme, és adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, és milyen lesz mindezt majd a mennyből visszafelé tekinteni? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a megváltottaknak az öröme felül haladja majd mindazoknak az örömét, akik soha nem buktak el. A mennyei lényeknek, az angyaloknak az örömét. És miért? Igazából akkor lesz majd ez a kibeszélhetetlen öröm, amikor az ember átéli, hogy honnan vezetett engem az Isten ide, hogy én elveszett állapotban voltam, én az én cselekedeteimnek a következményeképpen rám halál várt volna, végleges megsemmisülés. És az Isten nem ezt tette, hanem az én összes szembefordulásom, lázadásom ellenére az Isten utánam nyúlt, megkeresett engem, és azért fáradozott éveken, évtizedeken keresztül, hogy nekem adhassa az örök életet. Milyen lesz, amikor a megváltottak mindezt majd az örökké valóságon keresztül végig fogják nézni? Igen, azt lehet mondani, hogy kibeszélhetetlen öröm és hála lesz az ő szívükben. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, Lukács evangélium a 15. fejezetének a 7. verséből ezzel kapcsolatban. Lukács 15. fejezet 7. verse a következőt mondja. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Igen, a megváltottak, az emberek fogják igazából értékelni az Isten szeretetét mindenkinél jobban. A mennyei lények is csodálják az Isten szeretetét, akik soha nem buktak el. De mindezt igazából még teljesebben átélni azok fogják, akik átélték a bűnnek a nyomorát, a bűnnek a fogságát és rabságát, és átélték, hogy mit jelent az igazi szabadítás Jézus részéről. És befejezésül még egy lelki tanítását szeretném a sátoros ünnepnek megemlíteni. Mit kellett tenniük a sátoros ünnep alkalmából az izraelitáknak? Sátorokban kellett lakniuk. El kellett hagyni otthonaikat, és sátorokban kellett időzniük. Szeretnék ezzel kapcsolatban is egy idézetet olvasni a Szentírásból, és figyeljük meg, hogy ez mire való emlékeztetés volt. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 9. és 10. versét a következőképpen olvasom. Ábrahámról szólít a leírás, ugye a hívők ősatjáról. Ezt olvassuk róla, hogy hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Tehát ez a sátorokban való lakás, ez mit fejezett ki? Ábrahám részéről is mit fejezett ki? Azt fejezte ki, hogy ezen a földön csak idegen és vándor. Hogy ez a föld akármilyen gazdagságban van ő. Ugye Ábrahám vagyonos ember volt, jómódú ember volt. Akár mennyi gazdagsága van egy embernek, akármilyen jólét veszi körül az embert itt ebben az életben. Ez csak egy átmereti és ideiglenes otthona az embernek. Ezen a földön az ember csak idegen és vándor. És az igazi otthona az embernek, a megváltott embernek majd a mennyei otthona lesz, az újjáteremtett föld. És ez egyben egy figyelmeztetés volt, de egyben egy bátorítás is. Mire való figyelmeztetés? arra való figyelmeztetés, amit Jézus így fogalmaz Máté evangéliuma 24. fejezetében, Máté evangéliuma 24. fejezetében, a 37-től a 39-ig terjedő versekben, hogy amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát ez a sátorokban lakás mire való figyelmeztetés volt? Hogy az ember el ne merüljön teljesen az evilági életbe, az evés, ivás, ültetés, vevés, házasodás, férjhez menés. Szóval ne ez kösse le csak az ember gondolatát. Igen, ez hozzá tartozik a mi életünkhöz, a mi emberi létformánkhoz. De ha valaki csak erre gondol, és nem törődik az örök élettel, az Isten országába való eljutásnak a lehetőségével, akkor azt mondja a Szentírás, hogy ez egy nagy tragédia az ember életében, mert ezen a földön mi csak idegenek és vándorok vagyunk, és a mi életünknek a fő célja az, hogy fel tudjunk készülni arra az országra és arra a földre, amelyet az Isten örökségül akar adni azoknak, akik őt követik. Ugye azt mondtuk, hogy a sátorokban lakás az egy figyelmeztetés is volt, de egyben egy bátorítás is. Ebben mi a bátorítás, hogy mi idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön? Hogy végső soron akármilyen fájdalom, szenvedés és nyomorúság éri az embert ebben az életben. Azt kell, hogy állandóan a mi gondolatainkban ott tartsuk, a mi szívünkbe rejtsük el, hogy ez nem egy végleges állapot, ez tényleg csak egy rövid pillanatnyi időszak az örökké valósághoz képest. Tehát, ha az embernek kellemetlenségek, nyomorúságok, fájdalmak vannak az életében, igen, az Isten ezt egy átmeneti időszakra engedi meg az ember életében, mert nem ez lesz a végcél, hanem ez csak egy felkészülési idő az örök életre. És Pál apostol mindezeknek a gondolatoknak a hátterén így fogalmazza meg a korintusi második levél 4. fejezetének a 17 és 18. versében, hogy mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amikor most egy-egy szenvedésben vagy nehéz helyzetben vagyunk, úgy tűnik nekünk, hogy az pillanatnyi könnyű szenvedés. Mennyiszer nem úgy történik, nem úgy tűnik, ugye? Hanem micsoda súlyosnak érezzük a mi szenvedéseinket, megpróbáltatásainkat. De mit mond Pál? Azt mondja Pál, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mi nyomorúságunk maximum egy pillanatnyi könnyű szenvedés, mihez képest? Az örök dicsőséghez képest. És azt mondja, hogy a hívő ember, aki Istent akarja követni, az nem a láthatóra néz, mert ezek a láthatók, ezek ideig valók, és a láthatatlanok pedig azok, amik az örökké valók. Igen, és mindezt akarja tanítani az ember számára a sátoros ünnep. Köszönöm szépen a figyelmüket, és 2 hét múlva pedig folytatódik itt az előadás sorozat. Most már befejeztük az ószövetségi zsidó ünnepeknek az áttekintését, és a következő alkalommal arról lesz szó, hogy milyen ünnepek maradtak meg mindmáig. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Az előadás sorozatunknak a címe Krisztus várása. Jó lenne egy néhány szót váltanunk, azaz megfogalmazni a címmel kapcsolatban is. Krisztus azt jelenti, hogy közben járó Mesiás, és tudom, sokan ebben a világban még azt is kérésessé teszik, hogy Jézus Krisztus, mint valóságos Isten ezen a földön járt-e. És hogy valóságos Isten-e. Mi nem hitvitát szeretnénk ezzel kapcsolatban nyitni, hanem a Bibliát szeretnénk közösen tanulmányozni, és erre is hívtuk a kedves hallgatókat. A Szentírás egyértelmű tanúbizonysága és a történelem megerősíti igazolja, hogy Jézus Krisztus élt itt ezen a földön. Megszületett emberé lett, mint valóságos Isten, igaz életet élt, majd 30 éves korában felnőtt keresztségben részesült, mondván így illik nékünk minden igazságot betöltenünk, és 3,5 éven keresztül tanított, majd pedig ő, mint akiről a proféciák előre szóltak, vállalta az emberi családért és az emberiségért a bűn büntetését, a kározat halálát, és ugyan rossz szándékból Sátán készítésére megölték, de a Szentírás tanúbizonysága szerint tudjuk, hogy ez nem egy úgy mondjuk céltalan és eredménytelen gyilkosság volt, egy ember megölése volt, hanem az Atya áldozta fel az ő fiát helyettes áldozatul a bűnbánó bűnös helyett. Ha Jézus Krisztus, ahogy a Szentírás Ó és Új Szövetségi kijelentései szólnak, ha nem jönne vissza, akkor céltalan és hiába való és eredménytelen az ő földre jövetele is. Hiszen Jézus Krisztus úgy ment el, János evangélium a 14. fejezetéből idézem, az első 3 versből, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem lett volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, helyet készítek. Ha helyet készítettem, ismét visszajövök, magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A címünk Krisztus várás. Maga Jézus Krisztus tanította a bibliai tanítások, feljegyzések írják, hogy sokan készülni fognak, de fájdalmas dolog, még inkább többen nem fognak készülni a Jézussal való találkozásra. Ezért mi, akik itt vagyunk a Biblia alapján, szeretnénk arról tanácskozni, és az Isten üzenetét, a Bibliában megfogalmazott jelenések könyve 14. fejezete alapján azt megvizsgálni, hogy mielőtt földünk szenvedés történelmének vége lesz, Isten milyen üzenettel, milyen kéréssel, milyen meghívással fordul a föld lakosaihoz, személyesen hozzánk, akik itt vagyunk, és ennek az üzenetnek mi a tartalma. Mondjuk ki nyíltan, látni fogjuk, hogy mi az öröm üzenete. Ezek hátterén hadd említsem még az igolvasás előtt, hogy a jelenések könyve 14. fejezetének első 5 versével behatóan vizsgációjából nem foglalkozunk, ahol pedig azt mutatja be azt a csapatot, hogy akik élve várják és látják meg Jézus Krisztus dicsőséges visszatérését, amikor az ő maga bizonyságtétele szerint angyalok kíséretével jön a mennyből, a világmindenség központjából a földre az övéért, hogy azok nem csupán bűnbocsánatot nyernek, hanem szívük, lelkük megtisztul, és így egy lelki győzelemre tesznek szert a gonosz
Sátán és kísértése felett, mint ahogy Jézus Krisztus is győzött, és ahogy a proféciák szólnak, hogy a kígyó fejére fog taposni. Nem költői kérdésként fogalmazom meg, hogy szeretnénk-e mi megszabadulni minden a szokásunktól, örömünk lenne abban, hogy megszabaduljunk félelmünktől, fizikai és lelki szenvedéseinkből, Isten ezt ígérte. És ezután szeretném olvasni Jelenések könyve 14. fejezetéből a 6. verset, ahogy a mai tanulmányunknak az igéje is van, az első angyal megjelenéséről és az első angyal üzenetéről szól. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium van, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ez a tömör megfogalmazás, ez egy sorozatnak a része, majd önök, amikor a bibliai tanulmányozásban és otthon is kikeresik, látni fogják, hogy egymás után három angyal is megszólal, és Isten az angyalok által küldi az ő üzenetét a föld minden lakosához. Ez az első angyal jelenése, amiről szólunk. Nem foglalkozunk sorozatunkban a 4. angyallal, csak előre jelzem. A Jelenések könyve 18. fejezet első 4 verse elmondja az utolsó angyalnak is az üzenetét, ami az utolsó fölkiáltó meghívás minden emberhez, mielőtt Jézus visszajönne. Hogy mire vonatkozik az Istennek ez a megszólítása? Két dologra. Az egyik az, hogy megtérésre, Istenhez térésre hív. Mindjárt megkérdezem, hogy vajon miért kell nekünk megtérni? Mi is a Biblia fogalom szerint a megtérés? Az előbb említettem már, a Biblia azt mondja, hogy ha valaki megtér, akkor az Istenhez térjen vissza. Kérdezem meg, hogy a bűnvilágában, amiben élünk. És a Szentírás tanú bizonyságos szerint, és ahogy saját tapasztalatunk is vannak ezzel kapcsolatban, nincs ember a Földön, aki ne lenne hajlamos az önzésre. Jó lenne nem önzőnek lenni? Azért fogalmaztam direkt így, hogy nyomatékot adjak ennek a megfogalmazás kifejezésnek. A mindazt Isten azt ígérte, hogy itt ezen a földön, és az evangélium üzenetnek ez egy fő része lesz, hogy az ember Isten és emberi kapcsolatait tekintve Istentől bűnbocsánatot nyerhet, gondolkodásmódja, szívei, szándékei megváltozhatnak, megjobbulhatnak az Istennel való összekapcsolódás eredményeként. Jön a másik része a meghívás tartalmának és céljának, hogy várjuk-e és várhatjuk-e Jézus Krisztus visszatérését. Látni fogjuk részletesen ma tanulmányunkban, hogy mit jelent ez gyakorlatban, de hadd fogalmazzuk meg, hogy a Biblia nyíltan arról szól, hogy az egész világmindenségben ez a romlás, ez a mulandóság, ez az önzés, az egész világmindenségben csak egyedül a Földünkön van. És Isten éppen ezért mindent szeretne helyreállítani. És egy olyan világba helyezne az embert, ahol csak tiszta szívek lesznek. Ahol csak szelidek lesznek. Ahol csak irgalmas lelkületek lesznek. Mondjuk összefoglalva, ahol csak szerető szívű és gyakorlatú emberek lesznek. Jó lenne olyan világban élni? Hadd említsem a másik dolgot, hogy a Szentírás tanúbizonysága szerint éppen ezért, mielőtt Jézus visszajönne,
előkészíti a Föld lakosait eszközei által. Erre ki fogunk térni. Jön egy kérdés, rendben van, de mikor fog megtörténni Jézus visszatérése? Szeretném örömmel elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a Bibliánk erről is szól. Az, hogy mikor proféciák szóltak az Ószövetség és Újszövetség Szentírásban, és ugyan Jézus Krisztus azt mondta, hogy azt a napot és órát senki nem tudja, az ég angyalai sem, csak az én atyám egyedül, de ami megváltunk földi szolgáltatás és tanítás idején, meg másfajta jövendőlésekben, amit az ő szolgáin keresztül tolmácsolt és továbbított az emberek számára, annyira behatárolja, annyira körülírja, annyira megadja a jeleket, hogy nagyon megközelíthetjük dátum nélkül is azt, hogy közel van-e a jövetele, vagy távol. Mennyit kell még várnunk? Azzal is kell foglalkoznunk az olvasott bibliavers alapján, hogy vajon milyen angyalról szól ez. Az angyalokkal kapcsolatban is nagyon sok irányú az embereknek a gondolkodása és a véleménye. Előjáróban csak hadd említsek egy mondatot ezzel kapcsolatban, amit részletekben visszatérnénk, és vissza fogunk térni, hogy a Szentírás nyíltan szól arról, hogy Isten teremtett olyan lényeket, amelyek az Isten szolgálatában vannak, az egész világ mindenségi értelmes, intelligens lényei között intézkednek, Istentől kapott hatalommal rendelkeznek, és így azokért különlegesen fáradik az Isten angyala az isteni megbízás alapján, akik az Isten szolgálatába bármikor is beléptek, akik elfogadták az Istennek a hívását a megtérésre. De azok az angyalok, akikről itt olvastunk, hogy egy angyal repül az ég közepén, és hirdet az örökké evangéliumot, látni fogjuk, hogy ez nem ezekről az angyalokról szól, hanem olyan Istenhez tért híve emberekről, akiket az Isten bízott meg, hogy rajtuk keresztül a megmentés üzenetét eljuttassa minden emberhez. Végezetül pedig tanulmányunkban az üzenet tartalmával fogunk foglalkozni, ezt olvastuk az igéből, hogy az angyal viszi az örökkévaló evangéliumot az emberekhez. Hadd említsem, tanulmánysorozatunkban nyilvánvalóvá válik a történelmi idő elhelyezése vonatkozásában is, tartalmát tekintve is, hogy az Isten szeretetéből fakadóan az utolsó kegyelmi meghívás, az utolsó megkeresés személyesen minden emberhez, és az egész emberi családhoz az Isten részéről. Ha azt kérdezem kedves hallgatóktól, hogy utolsó üzenet, nem azért, hogy félelmet keltsen bennük, akkor, hogy ebben az üzenetben mi van? Hogy szólít meg bennünket külön-külön is az Isten? Akkor ez nagyon fontos dolog lehet. Engedhessék meg a legvégén, majd vissza fogok térni egy mondat erejéig, hadd kérdezzük meg, elég bajban van világunk? Minden szinte? Ha a környezeti károsodást tekintjük, ugye a globális felmelegedést, éghajlatváltozás vonatkozásában, ha a gazdasági válságot, ha a természeti katasztrófákat, vagy az erkölcsi romlást, ami világunkban van, bármerre tekintünk, azt mondjuk, hogy igenis nagy bajban van világunk. Ezt még a tudósok is úgy fogalmazzák meg, és akik kutatják az összefüggéseket, hogy ezen a helyzeten emberek már nem nagyon tudnak segíteni, ugye így szokták mondani, és nagyon helyes, hogy itt már csak az Isten segíthet. Hadd említsem. A Biblia nyíltan tanítja földünk mindennemű problémájára, különösképpen napjainkra vonatkozóan egy valami segít. Hogy embereket elkészít Isten a bűn nélkül világra, és hogy Jézus eljön és szó szerint kimentse az embereket ebből a gonosz világból. Hadd kérdezzem a kedves hallgatókat,
Tudom, azt sejtem legalábbis, hogy a jelenlévők közül jó néhányan forgatták és olvassák a Bibliát. Minden bizony a kedves hallgatók hallottak már az özönvíz történetéről. Most egy mondatban megkérdezünk, hogy miről szól az özönvíz. Első hallás, és hadd fogalmazzam meg, sokáig én így gondoltam, hogy az özönvíz nem szól másról, mint hogy az Isten a gonoszokat jól megbünteti és megsemmisíti. Nem erről szól az özönvíz története. Arról szól, hogy az Isten a hívőket, az Istenben hívőket a bárkáltal hogy menti át az új világra. Jézus Krisztus elmondja a Sodoma és Gomora története is, a végidőnek az előképe, és azt mondja, hogy arról szól az az esemény, nem az, hogy Sodoma és Gomora elsüllyedt és tűz által megsemmisült, hanem arról szól, hogy Lót és családját az Isten szeretetével hogy mentette ki, és hogy mentette át az új világba. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus eljövetelének az üzenete erről szól. Emberek, hogy mentődnek át a bűn nélküli világra? Hogy segít nekünk az Isten ebben? Ezután kérdezzük meg, visszatérve az első témánkra, hogy milyen meghívás szól az emberi családhoz most napjainkra vonatkozóan. Két dolgot is találunk. Az egyik az, hogy megtérésre hív bennünket az Isten, az előbb említettem bevezetőben, akiknél van a Biblia, és Márk evangéliuma első fejezet 15. versében találjuk, Jézus Krisztus az ő életében és az ő ténykedésében a következő üzenettel kezdi az ő tanítását. Tehát Márk evangéliuma első fejezet 15. verse, aki esetleg velem keresik, nem tudom, hogy kik azok, akik keresik a Bibliát, az Újszövetségi Szentírás 43. oldalán találjuk. Betelt az idő, elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. De egy fontos üzenettel találkozunk itt, hogy betelt az idő. Tehát a proféciák beteljesedtek Jézus szolgálata elkezdésével, ami rá vonatkozott. Isten közelíti meg az embert. Jézus szolgálatával és személyével megközelített bennünket az Isten országa, egész közel jött hozzánk, hogy az ember Istenhez térhet és létrejöhet egy tökéletes kapcsolat Isten és ember között, és hogy igazi hit ébredjen az öröm üzenet iránt, az Isten megmentő szeretete iránt. A másik dolog, amire az előbb utaltam már, hogy Jézus Krisztus várása, hadd említsem, Lukács evangélista jegyezte fel, Jézus Krisztust megkeresték egyszer az emberek, és megkérdezték tőle, mint minden bizonnyal bennünket is érdekel, mikor jön az Isten országa. Érdekel bennünket? Nyilván azt mondjuk, hogy bármilyen esemény a kapcsolatban, ugye az a fogalmazás erősödik meg bennünk, tessék mondani, rendben van, de ez mikor? Jézus Krisztus azt a választ adta, hogy az Isten országa ti bennetek van. Tudnék, azok fognak egy örökkéjóságon keresztül élni az Isten jelenlétében, a bűn nélküli világban, akik bűnbocsátottat nyernek, és gondolataik és szívük megnemesbül az Isten lelke munka eredményeként. Az előbb említettem már, hogy abban a világban a Szentírás tanúbizonysága szerint csak szeridek lesznek, csak irgalmasak lesznek, csak tiszta szívek lesznek, csak békesség szeretők lesznek. Csak olyanok. Jó lesz? Kérdezem. Hadd fogalmazunk, a Biblia azt mondja, hogy Ádám és Éva egy ilyen világba teremtetett bele, és nem lett volna önzés és félelem, ha az engedetlenség nem következett volna. A másik üzenet ebben a szakaszban, hogy vajon a mindad Isten minden esetben, földünk történelmét tekintve, a nagy események előtt előkészítette az embereket.
Majd megtetszenek látni, hogy nem véletlenül térünk erre, mert éppen ez az üzenet, a Jelenések könyve 14. fejezetének az isteni üzenete, egy ilyen előkészítő üzenet, hogy Jézus jövetele ne váratlanul érjen senkit sem, egyikünket sem, sőt, fölkészítsen nem csupán a fogadására, hanem hogy lelkünkben is felkészüljünk, gyakorlatban is felkészüljünk erre. Szentírás feljegyzi, hogy mielőtt Jézus Krisztus földre jött volna, azaz megkezdte volna földi szolgálatát, elküldött, azaz megbízott egy embert, és ez volt Keresztül János, aki odaállt az emberek elé az Isten lelkének erejével, és megszólalt az emberek előtt így, hadd idézzem, csak utalok rá, Máté evangélium a 3. fejezet jegyzi föl, odaállt az emberekre, és azt mondja, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Azért, mert a proféciák úgy szóltak, hogy el kell jöjjön a Mesiás. Szemetek előtt lesz Mesiás. Csak utalok rá, hogy a zsidó szertartásoknak központi üzenete volt a Mesiás várás, minden áldozat, minden egyes szertartási rész az Úr Jézus Krisztusnak, mint Mesiásnak a megérkezésére utalt. Ugye a földi megjelenésére, Golgota áldozatára, mint pedig majd a második eljövetelére is. Megkérdezték Keresztül Jánostól, mondd meg, te vagy a Mesiás, hiszen nagy dolgokat cselekszel. És azt mondja, nem én. És amikor Jézus megjelent a Jordánnál, hogy megkeresztelkedjen, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk, akkor az Isten lelke készítésére megszólal János, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. És azt mondja, hogy térjetek meg. És nagyon sokan a Messiással való találkozás örömteljes várakozása céljából, terheiktől szerették volna szabadulni, és meg is szabadultak, bűneiket megvallották Isten és emberek előtt, bűnbocsánatot nyertek, lelki békére tettek szert, és előkészültek a Jézus hallgatására és Jézus tanításának a befogadására. Mit tetszene gondolni, hogy a végidő Jézus Krisztus második eljövetele előtt gondoskodott-e Isten arról, hogy ilyen Keresztül Jánoshoz hasonló emberek Isten megbízásából megszólaljanak, és megkeresse Isten ezeket az embereket. Erre fogunk kitérni tanulmány sorozatunkban, ma is fogunk utalni erre. Hadd említsem ezzel kapcsolatban, hogy a Jelenések könyve 10. fejezetében, majd ajánlom a kedves hallgatókat, hogy otthon tekintsék meg, leírja a Bibliánk, hogy az isteni proféciák kijelentések alapján, hogy volt egy nyitott könyvecske, amit jelképesen Jánossal a Pátmos szigetén lévő tanítvánnyal, aki börtönszigeten volt, és aki várta az Isten szabadítását, megetette ezt a könyvet, Dániel könyvről van szó a bibliai tanítás vonatkozásában, és azt mondja a Szentírás, hogy amikor megette, azaz tanulmányozta ezt a könyvet, akkor a szájában édes volt, mert azt olvasta ki a Bibliából, hogy itt van Jézus érkezése. Igen, nem, de amikor a csalódás bekövetkezett, mert Jézus nem jött el, János a Krisztus váró hívőket jelképezte, akik a 19. század közepén kiszámították és várták Jézus eljövetelét, akkor a nagy csalódás miatt a gyomruk megkeseredett. Hadd említsem kedves hallgatóknak, hogy ezek történelmi tények, tehát nem vélekedések, hogy Miller Vilmos Amerikában, de Európában is 600 anglikán pap hirdette Jézus közé eljövetelét.
És a mindazt Isten úgy gondoskodott az előkészítésről, hogy elmondta Jézus, hogy nem csupán az emberek prédikálni fogják Jézus közeli eljövetelét, hanem nagy természeti jelenségek is fogják megelőzni a végelőtt az eseményeket. Hatalmas földrengés. Aztán dátumokat mondom, 1755-ben a lisszaboni földrengés, 1780-ban a nap elsötétedés és hold nem fénylik, ahogy a Szentírás mondja Jóel proféta könyvében, Máté evangélium 24. fejezetében, Jelenések könyve 6. fejezetéből idézem. Hadd említsem, kedves hallgatók, csak hogy ne így valamit mondunk, hogy talán holdfogyatkozás vagy napfogyatkozásról van szó. A tudósok nem tudnak magyarázatot adni, hogy 1780-ban az a sötét nap Észak-Amerikában hogy történt. És 1833-ban pedig éppen a nagy advent várakozás időszámításának a meghatározásánál és azt megelőzően 1833-ban mintegy 250 ezer meteor csapodott a Földünk légkörébe, és a Bibliánk azt mondja, hogy olyan csillaghullás lesz, mint amikor a fügefa éretlen gyümölcseit rázza. És ebben a szakaszban ezek a hív emberek kiszámolták a Biblia alapján, részletesen most nem térünk, itt csak utalok rá, kiszámították, hogy Jézus el kell jöjjön. Erre a földre kell jöjjön 1844. október 22-én. Mondhatná valaki, kérem, rendben van, tehát ezek a hív emberek, ha ennyire készültek és várták, hát akkor miért engedte meg a mindazt a csalódást? Hadd kérdezzem meg. Megfogalmazódhat ez a kérdés? Hát a Bibliát tanulmányozták. Hadd említsek egy példát Jézus idejével kapcsolatban. A tanítványok sokat hallottak Jézustól, hogy az emberfiának szenvedni kell, majd megöletni és föltámadni. És mégis a tanítványok nagy vágyakozással, mintha a szemük előtt valamilyen hályog lett volna, elveszítették tekintetük előtt, és odafordultak Jézus Krisztushoz még föltámadás után is, hogy hát nem ezekben a napokban állított fel a te országodat? Hogy emberek még inkább kutassák a Szentírást, hogy még inkább fölkészüljenek rá, és fogalmazzuk meg. Amikor kiszámolták Miller Vilmosék Amerikában, és a világon sokfelé a keresztények, hogy 1844. október 22-én kell Jézus visszajön, és nincs tovább. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy idő többet nem lesz, akkor nagyon sokan csatlakoztak az adventvárókhoz, azok is, akik igazából nem hittek benne. Akik nem készültek erre a találkozásra. Mások pedig buzgón kutatták az írásokat. Azok, akik őszinték voltak és csalódtak, mert valóban nem jött el, azok kijelentést kaptak az Istentől, egy későbbi tanulmányunkban, a sorozatunkban vissza fogunk térni rá, hogy az Isten kijelentette az ő igéjén keresztül, hogy ebben a nagy várakozásban nem a földre kellett Jézus jöjjön, hanem mennyei templomban, a Szentek Szentjében megy be, hogy az emberi család végérvényesen megítéltessen, és alkalmasát értessen arra, hogy Jézus várja és Jézus közeli eljövetére felkészüljön. Felkészíti az övéit. Hadd kérdezzük meg. A jelek által fölkészít bennünket Isten? Azt mondja Jézus Krisztus, hogy amikor a fügefát látjátok, hogy már zsendülés levelet hajt, ti tudjátok, hogy közel van jár. Amikor én elmondom nektek a jeleket, és ha látjátok ezeket beteljesedni, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Hadd kérdezzük meg, kedves hallgatók, ezután, hogy mikor jön el az Isten országa, mikor jön el Jézus. Ezért említettem már, hogy a pontos időt nem határozta meg. Szeretném mondani, kedves hallgatók, nem magyarázkodásképpen a Bibliából tudjuk a mi javunkra. Engedhessék meg, kérdezzünk meg valamit magunktól. Ha tudjuk
valaminek az időpontját. Emberi természetünkből fakadóan hajlamosak vagyunk arra, hogy az utolsó pillanatig kivárunk? Hajlamosak vagyunk rá? Esetleg egyszer másszor még arra is, hogy valamiről lekésünk, vagy elkésünk? Hadd kérdezzük meg azt is, hogy bármelyikünk, akik most itt vagyunk, tudjuk, hogy meddig tart életünk? Mikor kell elkészülnünk? Mikor? Jézus azt mondta annak, hogy legyetek készen ti is, mert nem tudjátok, mely órába jön az embernek fia. Így mondja az Úr igéje, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keménysétek a szíveteket. Mondtam valahogy, kérem, hát miért beszélünk az végidőről, az utolsó napokról, hiszen mindig, amikor élünk, az természetesen a föld történelmében is, és életünkben is az utolsó nap. Hadd említsek csak egy néhány Biblia verset. Az egyiket Ésás proféta könyve 46. fejezetéből, hogy valóban egyedüli a Biblia e vonatkozásban, hogy nem kell találgassunk, nem kell vélekedjünk, hanem pontosan följegyzi a Bibliánk előre az egész világ történelmet egymás utánjában, a világbirodalmakat egymás utánjában, Jézus Krisztus földre jövetele, Golgotai halálra, szeretném mondani, a Golgotai halála az események órára pontosan teljesedtek be, ahogy a proféciák szóltak. És hadd olvassak most önök előtt egy szép igét. Ésaiás proféta könyve 46. fejezet 9. és 10. verse ezt mondja. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok az Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Aki megjelentem kezdettől fogva véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ennél a Biblia versnél megállok, és kérdezem, van olyan élőlény a Földön? Tudós vagy egyszer ember, aki kezdettől a végig meg tudja mondani. Engedessen meg, hogy hadd kérdezzek egy könnyebbet. Van olyan valaki, aki meg tudja mondani, hogy holnap mi lesz? Mit él át? Legfeljebb tervezünk, legfeljebb sejtünk. De a Szentírás olyan könyv, olyan Isten szólal meg rajta keresztül, aki a Földünk történelmével kapcsolatban kezdettől fogva egész a véget megmondja. És megmondja a Föld problémáira a megoldást. Legyen az erkölcsi, legyen az gazdasági, legyen, szeretném mondani, legyen az a halál problémájára vonatkozóan is. Megmondja a megoldást. Egy másik ígére szeretnék hivatkozni. Jézus azt mondja, János 14. fejezet 29. verséből idézem, hogy én ezeket azért mondtam néktek, hogy amikor meg lesz, higgyetek. Elmondja megváltónk, mielőtt elment volna, hogy ha eljövök, mielőtt eljövök. Tudom, hogy kedves hallgatók közül tudná valaki folytatni. Találok-e hitet a Földön? Élő hitet. Istenben betett igazi bizalmat, amikor a tökéletes Isten élő kapcsolatban van a bűnös emberrel, és a bűnös ember imádkozhat az Istenhez, és fordulhat hozzá, és az Isten meghallgatja kérését, és válaszol rá. Azért mondtam ezeket nektek, hogy amikor beteljesedik, akkor higgyetek. Szeretném mondani, kedves hallgatók, néhány évtizeddel ezelőtt az igéből olvastam, és előadást tartottam hallgatók előtt, olyan jövendőlésekről, amelyek azóta a saját szemünk előtt teljesedtek be. Úgy, hogy az Isten mondta. Nagy dolog. Hadd említsek egy harmadik Biblia verset is, amit az előbb már ugyan említettem, Márk evangélium első fejezet 11. versében azt mondja, betelt az idő. Elközelített hozzátok az Istenek országa, térjetek még, és higgyetek az evangéliumban. Jézus Krisztus első eljövetele. Úgy és akkor történt
ahogy a proféták szóltak. A világ események úgy teljesednek, ahogy azt a Biblia előre jelezte. Mi kétségünk van a vonatkozásban, hogy a második eljövetele nem úgy fog teljesedni. Ha nekem valaki egész életén keresztül csak igazat mondott, nincs kételkedésem, hogy a több ezredik után is valamit nem mondani igazat. Istennél még inkább így van. Hadd kérdezzük meg, hogy amikor az előbb említettem ezt a nagy várakozást a 19. század közepén, ajánlom az önök figyelmébe, mert nagyon fontos dolog ezzel a bevezetőben olvasott bibliai szöveggel összefüggésben van. A Jelenések könyve 10. fejezetének a 11. vers azt mondja, hogy amikor megtörtént az az esemény, hogy emlékeztetem csak önöket arra, hogy megetette vele a könyvecskét, tehát a Dániel könyvét tanulmányozták a hívők, és úgy értelmezték, hogy Jézus most jön el, majd utána csalódtak, mert Jézus nem jött el, hiszen nem azért, mert Jézus csapta be őket, hanem azért, mert ők nem látták az eseményeket igazán tisztán. Hadd olvassam a 11. verset, ami választ ad a kérdésre. És mondanékem, ismét profétálnod kell néked sok népek, és nemzetek, és nyelvek, és királyok előtt. Mert benne volt a Bibliában a csalódás előtt is ez az ígéret? Igen. Hát, ha Jézus azt mondta, hogy bekövetkezik a csalódás, előre erről szólt, és azt mondja, majd csak ezután fogja az isteni megbízás megszólítani ezeket az embereket, hogy emberek, nem angyalok, emberek fognak embereket megkeresni, és hívni megtérésre, és fölkészíti Isten emberek által az elváltozásra és a mennybe ragadtatásra, akkor azt mondjuk eléggé egyértelmű, hogy ismételten profétálni kell. Meg aki tennél a szónál. Mi az, hogy profétálni kell? Az előbb említettük, hogy van-e olyan emberfia, aki meg tudja mondani, hogy mi lesz holnap. A proféták az Isten által meg tudták mondani, mi lesz ezután. Nem azért, mert ők tudták, hanem azért, az Isten tudta. A Szentírás tele van ilyen proféciával, és ezért valóban a proféciákból tudjuk, hogy hol tartunk a történelemben, mennyi van még hátra, meddig kell még várnunk, hogy Jézus visszatérjen. Hadd idézzek, majd a legvégén fogom ezt az igét idézni részletesebben. Azt mondja Lukács evangélista, jegyzi fel Jézus szavait, hogy amikor kezdenek ezek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel fejéteket, mert elközelegett a megváltásotok. Amikor kezdenek meglenni, amit Jézus mondott, és figyelemmel kísérhetjük az eseményeket. Ismételten profétálás azt jelenti, három dolgot összességében. Egyrészt, hogy az Isten által kijelentett jövendőléseket értse egy ember. Ha az Isten nem segít, nincs ember fia, hogy megértse. Hadd említsem, kedves hallgatók önök előtt. Egy előadáson voltam, és az előadás végén egy lelkész odaállt a hallgatók.

Tehát megérten a Biblia jövendőléseket. A profétálás lelkajándékának a másik természete és jellegzetessége, hogy megosztani ezt másokkal, tehát átadni bátorításul, hogy nem sokat kell várni Jézus eljöveteléig. A harmadik dolog pedig az, hogy az Isten újabb kijelentéseket is adhat egy embernek a mások bátorítására és erősítésére. Angyal. Azt olvastuk a Bibliánkból, visszatérünk a Jelenés könyve 14. fejezet 6. verséhez. Látott egy angyalt az ég közepén repülni, akinek az örökkévaló evangélium volt. Angyal. Minden bizonnyal a kedves jelenlévők hallottak arról, hogy Pétert angyal szabadítottak a fogságból. Imádkozott Elizeus, leírja a Szentírás Ószövetségi része, imádkozott Elizeus, hogy Uram, nyisd meg a szolga szemét, lássa meg, hogy nagyon sokan vannak mellettünk, hogy hadd említsem, Jézus, amikor nagy küzdelemben volt, akkor angyal jött segítségére, vagy Jézus föltámadásakor Péter, János és Mária Magdalena is látták azt a sírban, hogy van két angyal, azaz két férfiúhoz hasonló alak, akik elhengerítették a követ és elmondták a Jézus Krisztussal kapcsolatos dolgokat. Az Isten azt is megtehotta volna, kedves hallgatók, hogy kiírja az égboltra közvetlenül az ő üzenetét. Megtehette volna? Hadd említsek a Zsoltár igéből egy nagyon szép üzenetet. Azt mondja a 19. Zsoltár, hogy az egege beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját a hirdet az égboltozat. Csodálatos dolgok vannak az égboltozaton? A romlás ellenére is csodálatos a mi világunk? És maga az élet ezen a földön? De az Isten jónak látta, hogy emberi eszközök, akik megismerték az Isten szeretetét, akik megtapasztalták, hogy hogy lehet egy ember, hogy élheti át azt, hogy egy ember bűnbocsánatot nyer, hogy a lelkében a terhektől megszabadul, hogy szeliddé és alázatossá válik az ő öröklött és szerzett rossz szokása ellenére. És tud egy ember az Isten változtató hatalma által jóságos, meg szívélyes, meg is barátságos lenni, és nem külszínből. Isten azokat az embereket bízta meg, és hívja el, hogy hitelesen mondja el, hogy az Isten ígérete igazak, és a változás az emberi természetekben és gyakorlatokban ez valóságos. Hadd idézzem az Úr igéjéből, hogy egyértelmű legyen, kedves hallgatók előtt. Máté evangélium a 28. fejezet 19. 20. vers azt mondja, Jézus megbízta, mielőtt elment volna erről a földről, megbízta tanítványokat, hogy tegyetek tanítványokká minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeték. Hadd kérdezzem meg. Akkor úgynevezett valóságos, teremtett lényeket, mármint angyalokat bízott meg Isten ezzel az üzenettel, vagy pedig embereket. Másik ige. Azt mondja a másik ige, Márk evangélium 16. fejezetéből, 15-16. versből idézem, így mondja, menjetek el szélese világra, és tegyetek tanúbizonyságot minden teremnénynek. Elmondja apostolok cselekedete 1. fejezet 8. versében, mert Jézus valóban az olajfák hegyéről angyalok kíséretében fölment volna a mennyben elragadtatás által. Azt olvashatjuk, Jézus azt mondta, vesztek erőt, mindenkután a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Sok-sok igét felsorakoztathatnánk, hogy milyen angyalról beszél itt a Szentírás. Kérdezem, akkor azok a szolgáló lelkek, akiről a Biblia szól, akik valóban az Isten kormányzásának a részei, vagy pedig a Szentírás tanúbizonysága szerint a Jelenések könyve 14. fejezetben lévő angyal, meg a 18. fejezetben lévő angyal embereket jelképezett.

A Szentírás tanúbizonyságos szerint emberekről szól. Engedtess meg, hogy egészen közel jöjjünk a mi helyzetünkhöz is. Azokról az emberekről szól, és azokat az embereket bízza meg Isten, akik bármikor is az Isten szolgálatába lépnek. Akik megtérnek az Istenhez. Akik hitelesen tanúbizonyságot tesznek arról, hogy jóságos az Isten, és sokszor meghallgat témátságainkat, és megmondta nekünk, hogy mi lesz ezután, és megmondja nekünk, hogy mi az igazi megoldás. Jézus Krisztus második visszatérése. És azt mondja a Biblia, hogy az angyal repül az ég közepén. Engedhetsz meg, rákérdezünk. Ha az ég közepén van valami, hány ember láthatja? Sok? Azért. Repül, miért? Mert ezt csinálta Pál apostol is az Isten megbízásából, hogy azt mondja az írás, hogy miért megtért volna az Istenhez, öldökléstől lévegre ment, hogy az embereket buszítsa. Amikor az Isten elhívta őt a szolgálatra, és elfogadta ezt a megbízást, futott az emberekhez. Egyik embertől a másikig. Hogy elérje és elmondja, hogy szeret benneteket az Isten. És azt mondja a Biblia, hogy az Isten úgy gondoskodik róla, mintha ha az angyal menne az ég közepén és repülne, hogy minden ember megismeri az Isten szeretetét, és meghallja, hogy van élet és van örök élet. Hadd kérdezzük meg, hogy mit jelentett ez a szó is, hogy hirdeti az evangéliumot. Hirdeti. Hadd említsem, Jézus magyarázza ezt meg, azt mondja a tanítványoknak, amit én fülbesúgva mondok néktek, a háztetőről hirdessétek. A hirdetés az, ami, ha valaki elfogadja, akkor nyer általa, ha nem fogadja el, veszít. Hirdetések következményekkel járó közlések az ember család számára. Az írás azt mondja, hogy ez olyan üzenet emberi eszközön keresztül, igaz, hogy szívtől szívve, szívhez, hogy személyesen szólják az üzenetet, hogy kivétel nélkül mindenkez egyértelműen hatatosan eljusson, ezt mondja az Isten. És most a legszebb dologra szeretnék kitérni, kedves hallgatók, arra, hogy vajon hány emberhez jut el ez az üzenet, kedves hallgatók, mit tetszene gondolni? Mi az Isten terve? Az előbb két igében is találkoztunk. Egyrészt az olvasott jelenések könyve 14. fejezet 6. versének a utolsó szakaszát említsem. Azt mondja, hogy hirdess az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ez Jézus Krisztus azt mondja Máté 24.14-ben idézzük, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdetedik az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön a vég. Irántunk való szeretetből, a föld lakó iránti szeretetből Isten nem zár le földünk szenvedés történetét, amíg minden ember nem dönt Isten mellett, vagy Isten ellen. Jóságos az Isten? Péter apostol második levele, 3. fejezet, 9. versét idézem. Nem késik az Úr az ígérettel, mint hogy némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Pál apostol tanúbizonysága szerint Timóteushoz írt első levél, másik fejezet, 4. versét idézem. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismerete eljusson. Jóságos az Isten? Csak egy története, ez az egy pillázatra szeretnék hivatkozni. Jézus elküldött, elmondja a nagy vacsorára szóló meghívás pillázatot, és elküldött szolgákat, úgymond a király elküldte a szolgákat, hogy hívják őket a nagy vacsorára. És amikor sokakat meghívtak, és visszajöttek a szolgák, akkor jelentették a szolgák, hogy még mindig van hely. Úgy idéztük az Jézus egyik bizonyságtevéséből, János 14-ből, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van. Kedves hallgatók, akik itt vagyunk. Örömüzenet számunkra, hogy számunkra is van hely az Isten részéről, és az Isten világában.
örömüzenet? Megkérdezem az evangélium örömüzenet, hogy mennyit kell fizessünk azért, hogy valaki örök élhessen. Örömüzenet? A Szentírás tanúbizonsága szerint ez Isten kegyelme ajándéka, mert Jézus Krisztus által minden megfizetett. Csak bennünket alkalmassá szeretett tenni a bűn nélküli világra. És most a legeslegszebb dolog ebben a Biblia versben az örökké való evangélium. Mit is jelenthet ez? Örökké. Ismerős ez a szó? Szinte valóban meg kell magyarázzuk magunk előtt, vagy önök előtt is, nem mintha minden bizonyosan a jelenlévők és kedves hallgatók értik és tudják, hogy mit jelent ez. Az örökkévaló azt jelenti, hogy annak nincs kezdete, és nincs vége. Az örökkévaló örömüzenet azt jelenti, a Szentírás tanúbizonsága szerint, és szeretnék igére hivatkozni, hogy mielőtt a világ mindenséget az Isten megteremtette volna. Mielőtt bármi lett volna a világ mindenségben, Isten kezdettől fogva látja véget, és előre elhatározta, hogy az ő fiát elküldi ebbe a világba, és megvált bennünket. Két szép igét szeretnék olvasni a kedves hallgatók előtt. Az egyiket Péter apostol első levelében találjuk, és ott az első levél, első fejezet 18. verstől a 20-ig. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltatatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába életetekből, hanem drága vérem, mint hibátlan és szeplőtlen bárányon a Krisztusén, aki előre el volt ugyan rendelve a világ megalapítás előtt, megjelent pedig az örök, az időknek végén ti életetek. A másik jelenések 13:8, annak, akiket imádják őt a Földnek minden lakosai, akik neve nincs beírva az életnek könyvében, amely bárányai, aki megöletette világ alapítása óta. Van ettől szeretőbb lény a világ mindenségben? Hogy valaki még rosszra sem tér, amikor már a megoldást, a megmentést elhatározza, eltervezi, és amikor elérkezik, az idő megvalósítja. Csodálatos dolog. Ez az egyik rész. A másik rész pedig az, hogy akiket pedig megmentett, azokat végérvényesen megszabadítja, és soha betegség, szenvedés, és nyomorúság és önzés nem lesz. Így mondja az Úr igéje, eltöröl minden könnyet az ő szemékről. Három fontos dolgot tartalmaz ez az örökkévaló evangélium. Az első dolog, részletezés nélkül, és a későbbi tanulmányokban majd vissza fogunk térni, az első dolog, hogy a bűnnek egy fizetsége volna a szerető Isten és a bűngyűlő Isten részéről, hogy a bűnt és annak elkövetőit végérvényesen megsemmisíti. Mert a ő szeretetében nem fér bele az önzés. De irántunk való szeretetből a három lehetőség közül egy nagyon fontos dolgot választott. Megváltoztathatóan a törvényt, és nincs vétkezés akkor. Megsemmisíti a vétkező, de akkor hogy lesz nyilvánvaló a szeretete? Erre föl magára vállalja a Golgotai áldozat által, magára vállalja a bűn büntetését, hogy az Isten törvénye érvényes maradjon, az ő szeretete nyilvánvaló legyen, és mi önkéntesen és szabadalmából elfogadhassuk az ő szeretetét. Csodálatos dolog. Az első dolog tehát, hogy az Isten alkalmas időben elküldte az ő fiát. A második dolog, kedves hallgatók, ami még örömteljesebb, azzal kezdtük, hogy az Isten országa ti bennetek van. Nagyon nagy dolog ebben az életben, ha valaki rossz szokásaiból és szenvedélyéből az Isten által megváltozhat? Hogy a szeretetlenséget és a gyűlölséget, meg a kapcsolságot, meg a büszkeséget fölválthatja a szeretet, a békesség, az alázatosság, az együttérzés, a megbocsájtás lelkülete és gyakorlata? Valóban nagy csoda?
És a harmadik dolog, ami a következmény az örökké evangéliumban. A Biblia azt mondja, hogy az Isten mindent újjátesz. Olyan világot teremt, ahol nincs maradóság. Eltöröl az Isten minden könnyet az ő szemékről. S hadd folytassam tovább. Szeretnénk-e találkozni és együtt lenni a valóságos teremt Istennel, magával, az Atyával is és Jézus Krisztussal is? És szeretnénk-e szeretteinkkel, akiket elveszítettünk, akiket nagyon szeretünk, szeretnénk-e egy örökké valóságon keresztül elválás és búcsúzás nélkül együtt lenni, fájdalom és betegség nélkül? Nagyon nagy ajándék. Ennek 5 következménye van. Az egyik az, a Szentírás így mondja Efézus 1.10-ben, Isten egybe szerkeszt az egész világ mindenséget. Hadd említsem, az előbb bevezetőben már szóltam arról, hogy Jézus tanítása szerint, a Biblia tanítása szerint az egész világ mindenségben tökéletes büntelenség és összhang van, egyedül csak a földünkön van ez a nyomorúság. Sátánnak az volt a terve, hogy az Isten képmására teremtett ember fordítja az Istennel szembe, és nyilván egymással is szembe. Jézus azt mondja Lukács evangéliumából, idézem, így mondja szó szerint, hogy ott hagyta 99-et, hogy megkeres a 100-at. Egybeszerkez az egész világ mindenségben, tökéletes összhang lesz. Minden teremtett lény bárhová megy a világ mindenségben, tökéletes béke, összhang és örök lét. A másik következmény az, Isten keres meg bennünket. Azt mondja Jézus Krisztus, Zákossal folytatott párbeszédben, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. A harmadik örömüzenet ebben az örökkéval evangéliumban az, olvashatjuk Efézusokhoz írt levélből, az az örömüzenet, és szeretném mondani, kedves hallgatók, nagyon-nagyon közel van hozzánk, hogy a mindenható Isten örök időknek előtte látod bennünket, és tervezed bennünket, hogy mikor éljünk azon a földön. Hadd olvassak szép igéket. Áldott legyen az Isten és Urunk Jézus Krisztusnak atya, Efézus 1:3-5, aki megáldott minket minden lelki áldással mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtés előtt, hogy legyünk mi szentek és fetetetenek ő előtte szeretet által, előre elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint. Örök időknek előtte nem csak azt tervezte, hogy az ő fiát hogy küldi ebbe a világba, hanem örök időknek előtte látod bennünket, tervezett bennünket, nem véletlenül élünk, nem véletlen időben és helyzetben születtünk, hogy az Isten megkeressen bennünket. És még mindig ez kevés, azt mondja a Szentírás, hogy még azt is eltervezte, idézem itt az Efézus 2:10-ből, hogy az ő alkotása vagyunk teremtetvén Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Még az élet körülményeket is előkészítette a mi számunkra. Nyilván a szabad akaratunkat meghagyva, hogy mi döntetünk, hogy Istenhez térünk-e vagy sem, hogy hallgatunk az ő szavára vagy sem, tanulmányozzuk a Szentírás vagy sem, még azokat is előre elkészített az Isten. Mindent megcsinál, hogy bennünket örökké éltessen, ha valaki együtt akar működni az Istennel. Azért nem úgymond tőlünk független predesztináció előrerendelés, mert annak az a lényege, hogy ha hiszünk, ha nem hiszünk, akkor is vagy elkárazunk, mert Isten így gondolja, vagy örökké fogunk élni. Az Isten égé azt mondja, ajtélőt állok, tudom, hogy tudják, kedves hallgatók, és örgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok. Tehát személyes döntésem, hogy hiszek-e vagy sem, engedelmeskedek vagy sem. De aki hallgat az Isten szavára, mindent megtesz az Isten, hogy őt megmentse. Örömüzenet felettébb. Nem csupán az az Isten terve, hogy nekünk megbocsásson, hanem bárki is, aki Istennel kapcsolatba kerül, hogy azt az Isten fölhasználja eszközül mások megmentésére.
kérdésére. Ezt így mondja a Szentírás Jeremiás próféta könyve első fejezet 5. versében, hogy mielőtt az anyamélyben is megfogantál volna, és mielőtt megszülettél volna, én már prófétának rendeltelek, mert ismerlek téged, és tudom, hogy mi a te döntésed, és ezért én elhívtalak téged, hogy téged fölhasználhassalak. Hadd ezek egy örömteljes üzenetet, bárki is, aki az Istennel igazi közösségbe kerül, és teljes szíve az Istenhez tér, azt mondja Péter apostol, az ő levelében az Isten lelke által, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartású névfajtok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, akik a sötétségből az a csodálatos világosságra hivattál titeket. Micsoda örömüzenet, nem? Nem csupán, hogy éppen, hogy valahogy nagy nehezen egy ember örök életet nyerhet, hanem az Isten még eszközül is felhasználhatja, és föl tudja használni mások megmentésére. Hogy minél hamarabb Jézus eljöjjön. Összegezve, kedves hallgatók, az Úr igéje azt mondja Máté 11:28-ban, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én nyugodalmat adok nektek. Hányan mehetünk hozzá? Az evangélium hány emberhez szól? Hány embert készít elő? Jöjjetek mindnyájan! Máté evangélium a 24. fejezet 44. vers azt mondja, annak okáért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abba jön el az embernek fia. És az egyik szakaszban említettem, és ezt szeretném fel is olvasni, Lukács evangélista jegyezte fel Jézusnak ezt a tanúbizonságtételét. Lukács evangélium a 21. fejezetéből a 28. verset, majd a 34. verstől a 36-ig. Elmondja Jézus a jeleket, és azt mondja, majd egy későbbi tanulmányokban már majd részletesebben fogunk ezzel foglalkozni, mikor pedig kezdenek ezek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel fejéteket, mert elközelgett a megváltásotok. Hadd említsek itt meg valamit. Jézus ebben a fejezetben elmondja, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és annak várás mellett a föld kerekségére következnek. Emlékeztetem a kedves hallgatókat, volt egy kérdésem. Valóban válság van világunkban? Minden jellegű? És hirdetedik az evangélium mindenhol is, minden helyen. Így folytatja Jézus, idézem a 34. verstől, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, a részegségnek vagy az élet gondjainak miatta, hogy váratlanul reátok ne jön az a nap, mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész földszínén lakoznak. Vigyázzatok azért, minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Kedves hallgatók, egy angyal repül az ég közepén. Most az angyalnak a munkásságával foglalkoztunk. A következő előadásban fog szólni majd, hogy az angyal, ez az első üzenet, három fontos üzenetet fogalmaz meg a föld lakói számára, mi hozzánk is. Hogy előkészítsen bennünket Isten. De az az örömüzenet vigyük el, hogy mi nekünk egyetlen egy feladatunk van, elfogadna a meghívást. Együtt munkálkodna az Istennel. Ingyen, kegyelemből és hitáltal megbocsátja bűneinket, és megtisztít mind hamiságból. Készít számunkra egy olyan világot, ahol nem lesz nyomorúság és szenvedés. És azok, akik hisznek ő benne. Ez az evangélium, ez az örömüzenet. És vigyük el azt az örömüzenetet, hogy bármelyikünk is, akik sok nyomorúsággal és szenvedéssel és bajjal küszködünk, legyen az testi és lelki jellegű. Isten nem csupán megment bennünket, hanem föl is tud használni eszközül, hogy másokat rajtunk keresztül keressen meg. És ha Jóisten jónak látja, lehet, hogy élve látjuk meg dicsőséges jövetelét. És szívből kívánom, hogy ez az örömüzenet szóljon a szívünkhöz. Szívből kívánom, hogy halljuk meg az Isten utolsó hívását,
jöjjetek hozzám mindjárt. Kedves hallgatók, az a gyakorlatunk, hogy ha valakinek kérdése vagy mondása van, akkor van lehetőség arra, hogy egy rövid időt töltsünk a témában.

Azzal kezdeném, hogy szoktunk-e csalódni? Csalódtunk-e már az életben? Van-e olyan ember, aki azt tudja mondani, hogy nem csalódtam? Azért is gondoltam, hogy erről egy kicsit beszélgetünk, mert csalódni igazából magunkban lehetne. Tehát sokszor kimondjuk azt, hogy csalódtam ebben és ebben az emberben, csalódtam az élethelyzetemben, a körülményeimben. Valamikor még Istent is hibáztatjuk emiatt, vagy Istent okoljuk, vagy mondjuk kérdőre, hogy miért történnek ezek így, hogy ilyenkor egy kicsit talán az ember Istenben is csalódik. Különböző élethelyzetekben éljük az életünket, különbözőek vagyunk, és különböző körülmények vesznek körbe bennünket. És tudom, hogy én is voltam úgy, és tettem fel az Istennek ezeket a kérdéseket, hogy miért. Miért történnek meg ezek az én életemben. És azon kaptam magam, hogy csalódtam az Istenben. De vajon valóban az Istenben csalódtam-e? Valóban az Istenben lehet-e csalódni? Vagy az Istenben kell-e csalódni? Valóban jól gondolom-e, hogyha valami nem úgy történik az életemben, vagy nem változik meg körülöttem az a dolog, amiben benne vagyok, nehéz helyzetben, akkor valóban az Istent kell-e felelősségre vonnom, vagy valóban azt kell-e mondanom, hogy Istenem, csalódtam bennem, mert nem oldódott meg ez a problémám. Szeretnék visszamenni az 1800-as években, és szeretném újra ajánlani, én ezt nagyon-nagyon sokszor ajánlom nektek, ezt a könyvet, Mondd el a világnak. Ez az advent történelmet foglalja össze az 1800-as évektől. William Miller nevét valószínű többen hallhattátok, vagy hallottátok, vagy talán olvastatok is róla. Ugye ő volt az a személy az 1800-as években, aki elkezdte hirdetni a második advent, Krisztus második eljövetelének örömüzenetét. Amikor is ő felfedezte dánieli proféciákban, Ezékiel könyvében, de főleg inkább a Dániel proféciájában, amikor megértette az idő meghatározásban, hogy valami történni fog 1844-ben, méghozzá ugye ő még dátumra is október hónapot jelölte meg, Dániel proféciája beszél a 9. fejezet a 2300 éves proféciáról, 2300 évről. Amikor azt mondja a Biblia, hogy 2000 és 300, és ezután kiderül a szent hely igazsága. Ugye William Miller itt azt értette meg, hogy 1800-as években, 1844-ben Krisztus második eljövetelét élhetik meg az emberek. Elég komolyan tanulmányozta ezeket a könyveket ahhoz, hogy 9 év után hirdette ezt az embereknek. Több éven keresztül ezt magába tartotta, ezt a felfedezését, ezt a meglátását. Tehát elég komolyan tanulmányozta ő ahhoz, hogy ő nem akarta becsapni az embereket, hogy nehogy tév hitbe vagy tév útra térítse őket. És 9 év után kapta ugye Istentől azt az üzenetet, folyamatosan ő kapta azt a gondolatot, hogy ezt meg kell osztani a másokkal, de ő mindig ugye félretette, elhesegette, félt, nem tudott beszélni, tehát nem érezte magát arra hivatva, hogy ő erről a dologról beszéljen, noha számára ez egy nagyon nagy döntő örömüzenet volt. És 9 év után ugye kapta azt az üzenetet, hogy ezt el kell mondani a világnak. Menj és mondd el a világnak. És 9 év után, amikor erről beszélt az embereknek, akkor szinte egész Amerika, egész Európába is átterjedt ez az örömüzenet. Szájról szájra, különböző újságokba tették ezt közre. És amikor elérkezett 1844, várták ugye októberében, letették a munkát az adventvárók,
akik Krisztus második eljövetelét várták, letették a munkáikat, kiléptek munkahelyeikről, otthagyták a földjeiket, és várták Krisztus második eljövetelét, hogy ők élve megláthatják az Úr Jézust. Eljött az a bizonyos októberi nap, 22-ét jelölt ő, és ugye elkezdődött a reggel, és ők reggel összegyűltek házaknál, csoportokban, családokban, és várták az Úr eljövetelét, és eljött a délelőtt, elmúlt a dél, délután, az este, és eljött az éjfél, és átléptek a 23-ába, és nem történt semmi. Nem jött el az Úr Jézus, amikor ugye Miller hirdette ezt az üzenetet. Sokan ugye ekkor nagyon nagy csalódást éltek meg. Úgy mondhatni, a nagy csalódáson mentek át. Akik Krisztus követők voltak, elkezdték újra kutatni a Bibliát, hogy vajon mit érthettek félre. Mit érthettek félre Dániel proféciájában? És ugye aztán rájöttek arra, hogy nem Krisztus eljövetele, hanem Krisztus főpapi szolgálata kezdődött el a mennyben. Ez volt egy nagyon nagy csalódás ezeknek az embereknek az életében. Mi volt az első csalódás a Bibliában, amit úgy felhoz a Biblia, amit Isten megemlít, amikor az emberek szintén egy ilyen nagy csalódást éltek meg? Mikor történhetett ez? Mert ez az 1800-as évek. Krisztus idejében milyen nagy csalódáson mentek át az emberek? Így van. Így van. Csalódtak az emberek, amikor Krisztus nem fogadta el a földi királyságot. Csalódtak akkor, amikor emlékeztek arra a részére, amikor a tanítványokat elküldte Szamáron, Szamár ért a városba. És ezén a Szamár háton Jézus bevonult Jeruzsálembe a húsvét ünnepén. Felülte Szamár hátra, és megengedte a tömegnek, megengedte az embereknek, hogy hozsannát kiáltsanak. Megengedte, hogy a ruháikat leterítsék a földre, és azon haladt végig Szamár háton Jézus. Szinte királyként fogadták Jeruzsálem kapujában, Jeruzsálembe vezető úton. Nem szólt nekik, hogy ne tegyétek. Szinte tényleg királyként kezelték és látták Jézust. És akkor utána történt az, amikor ugye elfogták, ugye volt a Páska ünnepe, amikor az együtt töltött estét a tanítványokkal a Páska vacsorát elköltötte, megette, és utána volt az, amikor ugye őt elfogta, ugye volt a lábmosás, lábait megmosta a tanítványoknak, és elfogták Jézust, és kihallgatták, és felelősségre vonták, és vádolták, és bántották, amiért ő egy szelíd, igaz életet élt, és aztán nem csak az, hogy jól megverték, hanem utána keresztre feszítették. És amikor ővel ezek történtek, és amikor meghalt Jézus, amikor keresztre feszítették, akkor az embertömegek, akik Jézusban bíztak, hittek abban, hogy ahogy mondja Lukács evangéliuma, azt hiszem, hogy 24. majd meg fogom keresni. Tehát amikor a Lukács evangéliumában a tanítványok mondták, hogy de hát mi azt gondoltuk, hogy ő fog bennünket megszabadítani. Amikor az emberek arra gondoltak, hogy Jézus gyógyított, Jézus tanított, Jézus szelíd volt, és felfedezték, és meglátták benne a messiást, meglátták benne azt, hogy ő az, aki őket meg fogja szabadítani a római iga alól. Ugye ők így gondolták, hogy majd Jézus az, aki a római igát, azt felettük megszünteti, megszabadítja őket, és azt látták a keresztfa alatt, hogy hát Jézus mégsem fogja ezt megtenni. És egy nagy csalódáson mentek keresztül. Kit okoltak? Ki miatt csalódtak?
Szerintetek ki miatt csalódtak? Csalódtak amiatt, hogy hát Jézus hagyta magát, hogy elfogják, és hagyta magát, hogy megöljék. Hát akkor most ki fog rajtunk segíteni? Én úgy gondolom, hogy az első gondolatukban azért csalódtak Jézusban, nem? Hát mi azt gondoltuk. Az ember mindig gondol valamit. Az ember valamit mindig eltervez. És el kell mondanom, hogy utána jönnek a csalódások. Elgondoljuk, hogy legyen, mint legyen. Kigondoljuk, hogyan oldjuk meg. És saját tapasztalatból tudom, hogy tehát én is emiatt csalódtam. Mert saját magam akartam kigondolni a dolgokat. És a mai ige hirdetés is erről szólna, hogy értjük-e Jézus szavait, értjük-e, vagy pedig félreértjük. Ugyanis Jézus egész élete során háromszor jelentette meg, háromszor jelentette ki a tanítványoknak, hogy ő milyen halállal fog meghalni, hogy ő vele mi fog történni. Háromszor jelentette ki a tanítványoknak. Elmondta azt, hogy őt meg el fogják fogni, őt megkötözik, őt megverik, és halálra adják. A zsidó nemzet ismerte Ézsaiás könyvét is. Ugyanis amikor Jézus a zsinagógában először felolvasott, az az Ézsaiás könyvéből olvasta fel. Az Ézsaiás 61. fejezet első versét, amikor is... Bocsánat, nem az első versét. Amikor az első verséről beszélt, akkor csak annyit mondott, hogy miért fog jönni a megváltó, tehát hogy szabadulást hozzon. Az 53. verset, az 53. fejezetet szerettem volna mondani. Amikor Ézsaiás könyve 53. fejezetéről beszélünk, és hogyha ott alapoztok, tehát hogyha a 61. versből olvasott Jézus, akkor az 53. fejezetet is ismerniük kellett. És az 53. fejezetben így olvasom. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál, ő előtte is, mint gyökér a száraz földből, nem volt neki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk bele, nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. És még csak egyet, a 7. vers, kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik. Ézsaiás könyve is beszélt Jézus haláláról. Tehát a zsidók ismerték, tehát a zsidó nép ismerte az Ézsaiás könyve ennek a fejezetét is. Tehát Jézus beszél Lukács evangéliuma 24. fejezetében, a 21. vers, amikor azt mondják a tanítványok, hogy hát ugye mi azt gondoltuk. Pontosabban említve, Lukács 24-21, ezt most nem írtam ki, amikor is Jézus halála után, amikor a sírhoz mentek a tanítványok, Lukács 24, 21. versében így olvasom, pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. Tehát mi azt reméltük, mi azt gondoltuk. És itt egyből megmutatja az ember, hogy én azért csalódtam, mert én azt gondoltam. Tehát én azt gondoltam. Én ezt terveztem el, én erre vártam, és hát nem így történt, hát valami baj történhetett, de nem Jézussal, nem az Istennel, hanem velem.
Hát ha én mindig valamit elgondolok, és mindig saját magam akarom a problémáimat megoldani, akkor mindig csalódni fogok. Ugyanis én nem tudom megoldani a problémáimat. Tehát én nem tudom orvosolni a gondjaimat. A sorozatos csalódásainknak az az oka, hogy mi gondoljuk ki. Értjük-e Jézus szavát? Értették-e a tanítványok Jézusnak a kijelentéseit? Mert amikor ők csalódtak ott a keresztnél, akkor az mutatja, hogy ők nem értették meg Jézusnak a szavait, hanem félreértették. Tehát nem értették meg azt, hogy Jézus saját magáról beszél, és hogy ő nem úgymond földi szabadulást hoz nekik, hogy majd a római iga alól felszabadítja őket. Valóban ő hoz egy szabadulást. És Ézsaiás könyve 61. fejezet első verse pont erről beszél, hogy a megtört szívűeket bekötözi, hogy a foglyoknak szabadulást hirdet. Tehát a tanítványok nem értették Jézus szavát, amikor háromszor kijelentette, hogy ő meg fog halni. Félreértették Jézust. És amikor mi csalódunk, akkor mi is félreértjük az Istennek a szavát. Félreértjük Jézus küldetését, félreértjük Jézusnak a szavait, félreértjük azt, hogy miért jött ide a földre, miért született meg, mint ahogyan a tanítványok. A héten én ezen nagyon sokat gondolkoztam, és engem is nagyon szívembe vágott ez a úgymond felismerés, amikor, tudjátok milyen az, amikor az ember megdöbben, rádöbben egy fontos igazságra. És úgy gondolom, hogy tehát erről érdemes nagyon sokat gondolkodni, amit az előbb is elmondtam, hogy ha nem értjük Jézus szavát, ha nem értjük Jézus szolgálatát, ha nem értjük Jézus küldetését, földre való születését, akkor csalódások fognak érni. Tudjuk azt, hogy Jézus a földi életében gyógyított, betegeket gyógyított, halottat támasztott. Odafigyelt az emberek körülményeire, szükségleteire, meg is próbálta megoldani. De tudjuk azt, hogy nem minden ember életében. Eseteket felhoz a Biblia, történeteket. Jól akadta ugye az embereket. De ezzel azt akarta megmutatni, hogy az Istennél van az a hatalom, az az erő, az a hatalom, az a mindenhatóság, ami az ember életkörülményeit, szükségleteit be tudja tölteni. A Máté evangéliuma 7. fejezet, 7. verse azt mondja, hogy kérjetek és adatik. Tehát Isten mindig is kér, mindig is felhívta a figyelmünket, hogy bármit kérhetünk tőle. A Máté evangélium a 7. fejezet erről beszél. Kérjetek és adatik. János evangélium a 16. fejezet 23. 24. verse arról beszél, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt mondja, hogy kérjetek és adatik. Kérhettek egészséget, mint ahogyan Salamon kért, éppen a gyerekekkel tanultuk most. Salamon mit kért, amikor álmában megjelent Isten? És kér tőlem bármit. Mit kért a Salamon? Salamon király. Emlékszel még, Bence? Na, mit kért? Bölcsességet kért. Így van. Salamon bölcsességet kért. Látjátok, az Istentől bármit lehet kérni. Bölcsességet kért. És Isten megadta neki? Megadta neki. Mit adott még neki pluszba? Pedig nem is kérte? Gazdagságot. Egészséget. Ezeket nem is kérte, az Isten mégis megadta. Földi dolgokat lehet kérni az Istentől. Bölcsességet, gazdagságot, egészséget. Lehet kérni szegénységet is, de azt általában az ember nem kéri, mert az jön magától is. Tehát kérjetek és adatik. Tehát az Istentől földi dolgaink szükségleteit kérhetjük. Máté evangéliuma azt mondja a 19. fejezetben, ami az embernek lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Tehát Isten minden hatóságáról beszél Máté evangéliuma 19. fejezete.
Jézus azt mondta a földi élete során, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát igazából azt, hogyha az Isten megad nekünk bármit, egy betegségből való gyógyulást, körülményeink megváltozását, anyagi javaink, hogy helyre rázódnak, az, hogy ki tudom fizetni a csekket, van fedél a fejem felett, ezt mind-mind az Isten hatalmának köszönhetjük, mert ezt meg tudja adni. De elsősorban Jézus nem ezért jött. És elsősorban nem erről beszélt földi életén Jézus, földi életében Jézus. Ő nem azért jött, hogy a mi szükségleteinket kielégítse, földi szükségleteinket kielégítse. Tanított, betegeket gyógyított, halottat föltámasztott, jól lakatta az embereket, de elsősorban nem ezért jött. Miért jött elsősorban, szerintetek? Az elsősorban fő feladata és fő küldetése az volt, hogy az embert megváltsa. Azért jött ide a földre, hogy megszabadítson bennünket a mi megkötözöttségeinkből. Ahogy említettem, a lakás problémáinkat, anyagi problémáinkat, egészségügyi problémáinkat, ezeket csak-csak tényleg az Isten tudja helyrehozni. Csak ő tud nekünk ezekben változást hozni. Az ő akarata és az ő jókedve szerint. De elsősorban, tehát Jézus, ahogy az említettem, elsősorban a mennyben, amikor az atya és a fiú megbeszélte azt, hogy segít az emberen, nem erről volt szó. Nem arról volt szó, hogy hát ennek a szegény embernek ki tudjam fizetni a csekkjét, vagy hogy ennek az embernek legyen fedél a feje fölött. Tehát, hogy a földi szükségleteinket megoldja. Nem erről folyt a mennyben a beszélgetés, hanem a megváltáson. Arról folyt a beszélgetés, hogy hogyan, mi módon tudja megszabadítani az embert a bűn kötelékétől, a bűn fogságától, bűn fogságából. A megváltásomról, a megváltásunkról folyt a beszéd. Isten szavai bizonyságot tesznek erről a Bibliában. Amikor keresztelő János, emlékeztek János evangéliumában, amikor jött hozzá Jézus, hogy megkeresztelkedjen. És mit mondott keresztelő János? János evangéliuma első fejezet 29. versében. Emlékeztek, amikor közeledett, és meglátta keresztelő János. Mit mondott János? Így van. Az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János arra mutatott rá, hogy Jézusnak a küldetése, Jézusnak a földre jövetele miért is történt, aki elveszi a világ bűneit. Dániel 9. fejezete, amit már említettem, amit Miller is felfedezett, 9. fejezetében beszél, amikor arról szól, Dániel 9. fejezete,

A 62 hét múlva, nem sorolom fel az összes igét, a 26. vers, 27. 26. tehát a Dániel 9.26, a 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. Egy héten át sokakkal, 27. vers, és egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak, és az étel áldozatnak. Tehát Dániel 9. fejezete is Jézus földi küldetésének a fontosságát hangsúlyozza. Tehát az, hogy ő meg fog halni, és az, hogy ahogy itt a 27. versben említi, hogy sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak. Tehát a szabadulást hozza el az ember számára. Ézsaiás könyvéből már olvastam, az 53. fejezet 7. versét említem csak megint, ugye az 53. fejezet említi Jézus halálát. Azt mondja, mint bárány, akit mészárszékre vettetnek, tehát aki mészárszékre vettetik. Tehát Ézsaiás könyve is erről beszél, hogy Jézusnak a küldetése, Jézusnak a földre való születése, ami megváltásunkért történt, és nem azért, hogy a mi szükségleteinket megváltoztassa. De ugyanakkor nem mondhatom azt, hogy Jézus, amikor gyógyított, és amikor Jézus segített az embereken, pont azt mutatta be, hogy az Isten hatalmas arra, hogy ezt is meg tudja tenni az emberért. De jegyezzük meg, hogy elsősorban a mi megváltásunkért született Jézus a földre. Vagy csak az 1 Mózes 3.15. fejezetét. Ugye a mi ős evangéliumnak mondjuk, amikor az asszony a kígyó fejére tapos. Ugye ez is pont azt mutatja, hogy Jézus a bűnből való szabadulásért született meg a földre. Ezt azért hangsúlyozom, mert ahogy említettem, hogy kérjetek és adatik, sok mindent kérhetünk. És sok mindent meg is tud adni nekünk az Isten. Teljesen meg tudja változtatni az életkörülményeinket. Meg tudja változtatni anyagi gondjainkat, amiben ezt ti tudjátok, ki milyen nehézségben van. Akár fájdalmak közepette, bármi meg tudja változtatni, mert neki hatalma van. De valamikor azért hagyja meg a mi problémáinkat, azért hagy meg azokban az életkörülményeinkben, mert rá akar mutatni, hogy elsősorban a mi megváltásunk.

Szeretném megkérdezni, és nyugodtan mondjuk, amit érzünk ezzel az igével kapcsolatban. Szerintetek ennek az igének mi a legfőbb mondani valója? Jól ismert ige, hányszor halljuk temetésnél, vagy dogmatikából, vagy ismerjük az igét. De szoktunk erről gondolkodni, hogy nekünk mit jelent ez az ige? Igen, el szoktuk mondani temetéskor, ugye, de most itt az élőknek szól, tehát ránk vonatkozik, persze az a halott már semmit nem tud. De nekünk, élőknek mit mond ez a Biblia vers? Mi a legfőbb üzenete? Ennek a legfőbb üzenete az, hogy ember, ez az életidő áll a te rendelkezésedre, hogy felkészülj az örök életre. Nincs egy újabb lehetőség. Ez az élet, amit most élünk, ez van kegyelemből adva a mi számunkra az örök életre való felkészülésre. Amit hatalmadban van cselekedni, erőd szerint, amit csak meg tudsz tenni, most tegyed. Mert ha az életünk lezárul, utána semmit nem fogunk tudni tenni. És úgy, amire eljutottunk ebben az életben, úgy kell majd Isten színe előtt megállanunk. Hadd mondjam, a Bibliának nagyon sok fontos üzenete van, de ez az egyik legfontosabb üzenete. Ember, vigyázz, amit hatalmadban van cselekedni most. Most cselekedd, mert eljön az idő, amikor már nem cselekedheted. És mindekutána ennyire fontos ez a bibliai tanítás, Istennek ez az üzenete ennyire fontos az emberek számára. Éppen ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy Sátán ezt megpróbálja minden módon, ezt a tanítást, Istennek ezt a figyelmeztetését elferdíteni. Megpróbálja ezt a nagyon súlyos figyelmeztetést fajsúlytalanná tenni. Sátán ezt már Édenben kezdte. Amikor azt mondta, hogy bizony nem haltok meg, nem haltok meg, á, de hogy haltok meg. Figyeljük meg, hogy a világvallásokban az élet lezárulásával, a halállal nem ér véget az élet. Van még valami, van még egy újabb lehetőség, még egy pót lehetőség, még egy pót kötél, még ez vagy az. Sátán minden módon megpróbálja az embert elaltatni és megnyugtatni egyetlen egy célból, hogy az élet, amit most élünk, ne érezzük át ennek a súlyát, és megismételhetetlen voltát. Sátán megpróbálja ezt az emberrel elhitetni, igen, eltereli az életről, eltereli az ember figyelmét az élet egyedülálló lehetőségéről. És éppen ezért én a mai alkalommal erről szeretném, hogyha részletesebben szólnánk, és fölvetődne az a kérdés, hogy miért is fontos nekünk ezzel a kérdéssel foglalkozni, hiszen kevesen vannak elég idősek itt közöttünk, és lehetne azt mondani, hogy esetleg csak rájuk vonatkozik ez az ige, de gondoljunk bele abba, hogy ki az közülünk, aki meg tudja mondani, hogy az Istentől mennyi életidőt kap. Ki az közülünk, aki meg tudja mondani? Nem tudom, hogy benneteket az elmúlt év őszén, illetve az év elején történt tragédiák és halálesetek, balesetek, nem tudom, hogy milyen gondolatokat ébresztettek bennetek. Tudta az a fiatal, az a 20 éves fiatal, hogy nem fog hazamenni? Tudta az a 40-50 éves ember, hogy több lehetősége, ki tudja, hogy még hány nap vagy mennyi adatig, és utána nincs több? Senki nem tudja, nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk gyermek, felnőtt, fiatal aggasztján. Nem tudhatjuk, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre. Ezt már biztos, hogy említettem, de hadd említsem meg még egyszer, mert számomra olyan sokat jelentett ez a gondolat, amikor évekkel, az igaz, hogy hosszú évekkel ezelőtt, legalább van már 8-10 éve, láttam egy filmet az amerikai büntetés végrehajtási intézetekről. És ebben a filmben volt egy olyan mozzanat, ami engem borzalommal töltött el, és méghozzá az, hogy Amerikában, ugye azokban az államokban, ahol van halálbüntetés, ott az a rendszer, hogy amikor valakit elítélnek, és bizonyítottnak találják a bűnösségét egy gyilkosságban, és halálra ítélik, akkor visszaviszik a cellájába, de nem végzik ki azonnal. Hanem van úgy, hogy 10-20 évig is még ott van a cellájában, és nem tudják az illetők, akiket elítéltek, hogy melyik nap jönnek,

0: és viszik őket a vesztőhelyre, nem tudják. És engem ez borzalommal töltött el, hogy hogy lehet így élni. Hogy lehet így élni, hogy minden cella ajtó nyitódásra azt gondolom, hogy most értem jönnek, most kivégeznek. Borzalommal töltött el. És tudjátok, hogy egy idő után mire gondoltam? Szeretném kérdezni, nem így vagyunk mindannyian? Nem így vagyunk mindannyian? Honnan tudjuk, hogy a következő pillanatban nem ér véget az életünk? Ugyanebben a helyzetben vagyunk. És mi mégis sokszor úgy élünk, mintha ki tudja, mennyi idő állna még a mi rendelkezésünkre. És azon túlmenően pedig, hogyha nem is az életünk fog lezárulni, de abban a korszakban élünk, amikor Jézus eljövetele itt van a küszöbön, a kegyelem idő lezárul, nagyon hamar lezárul. És a Biblia arról beszél, hogy két asszony őrül a malomban. Az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Ketten feküsznek egy ágyban, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Tehát még megy tovább az élet, de már nincs lehetőség arra, hogy cselekedjünk, és a mi életünkön változtassunk. Éppen ezért nagyon komoly felhívása ez az igének. Valamit hatalmadban van cselekedni, erőd szerint. Cselekedd, mert később nem lesz rá lehetőség, amikor már az életidő, vagy pedig tegyük hozzá, a kegyelem idő elmúlik. Nem tudom, hogy a példázatok közül, Krisztus példázatai közül, ha megkérdezném most azt, hogy melyik példázat tanítja ezt a hatalmas bibliai igazságot, akkor mit mondanánk? Melyik jézusi példázat tanítja ugyanezt? Melyik példázatnak ez a fő mondani valója, hogy ember, ez az élet idő adatot neked arra, hogy felkészüljél az örök életre? Melyik krisztusi példázat az? Van egy példázat, amit nagyon ritkán szoktunk említeni, nagyon ritkán. És most ezt a példázatot olvassuk el Lukács evangéliumából. Lukács evangélium a 16. fejezetéből, a 19-től a 31-ig terjedő versből. Lukács evangélium a 16. fejezet, 19-től 31-ig a következőt olvasom. És még mielőtt olvasnám a példázatot, ugyan végig erről volt szó az alapige kapcsán is, de a példázatot is, amikor olvasuk, szeretném, ha úgy olvasnánk, hogy figyeljük meg, hogy mi az, ami leginkább megragad bennünk, figyeljük meg, mi a legnagyobb figyelmeztetés, a legsúlyosabb kijelentés ebben a példázatban. Hol van a lényege? Hol van ennek a példázatnak a súlypontja? Olvasom a példázatot, az egész példázatot. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözött bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullottak a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalták az ő sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és vitetett az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemettetett. És a pokolban felemelte az ő szemeit kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem elánkban. Mondta pedig Ábrahám, Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Monda pedig amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta néki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondanéki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Nézzük meg, hogy ennek a példázatnak vajon hol van a legfőbb hangsúlya? Ennek a példázatnak mi a fő mondani valója? De mielőtt rátérnénk erre, és mi gondolkodunk valóban azon, hogy tudnánk magunkban megfogalmazni, hogy mi a legfőbb üzenete Jézusnak a példázat kapcsán, előtte azért egy pár szót említsünk erről a példázatról. Jézus ebben a példázatban egy egész különleges tanítási módszert alkalmazott, mert azt az elképzelést vette alapul a tanításában, amely a korabeli zsidóknak egy masszív tanítása volt. A halál állapotáról a következőt gondolták, ami ebből a példázatból valamilyen szinten ki is derül. Ők a következőt képzelték, és erről vannak korabeli feljegyzések is, hogy mi volt az elképzelésük a halál állapotáról. Ők azt gondolták, hogy a halál után valami tudatos élet van, még nem nyeri el senki sem a végső örök sorsot, de egy közös gyűjtőhelyre kerülnek azok, akik meghalnak. Egy közös gyűjtőhelyre. De ezen a gyűjtőhelyen is különböző sorsban van részük azoknak, akik meghaltak. Ez egy tudatos állapot, ahol vannak ebben a gyűjtőhelyben, és várják majd a feltámadást, vagy egyáltalán a végső ítéletet, vagy a végső megjutalmazást. De ezen a helyen is ők tudatos módon léteznek, de a sorsukban különbség van már itt is, annak alapján, ahogy a Földön éltek. És azokat, akiket az Isten majd elfogad, és üdvözülni fognak, azokat azt mondták, hogy az Ábrahám kebelére kerülnek. Ugye? Mert hát szerintük minden halott itt várakozik, és hát ugye akik üdvözülnek, hát Ábrahám a hívők atya, tehát az is itt várakozik, és a hívők ugye mennek az Ábrahám kebelére, és azok pedig, akik majd el fognak veszni, azok pedig szintén erre a helyre kerülnek, csak egy másik területére, a pokol mellé kerülnek, ahol ég a tűz, az oldhatatlan tűz, és ott mellette kell, hogy legyenek, és már érzik annak a hevét és a forróságát, és gyötretnek a hőség miatt, és egészen addig, amíg a végső ítélet ki nem hirdettetik, addig nekik ebben a félelemben és rettegésben kell ott lenni és várni, amíg a végső ítéletkor majd az isteni ítélet végre fogja rajtuk hajtani a büntetést. Hogy mennyire egyértelmű, hogy Jézus ezt az ő elgondolásaikra alapította ezt a példázatot. Ugye itt megszólal Ábrahám ebben a példázatban, ugye ebben a jelképes tanításban. Ábrahám, akiről például Ézsaiás prófétánál azt olvassuk, amikor a nép szinte párbeszédet folytat az Úrral, és egy kifejezést mond, és csak ezt szeretném említeni, azt panaszolják szinte, azt mondja a nép, Ézsaiás könyve 63. fejezet, hogy Ábrahám, a mi atyánk, nem tud rólunk. Ugye? Tehát igen, olvassuk Ézsaiás könyvében. Tehát Ábrahám halott, hogy tudna arról, hogy ki hol van. De ezt a helyet ugye az elképzelés szerint Ábrahám kebelének nevezték. Igen, ez a példázatnak a bevezető része, és nézzük meg, hogy a példázatnak mi a fő tanítása. A példázatnak a fő tanítása a 26. verstől kezdődik, amikor megfogalmazódik az, hogy a két ember csoport között a haláluk után, amikor lezárul a kegyelmi idő, már nem lehet változtatni az életükön, és a két ember csoport között áthidalhatatlan szakadék van. Nem lehet megváltoztatni a pozícióját, a helyzetét senkinek. Még az ő elképzeléseik szerint, ami torz elképzelés volt, de Jézus erre akarta a figyelmüket felhívni, hogy még ti is így gondolkodtok. Jó, ez a ti felfogásatok, de szerintetek is áthidalhatatlan itt már a szakadék. Lezárul az élet, utána nem lehet változtatni. Az egyik ugye ment az Ábrahám kebelére, a másik pedig ott várja majd ugye a végső büntetést, gyötrettetik a kínokban, a hőségben. És utána nézzük a példázatnak a megrázó gondolatmenetét és párbeszédét. Azt kéri Ábrahámtól, ugye ez az ember, ugye a gazdag ember, azt kéri, hogy bocsássa el őt az ő atyának házához, mert tehát ugye Lázárt bocsássa el, mert hogy van 5 testvére, és figyelmeztetni akarja őket, még az élőket, hogy a gyötrelemnek erre a helyére ne kerüljenek. Tehát azt kéri, hogy küldje már el Lázárt, hogy figyelmeztesse őket, hogy vigyázzanak az életükben, jól fontolják meg, hogy mit cselekesznek az életben, mert ez egy borzalom, ami fog rájuk következni, hogyha az élet idejüket nem használják ki jól és bölcsen. És nézzük meg, azt mondja Ábrahám, tehát így a példázatbeli Ábrahám, ugye itt nem Ábrahám szólal meg, ez csak egy példázat, azt mondja, van Mózesük és prófétáik, hallgassanak azokra. És újra megszólal ez az ember, és figyeljük meg, mennyire elgondolkodtató. Azt mondja, hogy nem úgy atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Tehát ugye, hogyha ez a Lázár, akiről tudják, hogy meghalt, de most feltámad és hozzájuk megy, hát akkor ennek a csodának a hatására biztos, hogy megtérnek. És erre Jézus ezt mondja, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Szeretném kiragadni a példázatnak, ennek az utolsó gondolatából kiindulva a lényegét. Jézus fel akarja hívni a figyelmünket az életnek az egyedülálló lehetőségére és alkalmaira. Az Isten lelke egyfolytában erre kérlel bennünket. Kérlel bennünket a lelkiismeretünkön, a szívünkön keresztül, élethelyzetek által, minden által erre késztet bennünket. És azt mondja itt a példázatban az Úr, hogy ha Mózesre és a prófétákra, tehát az ige késztetéseire, a lélek késztetéseire nem hallgatunk, csodák nem segítenek rajtunk. Isten késztet bennünket, kérlel bennünket a lelke által, ezzel akar bennünket felrázni, felhívni. Nem a csodák fognak bennünket kiózanítani, hanem az, hogy nap mint nap, mert lehet, hogy egy csodára az ember felkapja a fejét egy napra, két napra, három napra, de ha a lélek állandó késztetésére az ember nem figyel oda, és nem értékeli, és nem használja ki azokat a lehetőséget nap mint nap, amiket az Isten ad, a csoda sem fogja tudni az embert megmenteni. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem fogja őket meggyőzni, ha valaki a halottak közül feltámad. Igen, szeretnék egyetlen egy gondolati kört megemlíteni ennek a résznek a kapcsán. Jézus ugye egyértelművé teszi, hogy ez az élet adatot nekünk felkészülésre, a végső időre, most mondhatjuk, ugye a mai korunkban élő emberek mondhatjuk, hogy a megpróbáltatás idejére, illetve Jézus eljövetelére, az örök életre való felkészülésre. Ez az élet adatot a mi számunkra. De szeretném azt megkérdezni, hogy mi hogy töltjük a napjainkat. Mi úgy töltünk minden egyes napot, mint ami kegyelemből adatik nekünk, és úgy töltünk minden napot, hogy készüljünk az örök életre, a Jézussal való találkozásra. Úgy töltünk el minden egyes napot, hogy ezt visszahozni már nem lehet. Ennek a lehetőségeit és alkalmait, ha elmulasztottuk, visszahozni nem lehet. Így készülünk mi minden egyes nap. Vagy pedig azt mondjuk, hogy ráérünk még, van még időnk. Ha nem is azt mondjuk, hogy mennyi, de majd, most nem, most fáradt vagyok, most ez van, most az van, most más dolgom van, majd. De szeretném, hogyha még egy gondolatot megbeszélnénk ennek a témának a kapcsán, mert a felkészülésről beszélünk, a ma lehetőségeinek a kihasználásáról. Hogy tudunk mi a mában felkészülni az örök életre? Hogy tudunk jellemet fejleszteni? Mi a mi feladatunk? Hogy tudjuk ezt megvalósítani ma? Hogy tudjuk a mát kihasználni? Sokan úgy gondolkodnak arról, és valóban ebben van is valami, hogy sokkal szabadabbá kellene tennünk magunkat, és sokkal több időt kellene nekünk elcsendesedésre fordítani, hogy tudjunk készülni. És valóban így is van. De ugyanakkor van egy másik módja annak, hogy mi készüljünk nap mint nap, és a minden napok forgatagában jellemet tudjunk fejleszteni, és készülni tudjunk Jézus eljövetelére, kihasználni a mát. És ez hogy lehetséges? Milyen módon? Szeretnék olvasni néhány bizonyságtételi idézetet. Ezek az idézetek nagyon elgondolkodtatóak, így olvasom. Először a Most csak a Kiben bízhatunk című könyv második kötetéből. Gondosan tanulmányozzuk az élet minden olyan eseményét, melyekben részünk van, mert azok a mi nevelésünk részei. Figyeljük, ez az idézet nem azt mondja, hogy ember, most a végidején tegyél félre minden munkát, és teljesen vonuljál el a környezetettől, és készülj. Nem azt mondja. Hanem azt mondja, hogy gondosan tanulmányozzunk minden élethelyzetet, amelybe belekerülünk, mert azok a mi nevelésünk részei. Tehát megyünk az utcán tömegben, vezetünk autót nagy forgalomban, bevágnak elénk, emberek ezt és ezt csinálják, ilyen módon viselkednek velünk. Ember, hogy reagálsz? Hányan gondoljuk úgy, és hányan, mikor gondolunk erre, hogy ez az én jellem nevelésem része. Úgy gondoljuk, hogy elveszi az időt, a sok sorbaállás, a tülekedés. Nem, ezek olyan periférikus dolgoknak tartjuk ezeket. A jellem nevelésünk része. Hányszor értékeljük ki magunkban, hogy én most hogy viselkedtem, hogy reagáltam, volt bennem indulat? Mit mondtam, mit szóltam? Hogy viselkedtem a tömegben, az élethelyzetben, amikor végezzük a napi rutin feladatokat? Munkahelyen, családban, gyülekezetben, élethelyzetek sokasága történik nap mint nap. Hogy reagálok? Hogy reagálok? Hogy szólt a felhívás? Gondosan tanulmányozunk minden élethelyzetet, amiben belekerülünk. Minden élethelyzetet, mert azok a mi nevelésünk részei. Így olvasom tovább. A viszályok és próbák pontosan azok az eszközök, melyeket Isten rendelt vagy megengedett, hogy az örök élet számára tökéletesítse a keresztény jellemét. Mit olvasunk? A viszályok, próbák pontosan azok az eszközök, amelyeket Isten rendelt vagy megengedett, hogy az örök élet számára tökéletesítse a keresztény jellemet. Hadd kérdezzem meg, hogy tudjuk kihasználni ezeket az eseményeket a felkészülésre? Hogy tudjuk kihasználni? Úgy, hogy amikor az Isten a különböző élethelyzetekben el akar gondolkodtatni, és hadd mondjam, milyen ritka, amikor mi igazából elgondolkodunk, és egy-egy élethelyzeten úgy gondolkodunk el, hogy Uram, mit akartál nekem megmutatni, hogy milyen vagyok, miből kell nekem megváltozni, mivel kell szembefordulni, milyen ritka, amikor minden élethelyzetet így értékelünk ki, a napnak minden élethelyzetét. De ha ezt valóban megtesszük, és rádöbbenünk arra, hogy ez is, az is, amaz is, ilyen indulat, ilyen érzés, ilyen tett, ilyen szó, ez, millió, ahányan vagyunk, annyi félék ezek a bűnök, helytelen dolgok. Ha ezekre rádöbbenünk, akkor hadd kérdezzem meg, jellemez bennünket, hogy amit hatalmadban van cselekedni erőt szerint, azt cseleked? Mi van ilyenkor hatalmunkban? Buzgón könyörögni Istenhez, könyörögni, és nem elengedni addig az Urat, amíg nem könyörül rajtunk, és nem szabadít meg bennünket a mi bűneinkből, ami jellem nevelésünknek részei a mindennap, a ma. Hogy állok meg a mában? Még egy idézetet szeretnék olvasni. Az Úr meg tudja tenni értünk, ami csak jónak tetszik szemében. És úgy szeretem ezt a következő félmondatot, figyeljük. És semmit sem lehetséges tenni értünk vagy ellenünk, csak amit az Úr gondviselése megenged. Figyeljük. Nem lehetséges se értünk, sem ellenünk tenni semmit, csak amit az ő gondviselése megenged. És az ő gondviselésében az összes élethelyzetet azért adja, hogy készülni tudjunk, fel tudjunk készülni, hogy jellemünkben lelepleződjünk magunk előtt, hogy megerősödjünk a hitben, a kitartásban, a jó tulajdonságokban, tehát, hogy jellemet fejleszünk az örök életre. Hadd kérdezzem meg, ki használjuk a mát? Hadd tegyek fel egy kérdést, és őszintén válaszoljunk erre, de önmagunknak, csak is önmagunknak. És tudom, hogy furcsa lesz a kérdés, de hadd kérdezzem meg. Értékelni tudjuk azt a sok nehézséget, akár ami a mi gyülekezetünkben is van? Értékelni tudjuk? vagy pedig csak egy olyan nyűgnek tartjuk, és egy olyan próbának, amiről azt mondjuk, hogy elviselhetetlen. A mi jellem nevelésünknek a része, a mi jellem nevelésünk része. Hogy állok hozzá, hogy állok meg? És Isten azt akarja, hogy kihasználjuk a mát, ezeket a lehetőségeket, mert még egyszer mondom, amit olvastunk, ezek a mi jellem nevelésünknek a részei. Szeretnék még egyetlen egy idézetet felolvasni, és egy olyan idézetet, ami én úgy gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató és megrázó az én számomra, mert ne feledjük el, hogy mi minden egyes nap, minden egyes élethelyzetben vagy növekszünk a krisztusi jellemvonásban, vagy visszalépünk egyet. Nincs olyan, hogy stagnálunk. Mert egy helyzetben, minden élethelyzetben nincs olyan, hogy közömbösek vagyunk, és most se ezt az oldalt nem képviseltem, se azt. Tehát én se a Krisztus melletti oldalt nem, se a gonosz oldalán. Nem, én most se nem jót nem tettem, se rossz. Ilyen nincs. Mert vagy helyesen viselkedtünk, vagy helytelenül. És ha helyesen, akkor a jóban erősödünk. Ha helytelenül, a rosszban erősödünk. Tehát nincs olyan, hogy stagnálunk. És figyeljük meg az idézetet, a következőt olvasom. Amint közeledünk a világ történelmének lezárásához, vagy egyre gyorsabb ütemben haladunk a keresztény növekedésben, vagy pedig ugyanilyen gyorsan fejlődünk vissza. Figyeljük, nincs más út. Vagy hatalmas ütemben az Isten kegyelméből tudunk előre haladni, vagy pedig ugyanilyen ütemben fejlődünk vissza. Figyelmeztetés, kihasználjuk-e a mát? Kihasználjuk-e a mát? Értékeljük a próbát, a nehézséget, amely a mi jellem fejlődésünknek az eszköze, amit Isten azért enged meg, hogy mi valóban el tudjunk készülni az örök életre és a vele való találkozásra. De szeretnék egy másik gondolatot is megjegyezni ezzel kapcsolatban, és méghozzá egy példát szeretnék a Bibliából, egy olyan példát, ami az egyik legborzalmasabb példa annak illusztrálására és alátámasztására, hogy az ember, amikor ott állnak az évek, az évtizedek a lehetőségre az ember előtt, hogy jellemet fejlesszen és megmenekülhessen, és az ember nem használja ki, hogy utólag ez micsoda iszonyú lelki állapotot és önvádat idéz elő emberekben. És szeretném a Földünknek a legnagyobb tragédiáját megemlíteni, Noé korabeli embereknek a tragédiáját, ezeknek az embereknek a felkészülésre 120 év adatot. Nem kevés idő, 120 év adatot, és nem használták ki a mát, nem használták ki az időt, hogy Isten felé forduljanak és jellemet fejlesztenek. És amikor ez az idő lejárt, akkor azt olvassuk, hogy nem gúnyolták és nem csúfolták már Isten szolgájának ünnepélyes figyelmeztetéseit. Mennyire vágyakoztak ezek a halálra ítélt bűnösök az elmulasztott és könnyen vett lehetőségre. Hogy esedeztek egyetlen óra kegyelemidő, a kegyelem még egy lehetősége, Noé egyetlen felhívása után. Azonban nem hallhatták többé az irgalom szelíd hangját, az igazságszolgáltatás és a szeretet követelte, hogy Isten ítéletei vessenek gátat a bűnnek. Mit olvasunk ebből az idézetből? Akik könnyen vették az alkalmakat, a 120 évet, utólag mennyire értékesnek tűnt nekik minden elmulasztott alkalom, hogy vágyódtak egy nap után, egy óra után, egy lehetőség után, de már nem adatott. És hadd mondjam, óriási figyelmeztetés ez, ami számunkra. Itt az életünk, itt van a ma. Kihasználjuk a mát? Élünk a lehetőséggel? Valóban arra fordítjuk, hogy isteni jellemvonásokat fejleszünk az ő kegyelméből. Felhasználunk minden életet, élethelyzetet, hogy valóban csiszolni tudjon bennünket, és ne megkeményíteni. Az Úr kérlel bennünket, mert utólag az ember keservesen bánja azokat az alkalmakat, amelyeket ilyenkor a békességes időben elmulasztott. De szeretnék egy másik gondolatot is megjegyezni a mának a fontosságáról, mert ugye amiről idáig beszéltünk, ez az örök élet elnyerése vagy elvesztésének a kérdése. És ha nem is ezek a dolgok múlnak kockán, tehát esetleg az ember még észbe kap időbe, a sok-sok elmulasztott kérlelés után az ember még feleszmél, és odafordul teljes szívével az Istenhez. De hadd mondjam, az egyik legborzasztóbb dolog az, hogy vannak dolgok, amiket már később soha nem lehet jóvá tenni, meg nem történté tenni, vagy kihasználni megfelelő módon, amik elmúltak lehetőségek. Szeretném olvasni a Krisztus példázatai című könyvből azt az idézetet, amely meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nekem évekig problémát jelentett. Annyira bántott ez az idézet, annyira bántott, hogy elmondani nem tudom, és újból beleütköztem, és hogy van ez? Hadd olvassam el a Talentumok példázatából, Krisztus példázatai című könyvből, a kiosztott talentumokról szóló példázatból, a fel nem használt talentum, az elrejtett talentummal kapcsolatos részből, így olvasom. Isten számon kéri mindazt, amit képességeink helyes felhasználásával elérhettünk volna. Aszerint ítél meg minket, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk, mert képességeinket nem Isten dicsőségére használtuk. És most figyeljük, most jön az a gondolati sor, ami nagyon megrázó szerintem. Ha nem is veszítjük el örök életünket, az örökké valóságban látnunk kell képességeink kihasználatlanul hagyásának következményeit. Az az ismeret és képesség, amelyet megszerezhettünk volna, de nem szereztünk, örök veszteség marad. Tehát a mát hagyhatom úgy kihasználatlanul, akár képességeim fejlesztése, ebben abban való növekedés, hagyhatok úgy kihasználatlanul alkalmakat, hogyha végén meg is térek, szívemből az Úrhoz fordulok, de a veszteség az örök veszteség lesz. Hadd kérdezzem meg, figyelmeztetés ez az Isten igéjéből, felhívás ez a mi számunkra? Azt hiszem, hogy nagyon komoly felhívás mindannyiunk számára, mert meggyőződésem, hogy nem ül itt közöttünk senki, nincs itt senki közöttünk, nincs itt ebben a helységben senki, aki ebben valamilyen szinten hibás vagy vétkes ne lenne. De nézzünk még egy másik vonatkozását is ennek a tanulságnak. Szeretnék egy olyan gondolatot is megfogalmazni, ami nagyon fontos szerintem szintén mindannyiunk számára, és méghozzá az, hogy az életben elmulasztunk alkalmakat, elmulasztunk lehetőségeket, amik ha nem is az üdvösségünket befolyásolják, de később bánattal töltenek el bennünket, hogy az életünkben nem tettük meg. Nagyon sok mindent nem teszünk meg ebben az életben, mert nem is tartjuk annyira fontosnak, vagy nem is érezzük, hogy ezt most kéne megtenni, vagy nem is nagyon foglalkozunk vele. És eljön az az idő, amikor megváltoznak az életkörülmények, és megtenni már, amit elmulasztottunk, nem lehet. És az embert utólag hihetetlenül tudja bántani az elhalt, kihasználatlanul maradt alkalmak sokasága. Szeretnék két példát megemlíteni a Bibliából, egy ószövetségit és egy újszövetségit. Mózessel a nép hogy bánt, amíg a nép élén 40 éven keresztül viselte őket és vezette őket, a nép hogy viszonyult Mózeshez? Hát azt hiszem, hogy nagyon sok jelzőt lehetne most találni, de hogy nem helyesen, az egészen bizonyos. És amikor Mózes meghalt, mi történt utána? Azt olvassuk, hogy 30 napig siratták. És a nép akkor döbbent rá arra, hogy micsoda veszteség érte őket, és hogy viselkedtek, amíg éltek még, és nem tették azt, amit tenni kellett volna nekik, még Mózes életében. Az újszövetségi példa Jézus életéből egy példát hadd említsek. A tanítványok hogy viszonyultak Jézushoz? Hogy viszonyultak? Gondoljunk csak arra például, arra a történetre, amikor 6 nappal Jézus halála előtt Mária megkeni Jézus lábát, és a tanítványok zúgolódnak, és mit mondanak? Mire való az olajnak ez a tékozlása? És ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy idézetet a Világ reménye című könyvből a következőképpen. A tanítványok nem tudták eléggé méltányolni, hogy mit jelentett Jézus emberré válása, és azt az elhagyatottságot, amelyet a földön szíve legmélyén érzett. Jézust gyakran elszomorította, hogy tanítványaitól nem kaphatta meg azt, amit elvárhatott tőlük. Álljunk meg itt egy pillanatra, utána össze szeretném foglalni az egészet, de itt ennél a mondatnál hadd álljunk meg. Szerintetek a mi környezetünket, és most csak is a családra szeretnék gondolni, a családra a legszűkebb környezetünket elszomorítja időnként, hogy nem kapják meg tőlünk azt, amit megkaphatnának, és meg kellene kapniuk? Szerintetek mi okozunk a környezetünknek ilyenfajta csalódást, hiányérzetet, fájdalmat? Így olvasom tovább. Tudta, hogy ha azoknak a mennyei angyaloknak befolyása alatt állnának, akik őt kísérték, bármilyen drága ajándékot sem találnának túl értékesnek, hogy szívük bensőséges szeretetét kifejezésre juttassák. Későbbi felismeréseik mind arra emlékeztették a tanítványokat, ami által uruk iránti szeretetüket és hálájukat kifejezhették volna, amikor még naponta közelében tartózkodtak. Midőn elhagyatottságukban valóban érezték, hogy pásztor nélkül maradt juhok. Urukkal szemben elkövetett sok-sok mulasztásért korholták magukat. Ekkor már nem fették meg a betániai Máriát, hanem önmagukat hibáztatták. Ó, bárha vissza tudnák vonni azt a szemrehányást, azt a kijelentést, hogy a szegények méltóbbak az ajándékra, mint az üdvözítő. Milyen mélyen égette szívüket a szégyen, amikor uruk megtört testét a keresztről levették. Mit érezhettek? Hogy bánhatták? Hogy nem fejezték ki a szeretetüket addig, amíg kifejezhették volna? És azt mondták, hogy mire való az olaj tékozlása, a szegényeknek kéne inkább adni. Mennyire bánták utólag, de már visszahozni nem lehetett. Nem tudták már jóvá tenni, nem tudták meg nem történtté tenni. És csak hadd kérdezzem meg, mi minden nap, amikor eljövünk otthonról, úgy jövünk el, hogy mindent elmondtunk otthon a családban, amit szerettünk volna, kifejeztük igazából a szeretetünket. Úgy elgondolkodtam, amikor a testvérünk elment otthonról és ment munkába, többet nem volt lehetőség a családnak kifejezni, hogy hogy éreztek egymás iránt. Amikor meghaltak a balesetben, többé nem lehetett elmondani. Mi megtesszük ezt? Elmondjuk, kifejezzük, értékeljük? Vagy pedig úgy vagyunk vele, hogy majd este hazajövünk, elmulasztjuk ezt is, a rendezést is, elmulasztjuk, megbántottuk, nem baj, majd lesz valami. Hogy élünk? Kihasználjuk a mát? Értékeljük? Vagy pedig valami álomszerű állapotban vagyunk, és nem fogjuk föl, hogy bármelyik pillanatban bekövetkezhet az életünkben, hogy eddig volt a lehetőséged, és ezután semmire nincs lehetőséged. A Biblia arról beszél, hogy mindennek rendelt ideje van, mindennek rendelt ideje van, és nekünk ezt fel kell használni, ki kell használni ezeket az alkalmakat. Azt mondja Ézsaiás könyve, olvassuk el gyorsan ezt az igét, Ézsaiás könyve 55. fejezet 6. verse. Ézsaiás könyve 55. fejezet 6. verse. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Mit mond? Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Keressük az Urat, amíg lehet, mert lesz idő, amikor már nem lehet. Addig keressük, amíg lehet, addig tegyünk mindent, amit hatalmunkban van, erőnk szerint megcselekedni. Mert később, ha elmúlik az alkalom, már nem lehet. Mit mond Pál apostol a zsidókhoz írott levélben? Járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk. Mikor? Alkalmas időben való segítségül. Lesz nem alkalmas idő is, lesz nem alkalmas idő. Ezért mondja, hogy használjuk ki a mát a jellemfejlődésre, az egymás közötti kapcsolatban, a szeretet kifejezésére, lerendezni mindent, megtenni mindent, hogy utólag ne legyen az az önvád, hogy megtehettem volna, de nem tettem meg. És hadd mondjam, az ember életében a dolgoknak a halogatása a tettnek valóban a halálát jelenti. Amikor az ember elhalasztja a dolgokat, és odázza a dolgokat, nem most, majd, még, ekkor, akkor, elveszíti a jelentőségét a ma. Az Úr azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok. Gondoljunk Ábrahámra. Mit olvasunk Ábrahámról? Az Úr eljön hozzá, és azt mondja neki, hogy metéld körül a te egész házanépedet. És mit olvasunk? Ábrahám aznap megcselekedte, amikor az Úr beszélt vele. Aznap megcselekedte. Nem mondta azt, hogy ezt még jól át kell gondolnom. Hát azért ez nem kis dolog. Hát szóval azért, hogy mint? Hát majd azért várunk. Aznap, amikor elment tőle az Úr, befejezte a vele való beszélgetését, megcselekedte. És mi mennyi dolgot halogatunk, és halasztunk. A késztetések egyre halványulnak, és végén elmaradnak dolgok, és bekövetkezik a tragédia, hogy nem cselekedtük meg azt, amit hatalmunkban volt megcselekedni erőnk szerint, amit megtehettünk, és meg kellett volna tennünk. De befejezésül egyetlen egy bátorító idézetet szeretnék olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, mert mint ahogy említettem, azt hiszem, hogy mindannyiunknak óriási mulasztásaink vannak ezen a területen, és ezért egy befejező bátorító idézetet a következőképpen szeretném olvasni. Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem lehet bepótolni, egyetlen pillanatot sem tudunk visszahozni. Csak úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel dicső tervében, a megváltás tervében, minden területen, a magunk jellemformálásában, a másokért való fáradozásban, a szeretetben, hitben való növekedésben, mindenben. Csak így tudjuk jóvá tenni az elmulasztott dolgokat. Ha Pál apostollal együtt megfogalmazzuk, hogy ami hátunk meget van, elfelejtvén, de ami előttünk van, nekik dőlvén, célegyenest igyekszünk, és az Isten könyörül rajtunk, és ad lehetőséget, ad segítséget, de ne éljünk vissza az idővel, ne éljünk vissza a kegyelemmel, hanem valóban fogadjuk meg az ő szavát, hogyha ma késztet bennünket, tegyünk meg mindent, amit hatalmunkban van, erőnk szerint, amíg lehetőségünk van rá. Amen.
1: Isten tiszteltünk zárásaként énekeljük el közösen a 182. ének első-második verszakát. 182. ének első-második verszakát.

0: aki megtölti, és szeretné, azzal leborulva imádkozunk. A többiek legyenek szívesek állva maradni.
1: Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy a te végtelen kegyelmedben mindennel megajándékozol bennünket, ami a mi üdvösségünkre való, és köszönjük, hogy minden ajándékot nekünk adtál, és minden lehetőséget biztosítasz a mi számunkra ahhoz, hogy mi örök életet nyerhessünk. És Istenünk, köszönjük neked az időt is, amit adtál nekünk. Köszönjük neked azt a rengeteg mát, amit kaptunk. De Urunk, arra szeretnénk téged kérni, hogy bocsássad meg, hogy nem használtuk ki azokat nagyon sokszor úgy, ahogy kihasználhattuk volna. Urunk, te látod a mi mulasztásainkat, te látod a mi bűneinket, te látod mindazt, amit elmulasztottunk, pedig meg kellett volna tennünk. Istenünk, kérünk téged, könyörüljél rajtunk. Te látod, hogy visszafelé már nem tudunk mit tenni, nem tudunk semmit sem meg, nem történté tenni, sem bepótolni. De Urunk, köszönjük neked a bátorítást és bíztatást, hogy arra buzdítasz bennünket, hogy ami hátunk meget van, azt elfelejtvén, azoknak csak a tanulságait levonva, de ami előttünk van, annak célegyenes nekidőlvén, igyekezzünk előre. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te még most is könyörülsz rajtunk, még most is hívsz bennünket, és alkalmat adsz nekünk arra, hogy valóban teljesen te hozzád térjünk, és kérünk téged, adjál nekünk engedelmes, készséges szívet, hogy bármire késztesz bennünket, hogy meg kell cselekednünk. Urunk, adjad, hogy örömmel és készségesen cselekedjünk. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, hogy könyörüljél rajtunk, hogy mi a mában, itt a zajló világban, a próbákban, a nehézségekben, a munkában, a fáradtságok, terhek közepette, Urunk, adjad, hogy jellemet tudjunk fejleszteni. Urunk, köszönjük neked az ígéretet, hogy semmi nem történhet velünk, csak az, amit a te gondviselésed megenged, amit a mi jellem fejlődésünkre fel tudsz használni. Istenünk, adjad, hogy az élet minden eseményét így tekintsük, és Urunk, kérünk, adjad, hogy naponta, ne egyszer, hanem rengetegszer vizsgáljuk magunkat, hogy hogy álltunk meg egy-egy élethelyzetben, milyen volt a mi szívünk, a indulataink, a gondolataink, a szavunk, az egész lényünk. Urunk, köszönjük neked, hogy te erre hívsz bennünket, hiszen te azt akarod, hogy mi el ne veszítsük azt, amiért te olyan mérhetetlen árat fizettél. Urunk, kérünk, könyörüljél rajtunk, bocsáss meg nekünk, és cselekedjél mindannyiunk életében személy szerint sokkal többet, mint mi kérni tudnánk. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád. Amen.
0: Távozásul énekeljük el a megkezdett ének harmadik versszakát. Tehát 182-es ének harmadik versszak.

Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, folytatjuk a sorozatunkat. Tehát a harmadik előadásunkhoz érkeztünk a sorozatban, a mai témánk így hangzik, a címe így hangzik, az élet, mint lehetőség.

Tehát életünknek a jelentőségével kapcsolatban mi egyiken sem gondolkodunk eleget, mármint egyik oldalán sem. Sem a lehetőséget nem mérlegeljük előképpen, sem a felelősséget, amit ez jelent. Pedig ezzel foglalkoznunk kéne. Itt rögtön a bevezetőben hadd ajánljak egy kiadványt, megint egy MP3-as CD-t, itt szétnéztem a pulton, a mai témához a Biblia az emberi élet alapjairól. Ugye van itt egy ilyen című előadás sorozatunk, ugye egy egész sorozat található meg. Itt egyet láttam, de lehet még rendelni majd belőle, hátul megtetszenek találni ezt a kiadványt. Érdemes, fontos megmegállni az életünkben, átgondolni a múltat, átgondolni a jövőt, hogy valamiképpen eligazodjunk benne. De szeretném itt a bevezetőben ezt az egész témát beilleszteni az eddigi sorozatunkba, tehát az előző két alkalmunk gondolatmenetébe is, tehát amire eddig eljutottunk. Az első alkalommal láttuk azt, hogy egy olyan korban érünk, ami a katasztrófák kora, ugye ez jellemzi sajnos, ez elől nem lehet kitérni. A múlt alkalommal láttuk azt, hogy léteznek ugyan megoldási képletek, de ezek a megoldást nem jó helyen keresik, és komolyan kérdéses, hogy ami megoldást sejtett, akik megoldást ígérnek, képesek-e megoldást találni a problémánkra. Azon egyszerű oknál fogva kérdés ez, hogy az emberiséget fejben és lélekben kéne megnyerni a jónak, és hát legyünk őszinték, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy ez egy kicsit utopisztikus várakozás, hogy így majd együttesen mindannyian megváltozunk. A tapasztalatok szerint ez tehát egy irreális várakozás. Ebből az következik, az egyik fontos következmény, hogy a társadalommal sodródni, ez nem jelent megoldást. Nem szabad arra számítani, hogy a társadalom majd jó irányba fordul, vagy jó irányba halad, mert ez nem jellemző. A történelem ezt mutatja, a tapasztalat ezt mutatja, ez nem pesszimizmus, ez egyszerűen tény, és ebből következik ugyanebből egy másik következmény, hogy a saját sorsunkat azt a saját kezünkbe kell venni, tehát nem elég, hogyha a többiekhez viszonyítunk, nekünk tudatosan a saját utunkat kell járni az életben, és egyénileg kell megkeresni és megtalálni a válaszokat a végső kérdésekre. Ez egy hatalmas felelősség, rögtön meg is érkeztem a címbeli egyik fontos fogalmunkhoz, hogy a saját életünket a saját kezünkbe vegyük. Nem tudom, mit tetszenek erről gondolni, mindig könnyebb a többséggel sodródni, és nem nagyon gondolkozni, de ez nem fog jóra vezetni. Erre szeretném különösen ráirányítani ma a figyelmet. Tehát az életünkről, a sorsunkról hozandó személyes döntések lesz a témánk, és ezt rögtön szeretném is előkészíteni egy illusztrációval, ugye itt még itt egy összegzést tetszenek látni. Nem háríthatjuk tehát másra a felelősséget, a mi életünk az a mi felelősségünk, és fontos, hogy hogyan bánunk vele. Most pedig az illusztráció. Nem tudom, hogy mennyire ismerős ez az úriember, akit tetszenek látni. A csoportkép az ismerősebb szerintem önöknek. Az illetőt úgy hívják, hogy Robert Falcon Scott, tehát az arckép. A csoport pedig, elárulom, honnan ismerős, a Delta című tudományos magazin elején, a tévében, ami ment régen, azt hiszem most nem nincs, tetszik el még ezen a sötét, alig kivehető képen. Ez a csapat az, akik fel tudják idézni a képet, az öltözet, ez a pántok, ezek a szíjak, ők mennek ott a havon, ugye sarki expedícióra utazott el a kapitány, ő a hadsereg állományában volt, tudtam, vagy valamilyen hát, fegyveres testület állományában, és a munkatársaival azt a megbízást kapta, hogy az egyetlen még meg nem hódított területet a Földön, ez az Antarktisz volt, tehát a déli sark, azt hódítsák meg. Ez egy versenyfutás volt, mert Amundsen, egy norvég származású sarkutató is ugyanerre vállalkozott. A különbség többek között az volt, hogy Amundsen kutyákkal ment hagyományos módon, szánokkal. Scott kapitány pedig, ahogy azt a Deltából tudjuk, modern motoros eszközökkel. Hát ha már szóba hoztam, a versenyt Amundsen nyerte, valamivel előbb érkezett oda. Ez a kisebbik baj lett volna, a nagyobbik baj, hogy a képen látható tiszteletreméltó úriember sajnos visszaúton meghalt, egész pontosan 1912. március 29-én az ismereteink szerint, az utitársaival együtt. Miért fontos ez a történet, vagy miért érdekes, vagy miért alkalmas arra, hogy én illusztrációként felidézzem? Nem nagyon szeretem az illusztrációkat túlzásba vinni, meg néha amerikaias is, nem akarok olyan lenni. De nekem nagyon elgondolkoztató, és a témánkhoz illik ez az illusztráció. Tudnék, azt kevesen tudják, hogy ők hogy haltak meg. Úgy haltak meg, hogy már visszaúton voltak. Tehát ők odaértek a sarokra, tudtam, ma látták, hogy tehát ott kitűzték már a norvég lobogót akkorra, jöttek visszafelé, és elfogyott az élelmiszerük, és megfagytak.
Ez azt kell tudni, hogy a sarki expedíciók úgy működnek, hogy egyszerre senki sem tudta elvinni magával az összes elemmúzsiát, mert több száz kilométert mennek embertelen körülmények között. Hanem ez egy matematikai játék, hogy kihordják előre az ételt, közben használják a korábbi állomásokat.

És akkor mindig messzebb jutnak el, végül eljutnak a sarokig, és visszafelé ki van számolva, hogy mennyi adag kell annyi embernek, és hát létrehozzák mesterségesen ezeket a pontokat. Miért érdekes ez? Mert nekik is ott volt az étel, gyakorlatilag alattuk. Csak nem tudták. Tehát ők úgy haltak éhen, hogy ott utóbb megtalálták őket, 2 évvel később egy expedíció utánuk indult, hogy keressék őket, megtalálták őket, és azt is megtalálták, hogy ott volt mellettük az élelmiszer. Csak nem vették észre, nem tudták, ugye betakarta a hó meg a jég. Hát ezért idéztem, mert én úgy gondolom, hogy nagyon sokunk élete hasonlít Scott kapitányéra az élet szempontjából, hogy egy életen át keressük az élet értelmét, keressük a boldogságot, keressünk különböző dolgokat az életben, és főleg, hogy úgy járunk, mint ők, hogy nem veszük észre, hogy maga az élet az a nagy lehetőség. Ott van a kezünk ügyében a lényeg, és mégis kicsúszik a kezünkből, mert nem veszük észre, hogy maga az élet egy hatalmas ajándék és egy hatalmas lehetőség. Mire való az élet? Nem tudom, észre tetszettek-e venni, egy csomó dolgot úgy csinálunk az életben, hogy szoktuk csinálni. Tehát élni, hát ez nem mindenki gondolkozik, hogy mi a célja vele, hát élünk, nem? Ez mint egy gyereknevelés, a gyereket is úgy nevelni szoktunk, nem? Hol bal kézről, hol jobb kézről, de hogy nem mindenki merül ebbe bele, hogy most úgy átgondolja. Engem is így neveltek, jön az ösztönösen. Ez azért ritkán működik így, az életnél sem így működik. Át kell gondolni, mire való az élet, és jelzem, sokak válasza az lehet erre, hogy már nem a jelenlévőkre gondolok persze, hogy élvezzük és hogy jól éljünk. Ez az emberiség széles köreinek az életértelmezése, nem? Arra való-e, ugye azért tettem oda a kérdőjét, hogy mit gondolunk erről, hogy élvezzük az életet és jól éljünk. Azt hiszem, abban egyetértettünk, hogy ez nem egy túl értékes életcél, mégis azt gondolom, hogy ez a legelterjedtebb élet célja az embereknek, ösztönösen. Tehát nem azért, mert eldöntik, hanem mert hát erre húz az ösztön, ezt látom a többieknél is, itt lép be ugye a társadalomnak a szerepe. Tehát a legtöbb ember ezzel a megfontolással, vagy egyáltalán megfontolás nélkül, de ösztönösen úgy éri az életét, hogy szeretne jól élni, szeretné élvezni az életet. Nem tudom, tetszettek-e már hallani ezt a megállapítást, hogy egyszer élünk? Én sokat hallottam már. Általában ezt úgy értik az emberek, hogy hát mit akarsz, hát egyszer élünk, hát ki kell használni, ki kell élvezni. Ebben egyébként van valami negatív, ha őszinték vagyunk, már mint tudatalat, hogy tehát a határban kell gondolkodjunk, hogy le van határolva, tehát nem építkezhetek nagyon. Ebből alakul ki aztán az, amit úgy hívunk, hogy hedonizmus. Ez egy görög szóból eredő kifejezés, élvezetet jelent. Így is fogalmazhatnánk, hogy az örömök keresése és megszerzése a legfontosabb az életben. Tehát a hedonisták azok úgy gondolkodnak, hogy azért élek, hogy minél több örömben részt vegyek, semmi nem maradjon ki az életemből. És ez éltet engem, ez a cél, ez motivál, hogy így mondjam. Szeretnék visszatérni egy olyan idézethez, amit az első 2 alkalommal már idéztem, a 3. előadáson sem maradt ki, nem szándékkal teszem ezt, de annyira idevág. Nem tudom, tetszenek emlékezni, hogy idéztem egy szakaszt egy páli levélből, akkor hosszabban az első 5 verset ebből a fejezetből, a Timóteushoz írt első levél, 3. fejezet, bocsánat, itt rosszul van megadva, ugye nem a második, az első levél, 3. fejezet, 4. versében. Egy felsorolás végén azt olvassuk, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, és ezzel zárul maga a felsorolás, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek kedvelői. Nem ilyen a mai világ, tetszenek ehhez szólni, hogy a hedonizmus, a gyönyör. Tehát van írva a Bibliában, hogy az a fontos, hogy élvezeteket éljek át. Általában érzéki. Van, aki kulináris, ugye azt hiszem így mondják, hogyha a konyhaművészet extravagáns dolgaival foglalkozik, van, aki a szexualitás terén, van, aki más területen, de megtalálja azt, hogy neki az válik szenvedélyévé, és gyakorlatilag függőségek alakulnak ki. Van a játék függőség is, ugye nagyon sokféle függőség van, kinek mi okoz örömöt. Így itt egy szembeállítást tetszenek látni, a mint az azt jelenti, az inkább mint, hogy az embereket inkább érdekli az, hogy boldogságot, örömöket, élvezetet, talán ez a jó szó, találjanak az életükbe, és az Isten pedig úgy nem nagyon hiányzik az embereknek. Azért tettem oda egy csillagot, hogy magyarázzam is ezt a szakaszt, el ne felejtsem, hogy ne egy absztrakt Isten képre tessenek itt gondolni, hanem arra, hogy mindannak az értékelése hiányzik az élvezetek keresése miatt, amit az Isten megtestesít. Az Isten egy más értékrendet képvisel. A hasznos, az értelmes, a magasabb rendű, a másokért való, a tartalmasabb életmodellje ez, hogy nagyon röviden próbáljam körülírni, de sokkal több tartozik ide persze, és azt mondja, hogy az a kérdés, hogy most az az életértelme, hogy magamért magamnak élek, és a boldogságot keresem, és boldogtalan vagyok, ha minden nem
passzol 100%-ig az életemben, már is boldogtalan vagyok, vagy azt mondom, hogy nemes és hasznos célokat találtam az életben, és egy csomó minden hidegen hagy, mert én már megtaláltam az életem értelmét. Az egyszer élünk kifejezés egyébként, vagy ez a megállapítás, ez tényszerűen igaz, tehát ezt senki sem vitathatja el, ez egyben válasz arra is, hogy hát vannak, akik abban hisznek, hogy esetleg visszatérünk ilyen-olyan formában, ugye a reinkarnáció, ez valóban nem igaz a Biblia szerint sem, tehát az egyszer élünk, ez tényszerűen igaz megállapítás, a hangsúly a kérdés. Tehát azt mondom, hogy hát egyszer élünk, mit akarsz, nem fogok lemondani erről, vagy arról, vagy amarról, vagy azt mondom, hogy egyszer élünk, ami azt jelenti, hogy egy óriási lehetőség, ami a kezünkben van. Tehát úgy gondolkodjunk az élet felől, hogy csak egyszer élünk. Próbálom, ugye nem vagyok, nem játszottam semmilyen ilyen színjátszókörben, nem tudom jól a hangsúlyokat kezdeni, de tetszenek érezni, mit akarok mondani, hogy egészen más a hangsúly, és egészen más a következtetés. Attól függően, hogy ezt a megállapítást hogyan fogalmazom meg, és hogyan mondom ki. Maga az állítás mindenképpen igaz. Valami magasabb rendű életcélt nem lehetne akkor találni ehhez képest, amivel hát az emberiség többsége mégiscsak éli az életét. Megpróbálok mutatni. Ugye lehet úgy is gondolkozni, hogy úgy szeretnék élni, hogy annak valami haszna értelme legyen. Hogy menjen előrébb a világ általunk, ugye, hogy kölcsönözzek egy ilyen megfogalmazást, hogy mennyivel megy előrébb a világ azáltal, hogy itt voltunk. Sok embert ez nem érdekel. Nagyon érdekes, hogy sokan vágynak valami hírnévre, hogy valami nyomuk maradjon, de nem feltétlenül attól, hogy valami pozitívumot hagynak hátra, csak az, hogy hát halljanak róluk, meg ismerté legyenek. Szokták mondani, hogy a közéleti kérdésekben, vagy hát ilyen híres emberek kapcsán, hogy mindig produkálnak valami extrém dolgot, hogy írjanak róluk. Hát az még nem egy pozitívum. De hogyha olyat hagyok hátra, hogy az embereknek segített, mondjuk egy penicillin, ugye, hogy egy példát mondjak, hogy nagyon sok embernek azóta segített, megmentette az életét. Az ember már nem élt hiába. Nagyon fontos, hogy amikor az életünk végéhez közeledik, akkor hogyan tekinthetünk rá vissza, hogy elvesztegetett élet volt, esetleg szégyelni való élet volt, vagy azt mondhatjuk, hogy nem hiába éltem, a családom úgy fog rám emlékezni, hogy nem csak anyakönyvileg tartoztam ide, hanem pozitív értékeket, emlékeket hagytam hátra bennük, és esetleg tágabb körben is úgy tekintenek rám, és én úgy tekinthetek a saját életemre, hogy volt értelme, volt haszna és volt gyümölcse. Egy jó választ hadd mutassak arra, hogy van-e magasabb rendű életcél. Valaki azt mondta egyszer, hogy az az életcélom, hogy igaz ember legyek. Nem tudom, mit egyszerűen kell szólni, én ezt a saját fülemmel hallottam. Egy hasonló előadáson 20 évvel ezelőtt történt körülbelül, én tartottam. Ilyesmi témákról volt szó, és gondolom, hogy a téma miatt is, hogy hát érezte az illető, egy fiatal ember volt, ugye négyen voltak vendégek, az egyiküket viszonylag jól ismertem így látásból, hozott három barátot magával, és érezhető volt, hogy ugye a dolgok hallatán az egyikük úgy, hát megtisztelt a bizalmával, odajött, és közölte velem, hogy neki, eddig így körülbelül ennyi volt a beszélgetésünk, hogy azt mondta nekem, hogy neki az a célja, hogy ő igaz ember legyen. Hát erre nagyon megható volt. És mondtam neki, hogy örülök neki. Ennél jobb célt nem igen találhatna magának, és hát az Isten áldását kívántam nyilván ebben a törekvésében. De vajon azon gondolkoztam el, hogy neki ez olyan természet, és olyan őszintén jött, tehát semmilyen mesterkértség nem volt ebben, vagy szóval nem azért mondta, hogy, nem olyan volt az egész kisugárzása sem. De vajon hány ember foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi a célja, az élet célja, és hányan jutnak erre az eredményre? Már pedig ez az igazi eredmény. Ugye van egy ilyen megfogalmazás a Bibliában, hogy mit ér azzal az ember, hogyha az egész világot megnyeri is, van gazdagsága, vagyona, hírneve, szóval minden, amit az emberek általában célnak tekintenek, de önmagában belül erkölcsi értelemben kárt van. Nagy igazság ez is. Ugyanígy a Bibliából egy másik választ is hadd idézzek, Zsoltárból, az egyik Zsoltárból, de ez egy azért rendhagyó Zsoltár, mert ezt Mózes írta. Ez az egy olyan Zsoltár, amit ő írt. Így hangzik ez az idézet, taníts minket úgy számlálni a napjainkat, tehát az életünk napjait, hogy bölcs szívhez jussunk. Ami kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. A végéről hadd kezdjem, hogy azért titkon mindenki azt szeretné a lelkemén, nem, hogy amit csinál az életében, amit tesz, amit alkot, hogy az maradandó legyen. Azért mindenkinek ez az igénye, nem az, hogy elhordja az idő, elhordja a szél, mint a homokot. Mindenki valami maradandót szeretne, de mi az, ami igazán maradandó? A fáraók megpróbálkoztak tetszeni tudni, mivel a piramissal, mert az tény, hogy
az nem közönséges dolog, hogy múlnak az ezer évek, úgy csorbulnak ott a homoktól, meg hát kikezdik a viharat, de alapvetően állnak. Mire való az is? Azért azt akarták, hogy róluk emlékezzenek. Ezer évek óta emlékeznek emiatt, hogy felhúzták ezeket a piramisokat, de azok sem tartanak örökké. Az igazi értékek, amik örökké tartanak, azok nem tárgyi jellegűek. Szintén bibliai megállapítás, azért mondom csak, bocsánat, mert tele van a bibliai nagyon életszerű megállapítása. Azt mondja, hogy aki kincseket gyűjt, az vigyázzon, mert a rosda, a moly, tehát a korabeli értékekről beszélünk, a korabeli időben ugye a fémek jelentettek értéket, mert hát nehéz volt előállítani, meg a ruházat, nagyon nagy értékű volt az ókorban a ruha. És ezért mondta ezt a két tényezőt, hogy a rosda a fémet, a moly meg a ruhát támadja. Ma mondhatnánk az inflációt, meg sok, ami apasztja az értékeket meg a vagyont. Azt mondja, hogy aki itt a földön gyűjt kincseket, az kiteszi a földi értékeit annak, ami elpusztul, vagy ellopják, vagy betörnek, és a legnagyobb baj az, hogy ahol a kincsünk van, ezt is mondja egy megállapítás, ott van a szívünk, tehát amit fontosnak tartunk, úgyis akörül járnak a gondolataink. Ha így gyűjtünk, akkor akörül fognak járni. Ahol megsokasodik a jószág, ott megsokasodnak a gondok is azzal kapcsolatban. És ezért fontos az, hogy valami ennél is állandóbbat keressünk, és ezek nem a fogható tárgyi értékek, hanem az, amikor valaki és valami megváltozik. Ha például úgy tudom felnevelni a gyerekemet, hogy elmondhatjuk róla, és elmondják a többiek is, akik megismerték, hogy jó, hogy ez az ember megszületett, és javára van a közösségnek, az adott társadalomnak, a közegnek, ahol él, az egy komoly dolog. Az sokkal komolyabb, mint hogyha anyagiakat adtam volna annak a közösségnek. De rátérek gyorsan, mert ugye sok mondani valónk van még, és az idő megszalad, az első felére is ennek a megállapításnak. Azt mondja, így hangzik a kérés, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, úgy múljanak el az egyes napok az életünkben, hogy közben mi bölcs szívhez jussunk, hogy belül felépüljön valami, hogy gyarapodjon az ember. Nekünk azzal az igényel kéne élni az életünket, hogy egy nap sem múljon el úgy belőle, hogy valahogy nem jutottam előrébb, mondjuk afelé a cél felé, ami itt fölötte olvasható, hogy igaz ember legyek, hogy értékes ember legyek, hogy gondolkodó ember legyek, hogy a többiekre tekintettel élni tudó ember legyek. Taníts minket úgy számlálni a napjainkat. Ebben benne van azért valami, hogy eredendően ez nem megy nekünk, nem? Mert hát akkor nem kell tanítani, hogyha megvan. Nem tudom, hogy tetszenek lenni ezzel a napok kérdéssel. Én még emlékszek rá, amikor fiatal voltam, és akkor olyan hosszúnak tűnt az élet, mert hát ugye a nagy végből volt kiszabva, úgy tűnt, és meglepő gyorsasággal múlik. Majd mindjárt ki is térek rá egy más ilyen számadatokkal, hogy rövid élete alatt is mennyit lehetett volna végezni, na, az enyémnél is jóval rövidebb élet alatt, hogy olyan az élet valahogy, mint egy homokóra a számomra, hogy tele van homokszemekkel, és olyan soknak látszik, de pereg, ha úgy tetszik egyesével. És először úgy tűnik, hogy nem fog ez elfogyni, hát ez majdnem végtelen. Aztán, mikor valahova eljutunk, egyszer beszélgettem valakivel, itt hallgatónk volt, vagy valamelyik alkalommal is itt láttam, és beszélgettük, mondtam, amikor 40 éves elmúltam, hogy van, én nem tudom, de olyan gyorsan fogy. Azt mondja, majd 50 után nézem meg. És előre félek, már közel van az is, hogy milyen lesz utána, mármint a tapasztalattól. Nagyon fontos, hogy az életünket hogy tekintjük, hogy a napokat kell megragadni, hogy így mondjam, üstökön ragadni a lehetőséget, vagy nagyvonalon bánunk a napokkal, és ugye szokták mondani, hogy más terület és más irány, de jó hasonlat, hogy inkább, hogy mondják, hogy szapor a fillér, mint ritka forint, ugye van ma milyen mondás, hogy inkább gyakran olyan kicsi, mint ritkán nagy. Na most itt fordítva gondoljuk ugyanezt, hogy elmegy apránként napi szinten pazaroljuk el az életünket, és néhogy visszahőkörünk, hogy megint elmúlt egy hét, megint elmúlt egy hónap, megint jön a szilveszter, és hát mennyivel haladtunk előbbre, bármilyen téren, de főleg ilyen téren, amiről én itt most beszélek. És itt egy nagyon fontos kérdéshez érkezünk el, erre szeretnék hangsúlyt tenni, akár hosszabban is egyszer, majd ha lesz folytatást, egyszerűen igényelre kitérhetnénk. Tudnék, hogy ez a teremtés kontra evolúció téma, ami kedves vadászterülete sok embernek. Ezzel jókat lehet vitatkozni, főleg azért, mert senki se volt ott, tanúja nincs. Tehát ugye szoktak hivatkozni a tudományra, ami korán sem egyértelműen támogatja az evolúciót, ezt ki kell mondjuk. De azt mondják, hogy
Hát azok a bizonyítékok amellett szólnak, meg kell mondjam, hogy azokban is hinni kell. Miután nem volt ott senki, el kell higgyem, hogy akkor ez egy hiteles elmélet és hiteles bizonyítékok. A másikban is hinni kell persze, amit a Biblia mond a teremtésről. De az igazi tétje ennek a vitának nem ez a partalan vita, hogy most melyik volt, melyik nem, hanem az, hogy van-e rendeltetése az életemnek, vagy nincs. Az egy véletlen dolog, hogy én itt vagyok, és minden, ami történik velem, az véletlen és fatális, és ki van szolgáltatva a véletlenek játékának. Tehát az, hogy teremtés volt, vagy evolúció, az nem kevesebbet jelent, mint hogy valaki akarta, hogy legyek, tehát akkor valami célja volt velem, és akkor meg kell találnom azt, hogy mi célja volt, ez a rendeltetése az életemnek, vagy a másik lehetőség az, hogy az evolúció terméke vagyok, se oka, se szándéka, se értelme, se célja nincsen annak, hogy vagyok, és a gondviselésre sem tudok támaszkodni, mert az evolúció nem tud gondot viselni nyilván rólam, és az se, az még folytatható, csak hát nem akartam folytatni. Azt hiszem, ugye ez érthető, belátható, tehát én csak egy megállapítást teszek, ezzel vitatkozni nehéz, bocsánat, én senkinek nem akarom befolyásolni a világnézetét, egy kicsit azért akarom, azt elismerem a mondandómmal, de nem erőltetni, vagy nem olyan módon rossz hiszeműen. De azért, ha valaki másként gondolja is, tehát mondjuk az evolúciót tartja mértékadónak, az be kell lássa, hogy ez igaz, hogy az evolúcióval nem jelenik meg az ember életében a rendeltetés, a küldetés, a cél fogalma. Lehet találni nemes célokat, de egész más a helyzet, ha én azt mondom, hogy egy alkotó, egy tervező, egy mérnöki munka eredménye vagyok, én és a világ is, ami körülvesz, és ehhez képes kell megtalálni a helyemet benne. Itt egy szép idézettel hadd fogalmazza meg azt, amit én nem tudnék ennyire szépen. Sokan, akik kiváló munkára lennének alkalmasak, keveset teljesítenek, mert kevésre törekszenek. A lehetőség és a felelősség kérdése. Tessék, figyelj az indoklást! Azért teljesítenek keveset, mert eleve nem tűzték ki célul, hogy többet. Csak egy rövid illusztrációjáig hagyáljak meg, én közgázra jártam, talán már mondtam, tehát közgazdaságtan tanultam, megfigyeltem, hogy soha egyetlen vizsgám sem lett jobb annál az eredményét tekintve, mint ami a célul tűztem ki magamnak. Ez komoly. Voltak ötös vizsgáim, négyesek, volt, amire nem vagyok büszke, tehát nem tudtam azonosulni a tárgyal, mennyire kellett volna, tehát volt kettes is. De az tény, hogy volt, amikor azt mondta, hogy négyes jó lenne, ott álltam, éreztem a küszöbén, soha sem lett olyan, hogy négyes szeretem és ötöst kaptam. Nincs ilyen. Tehát amit az ember célul kitűz, az egy nagyon kemény határ tud lenni. Sokan eleve kevésre törekszenek. Ezrek élik le úgy az életüket, mintha nem volna semmiféle nagy cél, amiért érdemes élni, és olyan magas szint, amelyre el lehetne jutni. Hadd jegyezzem meg, hogy én itt a Bibliától is bátran elvonatkoztatnék, ez nem csak hívő embereknek kategória, amiről itt olvasunk, mert nem hívőként is lehet nemes célokat magára állítani az embernek, de tegye. A legrosszabb, ami történhet, hogy nincsenek céljaim. Úgy élek. Vagy szokták mondani, hogy bele a vakvilágba, ugye? És nagyon sok ember éli az életét, és mi marad? A hedonizmus. Tehát az, hogy hát a legfőbb életelv, vezérelv az életemben, hogy hát boldog legyek, élvezzem az életet. Ne elégedj meg alacsony színvonallal. Isten nem azért adott nekünk értelmi képességeket, hogy tétlenek maradjunk, vagy földi és hitvány célokat hajszoljunk, hanem hogy a fejlődésben elérjük a csúcsot, hogy csiszolódjunk, megszentelődjünk, emelkedetté legyünk, tehát mi magunk váljunk gazdagokká, belül hordozzuk a gazdagságot, és országa érdekeit szolgáljuk. Egyszer valaki valahogy így fogalmazta ezt meg nekem, azt hiszem, valami komoly forrása van, én nem tudtam most felidézni, hogy honnan is van. Akik tudnak németül, azok érteni fogják, hogy a Haben és a Sein, ez valami filozófiai szembeállítás, hogy a német segédigék, a Sein, az a lét igéje, tehát hogy én vagyok, a Haben meg a birtoklásé, hogy nekem van. Az emberiség nagy része a nekem van jegyében keresi az élet célját és értelmét, és nagyon kis töredék az én attól tartok, vagy viszont kevesebben vannak, így fogalmazok inkább, akik belső értékekben keresik a céljaikat, tehát hogy önmaguk váljanak gazdaggá belül, tehát maga a lényük, az egyéniségük, és nem a pénztárcájuk. Mire való az élet, még mindig ennél a kérdésnél maradva, egy fontos szempontot szeretnék bemutatni, egy olyan bibliai megállapítás, nagyon rövid és kézenfekvő lesz, aminek a belátásához és az elfogadásához nincs szükség hitre, tehát a Biblia ismeretére és a Bibliába vetett hitre. Ez egy triviális igazság, ahogy mondják. Nem tudom, hogy mennyire megy át a köztudatban.
Szintén a Timóteusi levélből idézek, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Hát ezzel azért nehéz vitatkozni, még ha valaki akarna is, nem. Amikor megszületünk, nem hozunk semmit. Itt vannak hölgyek, gondolom már többen szültek közül, nekem megadatott, én már 3 szülésen lehettem menni családon belül, nagyon nagy dolog, nagyon nagy pillanata az életnek. Mikor megjelenik valaki, mindnyájan, ugye van egy ilyen megfelelés, hogy mezítelenül jöttünk ebbe a világba, szó szerint. Kicsik voltunk, tehetetlenek, és semmit se hoztunk. És ugyan megpróbálkoztak fáraók, meg mások vinni magukkal valamit, de mi tudjuk, hogy mindent ott találtak a régészek, ahol volt, kivéve, amit már elloptak előlük. De szóval semmit nem vittek magukkal. Semmit. Se hozni, se vinni nem lehet. Ezt figyelembe kéne venni, amikor az emberek az életüket élik, tervezik, átgondolják. Nagyon érdekes az apostol megfogalmazása. Azt mondja, hogy ez egy egyszerű tény, hogy semmit sem hoztunk. Ez nem lehet vitatkozni. Egyébként azon se, hogy vinni se lehet. De azt mondja, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Hadd kérdezzem meg, hogy ez tényleg világos? Ezt egyszernek érzékelni, ha körülnézünk a világban, hogy az emberek, ennek a világos, egyértelmű, tagadhatatlan, vitathatatlan, ez nem bibliai téma, amiről beszélek, ez ténykérdés. Hogy ennek a fényében élik az emberek az életüket? Köszönöm a reakciókat, mert látom, hogy egyet gondolunk, akkor már csak egy kérdés van hátra. Ha látjuk, hogy ez megy a világban, azért vizsgáljuk meg magunkat is, hogy nem kerülünk a sodrába mégiscsak azoknak a tömegeknek, akiknek ez nem világos, noha magától értetődő. Nyilván itt nem állhatok meg, de ki töltse ki a saját kérdőívét, ha lehetek most észszerű így a kérdőív után, hogy hogy állunk mi személyesen ebben a tekintetben. A következő diánkon szeretnék megmutatni néhány gazdag életutat viszonyításként. Szubjektív a válogatás, emlékeim szerint utána néztem, remélem pontosak az adatok. Azt tudtam, hogy nagyon fiatalon halt meg Petőfi Sándor, úgy tudom 26 éves volt. Én sose értettem, mikor ezt megtudtam. Ugye hát először az irodalomban találkoztam, nem nagyon foglalkoztatott az, hogy mennyi ideig ért, csak tudom, hogy mennyi verset olvastunk tőle, meg hát otthon volt, tudom, a Petőfi összes 2 kötetben, ha jól emlékszem. És amikor én megtudtam, hogy 26 évesen meghalt, én nem akartam inni. Ma se értem egészen, mondom őszintén, hogy lehet annyi verset írni egy ilyen rövid élet alatt, és nem rossz versek, bocsánat, ilyet fogalmazok, tehát nem akármilyen versek, inkább így mondanám. Azért ez félelmetes, vagy fantasztikus, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem, hogy egy ilyen rövid élet, 26 év, hát itt a legtöbben azért túl vagyunk rajta, alig van kivétel, messze túl vagyunk, hogy azért ilyen nyomot hagyott maga után. Mondjuk ez egy kulturális nyom, meg sok embernek élményt jelent, hogy olvashatja a versét. Ez nagyon jó versek, én is sokat tudok, kívülről meg kell tanulni, de örömmel tanultam. Azért ez egy elgondolkoztató példa, hogy 26 év alatt mit lehet alkotni. Pascal neve, nem tudom mennyire ismerős, matematikus volt, fizikus, egy nagyon nagy alakja a tudománytörténetnek. Elneveztek róla, hogy a mértékegységet is, a nyomás is róla van elnevezve. Én matematikát tanultam, fizikát, nekem nagyon kéznél van az ő személyeként, tehát nagyon gazdag személyiség volt, és nem tudom, miért egyszerűen tudni, hogy ő a Bibliával is sokat foglalkozott. Csak megjegyzem, hogy sok embernél van egy olyan szakadék, hogy vannak a Biblia meg a tudósok, de ez így hamis, mert nagyon sok tudós közel kerül a Bibliához azáltal, hogy szemléli ilyen-olyan tudományákban a valóságot, a természetet, az Isten alkotta világot, és ha valaki, akkor ő tudja, hogy itt valakinek lennie kell a háttérben. Kicsit olyan ez, mintha van egy autónk, ha sosem nyitjuk ki a motorházat, még el is hiszük, hogy magától gurul, mint gyerekkorunkban lendkerekes, de a szerelő, aki tudja, mert kinyitja, hogy benn valaki nagyon összerakott valamit elől, és attól megy a kocsi, hát azt tudja, hogy itt mérnök volt, aki ezt kitalálta, megrajzolta, legyártatta. Na, ennyit a tudósokról. A lényeg az, hogy Pascal nagyon fiatalon halt meg, 39 évesen. Van egy kötet, ami a gondolat töredékeit tartalmaz, abban nagyon sok a bibliai vonatkozásuk, nagyon nagy megállapításai vannak. Az ő kérlelhetetlen matematikus, fizikus logikájával megállapít dolgokat. Nagyszerű megállapítások. Nem akarok hazudni, 900 valahány ilyen töredék van, ha jól emlékszem abban a könyvben, de szóval 100 számra, tehát 1000-hez van közelebb. Én nem beszélve a természettudományos munkásságáról. 39 év. Én mindig úgy mérem ezt, hogy én már ezen is túl vagyok. És messze nem tettem, úgy érzem, oda annyit, mint Pascal, hogy előrébb menjen a világ. Hát nem annyira nemes példa talán, mint az előző kettő, de vitathatatlanul nagyot alkotott. Itt a világhódító Nagy Sándorra gondolok. Hát az hihetetlen, hogy ő leigázta gyakorlatilag a korabeli világot.
bocsánat, de modern szólják, hogy lement a térképről. Tehát ott már nem nagyon tudták, hogy mi van, ott ért véget, őt vezérelt állítólag egy motivum, hogy megtalálja a világ végét, mert azt mondták neki, hogy lapos és van pereme, és hát őt ez lázba hozta. Ha jól emlékszem, 9-10 évig tartott a nagy hadjárata, amikor Perzsiát térdre kényszerítette. Egy fiatal ember volt, legalábbis világi értelemben, mint az emberek a világban hírnéven, dicsőségen, gazdagságon, hatalmon értenek, ennél nagyobb célt elérni nem lehetett. A történelemben kevés nagyobb alak volt ebből a szempontból. Neki 9 év erre elég volt, 33 évesen már meg is halt. Egy bizonyos értelemben a hedonista életmódnak is köszönhetően, tehát több tényező okozta ezt, de nagyon fiatalon halt meg az az ember, akit mindenki ismer ma. Tehát ez a név, hogy Nagy Sándor, ez egy fogalom. És az egész világot, a korabeli világot átalakította, az ő jelenléte, az ő hadjárata és minden. És akkor most egy igazi pozitív személyiséget hadd mutassak. Jézus Krisztus, akiről a Biblia szól, és aki a középpontjában áll, akiről Luther azt mondta, hogy ha azokat a lapokat kivennénk a Bibliából, amelyek róla szólnak, akkor a két fedőlap maradna. Mert minden róla szól. Az Ószövetség és a proféciái által, a jelképei által, minden által. Jézus Krisztus, amikor ezen a földön élt, akkor ő is csak 33 évet élt. Ez pont egybeesik a Nagy Sándor. Micsoda különbség a két élet között, hozzáteszem. Micsoda különbség. Ami még érdekesebb, hogy amit mi tudunk az ő életéből, az egy 3,5 évről szóló beszámoló az evangéliumokban. Tehát nem a 33 évről szól a Biblia, hanem a 3,5 évről szól a Biblia. Micsoda 3,5 év lehetett ez? Azt mondja János apostol az ő evangéliumában, a saját evangéliuma végén, hogy ha mindent megírtak volna, ami történt ez alatt a 3,5 év alatt, akkor a világ nem tudná befogadni a könyveket. Magyarul ez gazdag, termékeny élet volt. Mindegyik az volt, mind a 4 példám az, csak hát másként. Ugye Petőfi egy kulturális, Paszkál egy tudományos, nem szándékos, de hát így is így jól jött össze, hogy sokféle ugye ez a paletta. Nagy Sándor a hétköznapi, a hatalmi, az államférfiúi szempontból utolérhetetlen, úgy gondolom. De az igazán tartalmas és gazdag élet ez volt, ez a negyedik. És 3,5 év alatt tanított, gyógyított annyit, amennyit, aki olvasta a Bibliát, úgy van vele, hogy de mikor ezt úgy végig gondoljuk, hogy elolvassuk az evangéliumokat, egy kicsit úgy van egy összképünk már, hogy mennyi minden történt, és valaki közdében, hogy igen, de ez 3,5 év alatt történt. Azt szoktam mondani, hogy 2 olimpia között 4 év telik el. Gyorsan elmegy, nem? Egyik éri a másikat. Tessenek megnézni. Ez kevesebb volt, mint 2 olimpia között, egy olimpiász, azt hiszem, azt úgy nevezik. Mi következik mindebből? Hogy nagyon nagy lehetőség van minden ember életében. Ezek példák arra, hogy ezek az emberek milyen nagyot alkottak. Lehet, hogy nem ugyanazok a képességeink vannak, de nem csak látványosan lehet gazdaggá tenni az életet és tartalmassá. Mi nekünk is ott van a lehetőség. Az a kérdés, hogy hogy élünk az időnkkel, hogyan gazdálkodunk vele. Ezzel foglalkozik a következő tiánk, hogy hol csúszunk el ehhez képest. Ugye ezen el kell gondolkoznunk, hogy ha ők rövid idő alatt ilyen tartalmas életet éltek, hát ki a maga, bocsánat, maga nemében, a maga területén, akkor miért nem tudjuk mi is a magunk életét? Hát nyilván a magunk nemében, de ugyanilyen tartalmassá tenni, amire szívesen tekintünk vissza. Miért van az az érzésünk, hogy ehhez képest, mert azért inkább fecséreljük az életet? Hát az első kérdés az, ami abban az idézetben is szerepelt, hogy mi magasra tűzzük a célunkat, vagy megelégszünk a környezet normáinak és mintáinak a követésével. Ezt hívják nem túl hizelkően, de mégiscsak erre van az, hogy nyájszellemnek. Hát úgy élek, ahogy a többiek szoktak. Hát fel sem merült bennem, hogy máshogy éljek. Hozzáteszem, hogy nem is fog felmerülni, hogyha átadom magam az élvezetek vagy az örömök keresésének, és abból áll az életem, mint amikor, bocsánat, de mint tényleg, mint az ipari célokra használtak régen állatokat, hogy nyomtató ökör és hasonlók, tehát hogy befogták, hogy nagyon sok embernek az élete abból áll, hogy végez egy olyan munkát, amit nem szeret, ahol nem boldog, ahol nem kiteljesed, de hát meg kell élni valamiből, ezt nem kritikaként mondom, ez egy tény, nagyon sok ember életében így van. És utána ezt próbálja kompenzálni az, hogy amikor felszabadul a munkaerő egy adott napon, akkor valamiben örömet keres ehhez képest, és akkor egy ilyen oda-visszaváltás van az életben. De hányan és hányszor állnak meg az életükben úgy, hogy számot vessenek azzal, hogy nem kéne ezen valamit változtatni? Nem lehetne ezt valahogy tartalmasabbá tenni? Nem lehetséges, hogy az élet igazi célja és értelme az, hogy én megkeressem a tartalmát, az értelmét, és fejlesszem magam, akár hétköznapi értelemben is, tehát nem csak ilyen lelki dolgokra gondolok. Úgy érzem, hogy sokak életéből ez valahogy kimarad, nem rossz szándékkal, de kimarad, és ettől szegényebb lesz az élet.
A másik dolog, ahol elcsúszunk, úgy gondolom, tehát egyik az a célkitűzések kérdése, hogy van-e, és milyen magasra tűzzük. A másik az az idővel való gazdálkodás jelentősége. Én azt is tapasztaltam, hogy vannak emberek, akiknek nagy céljai vannak. Azt is olvastam, hogy vannak emberek, akik nagyon magas célokat, tehát nagyon nagy feladatra várnak, és az egész életüket egy várakozásban töltik el, és nem veszik észre, hogy közben az élet elhalad mellettük. Nemrég voltam valahol, és ott hallott egy nagyon aranyos megállapítás, hadd osszam, mely nekem nagyon tetszett. Vannak ilyen dolgok, amiket amikor hallok, ilyen örökre nyomot hagy bennem. Keresztény körülbelül beszélgettünk fiatalokkal, és azt mondta az egyik, hogy nemrég hallotta ezt, hogy a világ misszió azzal kezdődik, hogy leviszed otthon a szemetet. Mert ugye, hogy a nagyot mindenki szeretne alkotni szerint, tehát az mindenkit vonz, még akkor is, hogyha nem azon a területen működik, de hogyha használják, hogy vidd le a szemedet, hát azt nem érzem mondjuk egy építőkőnek. Egyébként ez ugyanaz a mondás, amit így mondanak más, hogy a leghosszabb utazás is az első lépéssel kezdődik el. Hát a világ misszió az azzal kezdődik, hogy otthon misszió. Hát ugye erről szól ez a kijelentés, hogy ne menj el Afrikába addig, amíg otthon nem tudsz jó befolyást árasztani. Ott se fog menni. Nagyon fontos lehet, hogy hogyan gazdálkodunk, ez a célkitűzésekkel függött még össze, de hogy hogyan gazdálkodunk az idővel ehhez mérten. Itt már korábban láttuk ugye a Zsoltárban, hogy a napoknak van jelentősége. Egy nap, két nap úgy vagyunk fel, hogy hát az még belefér, na de hát sok nap, sok veszteség. Sok kicsi sokra megy, veszteségként is. Tehát összességében hogyan gazdálkodunk az idővel, illetve a mindennapokban. Tehát, hogy egyáltalán hogy tervezzük meg az életünket, van-e elképzelésünk? Ez egy külön fontos dolog, hogy mennyire állnak mellettünk olyan emberek családban, vagy mások élettapasztalattal rendelkezők, hogy felkészítenek arra, hogy te nem leszel mindig fiatal. Nem leszel mindig ezeknek a lehetőségnek a birtokában. Tehát meg kell tervezni az életet. Bölcsen kell élni az életet. Tartalmasan kell élni az életet. Átgondoltan kell élni az életet. Haladok tovább, még egy kis türelmüket kérem. Itt szeretnék rátérni az élet, mint felelősség kapcsán már, ugye itt már a felelősség részhez érkezünk, eddig a lehetőséget hangsúlyoztam. Egy bibliai verset, egy bibliai szakaszt hadd idézek, tehát két verset összesen, egy megállapítást tartalmaz, amelyik így hangzik, amely szolga tudta az ő urának az akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Tehát, hogyha valaki tudta, hogy mi lenne a dolga, és nem tette, azt mindenhol megbüntetik, a munkahelyeken is megbüntetik. Most jön a fontosabb rész, vagy hát ami újszerű lehet, vagy érdekes, aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebben büntettetik meg. Tehát mit mond, hogy van egy különbség, hogy szándékosan, tudatosan nem tette, amit kellett volna, vagy nem tudta, és úgy nem tette. Egyrészt pozitív, azt gondolom első hallás, és hogy különbséget tesz a kettő között, de nem azt a különbséget, amit mi várnánk. Mi azt várnánk, hogy ha nem tudta, akkor fel van mentve. De ez nem így működik. Attól még ő nem végezte el. Hát a mi törvényeink se úgy működnek, hogy szólok, hogy nekem senki nem mondta, hogy nem szabad mondjuk, nem akarok durva példát mondani, szóval valamilyen tekintetben áthágni a törvényt. Tehát, hogy én nem tudtam azt, hogy nem szabad hátba vágni valakit, most hogy mondjak valamit, hát attól még az nem helyes dolog. Tehát a törvény is azt mondja, hogy ne emeljek kezet a másik. Bocsánat, most egy ilyen banális dolog jutott el eszembe, egy ilyen szerencsétlen példa. Azt mondja tovább ez a gondolat, hogy ha valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire többet bíztak, többet kívánnak tőle. Tehát két dolgot mond ez a két vers. Az egyik az, hogy mindenkitől elvárják azt, ami helyes, de figyelembe veszik, hogy az egyik úgy nem tesz eleget ennek, hogy tudván tudta és mégsem, az a súlyosabb eset. Ha a másik nem tudta, akkor is áthágta azt a rendelkezést és azt a szabályt, de hát másként esik latba, de latba esik. És azt mondja, hogy ez az utolsó megállapítás, hogy aki több lehetőséget kapott, attól többet várnak el. Ugye mire gondol itt, hogy aki jobban tudta, hogy mit akar, mi az elvárása az életben az Istennek tőle, mi a rendeltetés, amiről itt beszélünk, és nem töltötte be, az súlyosabb megítélés alá esik. Hogyha bele tetszenek gondolni, ugye, mert most fordult át a gondolatmenetünk a határon, negyedik a lehetőségről beszélünk most a felelősség, ez így méltányos, hogy vannak jogok, lehetőségek, ha úgy tetszik az életbe, de ezek felelősséggel társulnak, ez mindenhol így van. És én azt gondolom, hogy ez így méltányos, ez könnyen belátható, hogy nincs ebben semmi méltánytalan, és hogy ez mennyire fontos, a Bibliában egy egész példázat szól erről a témáról, amiről most beszélünk.
Van itt egy könyv, ez már el is kell, de azért bemutatni idehoztam, ebből még tudunk majd hozni, hogyha tetszenek igényelni, ez a Krisztus példázatai címet visel, egy nagyon jó könyv, mert Jézus Krisztusnak a példázatait, amiket elmondott itt a Földön jártakor tanítóként, sorra veszi és magyarázza. Ezt is, ezt a bizonyos talentumokról szól példázatot, talán ezt a leghosszabban, ha jól emlékszem. Hátul esetleg tessenek jelezni a könyvespultán, hogyha tetszenek kérni, és akkor azt szerint hozunk majd belőle. Nagyon jó könyv, mindenkinek ajánlani tudom. A példázatokról annyit, aki esetleg nem ismerné, hogy hát nyilván az ókorban nem volt projektor. És az ember akkor is vizuális volt. Tehát valahogy szemléletes módon kellett dolgokat az emberek elé állítani, és a korabeli szemléletes tanítás eszköze volt az, hogy Jézus Krisztus olyan élethelyzeteket idézett fel a hallgatóinak, amik az ő számukra mindennaposak voltak. Tehát a szántóvető ember dolgozik kint a mezőn, halászok dolgoznak és húzzák a hálót, mondani az evangélium így fog ki embereket, stb. Stb. És ezen példázatok alkalmasak voltak arra, hogy ők maguk elé képzeljék, és így mélyebben ívódjon be az emlékezetükbe és a lelkükbe a mondandó és a tartalom, és fel tudják idézni. De az egyik ilyen példázatra szeretnénk most röviden utalni és hivatkozni, ez az úgynevezett talentumok példázata. Két helyen tetszenek megtalálni, egymást némiképp kiegészítik, tehát a kettő együtt nagyon jó. Máté evangélium a 25. fejezet és a Lukács evangélium a 19. fejezet. Innen idézek most részlegesen a példázat egy-egy részét. Itt jelzem is, ha tetszenek látni, hogy egy csillaggal, meg annak a magyarázatával, hogy itt pont nem a talentum fogalmát olvassuk, mert a kétféle feljegyzés nem azonos egymással, de a szövegösszefüggés, a szövegkörnyezet miatt mégis Lukástól idézem ezt a néhány sort. Az alaphelyzet az, amiről itt Jézus beszél, hogy egy nemes ember elmegy egy messzi tartományba. Önmagáról beszél, hogy ő most... befejezi a 3,5 éves szolgálatát, meg fog halni, feltámad és a mennybe megy, jó messze, tényleg egy messzi tartományba, hogy aztán visszatérjen, tehát meg is mondja, hogy de ő vissza fog jönni, és azt mondja, hogy ezelőtt előszólítja a 10 szolgát, és ad nekik 10 gírát. Ez a korabeli pénz volt, tehát itt így fogalmazza meg. Máténál az van, ide írtam ugye, hogy 3 szolgát hív elő, és ad nekik talentumokat. A talentum az, ami fogalmaik szerint az, hogy hát valakinek van egy képesség, általában szellemi jellegűekre értjük, de nem csak az különben. Az, abban az időben is ismerték ezt a fogalmat átvitt értelemben is, de eredetileg ez az értékmérő volt, hogy ilyen vékaszerű, tehát egy ilyen térfogatmérő, hogy milyen térfogat egységnyi arany, ezüst, stb. A hadisarcot is így számolták, hogy hány talentum ezüst, hány talentum arany. Azt mondja, előszólít 3 szolgát, és kioszt köztük talentumokat. Az egyiknek 5 talentumot ad, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et. Azért szép a Máténál ez, mert azt mondja, hogy az emberek nem egyformák. Azt írja ott egyébként, hogy kinek-kinek az ő erejéhez mérten adott. Tehát egy eredendően nem ugyanazokkal a képességekkel rendelkezünk, sem szellemileg, sem fizikailag, és ennek a figyelembevételével kapunk, ha úgy tetszik, képességeket, amikkel gazdálkodjunk. És azt mondja tehát ez a szakasz, mind a két helyen feljegyezve, hogy Isten kioszt az embereknek képességet. Úgy születünk meg, vannak képességeink, és itt jön egy fontos momentum a példázat folytatásában, hogy sok idő múlva pedig megjöttem a szolgáknak az ura, és számot vetett velük. Nagyon fontos ez a vers, ezt már Mátétól idéztem. Azt mondja, hogy sok idő fog eltelni. Ő elment 2000 éve, de ez nem azt jelenti, hogy nem fog visszajönni. Mi hajlamosak vagyunk azt mondani, aki már rég elment, talán vissza se jön. Azt mondta, hogy nem, ő vissza fog jönni, legyünk nyugodtak. A másik, amire szoktunk hagyatkozni, hogy ami rég volt, talán már nem emlékeznek rá. Bocsánat, egy kis példa, mert biztos a figyelmünknek is jót tesz. Gimnáziumban jártam, egy nagyon jó gimnáziumban, Egerben, nagyon szerettem oda járni, és nagyon, nagyon erős orosz tanárunk volt, ő volt az osztályfőnök. Szigorú volt, katonai tolmács volt korábban, el tetszett tudni képzelni, mi volt nálunk ott orosz órán. És volt egy társosztályunk, mi matfizesek voltunk, és az évfolyamon volt egy biológia-kémiás osztály. Nekik egy anyanyelvi tanáruk volt, Natasának hívták a hölgyet, tehát ő született orosz volt, csak idejött férhez. És szült vagy beteg volt, nem tudom, elment egy időre, azt tudom, és helyettesítette őt a mi osztályfőnökünk. És átment, ugye egy másik szárnyában voltak ők az épületnek, meg volt az első helyettesítés, és tömegesen jöttek át hozzánk abból az osztályba, hogy ki ez, mármint a mi osztályfőnökünk. És mondtuk, hogy mi baj van, és mondták, hogy 10-valahány egyest osztott ki első órán, mert megkérdezte, hogy mi volt a házi. És ők azt mondták, hogy hát nem volt semmi. Hát úgy voltak vele, hogy helyettesítő tanár, mit tudja azt mondja. Semmi, hát ez volt, ugye, mert hát ő utána járt, mondom, katonai tolmásként alapos ember volt, úgyhogy aki nem volt kész a házival, az ráfaragott, megkapta az egyesét. Ezt azért mondtam, mert nekem mindig ez jut eszembe erről a példázatról, hogy mi hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy hát talán már olyan rég volt, hogy vagy nem jön, vagy ha jön is, nem emlékszik.
Azt mondta, hogy emlékszik. Tehát ilyenben mi ne bizakodjunk. Jön is, emlékszik is, és számot vet velük. És nem lehet kibújni ezzel, hogy hát az már rég volt meg. Ne számítsunk arra, hogy ő nem emlékszik. Azt olvassuk a példázatban, hogy, és most erre már nem térnék ki részleteiben, nagyon tanúságos, érdemes elolvasni, és nagyon közérthető, tehát mindenki nyugodtan olvassa két megjelölt helyen, hogy arányos volt az elvárás, ez nagyon szép. Aki ötöt kapott, ötöt hozott, és abszolút elégedett volt vele az ura. És aki kettőt kapott és kettőt hozott, pont olyan elégedett volt vele. Szó szerint megismétli az elégedettség szavait. Tehát azt mondja, hogy nincs ilyen különbség, mint a mai világ, vagy hát azért kettő az kevesebb, mint öt. Nem, ő önmagához képest ugyanazt produkálta. Teljes elégedettség. A baj ott van, amikor valaki egyet kapott, hogy ő azt elásta és egyáltalán nem foglalkozott. Vele közömbös volt az iránt, a megbízatás iránt, amit kapott, és ezt nagyon súlyosan elmarasztalja a példázat szerint az, aki a talentumokat adta. Itt a nagy kérdés az az a példázat, ugye a számadás ténye fontos ebben a versben, és az, hogy milyen elvárásai voltak annak, aki a talentumokat adta. A nagy kérdés a mi szempontunkból az, hogy a mi életünkben mik lehetnek talentumok, amiket használnunk kell és a jóra, mert erről szól a példázat. Lehet talentum az idő, vagy hogyan bánunk vele. Lehet talentum a pénz, hát eleve arról is szól maga a jelkép is az eredetileg. Lehet talentum az egészség, olyan értelemben, mint cselekvő képesség. Van épkézláb, kezeláb, kezemlábam épkézláb ember vagyok, hogy most másokat használok, tehát kényelmi szempontból másokra hagyatkozok, vagy pedig én próbálok másokon segíteni, másoknak a javára szolgálni. És ugyanígy, ugyanebbe a sorba, vagy ugyanebbe a körbe tartozhat még, ugye ideírtam magamnak az, hogy mondjuk valakinek az egyénisége, a pozitív légkör, ami őt körülveszi, a barátságossága, tehát a legkülönbözőbb dolgok lehetnek olyan dolgok, amikkel én mások életéhez hozzá tudok járulni, és segíteni tudok nekik. Ami még ebben a példázatban, ja bocsánat, itt két megállapítás még hadd mutassak, ebből a könyvből származik két mondat, amit itt idézni fogok, tehát amit ajánlottam. Az egyik az így hangzik ennek a példázatnak a tárgyalása kapcsán, hogy nem az a kérdés, hogy hány talentumunk van, hanem hogy mit kezdünk vele. De milyen igazság, nem? Az ember mindig arra hajlik, ez a versengés, hogy ki a tehetségesebb. Teljesen mindegy. Ez nem a 4x100-as váltó, hogy mindenki ugyanazon a pályán fut. Különböző a feladatunk. Az a kérdés, hogy önmagammal az elém kitűzött céllal megbirkózok-e. A másik ilyen nagyon fontos megállapítás, ne tévesszük össze az áldásokat, a képességek élvezését azok kamatoztatásával. Tehát ha valakinek jó képességei vannak, de végig arra használja egész értében, hogy neki jobb élete legyen, ő gazdagabb legyen, az ő ismertsége, dicsősége, népszerűsége növekedjen, az visszaél a talentumaival, az eltulajdonítja a talentumokat. Nem arra adattak a talentumok, hogy mi boldoguljunk. És azért a legtöbb ember, bocsánat, hogy ezt mondom, ösztönösen erre hajlik, hogy hát milyen jó, hogy nekem mondjuk a szellemi képességemben frissek, visszaélek azzal, hogy a másiknak nem. Mondjuk apróbetűs részeket szerkeztek szerződésekbe, mint némely helyen teszik. Olyan leveleket írok, hogy az emberek ne értsék. Én is a héten kaptam egy szolgáltatótól egy levelet, aztán olvastam a levelet, hogy vigyázzak, egy hatóság figyelmeztetett rá, mert úgy van megfogalmazva, hogy látszólag semmi se változik, de nagyon is. Felhívott az édesanyám, hogy mit szólok ezt, mondjuk így hallottam, mondom, akkor még én nem kaptam meg, mondom, hát nincs ebbe semmi szerintem. Aztán elolvastam, mondom, ez az, amiről szólt, nincs benne semmi, aztán olvasom az interneten, hogy dehogy nem. Tehát mikor az emberek arra használják mondjuk a beszéd képességét, ilyet hallottam már, nem tudom, tetszettek-e hallani, hogy régen a beszéd azt a célt szolgált, hogy kifejezzük a gondolatainkat. Ma többnyire azt, hogy elkendőzzük vele. Tehát, hogy úgy beszélnek emberek közéletben, üzleti életben, szerződésekben, hogy bizalmat ébresztenek maguk iránt, de voltaképp nem azt mondja, amit gondol, hanem azt akarja elleplezni, amit gondol. Ide jutottunk. Lényeg az, hogy ne tévesszük össze az áldások és a képességek élvezését azzal, hogy ezeket jóra használjuk, kamatoztatjuk. Szeretnék még itt a számvetéshez visszatérni. Mit ábrázolt a számvetés ebben a példában, mint hogy megerősített, hogy vissza fog jönni és számot vet velük. Ez az úgynevezett végső ítélet. Ez egy fontos kérdés. Egyrészt, hát a Biblia azt egyértelműen képviseli, ezt mindenki tudja közülünk szerintem, ha más nem hírből. Nyilván ez egy személyes dolog, hogy ezt ki mennyire veszi komolyan, de ez egy nagyon fontos kérdés, döntő kérdés, és ezért szeretnék rá kitérni, vagy legalábbis gondolkozzunk rajta. Tudnék, ha tévedünk, tegyük fel, hogy valaki elfogadja azt velem együtt, mert én így vagyok, hogy lesz
számadás, amiről ez a példázat és az egész Biblia szól, tehát nekünk számot kell adnunk az életünkről. Ha ez igaz, bocsánat, hogyha ebben tévedünk, tehát most legyen ez a logika, hogy legyük fel, hogy tévedünk, és mégsem igaz, amit a Biblia mond, akkor mi történik? A legrosszabb, ami történhet, hogy felelősen és tartalmasan éltünk, és kiderül, hogy nem kell számot adni róla. Hát azért nem egy nagy tragédia szerintem, nem? Tehát egy tartalmas, felelős életet éltünk, és a végén kiderül, hogy mégse kell számot adni. Ez a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, hogyha mondjuk igazunk van, de valaki ezt máshogy látja, tehát valaki nem fogadja el az ítélet tényét és a számadás tényét, és egyszer csak szembesül vele, hogy mégiscsak van, az a legnagyobb vesztes, mert kiderül, hogy élt egy életet, egy lehetőség volt a birtokában, ezt az örök életre válthatta volna, egy igaz, magasabb rendű nemesi életre, ami nem ér véget. Itt jön be Madácsnak a nagy sora az ember tragédiából, nincs a teremtésben vesztes, csak én. Ezt sok ember élheti majd át, hogyha ez így lesz. És ráadásul olyan módon, hogy ezt már nem lesz mód korrigálni. Tehát itt nincs fellebbvitel, nincs reklamációnak helye. Ez, amikor ki fog derülni, hogy kinek volt igaz, akkor már késő lesz. Késő lesz. Ezért igaz az, hogy érdemes utána járni annak, hogy a Biblia mennyire hiteles. Itt szerepelt ugye a témajavaslatok között, ez is, ha jól emlékszem itt a kérdőíven, hogy ez azért megérne egy annyi fáradtságot ebben a korban élve, hogy a világ nem sok jót ígér a jövőre nézve. Nézzük meg, hogy a Biblia mit mond erről, mit ígér. Én mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy én azt gondolom, hogy nem az a baj, hogyha valaki elutasítja a Bibliát. Az a baj, hogyha olvasatlanul utasítja, nem jár utána és úgy utasítja. Amúgy mindenkinek szíve joga, csak becsapom magamat, hogyha látatlanba, közvetett benyomások alapján, vagy hírek alapján utasítom, mert ezt tessenek meggondolni. A következő diánkon egy fontos kérdést vetek fel, kinek tartozunk számadásra, mert számot vet velük. Tehát ki az, aki engem elszámoltat az életemmel? Nem szeretjük, ha elszámoltatnak minket, nem? Eleve úgy szocializálódtunk itt a demokráciában, meg a nem is tudom, modern életben, nem szeretjük, hogyha számon kérnek minket. Régen ez természetesebb volt. De egyetlen Biblia verset hadd idézek, az egyik legnagyszerűbbet, ami ebben a témakörben olvasható. Pál apostol írja ezt, ez egy másik levele, nem a Timóteus, ez a Korintusbeliekhez írt levél. Azt mondja, hogy nekünk minnyájunknak, kivétel nélkül minden embernek, ugye azokat a gondolatokat emeltem ki, amire majd vissza is térek, ez az első, nekünk minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Itt a válasz a kérdésre, hogy hol és ki. Azért, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát azt mondja, hogy következménye van ennek az életnek. Jutalomnak nevezi, hát nyilván az egyik értelemben az biztos, hogy az, ahogy mi gondoljuk. Azt meg úgy fogalmazza meg, hogy hát a rossz cselekvésének is van egy úgymond egy jutalma. Zsoldja, ahogy máshogy fogalmaz, amit megérdemel, amit megszolgált az ember. Mi tehát a válasz a kérdésre, hogy annak, ha valakinek adunk számot, és annak, ha valakinek tartozunk számadásra az életünkkel, aki megteremtett bennünket, és hát ez egy bibliai fogalom, de hát hadd mondjam, hogy megváltott bennünket. Aki sokat tett azért, hogy mi ezt az életet megkapjuk, és hogy élhessük. Aki megadta eredendően az élet lehetőségét, és aki megnyitotta a számunkra a magasabb rendű élet, az üdvösség lehetőségét. Vagy máshogy fogalmazva, az a valaki fog számon kérni bennünket, aki a lehetőséget magát adta, ugye, ahogy az előbb mondtam, és mint ilyen joggal kér számon. Aki lehetőséget ad, az joggal vár el dolgokat. Itt is erről van tehát szó. Ha megtetszek engedni, egy néhány tudnivalót itt még a befejezés előtt az ítéletről hadd mondjak el, ami nem tudom mennyire közismer, de fontos, és korán sem magától értetődő az emberi logikát ismerve, az emberi logika hátterén, ha lehet így mondani. Az első szempontunk az, mint tetszenek látni, hogy kire és mire terjed ki az ítélet. Hát most idézem azt, amit az előbb is, csak most már ezt az első részét. Nekünk minnyájunknak meg kell jelennünk ebben az ítéletben. Tehát, ugye mi a kiskapuk országa vagyunk, azt szokták mondani, hogy mindig mindenre van valami. Itt nem lesz. Itt nem lesz. Annyira nem lesz, azt olvassuk a Bibliában, hogy kivétel nélkül minden ember, hogy például a Dániel könyv 5. fejezetében van egy csodálatos történet, egy nagy tivornyát tartanak Babilonban, ugye Babilon az egy birodalom volt, és egy főváros volt egyúttal, és ott volt egy nagy tivornya, egy király rendezett, egy nem túl pozitív jellemű király, egy dínom dánamot 1000 főemberrel
bocsánat, arra való hölgyekkel, borral, mindennel. Tehát ahogy egy orgiát, ahogy egy ilyen alkalmat meg kell szervezni. És miközben ez zajlott, egyszer csak a nagy fehér falon, hát ugye ennél komolyabb építmény volt bizonyára, megjelent egy kéz fej, de nem volt hozzá más, és elkezdett írni a falon egy szöveget. Mene, mene, tékel ufárszín, az volt felírva. És hát mindenki érezte, hogy van valami természet fölötti és feddő ebben. Ez egy jelenség volt, egy jel volt, megijedtek. És hivatták azt a Dániel prófétát, aki abban az udvarban szolgált már hosszú ideje, és idős ember volt, és hát jellemzően nem volt itt, pedig ő főember volt, de hát mit keresett volna egy ilyen alkalmon. És ő megfejtette ezt a feliratot, ami így hangzott, tetszenek látni, ez a fordítása. Számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak, megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál. Magyarul, te hitvány vagy királynak. Tese, mert ez nem lelki szempontokról van szó. Ez nagyon fontos, hogy Isten számot vetett ő vele is, és azt mondta, hogy az országlásodat, ahogy uralkodsz, ahogy egy népet vezetsz. Ez tudni kell azt, hogy miközben ez a Tivornya tartott, ez a dinomdánom, aközben a fővárost a Médó-Perzsa hadsereg már bekerítette az ellenség körülvetők, egy ostromzár alatt voltak, és az ostrom idején, ezek mondjuk biztonságban érezték magukat, mert nagyon komoly rődítmény volt, ők ezzel töltötték az időt. Egyébként ez volt az utolsó éjszakájuk, tehát miközben ez zajlott, aközben el is esett Babilon, megítéltetett, hogy így mondjam. Amiért idéztem az az, hogy egy királynak mondja azt a proféta, hogy az, hogy király, az nem felmentés, ugye ide is írtam, hogy királyok, papok, törvényhozók, a modern kornak az elitje, nehogy azt higgyük, hogy lehet mentesülni. Mi egy olyan világban élünk, ahol emberek megszokták, nagy emberek, nem Magyarországról beszélek, bármelyik országról, hogy ők kivételt képeznek, ki tudnak menekülni a törvények hatálya alól. És ezt a kis emberek is megszokták, hogy a nagy emberek ezt megtehetik. Ez nem ilyen ítélet lesz. Mindenkinek meg kell jelenni, azt mondta a pápostól, belsacárnak se lesz felmentése, de azóta sokaknak nem lesz. És ebben van valami vigasztaló, mert azért úgy érezhetjük, hogy itt sok olyan ember volt a történetben, nagy diktátorok, meg nem tudom kik, akik nem adtak számot, akiket nem vontak felelősségre, akik úgy tűnik, hogy megúszták. De itt a vigasztalás, hogy nem úszták meg. Itt ugye azt írtam, bocsánat, amit az előbb is már, hogy a szakmai tevékenység, tehát nem csak erkölcsi értelmen értékelnek kéreteket, egy királytól elvárható, hogy betöltse a helyét. Versacár egy hitvány valaki volt királynak is, de amiről most beszéltem, hogy lesz igazságszolgáltatás. Itt lehet, hogy ebben az életben meg lehet úszni. Lehet, hogy ki lehet bújni. Lehet, hogy az embernek van pénze, vagy ide megy, vagy oda megy, vagy megoldja, vagy személyazonosságot vált. Ugye vannak plasztikai, de ha elég sok pénze van, akkor megoldja. Ebből az ítéletből nem lehet kimenekülni. Itt mindenkinek számot kell adni. Ebben van valami vigasztaló szerintem a becsületes ember számára. A következő pont az ítélettel kapcsolatban, mi a megközelítés módja, a felfogása, tehát hogy milyen szellemben ítél. Itt az előbb tetszettek talán látni, itt volt egy olyan fogalom, nem emeltem ki az utolsó az idézetben, hogy megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál. Tehát mi a viszonyítási alap? Hogy többet vártam. Kevés, amit te fel tudsz mutatni. Az a Biblia szemlélete, hogy az Isten elrendelt nekünk egy életet és annak az értelmét, és aki azt nem tölti be, alulmúlja, ott hiány van. Hiány van. Nincsen kettes meg hármas ebben az ítéletben. Vagy ötös, vagy nem ment át. Vagy megfelelt, vagy nem felelt meg. Ez így jelenik meg. Minden igazságtalanság, sőt mulasztás is számít. Tessenek figyelni, Jakab apostol leveléből idézem. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Így gondolkodunk mi emberek, hogy mi csak a kifejezett látványos rossz dolgot, amit elkövetünk, azt tartjuk számon hibaként vagy bűnként. Ez a kijelentés azt mondja, hogy ha én elmulasztottam a jót megtenni, az már számon kérik rajtam. Tessenek elképzelni egy vállalati üzletkötőt, akinek van egy nagy lehetőség, és elpuskázza. Én biztos vagyok benne, hogy számon kérik rajta. Hát az bejöhetett volna. Ez az elszalasztott lehetőség, a nagy lehetőség ugye egy adott ügyletben. Ezt még az emberek is érzik, hogy az felelősség. Ez erkölcsileg is így van, aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűn adnak. Micsoda mérce? Ehhez képest milyen a mi világunk? Tessenek figyelni ezt az idézetet. Előre bocsájtom, tessenek figyelni, hogy ismerőse. Amiről itt szó van. Egy ószövetségi profétától idézek, elveszett a földről a kegyes, vagyis az istenfélő ember, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak,
kiki hálóval vadásza atya fiát, mint az állatokat szokták. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A gonoszságot jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, a bíró fizetésre vár, és a főember is maga mondja el lelke kívánságát, hogy mivel fizessék le, ugye ez azt jelenti, és összeszövik azt. A jó között, aki jó közöttük, az olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Nem kérnek belőle. Csak én látom azt, vagy önök is tetszenek valami analógiát észrevenni a modern társadalommal. Ugye azt, amit itt középen kiemeltem, hogy gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék végezni, a fejedelem követelőzik, tehát mindig többet akar elvenni a fejedelem. A bíró, akinek az lenne a dolga, hogy igazságot szolgáltat, objektív, semleges, igazságos valakiként, azt mondja a bíró, az arra vár, hogy lefizessék. A főember, aki szintén egyfajta vezető,

hogy nevezd be ilyen vagy olyan, hogy ezt piramis játékoknak hívják, és akkor hálózd be a barátaidat, hogy ők is jöjjenek ide, fizessék be, és akkor. Tehát gondoljuk meg azt, hogy ma nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy nem becsületes munkával lehet becsületes pénzt keresni, hanem ebbe a rendszerbe akarják beszippantani az embereket, és ezt akarják elfogadtatni. Ez a mi világunk, amit itt ábrázolnak, nincs új a nap alatt, ez így volt bő 2000 évvel ezelőtt és 2500 évvel ezelőtt, amikor ez leíratott. Hát ehhez képest itt a mérce tesemény, ezek az állapotok, és fölötte az, hogy mi lenne a mérce, hogy aki elmulasztja a jót, az már felelős azért, amit megtehetett volna. Mi alapján történik az ítélet, ugye ez a harmadik pontunk, hát mi alapján szoktak ítélni, mondjuk a törvényszéken, hát valami törvény alapján, hát kell, hogy legyen valami közös szabály. Itt is erről van szó, kinek a törvény, hát itt a saját szabályban írtam, hogy területi elv. Mindig azok a törvények hatályosak, akinek a fennhatósága alatt áll az adott közösség, vagy az a terület. Az USA-ban ez úgy van, nem tudom tetszik, hogy államonként változik a törvény, hát valamelyest. Van olyan állam, ahol van halálos ítélet, van, ahol nincs. Aki olyan helyen követi el, hogy van, hát az kivégzik, aki nem, az meg nem. Tehát mindig az számít, hogy hol vagyok. Miért mondtam ezt? Most hol vagyunk, hogyha igaz az, hogy ez egy teremtett világ, és itt van teremtő, és az adott törvényeket, már pedig Pál erről beszélt, akkor az ő törvényei alapján fog bennünket számon kérni. Erre nem is szánnék most több időt, és szerintem elég kézenfekvő. Inkább azt, hogy említsem meg itt a dia második fele kapcsán, hogy akiknek esetleg a közülünk van már tapasztalata valamilyen módon egyházakkal, felekezetekkel, talán már hallotta azt, hogy az isteni törvény az egy ilyen ószövetségi téma, tehát az a zsidóknak adatott, és az már nincs érvényben. Hát ez azért érdekes, mert akkor mi alapján lesz az ítélet, ez az első kérdés, ez egy logikai kérdés. A másik pedig az, amit ideírtam, ami ezt eloszlatja ezt a hiedelmet. Jézus Krisztus azt mondta, itt van az idézet helye is, Máté 5:17, amikor a földön járt, azt mondta az ő utána jövőknek, ott a korabeli zsidó hát hallgatóságnak, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak az eltörlésére. Miért mond ilyet valaki? Hát meg gondolták. Nyilván, hogyha nem gondolták, amúgy csak akkor minek mondta volna. Akkor is ez volt a gondolat, hogy hát ha azért jött, hogy eltörölje. Remélték, hogy azért jött, hogy eltörölje. Azt mondta, ne gondoljátok, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem és megmutassam, hogy lehet, sőt szükséges és kell. Tessék elgondolni, hogy ez kb. Olyan lenne a mi világunkban, hogyha éppen tegnap is este fáradt voltam, megkapcsoltam a tévét, és ilyen amerikai börtönökről volt benne szó. Néha nézek ilyen tudományos adót, és ott nagyon tanúságos ez, hogy olyan szocializálódnak ilyen zárt helyen emberek, mint a 34 éve ott van, hát gyilkosok ezek meg ilyenek. És tessék elgondolni, hogyha mondjuk egy börtönben megtartanák a nagy tanácsot, mert vannak ott ilyen helyek egyébként, ilyen gengszterek, és megszavaznák, hogy hát ezt a, mit tudom, az Egyesült Államok törvényeit nem lehet betartani. És akkor szerintünk ne is legyenek. És akkor megszavazzuk, hogy ne legyen alkotmány, meg ne legyen törvény. Hát azért el tudjuk kézen, mi lenne a reakció rá, hogyha ezt kitalálnák. És tulajdonképpen az emberek ugyanezt megteszik az Isten törvényével, és szerintünk nem lehet megtartani, ezt a zsidók is így gondolták, és azt várták Jézustól, hogy szüntesse meg, ne legyen törvény. Hát ha nincs törvény, akkor mi van? Az egy másik szó, anarchia van. Anarchia van. Ide vezetne az, hogyha megvalósul, amit sok ember hát vár vagy remél. Még egy pár diához kérem a türelmüket, mindjárt befejezem, bocsánat, itt kicsit elnyúlt ez a mai témánk. Hogy ez mennyire így van, és hogy mi szerint ítéltetünk meg, tehát mi a szempontja, mit vizsgálnak az ítéletben. Néhány, két-három diát ezt hadd mutassam be. Itt ki is emeltem, hogy a cselekedetek szerint lesz az ítélet. Ez azért is fontos, mert sokan azt mondják, hogy nem kell foglalkozni a törvényel, nem kell foglalkozni a cselekedetekkel, csak hinni kell. Hát ugye Jakab azt mondja, hogy ez egy szép dolog, mutasd meg a hitedet a cselekedeteidből. Hát azt akárki mondhatja, hogy hisz, lássuk az életedet. Azt írja, itt Jelenések könyvéből van mind a két idézet, hát ennél hátrább álló könyvet nem tudok idézni a Bibliából időben is, és ez már a jövőről szól, ez az utolsó fejezetek, a 20. a 22. a végső ítéletről szól egyébként, amiről beszélünk. Azt mondja, hogy megnyitaték egy könyv, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva, tehát a többi könyvben, az ő cselekedeteik szerint, és megítéltetének minnyáján az ő cselekedeteik szerint. Tehát világosan le van írva, hogy ahogy az ember élt. Szép dolog, ha elindult a lelkemben a fogékonysága jóra, de az a kérdés, hogy meddig jutott? Alkalmassá váltam-e? Kiteljesedett-e? A két fejezettel később egy idézet, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait.
De hát ez ugyanaz, csak más szavakkal.

hogy az Isten kívánalmakat fektetett le, és azt nézi meg, hogy vajon mi összhangra jutottunk-e vele ezekkel a kívánalmakkal. Ugyanerről Jézus Krisztus a Földön járt, akkor azt mondta, nagyon egyszerű, ha engem szerettek, az ilyen parancsolataimat megtartsátok. Hát szerintem ez egy nagyon egyszerű dolog. Őszintén szólva, mi nem így vagyunk a saját életünkben, hogy valaki mindig biztosítana bennünket arra, hogy mennyire nagyra értéke, és mindig az ellenkezőjét teszi, mint amit kérek tőle. Nem tudom, gyereknevelésben nem találkoztunk azzal, hogy forró kifejezése a szeretetnek, de mikor helyzet van, akkor adott esetben valami más történik, mint amit kértem. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Onnan fogom tudni, hogy fontos, amit mondok, hogy én fontos vagyok a számotokra. Az apostolok mit mondtak ugyanebben a témakörben? Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, tehát az Istent, a megváltót, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Tehát ők is ugyanazt tanították, amit Jézus mondott. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Súlyos, de triviális, egyértelmű igazság. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Tehát azt mondja, hogy úgy nem lehet szeretni az Istent, hogy én hirdetem azt, hogy nem kell foglalkozni a parancsolataival. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk, és van még egy fontos megállapítás, azért húztam alá, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Na hát ez megérne egy külön alkalmat, hogy ezt hogy kell érteni, de ide van írva, az apostolok azt mondják, hogy el lehet oda jutni, hogy az ember már annyira szereti azt a valakit, aki ezt mondta és kérte, és annyira azonosul belül azzal, hogy tényleg igaza van, hogy csak így érdemes élni, hogy átjut, átlendül egy ponton, és onnantól már nem nehezek ezek a parancsolatok. Visszatérve az alapelvekhez, ezeket részben már érintettük, ha valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, ez így igazságos. Tehát akinek több lehetősége volt, ahhoz mérten várják el, hogy az élete megváltozzon, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Ez egy jogos kívánalom. Egy másik alapelv azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg az emberség a jó cselekvés, a szolgálat tetteit, nem tettetek jót, pedig lehetett volna, egyel eme legkisebbek közül, ezzel nem feltétlenül gyerekeket kell érteni, hanem társadalmi értelemben a kiszolgáltatottakat, a szegényeket, a nyomorultakat, akkor én velem nem cselekedtétek meg. Micsoda gondolat, hogy a törvényadó azonosul a teremtményeivel, és azt mondja, hogy neked az lett volna a dolgod, hogy meginduljon a szíved a te atyád fiának a szükségletén, bármilyen legyen az, lehet az fizikai, vagy másféle, vagy lelki nyomorúság, és azt mondja, hogy nem tetted meg. Vedd tudomásul, hogy én úgy veszem, mintha velem nem tetted volna meg. Még van egy másik oldala is ugyanott, hogy azt mondja, de hogyha megtetted, akkor mintha velem tetted volna meg. Tessen begondolni, hogy nem egy távoli törvényadó van, hanem egy közeli, aki azonosul a teremtményeivel. És így a végéhez érkeztünk a mi gondolatmenetünknek, a végkövetkeztetésekre szeretnék már csak kitérni. Az első az az, hogy ha igaz ez, hogy van egy végső ítélet, akkor ez azt jelenteni, hogy nekünk egyfajta félelemben, rettegésben, fóbiában kell élni az életünket? Hát hadd válaszoljak rá rögtön, mert ez nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos a válasz is, úgy gondolom, hogy nem. Akármilyen furcsán is hangzik, egyébként ez is le van írva a Bibliában, hogy az ítélet ténye az lehet egy örömhír is, evangélium. Tehát le van írva, hogy hirdetett az örökkévaló evangélium jelenéseken a 14. fejezetében, és így hangzik az evangélium, hogy eljött az Isten ítéletének az órája. Mitől függ az, hogy nekem örömhíre ez vagy nem? Hadd mondjak egy hétköznapi példát, mondjuk tegyük fel, hogy valaki vizsgálati fogságban van, és tudja, hogy ártatlan. És közlik vele, hogy holnap ítélet van, és hát tudja, hogy nem tudják, hát csak az derülhet ki, hogy ártatlan, akkor az ember hogyan fogja várni a másnapot? Hát, hogy minél előbb, mert hát derüljön ki az, hogy már nem vagyok bűnös, mentes vagyok. Miért van az, hogy a legtöbb ember elutasítja tudat alatt is a végítélet fogalmát? Mert minnyien érezzük, mert van lelki ismeretünk, hogy abból jó nem sül neki a mostani állapotomban. Nincs olyan ember, aki eredendően ártatlan lenne, tehát a példám itt Sántit, de az, amiről itt beszéltünk ma, beszéltünk egy hete, két hete, meg hát fogunk majd az eljövendő heteken is, az pontosan arról szól, hogy ha mi ezt tudjuk, igenis van alkalmunk arra, pont ennek az ismeretében, hogy mi rákészüljünk, felkészüljünk erre a történelmi kozmikus eseményre, ahol mindenkinek meg kell jelennie, hogy számot adjon az életről, amit lehetőségként kapott. Akik itt vagyunk, mindnyájunknak, de mindenki másnak is, aki nincs itt.
aki kortársunk, meg aki valaha élt, meg élni fog. Mindenképpen ezzel a felelősséggel kell élnünk, és szem előtt kell tartanunk ezt a súlyos tényt az életben, hogy mi kaptuk az életet, és számot kell adni róla. És hagyd tegyem hozzá, hogy egy picit is beletetszenek helyezkedni egy ilyen életszemléletbe. Már lehet érezni, amit ideírtam a zárójelbe, hogy ez egy különös és felemelő élettapasztalat, hogy én valamire előre tekintve, annak a fényében, tudatában, arra készülve élem az életemet. És milyen nagy dolog úgy gondolkodni, hogy tele van hibákkal az életem, de eljuthatok oda, hogy egyszer majd azt mondják ki egy ítéletben, hogy arról nem lesz emlékezés, amire te sem szeretnél egyébként emlékezni, és egyszer s mindenkorra törlik a múltamat, a kontómról azt, amire hát nem vagyok büszke, mert biztos mindenkinek van olyan, hogy ilyen-olyan hibát követtünk el, amivel nem kérkednénk. Ettől lehet megszabadulni és végleges felmentést kapni. Meg kell ragadnunk ezt a most még fennálló lehetőséget a megtérésre arra, hogy az életünket meg a tetteinket rendezzük. Szándékosan töröltem a diáról a bűn szót, mert az lehet, hogy olyan nagyon bibliásnak hat, vagy nem tudom minek hat, nem tudom ki, hogy van ezekkel a gondolatokkal, de azért a tetteink meg az életünk talán hagy kívánni valót maga után, akkor gondolkozzunk így róla. És rendezni azt, ahogy az előbb is mondtam, ami jobb lett volna, ha meg sem történik az életünkben, és amit nem szeretnénk viszont látni, és micsoda nagy lehetőség az, hogy egyszer s mindenkorra tisztázódhatunk a múltunknak a hát nem túl dicső momentumai alól. Erről lesz majd szó, ezt a gondolatmenetet folytatjuk majd az utolsó előadáson, de előtte egy rövid kitérőt teszünk itt, ugye, hogy jelzés már a legutolsó diánk megelőlegezve az egy hét múlva következő témánkat, hogy merre halad a történelem. Tehát egy megállunk, és nem annyira a személyes vonatkozásait, hanem a történelmet fogjuk vizsgálni ennek az egész kérdéskörnek. Tudnék, hogy honnan és milyen utat bejárva jutottunk el idáig, illetve ez a múltat illeti, illetve hogy merre felé, milyen végcél és végkifejlet felé halad a történelem. Ha megtetszenek figyelni, ugye kicsit már itt a témát is megpendítem így ajánlóként, hogy vannak bizonyos előfeltételezések ebben a kérdésben, hogy merre halad a történelem. Az egyik az az, hogy halad, tehát valahonnan valahova halad. Nem mindenki gondolja így különben. Tehát, hogy a történelmünk az valahonnan valahova halad, egy utat tesz meg, és hogy milyen ez az út, milyen volt eddig, és főleg, hogy mi várható ezek után. Tehát egy milyen tendenciában kell elhelyeznünk, ilyen emberiségméretű, tömeges tendenciában a saját egyéni életünket, és megtalálni az utunkat. Na, erről lesz szó az utolsó alkalmon, és ez az, amire mindenkit ugyanolyan szeretettel várunk, mint eddig is. Még egyszer köszönöm a türelmet, meg a kitüntető figyelmet, és hát kívánom a maiaknak a mélyebb átgondolását mindenkinek. Köszönöm szépen még egyszer.

Kedves táborozók, a mai témánk címe így hangzik, hogy bálványimádás, húsevés, ceremoniális törvények problémája a páli levelekben. Elsőként rögtön szeretnénk néhány ige kapcsán megvilágítani, hogy mi is a bálványimádás. Megpróbáljuk ezt meghatározni. Először a Korintusi első levél 10. fejezetének 7. versét lapozzátok fel. A Korintusi első levél 10. fejezetének 7. verse a következőképpen szól: Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és felkeltek játszani. Ugye egy ószövetségi eseményre utal ez az ige, mégpedig arra, hogy amikor Mózes a kivonuláskor Hóreb hegyénél az Istennel a tíz parancsolat kihirdetése után fönt volt, a nép egy idő után elveszítette a türelmét, és követelte Árontól, hogy aranyborjút építsenek, hogy számukra kézzel fogható legyen az Isten. Tehát az ige, hogy ráutalt erre a történetre, már rögtön látunk egy nagyon fontos alapelvet, vagy motívumot a bálványimádással kapcsolatban. Az Isten hitet is az ateisták és a kritikusok ezzel próbálták semmivé tenni az emberek előtt, a gondolkodó emberek előtt, hogy az Istent tulajdonképpen csak az emberek kitalálták. És ez valóban így is van a bálványimádó vallásokkal és a bálványimádó istenekkel, de a bálványistenekkel kapcsolatban, azokat valóban csak kitalálják az emberek. Mert szükségük van rá. És úgy gondolják, hogy az az Isten, aki ugyan a bűneik miatt nem érintkezhet velük, de ők ezt másképp értelmezik, az akkor lesz számukra kézzel fogható, ha egy épületet építenek neki, egy hasonmást készítenek, aki előtt olyan ihletbe kerülnek, hogy le tudnak borulni. De nagyon fontos mozzanat itt, amire utal is Pál apostol, hogy miután megtették úgymond a tiszteletüket az általuk elképzelt istenségnek, és nem kevesebbet tulajdonítottak ennek az istenségnek, mint hogy őket ez az istenség hozta át a Vöröstengeren, akután leültek játszani. Tehát látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy az Istennek hálásak, hanem arról van szó, hogy az Istennel való kapcsolat, úgymond rendeződése után az ember azt csinál, amit akar, ami jól esik neki, ami fakad belőle. A másik ige az első Korintus levél 12. fejezetében, tehát csupán egyet kell lapoznunk a Szentírásban, a második versben ezt mondja: tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Itt pedig arra utal az apostol, miután elkezd majd szólni az Isten lelkének a kegyelmi ajándékairól, ami egyedül csak az Isten népe között, az Isten egyházában működhet és működik, elmondja az embereknek, ugye Korintus görögországi város volt, hogy ti korábban, amikor pogányok voltatok, akkor nem létező, mozdulatlan, élettelen szobrokat imádtatok, és olyan élettelen isteneknek szolgáltatok, akiket ti magotok találtatok ki. Csak persze tudatlanságból tettétek. De nem mondja azt az apostol, hogy ha tudatlanságból teszi az ember, akkor jól teszi. Annyit mond, hogy értelmetlen volt az eddigi vallási életetek. Tehát az emberek által kitalált és az emberek igényeihez formált bálvány, az tulajdonképpen teljesen értelmetlen, mert még az sem igaz, hogy legalább, ha már hisz valamiben, ettől már jobb ember lesz. Mivel a bálványok azok semmit nem fognak visszajelezni, illetőleg, ha most visszalapozunk a 10. fejezethez, akkor annál szörnyűbb dolgot is tesz a bálványimádás. Itt az apostol a 10. fejezet 15. versétől a következőket fogalmazza meg. Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, amit mondok. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünké? A kenyér, amelyet megeszünk, nem a Krisztus testével való közösségünké? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan,
mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Mire utal itt? Hát az úrvacsora mozzanataira utal, amit Jézus maga rendelt el, természetesen a lábmosással együtt, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És azt mondja az apostol, hogy amikor mi ezeket cselekesszük, mivel Jézus azt mondta, hogy mindnyájan együtt részesedjetek a kenyérből, ahogy ez történt az utolsó vacsorán. Ez vajon nem a köztünk levő egységet jelenti, és nem az Istennel való egységet szimbolizálja? És aztán az ószövetségi rendtartásra is utal, amikor azt mondja, tekintsétek meg a test szerinti való Izraelt, akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-e közösségben az oltárral? Tehát itt pedig azt akarja mondani, hogy amikor az ószövetségben a legkülönfélébb ünnepi és templomi szertartásoknál nem csak a papok, hanem sokszor az izraelitáknak is kellett részesedni a kenyérből, kellett részesedni a különféle adományokból, illetőleg magából a bárány húsából is bizonyos esetekben, meg egyáltalán, hogyha a templom szolgálatát végezték, akkor nem a templommal, amiről nyilvánvaló volt minden izraelita számára Mózes könyvétől fogva, hogy az Isten lakozási helye. Tehát megint csak nem az Istennel volt közösségük. És azért hivatkozik ilyen evidenciákra az apostol a zsidókból, illetőleg pogányokból lett keresztények számára, mert így folytatja. Sőt, mit mondok tehát, bocsánat, még a 19. vers, hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálvány áldozat valami. Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. Vagy haragra ingereljük az Urat? Avagy erősebbek vagyunk én állánál? Sokszor még a mai világban is így van, hogy az emberek úgy gondolják, a lényeg az, hogy valamiben higgyen valaki. A lényeg az, hogy valahova járjon, valahova tartozzon. És nem vizsgálják meg, hogy az valóban Istentől elrendelt, hiteles, igazolható kinyilatkoztatás révén formálódott valamiről van szó, vagy pedig emberek, és most kiderül a szövegből, nem is emberek, hanem maga a lázadó angyal fejedelem által kitalált, létrehozott, megvalósított valami az, ami ráadásul még keveredik is valamivel. Nem lehet az, hogy az ember az élő Istennek akar szolgálni, de ahhoz, hogy jobban tudjon az élő Istennek szolgálni, szüksége van tárgyakra, épületre, testületre, vagy bármire, amelyiknek nem Istentől elrendelt eredete van. Nem tudok pontosabban vagy átfogóbban fogalmazni. Ugyanis a középkorban, amikor egyesek rámutogattak a második parancsolatra, nyilván még a középkor elején, amikor még egyáltalán az emberek ismerhették a parancsolatokat, de nyilván voltak ilyen hithű keresztények, és ugye a pogány Rómától átvett szokások szerint megjelentek az épületek, megjelentek a szobrok, a festmények, és mutatják a második parancsolatot, hogy az Isten megtiltotta, hogy Isten tisztelet céljából faragott képet készítsen az ember, és azokat imádja, mert szörnyű büntetéssel fenyegette meg az Isten ezeket az embereket, akik ilyen képeket, szobrokat imádnak. Erre az volt a kifogás, a válasz, nem, ezek a képek, ezek a szobrok nem arra valók, hogy imádják őket, arra való, hogy ezeket látva olyan élményhez jusson az ember, hogy közelebb kerül az Istenséghez. Tehát mindent meg lehet magyarázni. Itt egyértelműen azt mondja az apostol, amikor egy élettelen, fából faragott szobrot imádtok, érdemes elolvasni egyébként Ézsaiás könyvét, Jeremiás könyvét, ott szinte humorérzékkel fogalmazzák meg a proféták, hogy olyan szobrot kell faragni, ha már csinál valaki bálványt, hogy jó asztalost keresel, hogy ne billegjen a szobor. Legalább stabil legyen, ha már élet nincs benne. De hát itt nem csak erről van szó, hogy fadarabot imádunk, vagy követ, hanem magát az ördögöt. Mert ha valaki nem az Istent imádja,
de imád valakit, akkor az Isten ellen lázadó angyal fejedelmet imádja. Tehát én azzal kezdtem, hogy emberi kitaláció, emberi tévedés az egész, és most oda jutottunk az ige segítségével, hogy biztos, hogy az emberek is határtalan leleményességükkel sok mindent kitaláltak, hogy minél színesebbek, minél hatásosabbak legyenek ezek a bálványok, de ennek az igazi szerzője maga a lázadó angyalfejedelem, aki Krisztus fölé akarta helyezni az ülőszékét, aki úgy gondolta el, hogy majd ő lesz az a valaki, akit az emberek akaratukon kívül is imádnak. Mert a bálványimádók nem mindegyike gondol arra, hogy ő a sátánt akarja imádni. Azért kell ezt mondanom, hogy nem mindegyike, mert vannak olyan vallások, amelyek kifejezetten sátán imádó kultuszok. Ilyen például saját magától fölvállaltan az afrikai vudu vallás. Igaz, hogy ennek a vudu vallásnak, népi vallásnak a képviselője, ez egyszer egy nagyon tekintélyes keresztény főember azt mondta, hogy ha ti igazán az egyház tagjai akartok lenni, nem szükséges elhagynotok a régi isteneiteket. Hozhatjátok azokat be. De szeretném megmondani, hogy a Biblia alapján, bár sok minden tudományosan fölmerült már kérdésként, hogy a hunokhoz vér szerint mennyi közünk van, de kulturálisan mindenképpen közünk van. És mivel a Bibliában szerepel a hunok vezéréről, Attiláról egy elég lesújtó vélemény, Jelenések könyve 8. fejezetében, hogy a hulló csillaggal jelképezi Attila vallását, így azt kell mondanunk, hogy az ős magyar vallást, ha valaki jól megnézi, akkor rá kell döbbenni, hogy a sámánizmus az bálványimádó, mégpedig sátánimádó kultusz. Ennek az egésznek a logikája, a szisztémája pedig a következő, ami Káin áldozatára volt jellemző. Káin mondjuk nem a sátánnak, hanem az Istennek akart bemutatni úgymond hála áldozatot, anélkül, hogy elismerte volna a bűneit. De maga az alaptéma az ugyanaz. Adok valamit az Istenségnek, hogy cserébe kapjak valamit. A sátán imádó kultusz pedig ezt így fogalmazza meg, azért adok a gonosz Istenségnek valamit, hogy cserébe ne tegyen rosszat. Ez a magyar népmeségből is, meg nagyon sok mindenből kiderül, emlékszünk rá, hogy a sárkány elviszi a királylányt, és akkor valamit fel kell ajánlani, hogy megmeneküljön meg. Hát ez benne van a népi történetekben, legendákban, ez a logika. Ez a szörnyű logika. Tehát azért is óv bennünket az Isten Pál apostolon keresztül, de például olvassátok el Mózes 5. könyve 18. fejezetét, ahol kifejezetten utálatosságnak nevezi a Szentírás a bálványimádást, mert egy darabig csak ártatlan pszichikai játéknak tűnik a bálványimádó vallás, de igen hamar ott van az ember áldozat. Igen hamar ott van a másik feláldozása. És napjaink modern korában, amikor újból a nagy vallási olvasztó tégely történelmi korszakát éljük, híradásokból nem egyszer, nem kétszer értesülünk, hogy különösen fiatalok körében bizony nem ritkaság, hogy egymást föláldozzák. Nem ritkaság. Tehát ez a bálvány áldozat és a bálvány kérdés, ez egyáltalán nem egy lefutott kérdés. Ez egyáltalán nem arról van szó, hogy akkor nagy zűrzavar volt a világban. Ma, ha lehet, még nagyobb a zűrzavar. Mert ha sátántól van ez a vallás, hát akkor képzeljük el, hogy sátának mi az akarata. Jézus második eljövetele egészen a küszöbön van. Erről tanúskodik minden. Most, amikor a végkifejlet felé halad a nagy küzdelem, nem akarja vajon lekábítani az emberek tömegeit a lázadó angyal fejedelem? És mivel lehetne a leghatásosabban lekábítani? Nem lehet mindenkit alkoholistává tenni, bár ebben is komoly eredményeket ért el. Nem lehet mindenkit kábítószerfüggővé tenni, bár ebben is borzalmas az előrehaladása. De úgymond józan, becsületes, normális embereket egy sötét, egy buta,
és egy emberölő gondolkodás módba belekergetni, hogy aztán abból szabadulni se tudjon. És ebben éri el a legnagyobb eredményeket. Ezért is határozottan szól az apostol, amiképpen az Ószövetségi Szentírásban, Mózes könyvében is, és más könyvekben is olvasunk erről, a Korintusi második levél 4. fejezetében a 3.-4. verset olvasom, ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Hogy mennyire igaza van itt az apostolnak, szeretném gyakorlati példával bemutatni. Például a kétféle vallás között, tehát az igazi, és nem azt kell mondanom, hogy a Biblia vallása, mert az kevés. Az Isten lelke által megértetett Biblia vallása, amelyik az Isten minden kijelentéséhez ragaszkodó vallás, mert a kereszténység legtöbbje, amilyen mértékben eltért a Bibliától, olyan mértékben lett bálványimádó. És a legnagyobb ellenpontja ennek a Biblia vallásának, amelynek központi gondolata Jézus Krisztus és az ő áldozata, tehát a megváltásra épülő Istenhit, ennek a tökéletes ellenpontja az önmegváltásra épülő Istenhit. Állítólagos Istenhit. Tehát amikor az ember saját maga kell, hogy jobbá tegye magát, nem létezik egy megváltó. És amikor valaki belemerül az ilyen területekre, főként a keleti gondolkodásba, és aztán találkozik az evangéliummal, egyszerűen a gondolataival, az értelmével sem lesz képes már felfogni a megváltást. Mondjuk egy példát hadd említsek, ha valaki például nem jár utána annak, hogy a Szentírás mit ír arról, hogy mi történik a halál után, akkor általános emberi felfogás, és a legtöbb vallás ezt hirdeti, hogy az ember, amikor meghal, akkor a lelke tovább él, akkor még ez és az történik, tisztító tűzbe megy, vagy reinkarnálódik egy másik élőlény testébe, vagy éppen már ott van az Istennél, de létezik, tehát létezik a holtak országa, mint eleven élők, élőholtak, nem tudom mi ez, szóval föl se tudom fogni, hogy mi ez. De most egy ilyen ember, aki ebben gondolkodik, most akkor képzeljük el, hogy találkozik Krisztus kereszt halálának a gondolatával. Hova teszi? Mit ért meg belőle? Hát a közönséges halandó ember, ha meghal, nem hal meg egészen. Hát akkor Isten fia? Mit ért meg abból, hogy Jézus emberként szenvedte el a bűn büntetésének halálát, és amikor meghalt, akkor a teljes megsemmisülés borzalmát élte át. Hát ezt nem értheti egy olyan ember, aki a lélek halhatatlanságában reménykedik, nem? Tehát e világ fejedelme, e világ istene megvakította hitetlenek elméit, hogy ne legyenek fogékonyak a megváltás gondolatainak, az eszméjének az elfogadására. Ezek után tényleg érdemes elgondolkodnunk, amit ugyanebben a levélben, a 6. fejezet 14. versétől olvasunk, ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel, és mi egyessége Krisztusnak Béliállal. Ugye Béliál nem közvetlenül a sátán neve, hanem e világ istene. Vagy mi köze a hívőknek a hitetlenekhez? Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Isten temploma vagytok. Amint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők az én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Olyan világosan beszél itt az apostol, és körülírja,
nem csak úgy oda veti egy gondolatként, hanem nagyon komolyan körülírja, érvelve, ne legyen közösségetek ilyen gondolkodással. Ez nem annyit jelent, hogy az emberektől szakadjunk el, hanem a fejünkből szakítsunk el minden ilyen gondolatot, és vessük ki. Válogassuk meg az olvasmányainkat. Ne hatódjunk meg attól, hogy valaki mondjuk a Bibliáról beszél, akkor biztos, hogy igazat mond. Ellenőrizzük le, de az olvasottnak kell lennünk a Bibliában. Válogassuk meg, hogy miket hallgatunk. Válogassuk meg, hogy a kis hipnotizőrben mit nézünk meg. Tudjuk, hogy hívják, ez a kis doboz. Szabad nézni egyébként, csak nem kell bekapcsolni. Akkor nem lesz semmi baj. Tehát persze azért lehet valami olyasmit is látni, ami jó, de mennyi minden van, ami az embernek az értelmét beködösíti, fantáziáját belódítja, mert a pogány gondolkodásoknak a logikájához kell fantázia, ahhoz kell tehetség. Mert annyi a butaság benne, annyi a következetlenség benne. Nagyon meg kell válogatnunk magunkat. A Tesszaloniki első levél 5. fejezetéből nagyon sokszor hallottam idézni egyesektől, akik azt mondták, hogy én túl merev vagyok, és túlságosan szigorú vagyok ebben a kérdésben, mert hát azért mégiscsak Istenről van szó egy-egy könyvben például. Igaz, hogy vannak benne olyan gondolatok, amik nem, de hát mi azt úgy is tudjuk, hogy mi az, ami nem jó, azért lehet ezeket olvasni, mert Pál is azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt elfogadjátok. És ami rossz, azt vessétek el. Hogy is van ez az ige egészen pontosan? Egyszer-kétszer visszakérdeztem, nem tudták, hogy hol van megírva az ige. Csak hivatkoztak rá, hogy mindent meg kell vizsgálni. Na nézzük csak meg, hogy is van ez. Tesszaloniki első levél 5. fejezet 21-22. Verse. Mindent megpróbáljatok. Ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Vigyázat! Nem mindentől kell óvakodni, ami gonosz, amiről nem tudtam bebizonyítani, hogy gonosz. De gonosznak látszik. Azt mondja az apostol, attól is őrizkedjél. Van bent 10% érték, és 90% hazugság, és kábítás, és szörnyűség. A 10% értékért keresztül gázolok a 90% szemét hegyen? Hát van nekünk 100%-os értékünk. Ebben semmi nem tompítja le az ember értelmét ebben a könyvben. Én azt hiszem, jól tesszük, hogyha vigyázunk ezekre a dolgokra. Talán annyit szeretnék hozzátenni a mai modern bálványimádással kapcsolatban, ami főként a csodagyógyításokon érhető tetten, mert egyre betegebbek az emberek, és egyre nagyobb sikere van a bálványkultuszoknak a gyógyítás terén, hogy az a bálványkultusz, vagy az a csodás gyógymód, amelyik nem működik, az nem is veszélyes. Ezek között azok az igazán veszélyesek, amik tényleg működnek. Mert ha ebbe bármennyi bent van az ördög logikájából, tanításából, akkor az biztos, hogy azon törvényszerűség szerint működik, ami az ördög logikájához hozzátartozik. Sokat ígér, keveset ad, és mindent elvesz. Lehet, hogy a fizikai életét nem, de a lelki életét a halálba sodorja az illetőnek. Egyébként az is érdekes, ahogy ezt felfedezhetjük például a Kolossé beliekhez írott levél 2. fejezete 18., majd 20., 23. versében. Tehát Kolossé beli levél 2. fejezet 18. versében azt mondja, senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. Aztán 20-tól, ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok e féle rendelésekkel? Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd
amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve, az emberek parancsolatai és tanítása szerint, amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban, és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízlalására valók. Tehát ez az ige is utal rá, mert még az ószövetségi, Isten által elrendelt Isten tisztelet is bálvány imádássá fejlődte ki magát. A zsidók az Egyiptom, illetve a babiloni fogság után már külsőleg nem voltak bálványimádók. De az Isten által elrendelt szertartásokat profi módon formálták át bálványkultusszá. Ugye még korábban, még a babiloni fogság előtti időből találkozunk például egy ilyen eseménnyel, hogy amikor Ezékiás király korában végre kitakarítják a templomot, és megtalálják azt a régi részkígyót, akkor a nép elkezdte imádni istenként a részkígyót, emlékezve arra bizonyos pusztai történetre. Mit csináltatott a király? Darabokra törette. Tehát ha nem az Isten lelke által irányított módon gyakoroljuk az Isten által elrendelt szertartásokat, az is bálvány imádássá fejlődheti ki magát. És ezzel kapcsolatban, igenis, amit akartam, amiatt idéztem ezt az igét, ugye azt olvastuk, ebből indultunk ki, hogy az aranyborjú megépítése kapcsán, hogy leültek játszani. Tehát látszólag a bálvány kultuszok, azok nagyobb szabadságot adnak az embernek. De a gyakorlatban ez nem így van, mert jóval nagyobb rabságot adnak. Sokkal szigorúbb rendelkezésekkel járnak. Ugye híresek erről például a keleti fakírok, akik ráfekszenek a szöges ágyra, hát nem a szöges ágyjal kezdik a tortúrájukat, hanem előtte, meg hát a középkorban ugye a vezeklések, meg az önostorozás, meg a legkülönfélébb dolgok, amiket csináltak. Tehát ezek mind-mind ilyen önkínzások. Igaz, hogy Pál azt mondja, hogy a test hízlalására valók, lehet, hogy belehalt az illetőd, nem hogy elhízott volna, éppen fordítva, de az énje, az igen. Mert ha önmegváltó kultusz a bálványimádás, akkor az ént sziklaszilárdá és megdönthetetlenné és hatalmassá teszi. Hát tegnap szóltam, hogy milyen jelentős szerepe van a hitéletünkben az akaratnak. Természetesen annak az akaratnak, ami Krisztus akaratával összhangba került, egy irányba került. De az önmegváltó vallás ezt az akaratot olyanná teszi, amelyik képtelen a saját akaratát Krisztus akaratával összhangba hozni. Már nem tudja. Éppen, hogy az akaratunknak nem összetörni kell, hanem átformálódni, alakulnia kellene, az énünknek össze kéne törni. Az az én, aminek össze kéne törni azon a bizonyos kősziklán, az a bálványimádó kultuszuknál nagyon nagyjá lesz. Mert ezt a sokféle teljesítményt ne fogd meg, ne is illest, és oda is teszi az apostol, hogy azokra mondják, amik egyébként az Istentől rendelt eledelek, tehát egészséges ételek, és arra is azt mondja, ne, hogy megfogd, neked nem szabad. A te vércsoportod nem engedi meg, hogy ezt megegyed. Tehát amikor ilyen utasításokat hallunk, hát sokkal szigorúbb. Az Isten ilyet tőlünk nem követel. Az Isten nem ezt várja el tőlünk, hogy e szerint éljünk. És hát a római levél első fejezetéből nem is idéztem az igét, mert ezt megtettem már szombat délután, de bizonyára emlékeztek rá, hogy ott megint csak ebből a gondolatból indul ki, hogy a teremtő helyett, ahelyett, hogy hálát adnának a teremtőnek, a teremtményt kezdték el tisztelni az emberek. Embereket először, aztán égi testeket, aztán állatokat, csúszómászókat, és mi lett a következménye? Bűn, bűn hátán. Ugye szörnyű felsorolás következik belőle. Mert ha az én megerősödött, akkor az énnel együtt járó rossz természet, az önző természet még stabilabb lett az emberben. Az önzés, az pedig bűnt követel magának. Az élni akar, az a másikat akarja legyőzni, az túl akar élni mindent. Efézusi levél 5. fejezet 3-tól 6. verséig olvasom, például Efézusi levél 5. fejezetében, paráznaság pedig
Tehát Efezus levél 5. fejezet 3. versétől, paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fösvénység, ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Se undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, aki bálványimádó. Értitek? Tehát aki bálványimádó, hiába csak parázna, de hogyha ezt a paráznaságát egy ideológiával erősíti magában, hogy az nem is paráznaság, akkor az bálványimádás. Aki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és az Istenek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jöjj az Isten haragja hitetlenség fiaira. És aztán a 10.-11. versben pedig ezt mondja, meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Tehát az apostol világosan rámutat arra, hogy nem lehet büntetlenül a bálványimádást gyakorolni, és azt hiszem egészen világosan rámutat arra is, hogy ne tegyük, hogy bármilyen megfontolásból keverjük a kettőt. A legtöbben ezt próbálják tenni. Hogy amit eddig megtanultak és megismerik a Biblia tanítását, kívánatos, csábító nekik, és megpróbálják a kettőt összekombinálni. Ez a legveszedelmesebb. És meg is mondom miért. Mert mondjuk, hogyha én nem akarok öngyilkos lenni, akkor nem fogom meginni a deci ciánkálit, amiről látom, hogy halvány rózsaszín és keserű mandula illata van. Tudom, hogy halálos méreg. Nem fogom meginni. De ha ebből a ciánkáliból belecsöppentenek a kedvenc ételembe, és nekem erről fogalmam sincs, akkor is meghalok. Ami a sátántól jön, abból semmit. Csak így óvhatjuk meg magunkat a bálványimádástól. Ceremóniák. Már eddig is lehetett látni, különösen a Kolossé beliekhez írt levélben, hogy a ceremóniák és a bálványimádás valamiképpen kapcsolatban vannak, amikor a ceremónia kiüresedett a zsidóság kezében. Különösen akkor, amikor Jézus áldozatával tulajdonképpen a ceremoniális áldozatok gyakorlásának veszett el az értelme. De szeretném hozzátenni, hogy a gyakorlásának veszett el az értelme, mert a tanításának nem. Hát gondoljunk csak a zsidókhoz írt levélben, az a rengeteg tökéletes párhuzam, amit Pál apostol felmutat az ószövetségi templommal, a papi, főpapi szolgálattal kapcsolatban, vagy hát gondolhatunk sok más íráshelyre, például nekem egyik kedvenc ige szakaszom Mózes 3. könyvében a 14. fejezet a leprás gyógyulásakor bemutatandó áldozatok. Érdemes akár a legkevesebb bibliai alapismerettel is átolvasni ezt az egész fejezetet, hogy azok az áldozatok mi mindent fejeztek ki, amikor már tudjuk, hogy Jézus áldozatára mutattak, Jézus életére és áldozatára mutattak ezek a szertartások. Tehát ismétlem, a gyakorlása veszítette értelmét akkor, amikor Jézus felkiáltotta kereszten, hogy elvégeztetett, és a kárpit ketté hasadt. És ezzel megszűnt a templom szolgálatnak az értelme. És ezért mondja azt például az Efézusi levél 2. fejezetében az apostol a 14-től 16. versekig, mert ő a mi békességünk, ki egyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat. Az ellenségeskedés az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában békességet szerezvén, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben, a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Hát, hogy értsük a szöveget, miről is van szó, ugye az előtte levő szövegekből világosan kiderül, hogy a kétféle nemzetség az a pogányok és a zsidók. És a pogányok és a zsidók között keletkezett feszültséget vagy különállást, amit eszmeileg nem tették meg a zsidóság, hogy elkülönültek volna a pogány eszméktől, mert azt beépítették a magukéba. De gyakorlatilag azt mondták egy pogány ember, hogy az tisztátalan, nem ülök vele egy asztalhoz enni. Tehát pont fordítva csinálták. A gondolkodásuktól kellett volna elhatárolódni, és nem az emberektől. Azoknak az evangéliumot kellett volna vinni. De lényeg az, hogy ez az örökös ellentét
emlékszünk rá, a tanítványoknak is milyen tanítást kellett adni a Jézusnak, mikor a pogányasszony lányát gyógyítja meg. A lepedő, ugye az apostolok cselekedeteiben, mikor leereszkedik Péter apostolnak, hát azért milyen szörnyű élmény lehetett az apostolnak az a lepedő az undok állatokkal. És akkor értette meg vele az Isten, hogy figyelj, akit én azt mondom, hogy szent, azt te nem mondod, hogy tisztátalan, csak azért, mert pogány származású, és menj el Cornélius házába, és végezd el azt, amit mondok neked. Nagyon sokszor megvolt ez a különállás, sajnos Péter még, ugye olvassuk a Galata levélben, még akkor is elkülönült, pedig már az evangéliumot jól ismerte. Hát azt mondja itt az apostol, hogy ez a nagy ellentét, ami feloldozhatatlannak látszik, ez azzal nyert feloldást, hogy Jézus minden emberért meghalt. Azért a pogányért is meghalt, aki nem ismerte a templom szolgálatot, nem ismerte az evangéliumot. És azért a zsidóért is meghalt, aki rosszul ismerte az evangéliumot. És a köztük levő válaszfalat nem az emberek bontották le, hanem Krisztus áldozata. Krisztus áldozata tette értelmetlenné az emberek közötti válaszfalat és ellentétet.

tudjuk mi megszeretni azt, akitől csak rosszat látunk. Úgy, hogy tudjuk, hogy ő érte is meghalt Krisztus. Annyira szerette, hogy ő érte is meghalt. És ez már segíthet hozzá bennünket ahhoz, hogy meg tudjuk szeretni ellenségeinket. De azt hiszem, hogy az igazán világos tanítás a ceremoniális törvényekkel kapcsolatban az a Kolossébeli levél második fejezetében, az előbb idézett igének a szövegelőzményében olvasható, a 12. verstől. Tehát Kolossébeliekhez írt levél második fejezetének 12. verse a következőképpen szól. Eltemettetvén ővele együtt a kerességben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztá őt a halálból. És titeket, akik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, oda szegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejdelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta diadalt vévén rajtuk abban. Egyértelmű, hogy itt is Jézus áldozatára hivatkozik, és nagyon sokszor mondogatják ezt, főként protestánsok, akik azért valamennyire ismerik a Szentírást, sőt sokszor nagyon jól, sajnos, hogy jól ismerik, és mégsem akarják elfogadni úgy, hogy le van írva, hogy lám, nem érvényes a 10 parancsolat, itt van, hogy eltette az útból, oda szegezte a fához. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt a kifogást. Figyeljük meg figyelmesen a szöveget. Az ellenünk szóló kézírást tette félre az útból, és szegezte oda a fához. A 10 parancsolat ellenünk szóló kézírás. A ne őj az ellenünk szól. Tiszteld apádat, anyádat ellenünk szól. Hát ezt nem hiszem, hogy ellenünk szólna. Mi az, amit ellenünk szól? Mert valamilyen írást itt emleget az írás. Olvashatjuk Prédikátor könyvében, Malakiás könyvében, és nagyon sok helyen a Szentírásban, hogy vannak bizonyos írások, amik készülnek a mennyben. Vannak könyvek. Ha valaki például elkövet egy bűnt, az angyal följegyzi. Feljegyzés készül, valaki elkövetett egy bűnt, feljegyzés készül, XY itt és itt áthágta az Isten törvényét, büntetése halál. Ha az illető megbánja, és Krisztusra hárítja ezt a bűnt, akkor ezt a papírt, ami ő ellene szólt, ezt a papírt Krisztus odaszegezte a fához. És félretette az útból. Ha nem bánja meg és azonosul vele, a papír érvényben marad, és olvassuk, hogy könyvek nyittatának meg, és az életkönyve is megnyittatik, és aki nincs abba beírva, az vettetik a tűznek tovább. És akinek a bűnök lajsromának a könyvébe van írva, vettetik a tűznek tovább. Tehát erről szól az apostol. Nem a 10 parancsolatot, nem az Isten elvárásait tette félre az útból, hanem a 10 parancsolat áthágásának a feljegyzését tette félre az útból. És ha én őszintén megbántam a bűnömet, elismerve, hogy amit Jézus szenvedett, nekem kellett volna elszenvednem, akkor az a papír már nem terhel engem, félre lett téve, Krisztus lefizette az árát. Ennek a fényében olvashatjuk tovább, hogy senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombatok dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Ugye lehet, hogy figyelmeztetnétek, hogy miért nem olvastam pontosan, mert szombatokat olvastam, márpedig úgy tudom, hogy az összes magyar fordítású Bibliában egyes számban van írva a szombat. De nagyon egyszerű a probléma, ugyanis a görög nyelvben a szabbát az többes számot jelent. És az egyes szám az a hosszabbik szó alak, a görög nyelv az ilyen furcsa, az pedig szabbatá.
Tehát azzal, hogy egyes számba folytották, ezzel azt akarták állítani, hogy ez arámi nyelven van írva. Ez egy szó, a többi meg görögül. Hát ez értelmetlen dolog. Tehát magyarul egyszerűen ennyit kell tudnunk, hogy a szombat az többes számban szerepel. Igen, ám csak értelmes nyelven nem mondjuk azt, hogyha mondjuk én szombat ünneplő vagyok, akkor nem mondom azt, hogy én szombatokat ünneplek. Mert hát ez egy gyűjtő névvé vált, hogy az 52 szombat évente az így nevezett, hogy szombat ünneplő vagyok. De hogyha itt többes számban használja, ennek oka van. Nos, ennek az oka pedig a következő. A zsidó ünnepkörökben, amit gyakoroltak ugye a kivonulás utántól kezdve végig, tehát a tavaszi ünnepkör, a páska ünnep, a kovásztalan kenyerek ünnepe, a zsengekéve ünnepe, aztán a pünkösd, aztán kezdődtek a nyári ünnepek, illetve a nyárvégi őszi ünnepek a kürtzengéssel, a nagyeggesztelési nappal, a sátoros ünnep első, utolsó napja. Voltak úgynevezett ünnepek, amik szombatként kellett megünnepelni, de naptári dátumhoz kötött ünnepek voltak. Tehát nem a heti szombathoz kötött ünnepek, hanem például Nisszán 14-én, a szombat előnapján kellett elkészíteni a bárányt, és aztán estére le kellett ölni, és elkészítve Nisszán 14-én este, ami már a 15-éhez tartozó naprész, kellett elfogyasztani, ugye úti ruhában és keserű füvekkel emlékezve a pusztai menekülésre, és aztán 15-ét, attól függetlenül, hogy nem biztos, hogy szombatra esett, szombatként kellett megünnepelni. Tehát ez az egyik ilyen szombatunk. Ez volt a kovásztalan kenyerek első napja. De aztán a 15 plusz hetet kellett megünnepelnünk az utolsó napként, szombatként. És ugyanígy, amikor a 50. napot kiszámolták a 16. naphoz képest, ott pedig ott volt a pünkösd napja, amit szintén szombatként kellett megünnepelni. Ez már három szombat. És aztán a kürtzengés ünnepe, amit ősszel kezdődött, szintén dátumhoz kötött ünnep volt, a 7. hónap első napja. Ezt is szombatként kellett megünnepelni. A nagy engesztelési napon egyenesen azt mondja az írás, szombatok szombatja legyen ez néktek. Egyébként ezek Mózes 3. könyve 23. fejezetében vannak leírva. És utána pedig a sátoros ünnep első és utolsó napját is szombatként kellett megünnepelni. Tehát ezt a hét úgynevezett ceremoniális szombatot említ itt az írás. Mit mondott akkor nekünk? Senki ne ítéljen meg benneteket, hogy nem folytatjátok tovább az egyébként már értelmét veszített ószövetségi ünnepek megtartását. Tehát aztán akkor már megint érthető minden, és a 17. vers pedig teljesen világosan a helyére teszi, mert ezek csak árnyékai a bekövetkezendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Ez az ige tulajdonképpen azt magyarázza el nekünk, amit a zsidókhoz írt levélben a templommal kapcsolatban is elmond az apostol, hogy a földi templom az csak másolata volt a mennyeinek, és csak prófétált valamit előre, hogy mi fog történni. Az ünnepek azok előre megprófétálták a cselekmények megértésén keresztül, hogy mi lesz Nisszán 14-én Jézussal, kivégezték a kereszten. Mi lesz Nisszán 15-én, miért pont 7 napig, ugye 3,5 év a dánieli proféci alapján, a kovásztalan kenyerek ünnepe. Aztán a pünkösd, ugye az aratás ünnep, amikor a lélek aratása következett be. Mindegyiknek a jelképét felismerhetjük a valóságban. És ezért csak erről szól itt az írás, hogyha valaki keresztényé lett, és megértette már, hogy Isten báránya, Jézus Krisztus megáldoztatott a mi bűneinkért, akkor az Isten bárányára mutató jelképekkel ne törődjön. Azokat építse be maga gondolkodásába, és élje hitéletét úgy, ahogy azt a Szentírás mondja. A húsevéssel kapcsolatban csak nagyon röviden szeretnék szólni. Az első korintusi levél 10. fejezetéhez kellene visszalapoznunk, a 23. vershez. Az első korintusi levél 10. fejezetében azt mondja itt az apostol a 23. verstől, minden szabad nékem, de nem minden használ, minden szabad nékem, de nem minden épít. Senki ne keresse, ami az övé, hanem

0: ki-ki azt, ami a másé. Mindent, ami a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmi sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. Aztán nem is olvasom tovább. Tehát ez a lényege ennek, hogy a mészárszékben, amit árulnak, azt nyugodtan egyétek meg, nem kell tudakozódni a lelkiismeret miatt. És aztán itt van egy másik problémás, úgynevezett problémás ige, ez pedig a Római Levél 14. fejezete, amit szintén nem fogok most felolvasni, de érdemes áttanulmányozni ezt az ige szakaszt, most már annak a fényében, amit majd most fogok elmondani, és amit megérthetünk, éppen a Korintusi Levél kijelentése alapján. A következőről van szó. Először is ez a szakma, hogy mészáros, és a társ foglalkozása, a hentes, az még a 20. század közepén is ketté volt választva. Az két külön szakember volt. A hentes volt az, aki a disznót és a disznóból készült felvágottakat és egyéb készítményeket árusította. A mészáros pedig csak a Biblia által is tisztának ítélt húsok forgalmazásával foglalkozott. Mondom, ez egészen a 20. század közepéig így volt. Még gyerekkoromban én is emlékszem, hogy hentes és mészáros így volt kiírva. Vagy pedig csak mészáros egyes helyeken, de aztán ez teljesen összekeveredett. Mára már persze semmit nem tudni. Tehát amikor akár a Római levélben, akár a Korintusi levélben, vagy éppen Timóteushoz írt első levelében találkozunk ezzel a kérdéssel, akkor tudhatjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy akár ha valaki mondjuk Római levél egyenesen azt mondja, hogy a hitben erőtelen fogadjátok be nem ítélgetvén vélekedéseit, némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik, a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik. Hát most akkor ez elég nagy probléma, mert mi most igyekszünk állati termék nélkül étkezni, és mondjuk én már régen elhatároztam, hogy zöldséget és gyümölcsöt szeretnék enni, olajos magvakkal és gabonafélékkel együtt. Most akkor ismerjem be, hogy hitben erőtelen vagyok. Én ezt nem akarom beismerni, én szeretnék igazi hitre jutni. Tehát egyszerűen éreznünk kell, hogy itt valami egészen másról van szó, a következőről van szó. A pogány világban is azért úgy viszonyogtak az emberek az állatok leülésétől. Sokszor sajnos jobban, mint az emberek leülésétől, de lényeg az, hogy lelkiismereti kérdést csináltak belőle. És ugye a pogány gondolkodásból adódott, főként a reinkarnáció gondolatából, hogyha leülnek egy állatot mondjuk étkezési célból, akkor szenteljék oda egy istennek, mondjuk Jupiter istennek, vagy Mars istennek, és akkor, hogyha valaki eszik abból a húsból, nem követel bűnt, sőt, a Mars istennek szentelt hús, ha megesszük, a Mars isten bennünk lakozását fogja eredményezni. És ezért, mivel városokban éltek, Korintusban is, Rómában is, hát városokban nem lehetett hozzájutni mondjuk egy magánháznál egy állathoz, amit nem pecsételtek meg. Tehát ott hivatalos boltokban lehetett vásárolni. A hivatalos boltokban pedig, mivel államvallás volt a pogányvallás, ezért mindenütt csak megpecsételt állatot lehetett kapni. És erre mondja az apostol, hogy azt nyugodtan megehetitek, azért, mert oda van szentelve Jupiternek, ti tudjátok, hogy nincs Jupiter isten, meg semmit nem számít az a pecsét. Ha tiszta az állat, nyugodtan megehetitek. De hogyha valakit megterheli a lelki ismeretét, mert nem tudott teljesen megszabadulni ettől a pogány gondolkodástól, és ő azért nem eszik ilyen állatot, tehát nem egészségügyi szempontból, azért nem eszik ilyen állatot, mert az Jupiternek lett szentelve, nehogy belém jöjjön a Jupiter isten, ezért inkább nem eszi meg. Hát ez hitben erőtelen, mert nem tudta elfogadni, hogy ez nem vonatkozik ránk. De amikor egy hitben erős ott van és látja, hogy hát ez a szerencsétlen még mindig elhiszi a babonaságot, és így akarja megtéríteni, hogy látod, én megeszem, és semmi bajom nem lesz tőle, az nagyon rosszul teszi. Mert az illető lelkiismeretét teszi tönkre. És amikor akár Timóteushoz írt levélben, akár Római levélben, például a Római levél végén olvasom, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm, azt mondja a 21. vers, jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit sem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Hát itt nem arról van szó, hogy ne együnk húst, mert akkor nem botránkoznak meg. Akkor miért nem eszünk mi húst? Mert a Szentírás, és ehhez ragaszkodik például a Timóteushoz egy levélben, amikor azt mondja, hogy az Istennek minden teremtett állata jó étkezésre, amit háladással tudunk elfogyasztani. Itt feloldotta volna Mózes könyvének a kötelmét, hogy csak tiszta állatot fogyaszthatunk? Szó sincs erről. Szó sincs erről. A következőről van szó. Amit hálaadással ehetünk meg az Isten előtt, az csak tiszta állat lehet. Mert ami tisztátalan, az azért tiltotta el az Isten tőlünk, mert az egészségünket fogja károsítani. Tehát amit hálaadással lehetünk meg, az csak tiszta lehet. És hát most jutunk el napjaink gyakorlatához. Ma miért nem ajánlotta az állati termékek fogyasztása és a húsevés? Ha egyszer a Bibliában ott van, mert a tiszta állatok sem tiszták. Mert betegek. Ha egy tiszta állat beteg, az abban a pillanatban tisztátalanná válik. És ma azért nem ajánlott az állati termék fogyasztása, tehát nem ezen igék alapján nem eszünk állathúst, hanem azért nem ajánlott, mert ma már az emberi kapzsiság miatt, a környezet szennyezése miatt, úgy tudom, hogy a legbetegebb állatok a halak, én is ebben reménykedtem, hogy talán azt még ehetünk, de hogy is. Tehát ma már ezek miatt nem ajánlott ezeknek a termékeknek a fogyasztása. De ma már ez a fajta szemlélet tényleg nincs közöttünk, hogy az állatokat valamilyen Istennek szentelték. Itt most mást kell tetten érnünk, hogy mik azok a dolgok, amivel ne botránkoztassuk meg embertársainkat. Befejezésként pedig már csak egyetlen igét szeretnék olvasni nektek, mint egy összegzésképpen, hogy hogyan tudunk itt akár a bálványimádás, akár az értelmetlen ceremóniák, vagy akár az ilyen megbotránkoztatásokkal szemben védekezni, illetve a tiszta-tisztátalan étkezéssel kapcsolatos dolgokban védekezni. A Korintusi első levél 6. fejezet 19.-20. versének a mély megértését és magunké tételét ajánlom mindenkinek. Tehát első levél 6. fejezet 19. versében azt mondja, avagy nem tudjátok én, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Tisztátalan étel, elsősorban. De a tisztátalan eszme? Hát nem a testünk része az agyunk? Tisztátalan táplálékkal töltsük meg az agyunkat? Nem a miénk. Ha el tudtuk fogadni, hogy értünk Krisztus meghalt, akkor nem vagyunk a magunkéi. Nincs jogunk az egészségünket tönkretenni. Mi nem azért élünk egészséges életmód alapelvei szerint, mert 120 évig, meg 150 évig akarunk élni, hanem azért, hogy egészségben tudjuk szolgálni Istent és embertársainkat, hogy Isten lelkének ne egy romtemplomba kelljen bejönnie, amit mi tettünk tönkre, hanem Isten lelke egy erős, egészséges, szellemileg friss ember testébe tudjon uralmat átvenni és lakozni, hogy az Isten dicsősége rajtunk kiábrázolódhassék. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ilyen szemlélettel és ilyen tekintettel tanulmányozzuk tovább ezt a kérdést, mert van mit gondolkodni rajta, és főként a mai napi aktualitását is megtalálni. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

0: Ami az európai alkotmány szövegezésénél nem sikerült, az még sikerülhet a magyar alaptörvény átírásával. Két kereszténydemokrata képviselő ugyanis törvényerőre emelné az Isten hitet az alkotmány preambulumában. Pontosabban a szeretetet, a jóságot és magát az igazságot is. Vajon milyen érveik vannak mindezek mellé?
1: Ez itt a Friderikusz Most, esti elemző műsor Budapestről. Jön Friderikusz Sándor.
2: Jó estét kívánok! Két kereszténydemokrata képviselő javaslata átírna a magyar alkotmány bevezető rendelkezését, az úgynevezett preambulumot, ami lényegében nem más, mint egyfajta ünnepélyes alapvetése magának az alaptörvénynek. A törvénymódosítás kezdeményezői Semmilyen Zsolt és Simicskó István, kettejük közül Simicskó István van itt, akinek segítségével a következőkben azt szeretnénk kideríteni, hogy milyennek látják ma, és milyennek szeretnék látni a jövőben a kereszténydemokrata néppárt képviselői Magyarországot, a Magyar Köztársaságot. Képviselő úr, ehhez az önök országgyűlés és egyéb beadványait én sorra venném. Gondolom azt nem veszi rossz néven, hogyha a képviselő társai által is jegyzett beadványokról is kérdezem, hiszen egyeztetés vagy valamiféle közös álláspontról lehet szó, gondolom én, hogyha ugyanazon párt képviselői nyújtják be. Éppen ezért inkább időrendben haladnánk, és egyszer csak eljutunk majd ahhoz, amit itt a felkonferálásban már hallani lehetett. Tavaly szeptember 27-én az Országos Választási Bizottság hitelesítette, idén április 15-én pedig az Alkotmánybíróság jóváhagyta hitelesítést abban a népi kezdeményezésben, amelyet az ön képviselőtársa kíván elindítani. Az Országos Választási Bizottság honlapján így áll, hogy dr. Erdély, ha jól gondolom, ez Rubavszky Györgyöt, KDNP-s képviselőt jelenti. A népi kezdeményezés aláírásgyűjtő évén feltett kérdés pedig ez lesz. Egyetérte azzal, hogy a családjogi törvény második szakaszában meghatározott házasságkötés a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi 4. törvény által meghatározott egyház vallás felekezet vallási közösség megbízottja előtt is megköthető legyen. Mivel ma is megköthető, hiszen szép számban látunk ugye templomi esküvőket, mi az oka ennek a népi kezdeményezésnek?
3: Hát nyilván Rubavszky Györgyet kellene erről megkérdezni, hogy pontosabban el tudnám mondani. Én azt hiszem, hogy kereszténydemokrata politikusként nyilván vállalható ez az álláspont, hiszen számunkra azoknak az értékeknek a fölmutatása, amely az egyház tanításain alapul, az fontos. A politikai közéletben ezeket meg tudjuk jeleníteni, és igyekszünk is ennek szellemében tevékenykedni.
2: Na de miben más ez?
3: Szerintem ez egy hangsúlyosabb kinyilatkoztatása annak, hogy az egyházi esküvőknek van jelentősége. Tehát gondolom Rubavszky György ezt bővebben mondom kifejteni. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos érték, a család, a házasság maga az egy szent kötelék, ugye a keresztény tanítások alapján. Szerintem a házasságban sok mindent, sok pozitív emberi tulajdonságot meg lehet élni, ki lehet bontakoztatni a toleranciától kezdve, a szereteten keresztül számos olyan érték van, nem beszélve az apasság és az anyaság megélésének a lehetőségéről, ami egy óriási érzés. Én azt hiszem, hogy ezt a pozitív értéket akarjuk fölmutatni ezzel a javaslattal is.
2: Ez nem tulajdonképpen egyik a másiknak az alternatívája? Magyarul tehát az állami anyakönyvezés mellett esetleg valaki választhatja, és akkor nem kell a polgári anyakönyvezést választani, ezt az egyházi.
3: Én azt hiszem, hogy ez a javaslatnak igen a másik lényeges momentuma. Tehát
2: ez ugyanaz, amit 98 és 2002 között egyszer már akarta a Fidesz.
3: Úgy tudom, igen.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Jó. Európa országaiban, köztük Magyarországon is, ugye hatalmas vívmány volt a 19. század végén, 20. század elején a polgári házasság bevezetése, egyáltalán a mindenkire nézve egységes szabályoknak a bevezetése a családjog, illetve a vallásgyakorlás esetében. Jól értem, önök ezt akkor nem gondolják nagy vívmánynak? Ez azt jelenti?
3: Dehogy nem. Hát ez egy nagy vívmány, de nyilván most államilag elismerten csak és kizárólag, hogyha mondjuk egy polgármesteri hivatalban házasodik össze az ember, azt ismeri el az állam. Az nem elegendő a házasság kötéshez, hogyha egyházi úton történik. Tehát gondolom azon a szintre szeretné emelni Rubavszky György képviselőtársam az egyházi esküvőnek az elismertségét is.
2: Hát egyházi jog ahány annyiféle. Polgári törvénykönyvünk egy van, amely vallástól, világnézettől, bőrszintől függetlenül ugye határozza meg a jogokat. Önök szerint viszont, ha valaki úgy gondolja, vonhassa ki magát a köztársaság mindenkire nézve egységes szabályai alól, ez akkor azt jelenti?
3: Nem feltétlenül. Itt is van, ahol az állam...
2: Hát ha választási lehetőséget ad a törvény, vagy az alaptörvény?
3: Ez szerintem egységes elismerése, csak úgy, mint mondjuk az egyházi iskolában végzett diplomáknak, vagy bizonyítványoknak az elismerése, mint hogy azt elismeri az az állam, és elismeri az állami iskolákban végzetteket, sőt az alapítvány iskolákban végzettek tanulmányait is egyenértékűként, ugyanúgy szerintem el kell ismerni az egyházi esküvőt is egyenértékűként. Tehát ez nem diszkriminatív, ez inkább kiteljesít, ez inkább szélesít, és szerintem pontosan a szabadságjogokkal jobban összeegyeztethető, mint hogyha valamit kizárunk ennek a lehetőségi köréből. Tehát
2: erőltetetnek véli azt a formál logikát, és akkor itt most mondok valamiféle paralel vagy párhuzamos dolgot, hogy ha a szegény meglopja a gazdagot, ugye csak társadalmi igazságtalanságokat egyenlít ki, legalábbis a szegény szempontjából. Vagy annak, akik szerint a halálbüntetés kívánatos, egyenesen kívánatos, ott is ugye megfogalmazódik valami egységesítés. Akkor ők is kapjanak fölmentést adott esetben a köztársaság mindenkire kötelező egységes szabályai alól?
3: Hát nem biztos, hogy ez a legjobb hasonlat, meg kell, hogy mondjam, de nyilván a halálbüntetés kérdésének a megítélése az attól is függ, hogy ki milyen tragédiákon ment keresztül, ki mennyire érintett mondjuk egy-egy bűncselekmény által, hogyan van sújtva, mondjuk tegyük föl valakinek a hozzátartozóját, valaki meggyilkolja, és mondjuk szeretné méltó módon megbüntetni, és abban látná az elégtételt, hogy a gyilkosa is halálbüntetésben részesül. Magyarországon nincsen halálbüntetés. Én azt hiszem, hogy ebbe a vitába nekünk nem is kell állást foglalni, hiszen ez egy eldöntött kérdés. Az európai gyakorlat az azt mutatja, hogy a halálbüntetés megszüntették, de azt viszont mi fontosnak tartjuk, hogy ha valaki bűncselekményt követel, akkor az bizony-bizony tényleges börtönbüntetésre legyen elítélve, tehát kapja meg azt a méltó jutalmat, ami ezért idézőjelben, ami ezért jár. Tehát
2: ez nem, és akkor kimondom azt, amit gondolok emögé, ez nem az egyház szerepének felértékelése a köztársaság intézményei közül?
3: Szerintem nem. Szerintem nem. Hát a társadalom formálásában, nevelésében, a jólét megteremtésében, ha tetszik, hiszen hát azért minden közösségnek alapvető célja, hogy a benne lévő tagokat, az országgyűlési képviselőknek is ez lenne az alapvető alkotmányos rendeltetése és feladata, hogy a közjót szolgálják. Minden fontos intézménynek, szervezetnek, civil szervezeteknek és az egyházaknak is az a feladata, hogy a közjót szolgálja, a lelki értelemben segítséget.
2: Akkor miért kell ezt ilyen módon családjogi törvényben rendezni?
3: Hát szerintem, most visszatérünk az eredeti kérdéshez, szerintem az a rossz állapot most, hogy ez nincs egyenjogosítva. Tehát, hogyha valaki számos más területen egyenjogú, tehát ha valaki egyházi iskolában végez, az elismeri az állam, azonban ha egyházi esküvőt tart valaki, azt nem ismeri el az állam. Tehát nem egyenjogú, tehát nincsenek polgárjogi következményei, nincsenek családjogi következményei. Hát eldöntheti, hogy mind a kettőt megtartja, vagy pedig csak az egyiket.
2: Csak polgárjogi következményei nincsenek, de eldöntheti.
3: Hát igen. Én azt mondom, hogy egy szabad, demokratikus jogállamban lehetővé kell tenni azt is, hogy elismeri az állam az egyházi esküvőt is, de nem ez most a mai beszélgetésünk szerintem a legfontosabb kérdése, hiszen
2: igen, csak egybe érnek ezek a dolgok, tehát azért hoztam szóba.
3: Ezt
2: az előbb ugye azt mondta, hogy egyházi, tehát hogy az egy polgárjogi következménye van, de a polgárjogi következményt a polgári jog szabályozza, nem pedig az egyházi jog. Igen. Jó, akkor menjünk tovább.
3: A házasság felbontásának kérdéskörét az egyházi esküvők esetében a kánonjog is szabályozza, hiszen azért nyilván akinek egyházi esküvője van, az követően azért igencsak nehézségekbe ütközik, hogyha esetlegesen valamilyen oknál fogva mondjuk elválnak, és ezt ismételten szeretné valaki megtenni egy egyházi esküvő erejéig, elismertetni a saját házasságát egy második
2: módja van most is a pápától
3: bizonyos keretek között.
2: Jó, menjünk továbbra is időrendben haladva. Ön idén februárban, majd márciusban benyújtott egy országgyűlési határozati javaslatot Mária Pócsról. Elmondaná röviden, hogy mit szeretne Magyarországgyűlés révén ezzel elérni?
3: Hát egyrészt szerettem volna figyelmet fölhívni arra, hogy milyen értékek lelhetők föl Magyarországon, és ez egyébként nem csak vallási egyházi értelemben, hanem azért az elmúlt időszakban számos olyan javaslatom is volt, amely mondjuk a nemzeti kincseinkről szólt, mind a magyar állatokról, mind a különböző hungarikumokról, itt a tokai bortól kezdve a cvakkunikumig, a zsolnai porcelánig, a kodály módszerig, számos olyan érték van, amelyet föl kellene ismerni, föl kellene karolni, és az Európai Unióban eladható termék, csúnya szóval idézőjelben, és ezek védendő értékeket képeznek, és növelik az önbecsülésünket is, és a megbecsülésünket is Európa szerte. Mária Pócs egy olyan szent hely ma is már Magyarországon, amelynek történelmi hagyományai vannak, hiszen ott egy Mária ikon a 1600-as évek végén első ízben könnyezett, ezt követően 5. Ferdinánd elvitette ezt a képet, mert nagyon meghatotta ez a történet, több száz tanú hiteles leírás alapján történt mindez, elvitették Bécsbe, ma is az eredeti példány a Stefánsdomban szerepel, ott van kiállítva. Készítettek egy másolatot, ez 1700 1915-ben és 1905-ben ismételten könnyezett a másolat Mária Pócson. A Stefán Zombi eredeti példány azóta sem könnyezett sohasem. Protestánsok, hívők, nem hívők, császári katonák több százan igazolták, dokumentálták a Mária ikonnak a könnyezését. És számos csoda történt, az gyógyulások történtek ezen a helyen.
2: De ez az a kultúrtörténeti jelentőségét én egyáltalán nem vitatnám, szóval...
3: Ez rendben van, azonban nézzük
2: az indoklás,
3: meg azt, hogy hasonló, hasonló tartalmú helyek esetében, mondjuk Ausztriában Máriacell, Franciaországban Lourdes, vagy Portugáliában Fatima, mind-mind nemcsak, hogy nemzeti zarándokhely, és államilag is úgymond támogatott és elismert szent helynek minősül, hanem komoly idegenforgalmi, turisztikai látványosság is egyben. Tehát én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származom, arról a szegény vidékről, ott annak a térségnek túl a vallási jelentőségén, az egyházi jelentőségén az, hogy a görög katolikusságnak ez egy szeretett szent helye vagy kegyhelye, szerintem az jó lenne, hogyha az állam az országgyűlésen keresztül egy határozat formájában, ami kimondja, hogy ez egy nemzeti kincs.
2: Ennek az államon? Mert az egyház oda teszi, ahová akar, ez teljesen rendben van. Az zarándokol oda, aki akar. Miért kell ehhez az államot, pláne ilyen formán, az országgyűlési határozati javaslattal bevonni ebbe a körbe?
3: Ez egy sokkal kisebb, fajsúlyú és jelentéktelenebb ügyekben szokott állást foglalni az országgyűlés. Akár országgyűlési határozat formájában, akár bármilyen deklaráció formájában. Bármi. Tehát most miért kell például a képviselők jogállását például külön törvényben szabályozni? Miért nem lehet...
2: Nem, állam és egyház kérdésében gondolom, hogy van példája, mert én nem nagyon emlékszem.
3: Az állam és egyház kérdésében nem erre gondoltam. Általában mondtam ezt, hogy sokkal fajsúlytalanabb kérdésében képes az országgyűlés vitatkozni hónapokon keresztül. Ez szerintem nem vita kérdés, ez egy nemzeti ügy lehetne, hogy ha az országgyűlés erre ráerősít, a nyilvánosság felé föltárja, hogy kérem szépen, igenis vannak ilyen értékeink. Ez szerintem nem káros, és ez nem itt az állam-egyház elválasztásának kérdéskörének a problematikája, ez szó sincs erről, ez ettől nem sérül az államnak a hatásköre, ez egy közös érdek.
2: Na jó, akkor a javaslat indoklását idézném szó szerint, igen, amit ön indoklásképpen írt. Összetartozásunk jelképe és forrása ez a hely, Mária Pócs mindenkit befogadó nemzeti szentély. Az Isten szülő kedves hajléka, ahová mindannyiunkat felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül összegyűjt. Ugye azt elfogadja, hogy számos polgártársunk nem jár zarándoklatra, és nem hiszem, hogy a szoborok egyszer csak könnyre fakadnak. Van ilyen, aki nem hiszem. Velük akkor mi legyen? Ők nem tartoznak össze önnel a magyar köztársaságban?
3: Dehogy nem. Dehogy nem. Hát attól még nem kell büntetni azokat az emberek, akik nem hisznek ebben az egész ügyben, nem hisznek a Jóistenben. Ettől még nyilván nem kell kirekeszteni őket ebből a közösségből. Nekem az a dolgom szerintem, és a keresztény demokrata néppártnak is, hogy föltárja azokat az értékeket, amiket mi vallunk, amiben mi hiszünk. Aztán a választópolgárok vagy a magyar társadalom tagjai eldöntik, hogy ezt az értéket akarják, vagy nem akarják.
2: De mennyivel érvényesebb a magyar köztársaságban az ön véleménye, mint azoké a polgártársainké, akik mondjuk népbutik tisztításnak tart minden ilyen kultusz, mert ugye ezzel párhuzamosan akkor joggal vethető föl, kinek tegyen eleget az országgyűlés, önnek, vagy azon polgártársainknak, akik ezt mondjuk népbutításnak tekintik.
3: Hát be lehet nyújtani ilyen javaslatot is, tehát...
2: De egyiket hogy, sem hogy kell, én éppen azt gondolom a kettő közül.
3: Én azt hiszem az értékekre ebben a mai rohanó világban, amikor nagyon kevesen látják az életüknek az igazi tartalmát, kevesen ismerik fel az igazi értékeket, szerintem fogódzók kellenek a magyar társadalom tagjai számára is, mint minden országban. Tehát én azt látom, hogy
2: iránytű kell az emberek számára. Mit tartanak igazinak, és mit nem a saját értékeik.
3: De ettől közül még, hogy az országgyűlés kinyilvánítja, hogy Mária Pócs mondjuk egy nemzeti kincs.
2: De viszont egy olyan közegbe, ahol ezzel megosztást ér el, nem?
3: Hát szerintem pont az ellenkezője. Hát én az összetartozásról beszélek, tehát attól még nem hívők is eljöhetnek Mária Pócsra, és megnézhetik egyszer az életben, attól még nem feltétlenül fontos hinni benne, de legalább tudják, attól még nem kell ezt a, tehát föl kell ismerni ezt az
2: értéket. Az államnak, az országgyűlésnek nem kéne békén hagyni az embereket, hogy gondoljanak, amit akarnak? Szóval miért kell ezt?
3: Amit a bevezetőben mondott, az valóban egy fontos kérdés, hogy milyen államot képzelünk el, milyen országot képzelünk el. Szerintem Magyarországnak ez egyik alapvető problémája egyébként. Ezt sokan mondják rajtam kívül is. Tehát nyilván sokunknak megvan a magunk elképzelése. Azt szokták mondani, hogy konzervatív politikus olyan államot képzel el, amiben azért a hagyományos értékrend az uralkodóvá válik, bizonyos dogmák szerint élni, és a többi. És nem így van, tehát én azt mondom, egy modern európai konzervatív mozgalom, egy kereszténydemokrata, keresztény-szociális értékrendet valló pártnak mindig az a dolga, hogy értékeket mutasson föl, és bízza rá az állampolgárokra, hogy ezeket elfogadja, vagy pedig sem. Én nem teszem kötelezővé, nem kötelező, mondom, Mária Pócsra sem elmenni. Én azt mondom, hogy ez egy érték, aki elmegy oda, az gazdagabban tér haza, lelkileg megerősödve, nem feltétlenül fontos ebben.
4: De onnantól kezdve, hogy ez törvény, onnantól kezdve ez nem kötelező, törvény. Vagy legalábbis országgyűlési határozat.
3: Ez egy deklaráció.
4: Deklaráció.
3: Azt mondom, hogy a zöld zöld, a kék kék. Magyarország zászlaja piros, fehér, zöld. Most jó, nem akarom lesarkítani ezt az ügyet. Én azt mondom, hogy ez egy érték, ezt föl kell ismerni. Az, hogy deklarálunk valamit ettől még, ez nem lesz kötelező.
4: Arról mit gondol, mit szólnának ehhez református kollégái? Hiszen Károli Gáspár 16. századi református bibliafordítónk nem egyszerűen nem kívánatos, hanem egyenesen utálatos bálványimádásként végezte meg a Mária kultuszt.
3: Hát én azt hiszem, az ökumené jegyében ez már azért más álláspontot érdemel, tehát nyilván református testvéreink is ezt másként látják. A Mária Pócsi háromszori alkalommal történő könnyezést is több református honpolgár is deklarálta, tehát ugye számukra valóban nem tekinthető ilyen szempontból szentnek Mária, de még ők maguk is elismerték ezt a tényt, ami ott történt akkor. Tehát hiteles dokumentumok vannak erről.
4: Haladunk akkor tovább időrendben. Most április 15-én Semjén Zsolt, a Fidesz-KDNP frakciószövetség alelnöke és ön alkotmánymódosító javaslatot nyújtottak be a Magyar Köztársaság Országgyűlésében, erről már szó volt. Az alkotmány preambulumát, tehát bevezető szavait szeretnék megváltoztatni. Ebből a 18-20 soros törvényjavaslatból csak azokra a kitételekre kérem majd a magyarázatát, amelyek Istent és a vallást vezetnék be a Magyar Köztársaság alkotmányába. Idézem a tervezetük három szövegrészét. Az igazságot, a jóságot és a szeretetet, mint minden emberi közösség alapjait a jó Istenbe vetett hitből vagy más egyetemes értékek iránti meggyőződésből kifolyólag tiszteletben tartjuk. Aztán odébb, megbecsülve és megőrizve mindazon erkölcsi, szellemi és kulturális értékeket, amelyek az európai keresztény hagyományokban és a magyarság történelmében gyökereznek. Majd megint odébb, érezve felelősségünket Isten, a nemzet és saját lelkiismeretünk előtt. Megmondaná, hogy miért van szükség a jó Isten, a kereszténység, az Isten, sőt a jóság meg a szeretet alaptörvény beiktatására a demokratikus Magyar Köztársaságban?
3: Hát ez megint egy értékfölmutatása. Egyrészt, hogy azt mondom, hogy bármennyire hihetetlen, itt van nálam az összes Európai Unió államának az alkotmánya, a nemzeti alkotmányok. Végig tekintve, ugye 27 tagországról beszélhetünk, megnéztem azt, hogy hány tagországban van preambulum egyáltalán. Azt kell mondjam, hogy többségükben, több mint kétharmadban, 19-ben van preambulum, 8-ban nincsen preambulum az alkotmányok előtt. Én azt mondom, hogy kell egy tisztességes preambulum. Egy olyan országban, aki komolyan gondolja a törvények törvényének a megalkotását, tehát az alaptörvény megalkotását.
4: Ezen nem
3: a magyar, azt hiszem. 89-ben a rendszer átalakítása során született egy 3,5 soros mondat, amely gyakorlatilag arra utal, hogy a többpárti demokráciába történő átmenet folyamatát elősegítve a végleges alkotmány elfogadásáig megalkotja a Magyar Köztársaság alaptörvényét az országgyűlés. Gyakorlatilag ez 20 éve így van. Abban most nem menjünk bele a vitába, hogy ez az alkotmány, ami alapvetően a 49 évi 20-as törvény alapvetően át lett formálva és át lett alakítva, szinte minden paragrafusa, minden szakasza át lett alakítva, hogy ez most mennyire idéglenes, vagy mennyire tekinthető véglegesnek. Azóta számtalan módosítás volt mindenféle vonatkozásban. Egy biztos, hogy szerintem a preambulumot már csak ebből az okból is érdemes végig gondolni és átfogalmazni. Ha már átfogalmazzuk, akkor érdemes megnézni, hogy az Európai Uniós alkotmányok, nemzeti alkotmányok, tehát nem az unió alkotmánya, hanem az elvérzett. Ugye 2005-ben Franciaországban és Hollandiában elvérzett, lisszaboni szerződésről beszéltek, és az el is elfogadásra került, de gyakorlatilag szinte most már mindenhol, de az nem alkotmány.
4: Tehát nem, Európai Unió nem emiatt vérzett el.
3: Nem emiatt, de mindegy, tehát nem lett Európai Uniós alkotmány. A nemzeti alkotmányokban vannak olyan országok, ahol hasonló tartalmú, hasonló természetű megfogalmazások és hasonló értékek vannak felsorolva, mint amelyeket Semjén Zsolt képviselőtársammal együtt megfogalmaztunk. Többek között például az írek hasonló tartalmú, sőt, még egy kicsit, ha úgy tetszik, akkor kevésbé idézőben világnézetileg semleges megfogalmazást alkalmaznak, vagy a németek, vagy a görögök, vagy a lengyelek. És milyen érdekes dolog az, hogyha megnézzük mondjuk az íreket, akiket az előbb felsoroltam, németeket, lengyeleket, görögöket, megnézzük az elmúlt időszakban a teljesítményüket ennek azoknak a nemzeteknek, akikről beszéltem, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindegyik ország óriási sikereket ért el a 20. század második felében. Ha elmegy ma valaki Németországba és megnézi az ottani életviszonyokat, gazdasági helyzetüket, életkörülményeket, életminőségüket, azt valószínűleg, hogyha megkérdeznénk ott valakitől, hogy tudja, hogy ez a két ország...
4: Lengyelországot azért vegyük ki ebből a körből.
3: Lengyelország óriási fejlődésen ment keresztül az utóbbi 15 évben, hiszen sokkal rosszabbul indultak a rendszerváltozásnak, óriási külső államadósságuk volt. Ehhez képest óriási gazdasági növekedésük van, tehát én azt hiszem, hogy felálltak és elég intenzíven fejlődnek.
4: És ezt nem mondom, a kereszténység számlájára írja?
3: Nem mondom, hogy pont ezért, de mondjuk az ír csoda is többek között például. Szerintem visszavezethető azért arra, hogyha egy ország társadalma hisz valamiben, meggyőződéssel val valamit, értékeket képvisel, és az értékek mentén küzd és harcol, és építi a saját országát, a saját karrierjét is, de a saját országát és a saját családjait is, akkor én azt hiszem, hogy azok a nemzetek sikeresebbek és eredményesebbek.
4: Most akkor Max Weberrel kellene vitatkozni, mert ő épp az ellenkezőt mondja, a protestánsok a gazdasági fellendülésnek a motorjai, ugye? Ezt nyilván ismeri
3: Max Weberrel. A protestánsok is értéket képviselnek, tehát...
4: És az, aki nem hisz, az nem képviselő.
3: Hát nem azt mondja, hogy a protestánsok, hanem a kétkedés visz előre, ha jól emlékszem. Tehát
4: de aki nem, nem Istenben hisz?
3: Nincs benne ebben a preambulum részben, hogy az megint elítélendő. Az van benne, ahogyan pontosan idézte, hogy az igazságot, a jóságot és a szeretetet emelem ki, mint minden emberi közösség alapvető értékét, és ez származhat a jó Istenbe vetett hitből, vagy pedig más egyetemes értékekbe vetett hitből. Tehát én nem mondom azt, hogy kötelező hinni a jó Istenben, én hiszek benne. Az, hogy más nem hisz benne, de más egyetemes értékeket val, szerintem ebben az értékválságos világban fontos fogódzókat találni, megint visszatérünk ide, iránytűket magunk elé tűzni, és segít minket abban, hogyha fölismerjük a valós értékeket.
4: De miért kellene Isten előtt felelősséget éreznie annak az országgyűlési képviselőnek, aki nem Istenben hisz, sőt, egyáltalán nem hisz benne? Hogy jön ez ide?
3: De választási lehetősége van. Más egyetemes értékekben is hihet.
4: Na de ha ez
3: nem
4: benne
3: kötelező
4: van.
3: Istenben. Hát benne van, mert vannak olyanok is. A magyar társadalom 75%-a állítólag valamilyen módon a történelmi egyházakhoz kapcsolódik, tehát hisz valamilyen
4: most
3: módon.
4: Most a népszámlálás, ami tudja, egy kényes kérdés.
3: Jó, mindegy.
4: Ebben nem menjünk bele, mert
3: és a felelősségről
4: nem lehet
3: beszél,
4: jól kikeveredni ebben.
3: A felelősségérzet, a lelkiismeretünk, tehát vagy saját lelkiismeretünk előtt számolunk el, vagy a nemzet lelkiismeretet, vagy az Isten lelkiismeret előtt. Tehát Isten előtti felelősségünktől vezérünk el, számolunk el.
4: Ez a preambulum külön... módosítás nem megengedő, hanem azt mondja, hogy Isten előtti felelősség van, mint egy kizárólagosan.
3: Nem
4: engedi meg ezt a hármas felelősség. Amit itt
3: de megengedi, de hogyha belemegyünk nyelvészeti kérdésekbe, én mindig azt mondtam, minden javaslatnál.
4: Nem nyelvészeti kérdés, az előbb mondott verziókat, vagy alternatívákat, most pedig én azt mondom, hogy ebben a módosításban, ebben nem megengedők, ebben Isten előtti felelősségről beszélnek.
3: Hát úgy van, hogy érezze felelősségünket Isten, a nemzet és saját lelkiismeretünk között. Lehet, hogy a szövegezés nem a legkorrektebb, ezt én elfogadom. Bármilyen módosító javaslat előtt én nyitott vagyok egyébként, ami az alapvető értékeket viszi tovább. Tehát nyilván egy kormány törvénytervezetes,
4: miért kell
3: sosem volt még
4: különbséget
3: hibátlan,
4: kiemelni,
3: még egy
4: hogyha sem. A magyar köztársaságról beszélünk, meg a magyar köztársaság alkotmányáról. Szóval a hívő és a hitetlen közötti különbséget miért kell ilyen módon kiemelni, vagy megkülönböztetni?
3: Ez nem különbségtétel, ez pontosan választási lehetőség, ez ki
4: ez
3: szélesít,
4: az?
3: Ki teljesít, dehogy nem. Hát én úgy látom, én legalábbis ilyen szándékon jutottam be, sajnálom, ha esetleg nem mindenki így érti, ezt én elfogadom, lehet ezen még pontosítani, a tartalma a lényeg, az irányultsága a lényeg, az, hogy az értékeket szerintem föl kell vállalni, és emelkedett hagyományokat kell követni, amit az európai alkotmányok is egyébként követnek.
4: Most egy földhöz ragadt kérdést engedjen meg, ha a jóság és a szeretet alkotmányos norma lesz, vagy a preambulum része, elvárható lesz-e mondjuk az ön képviselőtársaitól, főként Orbán Viktortól, hogy bár nem értenek egy Gyurcsány Ferenccel számos kérdésben, de szeressék és tiszteljék benne az ember. Tehát, hogy ne nevezzék ideggyengének, tolvajnak, bűnözőnek, ripacsnak, beteges hazudozónak, és így tovább. Már a kereszténység nevében.
3: Hát nézze, én mindig azt hallottam, hogy a fele baráti szeretet jegyében kell politizálni. Nyilván nem vagyunk egyformák. Nyilván vannak olyan emberek, mindannyiunknak vannak hibái, kinek több, kinek kevesebb, mindannyian törekszünk a tökéletesítésre, legalábbis ebben a hitben kell, hogy éljünk, a jóságra, mindannyiunkban benne van a jóság.
4: Én nem is ezt
3: a
4: kérem.
3: Is.
4: Nem is
3: az élet igazi nagy tudománya, ugye Platón óta tudjuk, hogy a jó és a rossz közötti különbségtétel képességét meg tudjuk-e szerezni, vagy pedig sem. Most nyilván
4: de nem az alkotmányos norma lesz, akkor ez nem választható lesz, mert azt mondja, hogy ön mindig is az az ember volt, hanem akkor ezt egységében kell mondjuk az ön pártjának, vagy az ön szövetséges pártjának is képviselni.
3: Én nem vagyok felgosítva, hogy az említett urak nevében nyilatkozzam, de hát nyilván Orbán Viktor is fele baráti szeretettel viszonyul Gyurcsány Ferenchez. Tehát az, hogyha valaki ezt mondja róla, attól még egyébként...
4: Na azt a pillanatot azért megnézni, amikor a fele baráti szeretetet gyakorolja Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc.
3: Jó, én elfogadom, hogy de ez megint messzire vezetne ez a beszélgetés, hogyha ebbe belemennénk. Elfogadom, hogy a politikai stílus nem a legjobb Magyarországon, ez tény. És általában nyilván mind a két félnek vannak
4: kínálkozása.
3: Magatartás is lehet, de én mindig azt láttam, voltam kormányzati szerepkörben, és voltam államtitkár az Orbán kormány időszakában, szerintem mindig a hatalomban lévőknek kell elsősorban gesztusokat tenni, és mindig a hatalomban lévőknek van esélye arra, hogy változás következzen be a politikai stílusban. Tehát, hogyha Gyurcsány Ferenc nem olyan módon viszonyul, nem olyan stílussal áll elő, és nem olyan módon vezeti félre az állampolgárokat, ahogyan félre vezette, akkor nyilván nem állt volna elő ez a helyzet. Valószínűleg akkor is paprikás lehetett volna a hangulat, de azért én úgy látom, hogy ez egy spirál, amely egyre mélyebbre megy. Most
4: jó, hát ez az önök véleménye, vannak más vélemények, és nem menjünk tényleg ebbe az irányba. Az előbbiekben megtárgyaltakra tekintet és vissza az alkotmányra. Hogyan módosítaná a Magyar Köztársaság alkotmányát, mert a preambulumhoz, vagy a Mária Pócsi kegyhelyhez, vagy az egyházi házasságkötés egyenrangúsításához óhatatlanul mondjuk valamilyen módon módosítani kellene. Mi szerepelne a 60. bekezdés helyén, amely a pillanatban így szól, hogy a Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik. Ez ugyanis ugye alapelv, hogy az állam és az egyház szétválasztásának jegyében a demokratikus magyar államnak tiszteletben kellett tartania állampolgárai világnézeti meggyőződését. Aki akarja, az ateista, aki akarja, az hívő.
3: Vallásszabadság van, és világnézeti szabadság van, ezt az alkotmány kimondja, minden törvény ezt alátámasztja. Az nem helyes, hogyha az állam, vagy ha a politika, vagy ha politikai tényezők beleszólnak az egyházak életébe. Ez valóban nem felel meg a vallásszabadság gyakorlásának. Ezt is, erre is van példa egyébként. Hallhattunk Gyurcsány Ferenctől is, és másoktól is ilyen típusú kijelentéseket a törtömegyházak tevékenységre vonatkozólag. Tehát ez abszolút elítélendő. Ezért például ez az alkotmányos elv ebben az esetben, vagy az említett esetben sérült szerintem legalábbis.
4: De önök most azt várják, hogy a magyar állam a köztársaság törvényeiben foglaljon állást a jóisten, a szeretet, a Mária Pócsi könnyezőszobor mellett, igen, azon állampolgáraival szemben, akik se Istenben, se Mária Pócs csodatételében nem hisznek.
3: De tényleg azt értse meg, hogy ez a preambulum változtatás, ez nem diszkriminatív, ez nem rekesz ki, ez pontosan inkább az értékekre való figyelemfelhívás jelenti, és miért nem merül föl egy ilyen vita mondjuk a német alkotmány preambulumánál, vagy az ír köztársaság preambulumának a vitájánál, vagy a görögöknél.
4: De ez felmerül, mint hogy a franciáknál is felmerül, vagy a spanyoloknál most igen égető módon csap
3: szerintem,
4: föl.
3: Szerintem ha a jóra, az igazságosságra, a szeretetre törekszünk, és ezt az alkotmányban kimondjuk.
4: Világi meggyőződés egyében miért nem lehet a jóra, a szeretetre?
3: Lehet, benne van. Szerintem ez egy más egyetemes értékekből fakadó, ennek az értékeknek a fölismerése. Ez helyes, hogy benne van, és ezért is tartottam fontosnak a ketté választását annak, hogy valaki jó Istenbe vetett hitből, vagy pedig más egyetemes értékekből meríti ezt a jóságra való törekvést. Tehát én ezt azt hiszem, ez kiteljesít, kibontakoztat, ez Magyarországot gazdagítaná, és a politikai közegben, amikor egyébként valóban eléggé sarkos szembenállás van, és nem csak a politika itt a lényeg, hanem a társadalom tagjai elsősorban. Hogyha a társadalom tagjai azt látják, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányában igenis szerepelnek már a preambulumban értékek, és ezek mérvadóak lehetnek, és itt törekszik legalábbis arra, mert azért nem csak erről van szó, hanem a szolidaritásról van szó, az állampolgárok jólétének előmozdításáról van szó, a határon túlélő nemzettársainkról is szó van benne, az ember méltóságról is szó van benne, a szabad és boldog életre való törekvés támogatásáról szó van benne, tehát nagyon sok egyetemes értékről van szó benne.
4: Pont ezért nem kéne talán ezt megosztani már így módon.
3: De nincs megosztva. Én úgy látom, hogy ez nincs megosztva, sőt, pontosan olyan mértékben közösségé formálja a magyar társadalmat, amely hasonló módon az európai gyakorlathoz és a sikeres európai nemzetekhez képest is szerintem reális alternatívát ad arra, hogy a magyar nemzet is sikeres lehessen.
4: Jó, de hát azért, hogy az a sikeres nemzet Európában, aki vagy amely keresztény, azért hát nézze, se Franciaországra, nem igazán Franciaországban, ott vannak a keresztények,
3: de
4: nagyon nagy számban.
3: Igen. Ha az ellenkezőjét állítanánk, hogy aki mondjuk nem a jóságban, nem az igazságosságban, nem a szeretetben, hanem a gyűlöletben, a hazugságban, a rosszaságban hisz, azok pedig hova jutnak? Hát nyilván ezt sem lehet tenni. Én azt mondom, hogy ki kell mondani a pozitív értékeket. Aztán nyilván nem mindenkinek tetszik, de én úgy érzem, hogy a társadalom jelentős része, ha mélyen belegondol, és a politikai életszereplő is, ha mélyen belegondolnak, és megvizsgálják a saját lelkiismeretüket, akár világi, akár jó Istenbe vetett hitből merítik ezt, akkor rá fognak jönni arra, hogy ez egy fontos célkitűzés, és erről beszélni kell. Nagyon köszönöm önnek, hogy már most ezzel a párbeszéddel valahogy elindult, nem veszekedés, hanem egy olyan értelmes párbeszéd, amiből hát, ha valami jó dolog sülhet ki.
4: Azt nem merem ugye mondani, bár csak gondolom, de azért zárja be meg, hát ha ön is megérti ebből, hogy mások is vannak a világon, mint pusztán csak a hívők.
3: Így van. Jó. És meg is értem őket.
4: A beszélgetés alkalmat ad arra, hogy tovább gondoljuk, hogy meg is ígérem, hogy folytatni fogjuk. Köszönöm más szépen. Közegben, vagy más közreműködőkkel. Köszönöm szépen.

Kedves gyerekek, először hozzátok szólok. Egy történetre utalok a Bibliából, amit én azt hiszem mind ismertek, csak valamit szeretnék vele kapcsolatban külön hangsúlyozni. Biztos hallottatok arról a 12 éves kis izraeli kislányról, akit, amikor hadban áll Szíria Izraellel, fogságba vittek, és a szíriai hadsereg vezér feleségének kellett, hogy szolgáljon, segítsen mindazokban, amiben ő kislányként tudott. És mivel kiderült ez a tragédia érte a családot, hogy a hadsereg vezér leprás lett, amiről talán hallottatok, hogy egy borzasztó gyógyíthatatlan betegség volt, mindenkinek el kellett hagynia a családját is, mert annyira fertőző volt, és külön ilyen lepratelepen éltek ezek a betegek. És mikor a kislány ezt meghallotta, akkor azt mondta az asszonyának, hogy bárcsak szemtől szembe lehetne a férje, a hadseregvezér, azzal a prófétával, aki Izraelben van, Elizeussal, mert biztosan meggyógyítaná a betegségéből. És a Bibliában azt olvassuk, hogy erre elmondta ezt a feleség a férjének, és ő elindult nagy kísérettel, annak ellenére, hogy ellenségeskedésben volt a két ország, hogy gyógyulást kérjen az Izrael prófétájától, Elizeustól. És én most azt a kérdést szeretném feltenni nektek, hogy nagy dolgot mondott ez a kislány. Leprából senki nem tudott meggyógyulni, senki nem tudott valakit meggyógyítani. És ő azt mondta, hogy van ott egy proféta, aki meg fogja gyógyítani. Hát erre elindultak egy 12 éves kislánynak a szavára, hogy egy ilyen hihetetlen dolgot megpróbáljanak, hogy a leprából meggyógyítja Izrael prófétája. Mit gondoltok, miért lehetett ez? Mert ezt a kislányt úgy ismerték meg, hogy igazmondó. Hát különben ilyen nagy dolgot el nem hittek volna neki. Hogy olyan proféta létezik Izraelben, aki még a leprából is meg tudja gyógyítani ezt a hadseregvezért. Olyan megbízható volt ez a kislány, olyan tiszta volt a beszéde, annyira tudták, hogy amit mond az úgy van, hogy nem kételkedtek és elindultak. És szeretném megkérdezni, hogy ti mindig igazmondó gyerekek vagytok-e? Tudom, hogy ez gyerekeknél nem olyan egyszerű, mert vannak gyerekek, akik, hát mikor egy kicsit bajba kerül, valami rosszat csinált, inkább nem vallja be, inkább valamit úgy mellé beszél, vagy letagadja. Aztán vannak gyerekek, akik egyébként a szüleik is nagyon gondosan tanították őket, és azért nagyon rossz a lelkiismeretük, hogyha véletlenül kicsúszik valami a szájukon, és erősen elhatározzák, hogy ők mindig igazat mondanak. De azért van olyan formája is a hazugságnak, mikor egy gyerek füllent, hallottátok? Füllent. Úgy kitalál valamit, és úgy mesél. Ha ez a kislány is ilyen lett volna, akkor nem hallgatnak a szavára. És nekem is eszembe jut egy kislány, egy nagyon rendes, komoly kislány volt, hívő kislány is volt, és mégis belecsúszott ilyenbe. Az iskolából hiányzott egy gyerek, még elsős vagy másodikos volt, és akkor hát mondták, hogy milyen beteg az a gyerek, és ő meg elkezdte mondani, hogy ő még ott járt, és még hallotta azt is, hogy hát lebénult meg ilyeneket. Valahogy nagy akart lenni a többi gyerek előtt, vagy miért, hogy ő mennyit tud erről, ilyeneket mesélt, és nem volt igaz. Hát a tanítónéni meg hallotta ezt, és akkor ő meg fölhívta a szülőket, és kiderült, hogy ott se járt ez a kislány. És olyan tapintatos volt ez a tanítónéni, mert a kislány különben nagyon rendes volt, hogy szünetbe odahívta. És mondta, hát miért mondtad ezt? Hát fölhívtam a szülőket, nem is igaz. És csak annyit mondott neki, én nagyon szégyellem magam. Mintha azt mondta volna, helyetted is szégyellem magam. Na, ez a kislány élethosszíglan megtanulta, hogy ő soha-soha olyat nem mond, ami nem igaz. Még a füllentés is hazugság, az sem. És szeretném, gyerekek, ha ti is a szívetekbe vésnétek, hogy legyen a ti beszédetek is olyan, hogy az emberek, akik a gyerekek vagytok is, de ti mondtok valamit, abban biztosak, hogy az úgy van. Mert ez a gyerek soha nem mond mást, mint a valóságot, mint az igazat. És szeretném, ha egy Biblia ígére is emlékeznétek, azt olvassuk Jelenések könyve végén, hogy Isten országába senki sem megy be, aki szereti és szólja a hazugságot. Hát
kívánom, hogy ez tőletek mindig messze legyen, szeretni is szúrni a hazugságot. És gondolkozzatok egy kicsit, hogy valaha nem hazudtatok-e mégis, és ha eddig nem bántátok meg, kérjetek a Jóistentől bocsánatot, és ha szüleiteknek mondtatok nem igazat, vagy másnak tőle is kérjetek bocsánatot. Mert azzal az ember ugye a lelkéből kidobja ezt, és az egy védőfal lesz, hogy többet nem hazudik. Hát kívánom, hogy ilyen biztosan igazmondó gyerekek legyetek mindig. Menjetek szépen a helyetekre.

0: Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, Máté evangéliuma 17. fejezetéből, a 24. verstől a 27-ig. Tehát Máté evangéliuma 17. fejezetéből a 24. verstől a 27. versig olvasom az igét. Mikor pedig eljutottak Kapernaumba, mármint Jézus és az őt kísérő tanítványok, a két drachma szedők Péterhez mentek és mondták néki, a ti mesteretek nem fizeti-e a két drachmát? Mondta Péter, igen. És mikor bement a házba, megelőzte őt Jézus mondván. Mit gondol Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktól-e, vagy az idegenektől? Mondta néki Péter, az idegenektől. Mondta néki Jézus, tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vondd ki az első halat, amely ráakad, és felnyitván a száját egy státert találsz benne, azt kivévén add oda nékik, én érettem, és te éretted. Nemrégiben a szombatiskolában szerepelt ez a történet, többször is visszatért rá a szombatiskolai tanulmány, és én nem vagyok meggyőződve róla, hogy teljesen megértettük mindannyian ezt a történetet. Azon kívül olyan különös történet, ami egyedül csak Máté evangéliumában van feljegyezve, és az pedig biztosan nem véletlen, hogy a sok minden között, amit Jézus szólt és cselekedett, ez a történet is megörökítetett. Azt írja János apostol az evangéliuma végén, hogy ha mindazt megírták volna, amit Jézus szólt és cselekedett, a világ se fogadhatná be a könyveket. Hát el is tudjuk képzelni, hogy 3,5 év alatt, ugye? Mi minden tanított Jézus, mi minden cselekedett. De ha valami mégis belekerült a Bibliába és megörökítetett, arról a Jóisten tudta, hogy az idők végéig nekünk mondani valója is üzenete van. És próbáljuk ebből a történetből is megérteni, mi az idők végéig érvényes üzenet és mondani való számunkra. Ugye így olvastuk a Bibliában, hogy Kapernaumban történt az eset, és jött a két drachma szedő, és ő kérdezte Pétert. Mi volt ez a két drachma templomadó? Az alapja egy ószövetségi rendelkezés volt, csak Jézus korára bizonyos mértékig átalakult, ez a rendelkezés pedig Mózes második könyve 30. fejezetében található, aki akarja, mindenki nézzen utána, olvassa el. Egy nagyon érdekes rendelkezés volt, mert arról szólt, hogy minden 20 év feletti izraelita, akit megszámlálnak, ez akkor azt jelentett, hogy besoroznak, és ha számolnak vele hadi cselekmények esetén a hadseregben, az adjon válságul az ő lelkéért, hogy akkor sekelben számolta egy izraeli pénznemben bizonyos összeget. És ezt a Szentírás azon az alapon tette, hogy a Jóisten, bár a létbizonytalanság, állandó létbizonytalansággal járó ókori időkben elkerülhetetlenek voltak a háborúk, honvédő háborúkra volt szükség, és Isten meg is segítette Izraelt ebben, de minden módon tudatosította azt, hogy ez a bűn világában egy szörnyűség, a háború, még ha honvédő is, még ha úgymond igazságos is, és nem személyes áldozatot kellett bemutatni, mint egy szándékos személyes bűnért, de valamivel tudatosítani akarta az Úr bennük is, és maga is ki akarta fejezni, hogy borzalmas dolog a vérontás, borzalmas dolog a háború, és ott teljesen tiszta senki nem maradhat, és ezzel függött össze ez a rendelkezés. Érdekességként említem meg, hogy az Úr máskor is kifejezte, hogy ő ha a bűnvilágában kénytelen is volt népét segíteni ilyen harcokban, mert ilyen az Isten csak együtt lép az emberiséggel, és hatalmi szóval nem lehet békét teremteni és eltüntetni a háborúskodást, de mégis kifejezte, hogy neki ez milyen rettenetes és milyen gyűlöletes az Isten lényének, mert mikor Dávid, aki egyébként Isten kedves embere volt, templomot akart építeni, akkor Isten azt mondta, ne építs nekem templomot, mert hadakozó ember vagy, és vért is ontottál. Te ne építs nekem házat, majd a fiad, akinek az idejében béke lesz, és nem lesz háború, ő építsen nekem házat. Tehát a Jóisten ilyen módokon fejezte ki, hogy a bűnvilágában ez létezik, de, és Isten védelmezi az ő népét, de az ő lelkének mégis borzalom ez, és az embernek is borzalom legyen, és tudja, hogy ez milyen ellentétes az Isten jellemével. És Jézus korára ezt átalakították egy mindenkire vonatkozó templomadóvá, és akkori pénznemben ugye 2 drachma volt az összeg, amit minden évben beszedtek az izraelitáktól. És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon milyen indítékból kérdezte ez a 2 drachma szedő Pétert, a ti mesteretek nem fizeti-e a 2 drachmát? Talán a kérdés hangsúlyából is érezzük, hogy ez egy törbecsaló kérdés volt. Valószínű a farizeusok és írástudók, akik örökké kísérték Jézust az útjain, és ahogy Lukács evangéliumában olvassuk, keresték, ha kikaphatnak valamit szót a szájából, hogy vádolják őt. Olykor a tanítványait környékezték meg, és közvetve a tanítványain keresztül igyekeztek valamiből vádat kovácsolni. És ugye ez is ilyen volt, a ti mesteretek nem fizeti-e a 2 drachmát? Miért lehetett gyanúsítani Jézust ezzel? Mert 2-szer is megtisztította a templomot, a történet idején még csak 1-szer, szolgálata az idején, aztán majd később szolgálata végén újra, és egyáltalán a külsődleges vallásosságot valódi Isten lényéhez illő erkölcs nélkül Jézus mindig kritikával illette is. Hát ezért ott volt a gyanú, hogy, és ugye ezzel igyekeztek vádolni őt, hogy a templomot nem tartja olyan nagynak és szentnek, mint az izraeliták, és rögtön ott volt a gyanú, hogy nem fizeti-e a 2 drachmát. Ugye csak egy pillanatra jegyzem meg, hogy olyan döbbenetes ez az íge, hogy Jézus mindig így kísérték emberek, hogy talán valamit kikapnak a szájából, hogy vádolhassák őt. Olyan megvetésre méltó álnokság ez, mindig legyen távol a mi lelkünktől, hogy soha bele ne keveredjünk ilyenfajta magatartásba vagy stílusba. És Péter, ugye ezt persze érzékelte, az ő füle rögtön hallotta, ez már Jézus szolgálatának az utóbbi szakaszában volt, hogy mire irányul ez a kérdés, és azon gyorsan rávágta teljes jó akarattal és jó szándékkal, igen. Szó sincs róla, hogy a mi mesterünk nem tiszteli a templomot, hogy ne fizetni a templomadót. És azt olvassuk, hogy amikor bement a házba, ezek szerint nem volt messze Jézustól, mert csak egy kis távolságban volt tőle, akkor Jézus megelőzte őt, tehát mielőtt ő bármit mondott volna az esetről, hogy mi volt a kérdés, és ő mit válaszolt, akkor megkérdezte tőle, hogy mit gondol Simon, a föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót, a fiaiktól-e, tehát a király fiaitól, vagy az alattvalóktól és idegenektől. Péter biztosan először nem is álmodta, nem is sejtette, hogy mire vonatkozik ez a kérdés, de Jézus sokszor alkalmazott példabeszédeket, és ő magától értetődően válaszolt rá, természetesen a fiaitól nem, hanem a családon kívüliektől, alattvalóktól vagy idegenektől. És akkor Jézus nyomatékkal mondta, tehát a fiak szabadok, a király fia vagy fiai szabadok. És én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban Péternek leesett a tantusz, ahogy szoktuk köznyelven mondani. Ebben a pillanatban rádöbbent, hogy ő nagyon jó szándékkal, de csak egyetlen szempontból közelítette meg ezt a kérdést. Hiszen tudni kell, hogy Izraelben volt egy réteg, akik mentesek voltak a templomadó fizetése alól. Ezek voltak a papok és a proféták. Ők mentesek voltak a templomadó alól. És ha Jézus megfizeti a templomadót, akkor ezzel akaratlanul is ledegradálja a mesterét, mert akkor ő még csak nem is pap, még csak nem is proféta, hanem egy alattvalója a nagy királynak, nem pedig a király fia, aki köteles a templomadót megfizetni. Pétert nem sokkal korábban kérdezte Jézus, ugye, illetve a tanítványait, hogy kinek mondotok engem, és Péter gyönyörű választ adott. Ugye ezt Máté evangélium a 16. fejezetében olvassuk, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És röviddel ezután, ezt meg Máté evangélium a 17. fejezete örökíti meg, Péter egyike volt annak a 3 tanítványnak, akik az úgynevezett megdicsőlés hegyén látták Jézus átváltozását, látták, ahogy, ahogy ruhája hófehérré lett, ő maga mennyei dicsőségben, és megjelenik néki Mózes és Illés, és beszélgetnek vele, majd felhőt akarja el őket. Tehát ezt ő látta, és élete végéig mély nyomot is hagyott benne. És ezek után, hogy ő abszolút meg volt győződve, és hogy így mondjam, szinte kézzelfoghatóan is bizonyságot nyert arról, hogy Jézus a mennyből jött, Isten fia, a király fia. Mégis ő gyorsan, nagy jó akarattal azt mondta, hogy igen. És ekkor Péter most megértette, hogy ha a legjobb szándék is vezette, elhamarkodottan válaszolt, és akaratlanul hamis bizonyságot tett a mesteréről. És ekkor Jézus így folytatta: de hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vondd ki az első halat, amely ráakad, és felnyitván a száját, egy státer találsz benne, azt kivévén add oda nékik, én érettem és te érettem. A státer olyan pénzegység volt, aminek az értéke 4 drachma, annak felel meg. És mikor Jézus kimondott egy fontos elvet, hogy meg ne botránkoztassuk őket, és olyan módon teljesítette azonban mégis, tehát azt mondta, add, hogy meg ne botránkoztassuk őket, de olyan módon teljesítette ezt az igényt, ami megint csak az ő istenségének a nyilvánvalóvá tétele volt. Mert ki az, aki tudja azt, hogy az első hal, amit kifogsz, az valahol benyelt egy státert, és találsz egy státert a szájába. Ugye vannak, akik szeretik ezt másképp magyarázni, csak ugye példának mondom, hogy amikor az emberek csak emberi módon akarják magyarázni az írást, és tulajdonképpen nincs valódi igeismeretük, vagy valódi hitük sem, akkor mik jönnek ki ebből? Ugye egy sereg komoly, idézőjelben komoly írásmagyarázó ezt úgy próbálja értelmezni, hát Jézus tulajdonképpen azt mondta, hogy majd annak a első halnak az árából, amit kifogsz, abbonnak, ha eladod, annak az ára majd kiadja a érted, és én értem a 4 drachmát. Na de hát, aki ismeri az evangéliumokat, emlékszik a csodálatos halfogások történetére és egyebekre, azt tudja, hogy Jézus úgy nyilatkozott meg, mint aki a természet abszolút ura, aki eznek a titkát nem tudjuk, hogy mi a titka az Isten minden tudóságának, nem csak minden ható, de minden tudóságának, de ezt Jézus egész földi élete egyértelműen tanúsította. És akkor most nézzük meg, miután a történetet röviden áttekintettük, hogy tulajdonképpen mi ennek a máig szóló mondani valója a mi számunkra. Először is ez az elv, amit Jézus itt megfogalmazott, hogy meg ne botránkoztassuk őket, mikor érvényes, alkalmazandó, és mikor nem. Mert ugye mindnyájan tudjuk azt, hogy találkozunk emberekkel, akik nem értik, nem ismerik az Isten dolgait. Találkozunk emberekkel, akik másképp gondolnak valamit, mint mi, és úgy hat ránk az ő, és nem szeretünk mást mondani, mint amit ők elvárnak. Ugye ismerjük ezt az elvárásoknak megfelelés. Emberek képviselnek valamit, mondanak valamit, és hát most mi, hogy az elvárásuknak megfeleljünk, hogy meg ne botránkoztassuk őket, hogy mi másképp gondolkodunk, vagy más a véleményünk. Akaratlanul is, pillanatok alatt tudunk igazodni ezekhez. De ez az elf, hogy meg ne botránkoztassuk őket, csak bizonyos esetekben alkalmazható. Akkor alkalmazható, amikor nem ellenkezik az írással az, amiről szó van. Ebben az esetben a templomadó volt egy bizonyos bibliai alapja, és ugye Jézus, amíg csak a templom érvénye le nem járt, az ő atya házának nevezte a templomot. Tehát nem egy olyan dologról volt szó, ami az Isten igéjével ellentétes. Másrészt pedig Jézus megértéssel kezelte, hogy sajnos a papi vezető rétegnek a hatására az emberek nem ismerték fel azt, hogy kicsoda ő igazán. Ugye szinte nem tudjuk elképzelni, hogy amiket Jézus cselekedett, amilyen fedhetetlen volt Jézus élete, hogy hogyan lehetett az, hogy mégsem ismerték fel őt. De amikor megkérdezte Jézus tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor ilyeneket mondtak, hogy némelyek Illésnek, némelyek Jeremiásnak, némelyek egynek a proféták közül. Ez már ugye Máté evangélium a 16. fejezete jegyzi föl, tehát már Jézus galileai szolgálatában jó mélyen benne van, amikor ez elhangzik, és noha a legnagyobb csodáit cselekedte, és az egész személye tanítása abszolút hitelesített mindent a személyét, és mégis az emberek nem jutottak többre, és ez volt a papi vezető réteg tevékenységének az eredménye. Hiszen amikor még szolgálata legelején, amikor még Jézus alig cselekedett valamit, még csak éppen fellépett, elment hozzá Nikodémus, a zsidók egyik főembere, olyan logikusan kimondta: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert ezeket a jeleket senki sem cselekedheti másképpen, csak ha Isten van vele. De itt döbbenetesen és félelmetesen láthatjuk, hogy vallási vezetőknek milyen hihetetlen befolyásolási hatalmuk van. Emberek azt hiszik, hogy az Istennek való engedelmesség azt kívánja, hogy alárendeljék magukat vallási vezetőknek is, és feltétlenül kövessék őket. És Jézus korában is így volt, hogy olyan tekintélyen rendelkeztek, hogy azt semlegesíteni tudták, ahogyan Jézus élt és ahogyan cselekedett, és kételyeket tudtak támasztani a személye iránt. És Jézus ezt értette meg, tudta, hogy ez az állapot, tudta, hogy az emberek távolról sincsenek tisztában abban, hogy ő kicsoda a valóságban, és irántuk való részvétből, hogy őket aztán ne lehessen ezzel még jobban Jézussal szembefordítani, hogy lám, kicsoda Jézus, még a templomadót sem fizeti meg. És hogy ezzel is vádolják őt, és ezek az emberek ezt elhiggyék, és ezért még inkább elidegenedjenek Jézustól, ezért mondta, hogy meg ne botránkoztassuk őket, mert nem kifejezetten Biblia ellenes dologról volt szó, sőt, egyáltalán nem Biblia ellenes dolog volt a templomadó. Igaz, hogy Jézus ez alól szabad lett volna, egyértelműen szabad, hiszen ő nem csak pap volt, nem csak proféta volt, hanem egyenesen Isten fia és isteni lény. Jézus azt mondta, ennek ellenére, mivel nem értik az emberek, tömegekben nem értik, hogy ő kicsoda, is megütköznének, és újabb vádpont lenne ellene. Azért ő érettük, és én érettem, fizest meg nékik. De ez az elv nem alkalmazható akkor, amikor valami kifejezetten Isten igéjével ellentétes. Ugye Pál apostol is írja azt, hogy én nem élek a szabadságommal, ugye ismerjük a leveleiben, van ilyen, szabad lennék, de nem élek a szabadságommal, hogy meg ne botránkoztassak embereket, vagy erőtlen hitűeknek ez nehogy tör legyen. Például az apostol nem fogadott el adományokat, noha tudta, hogy joga lett volna bizonyos helyeken, nem fogadott el. Úgy érezte az emberek erőtlenek, úgy érezte, hogy ez vádnak tenni ki őt, akkor két kezével végezte a létfenntartáshoz szükséges tevékenységet, a sátorkészítést. Tehát az apostol messze menően alkalmazkodott ahhoz, hogy az emberek valamit értenek, vagy nem értenek. Nehogy, így mondta Pál, nehogy valami akadályt gördítsek a Krisztus evangéliuma elé. És nekünk is kell alkalmazni ezt a meg ne botránkoztassuk elvet, nehogy valami akadályt gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé, amikor emberek valamit nem értenek, amikor valamire nem felkészültek, és amikor nem az igével kifejezetten ellentétes dologról van szó. De amikor olyasmi van, ami az Isten igéjével ellentétes, akkor az érvényes, amit az apostolok mondtak. Ugye emlékszünk rá, amikor a főtanács elé idézték őket, Istennek kell engedni inkább, hogy nem embereknek. A belékhez írt levélben, ha akár mennyből jövő. Abszurd, ugye a példa, de a Pál apostol az abszurdig fokozza a dolgot. Ha mennyből jövő angyal jönne, és mondana nektek mást, vagy mi, valami történne velünk apostolok, és egyszerre mást kezdünk beszélni, mint ami az evangélium, mint ami az Isten szava, Azt mondta, nem. Ha embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Szökezi le itt, ugyanitt Pál apostol. Tehát nagyon kell disztingválnunk, mikor alkalmazható ez az elf, hogy meg ne botránkoztassuk őket, és mikor nem alkalmazható. És minden embernek az erkölcsisége mutatkozik meg abban, hogy az elvárásoknak megfelelés kényszere az erősebb benne, vagy pedig az igazsághoz való hűség. Minden körülmények között az ahhoz való hűség. És nézzük, milyen további tanítást tartalmaz ez a történet. A következő kérdésünk az, hogy mire tanít az, hogy Péter teljes jó szándékkal, de elhamarkodottan válaszolt. Arra tanít minket, hogy nekünk is sokkal többet kéne Jézust megkérdezni, mert megkérdezem, messze volt Jézus Pétertől? Ott volt, be kellett csak menni a házba. Mennyivel helyesebb lett volna, ha Péter bemegy a házba, és megkérdezi Jézustól, hogy mit cselekedjen. És megkérdezem, nekünk közel van Jézus, ha valamit kérdezni akarunk? Nagyon közel van, hiszen azzal, hogy ő visszatért a mennybe, nem távozott el tőlünk, maga mondta, hogy minden napon ti veletek vagyok, minden nap a világ végezetéig. És ebben még az is benne van, hogy a hétköznapi dolgainkban, a kis problémáinkban is mindenben. De valahogy mi nem tudjuk kiverni a fejünkből azt az istenképet, azt a téves istenképet, hogy hát alapvetően nekünk kell az életünket irányítani, végezni a dolgainkat, és csak nagy dolgokban illik az Urat megkérdezni. Arról nem is beszélve, hogy sokszor még nagy dolgokban se kérdezzük meg. De figyeljük meg, hogy az Ószövetségben milyen gyakran találkozunk ezzel, megkérdezte az Urat, megkérdezték az Urat. És most ugye kicsit saját magunktól kérdezzük meg, hogy mi hányszor kérdezzük meg az Urat. Mondjuk egy elmúlt időszakban mi mindenben kérdezzük meg az Urat. És az ember ezt valahogy azt hiszi, hogy csak mennie kell a saját fele után, csak tennie az élet dolgait, a maga elképzelései során. De amikor nagy bajban van, vagy amikor hát tényleg most már sehogy nagyon tanástalan, akkor esetleg megkérdezi az Urat. De ismétlem, ez a mondat, hogy ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Vagy Jézusnak az a kijelentés, hogy nektek még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Vagy az az ige, amit Jakab apostol ír le, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, és ő készségesen és szemrehányás nélkül adja, késztesse minket arra, hogy mi sokkal sűrűbben kérdezzük az Urat. Mondanék egy példát, amikor Jézus ezt ismerte el, hogy valaki őt kérdezi. Olvassuk a Nátánael történetet János evangélium a második fejezetében. Messiás váró volt, mert keresztelő János tanítványa volt. És amikor keresztelő János tanítványai közül néhányan megismerkedtek Jézussal, ugye talán emlékszünk a jelenetre, hogy mikor keresztelő János szavát újból hallották, hogy ő az Isten báránya, akkor egyszerűen nem tudtak lemaradni Jézustól, és követték őt, és vele maradtak aznap. És ennyi nekik ez első rövid találkozás és beszélgetés elég volt, hogy másnap már úgy adták tovább a hírt a barátaiknak, közvetlen ismerőseiknek, akik szintén keresztelő János tanítványai voltak, megtaláltuk a Messiást. És Nátánael azonban kételyek voltak, és azt mondta, hogy ja, a názáreti Jézust, a József fiát, és azt mondta, hogy hát támadhat-e Názáretből valami jó. De ő mégsem engedett egyszerűen az előítéleteinek, mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy mikor Jézus találkozik vele, mert ennek ellenére, az előítéletei ellenére elment, hogy Jézussal találkozzék, és mikor elment, akkor Jézus azt mondta, hogy láttalak téged, amikor a fügefa alatt voltál. Ki tudjuk következtetni a történetből, mi lehetett a fügefa alatt? Egész biztos, hogy imádkozott. Neki döntő volt a messiás kérdés, és az Istentől kért tanácsot, hogy segítsen neki felismerni a messiást. Hallottak már a híreket Jézusról, és hogy vajon Jézus-e a messiás? És Ellen White hozzáfűz egy mondatot ehhez a Nátánael történethez, és azt írja, nekünk többet kéne a fügefa alá menni. Értjük, mit jelent ez a mondat? Többet kéne a fügefa alá menni. Tehát sokkal gyakrabban kellene kérdezni Istent. Uram, mi a te véleményed? Uram, te ezt hogy látod? És el tudjuk képzelni, hogy Isten elutasítja azt az embert, aki őszintén és komolyan kérdezi őt. Jézus azt mondta, hogy hát földi szülők sem adnátok a gyerekeiteknek mást, mikor kenyeret kért tőletek. Hát a ti mennyei atyátokról elképzelitek, hogy valaki tanácsot kért tőle, és ő majd félrevezeti, vagy nem válaszol, vagy ilyesmi. És majd kérdezem, óriási dolog ez, hogy ha ez az ígéret, ha nincs bölcsessége, kérje Istentől. Hát micsoda lehetőségünk van, hogy Istentől kérhetünk bölcsességet, Istentől kérhetünk tanácsot, ami hétköznapi dolgainkhoz, problémáinkhoz. És miért nem élünk ezzel a lehetőséggel? Miért nem kérdezzük sokkal többet és sokkal gyakrabban az Urat? Sokszor meddig vergődik az ember egy bizonytalanságban, egy aggodalmaskodásban? Hát ehelyett kérdezzük meg az Urat, és nyugodjunk meg, hogyha mi úgy kértük ezt, mint aki alázattal elismeri, hogy nincs bölcsessége ehhez a dologhoz, de mi, mint a mennyei atyánktól bizalommal kérdezzük ezt a dolgot, akkor nyugodtan menjünk a dolgunkra, és tudjuk, hogy Isten útba fog igazítani. Ott és akkor, amikor szükségünk van rá, nem kell ehhez egy csodának történni, hanem egyszerűen megvilágosítja az agyunkat, és abban mi megnyugvást találunk, és kristály tisztán megjelenik előttük, hogy ezt kell tenni. Tehát, ha megkérdeznénk az Urat, aggodalmaskodás, vergődés helyett, és hinnénk azt, hogy ő nekünk válaszolni fog akkor és ahogyan a legmegfelelőbb, akkor nem őrülődnénk problémákon, és nem fognánk mellé, és nem követnénk el hibát, hanem csak megyünk az utunkon, és tudjuk, hogy egyszer csak a Jóisten nekünk ezt megvilágosítja, és akkor azt teljes világossággal látjuk, hogy ez a helyes, ezt kell tenni. És ezt a lelki magatartást kellene nekünk sokkal, de sokkal gyakrabban gyakorolnunk. És még egy utolsó tanítást is szeretnék kiemelni ebből a történetből. Ugye ez a két drachma szedő nem tudott Jézus istenségéről, nem ismerte, vagy nem ismerte el. És Péter viszont ugye tudta. De mégis ebben a történetben neki is, és mindannyiunknak Jézus kétféleképpen is kinyilvánította az ő isteni dicsőségét. Először is, hogy ő nem volt tanúja a beszélgetésnek, Péter is a két drachma szedő között, de amikor bement Péter, ő pontosan tudta, hogy mi történt, sőt azt is tudta, hogy mi a dolog lényege, hogy a Péter azt nem fogta föl, hogy az ő mestere nem köteles a templomadót fizetni, mert ő Isten fia. És egy egyszerű kérdéssel pillanatok alatt rávezette Pétert a dologra. És a másik pedig az a bizonyos első hal, amit kifogott. Ki az, aki terelni tudja, ha kell, még a halakat is? Hát a csodálatos halfogásoknál is ez derült ki. Az Istennek egyszerűen minden lehetséges, szó szerint minden lehetséges. És ez annyira nyilvánvalóvá tette, hogy ő kicsoda. És megkérdezem, hogy mi mindig tisztában vagyunk azzal, hogy Jézus kicsoda. Ugye olvassuk a Bibliában a parancsolatot, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved. És az ember milyen sokszor úgy van, olyan könnyedén mondja ki ezt a nevet. Nem gondolunk arra, hogy ő mindig hallja, ha mondjuk. És amikor imádkozunk, még imádságban is védhetünk-e parancsolat ellen. Közelmúltban olvastam valahol egy, nem is emlékszem biztosan, Spurgeon volt, vagy valaki más, aki egy ilyen hasonlatot használt. Azt mondta, amikor mi imádkozunk, és közben úgy az nem probléma, hogy egy pillanatra elkosszálnak a gondolataink, mert az bárkivel egy gyorsan megesik, utána bocsánat kérünk, visszatérünk az imádkozásba. De amikor úgy el is engedjük, és hagyjuk is, és nem is csinálunk ebből problémát, erre nagyon illik ez a hasonlat, amit ott olvastam. Azt mondja, ez olyan, mint mikor valakit belép egy király fogadó szobájába, és a király beszélget vele, és míg a király szól hozzá, addig ő kinéz az ablakon, mert mintha jobban lekötni az, ami ott zajlik az utcán. Értjük a hasonlatot? Sokszor így vagyunk, hogy megszólítjuk Isten, de nem gondolunk arra, amit így mond egyszerűen a Zsoltáros, hogy ami Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. És ugye kimondjuk esetleg formálisan, mi atyánk, ki vagy a mennyben, de nem realizáljuk, mi az, hogy menny, és mi az, hogy a menny Istenéhez beszélünk. És egy példa, prédikátor könyve azt mondja egy helyen, Isten az égben van, te pedig a földön, azért a te beszédet kevés legyen. És ez nem azt jelenti, hogy nagyon szűrten néhány szót szóljunk, de azt jelenti, hogy csak olyat, amit őszintén, amit teljes szívből mondunk, amit komolyan mondunk. Ugye, amit így fordít a Biblia, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, a szó szerint fordítva így lehetne, ne legyetek fecsegőek, mint a pogányok. Ugye, tehát mesélte valaki nekem, hogy a nagymamája az nagyon szerette a rózsafűzér imádságot, és ült ott a konyhába egy széken, mozsolt a rózsafűzért, mondta az imádságot, közben minden megszólalt, Pisti, ezt csináld, másik gyereknek te ezt csináld, aztán megint tovább. De sokszor mi is hajlamosak vagyunk ám, hogy imádkozunk, és a gondolataink teljesen elkószálnak, hol ide, hol oda. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ha imádkozunk, addig ki se nyissuk a szánkat, míg előbb nem gondoltunk bele, hogy kicsoda az Isten, és hogy a mennyei király fogadó termébe lépünk. És olyan tisztelettel szólítsuk meg őt. Nagyon szeretem azt a bibliai igét Péter levelében, hogy az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nem csodálatos ige ez? És amikor a mi atyánk első kérése így hangzik, hogy szenteltessék meg a te neved, az másokra vonatkozik, vagy ránk is? Hogy az Isten lénye, az Isten neve legyen nekünk szent. Mert ez a pici történet is felvillantja, hogy kicsoda ő. És a mi gondolatainkat ugyanúgy tudja, és a mi beszédeinket ugyanúgy tudja, mint Péterét, és ugyanúgy tudja, hogy mi a lényeg, ugyanúgy tudja, hogy mi a mi betegségünk, vagy mi a mi hibánk, vagy mi az, amit mi rosszul tettünk. De ő nem avatkozik az életünkbe, erőszakkal soha. Ugye, ha mi nem igényeljük, akkor nem. Még a betegektől is mindig megkérdezte, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Akarsz meggyógyulni? Pedig hát rájuk volt írva, hogy miért mennek hozzá. Mert az ember igénye nélkül nem cselekszik. Ha mi nem kérdezzük, nem fogja ránk erőszakolni az ő véleményét vagy tanácsát. De ha kérdezzük az Urat, biztos, hogy az Úr válaszol, és úgy válaszol, ami a tökéletes, ami a tiszta, és semmiképpen cserbe nem hagy bennünket. Hát azzal fejezzük be ezt az ige hirdetést, hogy mi kérdezzük az Urat sokkal többet. Legyen egy fordulópont az életünkben, és jusson eszünkbe, hogy egy tiszteletteljes megszólítás melletti komoly imádságban mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Uram, nincs bölcsességem ehhez is ehhez a dologhoz. Félek, hogy téves dolgot teszek, mert tiszta jó szándékból lehet óriási tévedni, mint Péter is. Tiszta jó szándékból, hogy a mesterét mentse a vádakkal szemben, akaratlanul a mesterét leszállította a prófétánál is kisebbre. És ezt ő nem látta. Tehát mi sokszor mondjuk azt az Úrnak, hogy Uram, nekem nincs bölcsességem, tanácsolj igazi csútba, és a segítséget biztosan meg fogjuk kapni. A végidő rettenetes útvesztőiben, hiszen Jézus is azzal kezdte a nagy profétikus beszédét, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Figyelmeztetett a hitetés hatalmára. Nekünk nagyon fontos, hogy Isten tanácsát kérjük, nem csak az igéje által, de úgy, hogy a Szentlélek által konkrétan kérjük, hogy nekünk adjon világosságot, nekünk adjon tiszta látást, segítsen minket helyes válaszokhoz, helyes döntésekhez. A Jóisten áldja meg az ő igéjét mindannyiunk számára. Amen.
1: Isten tiszteltünk végén a gyülekezet énekelje el a 233-as számú ének első négy versét. Tehát a 233-as számú ének első négy versét énekeljük.

0: térdeinket meghajtva imádkozunk.
1: Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni, hogy ezt a történetet is megörökítetted a mi számunkra. És Urunk, annyira szembesít minket azzal, hogy mi milyen könnyen egy szempontból nézünk dolgokat, és nem tudjuk látni az egészet, és nem tudjuk megtalálni a helyes pontot. Drága jó Urunk, segíts, hogy azok közé tartozzunk, akikben van annyi alázat, hogy folyamatosan elismerjük, hogy nincs bölcsességünk, nincs elég bölcsességünk ahhoz, nincs isteni bölcsességünk ahhoz, hogy ebben az űrzavaros világban, a komplikált dolgok között mi mindig meglássuk a te utadat, az igazság biztos egyenes ösvényét. És bocsásd meg nékünk, Urunk, hogy bár valljuk, hogy hiszünk benned, bízunk benned, mégis oly ritkán kérdezünk meg konkrétan dolgok felől. Segíts, hogy ez a történet is rávezesse minket arra, hogy ezt sokkal inkább gyakoroljuk. És Urunk, bocsásd meg azt is, hogy biztos, hogy mi is sokszor vétettünk a parancsolat ellen, hogy a te nevedet ne vegyük hiába a szánkra. Bocsásd meg, hogy olyan könnyen gondolataink is elkalandoznak, és olyan nehezen tanuljuk meg az igazi tiszteletteljes, de egyben hittelteljes buzgó imádságot. Segíts, hogy a rohanó életünkben, amikor oly nehéz azt az igazi csendet megtalálni a belső szobában, amikor tudatosulhat bennünk, hogy te ki vagy, és mi hozzád szólunk, és mindent rád bízunk, hogy mi mégis megtaláljuk, olyan nagy legyen bennünk a szomjúság, olyan nagy legyen bennünk a szükségérzet ezután, hogy minden akadályt legyőzve megtaláljuk a helyet, az időt, amikor mi így könyörgünk hozzád, és minden dolgunkat rád bízzuk. És Urunk, hisszük is, de kérjük is, hogy adj nekünk olyan bátorító, buzdító tapasztalatokat arról, hogy hallod az imádságunkat, és válaszolsz rá, hogy egyre erősebb legyen bennünk, és egyre inkább gyakorlattá legyen, hogy téged kérdezünk. Hallgasd meg, Urunk, kérünk a mi imádságunkat. Maradj a te békességeddel és szeretetteddel mindannyiunkkal. Amen.
0: Szombatnapi istentiszteletünk zárásaként énekel a gyülekezet a megkezdett ének 7. és 8. versét. Tehát a 233-as számének 7. és 8. versét énekeljük el.

0: Még egyszer szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, most már egyre teljesebb létszámban vagyunk jelen. Kérlek benneteket, hogy Sámuel első könyvénél nyissátok meg a Szentírást, és először gyerekek, hozzátok fordulnék ezen könyv kapcsán is. Lehet, hogy ti magatok sem gondoltatok arra, hogy mennyire különös szeretettel szereti a gyerekeket az Isten. Gondoljatok bele, hogy Jézus is egy alkalommal, nem egy alkalommal, több alkalommal is a felnőtt tanítványokat, meg a felnőtt népet figyelmeztette arra, hogy nagyon figyeljenek oda a gyerekekre, és nagyon vigyázzanak, mert amíg nem lesznek olyanok az okos felnőttek, mint a gyermekek, na nem a csintalanságban és a rosszasságban, hanem sokkal inkább a nyitottságban, és abban, hogy odafigyeljenek az Isten szavára, és nyitottak legyenek azt megcselekedni, hinni tudjanak benne, hogy legyen gyermekes hitük, akkor tudnak csak bemenni az Isten országába. És ugye Sámuel könyvének, amikor az első fejezeteit olvassuk, akkor megtalálunk egy olyan történetet, hogy egy kisgyermeket születése után nem sokkal az édesanya egy fogadalma miatt a templomba visz, hogy a templomban nevekedjék föl. Ez Sámuel volt. Kisgyermekként volt ott a templomban Éli főpap mellett. És milyen csodálatos dolog. Nem az a csodálatos, az a nagyon szomorú, hogy Élihez már nem szólhatott az Isten. Mert ő maga ugyan törekedett a jóra, de nem figyelt arra, hogy a fiai mit tesznek, mit nem tesznek, nem figyelmeztette őket, és nem gátolta meg a gonoszságot, az önzést, a másik emberen való uralkodást az Isten népe között. És ő hozzá már nem tudott szólni az Isten, mert neki már nem volt nyitottsága arra, hogy meghallja az Isten szavát. És egy éjjel, amikor a templomban aludt a gyermek, illetve hát akkor még csak sátor volt, mert a templom az majd jóval később épült csak fel, a sátor közelében aludt, egyszer csak hallotta, hogy szólította valaki. A gyerek azt hitte, hogy a főpap. És bement hozzá, és kérdezte, hogy itt vagyok, miért szóltál? A főpap mondta, hogy én nem szóltam. És ez megismétlődött háromszor. Ekkor a főpapnak eszébe jutott. Milyen szomorú, hogy csak ekkor jutott eszébe. Gondoljatok bele. A legelső alkalommal kellett volna, hogy kapcsoljon. Hogyha ő nem szólt, a gyerek pedig odajött, hogy valaki szólította őt, hát akkor már akkor kellett volna mondania, hogy akkor ez biztos, hogy az Isten volt. Ilyen volt ez a főpap. De a harmadszorra mondta a gyermeknek, hogy nem én szóltam, de hogyha ennyire hallottad, hogy szólt valaki, akkor maga az Isten szólított meg téged. És ha megszólított, akkor így és így csinálj. Visszament Sámuel a fekvőhelyére, megint szólította az Isten. Már is felejtette, hogy mit mondott Éli, de most már nem ment el, és meghallgatta, hogy mit mondott neki. És az Isten elmondott neki egy proféciát, egy komoly figyelmeztetést, ami főként Élire és az ő házanépére súlyos ítéletet mondott ki. Az Isten nem mondta azt a kis gyermeknek, hogy most ő ezt azonnal kötelessége elmondani mindenkinek, csak elmondta. Micsoda megtiszteltetés, hogy az Isten egy gondját, egy komoly problémáját megosztotta egy kisgyermekkel, az ő népével kapcsolatban. Soha nem tudhatjátok ti sem, hogy mikor akar megszólítani benneteket az Isten. Ezért kérlek benneteket, hogy figyeljetek oda. Figyeljetek oda a tanításokra, amit hallotok nagymamától, másoktól itt a gyülekezetben, az Isten dolgairól, hogy meg fogjátok hallani majd, hogyha az Isten szólít benneteket. Eszembe jut például egy történelmi esemény is, amikor 101 néhány évvel ezelőtt az északi államokban, ahol az evangélikus vallást gyakorolták, Luther vallását, de annyira bemerevettek a saját vallási tanításukban, hogy amikor felnőttek, kezdték mélyebben magyarázni a Bibliát, akkor egyenesen börtönbe csukták őket. És az Isten mit tett? Olvashatjuk a Korszakok nyomában című könyvben. Gyermekeket szólított meg, és gyermekek hirdették Isten lelkétől ihletetten, szinte látomás állapotában, gyermektársaiknak és felnőtteknek is Jézus közeli második eljövetelét. Nem tudhatjuk, hogy amikor majd bárki elhallgattatja a felnőtteket, hogy nektek, gyerekek, milyen hatalmas feladatotok lesz, hogy képviseljétek az Isten igazságát. És ezért lenne fontos, hogy már most odafigyeljetek, hogy mi is az Isten tanítása az ember életével kapcsolatban. És hogyan tudunk mi valóban Isten szolgálatában élni, akár gyermekek vagyunk, akár felnőttek. Azt hiszem, hogy ahhoz semmiféle magyarázatot nem szükséges fűznem az itt jelenlévőknek, hogy Jézus második eljövetele nagyon közel van. De érezzük ennek a közelségnek a negatív szeleit, mégpedig egyre erőteljesebben. És itt már nem csak az időjárásra gondolok. Ezért különösen nagy a felelősségünk, hogy most Sámuel első könyve 4. fejezetében leírt történet tanulságait levonjuk, és a magunk életére nézve végig gondoljuk. Még talán annyit elmondanék, mielőtt felolvasnám ezt az ige szakaszt, hogy Isten kiválasztotta a zsidó népet, hogy őneki legyenek papjai, képviselői az emberek előtt, a pogány világ előtt, és el is döntötte az Isten ekkor, hogy ő közöttük fog lakozni, és a pusztai vándorlás során ott volt velük a felhőoszlopban, a tűzoszlopban, amikor megépítették a sátrat, akkor már a szent sátorban is, és a sátorba berakták azt a kőtáblát, amit az Isten maga írt az ujjával a táblákra, még az összetört táblák után is. Mózes ugyan kifaraghatta a táblát, de az Isten újra ráírta a saját ujjával a 10 parancsolatot. És maga az a tudat, hogy az Isten ott van közöttük, a zsidó népnek nagyon sokszor erőt adott. Persze tudjuk, hogy nagyon sokszor hullámzott ez az erő. Mert amikor megint az önzés, az emberi gonoszság, mások népének, mások szokásainak az utánzása ért el a zsidó népet, akkor megint hanyatlás volt. Aztán újból a templom jelenléte, az Isten jelenléte fölemelte Izrael népét. De mint említettem, Éli főpap korában nagyon súlyos erkölcsi, lelki, de minden szempontból hanyatlás volt jellemző Izrael népére. És így olvasom a 4. fejezetben, és ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izraelben, mármint az, hogy aztán másnap ő nem akarta, de csak el kellett mondani a főpapnak a súlyos proféciát, és ezt megtudta mindenki Izraelben. És kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort jártak Ében Ézernél, a filiszteusok pedig tábort jártak Áfekben. Miről szól ez az első igevers? Ez első igevers arról szól, hogy egész Izraelben tudomásukra jutott, ami már régen nem volt ekkor Izraelben, hogy Isten megint kiválasztott egy embert prófétának. Igaz, hogy ez az ember csak egy gyermek. De mindenki tudott róla, hogy Sámuel próféta. És mit olvasunk? Fogták magukat, és kimentek a filiszteusok ellen harcolni. Hát, ha Sámuel próféta, nem azt kellett volna megkérdezniük, hogy mi az Isten akarata? Ha próféta van közöttünk, akkor nem azt kellene megnéznünk, hogy a próféta mit mond, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk? Igen, a filiszteusok pogány népek voltak, sőt, sanyargatták Izraelt. Helyes dolog szembefordulni a pogányokkal, de nem mindegy, hogy kinek az indítatására. Mert ha idő előtt megyünk, emlékeztek rá, amikor a pusztai vándorlás során volt a 10 kém története, amikor beküldték őket, a 12 kém, és abból a 10 ugye azt mondta, hogy nehogy bemenjünk, mert Anák fiai ott vannak. Sőt, aztán meg akarták ölni a másik kettőt, aki azt mondta, hogy az Úr megígérte, meg fogja adni a földet, meg Mózest is, meg Áront is. És mikor túl voltak ezen az egész szörnyűségen és csapáson, és megtudták az Istentől, hogy a hitetlenségük miatt 40 évig kell a pusztában vándorolniuk, akkor mit csináltak? Az Isten megengedő szava ellenében neki rohantak az ellenségnek, és csúfos vereséget szenvedtek. Ugyanezt történt itt is. Hiába, hogy úgy néz ki, hogy a jó cél érdekében megyünk neki valamilyen hatalomnak, vagy valamilyen erőnek, de ha az Isten erre egyértelmű, világos utasítást nem adott, akkor baj van. Elmentek a filiszteusok ellen harcolni, csatarendbe álltak a filiszteusok Izrael ellen, és megütközének, és megveretteték Izrael a filiszteusok által, és levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. És amikor a nép a táborba visszatért, mondának Izrael vénei, vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Hozzuk elő el magunkhoz az Úr frigyládáját Sílóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. Elküldött azért a nép Sílóba, és elhozák onnan a seregek urának frigyládáját, aki ült a kérubok felett. Ott volt Éli két fia is az Isten frigyládájával, Hofni és Fineás. Mihez folyamodott Izrael? Amikor szervezték a csatát, amikor indultak a filiszteusok ellen, akkor nem sokat törődtek azzal, hogy Isten is van az égben, és azzal a legkevésbé, hogy mit mond erről a proféta. Mert akkor lépni kellett, halaszthatatlanul sürgős volt az idő. De most, amikor kiderült, hogy baj van, most eszükbe jutott, hogy az Istenhez kell fordulni. Na de mit jelentett az, hogyha viszik magukkal a ládát, akkor mi lesz? Gondoljátok, hogy a legnagyobb szentség is, a legszentebb vallásos cselekedet is meg tudja változtatni egy ember szívét, ha az ember nem akar megváltozni? A frigyládában bent volt a 10 parancsolat törvénye. De a 10 parancsolat gondolatainak hol lett volna az igazi helye? Izrael minden egyes gyermekének a szívében. És ez nem történt meg. Vitték magukkal a ládát. És mi történt? És mikor az Úr frigyládája a táborba érkezék, rivalgott az egész Izrael nagy rivalgással, hogy megrendült a föld. Úgy látszik, mégiscsak valami nagyon pozitív dolgot előidézett a frigyláda jelenléte. Mert tudta minden Izrael fia ott a táborban, hogy az Isten közöttük van. És üdv rivalgásban törtek ki. Nem a félelemtől kiabáltak, hanem éppen a békesség, a biztonság hangja volt ez, hogy most itt van köztünk az Úr. Meg fog segíteni. Megígérte, hogy megsegít. Mikor mi jól összerondítunk mindent, bocsánat, és nem is akarunk beismerni semmit, hogy mi most elrontottunk mindent. Megsegíthet az Úr? Mikor pedig meghallották a filiszteusok a rivalgás hangját, mondának, micsoda nagy rivalgás hangja ez a zsidók táborában, és mikor megtudták, hogy az Úrnak ládája érkezett a táborba, megfélemlének a filiszteusok, mert mondának, Isten a táborba jött, és mondának, jaj nékünk, mert nem történt ilyen soha azelőtt. Jaj nékünk, kicsoda szabadít meg minket ennek a hatalmas Istennek kezéből. Ez az az Isten, aki Egyiptomot mindenféle csapással sújtotta a pusztában. Úgy látszik, rosszul értelmeztem a Szentírást. Mert én azt mondtam, hogy ha nem változott meg a szívük, de mégis magukkal viszik a frigyládát, akkor mégiscsak meg fogja segíteni őket az Úr. És lám, Izrael küldetése ez lett volna, hogy a környező népeknek mutassa be az Isten hatalmát. És most a filiszteusok felismerték az Isten hatalmát ebből az üdvrivalgásból, és felismerték, hogy Isten ott van a zsidó nép között, őnekik nincs esélyük, hogy a zsidókat megverjék. Eddig úgy néz ki, hogy nem volt olyan rossz gondolat elhozni a frigyládát. Gondoljatok bele, hogy egy ilyen indulás a csatánál, hogy az Izrael összes harcosa lelkesedik, mert köztük van az Úr, az ellenség pedig kétségbe esik, mert Izrael között van az Úr. De nézzük tovább. Legyetek bátrak, és legyetek férfiak, filiszteusok, hogy ne kelljen szolgálnotok a zsidóknak, mint ahogy ők szolgáltak néktek. Azért legyetek férfiak és harcoljatok. Megütközének azért a filiszteusok és megverettetett Izrael, és kiki az ő sátorába menekült. És a vereség oly nagy volt, hogy Izrael közül 30 000 gyalog hullott el. És az Isten ládája is elvétetett, és meghalt Élinek mindkét fia, Hofni és Fineás. Látjuk ezt? Az Isten előre figyelmeztette őket, ha megtartott parancsolatomat, ha figyelsz a szavamra, akkor ilyen és ilyen áldás fog kísérni. De ha nem, akkor hiába van ott a frigyláda. Akkor hiába vagy te az összes népek közül sokkal magasabb rendű, mint bárki más. Ha a szívedben nincs a 10 parancsolat, ha nem az Isten iránti elkötelezett szeretet vezérel téged, és ha nem ismered be bűneidet, nem ismered be gyengeségedet, és nem az Istentől kérsz egyedül szabadulást és útmutatást, akkor lehet, hogy úgy néz ki, mintha, bocsánat, de nyerésre állna az ügy, de a végén szörnyű lesz a veszteség. De nem itt ér véget a történet. Mert olvasom tovább. Akkor elszaladott a harcból egy ember a Benyámin nemzetségéből, és Sílóba ment, ahol azon a napon ruháit megszaggatván és port hintvén a fejére. És amikor odaért, Éli az ő székében ült, az útfélen várakozván, mert szíve rettegésben volt az Isten ládája miatt. Ugye Éli a település közepén volt a szent sátor felállítva, és ő a sátor elé kiült az útra, mert várta a jövevényt. De ez az egy szem jövevény bejött, Éli mire számított, hogy legalább a csapatnak a maradványa visszajön, sejtette, hogy valami nagy baj van. De ehelyett nem csapat jött, hanem csak egy szem ember. Észre se vette Éli, ráadásul vak is volt. És mikor odaért, és meghal, ült az útfélen várakozván, mert szíve rettegésben volt az Isten ládája miatt, és mihelyt odaért az ember, hogy hírt mondjon a városban, jaj veszékelt az egész város. És meghallotta Éli a kiáltás hangját, és mondta, micsoda nagy zajongás ez. Az az ember pedig sietve előjött, és megmondotta Élinek. Éli pedig 98 esztendős volt, és szemei annyira meghomályosodtak, hogy már nem is látott. És mondta az ember Élinek, én a harcból jövök, én a harcból megmenekültem ma, és mondta, mi dolog történt, fiam? Felelt a követ, és mondta, megfutamodék Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy veszteség lőn a népben. És a te két fiad is meghalt, Hofni és Fineás, és az Isten ládáját is elvették. És lőn, hogy midőn az Isten ládáját említé, hátraesék a székről a kapufélhez, és nyakát szegte, és meghalt, mert immár vén és nehéz ember volt. És ő 40 esztendeig ítélt Izrael felett. Megint figyeljünk oda nagyon a szövegre, mert ebből az egész történetből ezt a leglényegesebb mozzanatot szeretném kiemelni. Éli főpap arra hírre, hogy elveszítették a csatát, még nem rendült meg. Ezt sejtette. Ezért várta a követet, hogy mi történt. Sejtette, hogy elveszítették a csatát. Arra hírre, hogy meghalt a két fia, bizonyára nagyon fájdalmasan érintette, de ezt is sejtette, hogy előbb-utóbb ennek ez lesz a vége. És mi volt az, amitől szinte megbomlott az elméje és hanyatt esett? Hogy az Isten ládája oda került az ellenség közé. Micsoda szégyen! Mit fognak vele tenni? És mi lesz Izraellel? Most már nem oda viszik az Isten ládáját, ahova akarják. Hol lett volna ennek a ládának a helye? A szent sátorban. A szentek szentjébe, ahova csak Éli mehetett volna be, senki más, évente csak egyszer. Ez ekkor is így volt. Ők elvitték magukkal a csatába, mondván, hogy ezt egyedül mi tudjuk, hogy ebben a ládában mi van. Mi tudunk arról, hogy az Isten fog megítélni mindenkit, és nyilván a pogányokat jobban elítéli, mert azok rosszabbak nálunk. Mi jobbak vagyunk, még ilyen rossz állapotban is jobbak vagyunk. És mikor megtudta, hogy ezt hiába mondogatta eddig, akkor Éli élete befejeződött. Hanyatt esett, kitört a nyaka, és azonnal meghalt. De amikor ezt a történetet olvasom, akkor nekem még jobban megrendül a lelkem, egy Élivel egészen ellentétes gondolkodású asszonynak a halála miatt. Ez pedig nem más volt, mint Éli egyik menye. És az ő menye, Fineásnak felesége várandós volt, és amikor meghallotta a hírt, hogy az Isten ládája elvétetett, és az ő ipa és férje meghalának, térdre esék és szült, mert a fájdalmak meglepték. És mikor elalélt, mondának azok, akik mellette állottak, ne félj, mert fiút szültél. De ő nem felelt és nem figyelt arra, és nevezi a gyermeket Ikábódnak mondván, oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája, és az ő ipa és az ő férje. Ez az asszony szülés közben haldoklott, és a prófétaság lelke megemlékezik erről, hogy meg is halt. De akkoriban szokás volt Izraelben, Jákób is így kapta a nevét, hogy a születés körülményeiről nevezik el a gyermeket. Tudjuk, hogy régen nagyon figyeltek erre az ókorban, nem csak Izraelben, más népeknél is, hogy a névnek mindig valamiféle jelentése is volt. És ezt a nevet adta neki, hogy Ikábód. Ez persze nekünk semmit nem mondana, de vár itt segít nekünk a Biblia szöveg, mert elvétetett az Isten ládája. Oda van Izrael dicsősége. Oda van Izrael dicsősége. Elvétetett az Isten ládája. Ez az asszony nagyon fájdalmasan élte meg, hogy meghalt az apósa, meghalt a férje. De ennek az asszonynak sokkal mélyebb fájdalma volt az, hogy nincs ott az Isten ládája. És tudta, hogy az Isten népe, Isten nélkül semmit nem ér. Még akkor se, hogyha nem került nagyon messzire az a láda, hiszen csak a szomszédba került el. Épp hogy az ajtón kívülre. De hogy fog visszakerülni? És ha nincs ott Isten dicsősége közöttük, akkor végük van. Ugyanis a chabod, héber kifejezés ennyit jelent, hogy az Úr dicsősége. Az i, az pedig egy fosztóképző. Az Úr dicsősége nélkül. Most lapozzunk a Biblia másik végébe, a római levélhez. Bizonyára jól ismeritek ezeket az ígéket, amikor a harmadik fejezetben éppen azt a gondolatot kezdi el tárgyalni az apostol, miután előtte a pogányokról komoly vallomást tett, hogy ők az Isten törvénye nélkül is megítélhetőek lesznek, hiszen mindegyiknek van lelkiismerete. És Izraelről éppen nem bátorítólag szól, amikor azt mondja, hogy miattatok káromoltatik az Isten beszéde. És aztán rátér a harmadik fejezetben, hogy mi tekintetben különb hát Izrael, vagy a zsidó, és micsoda haszna van a körülmetélkedésnek, milyen haszna van, hogy közöttük van, úgymond az Isten, és megtudja, hogy mi, hogy semmiképpen nem különbek, mert ezek a kiváltságok, hogy náluk van az Isten beszéde, ott van a frigyláda közöttük, tudnak a szentélyről, tudnak arról, hogy az Isten hamarosan befejezi az ítéletét. De ha a szívükben nincsen a törvény elve, ha nem szívből szeretik az Isten törvényét, akkor végük van. Felsorol néhány ószövetségi idézetet, hogy milyen állapotban van nem a pogány, hanem az Isten népe. És emlékezzetek rá, hogy az utolsó idők hívőiről milyen véleménye van Jelenések könyve szerzőjének és az ihletőnek. Amikor azt mondja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Még az Isten dicsőségére sem. Tanácsolja Krisztus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ezt olvasom a 23. versben. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek. Hát erre egy kicsit felháborodnánk magunkban, mert jó, elfogadjuk, hogy mi Laodiciában vagyunk, de ez inkább a zsidókra vonatkozik, mert hát nekünk most már annyi sok érdemünk van, annyi sok jó cselekedetünk van, hát azért a legtisztábban képviseljük az evangéliumot. Hirdetjük a hit általi megigazulást, beszélünk Jézus közeli második eljöveteléről, hát nincs közöttünk az Isten. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Amikor egy ember visszatekint az eredményekre, és azt mondja, azért csak nem vagyunk annyira rossz állapotban, mert azért csak közöttünk van az Isten, nem lennének ilyen tapasztalataink, ha nem lenne közöttünk az Isten. Úgy néz ki, hogy talán azért nem vagyunk annyira rossz állapotban. Igen, Laodiciában vagyunk, de ebből ki fogunk jönni. Majd eljön az ideje, amikor kijöjjünk. Azt mondja Luther Márton ezekre az úgynevezett jó cselekedetekre, amiben talán valami érdemet sejtünk, ezek a jó cselekedetek mind tündöklő vétkek az Isten szemében. Ami hitből nincs bűn az. És amikor Jézus az ajtón kívül van, akkor nincs bent. És ha nincs bent, akkor nem ő fogja indítani a cselekedetet. Látjuk ezt, hogy nem mindig a tennivaló lenne a fontos, hanem inkább a lelki állapot. Ha Jézus második eljövetele közel van, és ezt mi felismerjük, és felismerjük állapotunkat, hogy mi ránk az lenne a jellemző, ezt a nevet kellene nekünk adni, nem is az, hogy Laodicea népe, hanem az, hogy Ikábod. Hiányzik az Úr dicsősége. Mi az Úr dicsősége? Nem az ő jelleme? És mi a 10 parancsolat? Nem az Isten jellemének a leírata? És hol van a 10 parancsolatnak a helye? Nem a mi szívünkben? És vajon nem kínálja fel Jézus ezt a hatalmas kegyelmet? Én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Mert ha a római levélben tovább lapozunk az 5. fejezethez, akkor a 12., majd a 18. verset szeretném olvasni, illetőleg a 17-18-at. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Ugye jól ismerjük ezt az igét, ahol azt mondja el a Szentírás teljesen egyértelműen, hogy egy ember által jött be a bűn. És ezáltal a halál, és ez a halál elhatott mindenekre, mivel hogy mindenek vétkeztek. Na de azt olvastam a 3. fejezetben is, hogy miért vétkeztek még az Isten népe között is nagyon-nagyon sokan. Mert nem volt ott velük az Úr dicsősége. Az Úr dicsősége nélkül, az Isten jelenléte nélkül mi csak bűnt tudunk elkövetni, a legjobb szándékkal, a legtisztább őszinteséggel is csak rosszat tudunk elkövetni. Ami még úgy néz ki, hogy az Isten szándéka szerint való, még az is rossz. De azért ez egy igazságtalan dolog. Azt írja itt az írás, hogy egy ember vétkezett, és emiatt minden emberre elhatott ez a vétek. Jó, hát mi már ezt tisztáztuk, hogy eredendő bűn nincsen, de mégiscsak valamit örököltünk Ádámtól. És persze az ige pontosít, mikor azt mondja, hogy mivel hogy mindenek vétkeztek. Itt azért nekem eszembe jut az, hogyha mi Ádámtól örököltük a felmenőinken keresztül bűneinket, itt most szülők, hozzátok fordulok, gyerekek talán egy kicsit becsukhatják a fülüket. Hogy amikor látjuk a gyerekünkben a lázadást, a hitetlenséget, a kapkodást, vagy az elzárkózást az Isten dolgaitól, mit gondoltok, kitől örökölték? Te tudod? Nem azt akartad mondani, hogy anyától? Jó.
1: Mi anyukámat úgy hívják, hogy Zsófi.
0: Tudom, ismerem. Nem a bűnt. Nem a bűnt örököltük szüleinktől, hanem azt a gyengeséget, ami miatt már nem vagyunk képesek önmagunkban, egyedül, a legjobb szándék mellett sem jót cselekedni. Már csak az Isten segíthet rajtunk. Eredetileg Istennek nem ez volt a terve. Eredetileg Istennek az volt a terve, hogy Ádámot, Évát megalkotva megsokszorozza az ő szeretetét, megsokszorozza az ő jellemét, éppen ezért a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, ráadásul azzal a képességgel, hogy az ember, akit tökéletesnek alkotott meg, ezt a tökéletességet átörökítse az utódokra. Ezt a képességet tulajdonképpen Ádám Istentől kapta. De ezt a képességét, hogy átörökítse azt, ami ő benne van, ezt a képességét az Isten a bűneset után sem vonta meg Ádámtól. És ezért, hogyha most visszalapoztok a Biblia legelejére, Mózes első könyve 5. fejezetéhez, akkor ott a következőket olvashatjuk. Az első fejezet 5. fejezet első versétől így olvasom. Ez az Ádám nemzetségének könyve. Amely napon teremtette Isten az embert, Isten a saját hasonlatosságára teremté azt. Férfiúvá és asszonyá teremtette őket, és megáldotta őket, és nevezte az ő nevüket Ádámnak. Amely napon teremtének. Élt pedig Ádám 130 esztendőt, és nemzett fiat az ő képére és hasonlatosságára, és nevezze annak nevét Séfnek. Figyeljük! Ádám az elbukott természetében, az önző természetében, amikor azt mondta Éváról, hogy az asszony meg az Istenről, hogy te adtad mellém, de én nem vagyok hibás. A mentegetőzés Ádámja. Az önigazoló Ádám a saját képére nemzette sétet. És persze korábban Káint is és Ábelt is. Ábel is bűnös volt. Különben nem kellett volna bemutatni a áldozatot. Ábel is ugyanúgy örökölte szüleitől az önzést. Csak Ábelben tudott győzni Krisztus. Mint hogy később Ádámban is. De hiába győzött Krisztus közben Ádámban, az öröklés vas törvénye kikerülhetetlen volt. Amit áldásnak szánt az Isten az ember részére, hogy a tökéletesnek alkotott ember át tudja örökíteni ezt a tökéletességet az utódokra, most az önzéssé változott ember az önzést örökíti át a gyermekekre. Ugye ezt már említettem erről a szószékről, de most ismételten fölteszem, mert ugye többen nem voltatok itt, vagy nem is ide jártok. Lehet, hogy másról nem hallottátok, lehet, hogy igen. Szeretném megkérdezni a szülőket. Milyen komoly erőfeszítéseket kell tennetek azért a gyermeknevelés során, hogy a gyerek legyen egy kicsit önzőbb? Olvastatok ilyen tanulmányokat, hogy hogyan kell önzővé nevelni a gyereket? Tehát én úgy látom, hogy nem erre kell nevelni őket, mert ők ennek születnek. De hogyha ez így van, hogy eredetileg önzők vagyunk, és az Isten dicsősége már nincs bennünk, ezért találták ki a fügefaruhát Ádám Éva, hogy hát, ha sikerül pótolni az Isten dicsőségét, akkor nagy bajban vagyunk. Mert azt mondja itt az írás, visszatérve a római levélhez, annak okáért miképpen egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Akkor úgy néz ki, hogy ebben az állapotunkban mi hiába tudjuk, hogy az Isten igazságát ismerjük, hogy pontosan tudjuk, hogy a hitáltali megigazulás hogy megy végbe, hogy pontosan tudjuk az eszünkkel, hogy mit, hogyan kell érteni a Szentírásban, jobban tudjuk, mint bárki más körülöttünk, szenté fog ezt tenni bennünket. De nem erről szól csak a római levél. Mert a római levél előtte az 5. fejezetben arról beszél, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus már akkor meghalt. Krisztus már akkor az életét adta értünk, ez egy olyan tékozló áldozat, amit az Isten megtett, aminek alig-alig lesz igazán gyümölcse. Alig-alig lesz igazán gyümölcse. És az Isten mégis megtette. És ezt olvasom a 17. 18. versben, az 5. fejezetben, mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egyáltal, sokkal inkább az életnek uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, most fordítom a Sámuel próféta könyvének a története szerint, mivel egy ember bűnesete által minden emberre elhatott, hogy ők ikabod, Isten dicsősége nélküliek, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Arról beszéltünk a Biblia alapján, hogy Ádámtól mi azt örököltük, hogy törvényszerűen nem fogunk tudni engedelmeskedni az Istennek. Később a római levél a 8. fejezetében ezt nagyon súlyosan megfogalmazza. A természetes emberi természet, ahogy olvasom itt a 7. versben, a test gondolata ellenségeskedés Istennel szemben, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Kívülről megteheti, látszólag megteheti, de a szívében nincs ott az Isten dicsősége, előbb-utóbb, még ha úgy néz ki, hogy siker koronázza ezt a törekvést, akkor is ki fog derülni, hogy ez csak képmutatás. Semmi más. Erre mondjátok, hogy azért ez túlzás, hogy a farizeusokkal hozom párhuzamba Laodiceát, de a végig gondoljátok Laodiceai üzenetet, az a képmutatás üzenete. A képmutatás leírását olvashatjuk abban, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Még az igazság is nálam van. De nézzük tovább. Azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Az életnek megigazulása. Már az elmúlt alkalommal, mikor itt jártam Győrben, és prédikálhattam, már beszéltem erről, és felolvastam ezt a bizonságtételt, de most hadd olvassam el megint. A bűneset előtt lehetséges volt Ádám számára, hogy igaz jellemet fejlesszen az Isten törvénye iránti engedelmesség által. Ezt olvasom a Tanítványság próbája fejezetből a Krisztushoz vezető lépések című könyvben. De nem élt ezzel a lehetőséggel, és bűne következményeként a mi természetünk is elesett, emberi természetté lett, úgyhogy mi már nem tudunk igazzá válni ezen az úton. Mivel bűnre hajlóak és szentségtelenek vagyunk, nem tudunk tökéletesen engedelmeskedni a szent törvénynek. Nincs olyan saját igazságunk, amely megfelelhetne Isten törvénye kívánalmainak. Krisztus azonban mégis utat készített megmentésünkre. Olyan próbák és kísértések közepette élt e földön, amelyekkel nekünk is találkoznunk kell. Bűntelen életet élt. Meghalt érettünk, és most felkínálja nekünk azt a lehetőséget, hogy elveszi bűneinket. Figyelem, azt a lehetőséget kínálja fel Krisztus áldozata, ha megértjük és elfogadjuk, hogy tőlünk elveszi a bűnt. Itt van a szívünk közepében. Amikor elvette, bizonyítható, mert meghalt a kereszten. Tovább így folytatódik. És a saját igazságát ajándékozza helyette nekünk. Nem hagyja itt a lukat az ember szívében, hanem mi történik? Visszarakja a bűneink helyébe az ő igaz életét. Ez nagyon jó lesz, hogyha a jövőben nem jelképesen értjük. Ez valóság. Mert ezt olvasom tovább. Ha átadjuk magunkat neki, elfogadva őt megváltónknak, akkor bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számíttatunk, ő érette. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és elfogadtatunk Isten előtt úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. Ez nem teológia, ez a valóság. Ez bibliai igék tömkelegével lehet igazolni, hogy ez így történik. A törvény nekünk igazságot nem tud szolgáltatni, illetve szolgáltat igazságot, csak az keserű. A törvény nem tud felmenteni bennünket, nem teheti meg, mert a törvény az egy megvesztegethetetlen bíró. De amikor a törvény úgy kerül be a szívünkbe, hogy Krisztussal együtt, hiszen az ő szívében mi van? Hogy cselekedjem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. A te törvényed az én szívem közepette van. Idézi a zsidókhoz írt levél a 40. Zsoltárt. Jézus bekerül a szívünkbe, mert őszintén megbántuk a bűnt, és úgy tekint ránk az Isten, és a törvény is így mérlegel bennünket, mintha soha bűnt nem követtünk volna el. De még ennél is többet cselekszik értünk. Krisztus megváltoztatja a szívünket. Megváltoztatja a szívünket. Most csak fejből szeretném idézni. János evangéliuma eleje. Hogy is ír Jézusról, Jézus küldetéséről? Kik azok, akik Isten fiainak neveztetnek? Akik nem férfiúnak indulatjából, akik nem emberi módon, hanem Istentől születtek. Ádámtól örököltük a bűnre hajló természetet, az önzést. De Jézus a második Ádám. És adjunk hálát az Istennek, mert Jézus gondoskodott arról, hogy jöjjön egy második Ádám, aki még hatékonyabb lesz, mint az első Ádám volt. És Jézustól örökölhetjük az ő igaz életét. De ez csak újjászületés által. És ha már többen jelentkeznétek, hogy ti már ekkor meg ekkor megkeresztelkedtetek, akkor megint csak a Laodicea levélből idéznék. Légy buzgóságos azért, és tér meg. Kedves gyülekezet, ezen a körzetin tulajdonképpen erről az utolsó mozanatról fogunk komolyabb tanulmányt folytatni, bízom benne, hogy komolyabb tanulmány lesz, mert én azt hiszem, hogy olyan nagyon új dolgot nem mondtam el a mai istentisztelet alkalmával. Megpróbáltam összeszedni a gondolataimat arra nézve, hogy milyen reménytelen állapotban és helyzetben vagyunk, egyen-egyenként is, mint közösség is, minden szempontból. De hogy mi az egyetlen kiút? Hogy egyen-egyenként Krisztus életünk részévé váljon. Igen, de amikor már annyira összezavarodott körülöttünk minden, és bennünk is, amikor érezzük méltatlanságunkat, amikor rádöbbenünk arra, hogy már többször próbáltuk, de csak kudarc-kudarc hátán, amikor ismétlődnek bűneink, az önzés újból és újból előtör belőlük, akkor kezdenénk elveszíteni a reménységünket. Azt mondjuk, hogy igaz ez az evangélium, amit mi hirdetünk, csak valahogy bennem nem működik teljesen. Vajon elfogadhat-e Isten ilyennek, amilyennek vagyunk? Először is szeretnék feltenni egy kérdést. Ha valaki valakinek meg akar bocsátani, egy ember egy másik embernek, és valaki meg akar bocsátani, meg lehet annak tiltani, hogy megbocsásson? Meg van értelme annak, hogyha ő akar, akkor megtegye, vagy ne tegye meg? És Isten az ő egyszülöttét adta értünk, hogy nekünk megbocsáthasson, de úgy bocsáthasson meg, hogy maradék nélküli legyen a bűnbüntetése. Mindnyájan szűkölködnek és vétkeznek az Isten dicsősége nélkül. Ikábódnak nevezik az összes ember. De az Isten ikábóddá lett értünk. Mert Jézusban a kereszten ott volt az Úr dicsősége? Hol volt az Atya? El kellett, hogy forduljon Jézustól. Ő nem csak a felszínre vette föl a mi bűneinket, hanem az Isten dicsőségének jelenléte nélkül, de természetesen az ő isteni lényében jelenlévő dicsőséggel. De elszenvedte helyettünk a bűnbüntetését. Osztozott a sorsunkban. Valakinek reménytelen a helyzete? Jézusnál reménytelenebb helyzetbe senki nem lehet emberfia. Mert mi ezt nem tudjuk, nem érzékeljük. De amikor reménytelenül vergődünk, és nem tudunk egyről a kettőre jutni, tudnunk kellene, hogy Isten ott áll a jobbunkon. Ott áll, ajtó előtt van és zörget. Csak az a baj, hogy a reménytelenségünk dübörgése nem engedi, hogy meghalljuk az örgetést. És az önzésünk meg tiltakozik az ellen, hogy én már rámerjem bízni Krisztusra az életemet. Erről fogunk tanulmányt folytatni Wegener egyik könyvéből, Krisztus és az ő igazsága, egy fejezetet másoltam ki, ami ráfért két gépelt oldalra. Nagyon egyszerű, de nagyon szemléletes képet használ erre ez a szerző, és bizonyára többen tudjátok, 1888-ban ő volt az egyik prédikátor, aki a hitáltali megazolás mélyebb tanítását hirdette a közösségnek, amire Ellen Gould White csak igent és amment tudott mondani minden szempontból. És ezt a könyvét 1890-ben írta meg. Én szívem mélyéből kívánom, hogy mindnyájan hálát tudjunk adni a második Ádámért. És szívem mélyéből kívánom, hogy mindnyájan belássuk szerencsétlenségünket és nyomorultságunkat. Mert ha látjuk a rossz hírt, és nem akarunk kibújni alóla, akkor fogunk igazán vágyakozni a jó hír után, hogy mi Jézustól megkapjuk az örökséget. És ezt tovább tudjuk örökíteni másokra is. Amen. Istenünk, édesatyánk, szívünk legmélyéből mondunk neked köszönetet, hogy te nem hagytál bennünket abban az állapotban, ahova jutottunk. És tudhatjuk, Istenünk, hogy te most is alig várod, hogy a te kitárt karod felé fussunk. Köszönjük, hogy megváltó Jézusunk mindnyájunk számára kinyitotta a tömlöc ajtaját. És szégyeljük magunkat, hogy bár tudjuk, de nagyon sokszor mégsem akarunk kijönni ebből a tömlöcből. Istenünk, könyörgünk a te szent lelked különleges befolyásáért és munkájáért. És segíts meg, hogy meglássuk a te nagy szeretetedet, és folyamatosan, amikor a legrosszabb állapotban vagyunk, akkor is, ami az értelmünkkel megértetett igazságokat végre szívünkbe vési. Segítsd, hogy a mi drága megváltónk mind állandóbb és mind folytonosabb lakosa lehessen szívünknek. Nagyon nagy szükségünk van rá, Istenünk, hogy egyre kevesebb és egyre rövidebb legyen az az idő, amíg még mindig ikábódnak kell, hogy nevezzük magunkat. Könyörgünk, add a te dicsőségedet. Változtasd meg az életünket. És add, hogy egyre több ember ismerje fel a te végtelen nagy szeretetedet és galmadat. Megváltónkért kérjük ezt tőled. Amen.

Kedves gyerekek, először nektek szeretnék a Bibliából egy történetet feleleveníteni, elmondani. Lehet, hogy már ismeritek, hallottátok a történetet, de szeretném a történetre újból a figyelmet ráirányítani, és két tanulságot fogunk belőle levonni. A történet Izrael népe életében játszódik, amikor kezdik birtokba venni az ígéret földjét, és Jerikót beveszik. Emlékeztek Jerikó bevételére? Amikor a falak leomlanak, kiáltanak és leomlanak a falak. Most nem is erről a történetről szeretnék szólni, csak a történet, amiről most szól, ez közvetlenül ezután történik. Bevették ezt a hatalmas és erős várost, Jerikót, és az Úr azt mondta nekik, hogy nem szabad semmit sem elvenni a zsákmányból. Sokat zsákmányolhattak volna, de nem szabad semmit sem elvenni a zsákmányból. És utána, Jerikó bevétele után jön egy sokkal kisebb város, amit be kell venniük, egy jelentéktelen kis város, Ajinak hívták a várost. És képzeljétek el, hogy vereséget szenvedtek az izraeliták, hatalmas vereséget. Pedig egy kis jelentéktelen kis várvaska volt, Jerikót bevették, hatalmas győzelem, utána pedig vereséget szenvednek. A nép vezetője, Józsué, kétségbe van esve, hogy hát mitől volt ez a vereség, és az Úr, tudjátok, mit mondott neki? Azt mondta, hogy azért van ez a vereség, mert valaki engedetlen volt korábban a hadseregből, Izrael népéből, azaz nem is tudjuk pontosan, hogy milyen beosztása volt az illetőnek, de engedetlen volt, és hozzányúlt azokhoz a dolgokhoz, amikhez nem lett volna szabad hozzányúlni. Elvett azokból a dolgokból, amikről az Úr azt mondta, hogy ne vegyétek el magatoknak, nem szabad zsákmányolni. Ők zsákmányoltak, az egyik valaki zsákmányolt. Ezt a bácsit úgy hívták, hogy Ákán. Ez az Ákán talált ott ez aranyvesszőt, ezüst pénzeket, meg talált egy nagyon jó köntöst, egy nagyon-nagyon jó ilyen köpenyt, és úgy gondolta, hogy ezt neki el kell tenni. Engedetlen volt az Úr szava iránt. Az Úr azt mondta Józsuének, azért van ez a vereség, mert valaki engedetlen volt. Valaki olyat csinált, amit én mondtam, hogy ne tegyen. Igen, ám, de ki volt az? Még egyelőre nem lehetett tudni, hogy ki volt az. Az Úr azt mondta, hogy álljanak egymás mellé a törzsek. 12 törzs volt ugye Izraelben, álljanak egymás mellé a törzsek. És az Úr megmutatta, hogy melyik törzsből, tehát melyik óriási nagy családból volt, a Júda nemzetségéből. Utána így ment tovább, szűkebben melyik család. És így végül kijött az Úr rámutatott, hogy Ákán volt az, aki ezt a lopást, ezt a bűnt elkövette. Nála vannak az elrejtett dolgok. Amikor ez kiderült, nézzük meg, be is vallja ez a bizonyos Ákán, azt olvassuk az igében, Józsué könyvében, hogy elismeri, hogy ő tett el ezekből a dolgokból, és azt mondja, hogy bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Isten ellen, és ezt cselekedtem, láttam a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, 200 siklus ezüstöt és egy aranyvesszőt, amelynek súlya 50 siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvettem ezeket, és imé elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepén, az ezüst pedig alatta van. Tehát mit csinált ezekkel, hogy senki meg ne lássa, a sátornak az aljára tette, elásta ezeket, rá volt téve a sátra, hogy semmi ki ne derüljön, hogy ne tudja meg senki, hogy nála vannak ezek a dolgok. De az Úr nem hagyta ezt ennyiben, kiderítette, rámutatott, mert ugye az Isten mindent lát, amit az emberek nem látnak, az emberek szeme előtt rejtve van, ő azt is látja, és megmutatta, hogy igen, ott van a bűnös ember, és utána az Isten ítéletét végre kellett hajtani Ákánon és a családján. De ebből a történetből két tanulságot szeretnék levonni. Vajon ebből a történetből mi a legnagyobb tanulság? Igen? Igen, így van. Tehát, hogy olyan dolgot cselekedtek, ami helytelen volt. Elvettek abból, amiből nem lett volna szabad. Olyan dolgot tettek, amire az Úr azt mondta, hogy ne tegyük. És mi lett a következménye? A következménye az lett, hogy az Isten büntetése utolérte. Mert nem lehetett azt megtenni, hogy az Úr megtiltott valamit, és akkor azt mondom, mintha nem is tett, nem, mintha nem is mondta volna. A bűnnek van következménye. Nem lehet a rosszat büntetlenül cselekedni. De van még egy tanulság ebben a történetben. Amiről mi azt hisszük,
hogy soha nem fog kitudódni, valami olyasmit cselekszünk, az is ki fog előbb-utóbb tudódni. Lehet, hogy nem azonnal, de előbb vagy utóbb ki fog tudódni. Ha én titokban a testvéremmel valami rosszat teszek, vagy titokban valami olyasmit csináltam, amiről azt hittem, hogy senki nem fogja ebben az életben megtudni, előbb-utóbb ki fog derülni. A Biblia egyértelműen azt mondja, hogy az Isten előbb vagy utóbb, de minden cselekedetet majd ítéletre elő fog hozni. Minden titkos dologgal együtt. Nem tehetünk olyat, amiről úgy gondoljuk, hogy na ezt most már soha senki nem fogja megtudni. Isten mindent lát, az ő angyalaival itt van mellettünk, mindent, amit cselekszünk, lejegyeznek az angyalok, feljegyzik a feljegyzések könyvébe, és azok ott vannak. Azokat nem lehet azt tenni, mintha nem is történt volna. Hadd kérdezzem meg befejezésül, egyetlen egy dolgot szeretnék kérdezni. Ha valami rosszat teszünk, és ott van már a feljegyzések könyvében, az angyal is feljegyezte a mi bűnünket, a mi helytelen dolgunkat, amit cselekedtünk. Hogy lehet ezt egyes egyedül jóvá tenni? Hogy lehet abból a könyvből a rossz cselekedeteket kihúzni? Ha megbánjuk a mi bűnünket, ha megbánjuk és jóvá tesszük, ha Istent kérjük, hogy bocsássa meg a mi bűneinket, akkor azok a bűnök kikerülnek abból a könyvből, megbocsátás iratik mellé, és az Úr is megbocsát, mintha el sem követtük volna. De a tanulság, ne tegyünk semmit olyat, amire az Úr azt mondja, hogy ne tegyük, és bármit teszünk, az Úr mindent pontosan lát, őt nem tudjuk becsapni. És azt kívánja, hogy tiszta szívből hűségesen engedelmeskedjünk neki. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg az igét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott levelénél. A korintusi második levél 4. fejezetéből olvasunk el egy igeszakaszt. A korintusi második levél 4. fejezet 16-tól terjedő verseiben a következőt olvassuk. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazonáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Nézzük meg ezt az igét. Hogy kezdődik ez az ige szakasz, amit olvastunk? Azt mondja, azért nem csüggedünk. Hadd kérdezzem meg, Pál apostol életében volt sok olyan körülmény, ami a csüggedésre, az elkeseredésre okot adott volna? Rengeteg körülmény volt az életében. Ugye, utána itt említést tesz a fizikai állapotnak a romlására, ugye azt mondja, ha mi külső emberünk meg is romol, az ő külső embere is ugye romlott, ugye a betegség által ő is idősebb lett, és azon kívül rengeteg próba, nehézség várt az ő életében őrá, még azt követően is, amikor ezt írta, de a múltban is ez volt az élettapasztalata. És mégis mit tudott mindezekről mondani? Azt mondja, ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. És mit mond, hogy miért? Mert nem a láthatókra nézünk, amelyek ideig valók, hanem a láthatatlanokra, amelyek örökké valóak. Mit mond ez az ige? Pál apostol azt mondja, hogy ő azért tudott az élet problémáin, nehézségein, bajain felül kerekedni, mert nem azzal a szemmel nézte a körülményeket és a világot, amivel ember tömegek tekintik. Más volt az ő látóterében, másképp nézte az eseményeket. Nem azt nézte, ami a szeme előtt van. Nem a láthatóra nézett, amit meg lehet tapintani, amit érzékelni lehet, hanem ő a láthatatlanra szegezte a tekintetét. És ezért tudott Pál apostol hitben járni. Hitben járni, nyugodtan mondjuk ki, nem látásban, hitben járni. Nem a láthatókra nézett, hanem a láthatatlanokra. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretnék annyit elmondani, hogy alapvetően kétféle látásmód létezik a világunkban.
Az egyik látásmódot Sátán akarja a mi lelkünkben elültetni, és ez a látásmód pedig nem más, mint hogy mi állandóan lefelé nézzünk, és azt tekintsük biztosnak, amit látunk, érzékelünk, megfogunk, tapintunk, amit valamelyik érzékszervünkkel, de érzékelni tudunk. Az Isten pedig felfelé akar bennünket irányítani, és azt mondja, hogy abban higgyél, amit nem látsz, amit az érzékszerveiddel, a jelenlegi érzékszerveiddel nem tudsz felfogni, egyedül csak a gondolataiddal, a szíveddel tudod elfogadni, azt mondja, erre tekintsél. És milyen érdekes. Az ige azt mondja, hogy amit meg tudunk fogni, amit mi érzékelni tudunk a mi érzékszerveinkkel, az a bizonytalan. Mi nem azt érezzük biztosnak? Mi azt érezzük biztosnak. Azt mondja az ige, hogy az a bizonytalan. És az a biztos, amit mi most nem látunk, és semmilyen módon érzékelni nem tudjuk. Hadd mondjam, azaz bocsánat kérdezek, miről beszélek? Ez micsoda? A bibliai definíciót ad erre. Mi ez? A zsidókhoz írott levélben, a 11. fejezetben, az első versben. A hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hit. Nem láttam. Nem tudom, soha életemben semmi látható, tapintható közelségben nem kerültem hozzá. De valóság, a nem látott dolgok valósága, abban való teljes meggyőződés. Igen, hadd mondjam, az Isten erre szeretne bennünket elvezetni, hogy mi a láthatatlan tekintsük valóságnak, és a láthatót teljesen ideiglenesnek, ideig óráig valónak. De hadd mondjam, ez egy óriási változás egy ember életében, hogy valaki idáig el tudjon jutni. Márpedig hadd mondjam, ha ez nincs bennünk, akkor nem nyerhetjük el az örök életet. Úgy töprengtem, és gondolkodtam azon, hogy tegyek említést egy idézetről, amit olvastam, több helyen olvastam. Az elmúlt évek folyamán többször valahogy a kezembe került ez, hallottam róla, belebotlottam egy valamilyen kis írásba, egy olyan írásba, ami egy nem létező valami. Nem létező, egy olyan dolgot mond el, ami lehetetlen. De ez a kis nem történet, nem is tudom minek nevezem, ez egy milyen műfaj, egy annyira érzékletes kis valami, ami rávilágít arra, hogy igen, mi, ami körülvesz bennünket, azt tekintjük valóságnak, és nem tudjuk elképzelni azt, amit nem látunk, pedig az az igazi valóság. Nem tudom, ki az, aki közületek hallott már róla, vagy olvasta valahol arról a kis két magzatról szóló leírást, amelyik az anya méhében van, ikrek, és beszélgetnek egymással. Az egyik egy hívő, a másik egy hitetlen kis magzat. Azért mondom, lehetetlenség, az egész lehetetlenség, de annyira érzékletesen rávilágít arra, itt van nálam részletesen majd, aki, ha valaki nem ismerni, szívesen odaadom. Ugye arról szól, hogy az egyik megszólal az anyja méhében, hogy te hiszel az eljövendő világban, az életben. A hitetlen azt mondja, hogy hát hogy hinnék, hát az lehetetlen. Akkor a kis hívő magzat elmondja, hogy de hát ott majd járni fogunk a lábunkkal, és enni fogunk a szánkkal. A hitetlen azt mondja, hogy ne mondj már ilyeneket. Hát a köldökzsinóron keresztül táplálnak bennünket, és járni a lábunkon? Hát itt fekszünk, hát hogy lehetséges ez? De igen, biztos, hogy majd lesz ott valami. És akkor folytatják a párbeszédet, és elmondja a kis hívő magzat, hogy majd a mama segíteni fog nekünk. A kis hitetlen azt mondja, hogy a mama... Hát ne nevettesd ki magad, te láttad már a mamát valaha? Azt mondja, nem, én nem láttam, soha nem láttam, de tudom, hogy van. És azt mondja, hát hogy hihetsz benne? Hát ha nem látod, akkor hogy hiszel benne? Azt mondja, csak csendesedj el, és ha elcsendesedsz, akkor meghalod az énekét, meghalod a szavát, megérzed, ha megsimít benne, megsimogat bennünket, mert benne élünk, ő benne, ő általa létezünk. És én azt hiszem, hogy az élet majd valahol ezután fog kezdődni, ha megszületünk.
Nem tudom, hogy ismertétek-e ezt, és mondom, annyira nem is tudom megmondani, hogy ez milyen műfaj, és olyan lehetetlenségekről beszél, de annyira érzékletesen visszaadja, hogy mi, ami körülvesz bennünket, annál tovább nem tudunk látni. Nem tudjuk elképzelni, hogy más is létezik. Hogy majd repülni fogunk, meg az égbe megyünk fel, meg az Istent színről színre látjuk. Ezeket olyan nehezen tudjuk elképzelni, valami olyan mesének tűnik nekünk. Hadd kérdezem, egy kis magzatnak nem tűnhet mesének, hogy majd járni fog, meg enni fog, foga lesz, és a többi, és a többi. Igen, amilyen hihetetlennek tűnhet egy magzatnak ez, ugyanolyan hihetetlen, ami számunkra az, hogy igen, majd a mennybe kerülünk Istennel, ott leszünk vele együtt, és örökké fogunk élni. És hadd mondjam, az Isten hitetlenni akar bennünket ebben tenni. És hadd mondjam, nagyon sokszor előfordul még hívő emberek életében is, hogy elfogadjuk a Bibliát, a teológiai kérdéseket, hiszünk, igen, tudjuk, igen, a Biblia igazat mond, de hogy erre az életünket föltegyük, hogy igen, lesz egy olyan világ, ahol nem így fogunk közlekedni, hanem a csillagok között majd fogunk közlekedni, és ezres, és... Na ne, hát azért az már... Hát erre az életedet fölteszed, hogy majd akkor ott. Hát most ez vesz téged körül. Igen, Sátán ezt akarja bennünk elérni, és az Isten pedig felfelé akarja a mi tekintetünket folyamatosan irányítani. Hadd mondjam, hogy olyan sokszor hallottam emberektől, és most nem tudunk így erről beszélgetni, de azért mégiscsak megkérdezem magunknak, tegyük fel a kérdést, legalább gondolat szintjén megfogant-e már bennünk az, ha egyszer valamit kézzel foghatóan láthatnék, tapinthatnék, érzékelhetnék abból a világból, ami most láthatatlan a számomra, akkor sokkal könnyebb lenne, hogy a láthatatlant el tudjam fogadni élő valóságként. Volt már ilyen gondolat bennünk? Azt hiszem, hogy majdnem mindenkiben fölmerül. De nézzük meg, hogy a Szentírás arról beszél, hogy az ige bennünket és Isten bennünket úgy akar elvezetni a láthatatlanban való meggyőződésre, hogy ehhez nem ad látható bizonyítékot. Így akar bennünket elvezetni. És az ige még tovább is megy. Mert az ige azt mondja, ha én úgy jutok meggyőződésre a láthatatlan dolgok felől, hogy én nem láttam, de igazi meggyőződésre jutok, azt mondja az ige, hogy az erősebb, mintha én úgy jutok valamiben meggyőződésre, hogy a szememmel, vagy valamelyik érzékszervemmel valamilyen módon bizonyságot tudnék nyerni valaminek a létezéséről. És hadd mondjam, illetve kérdezném, mi hogy tudunk ilyen bizonyosságra eljutni valamilyen dolog felől? Hogy tudunk eljutni bizonyosságra? Hogy tudunk valamiben ilyen biztosak lenni, amit nem látunk? Hadd mondjam, egyedül Isten lelke által, Isten munkája révén tudunk ilyenre eljutni, erre eljutni. És hadd mondjam, hogy ez az igén és Isten szaván alapul az ember életében, mert Isten mondja, és az Isten mindannyiunkkal olyan bizalmi kapcsolatba akar kerülni, hogy legyen alapja annak, hogy elhiggyük azt, amit még most nem látunk. Az Isten kialakít minden emberrel, legalábbis ki akar alakítani minden emberrel egy olyan bizalmi kapcsolatot, hogy az ember az életét tudja feltenni a nem látható dolgokra. Hogy alakítja ki ezt bennünk? Ugye először látható dolgokra tereli a mi figyelmünket. Az ígére olvassuk az ő szavát, és utána megtapasztaljuk azt, hogy milyen valóság, az életünkben hogy teljesednek ezek a csodálatos gondolatok. Aztán az életünkben vezet bennünket, élethelyzetekbe enged bennünket, csodák történnek a mi életünkben, megoldódnak problémák, ő bizonyságát adja annak, hogy ő lépett közbe a mi életünkben. Egyre több olyan dolgot cselekszik az ember életében, hogy az ember teljes bizonyosságra jut, hogy igen, ő létezik. Ő megcselekedte ezt is, azt is az én életemben. És ezek után az Isten tovább akar bennünket vezetni, és arra akar bennünket késztetni, hogy higgyünk azokban a dolgokban, amik majd eljövendőek, amiket most még egyáltalán nem tudunk érzékelni. De higgyük el, mert ő mondta.
és ahogy igaz volt minden, amit idáig mondott nekünk, ezután is igaz lesz minden, és úgy fog teljesedni, ahogy azt ő mondta. Két történetre szeretnék hivatkozni, két bibliai személyre, akik eljutottak idáig, eddig a teljes meggyőződésig, hogy valóságnak vették a láthatatlant. Az egyik Mózes, akiről szeretnék szólni. Emlékszünk, amikor az egyiptomi kivonulásnak a nehézségei, a fáraó fenyegetése, az a rengeteg veszély, ami körülvette őt és a népet. Emlékszünk, mit mond a Szentírás a zsidókhoz írott levélben Mózesről? Ő erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Itt álljunk meg azért egy pillanatra, most erre, hogyha valaki hitetlen, vagy kételkedik, vagy úgy ellent akar mondani, akkor azért mondhat ellent, mert hát Mózes látta, nem? Ugye ott volt az égő csipkebokor, Mózessel az Úr színről színre beszélt, hát ezért neki könnyű volt. De erre mit tudunk mondani ellenérvként ennek a történetnek a kapcsán? Hadd kérdezzem meg az Úr jelenlétét szemmel láthatóan, hallhatóan, csak Mózes érzékelte? Nem, hanem az egész Izrael népe. Látták, tudták, hallották. És abból a népből hány ember ment be az ígéret földjére? Pedig látták, hallották, tudták, kézzel fogható bizonyságuk volt. És nem mentek be, mert nem jutottak el odáig, hogy a láthatatlanban teljes egészében hinni tudtak volna és bízni tudtak volna. Igen, tehát a látás önmagában nem vezeti az embert arra a hitre, amit az Isten az embernek adni akar. A másik, amit szeretnék megemlíteni, Elízeus története. Csak egy rövid gondolatot egy történetből, mert nagyon rohan az időnk, egy történetre szeretnék hivatkozni, amikor Szamáriában hatalmas éhség van, és lehetetlennek tűnik ugye az, hogy ez a helyzet megváltozó már szinte az éhhalál küszöbén állnak. És egyszer csak az Úr azt mondja ugye Elízeusnak, ezt az üzenetet bízza rá, hogy holnap ilyenkor eledel bősége lesz a városban. Holnap ilyenkor eledel bősége. Hihetőnek tűnik? Abszolút nem. Elízeus elmondja. Részletezi is, hogy mi, hogy lesz. Erre van egy főember, akire, ugye, aki a király mellett van, és ez a főember mit mondott? Ha csak az Isten ablakot nem csinál az égen, ugye? Különben ez lehetetlen. Tehát teljes hitetlenségnek ad hangot. És erre Elízeus mond valamit, és erre szeretnék hivatkozni. Azt mondja, hogy te a te szemeiddel meg fogod látni, de enni nem fogsz belőle. Mit mondott itt ki Elízeus? Amiben te egyáltalán nem hiszel, ami most még láthatatlan, valóság lesz. És egyszer te is meg fogod látni, de már késő lesz, hogy igazából hitre juss, mert már enni nem ehetsz belőle. Mit mond ezzel nekünk az ige? Ember, most juss el erre, most kell eljutnunk arra, hogy a láthatatlant igaz valóságnak, az egyedül igaz valóságnak értékeljük, mert el fog jönni az az idő, amikor ez a láthatatlan mindenki számára valóság lesz, látni fogja mindenki, de akkor már késő lesz azok számára, akik most nem jutottak el arra a bizonyosságra, hogy a láthatatlan dolgok azok igazából az értékesek, azok az örökkévaló dolgok. Szeretnék három igére hivatkozni, és ez a három ige mindegyik azt mondja, hogy nekünk erre kell eljutnunk ebben a láthatatlanban való teljes megbizonyosodásra. Az elsőt a Timóteusi első levél első fejezet 12. verséből így olvasom. Második levél, első fejezet, 12. verse azt mondja, amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Mit mond? Azt mondja, tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Tudom, biztos vagyok benne, valóságnak élem meg az isteni ígéretet. Majd arra szeretnélek kérni benneteket, három igét olvasunk, ez volt az első. És figyeljük meg, hogy a bizonyosságon kívül mi az, ami közös ebben a három igében.
Tehát ez volt az első, amit olvastunk. Menjünk a másik igéhez, a Korintusi első levél 9. fejezet 25 és 26. verséhez. 25-26. verse pedig ezt mondja. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Talán csak idáig. Ezt a két verset. Mit mond? Úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Tehát biztosra futok. Tudom, biztosra futok. És a harmadik igét is olvassuk el a Péteri első levélből, az első fejezet 13. versét. Egyébként hadd mondjam, hogy ez az ige számomra valami egészen különleges ige. Olyan sokat töprengtem már ezen az igén, mert egész különleges dolgok vannak meg, nem megfogalmazva. Az emberi gondolkodástól teljesen idegen az egész Biblia vers és az egész megfogalmazás. De nézzük meg, mit mond. 1. Péter első levele, első fejezet, 13. vers. Azt mondja, annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, amikor megjelen. Nem különös ez a Biblia vers? Azt mondja, úgy kezdi, hogy felövezvén elmétek derekait. Mit jelent ez a kifejezés, hogy felövezvén elmétek derekait? Mit jelent ez? Gondolkodjatok. Most vegyétek elő minden erőtöket, és gondolkodjatok. A gondolkodásra appellál. És azt mondja, mint józanok, tehát ugye egyébként értjük, ugye józanul gondolkodjunk, és utána azt mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek. Nem érdekes? Hát gondolkodni, hát ez nem azt jelenti, hogy láttam valamit, meggyőződtem valamiről, tudom, múlt történése valami, amiről, azt mondja, nem, mint józanok tökéletesen reménykedjetek egy jövőbeni eseményre. Utal, azt mondja, amelyet Jézus Krisztus hoz néktek, ugye, amikor megjelenik. Hadd kérdezzem meg, ebben a három igében mi volt a közös? Három igét olvastunk, ebben mi volt mindegyikben a közös a bizonyosság mellett? Hogy az eljövendő örök életre tekint, az örök életre, a célra helyezi a figyelmet, a célra tekint előre mind a három ige. Erre szólítja fel az igében, erre szólít fel bennünket Isten az igén keresztül, hogy figyeljünk oda, hogy mit ígér nekünk, hogy miért a földi élküzdés, minden, ami itt ebben az életben történik, mi mindennek a célja, végcélja van, hogy az Isten az örök életet adja, adhassa nekünk ajándékba. Ezt helyezi az Isten a mi gondolatainknak a középpontjába. De nézzük tovább, és nézzük meg azt a gondolatot, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ez megvalósulhasson a mi életünkben. Mi szükséges, hogy erre a láthatatlan dologra mi ilyen valóságosan tudjunk tekinteni. Nem olvasom az igét, csak hivatkozni szeretnék a Kolossé levél 3. fejezet első 3 versére. Ott azt mondja Pál apostol, hogy ha mi ugye újjászülettünk, feltámadtunk a Krisztussal, akkor az odafelvalókat keressük, ahol Krisztus Jézus van, ugye az Atya jobbján ülvén. Azt mondja, ne a földiekkel törődjünk, hanem az odafelvalókkal törődjünk. Tehát ugye hangsúlyozza, hogy először ugye újjászületés szükséges ehhez, mert a testi érzéki ember erre képtelen, hogy valóságnak tekintse az Isten ígéretet. De utána még van egy másik gondolat ebben, azt mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek. Ez már egy tudatos cselekvésre hív bennünket, azt mondja, hogy ember, törődjél az odafelvalókkal a gondolataidban, legyenek ott állandóan az örökké való dolgok. Ez az ige nem csak azt jelenti, hogy a mi foglalkozásunkban mindenhol ott legyen az a fő gondolat, hogy igen, én nem ezért a világért élek, hanem azért, hogy majd üdvözülhessek és Istennel együtt lehessek, hanem az is benne van ebben a felszólításban, hogy ember, gondolkodjál az örök életen, gondolkodjál az ígéreten, amit Isten adott neked. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet felolvasni az Igehirdetések és Beszédek című könyvből, a következőt olvasom.
Ha hagyjuk kedvükre kószálni gondolatainkat, akkor jelentéktelen dolgokon időzhetnek. Ezúton nem nyerünk áldást, ez nem válik javunkra. Létfontosságú eseményeket tár az Úr elénk. Jézus Krisztus eljövetelét, amikor a sírok megnyílnak, a halottak föltámadnak, és mi élők elváltozunk. Ez az esemény töltse be gondolatainkat, ez szorítson ki minden mást. Mit mond, az odafel valókkal törődjetek, az eljövendő dolgokkal, ezekkel foglalkozunk, ezek legyenek a mi gondolatainkban. Figyeljük tovább. Rá kell hát nevelnünk magunkat azokról a dolgokról beszélgetni, melyek békét és világosságot hoznak a mi számunkra. Amint beszélgetésünk a mennyről és mennyei dolgokról szól, Isten angyalai teljesen körülöttünk vannak. És mikor gondolatainkkal és szívünkkel közel húzódunk Istenhez, akkor ő is közel húzódik hozzánk. Szeretete a szívünkben van, és akkor az ajkunk is azt szólja. Nem csupán az a kötelességünk, hogy mennyei dolgokra neveljük gondolatainkat, hanem hogy szóljunk is ezekről. Nem döbbenetes ez az idézet, mit mond? Gondolkodjunk a mennyei dolgokról. De utána mit mond? Beszélgessünk is ezekről, az eljövendő dolgokról. Ne csak teológiai kérdésekről, ne csak hitelvekről, amik nagyon fontosak, de beszélgessünk az eljövendő dolgokról. Na de akkor hadd kérdezzem meg most, miért fontos beszélni is erről? Nem elég az, hogyha én erről gondolkodom? Mert azt mondta, hogy gondolkodjunk, és beszéljünk ezekről a dolgokról, a nem látható dolgokról. Szeretnék egy idézetet felolvasni, amit nagyon-nagyon szeretek, a Nagyorvos lábnyomán című könyv 175. oldaláról. Lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Tehát, ha kimondjuk a mi gondolatainkat, és a gondolatainkban foglalkozunk az örök élettel, az eljövendő dolgokkal, nagyobb súlyt kapnak, igazából valósággá lesz számunkra, ha beszélünk is róla, kifejezzük őket. Utána azt mondja, míg a szavak gondolatokat fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. Ha többet beszélnénk hitünkről, ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érő áldásoknak, akkor mélyebben hinnénk és boldogabbak lennénk. Tehát visszahat az ember hitére, ha kifejezi azokat a gondolatokat, amelyek megfogannak a szívében, akkor az visszahat a szívére, a hitére is, és a kettő egymást erősíti. Igen, ki is kell fejeznünk ezeket, beszélnünk kell ezekről. Neveljük szívünket és nyelvünket Isten páratlan szeretetének dicsőítésére. Figyeljük, neveljük szívünket és nyelvünket. Ez fog igazából majd visszahatni mireánk. De menjünk tovább, és nézzük meg azt a gondolatot, hogy miért szükséges, hogy ez már itt a Földön kialakuljon bennünk. Miért szükséges, hogy már most úgy tekintsünk a láthatatlanra, az Isten országára előre, az ígéretekre, amelyeket nekünk adott, mint igazi élő valóságra. Miért szükséges ez? Lukács evangélium a 17. fejezetét lapozzuk fel, és a 17. fejezet 20-tól 21. versében szeretnék egy olyan igét olvasni, amit elég sokan félreértenek, és bizonyos kérdéseknek a cáfolataként szokták említeni. Mindjárt olvasom az igét. Lukács evangélium a 17. fejezet 20 és 21. verse a következőt mondja. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felelt nékik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el, sem azt nem mondják, imé itt vagy imé amott van, mert imé az Isten országa ti bennetek van. Nem tudom, hallottátok-e már, hogy ellenérvként Jézus valóságos megjelenésével kapcsolatban emberek szokták ezt az igét mondani. Hogy hát maga Jézus mondta, hogy az ő országa nem szemmel láthatólag jő el, hanem az ő országa ti bennetek van.
Erről csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy 2-3 biblia verssel később Jézus maga szól arról, hogy az ő eljövetele úgy lesz, hogy mint a villámlás, tehát mindenki meg fogja látni, ugye az ég egyik végétől a másikig, utána beszél az ő valóságos fizikai megjelenéséről. De Jézus mit akart ebben a 2 biblia versben hangsúlyozni? Amikor azt mondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el, és nem mondják, hogy itt vagy ott van, hanem az Isten országa bennetek van. Mit akart ezzel Jézus elmondani? Azt akarta elmondani, hogy mielőtt Jézus eljönne valóságosan, az ő országának az elvei ki kell, hogy itt alakuljanak a mi életünkben. Egy olyan országnak az elvei, alapelvei, amit még nem láttunk, ahol soha nem voltunk, ezek az alapelvek itt kell, hogy kialakuljanak bennünk. Itt kell nekünk alkalmassá válni egy olyan országra, amit még nem láttunk, még filmet sem láttunk róla, nem is, nem tudjuk, nem érzékeltük, de itt kell nekünk erre az országra alkalmassá válni. Mert ha itt nem jutunk erre alkalmassá, itt nem válunk erre alkalmassá, akkor nem fogunk a valóságos, fizikális valóságában megjelenő Isten országának a részese lenni. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek, hogy válhatunk mi alkalmasak az Isten országára? Szerintetek, hogy valósulhat ez meg bennünk, hogy az Isten országa, a menny, itt kialakuljon a mi életünkben? Ti erre mit válaszolnátok? Hogy alakulhat ez ki az emberben, az Isten országa? Olvastam ebben a könyvben, az Igehirdetések és Beszédek című könyvben egy nagyon-nagyon érdekes gondolatot, és ezt szeretném megemlíteni, tényleg csak egy-egy mondat. Azt mondja, nem mindnyájan vagyunk azonos jelleműek, mégis gyülekezetként hozott össze az Úr. Isten gyermekeinek tekintjük magunkat, és emlegetjük, hogy Isten városa a mi otthonunk. Még egy mondat. Mennyei Atyánk, mint gyülekezetet hoz össze minket, hogy növekedjünk az ismeretben, és alkalmassá váljunk a mennyei közösségre. Nem tudom, hogy ezek a gondolatok hogy érintenek bennünket. Mit olvasunk? Nem vagyunk mindnyájan azonos jelleműek, és az Isten egy gyülekezetbe helyezett bennünket. Mi a földi közösségnek a célja? Többek között. Az Úr miért nem akarja azt, hogy mi magányosan, elszigetelten, egyenként éljük meg valahol, külön elzárva a mi hitéletünket? Mert meg akar bennünket a közösségi életen keresztül, a gyülekezeti életen keresztül tanítani arra, hogy milyen lesz majd az örökké valóságban, azaz pontosabban fel akar bennünket készíteni a mennyei országra. Nem tudom, kedves testvérek, hogy ti hányszor jöttök szombaton a gyülekezetbe úgy, hogy most eljövök azért, mert ismét fejlődni akarok az Isten országára való alkalmasságomban. Hányszor jövünk így a gyülekezetbe? Pedig a gyülekezet ennek a kivált képpen való helye és alkalma. És mit olvastunk? Akinek megvan ez a könyv, érdemes elolvasni a 25-től a 31-ig terjedő oldalakat. Nagyon érdekes dolgokat fogalmaz itt meg Ellen White. Igen, nem vagyunk egyformák, legkülönfélébb dolgok merülnek fel a közösségben, és mégis a közösségen belül tanulhatjuk meg igazából a mennyre való felkészülést. Itt alakulhat ki Isten országa a mi szívünkben. Azt mondja, Isten előtti, csak egy idézetet olvasok, Isten előtti felelősségünk áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk. A közösségen belül, a világban, mindenhol. Na de erre azt mondhatjuk, hogy hát ez lehetetlen. Hát annyi probléma, annyi konfliktus van, hát lehetetlen. Szóval ezek a dolgok lehetetlenek, hogy mi itt így, ilyenekké tudjunk válni, felkészülni a mennyre. De szeretnék egy gondolatot megemlíteni az alap gondolatunkkal kapcsolatban. Egy idézetet olvasok ugyanennek a könyvnek a 30. oldaláról. Mikor mi a láthatatlan dolgokról beszélgetünk, az örökké való dolgokról, a mennyről, most nem sorolom tovább, ugye, erről szól végig, amiről idáig szóltunk az előzőekben, mikor ezekről és Jézus szeretetéről elmélkedtek,
Figyeljétek ezt a mondatot. Szeretni fogjátok egymást, még akaratlanul is. Figyeljük meg ezt a mondatot. Szeretni fogjátok egymást, még akaratlanul is. Ha a mi szívünkben állandóan az örökké való reménység élne, ha mi erről beszélnénk, azt mondja, akkor ennek az lenne a következménye, hogy még akaratlanul is szeretnénk egymást. Nem tudjuk elképzelni, milyen áldások származnak abból, ha mi a láthatatlan dolgokat, az Isten ígéretét valóságnak tekintjük. Szeretnék egy másik idézetet is olvasni. A bizonyságtételek első kötet 428-429. Oldaláról egy nagyon fontos idézetet szeretnék olvasni. Figyeljük! Mennyi idő múlva számít az belépni a dicsőségben a mennyei angyalok társaságába? Így teszi fel a kérdést. Mennyi idő múlva? Mikor számít? Mikorra tervezzük ezt, ugye? Vagy mikorra gondoljuk, hogy mikor lesz ez valóság? De most figyeljük ezt a megjegyzést. Ne haragudjatok, muszáj felolvasnom. Jelenlegi állapototokban elcsúfítanátok az egész mennyet, ha befogadnának benneteket. A föld az alkalmassá válás helye. Egyetlen elvesztegetni való perced nincs. A mennyben minden csupa egyetértés, béke és szeretet. Nincs viszály, egyenetlenség, bíráskodás, rideg szavak, felhős homlok, civódás. Senki sem teheti be oda a lábát, akiben ilyen hibák vannak, melyek megrontják a békés boldogságot. Iparkodjatok gazdagodni a jó cselekedetekben, legyetek szíves adakozók, közlők, osztogatók, kincset gyűjtvén magatoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjétek az örök életet. Úgy tegyük föl magunknak a kérdést. Ugye azt a megjegyzést, bocsánat, azért hadd idézzem, amit már olyan sokszor idéztem, ezért csak kívülről idézem. Mit tesz most Jézus a mennyben? Népet vizsgál itt a földön. Hogy egyetértésben tudnának-e élni lázadozás nélkül a mennyben? Ennek az alkalma, ennek az időszaka van most itt az életünkben. Kialakul-e a menny értékrendje, a menny valósága, ami életünkben valóban láthatóvá válik, vagy nem? Ez az óriási kérdés. De ezt nem tudjuk elérni másképp, csak akkor, ha a mennyet, az eljövendő Isten országát kézzel fogható igazi valóságnak tekintjük. És most szeretnék olvasni még egy idézetet innen, ugyanebből a könyvből, az igehirdetések és beszédek 30-31. Oldaláról. Figyeljük meg ezt az idézetet. Idézi ugye azt, hogy ha egyel megcselekedtétek a legkisebbek közül, ugye akkor velem cselekedtétek, meg ugye itt idézi Jézus szavait. Figyeljük! Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei személyében. Annyira jó lenne, ha ott lenne a lelkünkben. Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei, az ő gyermekei személyében. Legyetek hát nagyon elővigyázatosak, miként sebzitek meg testvéreitek szívét. Figyeljük! Csak nem hazaértünk, már csak rövid ideig leszünk zarándokok és idegenek. Nem sokára otthon vagyunk, nem sokára. Már csak rövid ideig vagyunk itt zarándokok és idegenek. Az egész menny szívén viseli az emberek üdvösségét. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Olyan szép ez a mondat, hadd mondjam még egyszer, olyan egyszerű. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Álljunk meg itt egy pillanatra. Költöztetek már valaha az életben, egyik helyről a másikra. Nem csak az, amikor elutazunk valahova, egy hosszabb útra, egy-két hétre, hanem költözködni. Én hála a Jóistenek ideig még csak egyszer költözködtem, már arra nem nagyon emlékszem, de a munkahelyen többször kellett már költözködni. Iszonyú, hogy mi mindenre kell már előre gondolni, ugye? És ezt beszerezni, azt beszerezni. Szóval azért egy költözködés az nem egyszerű dolog. És itt van a felhívás. Készülődjetek a költözködésre. Hogy tudunk készülődni a költözködésre? Hogy a menny kialakul a szívünkben, az Isten országa kialakul itt folyamatosan a szívünkben. Gondolkozzatok folyvást a jobb mennyei hazáról. Már itt a földön tanuljátok meg énekelni az éneket. És most figyeljük, milyen énekről beszél. A legszebb ének, amelyet megtanultok,
az az egymáshoz való szeretettel szólás. Figyeljük ezt az idézetet? A legszebb ének, amit meg kell itt tanulnunk, az egymáshoz való szeretettel szólás. Hiszen a mennyben a lakosok dolga, hogy egymás örömére legyenek. És most figyeljük ezt a mondatot. Hozd be ebbe az életbe az összes mennyet, amennyit csak tudsz. Hozd be az életedbe most az összes mennyet, amennyit csak be tudsz hozni az életedbe. Hadd diadalmaskodjunk az élő megváltóban, aki örök üdvösséggel szolgál minket. Igen, itt e földön kell, hogy kialakuljon a menny nyelvezete, az értékrendje a szívünkben. És akkor mi lesz velünk, amikor Jézus eljön? Akkor mi lesz velünk, amikor belépünk a mennybe, a mennyei Jeruzsálembe? Tudjátok, milyen érzés lesz ez? Az ember azt fogja szinte mondani, hogy hazaérkeztem. Hazaérkeztem olyan helyre, amit még soha nem láttam. Itt még nem voltam, de itthon vagyok. Volt már veletek úgy, hogy valami olyan helyre érkeztetek, ahol a légkör olyan volt, ami bennetek is van, és úgy éreztétek, hogy ez annyira olyan, amit szeretek, itthon vagyok. És volt már olyan, amikor valami olyan helyre léptünk, és olyan helyre kellett mennünk, aminek a lelkülete nagyon idegen volt a mi számunkra. Igen, az Úr azt akarja, hogy nehogy idegenek legyünk, mert akkor be sem mehetünk oda, hanem kialakuljon a menny a mi szívünkbe. Most láthatatlanul, hogy amikor az élő valóság legyen, akkor fel tudjunk sóhajtani, és hálát tudjunk adni, hogy hazaértünk, mert igen, ezek az elvek már ott vannak, élő valóság a mi szívünkben. Hadd mondjam, ilyen alapon voltak a hithősök, hogy mit vártak? Az örökké való országot várták, az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. És mit mondtak, hogy ebben a földi életben mik voltak? Idegenek és vándorok. Hogy lehet idegennek és vándornak lenni egy életben, amit látunk, ahol mozgunk? És oda vágyni, ott lenni otthon, amit még soha nem láttunk. Igen, erre kell nekünk mindannyiunknak eljutni, különben nem mehetünk be az Isten országába. És befejezésül csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy mi lesz ennek a földi életben már a gyümölcse és eredménye, hogyha igazából a menny élő valóságként él a mi számunkra, a láthatatlan dolgok valóság, és ezt tekintjük az egyedüli igaz valóságnak ebben az életben.

0: Ben. Hadd mondjam, az embereknek ekkor tudjuk igazából a figyelmét Istenre irányítani, hogyha mi erről a láthatatlan dologról, mint valóságról beszélünk, ez ott van a szívünkben, és látják rajtunk, hogy élő valóság az, amiről mi beszélünk, és megváltoztatta a mi életünket. Ez az egyedüli útja, módja annak, hogy igazából embereknek Krisztust tudjuk bemutatni, és embereket Krisztushoz tudjunk vezetni. A második, amit szeretnék megemlíteni eredményeként annak, ha a láthatatlan dolgok, valóságok lesznek az életünkben, akkor fogunk tudni megállni a végidő legnagyobb megpróbáltatásai közepette is. Akkor fogunk tudni megállni. Hadd kérdezzem meg, az ember tud valamiért kockázatot vállalni, idézőjelben mondom, vagy valamiért az életét tudja az ember odaadni, ha nem egészen biztos benne? Ha nincs benne az, hogy tudom, kinek hittem, tudom, mi lesz ennek az útnak a vége, tudom, meg vagyok bizonyosodva róla, nem úgy futok, mint aki bizonytalanra, hát esetleg, hanem élő valóságnak tekintjük, csak így fogjuk tudni az előttünk álló nehézségeket is felvállalni, és mindent vállalni az előttünk levő célért, az ígéretért, Jézusért. És a harmadik dolog, ennél sokkal kisebb rendű, de mégis nagyon-nagyon fontos dolog. Akkor megvalósul az, amit az alapigénkben olvastunk. Hogy kezdődött az alapige? Pál apostol mit mondott? Azért nem csüggedünk. Azért nem csüggedünk. Ha az életünkben kialakul az, hogy valóban a láthatatlan dolgok, a valóságok, ami számunkra, akkor az élet minden nehézségét, minden megpróbáltatását így fogjuk tekinteni, hogy igen, ezt az Úr azért engedte meg, mert a láthatatlanra akar elkészíteni engem. Akkor semmiben nem fogunk megütközni, megbotlani. Akkor nem lesz semmi, ami letörne bennünket, ami kétségeskedővé tenne, ami csüggesztene bennünket. Szeretnék egyetlen egy záró idézetet olvasni a 492. oldalról a bizonyságtételek első kötetéből. Az élet megpróbáltatásai Isten eszközei, hogy eltávolítsák a tisztátalanságokat, gyöngeségeket és durvaságokat jellemünkből, és alkalmassá tegyenek az ártatlan tiszta mennyei angyalok társaságára a dicsőségben. És most figyeljük ezek után ezt a mondatot, ezért olvastam az bevezetését is. De amint átmegyünk ezeken a próbákon, amint a szenvedés tüzei meggyúlnak alattunk, ne a lángokat nézzük, melyek láthatók, hanem rögzítsük tekintetünket a láthatatlanra, a dicsőség örök mértékére. Amíg ezt tesszük, a tűz nem emészt meg bennünket, hanem eltávolítja a salakot, és hétszerte tisztában kerülünk ki belőle, Isten pecsétjét viselve magunkon. Bármi történik itt a földi életben, ami nem szeretem esemény a mi életünkben, bármi, azt olvastuk, ne a tűz lángjára nézzünk, ami látható, hanem azt lássuk a láthatatlant, amiért az Úr megengedi a mi életünkben. És a láthatatlan pedig az üdvösség, az örök élet halhatatlan ajándéka, amit az Isten nekünk akar adni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy megtanuljunk hitben járni, nem látásban. Szívem mélyéből kívánom, hogy a láthatatlan, most még láthatatlan dolgok, ezek legyenek igaz valóság a mi életünkben, és ezért tudjunk mindent odaadni, hogy ezeket a dolgokat, amiket az Isten ígért nekünk, ezeket el tudjuk nyerni. Amen.
1: Isten tiszteletünk végén a 153-as számú ének első és második verszakát énekeljük el. Tehát a 153-as számú közös énekünk első és második verszakát.

0: akik szeretnék és tehetik, azokkal leborulva imádkozunk, a többieket megkérem, hogy maradjanak állva.
1: Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani erről az élő reménységről, erről a valóságról, amelyet te újból és újból a szemünk elé akarsz helyezni, az örök életet. Urunk, köszönjük, hogy ezt nekünk ajándékba akarod adni, hogyha ki tudod formálni ennek az országnak az alapelvét a mi életünkben. Urunk, köszönjük, hogy felfoghatatlan, számunkra felfoghatatlan mindaz, amit te adni akarsz nekünk, a téged szeretőknek. Köszönjük, Istenünk, hogy a te ígédben olyan sok mindent elmondasz erről az országról, olyan sok mindenre rávilágítasz, de ugyanakkor azt is köszönjük, hogy azt is elmondod a te ígédben, hogy erről mi emberi fogalmakkal és szavakkal nem igen tudunk gondolkodni, mert ez valami olyan lesz, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt. Urunk, köszönjük, hogy ezt te készíted a téged szeretőknek, és köszönjük, hogy ezek a lakhelyek készen vannak, és köszönjük, hogy bennünket is várnak. Urunk, kérünk adjat, hogy mi ezt élő valóságnak tekintsük. Urunk, mi annyira hajlamosak vagyunk ragaszkodni a földi dolgokhoz, annyira hajlamosak vagyunk inkább abban bízni, amit látunk, amit most meg tudunk érinteni, amit tapintani tudunk. Urunk, kérünk téged, emeld fel a mi tekintetünket, és ne engedd, hogy sátán ezzel kössön le bennünket, hanem Urunk, adjad, hogy felfelé tudjunk tekinteni, gondolkodjunk, beszéljünk az ígéretről, amelyet nekünk adtál, és köszönjük Istenünk, hogy ha mi valóban ezt tesszük, akkor a menny kialakul a mi szívünkben. Jézusunk, köszönjük, hogy veled összeköttetésben, élő összeköttetésben, te rólad, az ígéretről, az örök életről gondolkodva, kiformálódnak bennünk azok a jellemvonások, amelyeket a magunk legnagyobb erőfeszítésével sem tudunk elérni. Köszönjük, hogy akkor igazából szeretni tudunk. Akkor köszönjük, hogy a mennynek az összes alapelve, amit Jézusunk, te bemutattál a földi életedben, akkor már itt láthatóvá lesz a mi számunkra, láthatóvá lesz a mi életünkben. És köszönjük, hogy így elkészülhetünk, Jézusunk, valóságosan is belépni a te országodba. Kérünk téged, könyörüljél rajtunk, és segíts nekünk. Te látod a mi egyéni próbáinkat, a mi egyéni küzdelmeinket, de Urunk, arra szeretnénk téged kérni, mindannyiunk életében bármit, amit megengedsz. Urunk, adjad, hogy ezt a célt szolgálja, hogy a láthatatlan most alakuljon ki az életünkben, hogy majd amikor az valóság lesz, akkor beléphessünk, és ott együtt lehessünk majd te veled. Így segítsél nekünk, kérünk, mind gyülekezetnek, mind közösségnek, de egyéneknek, mindannyiunknak, ebben légy a mi segítségünkre, a te végtelen kegyelmedből. Amen.
0: Isten tiszteletünk befejezéseképpen a már megkezdett 153-as ének utolsó verszakát, harmadik verszakát énekeljük el.

Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az utolsó Jelenések könyve sorozatunk előadásán. És ismételten szeretném felmutatni Ellen Gould White Korszakok nyomában című könyvét, amiből az utolsó idézetet is kiemeltem, amit a mai témavázlat hátoldalára írtam. Érdemes ezt a könyvet olvasgatnunk, mert napjaink eseményeivel nagyon komolyan és behatóan foglalkozik. Tehát Jézus Krisztus apokalipszise rövid hatrészes sorozatunknak az volt a feladata, hogy Vankó Zsuzsa Jézus Krisztus apokalipszise negyedik kötetének megjelenése kapcsán az utolsó nagy vázlatproféciáról szóljon, tehát Jelenések könyve 12. fejezetétől. Természetesen csak nagy vonalakban tudtam elemezni az igéket, és ma sem áll szándékomban részletesen szólni a 21-22. Fejezetről. Sőt, most egy kicsit szeretnék elkalandozni az előadás elején, egy kicsit korábbi időkre. Mégpedig annak a kijelentésnek a jegyében, amit János apostol az első levelében fogalmaz meg, tömören, de nagyon határozottan, hogy Isten a szeretet. Nem tudjuk, hogy mennyi idővel ezelőtt, tulajdonképpen örök időknek előtte az Isten eldöntötte és elhatározta, hogy megteremti a földet és rajta az embert, pedig tudta, hogy az ember el fog bukni. Mégis megtette. Aztán, mint egy 6000 évvel ezelőtt, amikor elindult a föld teremtése, akkor Jób könyvében a következő kijelentést olvashatjuk. Jób könyve, 38. fejezet, 4. versétől olvasom. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinort? Mire bocsátották le oszlopait, avagy kivetette fel szegletkövét? Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának. Az Isten kérdezi ezt Jóbtól, de nem akármilyen gondolatot árul el, mert azt mondja, hogy az Isten angyalai teljes boldogságban voltak, amiatt a kijelentése miatt, mert az Isten kijelentette, hogy embert teremt a világra. És amikor a Bibliánk első lapjaihoz lapozunk, és a második fejezet 26. versétől olvasom, és mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Ugye a hatodik nap eseményeként írja le, hogy az Isten kijelenti, illetőleg az Istenség egész pontosan, tehát a héber szövegben itt az Istenség, az Elohim szó található, hogy teremtsünk embert. Mondja együttesen az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindhárom isteni személy részt vett a teremtésben. De végeredményben a Biblia így is összegzi, Jézus Krisztus volt a teremtője és az alkotója az embernek. És ő lett a megváltója is. Az Isten abban a tudatban teremtette meg az embert, hogy ez a boldog teremtés, amikor az Isten, ahogy Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 7. versében olvashatjuk, megsokszorozta az emberek megteremtésével az ő jellemét, az ő jóságát, az ő dicsőségét, tudta, hogy ez sokáig nem fog így maradni. Mégis megtette. Sokan fölteszik kérdésként, hogy az Isten látta, hogy ennyi borzalom jön utána. Miért tette meg? Persze, akik fölteszik ezt a kérdést közben, elfelejtik azt a sok-sok örömet, amit jelentett nekik az élet közben, a sok nyomorúság közepette is.
De az Isten, amikor megteremtette az embert, tökéletesen jónak teremtette meg. Ezt azért szeretném ismételten kihangsúlyozni, mert a kereszténység körében ez egy teljesen elfelejtett tanítása a Szentírásnak. Amit olvashatunk Salamon könyvében, hogy az Isten teremtette az embert egyenes lelkűnek, azaz igaznak, a jóra alkalmasnak, de az emberek kerestek sok kigondolást. Úgy belegondolni is érdemes abba, hogy milyen lehetett az az alkalom, amikor Isten és az ő saját képére teremtett Ádám és az ő felesége Éva, és itt nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy a saját képére, ami nyilvánvalóan nem csak külső hasonlóságot kell, hogy jelentsen, hanem belső hasonlóságot is. Isten a szeretet, és a szeretet törvényére alkalmasnak teremtette meg az embert. Az önzéstől teljesen mentesnek teremtette meg az embert. De szabad választás és szabad döntés képességével. Nem egyszerűen akart készíteni egy olyan valakiket, akik még az angyaloknál is magasabb rendűek, hanem megteremtett egy újabb lényt, aki a legjobban hasonlított Krisztusra, de azzal a képességével, hogyha ez a lény nem akarja csak az Isten útját választani, akkor legyen lehetősége a másik utat is kipróbálni. És hát ismerjük a Biblia első fejezeteinek a leírását, nem akarom ezt felolvasni, hogy az ember sajnos nem tudjuk mennyi idő alatt, de nagyon rövid idő alatt oda ment a fához, és azonnal megszakadt a kapcsolata az Istennel. Milyen lehetett az az első nap, amikor az Isten utasította az embert, hogy mi az, amit neki meg kell tenni? Azt mondta, hogy a te uralmad alá rendelem az egész földet, az ég madarait, a tenger halait, a mező vadjait, mindent a te uralmad alá teszek. Te élj és uralkodj fölöttük, te tartsd fönn a rendet, és te munkáld és őrizd azt a kertet, amit rád bíztam. És az Isten, amikor mindezeket elmondja, hogy élj úgy, ahogyan én élnék a helyedben, és utána következett az ember életének a második napja. És milyen nap lehetett ez a nap, mit gondolunk? Ha teremtés hatodik napján mondta el az Isten, hogy mit, hogyan kellene tennie majd az embernek itt a földön, és az uralma alá adta az egész élővilágot, és az egész földet, ezt a gyönyörű bolygót, a második nap milyen nap lehetett? A Bibliában én azt olvasom, hogy amikor megalkotta Isten az eget és a földet, és bevégezte az ő munkáját hetedik napon, nem a hatodik napon fejezte be, hanem a hetedik nap nyugalmával fejezte be az Isten, akkor megáldotta a hetedik napot, és megszentelte azt. Az emberrel való együttlét alkalmává nemesítette ezt a napot. Hat nap alatt is az ember nyilván az Isten jelenlétének a tudatában végezte minden dolgát, és nem volt fáradtság számára a munka, nem volt fáradtság számára a ténykedés, de a hetedik napon különös módon is együtt töltötték el az egész napot az Istennel. Milyen hatalmas ünnep lehetett, még csak ez lehetett az igazi ünnep a mennyei lények számára is, és Isten számára is, és az ember számára is. Amikor teljes egységben, minden zavaró körülménytől mentesen, és boldogan töltötték el azt az egész napot. Ez volt az emberiség történelmének az első szombatja. Aztán, hogy utána mikor történt a bűneset, mikor nem történt, nem tudjuk, hogy mennyi ideig éltek ilyen állapotban, hogy újra találkoztak az Úrral, vagy már talán a következő héten nem lehetett. De amikor az ember elköveti a bűnt, mi történt? Ki az, aki az embert magára hagyta? Az Isten? Az ember bújt el az Isten elől. Az ember bújt el az Isten elől, és amikor az Isten kérdezte, hogy hol vagy, talán ettél arról a fáról, amit megtiltottam neked, hogy ne egyél.
akkor rögtön ment a magamutogatás, a másikra mutogatás, az asszony, akit te mellém adtál, az vett rá engem. Tehát én nem vagyok bűnös, én nem vagyok hibás. Az asszony ugyanígy, hogy a kígyó ámított el. Tehát azonnal bejött az önzés, azonnal bejött a másik ember elleni törekvés, azonnal bejött a vádolása az Istennek, hogy az Isten a felelős az egészért, és azonnal bejött a bűn minden következménye az első emberre. És azóta az Isten és az ember kapcsolata megszakadt. De örök időknek előtte az Isten eldöntötte, mivel tudta, hogy ez fog bekövetkezni, hogy ő ebbe nem nyugszik bele. Ő ebbe nem nyugszik bele, hogy elveszítse az embert. Ő nem akart lemondani az emberről. Hanem örök időknek előtte meghirdette, hogy ő bizony megváltja az embert a bűnéből. És elküldi Jézus Krisztust, hogy az Isten és az ember egységét helyreállítsa. És ha Jézus életét szemléljük, aki megszületett Betlehemben, földi édesanyától, ezzel magára véve az ember 4000 év óta meggyengült természetét, és minden gyengeségével és minden szegénységével együtt, ráadásul Sátán, aki ekkor magasabb rendű lényként ténykedett, emberi szem számára sokszor láthatatlanul, mindent megtett azért, hogy már akár csecsemő korában megölje Jézust, hiszen halandóvá lett, megölhető lett, és mindent megtett, hogy megkísértse, hogy rávegye a bűnre, vagy pedig mindent megtett, hogy visszanyúljon az isteni hatalmához, megtehette volna Jézus, erről is többször szóltunk az alkalmakon. Hogyan tudott győzni Jézus? Hogy lehet az, hogy mégsem követett el egyszer sem bűnt? Hogy lehet az, hogy nem csak, hogy bűnt nem követett el, végig megőrizte magát tisztán, és az engedelmesség életét élte az Atya iránt, de hogy lehet az, hogy a mi bűneinkért ártatlanul magára vette a bűn büntetésének iszonyatos lelki gyötrelmét, és a kereszthalál megalázó gyötrelmét, és még ekkor sem nyúlt vissza az isteni hatalmához, és még ekkor sem követett el bűnt, hogyan volt képes Jézus erre? Idéztük ezt az igét is már korábban a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. versétől olvassuk. Testének napjaiban esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halál testéből, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Jézus bár fiú volt, de neki is meg kellett tanulni az engedelmességet. Jézus bemutatta az emberi természetben a lehető legrosszabb körülmények között is, ha az ember legyőzi az énjét, legyőzi önmagát, ami sokszor éjszakában nyúló ima küzdelmet kell, hogy jelentsen. És a vágyakról való lemondást kell, hogy jelentsen. És a másik ember szenvedésének a meglátását kell, hogy jelentse. Az önzetlenség táplálását kell, hogy jelentse. És a másik emberért való élést kell, hogy jelentse. Jézus bemutatta, hogy ha valaki mindent megtesz azért, hogy az Atyával meg ne szakadjon a kapcsolata, vagy nekünk Jézus Krisztussal, az Isten lelkével ne szakadjon meg a kapcsolatunk, akkor az Isten és az ember ismét egységre jut, és az Isten és az ember egységre jutása először a bűnt fogja teljesen legyőzni, és amikor végleg legyőzte a bűnt, akkor létrejön az az állapot, amikor már Isten és ember soha többé nem kell, hogy elváljon. Hiszen nem lesz még egyszer veszedelem. Amikor Jézus a keresztfán felkiáltott, hogy elvégeztetett, ez a kiáltása már nem a lelki szenvedés jaj kiáltása volt. Az még az előző kiáltása volt, hogy szomjúhozom. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ez még a kétségbe esett. A reménységet nem látó, üdvözítő kiáltása volt.
De aztán, amikor Jézus megerősödött az atyába vetett bizalmában, megerősödött abban, hogy az Isten a szeretet, megerősödött abban, hogy az Isten elfogadja őt, és elfogadja az ő áldozatát, akkor már győzelmi kiáltásként hangzott fel, elvégeztetett. De amikor felkiáltott Jézus győzelmi kiáltásával, hogy elvégeztetett, akkor miért nem lett vége a világtörténelemnek? Hiszen vége lehetett volna. Sátán vágyai semmivé váltak, mert Jézus bebizonyította, hogy mégiscsak lehet engedelmeskedni. És miért nem lett vége? Mert ez a felkiáltása Jézusnak a saját földi életére vonatkozott. Amit ő megváltóként itt a földi életében megtehetett, azt fejezte be a keresztfán ezzel a felkiáltással. De az emberek végleges és tökéletes megszabadítását még csak ekkor kezdte el Jézus. Hiszen halála után harmadnapra feltámadott, a feltámadása után 40 napra visszament a mennybe, bibliai proféciák írnak erről, többek között Dániel könyve 9. fejezete, hogy ekkor nyittatott meg a mennyei templom, ekkor nyittatott meg az Isten tartózkodási helye, ahol az igazi bűnelrendezés folyhatott most már a feltámadott üdvözítő közbenjárásával, mint pap és főpap végezte feltámadása és mennybe menetele óta az emberek megszabadítását. És amikor elvégezte mindezt a megszabadítást, és lezajlódott a bűn történelme, amelynek utolsó jeleneteit láttuk az elmúlt alkalmakon, illetőleg olvashatjuk a Szentírásban, Jelenések könyvében, akkor most szeretném, miután a Biblia első lapjairól idéztem, most szeretném az utolsó lapjairól idézni. A Jelenések könyve 21. fejezetének első 7 versét. Ezután láték új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlott, és a tenger többé nem volt. És én, János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből. Ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. És azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, ímé mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert e beszédek hűek és igazak. És mondanékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Most olvastam fel a második felkiáltását Jézusnak. Meglett. Elvégeztetett. A Biblia első lapjain olvasunk a föld teremtéséről. Ennek a teremtésnek az emberek nem lehettek a tanúi, hiszen a 6. napon teremtette meg az embert, bár a 7. napon az Istennel való együttlét bizonyára nagyon sok mindenre fény deríthetett, de azért mégiscsak nem lehettek tanúi. Most itt ez a felolvasott szakasz előtti események, amik az elmúlt alkalommal kerültek szóba, az az 1000 éves ítélet, amikor meg kellett, hogy ítélje Isten a már üdvözült szentekkel együtt azokat, akik nem kaphatják meg az örökséget,
akiknek végleg kell megsemmisülniük Sátánnal, az elbukott angyalokkal együtt. És aztán, mikor eljött az ideje, és visszajött Jézus az üdvözült szentekkel együtt, és leereszkedett a mennyei Jeruzsálem a földre, akkor azt látjuk, hogy feltámasztotta Krisztus a gonoszokat is, de azok nem éltek az Isten adta lehetőséggel, annál inkább felsorakoztak Sátán mögött. Pedig még maga Sátán is elismerte, és a kárhozottak is elismerik, hogy egyedül Krisztusé a dicsőség. És mégis szembefordultak vele. És ez a szembefordulás már nem nyerhetett teret, mert ekkor Jézus a szájából jövő kétélű éles karddal, amit a jelképes beszéd így írt le nekünk, tűzgolyóvá változtatta a földet, tűznek tavává változtatta, a második halál tavává, ahogy itt a Jelenések könyve 21. fejezet 8. versében is olvasom, a gyáváknak pedig és hitetleneknek és útálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és bűbájosoknak és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Az a halál, amiből nincs feltámadás. Az a halál, amelyik végképp megtisztította nem csak a földet, hanem az egész világegyetemet a gonosz jelenlététől. Ez az Isten akarata. Ő nem csak úgy akart elbánni a bűnnel, hogy addig szigorítja, amíg be nem látja, hogy ezt nem szabad tovább tenni, mert bármennyi teret engedett, bármennyi időt adott, mondjuk Káinnak, hogy megtérjen. Nem engedte meg, hogy Káint megöljék bosszúból. És Káin nem tért meg. És adott az özönvíz előtti nemzedékeknek, akik 600, 800, 900 éveket éltek. Óriási életidőt éltek. És nem tértek meg. Csak 8 ember maradt meg abban a bárkában. A hozzávetőleges számítások azt mondják, hogy az önvíz előtt körülbelül 800 millió ember élt a földön, és ebből csak 8-an tértek meg. És aztán elindult a bűn történelme, és annyi minden történt, annyi mindenről értesültünk itt Jelenések könyvében is, ami történt a múltban, de ami a jelenben játszódik, azt is látjuk. És azt hiszem, ha józanul, világosan gondolkodó emberként élünk ebben a világban, akkor azt kell látnunk, hogy valahogy nem javul meg ez a világ, sőt. Egyre jobban pusztul minden. Egyre kilátástalanabb a jövő. Ezt a földet, ezt az emberiséget már nem lehet megmenteni. Isten a szeretet. Nem engedte meg, hogy ezek az elbukott lények, akik kaptak nem örök életet, de 6000 évet, hogy bizonyítsák, hogy meg tudnak térni, nem tértek meg. És minden ember kapott valamennyi időt. 20 évet, 30 évet, 3 évet, 10 évet, 50 évet, 80-at, 90-et, 120-at, özönvíz előtt 600, 800, 1000 évet. Nem tértek meg. Hányszor akartam, de te nem akartad. Isten a szeretet. Nem akarta, hogy ezek a lények örökké valóságon át, vagy évezredeken át tovább szenvedjenek a maguk önzésében, és a bűn iszonyatos következményeiben, hanem úgy tesz velük, mint ha soha nem lettek volna. Ezt olvasom Ezékiel próféta könyvében, a Sátánról szóló leírásban, amikor a végén azt mondja, hogy olyanná lettél, mintha nem lettél volna. Véglegesen megsemmisíti a bukott lényeket és az elbukott embereket az Isten. De milyen élmény lehetett az, vagy lehet majd az, amikor az emberek, igen, mert azért kevertem most a szavakat, mert milyen élmény lehetett Ádám Évának, amikor felfedezik a világot, mennyivel gyönyörűbb lehetett a paradicsomkert, meg az egész környezet, meg minden. És milyen lesz majd az üdvözülteknek, akik egy pusztuló világ lakosai voltak. Lehet, hogy olyanok is, sőt, biztos lesznek olyanok, akik még korábban éltek, talán még az özönvíz előtti időkben voltak is, hát Énok is, meg sokan voltak. De aztán később, akik még sokkal jobb állapotában hagyták el a földet és haltak meg,
De most, akik az utolsó nemzedékben élünk, és a legnagyobb többség ekkor lesz, hiszen hogyha az emberiség létszámát nézzük, akkor is látjuk, hogy az utóbbi 200 évben szaporodott el nagyon az emberiség. Tehát óriási léptékben szaporodik el az emberiség. Hányan és hányan lesznek, amikor látják ezt a pusztult, lepusztult földet, és erre emlékeznek, és egyszer csak Jézus bemutatja nekik az új földet. Milyen élmény lehetett János apostolnak, és ahhoz képest, én azt mondom, hogy túl egyszerű szavakkal írja le. De annál nagyobb ereje van, hogyha belegondolunk ebbe, hogy mit mond, ezek után láttam új eget és új földet. És a régi ég és a régi föld nem volt, és ráadásul a tenger többé nem volt. Hát nem tudom, hogy ki hogy van a tengerrel, mint élménnyel, hogy hányan voltak már tengerparton, megvan a szépsége, és ha sokan szeretik, sokan óckodnak tőle, meg keveset járnak oda, vagy egyáltalán nem, de biztos, hogy nagyon szép tud lenni a tenger. De most gondoljunk, egy kicsit éljünk bele magunkat János apostol helyzetébe. Ugye korábban Domitianus császár az Isten beszédéért meg akarta öletni János apostolt, és ezért forró olajba rakatta, de életben maradt. És ekkor bosszúból, ugye éppen Jelenések könyvéből értesülünk erről, Pátmosz szigetére küldette, amelyik vagy 80 kilométerre volt Efézustól, egy tulajdonképpen egy kőfejtő sziget, ahol fa alig volt, növény alig volt, egy csupasz sziget, és semmi körülötte, csak a tenger. Milyen iszonyatos lehetett? Nem tudta János, hogy meddig kell ott maradnia. De milyen lehetett, hogy csak a tengert látja maguk körül? És hát ha belegondolunk, hogy ezek a hatalmas, irdatlan óceánok, a maguk 11 kilométeres árkaival, micsoda iszonyatos víztömeg ez például, meg hát olyan mélységek vannak, hogy soha nem jut le oda fény, meg azok a hatalmas méretek, amiket ezek a hatalmas vizek adnak, na ilyen nem lesz többet. Tehát nehogy azt higgyük, hogy nem lesznek tavak, nem lesznek kisebb tengerek a mi gyönyörűségünkre. Gyönyörű tájak lesznek, ebbe biztosak lehetünk. Ha ezen a földön találtunk szépséget, már pedig szerintem rengeteg szépséget lehet találni, akkor ott ma emberi fogalmakkal nem tudjuk leírni, olyan szépségek lesznek. De ezek az embertelen, fenyegető, veszélyes, hatalmas méretek, ezek már nem lesznek. Hanem ott az a kiegyensúlyozott, boldog állapot lesz, amikor János azt mondja, hogy én János láttam a saját szememmel a mennyből aláereszkedő mennyei Jeruzsálemet. Ugye ez már nem csak az esemény miatt jön le, hanem most valóságosan leereszkedik, és nem akarok foglalkozni a 9. verstől folytatódó leírással, már csak azért sem, mert talán a leghelyesebb dolog a mennyei Jeruzsálem leírása kapcsán a legkevesebb ötletet szaporítani, hogy vajon mit is jelenthet ez, mert itt nyilvánvalóan János apostolnak küszködnie kellett az emberi fogalom határaival és az érthetőség korlátaival. Talán csak annyit mondanék, hogy mennyi Jeruzsálem méreteiről, amikor itt leírja, hogy mennyi stadionnyi. Egy-egy stadion, az tulajdonképpen egy-egy futópálya hosszát jelenti, ami körülbelül 180 méter. Tehát itt hatalmas, több mint 2000 kilométeres méretekről kell gondolkodnunk. És ugyanilyen magasságok, mélységek, tehát ezt ma emberileg elképzelni nem lehet. Drága kövekkel kirakva, aranyból vannak az utak, meg üveg. Szóval ezek most érzékeltetnek valamit. Nem az a lényeg, hogy most ezek vajon mit jelentenek, mit nem. Megpróbált valamit visszaadni ebből az újjáteremtett földből az apostol, ami számunkra szinte felfoghatatlan. De figyeljük csak meg a 3. verset. Hallék nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből. Ímé az Isten sátora az emberekkel van. Pál apostol a Timóteushoz írt 1. levél 6. fejezetének 16. versében úgy fogalmaz, hogy egyedül az atyáé a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és soha ember nem látta és nem is láthatja. Most pedig hallunk egy ilyen kijelentést, hogy ezután az Isten, az Atya, a Fiú, ezután nem a számunkra elérhetetlen távoli mennyben, a mennyei templomban tartózkodik, hanem a mennyet,
a világegyetem központját lehelyezi a földre. És ő itt fog sátorozni az emberekkel együtt. Megint szeretném valahogy megpróbálni érzékeltetni, hogy ez a sátorozás, hogy miért pont ezt a kifejezést használja. Miért nem azt mondja, hogy a palotája lesz itt az atyának? Miért nem azt mondja, hogy valami hatalmas nagy építmény lesz itt? Ez a sátor, ez olyan nagyon egyszerű emberi készítmény, ahol lakni lehet, éppen hogy csak lakni lehet, nem? Hát az a sátor. Mert az egyszerűségét, a közvetlenségét, a családiasságát, a meghittségét szeretné érzékeltetni ezzel az ige. Az Isten igaz, hogy hatalmas uralkodóként lesz együtt az emberekkel, de ő nem úgy tekinti magát, mint uralkodókat, hanem Jézus Krisztus, mint a legkedvesebb testvéreit, vér szerinti testvéreit úgy tekinti a megváltottakat. Hiszen ezekben a megváltottakban másképp nem is győzhettek. Jézus maga győzött. És így az emberek, az angyalokat, a soha el nem bukott angyalokat megelőzve, közvetlen egy családként és egy családban élnek az Istenséggel. Micsoda hatalmas távlatok ezek. És amikor azt mondja, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Olyan sokszor feledkeznek el még keresztény emberek is, amikor valami nagy nyomorúság, betegség, fájdalom éri őket. Elfeledkeznek arról, hogy az Isten együttérző Isten. Akkor is együtt érez az Isten, amikor mi nem tapasztaljuk. Sőt, esetleg azt gyanítjuk, hogy az Isten elhagyott bennünket. Olyan bátorítóak ezek az igék, amit például Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, Ézsaiás próféta könyvében a 40. fejezetben, a 27. verstől olvasom. Miért mondod Jákob, és szólsz ekként Izrael, elrejtetted az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Azt mondja később a 43. fejezetben, és most ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód Izrael, ne félj, mert megváltottalak. Ezt mondja a bűn történelmében is az Isten, ne félj, amikor félelem vesz körül, mert megváltottalak, én teremtő hatalommal bírok. És az előbb már elkezdtem mondani, hogy a teremtés tényét sem láthatta Ádám Éva, és lehetséges, hogy az újjáteremtett földet, magának a földnek a megalkotását nem látják majd azok, akik üdvözültek, vagy látni fogják, nem tudjuk. Erről hallgat a Szentírás. De gondoljunk bele, hogy az üdvözültek azok lesznek, és az utolsó történelmi időszakból biztos, hogy csak azok lesznek, akik itt minden ellenkező nyomás ellenére és tömegek hitvallása ellenére hiszik, hogy az Isten a semmiből, a szavakból,

bűnt, hanem azért, mert ő teljes lényével és teljes meggyőződésével úgy döntött, hogy soha többet, a legkisebb mértékig sem akar elszakadni az Istentől. És a saját választása miatt kerülhetett az újjáteremtett földre. És ezért nem lesz már többet semmi, olyan, ami megkeseríteni az ember életét, és ezért Jézus mindent újjá tud tenni. Igen, nem tudjuk, milyen volt a paradicsomkert, nem tudjuk, hogy a föld milyen gyönyörű lehetett az alkotás pillanatában, vagy azon az első 2-3 napon, meg hát addig, amíg a bűneset nem következett be. De én azt gyanítom, az Istent ismerve, hogy még annál is szebb lesz, amit újjáteremt az Isten. Szóval amikor az Isten annyi áldást, annyi gyönyörűséget és annyi jó dolgot tud nekünk adni még ebben a bűn történelmének a körülményei között is, biztosak lehetünk, hogy az Isten meg fogja tenni, hogy újjáteremti a földet. És folytatja, meglett, most már befejeződött a megváltás. Ez, hogy másodszor is felkiált Jézus, hogy meglett, ez arra bizonyság, hogy Jézus, amikor ott volt a mennyei világban, még testélétele előtt, még betlehemi születése előtt, és csak bűntől teljesen ment angyalok dicsőítették, és csak a jó, csak a szép, csak a dicsőség vette körül, ő neki nem kellett ez a dicsőség. Nélkülünk. Ő velünk együtt akarja ezt a dicsőséget élni. És Jézusnak addig nincs nyugalma, most sem, a mennyei templomban, amíg az utolsó megmenthető ember felett is ki nem mondja a megmentő ítéletet. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Olvassuk a Timóteushoz írt levélben. Isten mindenható. Amit akar, meg tudja tenni, kivéve ezt az egy akaratát. Ezt sajnos nem tudja megtenni. De nem ő rajta múlik, hogy nem tudja megtenni. Ez csak az embereken múlik. Én vagyok a kezdet és a vég, és a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Jézus megígéri a ma emberének, nekünk, akik most itt vagyunk este, ingyen vehetünk az életvizéből. Sokszor előfordul ez az életvize, az élet forrása, már Zakariás próféta könyvében, Ézsaiás próféta könyvében, és nem tudom, mennyire emlékezünk János evangéliumában, a péntek esti Biblia köreinken hamarosan sorra kerül majd a 4. fejezet, a samáriai asszony. Emlékszünk rá, gyönyörű beszélgetése az Jézusnak, ezzel a bűnös asszonnyal. Hogy milyen tapintatosan, de milyen rávezetően tudta elmondani ennek az asszonynak, hogy ő valami igazi vizet tudna adni. Asszony még rá is csodálkozik, hát még vödör sincs nálatad, hogy akarsz nekem vizet adni? Nem akarta elhinni először, hogy ő a megváltó. És aztán az asszony többet nem szomjazott. Ez asszony már azt is elfelejtette, hogy miért ment ki a kútra. És futott vissza a faluba, és mondta a többieknek, hogy megtaláltam. Megvan a világ megváltója. Mindent megmondott rólam. Nem megsértődött azon, hogy szembesítette a bűneivel. Hanem boldog volt emiatt, mert Jézus megszabadította a bűneitől. És ebből a vízből mindenki ihat. Jelenleg mi nem lehetünk közösségben az Istennel, mert a bűneink elválasztanak tőle. Ugyanakkor rögtön ott van az Isten, amint belátjuk bűneinket, mert magunkat nem tudjuk megtisztítani. De az egészen más, mikor megtapasztaljuk, hogy az Isten jelen volt az életemben, mert megsegített valamiben, vagy előbbre vitte az életemet. Ez egészen más dolog, mint az, amikor az Isten folyamatosan és teljes lényével együtt van az emberrel. És ezt kínálja fel ingyen Jézus Krisztus ebben a felkiáltásában. Ezután a részletes leírását olvashatjuk ennek a hatalmas Jeruzsálemnek, aminek nyilván megvan a jelképes jelentése, de ismétlem óvakodjunk attól, hogy határozott kijelentéseket tegyünk erről. Csupán azért lehetnek benne ezek a leírások, és azért van ez a részlet.

létezés. Például egy ilyen kijelentés miatt, hogy és templomot nem láttam abban. És érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy miért mondja az, hogy templom pedig abban nem volt abban a Jeruzsálemben. Miért? Hát mi a templom? Érdemes ennek utána néznünk. Mire való a templom? Mikor jelent meg először az emberiség történelmében a templom? Hát a kivonuláskor. Ugye Hóreb hegyénél, amikor Mózest utasította a 10 parancsolat adása után Jézus, hogy készíts el a szent sátort, és mivel indokolt, hogy miért kell elkészíteni a szent sátort? Hogy közöttük lakozzam, hogy velük legyek. Igen, ám, de sokszor említettük, hogy a bűnös ember az Istenre együtt nem lakhatik. Mert bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek, mondja Ézsaiás próféta könyvében. Tehát akkor a templom nem csak az Isten és az ember együtt lakozása, vagy találkozási pontja kellett, hogy legyen, hanem a bűn elrendezés helyszíne is kellett, hogy legyen. Hiszen a templom pitvarában kellett leölni az ószövetségi áldozati állatot, és aztán a templom épületeit és berendezéseit használták fel a papok, hogy kiábrázolják a megváltás hatalmas művét. És ugye a zsidókhoz írt levél világít rá erre nagyon is részletesen és árnyaltan, és világosan érthető gondolatokkal, hogy ez a földi templom, ez csak egy előkép volt. És annak az igazinak, a mennyei templomnak volt a mása, ahol Jézus jelenleg értünk közben jár és végzi a szolgálatát. Templomot többé nem látott, mert az Isten együtt van az emberekkel, ezért tulajdonképpen az egész Jeruzsálem egy hatalmas templom. De ugyanakkor bűnelrendezésnek meg már nincs értelme. Tehát a templom berendezési tárgyaira nincs szükség. Nincs szükség szövétnekre, mert maga az Isten dicsősége lesz a világosság. Tehát nem kell a 7 karú gyertyatartó. Nincs szükség a kenyerek asztalára, hiszen már teljesen azonosultak az üdvözültek az Isten életével, tehát akkor nincs mit magunkhoz venniük, de ugyanakkor majd az epilógusban olvasni fogjuk a 22. fejezetben, hogy ott fogja látni János apostol az élet fáját, amiről tovább lehet venni azt a gyümölcsöt, ami már az örökké valóságra táplál. Nincs szükség templomra, mert az egész föld, az egész újjáalkotott világegyetem, az már az Isten szeretetéről beszél. És aztán a 22. fejezet első 4 verse tartozik még ehhez a leíráshoz, és megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki, az ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. Ugye itt a pogányokat ne a mai leterhelt fogalommal értsük, itt csupán arról van szó, hogy nemzetek, népek. Tehát olyan emberek táplálására valók, akik esetleg nagyon-nagyon sok dologról nem tudtak, de a lelkiismeretük alapján üdvösséget nyertek. És itt az újjáteremtett földön még a levelek is táplálni fogják ezeknek az embereknek, hogy ismeretről ismeretre jutva ők is a teljes ismeretre jussanak el. És semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Ezzel fejeződik be Jelenések könyve 21. fejezetének a leírása már a 22. fejezetben az újjáteremtett földről. És ezután kezdődik az epilógus. Az előbb helytelenül mondtam, nem az epilógusban olvasunk az élet fájáról. De ez az epilógus, ami ezután következik, ez már az egész könyv befejezését is kell, hogy jelentse. És hol János apostol, hol az angyal, hol Jézus Krisztus szólal meg? Alig-alig lehet megkülönböztetni a megszólalásokat, hogy mikor kiszólal meg, de én most szeretném felolvasni ezt a szöveget, hiszen nem annyira hosszú, és a szöveg hallgatása közben is érezzük ennek az ünnepélyességét, ennek a súlyát, a veretét, hogy az egész bibliai kinyilatkoztatásnak a befejezéséről olvashatunk. És mondanékem,
E beszédek hűek és igazak, olvasom a 6. verstől. És az Úr, a szent proféták Istene bocsátott el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ez majdnem ugyanaz a kijelentés, mint amit olvashatunk a legelején Jelenések könyvének. Ímé eljövök hamar. Megint Jézus bátorítása, amikor körbevesznek bennünket a csüggesztő körülmények. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának a beszédeit. Tehát nem csak azt mondja, mint az első fejezetben, hogy boldog, akik olvassák, akik hallgatják, és akik megcselekszik, hanem hozzáteszi, ímé eljövök hamar. Tehát akik abban a lelkületben és abban a szemléletben tanulmányozzák a Szentírást, hogy az Isten legnagyobb ígérete, hogy nem hagyja magára az övéit, jön értük, és be fog következni a végső szabadítás. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta volt. Érdekes lehet ez a János apostol, hogy ennyire elfelejtette? Hát talán a kinyilatkoztatás sorrendjét tekintve néhány perccel ezelőtt volt, amikor Jelenések könyve 19. fejezeténél már meg akarta cselekedni, mert olyan nagy dolgot mondott neki az angyal, olyan hordereje volt, és amikor belegondolt ebbe, akkor mint egy Isten előtt borult le az angyal előtt, és ugyanezeket a szavakat mondja neki az angyal. Meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok én néked és a te atyád fiainak. Ugyanezt teszi. Azt pedig mondanékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit. Az Istent imádt. És megint itt látjuk, hogy mennyiszer emlegetve van itt a prológusban is a könyv maga. A keresztény világ kezd elfeledkezni az Isten beszédéről. Kezdi háttérbe szorítani az Isten törvényeit. Ha valakik ezt kezdik ismét megemlíteni, vagy kezdik kívánalomként feltárni emberek elé, hogy nekünk összhangra kell, hogy jussunk a törvénnyel, természetesen nem saját erőből, nem valamiféle egyházi szertartás következtében, hanem a Jézus hite által, amit olvastunk Jelenések 14. fejezetében. Amikor ugyanarra hitre eljutunk, mint Jézus, akkor igenis összhangba kerül az életünk gyakorlatilag is, a cselekedetek szintjén is, az Isten törvényével. Hát ezért volt az egész megváltás, ezért halt meg Jézus a kereszten. És azt látjuk, hogy azokat mondja boldognak, és azokat mondja szolgatársaknak, akik megcselekszik az Isten beszédét. Azután mondanékem, be ne pecsételd a könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Megint csak szeretném keresztény teológusok sokaságát idézni, akik azt mondják, hogy Jelenések könyvével ne foglalkozzunk. Nincs annyi ismeretünk, hogy ezzel a könyvvel érdemes lenne foglalkozni. Na de hát itt az idő. Jelenések könyvében olyan kijelentéseket ismerhetünk meg, és olyan kijelentésekkel azonosulhatunk, vagy hathatnak ránk figyelmeztetőleg, vagy bátoríthatnak, amelyek a végidején ebben az egyre inkább felpörgő és szinte fortyogó világban nélkülözhetetlenek lesznek. Most akarjuk mi bepecsételni, azt elrakni egy páncélszekrénybe? Olvassa az, aki ért hozzá. Azért az Isten beszédének az igazi szakértői, mondjuk Jézus korában, kik voltak? Nem egyszerű halászok? És nem közönséges vámszedők? Akiket korábbi életükben csak a pénz érdekelt, és semmi más. És a végidején tudósnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük a lényegét Jelenések könyvének. Ugye mondtam, hogy elég sok előfeltétele van annak, hogy Jelenések könyvében ne tévedjünk el, de ezzel nem szerettem volna arra bátorítani bárkit is, hogy azért ne vegye a kezébe, mert semmi értelme, szó sincs róla. Nehogy bepecsételd ezt a könyvet. Most van a legfontosabb jelentősége ennek a könyvnek. Most kell igazán odafigyelnünk. Elhangzik a 11. versben a felkiáltása, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is.
és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Jézus Krisztus a mennyei templomban végzi a szolgálatát. Többször is szóltam erről, nem tudom kifejteni itt az előadás keretein belül, ha szükséges beszélgetésben szívesen szólhatunk róla. De amikor Jézus a mennyei közbenjárását ott a mennyei templomban be kell, hogy fejezze, logikus dolog, ahhoz, hogy visszajöjjön, ahhoz abba kell hagyni a mennyben a dolgokat. Amikor az Isten mindenütt jelen valóságáról szól az ige, ez nem annyit jelent, hogy Jézus egyszerre tud szolgálni a mennyei szentek szentjében, és egyszerre tud visszajönni. Ez nem így van. Jézus egyszerre itt tud lenni a mi szívünkben, és én hiszem, hogy itt ebben a teremben is itt van, hiszen róla és az ő ügyéről van szó. Itt lehet a Szentlélek által. De amikor valóságosan jön el angyalseregek élén, akkor a menny kiürül. És nincs, aki közben járjon a mennyei templomban. Tehát, ha aki addig nem rendezte el a bűneit, azokról kijelenti Jézus, hogy most már nincs lehetőség a bűn elrendezésére. De akik addig küzdöttek a bűneikkel, és addig nem nyugodtak bele, hogy milyen állapotban vannak, és hittek és bíztak a megmentő Istenben, és bíztak az ő erejében, nem a saját erejükben, hanem a hitáltal kapott mennyei erőben, ami Krisztustól származik, ezek az emberik pedig már jók maradnak. Mert ezek már meg fogják kapni a megdicsőült testet. Megint ott találunk, ezután a hatalmas kijelentés után egy óriási bátorítást, és ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Hamar eljövök, megint ezzel bátorít bennünket Jézus. Nem rémhír, amikor azt mondjuk, hogy Jézus második eljövetele közel van. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk készen. Ezt jól tesszük, hogyha így érezzük. De ez arra bátorítson bennünket, hogy ne halogassuk a döntéseinket. És még ma nézzünk utána, hogy hogyan leszünk készen a jelenlegi világosságunknak megfelelően. Többet nem kér tőlünk az Isten. Csak annyit, amennyi világosságot küldött, annak engedelmeskedtem én vagy nem. Nem egyszerre kér mindent számon tőlünk. És ha így gondolkodunk és így élünk, akkor boldog reménység lesz nekünk Jézus második eljövetele, amivel most már ismételten bátorít bennünket itt a könyv lezárásaként az ige. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Még hogy Jelenések könyve tele van rémisztő gondolattal, lehet, hogy vannak benne olyanok is. Tehát boldog mondások könyve, Jelenések könyve, már megint egy boldog mondás, nem? Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Jó, hát akkor most bővítsük ki, hitáltal természetesen, nem önerőből, de hát ezt már tudjuk. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kint maradnak az ebek, és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és szólja a hazugságot. És a 16. vers, mint egy hatalmas koronája, amikor maga Jézus szólal meg, én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Ugye már korábban is idéztük ezt az igét. Én Jézus. Mivel kezdődött Jelenések könyve? Ez Jézus Krisztus apokalipszise. Mivel fejeződik be? Én Jézus utasítottam az angyalt. Én Jézus rendelkeztem így, hogy ezeket a dolgokat megmutassa nektek. Nem azért rendelkeztem így, hogy megmutassa nektek, aztán elfelejtsétek, mert úgyse értetek hozzá, hanem azért, hogy erősítsen, bátorítson, figyelmeztessen, és fenyítsen, ha szükséges. De hogy győzelemre vigye azt az embert, aki megnyitja a szívét és az értelmét Jelenések könyve megértéséhez. Ézsaiás próféta könyvéből van a Dávid gyökere és ága idézve a 11. fejezetben. Egyébként ez a 21-22. Fejezet, hogyha megnézzük ezt a mellékletet, amit Vankó Zsuzsa a könyvéhez mellékelt, ugye a pontosított görögből való fordítását, ez tel is tele van
vastag betűvel, azaz az ószövetségi idézetekkel, és ott vannak az igehelyek, hogy honnan származnak ezek a kijelentések. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy itt szinte az ószövetségi idézetekből lett összeállítva ez a könyv, természetesen is isteni sugallatra. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Bizonságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonságot tesz, bizony hamar jövök. Amen. Bizony jövel, Uram Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Amen. Ugye itt, amikor azt mondja, hogy a lélek és a mennyasszony mondják, hogy jövel, azaz jöjj. Felszólítják Jézus, hogy jöjj, mert itt az ideje. És aztán akkor rögtön hozzáteszik, mert akkor mi kétségbe esünk megint, hogy jaj, még nem, mert még nem vagyok kész. De rögtön azt mondja, és aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Látjuk, tehát gondolkodik velünk együtt a Biblia. És semmi fölöslegesen nincs ideírva. Mert amikor megrémülünk Jézus közeli második eljövetelétől, akkor azonnal gondoljunk arra, hogy de ezzel együtt, amikor erről értesít bennünket, sőt bátorít vele Jézus és az Isten lelke, azonnal ott van, hogyha most érzed, hogy nem jó helyen vagy, nem jó állapotban vagy, vegyél gyorsan az életvizéből, mert az igazi ital, és az az életet fogja szolgálni benned. És az, hogy nem szabad elvenni, nem szabad hozzátenni, amit már korábban is említettük, nem fölöslegesen lett megírva Jelenések könyve. Mondhatnánk, mert tele van ószövetségi idézettel, tele van Jézus korábban is elmondott kijelentéseivel, majdhogy nem, mondjuk Ézsaiás próféta könyvét, ha komolyan végigtanulmányozunk, azt látjuk, hogy szinte nincs olyan kijelentés, amit Ézsaiás könyvében ne találnánk meg Jelenések könyvével kapcsolatban, de azért tette ezt az Isten, hogy olvassuk, amennyit megértünk belőle, értsünk meg, és amennyit megértettünk, azt hitáltal cselekedjük meg. Mert így lesz az Isten beszéde valódi táplálék nekünk. És ne akarjunk elvenni belőle olyan részeket, amik útba vannak. És ne akarjunk hozzátenni olyan részeket, amit mi találtunk ki. Inkább maradjon meg az ismeretlenség homályában, de a szentség hatásával az a valami, amiről nem tudtuk pontosan megfejteni, hogy mit jelent. De amit megértettünk, az erősíteni, bátorítani fog bennünket, hogy ne legyünk közömbös emberek. Most, amikor a közömbösség az egyik legveszélyesebb dolog. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony, hamar eljövök. Jézus megint megszólal személyesen, hamar eljövök. Hát én ezzel a gondolattal fejezném be a Szentírás tanulmányozását, amikor Jelenések könyve utolsó fejezeteit vettük át. Kezdődött a Szentírás a Föld teremtésével, és itt látjuk a bizonyságát annak, hogy Jézus újjá fogja teremteni a Földet, és be fog teljesedni az, amit őt megígért. Most már csak az a kérdés, egyen-egyenként mindnyájan tegyük fel ezt a kérdést magunknak, hogy velünk teljesíti be, vagy nélkülünk. Erre a papírra idéztem, már említettem a Korszakok nyomában című könyvből, és ezt a zárszónak hadd olvassam fel. A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig,
tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Egyszerű szavakkal mondja el, de megint csak arra futtatja ki a szerző, amivel indítottam a mai előadást. Isten szeretetből teremtett meg minket. Elbuktunk, de az ő szeretetéből újjá tud alkotni minket. És az újjáteremtett földöt átadja nekünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!

Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai előadásunk címe, ahogy a programon láthattuk, a Jézus visszajövetele előtti illési reformáció és a 10 parancsolat 4. parancsolatának a helyreállítása. Hát ez a cím önmagában is egy kicsit igényli, hogy visszatekintsünk az előző alkalomra. Többen itt voltak, de biztos vannak, akik nem is voltak itt jelen, és mindegyikünknek jó, ha egy hónap távolából röviden felidézzük, mert erre épül a mai alkalom. Az előző előadásunk témája az Ószövetség utolsó proféciája volt, tehát a legutolsó igék az Ószövetségben, Malakiás proféta könyve végén. Ezt most ismét felolvasom, tehát Malakiás proféta könyve 4. fejezetéből, így olvasom az 5. és 6. verset, ezzel az ígérettel fejeződik be az Ószövetség. Tehát Malakiás könyve 4. fejezetében az 5. 6. vers. Íme én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem-e földet átokkal. Ez a profécia valójában egy kettős profécia, jellegzetes ez az Ószövetségben, vonatkozik mind a Messiás első, mind a második adventjére. De most ebben a rövid visszatekintésben én csak arról szólok, ami a mi napjainkra vonatkozik. Ugye ez a kifejezés nagyon világos, hogy minek előtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ez egyértelmű, hogy ez már a Jézus visszajövetelére vonatkozik, amikor ő, ahogy mondta, isteni dicsőségben és hatalommal jelenik meg, és ami egyben az igazságszolgáltatás napja, az ítélet is, ez emberi történelem lezárásaképpen. És azt mondja, hogy mielőtt ez bekövetkezik, mielőtt eljönne az Úr is nagy és félelmetes napja, elküldöm nektek Illést. Ez egy ilyen felvillantott kép, egy előkép, amivel azt akarja mondani, hogy Jézus visszajövetele előtt az Illés történet, ami nevezetes az ószövetségi történelemben, a törvényszerűségeiben ismétlődni fog. Természetesen nem a régi szereplőkkel, a Bibliában nincs reinkarnáció, mint némelyek félreértik, hanem a Biblia gyakran alkalmaz ilyen előképeket, hogy törvényszerűségeiben azonos helyzet áll elő, és azonos események fognak történni. Akkor ebből az következik, arra utal ez a profétikus kép, hogy Jézus visszajövetele előtt emberek nagy tömegei ugyanúgy el fognak feledkezni az élő személyes teremtőről, mint ahogy Izrael elfeledkezett Illés idején, illetve teljesen elbizonytalanodott ebben, és igen kevesen maradnak először, akik még az élő, személyes és biblikus értelemben vett teremtő Istent komolyan veszik, hiszen Illés idején is úgy volt, hogy Illés egyszer elkeseredetten felkiáltott, és azt mondta, én egyedül maradtam meg az egyetlen élő teremtő tisztelőjének, és akkor a Jóisten azt mondta neki, még meghagytam 7000 térdet, aki nem hajtott térdet a Baálnak, vagyis még vannak 7000-en Izraelben, akik Izrael eredeti, ősi hite szerint az egyetlen teremtő Isten tisztelik. Ugye Izrael volt az a nép a pogányság nagy tengerében, aki a sok Isten hívő ókorban, amely képviselte azt, hogy egyetlen teremtő és fenntartó Isten létezik. Na de ha azt mondjuk, hogy 7000, ez se túl sok. Ugye itt láthatjuk, hogy mennyire visszaszorult, igaz, hogy Illés nem egészen egy szál egymaga maradt, de ha még rajta kívül 7000-en maradtak, az is egy döbbenetes elfeledkezés, ugye, az Ószövetség népén belül is az egyetlen teremtő és fenntartó Istenről. Tehát ez egy előkép arra, hogy ugyanígy meg fognak fogyatkozni azok, akik az élő, mindeneket teremtő Istent komolyan veszik, tisztelik, és meg vannak győződve, hogy a világ az ő tervezése, teremtése, és ő tartja fenn. De amikor azt mondja, hogy Illést elküldi, akkor ebben az is benne van, hogy még egyszer fel fog hangzani egy nagyon komoly reformációra hívás, és egy nagyon komoly rámutatás az egyetlen teremtő Istenre. És ezt említettük a múltkor, hogy Izrael akkor vált megszólíthatóvá ebben a helyzetben, amikor 3,5 évi szárazság után rettenetesen kiéleződött a kérdés, hogy most a természetisten, a Baál adja az estőt, ő az, aki meghallgatja az imádságot, a kérést,
vagy pedig az egyetlen teremtő és fenntartó Isten, aki nem természet Isten, hanem a természet fölött álló minden teremtő és mindent fenntartó Isten. És ezzel ez az előkép arra utal, hogy Jézus visszajövetele előtt, az Úr nagy és félelmetes napja előtt is valami hasonló történik. És én azt hiszem, hogy most kezdjük jobban megérteni ezt a proféciát, hogy úgy tűnik, hogy az emberi történelem is egy olyan időszak felé halad, amikor a természet megrendülése nyitja meg a füleket és a szíveket arra a kérdésre, hogy van gazdája ennek a világnak. Mert hogy az ember elrontani tudja a dolgot, de megfékezni a természetben a következményeket, és az ember javára fordítani dolgot már nem tudja. Akkor a vak véletlenek játéka, teljesen kiszolgáltatottak vagyunk sorszerű dolgoknak, vagy még létezik egy teremtő és fenntartó Isten, akihez, ha az ember igazságtalansága, vétkei beismerésével és őszinte segítségül hívással folyamodik, akkor ő az egyetlen, aki minden ember okozta hibát helyre tud tűnni, ő az egyetlen, aki a természet erői felett úr. Tehát úgy gondolom, mindenki érti, nem kell jobban magyaráznom, most már annyira kézenfekvő, hogy úgy tűnik, hogy az emberi történet egy ilyen korszak felé halad, és jobban értjük, hogy az Úr miért mondta ezt előre, hogy én elküldöm nektést, Illést, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ahogyan Illés emlékeztetett az egyetlen teremtő és fenntartó Istenre, úgy hangzik föl majd ebben a kritikus helyzetben még egyszer a bizonyságtétel erről a kérdésről. Megjegyzem azt is, hogy ezen a háttéren értünk meg jobban még más igéket is, például Jelenések könyve 7. fejezetének az első verseiben azt a kijelentést, hogy Isten parancsot ad az ő angyalainak, hogy tartsák vissza a szeleket, hogy ne fújjon se a földre, se a tengerre, se az élő fákra. Ugye a Bibliában a szél mindig a pusztító erőknek, akár háborús, akár természeti erőknek a szimbóluma. És itt most megérthetjük, hogy itt a emberek imádságára, emberek kérésére, az Istenben hívők kérésére az Isten még mindig fékezi, teljesen nem tüntetheti el, de még mindig fékezi, még valamilyen módon még mindig egyensúlyozza a háttérből azt, hogy ne fújjanak olyan szelek a földre, a tengerre, az élőfákra, amelyek lehetetlenné teszik az életet. Avagy az az ígéret, ami elhangzott a vízözön után, Mózes első könyve 8. fejezetének a 22. versében találjuk, amely így hangzott, ameddig a föld lészen, mondta Isten a vízözön után a Biblia szerint, tél és nyár, vetés és aratás, nappal és éjszaka meg nem szűnnek. Vagyis ez egy nagyon komoly ígéret volt, hogy a természet rendjét Isten nem engedi annyira fölborulni, hogy az élet egészen lehetetlenné váljék. Tehát nagyon valószínűnek látszik, és ez a profécia egyértelműen erre mutat, hogy a természet megrendülése az embert jobban el fogja gondolkoztatni arról, hogy van-e teremtő Isten, van-e fenntartó Isten, van-e gazdája az univerzumnak, és van-e kihez folyamodni segítségért kritikus helyzetben. Évekkel ezelőtt olvastam a magyar természettudósnak, Vida Gábornak egy nagyon jó cikkét, amelyben azt írta, hogy nekünk nagy betűvel kéne írni, hogy bioszféra, mert ez egy olyan csodálatos és érzékeny rendszer, amely biztosítja az élet fennmaradását, és hivatkozott arra, hogy van egy ENSZ program, aminek ez a neve az ember és a bioszféra. És akkor hozzátette, hogy ez még mindig mekkora önhitségről tanúskodik részünkről, emberek részéről, hogy azt mondjuk az ember és a bioszféra. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy én és az anyám, tehát elé tennénk magunkat. De azt kell mondanom bibliai szemlélettel, hogy igazából nem egyszerűen csak a bioszférát kell nagybetűvel írni, ami messze fölöttünk van, és csak a csodálatos törvényszerűségeit az ember akkor fedezi föl, amikor már megsértette, és úgy tűnik, hogy visszafordíthatatlanul belerontott ebbe a finom rendszerbe, hanem inkább mindenek felett az Isten nevét kell nagybetűvel írni, mert a bioszféra még mindig a természet, és a természet fölött lévő Istenről beszél az írás, aki mindenek felett tiszteletre méltó. És van egy új szövetségi ige, és erre szeretnék rámutatni, amely tulajdonképpen párja ennek a malakiási proféciának, és idézném is Jelenések könyve 14. fejezetéből a 6. és 7. verset. Mindjárt látni fogjuk, hogy más szavakkal, jelkép és szimbólum nélkül, nem úgy, mint ez az Ószövetség utolsó proféciája, de lényegében ugyanezt mondja.
Így olvasom tehát Jelenések könyve 14. fejezetében a 6. és a 7. verset idézem. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ugye amikor azt olvassuk, hogy így hangzik fel ez az üzenet, hogy eljött az ő ítéletének órája, ez ugyanaz, hogy az Úr nagy és félelmetes napja előtt, ebben az időben. És ott csak annyit mondott, hogy elküldi az Úr Illést, aki Izraelt újra rávezette arra, hogy ki a teremtő. Itt pedig azt mondja, hogy hatalmas felhívást hall minden ágazat, nyelv és nép, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát ez az ige is azt mondja, hogy az emberi történelem végső korszakában, Jézus visszajövetele előtt, az Úr nagy és félelmetes napja előtt, minden ágazatnak, nyelvnek és népnek a figyelme ráirányul és rá is irányítatik az örökkévaló evangélium hirdetésével annak a valakinek a személyére, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Feltennék egy kérdést, akik a Bibliában kicsit járatosabbak. Ismerősen cseng valahol ez, hogy aki teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait. Biztos vagyok benne, hogy vannak, akik a fülükbe hallják, hogy ezt már hallottam valahol máshol a Bibliában is van. Hol van ez a máshol? Hamar rájövünk, ez a 10 parancsolat 4. parancsolata is. Itt kapcsolódik össze a múltkori alkalommal a mai témánk. Olvasom, tehát Mózes 2. könyve 20. fejezetéből a 8-tól a 11. verset, a 10 parancsolat 4. parancsolatának a pontos eredeti bibliai szövegét. Tehát Mózes 2. könyve 20. fejezetéből, így olvasom a 8. verstől a 11-ig. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt. Ráismertünk az idézetre? Ugye azt mondja, hogy ezen a napon emlékezzünk meg arról, ez az oka, ez az indoka a nyugalomnak elrendelésének, hogy 6 napon át teremtette az Úr, ugyanaz a kifejezés, az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Feltenném ezt a kérdést, hogy vajon miért van ez a részletezés, hogy az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, mindent, ami azokban van. Ezzel azt akarja velünk érzékeltetni, hogy Istent ne csak valami ősokot vagy első mozgatónak gondoljuk. Például van egy ilyen elmélet ma népszerű, egy teológiai irányzat a keresztény teológián belül, amely azt mondja, hogy Isten tulajdonképpen az anyagot teremtette, de az anyagot az önfelülmúlás képességével teremtette, és tulajdonképpen aztán már minden egy ilyen az anyag önfelülmúlási képessége révén egy Isten közvetlen beavatkozása nélküli evolúcióval fejlődött ki. A Biblia azonban nem így mondja, hanem azt mondja, hogy Isten teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindent azokban van. Tehát gondoljunk arra az egyszerű felsorolásra, amit a teremtés hetéről szóló bibliai leírás tartalmaz, amely azt mondja, hogy az Isten teremtette a naprendszerünket, ami ezen a bolygón az életet lehetővé teszi. Az Isten teremtette a levegőréteget, a vizeket, a növényeket, az állatot és az embert. Tehát a Biblia azt mondja, igen, Isten személyes tervezése, személyes teremtése, mindez így ebben a komplett összefüggésében. Itt csak szeretnék utalni egy korábbi előadásra, aki nem volt itt, vagy talán elmosódott az emlékezetünkben,
ahol szóltunk a teremtés-evolúció problematikájáról is, hogy pontosan mi a bibliai tanítás, és hogy ma hol tart tulajdonképpen ez a téma a természettudományban is. Ezt a kazetta tárban mindenki megtalálhatja ezt az előadást. Ez volt a címe, hogy a Biblia egyedülálló tanítása a Teremtő Istenről. Ezt ajánlom, hogy aki nem hallotta, hallgassa meg, mert tudom, és nagyon természetesnek tartom, hogy annyira tele van sokszor a gondolatunk azzal, hogy hát azért az egy biztos tudományos elmélet, ez az evolúció. Másrészt meg az, hogy hát azért nem csak olyan szimbólumokra kell gondolni a Bibliában, hát tényleg így teremtette Isten a világot. Ugye a Biblia egyszerű nyelvezetet használ, de korrekt és konkrét módon beszél ezekről a dolgokról. Ugye már csak a 4. parancsolatnak is csak így van értelme, ugye mondja, hogy Isten 6 napon át teremtette, és maga is a 7. megnyugodott. Ugye akkor, amikor ezen az előadáson beszéltünk arról, hogy mit jelent a Bibliában az a fogalom, hogy Isten a puszta szavával, a puszta akaratával teremt, és a bölcsességével, a bölcsessége a titka annak, hogy a puszta szavával és az akaratával teremteni tud, akkor említettük azt, hogy tulajdonképpen Istennek 6 napra se volt szüksége. A Biblia egyértelműen azt csak sugallja, hogy azért teremtette így a világot, azzal a ritmussal, ahogyan ő 6 napon át megteremtett, és a 7. példaadásul maga megnyugodott, egy ilyen rendkívül erőteljes módon isteni példaadással adjon mintát és példát az ember örök testi és lelki egészségét szolgáló életritmusához. Tehát azt érthetjük meg a Jelenések könyve 14. fejezete 6. és 7. verse alapján, hogy az Úr nagy és félelmetes napja előtt, Jézus visszajövetele előtt, akkor, amikor az ember nagyon megszólíthatóvá válik erre a kérdésre az említett körülmények folytán, akkor még egyszer egy nagy emlékeztetés hangzik el erre a parancsolatra. Ennek a parancsolatnak a szavaival, ennek az idézésével hangzik a felhívás, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát úgy tűnik, hogy mint egy vízválasztó lesz majd ember és ember között a kritikus időben, hogy ki az, aki megvallja, aki így foglal állást, hogy egyetlen teremtő és fenntartó Isten, és ő a természet ura, és ő a menedék, és ő a remény, és ő az egyetlen, aki segíthet, vagy pedig akik ezt elutasítják, és az autonóm ember, és az autonóm módon működő természet álláspontját vallják, még ha valamilyen vallásos köntösben is, vagy hát elvben elismerve valahol a mindennek a végén egy teremtő Istent. Tehát úgy tűnik, hogy ez a parancsolat, amire Isten fölszólít a végidején, mint egy olyan vízválasztóvá válik. Ahogy Isten valamikor mondta is az Ószövetségben, hogy örök jelez én közöttem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Mint ha azt mondaná, egy örök mementó, egy visszatérő emlékeztető, hogy az ember tudja, ki a teremtője, és hogy ő teremtmény. És ez mindenkor ez az összefüggés világos legyen előtte, és azt is, hogy Isten milyen értelemben teremtő, aki 6 nap alatt meg tudta teremteni a puszta szavával, akaratával, bölcsességével ezt a földet, és mindent, ami abban van, és az emberen kívül, és a földi életen kívül az egész univerzumot, az egész világ mindenséget, ugyancsak ő teremtette, és ugyancsak ő tartja fenn hatalma szavával, ahogy az írás mondja. Ma ez még nem vízválasztó. Emberek nem ismerik ezt a tanúságtételt. De azt olvastuk, hogy végül úgy fogja hallani mindenki a kritikus időben ezt az üzenetet, mintha az ég közepéről az Isten angyala hirdetné ki nagy szóval. Tehát ez egy profétikus ígéret. Szeretnék arra is rámutatni, hogy amit az Ószövetségben elhangzott, hogy örök jelez én közöttem és ti köztetek, a Teremtő Isten is az ember között, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, ez teljesen töretlenül és változatlanul fennáll az új szövetségi időben. Jézus egyértelműen megerősítette ezt a parancsolatot. 3 módon erősítette meg. Hogyan? Az egyik a példaadásával. Ugye Jézus azt vallotta a földi szolgálata elején, már a keresztségekor, amikor keresztelő János által megkeresztelkedett, ezt mondta, hogy ő azért jött, hogy minden igazságot betöltsön, mintául, példaadásul, ami számunkra.
És Jézusról ez a feljegyzés szól a Bibliában, Lukács evangéliuma 4. fejezete 16. versében. Így olvassuk, Jézus szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába. Jézus soha se habozott olyasmit átlépni, és olyasmit félretenni, amit csak emberek rendelése volt, vagy amit ő érvényteleníteni akart az új szövetség korszakra, mert betelt, mert időleges volt, mert az új szövetségre vonatkozott. De itt ebben a parancsolat tekintetében megtartotta azt, hogy örökjel. Mert még ezt a kis szót is oda tette a Biblia szokása szerint, megbonthatatlan rendbe, ment szombatnapon a zsinagógába. A másik dolog, amivel Jézus aláhúzta azt, hogy örökjel ez a teremtő és az ember között, amikor ezt a nevezetes kijelentést tette, a szombat lett az emberért. Nem tudom, érezzük-e, hogy milyen, ez az egyszerű mondat milyen súlyú. Jézus azt mondta, ez nem egy ószövetség rendelés, ez nem egy népnek adatot, nagyon sokan gondolják, hát ez olyan zsidó dolog, ez a zsidóknak adatot. Jézus ünnepélyesen azt mondta, a szombat az emberért lett. Mert az embernek örök emlékeztetésre van szüksége, hogy ki a teremtője, ki a tulajdonosa ennek a világnak, akkor is, ha erőszakosan nem tör az életünkben. Ki az, aki fenntartja az életünket szüntelenül. És a harmadik dolog, amivel Jézus megerősítette, hogy ez örök jel, és amivel fenntartotta a 10 parancsolatnak ezt a 4. parancsolatát, az még egy kijelentése, bár mondhatnék még egy negyediket is, ugye, amikor megkérdezte a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet megnyerjem, akkor Jézus válaszolt, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Mikor megkérdezte, melyeket, idézett a 10 parancsolatból. Tehát abszolút érvényesítette a 10 parancsolatot a maga megbonthatatlan egészében az új szövetségi korszakra. De legfőképpen azt az igét szeretném még hangsúlyozni, amivel Jézus nagyon megerősítette ennek az örök jel szerepét, amikor nagy profétikus beszédét tartotta a nem sokkal a halála előtti napokban. Megkérdezték a tanítványai, hogy mikor lesz Jeruzsálem pusztulása, micsoda jele lesz Jeruzsálem pusztulásának és a világ végének. És akkor Jézus ennek a beszédnek a során, amikor kimerítően válaszolt a kérdésükre, akkor ezt mondta, hogy mikor majd látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor akik Júdában lesznek, fussanak a hegyekre, és ti imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, se szombatnapon. Tehát olyan értéknek mutatta be, hogy ezért ti előre imádkozzatok, hogy ennek az áldásától semmi, a háborús idők fosszanak meg titeket. És ha a történelemben egy kicsit jártasak vagyunk, akkor tudjuk, hogy mennyire beteljesedett Jézus szava, amit Jeruzsálem pusztulására vonatkozóan mondott. Ugye azt is mondta, amikorra meg úgy válaszolt, hogy el nem múlik ez a nemzedék, el nem múlik egy emberöltő, és ez megtörténik. Jézus 31-ben halt meg, és 70-ben pusztult el Jeruzsálem. De ezt megelőzően 4 évvel tört ki a zsidó-római háború, 66-ban időszámításunk után. És amikor először körülvette Cestius nevű római hadvezér a seregeivel Jeruzsálemet a zsidó szabadságharc kitörése kezdetén, akkor a keresztények megemlékeztek Jézus szaváról, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre, és átmenekültek Jeruzsálemből, kihasználva azt az időt, míg a felkelő sereg üldözte a visszavonuló rómaiakat, addig ők átmentek Pellába, a Jordánon túlon a hegyvidékre, és elmenekültek a városból. Nagyon érdekes Josephus Flavius feljegyzése a zsidó, kortárs zsidó történetírói, ugye, aki szemtanúként élte át Jeruzsálem pusztulását, azt írja a Zsidó háború című művében, hogy Cestius noha semmi vereség nem érte, érthetetlen módon elcsüggett és visszavonult Jeruzsálem falai alól. És ugye itt az isteni gondviselés keze fedezhető fel, mert Jézus azt mondja, amikor meglátjátok hadseregektől körülvéve, meneküljetek, ez legyen nektek a jeladás. És egérutat biztosított nekik, lehetőséget, hogy ekkor kimenekülhessenek a városból. És azt is írja Josephus Flavius, hogy amikor üldöztek a szabadságharcosok egész az ország határig a római sereget, akkor sok előkelő zsidó elhagyta Jeruzsálemet, mintha csak süllyedő hajóról menekültek volna. Ő nem részletezi, nem említi, hogy keresztények meg köztük, hanem csak ennyit mond, hogy nagyon sokan elhagyták a várost, mintha süllyedő hajóról menekültek volna. Tehát Jézus úgy gondolkozott előre az időszámítás utáni 66-ban bekövetkező eseményekre, hogy akkor a 4. parancsolat töretlen érvényben lesz.
És ha még arra is időnk volna, hogy kitérjünk arra, hogy ez valójában kettős profécia, és ez is vonatkozik a Jézus visszajövetele előtti időre, akkor még világosabb a dolog, hogy Jézus úgy gondolkodott, hogy még akkor is érvényben van a negyedik parancsolat töretlenül. Hiszen nincs is benne a világon semmi, aminek érvényét kellene veszteni, vagy aminek meg kellett volna változnia Jézus eljövetelével, Jézus halálával, feltámadásával, az új szövetségi korszak beköszöntésével, mert az, hogy Isten a teremtő, és mi az ő teremtményei vagyunk, ez az örök és a változhatatlan alapja az Isten-ember viszonynak, erre épül a megváltás is. Az ember teremtője lesz az ember megváltója. És amikor ezeket így végig gondoltuk, akkor biztos mindjárt fölmerül egy kép, de hát hogyha a Biblia úgy mutatja be, hogy ez örök jel Isten és az ember között, és erre az idők végéig, a Jézus visszatéréséig, ez egy örök emlékeztetés az embernek a teremtés művére és a teremtő Istenre, akkor mondom, mindegyikünk fejében az fölmerül, de hát meg lehet egyáltalán ezt tartani. Hát mindegyikünknek a legnagyobb téma az idő. Az időnkből van a legkevesebb. És ez szinte olyan felfoghatatlan és hatalmas dolognak tűnik, hogy mind az egész életidőm heted része a teremtő Istené. Szóval, hogy ahogy a parancsolat eredetileg szól, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon. Szóval hadd mondjam ki, ami nagyon könnyen az ember gondolatában felmel, de ennyi időt azért nem kérhet a Jóisten. Szóval hát mi ehhez retteretesen agyonhajszoltak vagyunk, és hát azért ez azért tényleg megvalósíthatatlan, legalább a mai világban egyértelműen megvalósíthatatlan. És itt szeretnék arra rámutatni, hogy nem is lehet a 4. parancsolatot úgy megtartani. Teljességgel lehetetlen, hogy valaki, mint valami kötelező törvényt megpróbálja ennek az igájába hajtani a nyakát. Ezt az ember, csak az az ember tudja megtartani, aki egészen mélyen és egészen alaposan meggyőződött arról, hogy valóban az Isten a mindeneknek a teremtője és a fenntartója. És akkor gondolom,

hogy ez tényleg jelnek tekintse Isten között és önmaga között, és ne áldozatnak tekintse, és ne megvalósíthatatlan parancsolatnak. Így olvasom a római levél első fejezetében a 19. és a 20. verset. Mert ami Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mondja emberekről, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Ha jobban megfigyeljük ezt az igét, ugye egy kicsit tömör a nyelvezete és régies, de először azt mondja, hogy van, ami Isten felől tudható, és ezt megmondja, hogy ezt honnét tudhatjuk meg. Aztán pedig azt mondja, van, ami Istenben láthatatlan, az ő örökké való hatalma és istensége, és azt mondja, ez pedig a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Mire utal, amikor azt mondja, hogy ami Isten felől tudható, az nyilván van ő bennük, mert Isten megjelentette nékik. Egyértelműen a kinyilatkoztatásra. A kinyilatkoztatásra, a prófétai írásokra, amelyet a Biblia foglal magában. És azt kell mondanom, hogy pusztán a természetből, isteni kinyilatkoztatás segítsége nélkül nem tud az ember eljutni a teremtő abszolút komolyan vételéig. Ugye a természet már magán viseli a bűnnyomait is, hiszen egy hatalmas törés történt az emberiség történetében. És ha én a természetben nézem azt, hogy ott is van ilyen, hogy az erősebb elpusztítja a gyengébbet, ha nézem azt, hogy mennyi tragédia van a természetben, nem csak egy jóságos Isten képe rajzolódik ki előttünk. Pusztán a természetből nem lehet levezetni egymagában azt, hogy teremtő Isten. Ezért nem is ezzel kezdi, hanem azt mondja, ami Isten felől tudható, az nyilván van azért a számunkra, mert az Isten megjelentette. Megjelentette a kinyilatkoztatott prófétai írások által. És tulajdonképpen úgy tudunk mi teljes meggyőződést szerezni, hogyha nagyon lelkismeretesen végig gondoljuk, alaposan megismerjük, és nagyon alaposan végig gondoljuk, hogy vajon a Biblia lehet-e emberi írásmű. Mikor valaki nagyon komolyan megismerkedik vele, akkor azt mondja, vagy az értelmemet oltom ki, vagy komolyan veszem, hogy a Biblia isteni kinyilatkoztatás, és tényleg az Isten beszéde. Mi vezet erre rá? Először is az a döbbenetes egységesség, amit találunk 1500-1600 év alatt keletkezett sok-sok szerzőnek a művében. Nem formális ez az egyeztetés, ez nem olyan emberfabrikálta egyeztetés. Különböző emberi egyéniségek, különböző nyelvet, különböző fogalmakat használnak, különböző képeket, de a tartalom, de a mondani való, valami döbbenetesen egy és egymást kiegészítő. Én egészen fiatal voltam, amikor a Bibliával ismerkedni kezdtem egy nagy kételkedő álláspontból, és sokkal nagyobbra tartottam a tudományt, mint a Bibliát. Ezt olyan tiszteletre méltó, hát emberi hagyománynak tekintettem, és emlékszem, hogy így fogalmazódott meg bennem, ahogyan kezdtem megismerkedni a döbbenet, ez a mondat rajzolódott ki bennem, a Bibliában vasbeton szerkezetű gondolatrendszer van. És az azóta eltelt évtizedek óta még inkább így látom. A Bibliában vasbeton szerkezetű gondolatrendszer van, és forgathatom elejétől végéig egy első pillanatra, mintha felfedeznék látszólagos ellentmondásokat, ahogy jobban megnézem, döbbenetes egység és egymást kiegészítő kijelentések, hogy így mondjam, nem tudtam soha rajta fogni a Bibliát egy hézagon, vagy egy ellentmondáson. Tehát ez az egyik. Aztán ott vannak a Biblia döbbenetes történelmi proféciái. Csak egy nagyon kis pici részletet említettem az előbb, de ez egy hatalmas világ. És erről mondta azt ugye Pascal, hogy hát minden vallás állítja, hogy ő az igaz. Ezen az alapon én nem fogadom el. De azt mondja, egy van az összes között, amiben olyan van, ami egyikben sincs. És ez pedig, hogy a Bibliában beteljesedett történelmi proféciák vannak, még pedig hajszál pontosan beteljesedett történelmi proféciák. Mondhatjuk, hogy én azért nem tudok szóba állni azzal, hogy az isteni kinyilatkoztatás, de akkor tartozom egy válaszsal, hogy akkor ez a jelenség mi. Találok-e rá magyarázatot ezen kívül? Azután ott vannak a Bibliában a megváltás hatalmas eszméi. Olyan gondolatok tárulnak fel előttünk, noha közérthető emberi nyelven. De a gondolatok olyanok, ahogy Ézsaiás próféta könyvében megszólal az Úr szava, és azt mondja, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok, amennyi

Mivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a gondolataim gondolataitoknál és utaim utaitoknál. És az embert nagyon sokszor megérinti ez a döbbenetes magasság vagy mélység, és érzi azt, hogy itt isteni gondolatok vannak. Erre nem lehet ráhúzni azt a vallástörténeti elméletet, hogy az ember kivetíti a vágyait, az eszményeit, meg a félelmeit, és ezekből lesz egy, hát a Biblia is egy a vallási mitológiák sorában, nem. Itt olyan isteni eszmék tárulnak föl, és ráadásul az ember önző természetével annyira ellentétesek, hogy azt mondja az ember, na, ilyeneket az ember nem is tud, meg nem is akar gyártani. Ami az ő természetével ellentétes, ami megíteli őt, amit radikális életváltoztatásra készteti, és amelyek tényleg égmagasságúak az emberi gondolkodáshoz, vagy az emberi eszmékhez képest. És nem utolsó sorban természetesen, amikor azt tapasztaljuk, hogy van a Bibliának az a bámulatos tulajdonsága, hogy számos szerző, emberi szerző közvetítette az Isten üzenetét, különböző egyéniségek voltak, és mi emberek aztán abszolút különböző egyéniségek vagyunk, és mégis hiába telnek az évszázadok, az évezredek, ennek a könyvnek olyan különleges története van, és olyan különleges jellegzetessége, hogy személyesen képes megszólítani a legkülönbözőbb egyéniségű embereket, a legkülönbözőbb élethelyzetekben. Olyan, mint hogy találkozik vele ez az ember, az az ember, nagyon különböző élethelyzetben, nagyon különböző társadalmi csoporthoz tartozik, nagyon különböző korban él, és valahol mindig van egy olyan oldala, valahol mindig van egy olyan szava, ami éppen telibe vág annak az embernek. Ilyen sokoldalúság, ilyen alkalmasság arra, hogy embereket úgy megszólítson, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy az Istennek beszéde élő és ható. Micsoda szavak, élő és ható, tökéletes. Elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Tehát egész mélyen belehatol az emberbe, mint egy élő és ható beszéd. Tehát az írásból győződik meg az ember igazán. Aki abszolút meg nem győződik arról, hogy a Biblia Isten szava, nem fog eljutni az álláspontra, nem fog eljutni ahhoz a megbingathatatlan bizonyossághoz, hogy Isten az egész univerzum, és ezen belül a naprendszer, a Föld nevű bolygó, és rajta az egész embervilág, meg a bioszféránkkal együtt, ennek a személyes tervezője, alkotója és fenntartója. De amikor az ember erre az ismeretre eljut, akkor óriási prédikációvá válik az egész természetvilága is, amiről azt mondja a Biblia, ami Istenben láthatatlan. Az ő örökké való hatalma és istensége, ez valahogy meglegyint, megérint téged, valahol érzékelni tudod a hatalmas műveiben. Talán más alkalommal is említettem, hogy azért ez olyan elgondolkoztató, hogy egyrészt olyan szomorúan eldeformálódott a legfrissebb generációk, hogy csak egy mesterkélt világban élnek, és én sokszor nyáron kesergek egy táborban azon, hogy milyen nehéz elcibálni arról a focipályáról, vagy nem tudom mikor, honnét őket, hogy egyszer most egy kirándulásra szállj egy napot, és most tudd meg, hogy az milyen, és ott valami más tárul eléd. De mégis, annak ellenére, hogy mondom, egy ilyen mesterkélt világ és természettől való eltávolodás jellemző az újabb generációkra, azért mégis hány és hány fiatal van mind a mai napig, és én mindig boldogan fedezem fel azokat a gyerekeket, meg fiatalokat, aki azért a természet szerelmesévé lesz. És ugye milyen népszerűek még a tévében, vagy másutt is az ilyen természetfilmek, mert azért az ember csak lenyűgözi. Fölényeskedhet meg, elmenekülhet a maga mesterkélt világába, de amikor a természetnek a fantasztikus csodáival találkozik, hogy csak leteszi a fegyvert, és akkor csak azt mondja, hogy na szóval ezt nem múlja felül semmi. Ezt nem múlja felül. Itt valami olyan van, valami olyan tökéletesség, valami olyan szépség, ez olyan szellemi, és olyan esztétikai, és olyan lelki gyönyörűséget szerez, amihez nincsen hasonló. Tehát valóban megérinti a természet az embert így, és ezért mondja az írás. Az első az, hogy ami Isten felől tudható, azt ő megmondta kinyilatkoztatásban, kijelentette a proféta írások által, és az ő fenséges és megfoghatatlan isteni hatalmából és dicsőségéből meglátsz valamit a természetnek a csodáiban, ami a bűn okozta rombolás, a bűntörvénye beleszövődés, az emberi rombolás, és minden ellenére még mindig hatalmas, és még mindig hatalmas tanúság. Egy néhány sort szeretnék idézni a Paul Davis-től, egy ismert természettudóstól, ez a híres Templeton-díjas műve, az Isten gondolatai. Egy pár sort szeretnék belőle idézni.
Mikor a tudósok kutatásai közben felteszik a kérdést, miért bajlódna ezzel a természet, vagy ez meg miért van, úgy tesznek, mintha értelmet tulajdonítanának a természetnek. Habár a kérdések rendszerint réfásan fogalmazódnak meg, mégis van komoly tartalmuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy a természet osztozik, a gazdaságosság, hatékonyság, szépség és matematikai finomságok iránti érzékünkben, és ez a fajta kutatási szemlélet sokszor vezet eredményhez. Van például egy kimondatlan és többé-kevésbé egyetemes vélekedés a fizikusok körében, miszerint mindennek, ami a természetben létezik, megvan a maga helye vagy szerepe egy átfogóbb rendben, továbbá, hogy a természet nem tékozló, nem termel fölösleges létezőket, és nem önkényes. A fizikai valóság minden oldala, idézőjelbe teszi, természetes és logikus módon kapcsolódik a többihez. Ezért, mikor a műonként ismert részecskét felfedezték 1937-ben, Izidor rabbi fizikus megdöbbent, kirendelte ezt, kiáltott föl. Így folytatja, meglepetése tipikus. Minden eredmény azt látszik igazolni, hogy inkább egységesség, mint önkény húzódik meg mindennek a mélyén, ha nem kevés fejtörésbe kerül is ez a tudósoknak. A természetvilága nem csupán létezők és erők pállott kotyvaléka, hanem csodálatosan leleményes, egységes matematikai rendszer. Elismerem, hogy a leleményes vagy okos szavak emberi jellemvonásokra utalnak, mégsem tehetünk mást, mint hogy a természetnek is hasonló vonásokat tulajdonítsunk. A természeti törvények szembeszökő finom összehangoltsága, amely elengedhetetlen a tudatos élet kialakulásához a világegyetemben, arra az egyértelműnek tűnő következtetésre vezet bennünket. Isten olyanra tervezte a világegyetemet, hogy biztosítsa az élet és a tudatosság feltételeit. Eszerint tulajdonlétünk sarkalatos pontja Isten tervének. Ugye érdekes és elgondolkoztató ez a néhány sor is, amit idéztem. És végezetül még néhány szót arról szeretnék szólni, hogy a negyedik parancsolatnak mi minden áldása, és mi minden pozitív szerepe van az ember életében, azon túl, hogy emlékeztet az egyetlen teremtő és fenntartó Istenre. És minden nemű Isten tiszteletnek ezt az örök érvényű alapját a gondolatainkba és a lelkünkbe vési. Hát feltétlenül nagy áldása az, hogy nyugalmat ad az embernek. Nem egyszerűen csak pihenést, fizikai pihenést, hanem nyugalmat. Ezt így mondja a zsidókhoz írt levélben, a 4. fejezet 9. versében, hogy igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. Ez ugye emlékeztet az Isten nyugalmára a 7. napon, az sem fizikai pihenés volt, mert Isten nem fárad el, nem lankad el, mondja az írás. Ezen kívül pedig, hát abban senki sem fáradhatna el, még ha egyébként fáradékony lenne sem, hogy a puszta szavával, akaratával teremt. Az Isten megnyugvása, ahogy az írásban olvassuk, azt jelentette, hogy visszatekintett az előző hétre, átgondolta és örvendezett a munkáinak. És az embernek is szüksége van arra, hogy ritmusosan megálljon és feldolgozza a vele történteket és a saját cselekedeteit. Ez a testi és a lelki egészség nélkülözhetetlen kívánalma. Tehát nekünk nem csak fizikai pihenésre van szükség. Gondolom, mindenki kipróbált azt, hogy már testileg, lelkileg kegyetlenül elfáradt, aztán vergődhetett az ágyba egy napig, meg álmodozhatott, hogy most fizikailag jól kipiheni, vagy kialussza magát. Nem jött úgy vissza az ereje. Máskor pedig látjuk, hogy amikor egy lelki erőt adó, felvillanyozó élmény ér bennünket, akkor még egy fizikai pihenés nélkül is visszakapjuk. De azért a Jóisten testi pihenésre is szánta, azért minden megterhelő munkáját tegye le az ember, és azt mondja, hogy ez a tevékenység változtatás önmagában is üdvös, de nem a tétlenség napja, hanem bemenni egy nyugodalomba, ahol az ember lelkileg feldolgozza az áttél dolgokat, és a maga cselekedeteit és a maga dolgait. Tehát ez egy kimondhatatlan áldása. Ez a nap biztosít lehetőséget az Istennel való közösségre, az Istennel való mélyebb közösségre.
mert arra tanított Jézus, és minden lelkismertes keresztény ember felfedezi ezt, hogy minden nap kell az élet vizéből valamit meríteni, minden nap kell az Istennel kapcsolatot felvennie. De az élet hajszájában egyszerűen tárgyszerűen, fizikailag nincs lehetőség a mélyebb, a nyugodtabb közösségre, arra, hogy leüljön az ember, és hallgassa az Istent, és örvendezzen a jelenlétében, és kiöntse a szívét egészen előtte. Nagyon kedvelem Ézsaiás könyve 58. fejezetének a végét, ahol így szól arról, hogy miképpen az Istennel való közösség napja ez a nap. Azt mondja, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod. Tehát ez nem egy megkötöző nap, egy csomó nap, nem szabaddal megterhelt nap, mint ahogyan tönkretette sajnos az Ószövetség népe rengeteg rabbinikus szabállyal és ilyen merev legalista előírásokkal, hanem így mondja, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, amit neki szántál, amiben az életed részévé teszel, akkor így folytatja, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain. Hát ez a hasonlat engem mindig elragad. Nagyon szeretek hegyre menni. Ha a hegyet látok, akkor nehezen állom meg, hogy a tetejére nem jutni, mert az valami egyedülálló élmény, az a szabadság, az a panoráma, az a csend, az a béke, ami ott van. És akkor próbáljuk ízlelgetni ezt a hasonlatot, akik szintén szeretik a természetet, meg a hegytetőt, akkor azok mindjárt a fülükben jól hallatszik ez a hasonlat, én hordozlak a föld magaslatain. Ugye? Tehát az Isten azt ígéri, ha te a velem való közösségre fordítod ezt a napot, akkor én ilyen tapasztalatot adok neked, hogy ezen a napon hordozlak a föld magaslatain. Nem mindig van lehetőségünk fizikailag a föld magaslatai járni, ritka, kivételes egy-egy esztendőben, de minden héten járhatunk a föld magaslatain átvitt értelemben, lelki értelemben. És az Isten maga ígéri, én hordozlak téged a föld magaslatain, hogyha ha te megérted az isteni parancsolatot, hogy ez az emberért lett, hogy ez nem kívánalom, ez nem követelés, ez ajándék. Ez egy embernek adott ajándék, ez az isteni rendelés, mert tudja, hogy a testi és lelki egészségünkhöz mekkora szükségünk van rá. Ezután ez a nap az eredeti parancsolat szerint lehetőséget ad a család közösségére, és az Istenben hívő közösségének az ápolására. Ugye ez jut kifejezésre abban, amikor a parancsolat azt mondja, mindenki, aki a kapuidon belül van. Az az ideális, hogyha egy család egészében képes az életnek ezt a rendjét elfogadni, és ez nekik egymással is egy elmélyültebb, szorosabb közösségre nyit alkalmat. Ugye mindjárt ismerjük azt a családképletet, ahol futva eszünk a konyhába, cédulákat hagyunk egymásnak, ki hol van, merre van, mobiltelefonon bejelentkezünk, de nincs közösségre, nincs beszélgetésre elegendő időnk. Ha az ember komolyan veszi az Isten szavát, időd heted részét ad nekem, állj meg, ne félj az időt heted részét nekem adni, akkor ez abszolút lehetőséget biztosít a család mélyebb közösségére is. És amit az Ószövetségben olvasunk, hogy ez a nap a szent gyülekezés napja, ugye milyen szépen utal arra, hogy a Teremtő Isten tisztelők szent gyülekezésének a napja, ahol egy tágabb emberi közösségben is élvezik az egymással való kapcsolatot. Mert egymásért vagyunk, az ember nem egy magába zárkozó individumnak teremtetett, hanem egy boldog közösséget ápolni képes, és annak az áldásait élvezni képes lénynek. És nagyon fontos része a szombatnapnak, és itt említem meg, hogy még mindig tanulnunk kell, de szerintem amíg az ember él, addig tanulja, hogy ennek a parancsolatnak mi a legszebb, legjobb és legtöbb áldás nyújtó betöltése. Nagyon-nagyon kívánatos, hogy legyen a természettel való közösségnek is egy kis része ezen a napon. A 92. Zsoltárnak ez a felirata, Zsoltár ének szombatnapra. És úgy kezdődik, hogy jó dolog az Isten műveiben gyönyörködni, csodálni az Isten nagy dolgait. Van valami hasonlíthatatlan, amit tényleg csak a természet tud közvetíteni. És aki ezt a parancsolatot megértette, vagy akinek ez vonzó, vagy aki szívére veszi, hogy ezt próbálja megtartani, én mindenkinek azt mondom, hogy legyen egy sarok benne a természettel való közösségre. Az a csend, az a nyugalom. Gyönyörködni, nyissa ki az ember a szemét ezen a napon, még ha városon utazik keresztül is,
Főleg, hogyha ugye ilyen szép részeken, mint itt már kívül, a tavasz jeleire, a fákra, a lombokra, a levegő ízére, vagy a szagára, és örül az ember mindennek, ami valahol lehelli még azt az üdetökéletességet, ami a természetben található. És Jézus mondott még egy hatalmas mondatot, azt mondta, szabad szombatnapon jó cselekedni. Persze ez a kifejezés, hogy szabad, ezzel ugye csak azért fogalmazott így, mert a korabeli egyház, az ószövetségi egyház nép, az megkötözte rengeteg szabállyal, és ember alkotta törvénnyel ezt a napot, azért sok nem szabaddal. És akkor Jézus így mondta, szabad. Azzal tulajdonképpen azt mondta, ez rendeltetésszerű része, ez alapvető része a szombatnapnak. És milyen jó, ha így gondolkoznánk, hogy az Isten jelleme az adás, a szolgálat a teremtményeinek. Ez a nap nekünk is ad alkalmat. Lehet, hogy egész héten hajszolom magamat. De ha én az időm hetedrészét az Istennek adom, ezen a napon meg tudok látogatni valakit. Ezen a napon meg tudok hívni valakit magamhoz. Ezen a napon tudok adni a szeretetemből. Ezen a napon tudok odafigyelni arra, hogy igazán sietség nélkül szívélyes legyek. Igazán leüljek valami kedves, baráti, emberi szóra a másikkal. Tehát mi érezzük azt ajándéknak, hogy ezen a napon én is adhatok. Ezen a napon én tehetek jó cselekedeteket. Ez a nap a jó cselekedetekre is adatott. Az egymással való törődésre, a szeretet kifejezéseire. És azt hiszem, ha ezeket végig gondoltuk, akkor azt láthatjuk, hogy a Jóisten nem véletlenül szólít fel az idők végén ennek a parancsolatnak a reformjára. Felteszem a kérdést, volt embereknek nagyobb szükségük bármely korszakban a mostaninál arra, hogy ezekre a dolgokra legyen idejük, amiről beszéltünk? Arra is, hogy emlékeztessen a Teremtőre, akiről oly nagyon elfeledkeztünk, és akitől oly nagyon eltávolodott az ember. Arra is, hogy egy nyugodalomba bemenjünk, és feldolgozzuk a dolgokat. Arra, hogy a családdal és a tágabb emberi közösséggel kapcsolatunk legyen, a természettel kapcsolatunk legyen, arra, hogy jót cselekedjünk. Az az érzésünk, hogy de kevés az az egy nap erre, nem? Mikor végig gondoljuk, hogy erre mind mennyire szükségünk van, akkor nem azt gondoljuk, hogy de sokat kér a Jóisten egy egész napot a hétből, hanem azt mondjuk, hogy hát ez mind nagyon kell, még az az egy nap is kevés erre. De ha azért hétről hétre ismétlődik ez a nap, akkor azért mégiscsak csodálatos ajándék. És hadd fejezzem be újra Jézus szavával, a szombat az emberért lett, ajándék az embernek. És ahogy mondja az ige, örök jelez, mondja az Isten én közöttem és ti közöttetek, hogy akik a Teremtő Istent ismerik, tisztelik, és szeretik. Mert még egyszer mondom, ez csak szeretetből, csak mély meggyőződésből és szeretetből lehet így megtartani. Ezt úgy, hogy én igazodom egy parancsolathoz, többé-kevésbé nyögve, sóhajtva próbálom megtartani, ez nem megy. Ez csak akkor van, ha az ember agya, szíve egészen meggyőződik. Meggyőzi az írás, és hozzátársul a természet hatalmas tanúságtétele, és saját személyes tapasztalatából megismeri ennek az áldásait. Hát ezzel befejezzük a mai előadásunkat, és szeretettel hívok mindenkit a következő alkalomra, ami tehát, és gondolom itt szinte szükségszerű a következő téma, mert miután erről beszéltünk, mindenkiben fölmerül, hogy hát valahol hol veszett el ez a parancsolat, vagy hol veszett el ez a napunk, és ezért lesz ennek a történetéről szó a következő alkalommal. Ez lényeg egy történelmi áttekintés lesz, de tere lelki tanulsággal. És azt fogjuk látni, erre szeretném majd a hangsúlyt tenni, hogy nem is egészen veszett azért ez a nap, mert érdekes, hogy évszázadról évszázad, azért mindig voltak, akik tudták, hogy azért ez csak örök jel, meg csak az emberért lett, és ez egy ilyen érdekes, színes történeti áttekintés lesz, hogy van ennek a története, hol változott meg ez a gyakorlat, és hol tört meg, hiszen a kereszténység kezdetén, ugye, mint láttuk, Jézus példaadása is ezt szabta meg az apostoloké, hol változott meg, miért változott meg, okkal változott-e meg, joggal változott-e meg, és aztán a további évszázadokban hogy volt. Hogy nem terelődött rá erre az embernek jobban a figyelme, és hogy késett ilyen sokáig ennek a parancsolatnak a reformációja. De minden esetre az ige azt mondja, hogy minek előtte eljön az Úr nagy és félelmetes napja, jön illés. És
mikor már itt van, eljött az Istenet életének órája, akkor azért olyan nagy szóval, mintha az Isten angyala hirdetni az ég közepéről, természetesen emberi közvetítéssel a valóságban, de úgy fog felhangzani az üzenet minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, hogy mindenki hallja, imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Köszönöm a figyelmet, és szeretettel várunk mindenkit a legközelebbi alkalom, és bárki hívhat vendégeket, barátokat, mindenki szívesen látunk.

13. vers ebből egy következtetést fogalmaz meg, amely a következő. Mert ha test szerint éltek, meg fogtok halni. De ha a test cselekedeteit a lélek által megöldökölitek, élni fogtok. Ezzel az ítéletre utal az apostol, és azt mondja ki, hogy most, hogy feltárult a megoldás, feltárult a gyakorlati megoldás, most szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, hogyha ezek után is a bűn uralkodik, akkor az azt jelenti, hogy az ember úgy döntött, hogy nem kíván megszabadulni. Mert mit mondjunk arra, hogyha lehetőségünk van másként dönteni, és mégsem a másik utat járjuk? Erre csak egy magyarázat marad, hogy azonosultunk ezzel a helytelen úttal. Ennek pedig az a következménye, hogy nem élhetünk örök életet. Szó szerint azt mondja a görög szöveg, ha test szerint éltek, meg kell halnotok. A jövőben szükségszerűen bekövetkező eseményről beszél. Kikerülhetetlen, hogy az Isten azt az ítéletet mondja ki, hogy ez az ember nem akart élni, nem akart az élet törvénye szerint élni, ezért nem adhatok neki örök életet. Az ítélet nem lesz más, mint a saját döntésünknek az Isten általi kimondása, szentesítése. Ezzel szemben csak egy megoldás van, a test cselekedeteit meg kell öldökölni, de nem az embernek a maga erejéből, hanem az embernek az Isten lelke által. De ha a test cselekedeteit megöldöklitek a lélek által, akkor éltek. Az Isten lelke ehhez két segítséget ad, a felismerést, a késztetést és az erőt. Az embernek pedig megmarad a döntés. A döntés, hogy enged az Isten lelke késztetésének, vagy ellenáll az Isten lelke késztetésének. Odaáll az Isten akarata követése mellé, vagy a saját kívánsága mellé áll továbbra is. A maga erejével próbálja legyőzni, hogy büszke lehessen a kereszténységére, a teljesítményére, vagy pedig elfogadja azt a megalázó tényt, hogy nincsen bennem jó, nem lakik az én testemben jó, és ezért nem tudom legyőzni a testembe jött bűntörvényét. Külső hatalomra van szükségem, segítségre van szükségem. Összefoglalhatjuk ezt, amit Pál apostol elmondott egy másik leveléből származó verssel, a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezet 13. versével, ahol azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő jókedvéből. Isten munkálja az akarást a késztetések által, és Isten munkálja a véghez vitelt az ő halálból feltámasztó hatalma által, amely hatalom képes a holt testet megeleveníteni, hogy engedelmeskedni tudjon az ember az Isten akaratának. De az Isten nem áll meg ezen a ponton. Nem csak ennyi segítséget kíván nyújtani, hogy a gyakorlati dolgokban, a gyakorlati lépésekben valóban engedelmessé válhassunk az Istennek. Tovább megy, nem elégszik meg ezzel, hanem még további segítséget kíván adni. Megint egy ószövetség igeverssel úgy lehetne ezt ábrázolni, azt mondja Sámuel 1. könyve 2. fejezet 8. versében, hogy az Isten nem elégszik meg azzal, hogy kivonja a szűkölködőt a sárból, hogy kivonja a szűkölködőt a porból, hanem megdicsőíti őt, hanem a királyi székre ülteti őt. Ennél többet akar az Isten tenni az emberért, mint hogy pusztán az engedelmességet lehetővé teszi az ember számára az ő hatalma nyomán. És erről a folytatásról, erről a többről szól az apostol a folytatásban. Így olvassuk a 8. fejezetben a 14. verset, a 14. és 15. verset. Mi az a több, amit még adni akar Isten? Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Azt mondja itt az apostol, hogy az Isten lelke vezérelni akarja az embert. Az Isten lelke nem csak konkrét élethelyzetekben a jóra és rosszra késztetéssel, a rosszal szembeni jóra késztetéssel kíván segíteni, és az erő nyújtásával,
hanem az Isten készített egy tervet a mi életünkről. Ebben a tervben benne van az, hogy milyen legyen a mi munkánk, benne van az, hogy hogyan használja fel a mi életünket mások javára, és az Isten azt szeretné, hogy mi ne csak véletlenszerűen töltsük be ezt a tervet, hanem az ő akarata megvalósulhasson az együttműködés nyomán. Hogy az Isten lelke vezethesse a mi életünket. Hogy az Isten lelke vezérelhesse a mi életünket. Méghozzá nem mint a szolgasság lelke, hanem mint a gyermeki örömmel való engedelmesség lelke. Mint a fiúságnak a lelke. Itt is hadd álljak meg egy kicsit. Egyrészt arról szeretnék szólni, hogy hogyan alakul ki a vezetés az ember életében, hogyan valósulhat ez meg, hogy az Isten lelke vezetni tudja az embert, másrészt pedig arról, hogy kétféle kereszténység van ebből a szempontból, eszmeileg. Gyakorlatban csak egyféle létezik. Vagy az egyiket lehet kereszténységnek nevezni. Talán ezzel kezdeném. Amikor egy ember szembesül azzal a gondolattal, hogy az Istennek vannak tervei, van akarata az ember életére nézve, akkor kétféle dolgot tehet. Teheti azt, hogy azt mondja, hogy Uram, én megértettem bizonyos dolgokat, megértettem bizonyos eszméket, hogy mit jelent a kereszténység, és elhatároztam, hogy most ezt fogom tenni, és kérlek, áld meg ezt. Kérlek, hogy gyere velem az úton, kísérj el, és áld meg engem. A másik fajta gondolkozás pedig az, hogy azt mondja, hogy Uram, én megértettem, hogy nekem arra van szükségem, hogy tökéletesen a te vezetésed alá kerüljön az életem. Arra van szükségem, hogy veled állandóan közösségben legyek, mert te tudsz megtartani a bűnnel szemben. Ezért te rád néznek az én szemeim. Te rád várok, Uram, mutasd meg a te akaratodat. És vezess a te akaratod végrehajtásában. Értjük a különbséget? Az egyikben az ember eldönti, hogy ezek jó dolgok, ezen az úton fogok járni, és aztán egyszer csak hátranéz, és azt mondja, hogy de Uram, hol vagy? Hát én kértelek, hogy jöjj és segíts meg az én dolgomban. Isten pedig azt mondja, hogy te kövess engem. Te kövess engem. A kettő közül a kereszténységnek csak a látszata az előbbi. A valódi kereszténység azt mondja, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? A kezedbe teszem az egész életemet, a te akaratod legyen meg. Akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Akik eljutnak oda, hogy nem csak eszméket akarnak elfogadni, hanem az Istent magát, és az Istent Istenként kívánják tisztelni az életükben, követni szeretnék ezért, nem előtte menni, és a saját dolgaikhoz segítségül hívni, hanem az Isten akaratát kifürkészni, hogy örömmel együtt működhessenek az ő akaratának követésében. Nagyon nagy különbség van a kétféle út között. Pál azt mondja, akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Hogyan alakulhat ki ez a vezérlés az ember életében? Először is arra szeretnék rámutatni, hogy ezt az együttműködésben meg kell tanulni. Van egy ószövetségi példa erre, hogy mennyire nem magától értetődő, hogy az ember ezt rögtön felismeri és tudja követni. Sámuel próféta a templom területén nőtt fel, a szentélyben nőtt fel, és kisgyermek volt még akkor, amikor egy éjszaka az Isten megszólította őt. És Sámuel felkelt, és odaszaladt Élihez, a főpaphoz, és azt mondta, hogy hívtál engem, itt vagyok, mondd, hogy mit akarsz. És Éli főpap nem hívta. És mondta, hogy én nem szóltam neked. És Sámuel visszafeküdt, és megint hallotta a hangot. Megint szaladt Élihez, és megint csak azt mondta neki Éli, hogy én nem hívtalak téged, én nem szóltam neked. És amikor a harmadszor is ez történik, akkor Élinek eszébe jut, hogy talán az Isten szól ehhez a gyermekhez. És akkor azt mondja neki, hogy nézd, Sámuel, amikor ezt a hangot hallod, amikor hallod ezt a szólítást, akkor válaszolj neki így és így. Meg kellett tanulnia Sámuelnek, hogy hogyan szól hozzá az Isten, és meg kellett tanulnia, hogy hogyan válaszolhat az Isten
vezetésére, az Isten szavára. Ez egy tanulási folyamat. És ezt a folyamatot azon keresztül tanulja meg az ember, ahogyan megismeri, hogy az Isten hogyan érinti meg az ő lelkét. Ezt pedig az Új Szövetség alapító igéje így mondja el, hogy nem tanítja senki az ő felebarátját, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ő kicsintől fogva nagyig mindnyájan megismernek engem, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Jeremiás próféta könyve 31. fejezet 33. 34. verse mondja ezt. Az Isten az ő törvényét beírja az ember szívébe, és utána azt mondja, hogy nem tanítja erre senki az ő fele barátját, sem az atyafiát, mert mindenki személyesen megismeri azt, hogy az Isten hogyan munkálkodik az ő életében, azon keresztül, amikor megismeri, hogy hogyan vezet el a bűnfelismerésre, a bűnbánatra és a bűnrendezésre. Tehát az Isten vezetését ezen az úton keresztül lehet megismerni és megtanulni. Először az Isten nem tudja vezetni maradéktalanul az ember életét. Először a bűnök felismerésén keresztül megismerteti magát az emberrel, megismerteti azt a halk és szelíd hangot, amivel rádöbbenti az embert az engedetlenségeire. És aki a bűnrendezésben következetesen előre halad, és mellé teszi azt a vágyat, azt az igényt, hogy én az Isten akaratát szeretném megtudni. Én nem mindig idejönni szeretnék bűnöket rendezni, én ennél többet szeretnék. Én az Isten akaratát szeretném betölteni az életemben. Akkor ezen az úton, a bűnrendezés útján el fog jutni arra a pontra, amikor az Isten vezetheti az életét. Az Isten vezetése pedig háromféle módon tud megnyilatkozni. Az egyik nagyon természetes vezetése, hogy megérteti velünk az ő beszédét, belekerülünk egy élethelyzetbe, és értelmet ad, hogy az ő beszédéből el tudjuk dönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ez is az Isten vezetése. Ő ad világosságot az ő beszéde által, eszünkbe juttatja az ő beszédét, megszólal, mint kétélű éles fegyver, ketté vágja az élethelyzeteket, és megmutatja, hogy mi az, ami az Istentől van, és mi az, ami az embertől van. Ez az egyik fajta vezetés. A másik fajta vezetés, amikor az ember az élethelyzetekben újra és újra tapasztalatokat szerez, és az élethelyzetek helyes kiértékelésén keresztül tanul a tapasztalatokból. Természetesen ehhez a helyes kiértékelés kell. Ehhez jól működő lelkiismeretre van szükség. A harmadik változat pedig az, amikor az Isten lelke közvetlen késztetésekkel keres meg egy embert, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez az ember át fogja látni, hogy miért készteti az Isten valamire, vagy hogy hova fog vezetni egy dolog. Egyszerűen késztetést ad valamire, amiről tudja az ember, hogy ez az Isten késztetése, mert megismerte, hogy az Isten hogyan szól hozzá. És utólag meg fogja érteni esetleg azt is, hogy miért késztette arra az Isten. Hogy egy példát hadd mondjak erre, Ábrahám hívő emberként az Istennel járt, és az Istennel olyan közösséget ápolt, hogy az Isten kihívhatta Ur-Kasdimból, vezethette az életét. És volt egy hajnal, amikor arra ébredt fel, hogy az Isten megszólította őt, és azt mondta neki, hogy Ábrahám, vedd a te fiadat, az egyetlen egyet, akit szeretsz, Izsákot. És menj el, és áldozd meg őt azon a helyen, amelyet én mutatok neked. És innentől kezdve csönd volt. Az Isten ezt elmondta neki, és nem szólt többet. Nem adott magyarázatot, de hát Uram, miért? Ott volt a lehetőség, de Uram, te azt mondod, hogy ne ölj. És mégis az Isten lelke volt az, aki szólt Ábrahámhoz. Természetesen ez a legmagasabb rendű vezetés. Ehhez olyan közösség kell az Istennel, amilyen volt Ábrahám életében. Azoknál tudja az Isten ezt megtenni. Tehát így tud az Isten vezetni, és így tud kialakulni az isteni vezetés, és azért fontos ez a kérdés, mert csak akkor valóság a mi kereszténységünk, ha az Isten akaratára kíváncsiak vagyunk, és elkötelezzük magunkat az ő akaratának követésére. Ha nem azt mondjuk, hogy én eldöntöttem, hogy ez az én vágyam,
és kérlek, Uram, szentesítsd ezt az utat, hogy hadd járhassak nyugodt lélekkel a saját utamon, hanem ha azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, még akkor is, ha ez nekem küzdelembe kerül, hogy ki tudjam mondani őszintén. Mi történik ekkor? Milyen az az engedelmesség, milyen az a lelkület, ami megnyilatkozik? Ezt mondja, mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atyám. Azt mondja az apostol, hogy amikor az Isten lelke alá, uralma alá kerül egy ember, aki vezeti az ember életét, akkor az emberi életben engedelmesség nyilatkozik meg, de ez az engedelmesség döntően különbözni fog a félelemből fakadó szolgai engedelmességtől. Amíg az ember lelkében, amíg az emberben a fiúság lelke nem jött, amíg nem vett lakozást az Isten lelke, mint fiúság lelke, addig is megnyilatkozhat engedelmesség az ember életében. De ennek az engedelmességnek az egyik tipikus jellemzője, hogy nem belülről fakad, nem szeretetből munkálkodó, hanem kötelesség teljesítésszerű, és félelemmel van átitatva, mert jaj nekem, ha nem engedelmeskedek. Ezzel szemben az az engedelmesség, ami az Isten lelke uralma alatt jön létre, azt egy mondattal a gyermeki engedelmességnek nevezhetjük. A gyermeki engedelmességnek, amelynek a lényege, hogy szeretetből munkálkodik. Azért munkálkodik, mert szereti az ő atyát. Azért teszi meg a gyermek, mert örül, hogy megteheti a szüleinek. Öröm neki, ha együtt működhet a szüleivel, hogyha együtt dolgozhat velük. Ez így működik a gyerekeknél. Figyeljük csak meg, hogyha a környezetünkben vannak gyerekek. Ha nem rontottuk még előket kellőképpen, akkor égnek a vágytól, hogy részt vehessenek a dolgainkban. Akkor az a legnagyobb vágyuk, és az a legnagyobb ajándék számukra, ha ott pancsolhat mellettünk a mosogató lében. Mert örül, mert a szeretet szülőjével lehet együtt. Ekkor így nyilatkozik meg az engedelmesség. Szeretetből fakadó engedelmesség, amelyben nincsen félelem, mert a szeretet előzi a félelmet, a kárhoztatástól való félelmet, amelyben a bensőséges gyermeki közösség az atyával nyilatkozik meg. Ez az a felkiáltás, amit itt mond az apostol, abbá atyám, ezt kiáltjuk az Istentől kapott lélek által. Az abba kifejezés azért különleges, mert ezt használták a családi kapcsolatokban, de nem használták az Istenre vonatkozóan. És az Istenhez való kapcsolatban jelenik meg a legbensőségesebb családi megszólítás. Drága szeretett édesapám, valami ilyesmit fejez ki. Szeretett édesapám, akinek én örömmel engedelmeskedek, akivel jó együtt lenni, aki elől nem elmenekülök, akitől nem félek, és nem a félelem miatt teszem meg, mert jaj lesz nekem, hogyha nem teszem meg, hanem mert szeretem őt. Ez a lélek, 16. verstől a 17. verset olvasom most, ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei az Istennek, örökös társai pedig a Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Ez a lélek bátorít bennünket, biztosít bennünket arról, hogy ne aggódjunk, ne féljünk, az Isten elfogadott bennünket és hozzátartozunk. Erre is szüksége van az embernek ezen az úton. Szüksége van arra, hogy ne csak elméletileg tudja, hogy az Isten elfogadta őt, hanem bizonyossága legyen, hogy az Isten elfogadta az ő életét. Enélkül, a bizonyosság nélkül nem lehet keresztény életet élni. A gyermeki elfogadottság áttélése hozzátartozik az Istenhez való az Istennel való közösséghez. Enélkül félelem lesz. Csak akkor lesz bizalommal teli szeretet közösség, hogyha az elfogadottságot átélhettük. Nem csak tudhatjuk, hogy az Isten szeret bennünket, de megérezhetjük, hogy az Isten szeret bennünket, mert elfogadott minket. Figyeljük meg, hogy mikor jöhet ez létre. Azt mondja, hogy ez a lélek bizonyságot tesz, de nem egyedül. Nem önmagában, hanem a mi lelkünkkel együtt. Milyen érdekes,
hogy ez a kettő együtt tesz csak bizonyságot. Nem a saját lelkünk tesz bizonyságot arról, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Én bizonygathatom magamról, hogy én megtért vagyok, én az Istenhez tartozom. De ha az Isten lelkének a bizonyságtétele hiányzik az életemből, nem fogok nyugalmat találni benne. Nem lesz valósággá ez. A másik oldalon pedig, ha az Isten lelke bátorít is, de a saját lelkiismeretem vádol engedetlenséggel, akkor nem tudok megnyugodni az Isten szeretetében. Hiába mondják el nekem az evangélium üzenetét, hogy ember, az Isten megbocsátott neked Krisztus által. Azért halt meg Jézus, hogy ne kelljen a bűnöd miatt meghalni. Nem tudok reménységet találni benne, mert a saját lelkiismeretem vádol engedetlenséggel, és tudom, hogy nem igaz az, hogy én az Istené vagyok, mert nem adtam át magamat neki. A saját lelkem nem tesz bizonyságot amellett, hogy átadtam volna magamat neki. Tehát a kettő csak együtt tud működni. A kettő együtt tudja elérni azt, hogy nekünk bizonyosságunk legyen, és békességünk legyen az Istennel való közösségben. Szükségünk van arra, hogy ne vádoljon bennünket a lelkiismeret. Pál apostol azt mondja, a saját gyakorlati életpéldáját hozza fel. Azt mondja, hogy én abban gyakorlom magam, hogy botránkozás nélküli lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt. Ha egy ember szeretne az Istenhez közeledni, de közben a lelkiismerete azzal vádolja, hogy te nem adtad át magadat. Hogy te ugyanolyan engedetlen vagy, te ugyanúgy a saját kívánságait követed, csak éppen egy vallásos mászt öltöttél. Akkor az az ember nem tud belekapaszkodni az Isten segítségének a reménységébe. A saját lelkiismeretem akadályozza meg, és jó, hogy megakadályozza, mert nehogy már becsapjam magamat. A másik oldalon viszont létezik olyan, hogy egy embernek a lelkiismerete bizonytalanul működik, vagy nagyon kiélezetten működik, és ezért nem tud megnyugodni, nem tud igazi békességet találni, mert tudatában van a gyengeségeinek, mert tudja a bűneit. És nem azért, mert nem fordult velük szembe, és úgy próbál meg mégis az Isten útján járni. De ennek ellenére békétlenségben van. Ekkor jön az Isten lelke, hogy biztosítsa arról az embert, hogy az Isten elfogadta őt. Erre a békességre szüksége van minden kereszténynek naponként. Naponként szükségünk van arra, hogy az Isten lelke a mi lelkiismeretünk által szentesített módon tegyen bizonyságot nekünk arról, hogy mi az Istenhez tartozunk, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Van egy másik ellenőrzési pont is, mert hogy a lelkiismeretek nagyon különbözőek. Éppen ezért mondja azt, hogy a mi lelkünkkel együtt. Nem egyszerűen azt mondja, hogy a lelkiismeret. Mindenkinek sajátos a lelkiismerete. Mert mindenki személyes viszonyulásra dönti el, hogy mennyire lesz érzékeny a lelkiismerete. Vannak olyan lelkiismeretek, amelyek nem tudnak működni szinte kiégtek, mert annyira semmibe vette az ember. A lelkiismeret nem egy abszolút mérce, hanem formálható és alakítható. Nem egy esetben találkozom azzal, hogy egy ember azt mondja, hogy tudom, hogy ez bűn, de én nem érzem annak. Nagyon egyszerű a magyarázata. A lelkiismeretét nem rendelte alá az Isten beszédének. Ha alárendelte volna, akkor lelkiismeret furdalása lenne. A mi lelkünk az a sajátos lelkiismeret, amely a miénk, és amely a mi döntéseink nyomán formálódik és alakul, keményedik, vagy lágyul. Éleződik, vagy tompul. De van egy külső, objektív ellenőrzési lehetőség is. Mert hogy ezzel folytatja az apostol, ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Milyen egyszerűen mutat rá arra, hogy egy gyermekben nem merül fel az, hogy fogja örökölni az atyától az örökséget. A szülőkkel meghitt viszonyban élő gyermekben ez nem kérdés. Nem aggódik azon, hogy ki fognak engem tagadni? Vagy mi lesz az én sorsom? Mert tudja, hogy az Isten, tudja, hogy a szülei elfogadták, szeretik őt. Olyan természetes, hogy örökös lesz. De itt érje le a feltételt, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Hogyha mi csak a dicsőséget igényeljük, de a Krisztussal való együtt szenvedést nem vállaljuk, akkor csak átadjuk magunkat a kereszténységgel. Ha a hitnek azt a felszínes oldalát ragadjuk meg, hogy higgy és üdvözülsz, az olcsó kegyelem tanaként,
és nem veszünk tudomást arról, hogy ez szenvedéssel jár együtt, ahogyan Jézus szenvedett a megkísértésekben, igen, szenvedésbe kerül következetesen ellenállni a bűnnek és engedelmeskedni az Istennek. Fájdalmas találkozni a gyengeségekkel. Jézus szenvedett megkísértvén, hozzánk hasonlóan megkísértetett, és szenvedett a kísértések között. Ha Krisztussal együtt szenvedünk, ha azt mondjuk, hogy én inkább a szenvedés árán is az engedelmesség útját választom, és nem, bocsánat, rövid zárlatosan nézem azt, hogy boldog leszek vagy nem, hanem elfogadom, hogy most küzdelemben vagyok, elfogadom, hogy most úgy érzem, hogy a jobb kezemet kell levágni, a jobb szememet kell kitolni, ahogyan Jézus mondta, ha te jobb szemed botránkoztat meg téged, jobb, ha kitolod, mint ha két szemmel mész a gehennára. Ha a kívánságokon keresztül állít

Szenvedünk nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Az Isten nem egy végleges megoldást hoz el számunkra ezen a földön. Nem ez a föld a paradicsom ebben a jelenlegi életben, hanem az Isten egy új életet, egy örök életet ígér, ahol nem lesz gyász, fájdalom, a bűnnek semmilyen következménye és nyoma nem marad. Ezt az ígéretet állítja az ember elé, és azt mondja, ember megéri küzdeni érte, mert egy olyan világ vár ránk, amelyben mindaz, ami most fájdalom, mindaz, ami kellemetlenség, mindaz, ami bánt bennünket, ott nem lesz. Mindaz, ami viszont igazi tiszta öröm, az meg lesz ott. Semmi nem fog hiányozni ebből a földi életből, mert mindaz, ami áldás, az ott is meg lesz áldásként. Az Isten ezt előre kijelenti az ő lelke által az embernek azért, hogy ebben a szenvedésekkel átitatott küzdelemben bátorítást adjon, megerősítse az embert, hogy megéri vállalni a küzdelmet. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mindidáig. Sőt, maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, ami testünk megváltását. Azt mondja az apostol ebben a szakaszban, hogy a teremtett világot, a teremtett környezetet, ami világunkat, az Isten a rothadandóság rabsága alá rendelte azért, hogy a bűn pusztító következményét ne csak a halálunk pillanatában lássuk meg, hanem a pusztuló világon keresztül folyamatosan rádöbbenhessünk. Hova vezet az az önző élet, amelyet élünk? Én azt hiszem, hogy Pál korában a töredékét nem látták ennek. Jelenleg ott tartunk, hogy egy végzetes ökológiai válság fenyegeti a földünket, azért, ahogyan mi élünk a földön. Az a klímaváltozás, amely most már beindult, egyértelműen az emberi tevékenység következménye, a kényelmes emberi élet következménye. A teremtett világ nyög és fohászkodik, naponta fajok pusztulnak ki a földünkön. Várja a szabadulást a rothadandóság rabsága alól. Várja az Isten fiainak a megjelenését. Vannak keresztény körök, ahol ezt úgy értelmezik, hogy arra várnak, hogy végre igazán megtért emberek jöjjenek és hirdessék az evangéliumot. Ha ezt a szöveg összefüggést megvizsgáljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy itt másról van szó. Itt arról van szó, hogy a bűn következménye kihat nem csak az emberi életre, hanem a környezetre is, a természetre is, az állatvilágra is, és szenved a természeti környezet, és szenvednek az állatok, és ők is abban a reménységben vannak, hogy az Isten újjá fogja teremteni ezt a földet. Meg fogja újítani az életet, és el fogja törölni a bűnnek nyomát. Ezután vágyakoznak, ezután sóvárognak, ezért fohászkodnak. És ez az, ami után fohászkodnak a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is. Mert a küzdelem addig tart a kereszténységben, amíg a testünkben a bűntörvénye ott van. A testünkbe írt bűntörvénye pedig, ami tagjainkba van beírva, ezért csak Jézus Krisztus második eljövetelekor, a test újjáteremtésekor szabadulunk meg. Pál apostol tehát két dologra mutat rá. Egyrészt arra, hogy az Isten lelke arra késztet, hogy bízzunk abban, hogy lesz egy végső szabadulás ebből a küzdelemből. A mi tekintetünket ne erre a földi világra irányozzuk, ne egyszerűen e világi céljaink legyenek, hanem legyen célunk az, hogy mi arra az országra, ami eljön nem sokára, szeretnénk felkészülni és alkalmassá válni. Mi az Isten gyermekeiként az Isten országában szeretnénk majd élni és lakni. A mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És ezért nem mindig a földi dolgokkal foglalkozunk, amelyek egyébként is a rothadandóságnak, a pusztulásnak vannak alávetve, hanem várjuk a végső szabadítást, a végső megoldást, és ne tévesszük szem elől, hogy nem egy olyan megoldást kínál az apostol, ami most itt küzdelemmentes szabadulást hoz.

hanem egy olyan megoldást kínál az Isten erre a földi életre, amely egy folyamatos küzdelem által folyamatos szabadulás lehet. Ha szabályszerűen küzd az ember, ha elfogadja az Isten lelkének a munkáját. De ez a küzdelem addig tart, az Istennel való közösség fenntartásáért való küzdelem addig tart, amíg a tagjainkba írt bűntörvénye ott van a tagjainkban. Ebben változás pedig Jézus második eljövetelekor lesz, amikor újjáteremti a testet. Amikor egy lelki testet kapunk a bűntől megromlott test helyébe. Ezért folyamatosan igaz az, hogy jól lehet a test holt a bűn miatt. Ez a valóság. Az Isten lelke ezt a holt testet eleveníti meg pillanatról pillanatra, de nem írja át a tagjainkat, hanem ugyanaz a romlandó test marad, ugyanaz a romlandó természet marad. Ezért minden hívőnek a célja, a reménysége, az öröme, az az eljövendő Isten országában összpontosul. Abban reménykedik, abban látja a megoldást, hogy Jézus vissza fog jönni, és meg fogja szabadítani a teremtett világot is, és az Isten lelkét befogadó embereket is a rothadandóság rabságából. Ez a végső reménység. És mivel ez a küzdelem ez mindvégig tart, még egy segítséget ad az Isten lelke ehhez a küzdelemhez. Ez a befejező gondolatunk a 26.-27. vers. Hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik miértünk, ki nem mondott fohászkodásokkal. A kimondhatatlan szó szerint, a görög szövegben szó szerint ez van, ki nem mondott fohászkodásokkal. Az a lényege ennek, hogy, nem az Isten, hogy az Isten lelke nem helyettünk imádkozik, hanem az Isten lelke segítségünkre siet, és megmutatja, hogy mi a mi igazi szükségletünk, miért könyörögjünk, hogy ne csak a keserű kudarcokon keresztül okuljunk, hanem mielőtt a keserű kudarcok bekövetkeznének, azelőtt elrejtőzhessünk az Isten oltalmában. Így mondja ezt egy ószövetségi ige, az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát. A bolondok pedig neki mennek, és kárát vallják. Ezért fontos, hogy az imádság az ne pusztán kérések felsorolása legyen, hanem az imádság az a lélek által történjen, hogy az ember ne a maga kívánságait vigye az Istenhez, hanem elfogadja, hogy én azt sem tudom, hogy mire van szükségem, de az Isten lelke rá fog döbbenteni. Az igazi imádság az nem más, mint az Istennel való közösség élő ápolása. Az Isten jelenlétébe jutás, ahol az Isten tárja fel az ember szükségleteit, hogy azután imádkozhasson érte az ember. Érdemes megfigyelni és kutatni ezt a kérdéskört, hogy mit jelent a lélek által imádkozni. Mit jelent a lélektől indított imádkozás? Röviden ezt jelenti, hogy ugyan nem tudjuk, hogy hogyan kellene imádkoznunk, de maga a lélek fohászkodik bennünk, nem mondja ki helyettünk, de késztet mi bennünk, hogy mi ismerjük fel a valódi szükségletünket, és azt mondjuk ki az Isten előtt. Ezeknek az imádságoknak a meghallgatása bizonyos, mert tökéletesen összhangban van az Isten akaratával. Ha valamit az ő akarata szerint kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink őnála. Az Isten lelke által, ha imádkozunk, akkor bizonyosak lehetünk az ima meghallgatásban. Úgy kelhetünk fel az imádságból, hogy nem kell tovább hordoznunk azt a terhet, mert rá tudtuk bízni az Istenre, mert ő meghallgatott bennünket. Összegezve tehát azt mondhatjuk ki, hogy az Isten lelke mindazokon a pontokon siet segítségünkre, ahol mi nem tudnánk segíteni magunkon. Mi nem tudnánk magunktól felismerni a jó és a rossz közötti különbséget, az adott élethelyzetben eldönteni, hogy mi lenne a jó, az Isten lelke késztetésként megjeleníti ezt, elénkbe adja a választást. Mi nem tudnánk a magunk erejével kivitelezni a jót, mert a test gyengesége megakadályozza ezt. Az Isten lelke teremtő hatalommal erőt ad. Mi nem tudjuk, hogy merre kell vezessen a mi utunk. Az Isten lelke kész vezetni a mi életünket, kész világosságot adni. Mi nem tudjuk magunkat biztosítani, meggyőzni, hogy de mi nyugodtak lehetünk, mert jól áll a szénánk az Isten előtt. Az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt arról biztosít, hogy befogadott, hogy az ő gyermekei vagyunk valóban. Ha együtt szenvedünk ő vele, akkor örökösök is vagyunk. Az Isten lelke arról biztosít, hogy legyünk nyugodtak, ne aggódjunk a mi üdvösségünk felől. Bízzuk rá az Istenre a mi megtartásunkat, ő meg tud tartani bennünket. Ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök vagyunk.
örökösei annak az országnak, amelyet most várunk, amelyre készülünk, amelybe szeretnénk bemenni, amely a végső megoldást jelenti számunkra, mert addig tart a küzdelem, míg Jézus el nem jön és a testünket újjá nem teremti. De amíg küzdenünk kell ebben a testben, az Isten meghitt közösséget ajánl fel, folyamatos jelenlétet ajánl fel, az imádságban segítséget ajánl fel az embernek. Jézus szavait szeretném befejezésül idézni, mert megérthettük, hogy a mi legnagyobb szükségletünk, a kereszténységnek a lényege, hogy élő kapcsolatban legyünk az Istennel. Ezért kell küzdenünk a Szentléleknek a jelenlétéért, megőrzéséért, azért, hogy a lélek ne csak vendég legyen, ne csak kívülről kiáltson be a szívünk ajtaján, hanem lakozást vegyen a szívünkben. Jézus ezt mondja erről, kérjetek és megadatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől ha a fia kenyeret kér, ő talán követ ad neki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik? Senkitől nincsen elzárva, mindazoknak ad, akik hajlandóak elfogadni, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Akik nem egyszerűen a megnyugvást várják a lélektől, hanem a bűntől való megtisztulást várják a lélek munkájától, és ennek eredményeképpen a békességet. Ezeket a gondolatokat Ellen White a Jézus élete című könyvben nagyon világosan összefoglalta. Három helyet ajánlanék elolvasásra. Az egyik ebben a könyvben a 301. 302. oldal. Itt Jézus ima életéről olvashatunk, arról, hogy Jézus azért tudott győztes életet élni, mert addig maradt az Isten szín előtt, míg az emberit az Isten járta át, és az Istentől kapott élet által tudott győztes lenni. A másik két hely pedig az egyik az 578. oldalon a Szentlélek munkájáról szól. A döntő gondolat az, hogy csak az Isten lelkének az ereje által tudunk a bűnnek ellenállni. Az Isten lelke pedig nem korlátozott erővel, hanem az isteni hatalom teljességével jön az emberhez. A harmadik gondolat pedig a 266. 267. oldalon arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor az Isten lelke újjáteremti a szívet, az egy természet feletti dolog, de csak a percről percre való folyamatos átadás biztosítja, hogy ez valódi, maradandó változást idézzen elő. Egy időre mi eltávozhatunk a bűntől, de ha nincs élő közösségünk az Istennel, akkor a bűn kell, hogy uralkodjon rajtunk. Ezért a megoldás, ha a folyamatos jelenlétért munkálkodunk, ha az Istennel való folyamatos közösségért küzdünk. Nem egyszerűen a bűn ellen, nem egyszerűen bizonyos jellemtulajdonságok kialakulásáért, hanem az Istennel való közösségért. Ebben van a megoldás, erre mutatott rá ez a fejezet.

0: pogány civilizációt. Mi lesz a zuhanás következő foka? Annak okáért átengedte is őket Isten, tehát adta is őket Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökkön örökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre, hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő téveigésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek, akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, susárlók, rágalmazók, istengyűlők, dőfösök, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok, kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Ha Istent nem ismerik el, önmagát ismeri el az ember, utána jönnek az állatok, és utána jön az elállatiasodott élet. Ugye Pál apostol kiemel itten főleg a homoszexualitást, és azokat a dolgokat, amik az ókori világban hát általánosak voltak. Ne felejtsük el, az egyiptomi istenek között a két főisten, a Szét meg a Hórusz fiú szerelmével volt tele Egyiptom. Tehát a homoszexualitás az isteni világból jött le. Ne felejtsük el, hogy még az olyan igaz, nagy gondolkodók is, mint az előbb említett Szókratész. Hát aki elolvassa Szókratésznek a Platonnak a dialógusát, Szókratésznek a szimpozionjáról, a lakomájáról, hát itt is arról van szó, hogy hát a nők azért alacsonyabb rendű teremtmények, azok már ugye a szülés után már nem olyan tökéletesek, hát ugye fiatal emberek, a fiúk, igen, azok, mondja Szókratész. És Rómában, hogy mi folyt, miféle kicsapongás folyt, és milyen erkölcsök divatoztak, és ezek az emberiség történelmének évszázadai. És miért említi először Pál apostol az ilyen szexuális eltévejedéseket? Mert ezért haltak ki népek az ókorban. Hát ez nem játék dolog. Szóval ez nem annyit jelent, hogy jaj, hát micsoda malackodás, meg micsoda fertelmesség. Hát ezért kihaltak népek, és évszázadokon, évezredeken keresztül, ugye a promiszkuitás, vérfertőzés, degenerálódás, hát kipusztultak, tehát hogy mondjam, hogy lehetne világosabban elmondani embereknek azt, hogy ennek a vége a megsemmisülés, a halál. És ők ezt nem látták be, ebben még dicsekedtek. És nem megálltak itt, hanem mentek tovább a fösvénység, a kapzsiság, és akkor sorolja tovább, és az egész gondolatmenetnek a legalsó foka a 32. vers, ők nem csak, hogy csinálták az ilyen életet, nem csak, hogy művelték az ilyen otromba életet, hanem itt van a menthetetlenség pecsétje, hogy az aképpen cselekvőkkel egyet is értettek. Kedves hallgatók, ez a Bibliában a Szentlélek elleni bűn, vagy a megkeményedés, mert hogy ki mi minden rosszat tesz, az, hogy a mai stílus szerint szokták mondani, az egy dolog. Hú, de csúnya ez. Csak most mondom, das ist eine Sache, meg még mi mindenre lehetünk elkészülni, hogy magyarok hogy fognak itt beszélni, mondjuk, csak úgy zárójelben mondom, de ez egy dolog. De a másik dolog, hogy amikor az ember már nem csak teszi a rosszat, hanem amikor látja, hogy mások ugyanazt a rosszat teszik, vagy nagyobb rosszat, nem felháborodik rajta, hanem egyetért vele. Most itt egy ember menthetetlenné kezd válni. Ez a megkeményedés, ez a Szentlélek elleni bűn. Mert mindannyian teszünk sajnos rossz dolgokat, de arra nagyon vigyázzunk, hogy ameddig nekünk megszólal a lelkiismeretünk, ameddig még a tibeti bölcs is azt mondja, hogy akinek ott van a szívében a megbánás, de nem, nincs folytatás, az nem is ember. Mert ezt mondja, nem is ember. Hogy addig azt becsüljük meg, hogy ha rossz dolgot tettünk is, de képesek vagyunk még szembefordulni vele. Képesek vagyunk felháborodni rajta. De akkor, amikor az ember rossz dolgot tesz, másoktól rosszat lát, és azt mondja, hogy hát ezt így kellett csinálni. Ez a kutya élet, hát csak ez, ez a jó törvény, így kell élni. Úgy jó bele tenyerelni a másikba, meg jól megmondogatni. Na hát ekkor az emberek kezdenek már visszafordíthatatlan nulla lejtőre kerülni, és ez okozta az egész ókori világnak a vesztét, népek eltűnését, és ez okozta azt, hogy ezek az emberek menthetetlenné váltak az Isten előtt. És hogyha valaki most erre azt mondaná, hogy hát nagyon érdekes ez a gondolatmenet, de egészen biztos, hogy ezek az emberek tudták, hogy mit csinálnak, amikor imádták Isten helyett önmagukat. Aztán imádták a skarabeuszt, meg az ápiszbikát, meg a többit, meg amikor eltévejedtek erkölcseikben, meg amikor egyetértetek. Tudták, ezt jól tudták, nem úgy sodródtak csak az árral? Hát ezzel kezdődik a második fejezetben Pál apostol okfejtése, akkor azt mondja, hogy a lelkiismeret mindenre megtanítja az embert. És ezt is tudjuk ellenőrizni. Tudnék, azért kezdődik így a második fejezet, hogy menthetetlen vagy ember, bárki légy is, aki ítélsz, mert hogy nekünk lelkiismeretünk van, és tudjuk, hogy hányadán állunk. Az azzal fejezzük ki, hogy másoknál mindig pontosan rámutatunk a bajokra. Mások életét nézve csalhatatlanul meg tudjuk mondani, hogy ez nem jó, már megint mit mondtál, és mit cselekedett X és Y, és ezzel az ember önmagát leplezi le. Közben az ember azt akarja mondani, hogy hát én ezt nem tudtam. Hogy tudtam volna ezt? De hát az ember leleplezi magát, mert másik embere meg így mutat rá, hogy ő nála rossz. Hát, hogyha másikban észreveszed önmagadban, talán nem lehetne észrevenni. Tehát ezért kezdődik így a második fejezet, annak okáért menthetetlen vagyó ember bárki légy is, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod. Mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének, hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak, és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik jó cselekedetekben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engedtek az igazságnak, hanem engedtek a hamisságnak, búsulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének, zsidónak először, meg görögnek. Dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jó cselekedőnek, zsidónak először, meg görögnek. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényei. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait, és az evangélium szerint a Jézus Krisztus által. Kedves hallgatók, az időnk is rohamosan halad, és már valóban nem is kell olyan sokat mondanom a befejező, mert ez már a befejező rész volt, itt tartunk most, hogy Pál apostol azzal zárja le a pogányok helyzetét, hogy Isten nem is úgy fogja őket megítélni, hogy majd azért szólítja őket számadásra, hogy miért nem ismerték a Bibliát, vagy miért nem ismerték a tiszta, világos isteni tanításokat. Isten mindenkitől annyit kér számon, amennyit ő maga tudhatott. Azt mondja, a pogányok törvényük nem lévén önmaguknak törvényei. Ők nem ismerték a Szentírást, nem ismerték az isteni törvényeket, de volt lelkiismeretük. A lelkiismeretük lelepleződött az, hogy újjal mutogattok a másik emberre, tehát volt nekik erkölcsi érzésük. Ők nagyon jól meg tudták ítélni, hogy most kit imádnak, kit nem imádnak, milyen életet folytatnak, vagy milyen életet nem folytatnak. És itt mondja ki Pál apostol, hogy Isten azokat, akik nem ismerték a kinyilatkoztatást, azokat a saját törvényük szerint fogja megítélni. Nem a Biblia törvénye szerint, a saját lelkiismeretük törvénye szerint. Tehát a saját lelkiismeretbe is bele van írva a törvény, nem? Hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ezért mondja, hogy úgy, hogy ők menthetetlenek. Nem lehet hivatkozni, nem lehet kibúvókat keresni. Isten azt kérdezi, hogy ember, amit te magad számára jónak láttál, te azt követted az életben? Voltak, akik követték. Én hiszem azt, hogy ezek a bölcsek, a fennmaradt dokumentumok, amit megőriztek, nagyon sok ember volt, aki a lelkiismeretét komolyan vette. És Isten ezt fogja nézni, hogyha a saját maga törvényét komolyan vette, ami szintén a szeretet törvénye, akkor az az ember üdvözülni fog, és igaz lesz az, amit Jézus így mondott, hogy sokan jönnek Ábrahámmal, Izsákkal, napkeletről, napnyugatról, és letelepednek a mennyek országában. Hát ezzel magyarázza meg Pál apostol a pogányoknak a kérdését. Én azt hiszem, tökéletes magyarázat. Én úgy gondolom, hogy ebből a rövid pár versből láthatjuk azt, hogy a pogányoknak mennyire szükségük van az evangéliumra. Mennyire fontos az, hogy megismerjék az evangéliumot. Pál közöttük hirdette a keleti világban, és Rómában is nagyon sok pogány ember élt, aki keresztény élet, az evangéliumot. Mert a pogányok, ha nem kapják meg az evangélium világosságát, nagyon nehezen tudnak megmaradni a lelkiismeretükben. Mert sajnos az ember a lelkiismeretét is besötétítheti, az ember hazudik önmagának. Milyen döntő megállapítás ez, és milyen fájdalmas, amikor azt mondja itt a 9. versben, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének, zsidónak először és görögnek. Nem tudunk belemenni már az ilyen részletekbe, de hadd hívjam fel erre is a szíves figyelmüket. Sokszor az ember úgy megirigyeli a gonoszok szerencséjét. Van is erről a Bibliában a 37. és 73. Zsoltárban kijelentés, hogy az ember sokszor úgy megirigyeli a gonoszok szerencséjét. Sokszor az emberek azt mondják, hogy ebben a világban mégiscsak annak áll, aki szemes, aki ki tudja küzdeni a maga anyagi javait, és azért nem kell visszarettenni az önzés dolgaitól. Ilyenkor mindig jusson eszükbe a 9. vers. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének. Hát ez az, amit mi nem látunk, illetve látunk, amikor magunk csináljuk. Mert amikor mi magunk durvák vagyunk, vagy kegyetlenek vagyunk, vagy szeretettenek vagyunk, jól érezzük magunkat? És mégis megirigyeljük a másik embert, hogy milyen vígan csinálja a maga gonoszságait. Semmi baja nincsen neki, úgy, mint a vízfolyás úgy csinálja a rosszat. Hát így látszik. De mit mond a valóságban? Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének. Ez egy törvényszerűség. A rosszban az ember nem érezheti jól magát, még akkor is, hogyha mutatja. Ne irigyeljük mi azokat az embereket, hanem szívből őszintén érezzünk részvétet irántuk, akik még közben azt is bemesélik maguknak, hogy milyen jól érzik-e közben magukat. Pirinszki Jánosnak egyetlen egy sok írását nem engedték kinyomtatni az életben, de amikor meghalt, akkor egyetlen egy írását közölte az Élet és Irodalom, amit az egyik egyházi lap nem engedett kinyomtatni az életében, pedig ugyanannak az egyházi lapnak a munkatársa volt. Az írásnak ez a címe, Könyörgés a csalókért. Olvassák el. Könyörgés a csalókért. Pilinszky azt mondja, az a csaló ember, aki teszi a rosszat, és közbe bemagyarázza magának, hogy az milyen jó. Itt következik a csalás. És erre mondja az Pál apostol, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének. De itt egy nagyon valóságos, szép távlatot nyit Pál apostol, hogy senki nem fog elveszni. Aki a pogányok között, a görögök, vagy aki nem a zsidó nép között látta meg a napvilágot, de a szíve szerint, a lelkiismerete szerint törekedett egy más életre, azokat az Isten meg fogja menteni, hogy a szíriai Naamánt megmentette, hogy a Sáreptei asszony megmentette. Vannak az Ószövetségben is úgynevezett pogány szereplők, akik az üdvösség várományosai. Hát ezzel lezárta Pál apostol a gondolatmenetet, és én is az előadás zárásaként nagyon gyorsan rátérek, mert itt már nagyon gyorsan végezhetünk. A 17. verstől kezdődik a befejező gondolatmenet. Na de mi van a zsidó néppel? Mi van a zsidó néppel? Mert az első kérdés, a zsidó nép jobb nép volt, mint a többi? Jobb volt, mint a görögök? Aztán, ha netán nem volt jobb, úgy összességében, akkor mit számított az, hogy Isten kiválasztotta őket? Akkor volt ennek valami értelme? Akkor miért választotta ki őket? Hát ezt a két nagy kérdést helyezi reflektorfénybe Pál, amikor így kezdi a gondolatmenetét. Íme te zsidónak neveztetel, 17. vers, tehát látjuk, hogy áttér egy másik, tehát nagyon világosak itt az értelmi határok. Befejezte most a pogányoknak, vagy a kinyilatkoztatás nem ismerőknek a részletezését, az életüknek, sorsuknak, megítéltetésük részletezését, most áttér a zsidókra. Íme te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, melyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. És azt hiszed magadról, hogy te vagy a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, a balgatagoknak tanítója, a kiskorúaknak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. Milyen megdöbbentő sorok ezek a zsidó népről, de hadd tegyem hozzá rögtön a mindenkori vallásos emberekről. Dicsekszenek. Dicsekszenek, hogy ők ismernek valamit. A pogányok nem ismerték a kinyilatkoztatást a Bibliát. Ők ismerik. Te Istenre támaszkodol, ismered a törvényeit, azt mondod, hogy a vakok vezetője, balgáknak a okítója vagy. De azt mondja Pál apostol, és ez a döntő kijelentés, a törvényben te csak az igazság és ismeret formáját bírod. Mert nincs személyválogatás, mert minden ember egyenlő Isten előtt. A zsidó nép ugyan többet tudott, mint a többi nép. Ez biztos, hogy többet tudott, mert prófétákat küldött Isten hozzájuk, törvényeket kaptak, tanításokat. De a formát meg kellett volna tölteni tartalommal. Az igazság és ismeret formáját kapták. De ha valaki nem cselekszi az igazságot, az mitől lenne igazabb, mint a másik ember? Ha mondjuk egy pogány ember, aki nem ismerte a teljes igazságot, de őszintén törekedett jobb emberré válni, az több ember volt, mint aki ember, akár zsidó, akár most keresztény, bármilyen vallásra rámondhatjuk ezt, aki ismeri a parancsolatokat, ismeri a törvényt, ismeri, hogy mit mond az Úr vagy az Isten, de hát nem él a szerint. Azt mondja Pál apostol, akkor te mivel dicsekedel? Azzal, hogy többet tudsz. Nem az különbözteti meg az embereket, hogy ki mit tud, hanem az, hogy ki mit cselekszik. Ki mit cselekszik? És folytatja tovább. Azt mondja Pál apostol, visszaidéz Szószövetségből. Aki azért te más tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-e? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Isten gyalázod-e? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Döbbenetes kijelentés. Nem csak a zsidó népre vonatkozott, mindenkori vallásos hívő emberekre is vonatkozik, hogy sokszor más emberek azért nem igyekeznek Istent megismerni, mert arra hivatkoznak, hogy a vallásos emberek elvették a kedvüket. Van ilyen, ugye? Nagyon sok embert ez tart vissza az Istenkereséstől, az Istenhittől. Hát én is olyan legyek, mint ő, aki mindig azt mondja, hogy Isten, Isten, Isten, és hát ugyanúgy beszél meg, micsoda tisztátalan módon él meg, cselekszik. Az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Mert használ ugyan a körülmetélkedést, ha a törvényt megtartod. De ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségé lett. Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvény parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedéstől tulajdonítatik én néki? És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki a betű és a körülmetélkedés mellett a törvénynek megrontója vagy, mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélkedése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől van. Halhatatlan nagy sorok ezek, nem az a zsidó, aki külsőképpen az. Nem az a hívő ember, akit annak mondanak, vagy aki annak mondja magát, hanem aki belsőképpen az. De ezt mindenre el lehetne mondani az életben. Nem az a magyar, aki mindig magyarkodik, hogy na most én a nagy magyar. Ki például szépen beszél magyarul. Nekem ez például a mércém. Sokszor jutok nacionalista társaságokba, mondják, hogy de én magyar vagyok. Hát mondom, én is csúf német nevem van, de hát mégis én is magyarnak születtem. De én mondom, azt tartom magyarnak, aki szépen beszél magyarul. Akkor nagyot nézek, mondom, ez is egy szempont azért. Hát az embernek talán a beszéde, a nyelve, az is ér valamit, mint az indulata, a borgőzös állapota és a többi, amitől magyarra deklarálnak embereket. Kedves hallgatók, micsoda nagy kijelentés ez. Nem az a hívő, meg nem az a vallások, aki külsőképpen az, hanem aki belsőképpen az, és akinek a dicsérete Istentől van, aki nem emberek tetszéséért csinálja, nem előnyökért csinálja, nem azért, hogy őt lássák, hanem azért, mert őszintén, tiszta szívéből meggyőződött, hogy ki az Isten, és hogy ő köteles, ő tartozik minden embernek azt az Istent megismertetni. És akkor rögtön Pál apostol rátér arra, hát akkor mi tekintetben különb hát a zsidó? Avagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Most jön fel az a nagy kérdés, hogy akkor Isten miért is választotta ki a zsidó népet? Miért tanítja az egész Biblia, hogy Istennek egy választott népe volt az ókorban, nem a kínai bölcsek, nem a hinduk, nem a görögök, nem a zsidó nép volt a választott nép. A Biblia itt világosan megmondja azt, hogy Istennél ez nem azért volt, mert a zsidók többek voltak, mint a többi nép, meg nem azért volt, mert Isten kedvezni akart egy népnek, hanem Isten kiválasztott egy népet, ami nem a döntő az, hogy zsidó, vagy német, vagy magyar, hanem hogy nép, egy tömeg, egy közösség, és rájuk bízta a beszédeit. Tehát az Istennél a kiválasztás az soha nem előnybekerülés, hanem, és nem kivételezés az Istennél a kiválasztás, hanem felelősség, megbizatás, kötelezettség. És a zsidó népet azért választotta ki Isten, hogy az ő beszédeit hirdesse más népeknek. De a zsidóknak egy borzalmas eltévejedésük és egy borzalmas vakságuk fejlődött ki. A történelmük során, ugye 1500 év a zsidó nép kiválasztásának története Jézus Krisztusig, hogy dicsekedtek azzal, hogy a puszta ismerettel dicsekedtek. Hogy ők ismerik a törvényt, a többi az csak ebb a többi népek, hogy olvassuk a Kananeus asszony történetében. Egy borzalmas eltévejedés volt, hogy így gondolták, hogy ők többek a többi népnél, ők magasabb rendűek, ők többet tudnak. Istennél, aki többet tud, az nem előny, az kötelesség, az tartozás, hogy másokkal megossza, hogy másoknak átadja. És milyen csodálatosan áll előttünk az Isten lénye. Valóban nincs személyválogatás. Isten egy emberek között sem tesz ilyen különbséget. Népek között sem tesz különbséget. Van, akinek többet ad az Isten, de azért ad többet, hogy jobban kamatoztassa mások javára. Lásd, talentumok példázata, gírák példázata. Van, aki 5 talentumot kap, attól 5-öt kér az Isten. Van, aki csak 2-t kap, attól 2-t kér. Van, aki csak 1-et kap, de attól 1-et is kér. És hogy a Krisztus példázatai című könyv hozzáteszi, nem az a fontos, hogy ki mennyit kap. Az a fontos, hogy hogyan él vele. Hogy hogyan sáfárkodik vele, és mire tudja fordítani. És ezért mondja Pál apostol azt, hogy igen, a zsidó nép kiválasztott nép volt. Nem azért volt kiválasztott, mert jobb emberek lettek volna, mint a többian. Azért volt kiválasztott, mert Istennek egy örök terve, Istennek a bűneset óta a legnagyobb terve az emberisége, hogy emberek mondják embereknek az evangéliumot. Nem ő az Isten fogja megnyitni az eget, ne várjunk csodára, hogy majd megjelenik mindannyiunk előtt az Isten, és majd megmutatja, hogy én ez vagyok, és te méltóztassál most engem elfogadni ember. Nem ez történik, hanem Isten embereket kiválaszt, embereket megjobbít, átformál, és embereknek adja a lehetőséget, hogy mondjátok a többi embernek, hogy hirdessétek az evangéliumot. És ezeknek az embereknek a kiválasztása az nem érdem, meg nem előny, meg nem büszkeségre való dolog, meg nem fenéjázás alapja, hanem a kötelesség, a felelősség nagyobb ezeknél az embereknél. És ezek után idézi vissza, amit most már én nem olvasok fel, de idézi vissza az Ószövetség meg annyi részletét, ami maga vall a zsidó nép ellen, hogy ők ismerték a törvényt, rájuk volt bízva a beszéd, de nem úgy éltek. És ezután jön a gondolatmenetben a 19. verstől ez a végső rész, amiben már itt befejeződik a 23-kal. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Az Isten igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Kedves hallgatók, hogyha most én pontos szeretnék lenni, akkor ide majdnem ugyanakkora négyzetet kellene rajzolnom, mert itt egy újabb nagy téma szólal meg, és viszi előre majd a gondolatmenetet, és ez a törvénynek a kérdése. Azt mondja Pál apostol, Isten a törvényét világossá a zsidó nép előtt tette, és a hívő nép előtt tette. De Isten ezzel nem azt mondta, hogy ember itt van a törvény, és cselekedd a törvényt. Mert az emberek, sem a zsidók, sem a pogányok nem tudják a törvényt cselekedni. A szeretet szerint az ember nem tud a maga erejéből élni. Isten nem azért adta a szeretet törvényeit, az, hogy ember szeres, meg a 10 parancsolat, mindegyik parancsolat a szeretet törvénye, meg az egész Biblia szeretet törvénye. Isten nem azért adta ezt a zsidóknak, hogy abba az illúzióba ringassák magukat, hogy mi ismerjük, és nekiállunk, és megcselekesszük. Erre mondja az Pál apostol, hogy egy test sem igazul meg ő előtte, mert a törvény cselekedeteiből nincs megigazulás. Mert az ember, ha tudna szeretni az ember, ha tudna a saját erejéből szeretni az ember, nem is kellene nekünk mondanunk hogy valakinek, Istennek, vagy bárkinek, hogy mi szeressünk, akkor mindenki szeretne. Csak itt a nagy probléma, hogy a bűneset után az emberben összezavarodott minden. És az ember nem tud, gyenge, hogy önmaga erejéből szeressen. És hogyha az ember abban az illúzióban ingatja magát, hogy itt van a törvény azt mondja, hogy szeress, hogy ne lopj, ne törj házasságot, ne tégy hamis tanúbizonyságot, nekiállok és megcselekszem. Az ember ezzel teljesen hamis vágányra fut, és erre a hamis vágányra futott a zsidó nép. A zsidó nép a maga büszkeségében úgy gondolta, hogy ő ismeri a törvényt, ő cselekszi a törvényt, jobb ember, többek ők, mint a többi nép. De világosan mondja Pál apostol, senki nem tudja a maga erejéből cselekedni a törvény előírásait. Az sem, aki nagyon jól ismeri. Mert a törvény nem azért van. A törvényt nem azért adta az Isten. Hanem a törvényt azért adta az Isten, hogy világosan lássuk, hogy hova jutottunk mi a szeretettől. És hogy mi vágyakozzunk mégis szerető emberekké lenni, de azt a törvény nem tudja elérni bennünk, hogy több ember legyünk. Hanem a törvény vezet bennünket a megoldás irányába, Krisztushoz, aki a törvény Krisztusra vezető mester, mondja a Galata levél 3. fejezet 24. versében, és majd Krisztus ad erőt, hogy a törvény cselekedeteit be tudjuk tölteni. Roppant egyszerű dolog ez, amiről oly sokat vitatkoztak, és ma is oly sok homály van az emberekben. A törvény arra van, hogy megmutassa a bűnt, ezt kimondja majd Pál a Róma 3.20-ban, amiután az ember látta, hogy hova jutott az Istentől a bűn következtében, utána a törvény segít az embernek tájékozódni, hogy merre van a megoldás. És a törvény elvezet a hithez, és a hit az embernek erőt ad, hogy valóban a törvény cselekedeteit cselekedje. De a törvény cselekedeteiből, emberi erőből, a törvény cselekedeteit emberi erőből az ember nem tudja cselekedni. Hiába tűzöm én ki magam elé, hogy holnaptól fogva én nem mondok rosszat a másik emberre, válasszunk egy egyszerű dolgot. Ugye kitűzöm magam el, hogy benn van a Bibliában ez a 9. parancsolat, ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. Lehet, hogy egy fél napig tudok rá vigyázni, vagy egy napig, vagy két napig. Utána nem is figyelek, de már valami rossz megjegyzést teszek a másik emberre. Erre mondja azt, hogy a törvény cselekedeteiből nincs megigazulás. Nincs ilyen, hogy látom a törvényt, és én most nekiállok, és akkor úgy fogok élni. Ez járhatatlan út. A törvényt, ha látom először mélyen, látnom kell abból, hogy hova jutottam, mélyen
1: elszomorodásra, megkeseredésre, mélyen Isten szerinti kétségbeesésre kell, hogy jussak. Hova jutottam én? Hát ennyit nem tudok. Ennyire nem vagyok képes, hogy a másik embernek védjem a jó hírét, hogy szeressem a másik embert, nem mondjak állandóan rosszatra. Ennyit nem tudok megtenni. Poén homorult ember, kicsoda szabadít ki engem a halálnak testéből? Hol van itt a megoldás? Ennyit nem tudok megtenni? Hát ki segít rajtam? Én más ember akarok lenni, nem állandóan rosszat akarok tenni. Hát így jut majd, így vezet bennünket a törvény oda, hogy akire mutat a törvény, hogy Jézus Krisztus, akinek az élete és az áldozata megmutatja azt, hogy hogyan lehet hitáltal betölteni a törvényt. És ezzel kell majd folytatnunk a következő alkalommal, de még egyetlen egy kifejezéssel hadd hívjam fel a figyelmet a 23. versben, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Kire vonatkozik a mindnyájan? Még egyszer mondom, pogányokra és zsidókra is. Minden ember vétkezik, és a vétkezés által minden ember reménytelen helyzetbe jut. A bűn az egy verem. A bűn által egy olyan verembe jut az ember, tehát az egocentrizmus, vagy énközpontuság, vagy a magunknak kedvezés által olyan verembe jut az ember, ahonnan a maga erejéből nem tud kijönni. És befejezésül engedjék meg, hogy ebből az erdélyi gyűjteményből, Isten kezében, romániai magyar költők istenes versei, kiemeljek egy verset, bár más kötetet is hozhattam volna, hiszen Reményik Sándornak van már egy néhány kötete. Reményik Sándor a két világháború között írt egy ilyen verset, ez a címe az Én lelki pásztorom. Egy evangélikus lelkésznek szól ez a vers, úgy hívták, hogy Járosi Andor, aki azért volt nagy hatással a költőre, mert a római levélnek ezt a részét, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, ezt meg tudta értetni Reményik Sándorral. Tudjuk, arról szól a vers, azt mondja Reményik Sándor, hogy én buzgó, vallásos ember voltam, evangélikus ember, ugye jártam a templomba, hallgattam az énekeket, hallgattam a Bibliát, mindent hallgattam, fölbuzdultam, ilyen szép költemény, stb. Az életem nem változott meg. Miért nem változott meg az életem? Mert nem tudtam elfogadni azt, hogy van bűn, és hogy mi a bűn. És addig, míg az ember nem látja, hogy mi a bűn, és hogy a bűn fogságában reménytelen helyzetben van, addig az ember nem látja, hogy hol van, következtetésképpen nem is akar szabadulni belőle. Itt látjuk, hogy mennyire fontos a törvény. A törvény megmutatja, hogy hova jutottunk, és amikor látjuk magunkat, hogy hol vagyunk, akkor azt mondjuk, de ez nem rögtön, egy idő után, hogy ó, én nyomorult ember, hát én a bűnbe vagyok, hát én az önzésemben élek, hát én nem ilyen szeretnék lenni. Na, akkor következik majd be az ember életében változás. Reményik Sándor az én lelki pásztorom. Láttam az igét sasszárnyon repülni, elzugni izzó illésszekerem. Dóm lelkek pillér berkeit bejártam. Testé az ige, mégse lett nekem. Gyönyörködni jártam a templomokba, mint a hangversenyekre, tárlatokra. A lelkem minden szentbeszéd után csak muzsikával, képpel lett tele. A nagy poézis fergeteg szele, az építő szó boltíve alól, süvöltve tört kis úgy markolt belém. Csak ezt lestem, csak erre vártam én. Égett a szívem pogány csipkebokra, szent szél szított a szándéktalanul, a láng szomjazta a forgószelet, s a tűzből született egy költemény, a Kriszti imitáció, a Krisztus követése helyett. Jöttek ragyogós zordon vértezetben, jöttek óriási prédikátorok, és ostoroztak, és égbe ragadtak, csak ezt az egy szócskát, én bűnös vagyok. Nem bírták velem úgy értetni meg, ahogy te tetted, én kicsi papom. Általad lett a templom menedékem, és vigasztalásom, és otthonom. És te tetted, hogy megértettem én, hogy mégis több az evangélium, több, mint a leggyönyörűbb költemény. És te tetted, hogy fordulok magamba, a szent vacsora, az úrvacsora után legalább, jobban vigyázok tettemre szavamra. Te tetted, ha türelmesebb vagyok, tudván nagy dolog a kicsi dolog. Ledobhatatlan keresztem alatt ezt is te tetted, már meghajolok. Te tetted ezt, a bús nevelő évek, szakadások, törések, temetések, csupán a segítségedre siettek. És látod, látod, ezt ismét te tetted, hogy bennem lassan életté remegnek a szók, kegyelem és békesség nektek. Hát, kedves hallgatók, mára sajnos csak ennyire futotta. Két hét múlva folytatjuk tovább, viszontlátásra. Lásos embernek több lehetősége volt a megjobbulásra, mint egy pogánynak, akinek ilyen nagy lehetősége nem volt. Most én itt azt szeretném megint mondani, hogy a lelkiismeret által megszólaló Szentlélek hatalmas erő az ember életében. Tehát, hogyha valaki nem vallásosan nevelkedik, vagy nem hívő módon nevelkedik, de az életében azért sok mindenen elgondolkozik egy ember.

várja el, ugye, mert itt állandóan visszatérő dolog, hogy ezek az emberek hamissággal feltartóztatták, ugye? Tehát ezért is mond ilyen markány szavakat, hogyha valaki nem zárja el a lelkiismeretét, a belső érzékelését, nem tartóztatja fel az igazságot, akkor Isten a lelkiismereten keresztül nagyon sok mindenre rávezetheti az embert, ami jó és ami megjobbító erő. Ne felejtsük el azt sem, hogy a Szentléleknek a leggyakoribb hasonlata a Bibliában, hogy Jézus a Szent Lelket a szél járásához, a levegő járásához hasonlította. Tehát nem maga a lelkiismeret itt a csodaszer, hanem a lelkiismereten keresztül az isteni Szentléleknek az állandó munkálkodása, ami már akkor behatol az emberbe, hogyha csak egy levegőnyi rést talál. Tehát ez egy óriási érték, és ez egy óriási ajándék, hogy az ember úgy van megteremtve, hogyha nem ismeri is a törvényt, meg az igazságot, meg a Bibliát, meg az evangéliumot, az ember úgy van megteremtve, hogy azért belül van egy szövétnek, hogy mondja a 119. Zsoltár, hogy Istentől való szövétnek az ember lelke, lelki ismerete. És ezen keresztül az Isten a szövétneket tudja fújni, tudja hogy éleszteni a lángot, és tudja az embert belül megváltoztatni. Ez egy csodálatos munkája az Istennek, akiről a Biblia azt mondja Istenről, hogy ő a szívek és vesék vizsgálója. Épp ezért mondja, mert az embert nagyon mélyen belülről tudja megközelíteni, és így el tudja érni az emberben azt, hogy megváltozzék. Tehát ezt tudom erre mondani, hogy persze, hogy óriási előny, hogyha az ember, amikor már tudatilag is tudja, értelmileg is tudja, hogy mi a helyes és mi a jó, ahhoz képest, amikor még csak a lelkiismeret, de azért a lelkiismeret az nem lebecsülendő, hatalmas, nagy ajándék és nagy képesség az emberben, hogy megváltozzék az ember. Tehát nem tudom, hogy ez mennyiben kielégítő tesség. Akkor kezdem inkább ezzel. Na most azt látjuk, hogy a pontos, amit Pál apostol mond, hogyha az ember nem Istennek ad hálát, akkor önmagának ad hálát. Tehát először jönnek az ember szabású istenek. Ezt mi leginkább a görög mitológiából látjuk. Tehát Zeus, Héra, családja, mi egyéb. Tehát ezek tipikusan ember szabású istenek, mert ugyanazt látjuk tőlük viszont, mint amit az emberektől láthatunk. Ezután jönnek az állatszabású istenek. Ez, ahogy említettem, egy újabb esés. Mert hogyha az embernek nem az Isten a mértéke, hanem az embernek az ember a mértéke, akkor utána már az embernek már nem is az ember a mértéke. Körülbelül így megy, tessék. Nem. Az, hogy milyen régen mi volt, azt mi régészetből, történelmből nem nagyon tudjuk. Mert ugye ezek a történettudomány csak innen számítva 3000 évvel tud egész pontosan számítani. 4000 év meg, ami annál több, az már annyira a homályba vész, hogy azt nem lehet tudni. Mi csak azt látjuk, hogy az egyik kultúra az itt van, a másik kultúra az ott van. Az Egyiptomot azt mondják, hogy második évezred, a görögökről viszont nem tudunk a második évezrednél. Tehát a görög mitológia nekünk az első évezred után válik nyilvánvalóvá. De ez nem annyit jelentett, hogy a görögök, azok akár nép, akár mitológiájuknál fogva nem voltak ugyanolyan ősiek, mint az egyiptomiak, vagy nem keletről jöttek, mondjuk Indiából, mert a vallások között elég nagy a párhuzam és a leszármaztatás. Most én azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy tehát ezekben a kérdésekben teljesen világosan nem látunk. Itt Pál apostol bemutat egy ok-okozati láncolatot, egy logikai sorrendet. Ez a logikai sorrend az, ami megragadható számunkra, ami a kezünk ügyében áll. Minden olyan dolog, amit az időben változásokat hoz, amit tetszett mondani, ez az átonkultusz. Most az átonkultusz egy 15. századi jelenség, és csak pár évtizedre korlátozódik, és éppen azokra az évtizedekre, amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, mert a Biblia szerint az az Átonhotep Eknáton fáraónak a kora. Az csak egy fellobbanás volt, hogy egy fáraó le akarta törölni az egész buta állat
meg több istenhitű mitológiát, és azt mondta, hogy egyedül a nap méltó az imádatra, megváltoztatta a feliratokban az Ámont Átonra, a nevét megváltoztatta ugye Átonhotepeknátorán, de meghalt a fáró, és újra a papok visszahozták. Na most itt még én nem mondtam különböző

0: fokozatokat, de hogyha nagyon világosan akarunk látni, akkor a következő fokozatok vannak. A Biblia szerint volt egy igazi istenismeret az emberi történelem kezdetén. Egy igazi istenismeret. Tehát Ádám, Éva, paradicsom, és hogy ez az igazi istenismeret aztán hogy maradt meg, hogy nem maradt meg, azt tudjuk, hogy Ábelben megmaradt az igazi istenismeret, Kainban már nem maradt meg. Sédben megmaradt, leszármazottaikban meg hol megmaradt, hol nem maradt meg. Az emberiség ketté vált az özönvíz előtt, ugye a hetedik nemzedékben. Volt, ahol megmaradt az igazi istenismeret, ők segítségül hívták az Úrnak nevét, volt, ahol nem maradt meg az igazi istenismeret. Tehát már özönvíz előtti fejlemény a vallások kialakulása. Na de itt a lényeg számunkra az, hogy amikor fölhagytak az Isten dicséretével, akkor jöttek az emberek, jött, tehát az emberszabású mitológia. Itt azért jó a görög mitológia, mert ott például még az emberszabású részen is külön lehet választani a főisteneket, meg a héroszokat. Ugye? Tehát vannak főistenek, mint Zeus, Héra, Poszeidon, meg a többiek, és vannak héroszok, mint Héfaisztosz, meg a többiek. Utána jött az állat mitológia, tehát állatistenek, és azokon belül is szárnyasok, négylábúak, csúszómászók, tehát az is jön lefelé. És utána van egy érdekes dolog, hogy akkor már olyan sok idő eltelik a mitológiai láncolatban, hogy a vallás úgy jelenik meg sok évszázad után, mint szokás és hagyomány. Akkor már nem gondolkoznak azon, hogy egy igaz Isten, vagy emberisten, vagy állatisten, hanem így tartották az őseink. Apám, nagyapám, ükapám ezt vallotta. Ő is füstölögtetett az ápiszbika előtt, ő is lángot gyújtott ebben a templomban, abban a tartományban, tehát megjelenik a vallás, mint hagyomány. Ez megjelenik a közel-keleti vallásokban, megjelenik görög misztérium vallásokban, de legfőképpen megjelenik Rómában. És attól a pillanattól fogva, hogy Róma a történelem színpadára lép, ugye, tehát ez az időszámításunk előtti 6. század, attól a pillanattól fogva elindul a vallás történelembe egy olyan folyamat, hogy a vallás, mint szokás, mint hagyomány, mint tradíció. És amikor a kereszténység, tehát amikor Pál apostol korában vagyunk, akkor tulajdonképp senki nem gondolkozik már azon, hogy most Istennek adunk dicsőséget, vagy az Isten az most Héra, vagy Zeus, vagy Jupiter, ez mellékes dolog. Vagy hogy ezek állat, vagy mit is csinált az a Zeus, hogy hányszor csalta meg a feleségét, hányat ölt meg, akkor már kezdik eltussolni ezeket a dolgokat, és azt mondják, hogy most már ez nem annyira fontos, az a fontos, hogy mi görögök vagyunk, mi Zeus imádók vagyunk, a rómaiak azok Jupiter imádók, a perzsák mitrászimádók, tehát a vallás, mint szokás, mint hagyomány jelenik meg, tehát már nincs gondolkodás benne, már annyi sincs. Tehát ilyen szempontból igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy még mindig jobb volt a Skarabeuszt imádni, mint azt mondani, hogy a vallásról ne gondolkozzunk, mert az hagyomány. Na de ez is már a lefelé vezető útnak egy újabb lépcsőfoka. És amikor a kereszténység terjed, Pál apostol és a munkatársai megkapják az ateista elnevezést, mert az számít ateistának, aki tagadja a szokást. Hát ki az a Krisztus? Eddig nem hallottunk róla. A Jupiterről tudom, hogy kicsoda. A Zeusról is tudom, hogy kicsoda. Meg az Ozirisről is tudom, hogy kicsoda. Meg az Ízisről is tudom. Jézus Krisztus, hát miféle új forradalom ez? Tehát a kereszténység megkapja azt, hogy ateista vallás, mert kitalált egy újabb Istent, mert nem illeszkedik bele a szokásba. Most ettől a pillanattól fog a Rómától mind a mai napig ez a hagyomány van. Tehát a mai vallási hagyomány az olyan, hogy mindenki azt hisz, amit akar, abba hisz, amibe hisz, mert ő ennek született. Igaz? Tehát most ne firtassuk, hogy mostan akkor ez meg az meg. Amaz ő buddhistának született, a másik iszlámba született, harmadik katolikusnak született, negyedik protestánsnak született. Szóval körülbelül ez a skála, ami végigkövethető. És ebből a skálából lóg ki mindenféle módon a Biblia és a kinyilatkoztatás, mert a Biblia azt mondja, hogy egy igaz Isten van, és az az egy igaz Isten megismerhető személyesen. A Biblia azt mondja, hogy az az egy igaz Isten méltó a hálára és az imádatra. A többi teremtmény, tehát a többi az maga is Istentől nyeri az életet. Az ember nem méltó az imádatra, mert az emberhez nem viszonyíthatunk, mert az ember a bűn következtében ingatag mércévé vált, tehát emberre nem alapozhatunk, átkozott, aki emberben bízik, mondja a Jeremiás proféta. Állat meg ilyesmi kultusz egyáltalán nincs, és szokás sincsen. Mert az új szövetségnek a mértéke az, hogy mindenki személyesen, egyéni meggyőződésből, Isten megismerése, a Biblia megismerése által lehet hívő ember. Tehát mondjuk ez a logikai láncolat, hogy ezt a logikai láncolatot egyszer egy Átonhotep Eknáton megpróbálja jó irányba fordítani, de ez csődöt mond, vagy máshol, nem tudom én más, hogy jönnek egymás után a dolgok, de ez a logikai láncolat, szóval, amit kiderül a Róma 1-ből. Ezért fontos a Róma 1-nek ez az egész gondolatmenete. Hát nem tudom, hogy... Most nem, most jó, hogy ezt tetszett kérdezni, nem, hanem van a Biblia. Most a Biblia akkor is mást mondott, amikor volt Egyiptom, meg Babilónia, meg Görögország, meg Róma, minden. Tehát én ezt úgy mondanám, hogy van a hamis vallásoknak ez a láncolata, és van az Istentől jövő igaz vallásnak egy állandó, folyamatos képviselete a Földön, csak hogy ez mindig kisebbségben van. Ezt mindig nyomorgatják, ezt általában üldözik. De ez mindig jelen való. Tehát ez élt Ábrahámban, élt a pátriárkákban, élt a prófétákban, élt az ótestamentumi igaz emberekben, élt Jézus Krisztusban, élt az apostolokban, élt Jézus igazi követőiben a középkortól mind a mai napig, akik azt mondják, hogy Isten csak az alapján lehet megismerni, amit ő mond önmagáról. Mi ne találjunk ki Istent, hanem fogadjuk el, amit Isten mond. Igen. Így van, igen. Hát ezt mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy Áber vére a holta után is beszél. Tehát ez mind a mai napig így van, hogy az igaz Isten ismeret az mindig fennmaradt, noha kemény nyomorúságban, üldöztetésben, de ha megölték is a követőit, a holtuk után is beszélnek. Igen, körülbelül így lehet mondani, hogy van egy ábeli vallásosság, meg van egy kaini vallásosság. Ezt kifejtettem, ezt a gondolatot a John Locke-nak a Levél a vallási türelemről című könyvének az utószavában. Ezt a Ábel és Kaini, nem tudom, hogy van-e itt véletlenül. Kiadtuk a John Locke angol filozófusnak a Levél a vallási türelemről című művét, és ahhoz írtam egy utószót, amivel kifejtettem azt, hogy tulajdonképp két vallásosság van. Van az ábeli vallásosság, és van a kaini vallásosság, és ezt, ja, köszönöm, ez a könyv. Érdekes kérdés, ezzel majd fogok foglalkozni a sorozat keretében, de hadd előlegezzem meg azzal a választ, hogy Pál apostol, mielőtt megtért volna, ő nagyon művelt és képzett farizeus volt. Nem is Kis-Ázsiában, Tarzizban tanította a családja, hanem egyenes Jeruzsálembe küldték el, és itt Gamálielnél tanult a legbölcsebb farizeusok egyikénél. Hatalmas műveltséget szívott magába, például a Bibliát is nagy részben kívülről tudta, itt a Róma 3-ban is látszik, hogy idézi egyszer, csak így fejből idézi vissza Zsoltárokból, Ézsaiásból. Szembetegsége megakadályozta sokszor, hogy ő utána nézzen tekercsekbe, és hogy fejből visszaidézhet. Tehát neki volt egy nagyon nagy műveltsége, ismeretanyaga, meggyőződése egy bizonyos irányba beállítva. Most egy olyan embernél, aki már fölépítette egy házat, de kiderül, hogy az a ház rosszul épült. Ott le kell bontani azt a házat, és akkor egy más alapra kell építeni, és akkor azt föl kell építeni. Tehát Pál apostol 3 évig azért volt Arábia sivatagjában, hogy végig gondolja az egész addig életét. Ő megtért, ő megkeresztelkedett 3 nappal a Damaszkuszba való bemenetele után, de mégis kellett neki, hogy mindent, mint a mi időkben mondták, hogy bizonyos filozófust, a Hegelt a feje tetejéről a talpára állított. Tehát körülbelül ugyanez kellett, hogy az ő feje tetején levő gondolatrendszerét visszaállítsa a talpára. Ez 3 év. Nos, utána ne felejtsük el, hogy ő neki azért kellett még 14 év folyamatos utánajárás, mert őt Isten nem akármire szemelte ki, ő a népek apostola lett. Tehát ő azt mondta önmagáról, hogy én zsidónak zsidóvá lettem, pogánynak pogányá lettem, mindennek minden lettem, csak hogy megmenthessem őket. Tehát ez egy hatalmas munka volt. Nem véletlenül mondta azt egy másik levelében, hogy őt egymaga többet csinált, mint az összes apostol együttvéve. de nem én, hanem az Istennek velem levő kegyelme. Tehát ez nem az ő érdeme volt, de a többi apostol is egy hatalmas nagy építő elem volt az Isten művében, egy Péter, vagy egy Jakab, vagy egy János, de Pál a nagy rendszerező, akinek az egész Bibliát most abroncsok közé kellett fognia, akinek meg kellett mutatni, hogy a hitáltali megigazulás, és ezzel foglalkozunk majd két hét múlva, hogy az az Ószövetségnek a tanítása, az Ószövetség soha nem tanította azt, hogy a törvényből meg lehet változni. Azt csak ma tanítják protestánsok, akik nem ismerik a Bibliát, hogy az Ószövetség azt tanított, hogy itt a törvény cselekedd. Ezt soha nem mondta az Ószövetség. Az Ószövetségben van a Mózes első könyve 15. fejezetében, hit Ábrahám az Istennek és tulajdonítatott neki igazságul. Ki kellett fejteni az egész Ószövetségnek a lényegét, amit félreismertek a maga korában, mind a mai napig félreismernek. És Pál apostol nélkül félre is ismernek, akik nem olvassák a leveleit, mert Pál apostol annyira világosan megmutatja, hogy mi az Ószövetség, mi az Új Szövetség, ott is a hit volt, itt is a hit, ott is a szeretet, itt is a szeretet, csupán ott volt a különbség, hogy ott beleszületés által volt egy közösség, itt meg választás által van, mert nem lehet tovább ezt tenni, hogy beleszületés által, hiszen nem változnak meg úgy az emberek. Nos, Pál apostolnak olyan roppant nagy kérdéseket kellett kifejteni, ezeknek utána menni, letisztázni, hogy itt minden szó üljön, vágjon, már millió tévtanítás volt, bejött a gnoszticizmus, más vallások özönöltek be a kereszténységre. Szóval itt egy olyan elmének kellett fellépnie, aki minden bozótosban, minden dzsungelben világos utat vág. Na most erre készülni kell. De különben, hát Mózes hány évig készült? 40 év. 40. Ahhoz képest csak fele időt készült Pál apostol. Jézus Krisztus mennyi időt készült? 30 év. Ehhez képest is kevesebb, mint Pál apostol. Szóval, hogyha ezt meggondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az a csak nem 20 év, az nem olyan, szóval az nem olyan nagy idő. Különben az, hogy ember végig gondoljon dolgokat, hát nem tudom, hogy... Most nem akarok rosszat mondani, de vannak emberek, akik életük végig nem gondolnak. Egy gondolatot végig. Nem, hogy 20-at, vagy 30-at, vagy 100-at, ahogy Pál apostol, nem? Hát szóval azt végig gondolni, azt ellenőrizni, azt mindent úgy alátámasztani, hogy amint meg van írva, ezért mondta Ézsaiás, ezért olvasod így. Hát szóval ezt nem lehetett volna így ezeket a leveleket így megírni. Ugye? Tehát ezt már a megtérése után írta egy körülbelül 24 évvel ezt a levelet. De érezzük, hogy ezt nem lehetett volna 5 évvel vagy 10 évvel utána megírni, ezt 24 évvel. Hát valahogy így tudok választ adni, hogy elgondolkodható dolog, ugye, hogy letisztítani, leszűrni. Tehát Isten soha nem úgy tesz csodát, hogy most valaki megváltozik, és akkor utána, mint a talizmán már forgatja az ő megtérését, és mindenre megadja a bölcs bűvészi választ. Nem, hanem Isten a természetes képességeken keresztül dolgozik. Pál apostolnak szembesíteni kellett, leszűrni, letisztázni, megerősödni, kiágazásokat ellenőrizni. Szóval ez egy óriási munka volt. Tehát meglátjuk majd, hogy Jób könyvére szokták mondani, hogy az eszmék szimfóniája Jób könyve, de hát Pál apostolnál minden eszme megvan, ami a Bibliában megvan. A teremtés, a rossz kérdése, a megváltás, a megigazítás, az üdvösség, az örök élet, a feltámadás, minden eszme megvan, ami a Bibliában. Hát ehhez kellett ez az idő. Összesen ugye 34-től 67-be halt meg, tehát 33 évig működött. 33 évig. Ez körülbelül annyi, mint általában a proféták is egy olyan 40 év körül működtek. És hát ő ismerte a görög irodalmat, idéz is görög költőktől, szerzőktől, ismerte a görög filozófiát, néven nevezte az epikúreusokat, a szofistákat, a sztoikusokat, szóval ő az akkori világnak a... Ez olyan, ugyanolyan, mint most ma lenne egy igazi polihisztor. Nincs már igazi polihisztor, szóval nincs ilyen, de egy igazi polihisztor, aki tudná, hogy mi az egzisztencializmus, a marxizmus, a freudizmus, a minden izmus tudna, plusz mögötte minden ideológia, lelkület, mi egyéb, és akkor, amikor egy adott helyzetbe belekerül, akkor a Biblia és az evangélium tisztasága olyan világos csapást tudja nyitni, hogy szépen megtudja, és azt fogjuk látni, hogy ő soha nem élt vissza ezzel a szellemi fölényével. Mert éppen majd a nyelveken szólásról szóló részben látjuk meg a szeretet, ugye az első korintusi levélben, hogy ő mennyire elkerülte a végleteket, ő mennyire tekintettel volt, hogy kinek beszél, mikor beszél, hogyan lehet vele megértetni. Szóval Pál apostol nem egy ilyen sarkos, ilyen jó élesen úgy beolvasni, hanem ha határozott is a gondolatmenete, hogyha nem ismer kibúvót is, de az olyan, annyira bele simogatja az emberbe azt a gondolatot és azt az isteni bölcsességet, hogy hát ehhez is idő kellett. Ez se alakul ki egyik pillanatról a másikra az emberben. Meg egy valamit meg kell mondani a kedves barátnak akkor, hogy a szellemi fölény, ha nem párosul szeretettel, az nagyobb csapás, mint ha nem is lenne szellemi fölény. Mert a klasszikus példa a Bibliában maga Sátán. Sátánról a Biblia azt mondja, hogy rettenetesen nagy elme, tehát óriási, azt mondja, hogy felfuvalkodott szíved bölcsességed miatt. Tehát egy hatalmas bölcs elme ez az angyal fejedelem. De akiből hiányzik a szeretet, abban az ész is, meg a szellemi fölény is visszájára fordul. Ugye? Tehát ezért fontos mindig hangsúlyozni gyereknevelésben, tanulásban is, az embernek az életében is, hogy ha valamit megértek, vagy úgy hiszem, hogy most én átláttam valamit, meg most már többet tudok, mint a másik ember, ha ezzel nem emelkedik a másik oldal, hogy nekem akkor jobbnak is kell lennem. Hogyha ez nem követi, és akkor mondjuk ez így eltorzul, hogy most én milyen okos vagyok, milyen, akkor ez olyan torz személyiséget hoz létre, mint Sátán, aki például pontosan tudja, hogy neki nincs igaza, pontosan tudja, hogy meg vannak számlálva a napjai, pontosan tudja, hogy gyilkosság, amit csinál, hogy embereket belevisz a rosszba, mindent pontosan tud, de egyszerűen az, hogy nincs benne szeretet, ez azt eredményezi, hogy egy kifejezhetetlenül torz és visszataszító jelenség, mert mindent átlátva sem aszerint él, amit átlát. Tehát erre nagyon vigyázni kell, de különben hát a zsidó nép nem annak köszönheti a testi, mert ugye abból a szempontból igaza lehetett az illetőnek, hogy az egyetlen egy, tehát nem egyetlen egy, mert ugye a kínaiak is túlélték az ókort, meg az indiaiak is, meg van néhány nagy tradicionális nép, de mondjuk a zsidó nép története mától számítva csak nem 4000 éves. Na most ez azért ritkaság, ugye, hogy 4000 évig ebben a világban egy nép így felmaradjon. Na de azt nem a saját eleve adott érdemük, hanem éppen az isteni parancsolatok szerint való élet alapján jutottak ők erre, hogy frissesség, hogy testi, lelki, gyors kapcsolás. Az ugye megvan az Ószövetségben, hogy Isten megmondta, hogy a táplálkozástól fogva a gyereknevelésig mindent Isten elmondott, hogy így lehettek nagy nép. És amikor ezeket követték, nyilván ezeknek a következményei nem maradtak nyom nélkül mind a mai napig. De hát ilyen nem játszott szerepet. Sőt, kis nép volt, egy pici nép, ugye a nagy Egyiptom és a nagy Mezopotámia között egy kis maroknyi kis nép, egy emberből szaporodott el, tehát ábrahámi hadékaiból. Igazán nem lehet ilyesmit mondani, hogy ők kiérdemelték volna ezt, különben Mózes második könyve 16. és 19. fejezetéből kiderül, hogy nem azért választottalak titeket, mert több lennétek a többi népnél, hanem azért, mert szerettelek titeket. Jézusnak miért kellett megkeresztelkednie? Hát erre nagyon gyorsan azt a választ lehet adni, hogy neki egyáltalán nem kellett volna megkeresztelkednie, hiszen a keresztség annyit fejez ki, hogy lemerülni és a régi életet eltemetni és egy új életre jutni. Máté evangélium a 3. fejezetéből azonban tudjuk, hogy miért kellett megkeresztelkednie, mert Jézus vissza akarta tartani keresztelő János, és Jézus erre azt mondta, hogy engedj, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Tehát Jézusnak azért kellett megkeresztelkedni, nem önmagáért, hanem a követőiért. Azokért a követőkért, akik, ha követni akarják őt, ebben igazságot lássanak a keresztségben, ne egy futó ceremóniát, ne valami látványos külső dolgot, ne valami szégyelnivaló, már ha ma szégyenről beszéltünk, sok ember úgy gondolja, hogy hát én jó keresztény vagyok enélkül is, hát mi ilyesmit felnőtt keresztség, vagy ilyesmi miért kellene megtenni. Jézus felnőttként keresztelkedett meg, és azt
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer, és legelőször is a gyermekek figyelmét fogom kérni, akik egy kicsit, mintha elbújtak volna, de ott hátul, aha, ott vannak. Igen. Gyerekek, nektek is ugyanarról a témáról szeretnék egy kicsit beszélni, mint a felnőtteknek is, ez pedig a hála. Nagyon érdekes volt, ahogy így hallgattam az imádságokat, mind a kezdő imádság, mind pedig az adományért való imádságban is elhangzott ez, hogy hát nekünk hálásnak kell lennünk dolgokért, és egy kisfiúról szeretnék nektek beszélni, aki hát hozzátok közelebb már csak azért is, mert korban ugye hozzátok hasonló volt, meg amiatt is hasonló volt hozzátok, hogy gyülekezetbe járó kisfiúról van szó. Ez a gyülekezetbe járó kisfiú egyszer kapott egy feladatot az egyik tanítótól a gyülekezetben. Azt mondta neki a tanító, hogy kedves barátom, a következő hétre az a feladat, hogy végy egy papírlapot, oszd ketté, húzz egy vonalat, és írd föl az egyik részre azt, hogy hálás, a másik részre pedig azt, hogy nem hálás. Ez azt jelenti, hogy gyűjtsd össze azokat a dolgokat, amiért te hálát tudsz mondani, és gyűjtsd össze azokat a dolgokat is, amelyekért te nem vagy hálás az életedben. No, hát hazament ez a kisfiú, elkezdett gondolkodni ezen, hogy hát miért is hálás, illetve nem hálás az ő életében. És arra gondolt, hogy hát először a nem hálás listával kezdi. Mert azért ő sok mindennek nem örült az életében, sok mindennek nem örült a gyülekezetben. Hát legelőször is eszébe jutott az, hogy fölírja a nem hálás listára azt, hogy büntetés. A büntetésért ő nem hálás. Miért is? Eszébe jutott, hogy hát a múltkor őt megbüntették, mégpedig a szülei. Tény, hogy hát azért a büntetés jogos volt, hiszen azért egy kis hazugságon kapták, valamilyen oknál fogva ő füllentett, és az édesanyja felküldte a szobájába, hogy hát kedves fiam, most akkor gondolkodj el egy kicsit el azon, hogy mit is csináltál, nem játszhatott tovább. Ott kellett gubbasztani egymagában a szobában. Aztán eszébe jutott, hogy hát ő azért ettől függetlenül örül annak, hogy vannak szülei. Hát a hálás oldalra fölírta azt, hogy szülők, szüleim. És akkor elkezdett gondolkodni, azt mondja, ez így nem jön össze. Hálás vagyok a szüleimért, de nem vagyok hálás azért, mert büntetést adtak nekem. De hát kik adták a büntetést? A szüleim. Nem jön össze a két dolog. Kihúzta a büntetés szócskát a nem hálás listáról, maradt a hálás oldalon az, hogy szülők. Elkezdett tovább gondolkodni. Azt mondja, hogy hát lássuk, csak én gyülekezetbe járok, nagyon szeretek gyülekezetbe járni, fölírta a hálás listára azt, hogy gyülekezet. De amikor a gyülekezet dolgain elkezdett gondolkodni, meg az, hogy hát ugye ott rendszeresen tanítják őket, gyerekeket, akkor eszébe jutott az is, hogy hát a tanítójuk néha olyan feladatot ad nekik, hogy hát kívülről meg kell tanulni egyes biblia verseket. És neki ez nagyon nehezen ment. Az iskolában is küszködött ezzel, de fölírta ezt, hogy könyv nélkül tudni valamit, tehát kívülről tudni valamit, ezért ő nem hálás. A gyülekezetért igen, de hogy kívülről tudjunk valamit, hát ez nem igazán jó dolog. De aztán megint csak furdalta a lelkiismeret, azt mondja, ez megint nem jó így. Mert hogyha én kívülről tudok valamit, hát az sokkal jobban megmarad bennem. Arra sokkal jobban emlékszem. Azzal én tudok segíteni nem csak magamnak, hanem másoknak is. Mit volt mit tenni? Megint csak ki kellett húzni ezt a dolgot, mert azt mondja, lehet, hogy nehéz dolog ez, hogy megtanulni valamit könyv nélkül, de azért mennyire jó dolog ezt tudni. Kihúzta ezt is. Hálás oldalon már volt két dolog, a nem hálásom még mindig semmi. Na és ekkor jutott eszébe egy ige. És ezt az igét szeretném, hogyha elvinnétek magatokkal, érdemes is ezt kikeresni, akik tudnak olvasni, meg talán a többieknek is, az Efézusi levélből. Az Efézusi levél 5. fejezet 20. verse így szól. Hálákat adván mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Ugye Pál apostol itt egy olyan dologról beszél, hogy a gyülekezetnek és a gyülekezetbe járó embereknek mi a természetes hozzáállás, a természetes viszonyulása az élet dolgaihoz, meg egyáltalán a gyülekezethez. Azt mondja, hogy itt a gyülekezetben jó, hogyha nézzük csak a 19. verset, ha beszélgetünk egymás között zsoltárokban, dicséretekben, lelki énekekben, éneklünk és dicséretet mondunk szívünkben az Úrnak.
És aztán eszébe jutott ez az ige, amikor is ugye így szól Pál apostol gondolata, hogy hálát adván mindenkor mindenért. Úgy fordíthatjuk ezt le gyereknyelvre, egyszerűsítve, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. És a kisfiú, amikor rájött erre az igére, hogy hát ők nemrég tanulták ezt, akkor arra is rájött, hogy hát egy pici trükk van ebben a feladatban. Mert a tanítónéni bizonyára komolyan gondolta ezt, hogy mondd el azt, amiért te hálás vagy, mondd el azt, amiért nem vagy hálás, de ennek az igének a fényében a kisfiú nem tehetett más, mint hogy az egész nem hálás listát áthúzta, és azt mondja, odaírta azt, hogy semmiért, és hálás, azt meg természetesen megtartotta, és odaírta azt, hogy mindenért. Mert az ige ezt mondja, egész egyszerűen. Ezt mondja Pál apostol, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. Ez nem egy könnyű dolog. Tehát itt a gyerekekhez szóltam, de azért ezzel mi, akik már nem vagyunk gyermekek, ezzel mi is küszködünk. De pont ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget nyújtani a Bibliában egy ige szakasz alapján, hogy hogyan is lehetünk mi mindenkor mindenért hálásak. És kérem majd a gyerekek figyelmét is, hogy ők is figyeljenek, mert egy ige szakaszból bizony választ tudunk majd kapni erre a kérdésre. Ez az ige szakasz, amit meg fogunk nézni, ez pedig Mária hála éneke. Lukács evangéliuma első fejezetét érdemes ehhez föllapoznunk, itt találhatjuk ezt a hála éneket, tehát Mária hála éneke. És még egyszer, tehát abból a szempontból vizsgáljuk ezt meg, hogy hogyan tudunk mi mindenkor, minden dologért hálásak lenni. Hogyan tudunk akkor is hálásak lenni, amikor nem jó dolgok történnek velünk. Amikor hát bizony próbák érnek bennünket, és gondoljunk csak bele abba, így kicsit az új év kezdetét is kihasználva erre a gondolatra, hogyha visszatekintünk az elmúlt évre, akkor bizony nagyon sok próba ér bennünket. Nem ismerem igazán a gyülekezetet, nem ismerlek igazán benneteket, de biztos vagyok benne, hogy sokan többféle nyomorúságtól szenvedünk, kit esetleg családi gondok nyomasztanak, kit egészségi problémák nyomasztanak, kit esetleg az ország sorsa, mert Magyarország életében is elég nehéz volt ez a 2006-os esztendő, vagy akár a földállapotára is gondolhatunk. Tehát, hogyha körülnézünk egy kicsit magunk körül, akkor azért láthatjuk, hogy több minden sincs rendben, és bizony eléggé tele vagyunk itt nehézségekkel. Hogyan lehet még ekkor is hálásnak maradni? Megvizsgáljuk tehát ezt a hálaéneket, Mária hálaénekét, és tehát ez a fő vizsgálódási szempontunk, hogy hogyan viszonyuljunk ezekhez a nehézségekhez. Még mielőtt felolvasnám ezt az éneket, szóljunk egy kicsit az elhangzás körülményeiről. Hogy egyáltalán Lukács evangéliuma első fejezetében mi is történik, mert ugye maga a hálaének az a 46-tól az 55. versig olvasható. Mi is történik tehát itt Lukács első fejezeténél? Ugye Lukács az evangélista hírül ad két születést, két csodálatos születést. Több ponton is párhuzamba állítható ez. Mind a kettő esetben csodálatos születésről beszélünk, mert nem egy szimpla, egyszerű születésről volt szó, hogy megszületett egy gyermek, hanem ezért voltak ennek különleges körülményei is. Ez a két csodálatos születés az egyik Keresztelő János születése, a másik pedig magának a megváltónak, Jézus Krisztusnak a megszületése. Keresztelő János születése azért volt csodálatos, mert Zakariás és Erzsébet gyermeke volt ez a János, és meglehetős időskorúak voltak. A Biblia nem mondja meg, hogy pontosan hány évesek is voltak az ő szülei, de minden esetre elég váratlan volt az, hogy ők ezt a hírt kapták, ugye angyaltól, Gábriel angyaltól, hogy nekik fiúk fog születni. Ő lett Keresztelő János, és ő lett az az előfutár, akiről bizony prófécia is szólt az Ószövetségben, aki útkészítője lett a messiásnak. Egyrészt tehát ezért párhuzamos ez, mert ugye Keresztelő János esetében csodálatos a születés azért, mert idősek voltak a szülők, másrészt Jézus esetében, noha nem voltak idősek a szülők, de mégis ugye talán többen ismerjük ezt a tényt, hogy Jézusnak az édesanyja ugye földi volt, földi ember, ez volt Mária, az édesapja pedig csak jogilag volt József, tehát jogilag volt ő a földi apa, hiszen ő Szentlélektől fogantatott. És ugye további párhuzam, tehát ez lesz már a második párhuzam a két születés között, hogy mind a két születés hírét angyal adta hírül, vagy születés tényét angyal adta hírül a szülőknek. Illetve egész pontosan Zakariásnak és Erzsébetnek János születését, Jézus születését pedig Máriának, aki aztán később megosztotta ezt Józseffel az ő férjével.
rendőrférjével. 6 hónap különbség volt a két gyermek között. Érdemes talán ezt is tudni, hogy 6 hónappal volt idősebb keresztelő János magánál Jézusnál. Egyébként a szolgálata is körülbelül erre az időszakra tehető. Egészen rövid idő alatt sikerült tömegeket megnyerni a keresztelő Jánosnak, mielőtt Jézus fellépett volna, és ugye tudjuk ezt az évet, időszámításunk szerint 27 volt ez az esztendő. Aztán amikor Mária megkapja ennek a csodálatos születésnek a hírét, hogy ő gyermeket fog szülni, akkor elmegy Erzsébethez, az ő rokonához, itt a harmadik párhuzam, mert ugye keresztelő János és Jézus így mondom tehát rokonok voltak, mint ahogy a családban is volt rokonság, és ekkor hangzik el ez az imádság, ugye itt olvashatjuk, tehát Lukács evangéliuma első fejezetéből, a 46. verstől. Fölolvasnám most ezt az imádságot, és aztán szépen sorra megyünk, hogy hogyan is fejezi ki ez a hálát, ez az ige szakasz. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem megtartó Istenemben. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvette Izraelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. Amiképpen szólott a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. Az 56. vers csak mintegy kiegészíti a történetet, maradt pedig Mária Erzsébettel mintegy 3 hónapig, azután hazatért. Tehát valószínűleg megvárta keresztelő János megszületését, és azután hazatért Mária az ő otthonába. Maga a hálaének, vagy ez az imádság tulajdonképpen két nagy részre osztható. Ahogy majd elmélyedünk ennek a mondandójában, majd fogjuk ezt látni, hogy az 50. versnél húzhatunk egy határvonalat, természetesen ez egy mesterséges felosztás, de láthatjuk azt, hogy két nagy részre tagolódik ez az imádság. A 46-tól az 50. versig Mária inkább a személyes háláját fejezi ki, tehát hogy ő személy szerint miért adhat hálát. Az 51-től az 55. versig pedig az egész választott nép nevében mond köszönetet, tehát hogy Izrael miért lehet hálás, miért lényeges ez, hogy a megváltó meg fog születni. Na most a 46-tól az 50. versig, tehát ez az imádság első része. Nézzük először ezt. Így kezdődött, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mária tehát hálás volt azért, hogy ő szülheti meg a megváltót, és örül. De itt van rögtön az első pont, amit ki kell, hogy emeljünk, örül, de nem mindegy, hogy kiben, vagy miben. Örvendez az én lelkem megtartó Istenemben. Eszünkbe juthat itt például Pál apostolnak a Filippi 4.4-ben leírt igéje, Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 4. verse, amelyik ezt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Itt az örömünkkel kapcsolatban ez nagyon komolyan felveti a kérdést, hogy mi vajon minek szoktunk örülni. Van-e köze az Istennek ahhoz, amiért mi örülünk, amin mi derülünk? Mert azt mondja az ige, hogy örüljünk, ez tény. De vajon miért? Összhangba hozható-e, párhuzamba hozható-e az, amiért mi hálát adunk, amiért mi örömet mondunk, azzal, hogy az Isten bennünket meg akar szólítani? Ez tehát az igazi öröm, amikor ezt mondja Pál, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Itt pedig ugye ez így hangzik el, örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Az igazi öröm forrása tehát mindenkor Isten. Belőle indul ki, és vele van összefüggésben. De itt már rögtön elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amit a bevezetőben föl is vetettem. Mária itt egy tényleg olyan dologért ad hálát, amiért, hogy úgy mondjam, könnyű hálát adni. Mert azért a megváltó születését, hogy egy édesanyára rábízzák, hát ez valami páratlan dolog, egyedülálló. Na de ugye így szólt a fő kérdésünk itt az elején, hogy
Hogyan őrizhetjük meg a hálát akkor, amikor látszólag nincs miért hálát adnunk? Amikor nem jó dolgok történnek velünk, amikor mondjuk nem ilyen csodálatos dolgokkal találkozunk, és nem egy Istennel szerzett tapasztalatot élünk át, hanem mondjuk igazán nehéz helyzetbe jutunk. Nem tudjuk, hogy mi áll előttünk, nem tudjuk, hogy azt, hogy milyen lesz ez a 2007-es év. De bármilyen is lesz, azért egy dolgot itt nagyon a lelkünkre helyez ez az imádság. Örvendez az én lelkem megtartó vagy megváltó Istenemben. Nyugodtan lehet itt pontosítani a fordítást, megtartó Isten, ez is szép és helyes kifejezés, de ez is benne van az ige jelentésében, hogy megváltó Istenemben. És így már egy picit közelebb jutottunk a megoldáshoz, mert még egyszer mondom, gondoljunk bele abba a helyzetbe, hogy valami egészen súlyos tragédia ér bennünket. Tehát képzelje el Kiki mindazt, amit ő legrosszabbnak gondol a saját életében. Akkor is azt mondja az ige, hogy adjunk hálát mindenkor mindenért? Nem érvénytelen ez az ige akkor sem. Akkor is hálát kell tehetnünk. Na de hogyan? Miért? Amikor mondjuk az egészségünk megrendül, amikor mondjuk a családunk egészsége megrendül, vagy éppen el is veszítjük a családunkat. Gondoljunk bele mondjuk a jóbi élethelyzetbe, hogy amikor mondjuk olyan helyzetbe, ha mondjuk olyan helyzetbe jutnánk, mint Jób. Viszonylag ritka ez azért, tehát akkora hatalmas próbát talán nem élünk át, vagy nem éltünk át, vagy talán nem fogunk átélni, mint amit Jób átélt. De mondjuk az ő helyzetében miért mondhatunk hálát? Mert földi dolgokért a világon semmiért. Az, hogy szerető emberek vennék körbe, ezért sem. Akkor miért? Itt van a válasz az igében. Örvendez az én lelkem, megváltó Istenemben. Ez az egyetlen dolog, amiért mindig, mindenkor hálát adhatunk. A megváltásért. Hogy tudnélik, van egy hatalmas kincs, amit az Isten ránk bízott, és ennek fényében már egészen máshogy fogjuk szemlélni az életet. Tehát, hogyha számot vetünk azzal, hogy engem az Isten személyesen váltott meg, nem mindegy, hogy hogyan fogalmaz, ugye nyilván egyes szám első személyben fogalmaz Mária, de ez egyben nekünk is példamutatás, hogy imádságainkban, meg a gondolatainkban is igenis fogalmazunk egyes szám első személyben, a megváltás ne egy csodálatos, de tőlünk távol álló eseményként kezeljük, hanem olyan eseményként, ami bennünket személyesen érint. Bennünket személyesen váltott meg Jézus Krisztus. Na ez az, amiért mindig, mindenkor hálát mondhatunk. Amikor tényleg tragédiák sorozata érhet bennünket, és a megterhelések, megpróbáltatások sorozata, akkor is ott van maga Jézus Krisztus, és akkor is ott van a megtartó, a bátorító Isten, aki segíteni akar minden helyzetben. Az pedig egy másik kérdés, ugye így jön összhangba ez a két dolog, hogy örvendez az én lelkem megváltó Istenemben, illetve az, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért, hogy csak úgy tudunk hálát adni mindenkor mindenért, hogy Krisztus fényében nézzük ezt. Mert hogyha pusztán önmagában földi eseményekként tekintünk rájuk Isten nélkül, akkor persze, hogy elkeseredünk és elcsüggedünk. Nincs miért hálát adni. Ha viszont ott van a megváltó, akkor már van miért hálát adni. És az ő tekintetének a fényében, az ő gondolkodásának a fényében már mindjárt máshogy fogjuk látni a földi dolgokat, amik velünk történtek. A megváltásért tehát mindenkor hálásak lehetünk. A 48. versben így folytatódik az imádság. Mert Reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Itt is egy picit helyesbítenünk kell a szöveget. Reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára. Egész pontosan ez szerepel itt, hogy alacsony sorsára, vagy egyszerű származására. Alacsony sorsára, vagy egyszerű származására. Mennyire bátorító ez is, hogy az Istennél nem az számít, hogy ki milyen rangban vagy pozícióban van. Nem az számít,

És tehát az, hogy mi vajon mennyire vagyunk készségesek, hogy befogadjuk magát az Istent. A 49. vers fényében is kérdés ez. Mert ugye mit is mond itt? Azt mondja, mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Milyen érdekes. Nem azt mondja, hogy nagy dolgokat cselekedtem. Nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas. Fölmerülhet bennünk az a kérdés, hogy hát Mária kapott egy hatalmas ajándékot. De én vajon nem kaphatok ilyet? Az Isten nem akarja azt, hogy az én életemben is legyen olyan nagy csoda, ami Mária életében is megvolt. Vagy mások életében, gondolhatunk itt bárkire, aki tényleg nagy tapasztalatokat élt át. A válaszunk egyértelműen az a Biblia fényében, hogy de igen, mindenkivel az Isten tényleg nagy dolgokat akar cselekedni, csak ugye nagyon figyeljünk itt a meghatározásra, nagy dolgokat cselekedett velem. Velem, aki engedelmes voltam arra, hogy ezek a nagy dolgok végbe mehessenek. Nem mindegy tehát, hogy ki az az alany, akin keresztül az Isten cselekedni akar. Mert hogyha azt mondjuk, hogy köszönöm, én ebből nem kérek az Istenből, akkor ezeket a nagy dolgokat valószínűleg rajtam keresztül az Isten nem tudja megtenni. Feltett szándéka. Minden vágya, hogy igen, nagy tapasztalataink legyenek. De hogyha mi ennek ellenállunk, akkor ez nem fog működni. Nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas és szent az ő neve. Tehát egyértelműen az Istenre irányítja itt a figyelmet. Nagyon érdekes egyébként itt a 49. 50. versben megjelenik két parancsolat a tíz parancsolatból. Ugye ezt olvastuk itt, hogy szent az ő neve, és aztán tovább folytatva, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Érdemes talán fellapozni itt a 10 parancsolatot, Mózes második könyve 20. fejezetét, de valamiféle könyvjelzőt érdemes itt hagyni a Lukács 1-nél, hiszen ennek mentén megyünk majd tovább a későbbiekben. Mózes második könyve 20. fejezetében találhatjuk ugye a 10 parancsolatot, és itt olvassuk a másodikat, illetve a harmadikat. Fölolvasom a második parancsolatot így, illetve először a harmadikat, mert talán az a rövidebb, azután pedig kitérünk a másodikra. Miért a harmadikat olvasom először? Azért, mert ugye Mária hála énekében is először ez a gondolat jelenik meg, hogy szent az ő neve. Azt írja itt a 7. versben, tehát 2 Mózes 27-ben, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevett, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Egyrészt tehát benne van ez a gondolat az imádságban, de másrészt ugye benne van ez is, hogy az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. De hogyha föllapozzuk itt a 10 parancsolatot, ugye egy picit bővebben fejti ki ezt a gondolatot. És most felolvasnám ezt a második parancsolatot, a 4-től a 6. versig. Ezt írja, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Így szól ez a második parancsolat. Ugye itt szokott fölmerülni az a kérdés, ami egy jogos kérdés egyébként, hogy hát az Isten mégiscsak, hogy úgy mondjam, meglehetős igazságtalan. Aki rosszat csinál, annak rosszat ad, aki meg jót cselekszik, annak meg jót ad. Ennyire egyszerűen ki lehet ezt fejezni, de hogyha itt megállnánk, akkor nem mélyednénk el igazán ebben a szövegben, mert ugye mit is mond itt? Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglem. És az utána következő félmondat segít igazán ebben, akik engem gyűlölnek. Tehát igen, az atyák vétkének igenis van kihatása a fiakra. De csak akkor érvényesül ez a hatás, hogyha a gyűlölet, hogyha az Isten ellen való tevés, ez megmarad a fiak lelkületében is. És ugye figyeljünk a számra, harmad és negyed íziglen. Pusztán ennyit mond. És aztán jön a következő vers, itt ezt mondja, hogy de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én

szabályaimat megtartják. Egyrészt ugye érdemes az, hogy feltűnjön nekünk a különbség. Harmad és negyed íziglen és ezer íziglen. A különbség ugye körülbelül 300-szoros. Tehát sokkal inkább kihatása van annak, hogyha mi valami jót teszünk, akkor azt az Isten ezerszeresen meg tudja áldani. Egyetlen jó döntés, vagy jó döntések sorozata, ez valami páratlan fejlődést indíthat el az életünkben. Ezt mondja, hogy irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal. Ugye ne felejtsük el Mária hálainekében, nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas. Ő cselekszik rajtunk keresztül, hogyha hagyjuk érvényesülni. Egyébként érdekes ez a szám is, ezer íziglen irgalmasságot cselekedni. Utána számoltam ennek, hogyha mondjuk egy-egy nemzetséget, mert ugye egy szó szerint ezt mondja, hogy ezer nemzetségen keresztül irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják, hogy hát ha elfogadjuk azt, hogy tényleg Ádámtól és Évától származik az emberiség, és elfogadjuk azt, hogy maga a Föld 6000 éves, hát akkor vajon hány nemzetség, hány nemzedék élt eddig a Földön? Ugye egy nemzedéket nyilvánvaló módon úgy számolunk, hogy addig, amíg az utód meg nem születik, ez ugye a 20. és a 30. életév között szokott lenni, nyilván ez változhat, lehet korábban is, lehet később is. De hogyha mondjuk veszünk egy általános számot, mondjuk veszük a 30-at, akkor érdekes módon az fog kijönni, hogy körülbelül a 250.-300. nemzetségnél tarthat most az emberiség. Tehát egész egyszerűen ez egy akkora szám, az, hogy ezer íziglen irgalmasságot cselekedni valamivel, aminek még nem értünk a végére. Tehát egész egyszerűen ezer nemzetség még nem volt itt a Földön. Pusztán matematika. Az Isten mégis ekkora ajándékot biztosít nekünk, hogy döntsünk jól, az életünk döntései legyenek helyesek, és akkor ő ezerszeresen meg tudja azt állani, ezer nemzetségen keresztül. Tehát ennyire irgalmas az Isten, csak sokszor mi ezt az irgalmasságot sajnos nem fogadjuk el. Mindez tehát, ez a gondolat benne van ugye ebben a hálaénekben, ahol ezt így olvastuk, hogy az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Aztán jön a következő rész. Ugye ezt olvassuk itt, hogy hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Álljunk meg itt is egy picit. Fölidéznék egy tapasztalatot, amit hát nem én éltem át, én csak olvastam. Reisinger Jánosnak a Lelkiismeret című könyvében. Nagyon szeretem ezt a könyvet, mindenkinek ajánlom. És akik olvasták ezt a könyvet, talán emlékeznek rá, hogy hogyan kezdődik a könyv, milyen tapasztalatot, illetve történetet beszél el János. Hát ugye, akik ismerik, azok tudják róla, hogy rengeteg előadást tartott az utóbbi 20 évben, vagy 25 évben, és hát eljutott természetesen iskolákba is, meg eljutott polgári szolgálatos katonákhoz is. Mára meddig létezett a polgári szolgálat, és létezett a sorkatonaság intézménye. És azt mondja, hogy egyszer polgári szolgálatosoknak tartott előadást, és éppen erről a hát nem könnyű témáról, hogy mi is a lelkiismeret. És néhány bevezető gondolat után föl is tette a hallgatóságnak ezt a kérdést, hogy mi a lelkiismeret. Hát sokáig nem tudtak erre válaszolni ezek a polgári szolgálatosok, ilyen fiatal emberek ültek ott, 18-20-25 évesek, de aztán egyszer csak valamelyiküknek eszébe jutott valami, jelentkezett, föl se állt, és oda vetette, hogy a lelkiismeret luxus. Na hát, mit lehet ezzel kezdeni? János is elképett, mert azt mondja, hogy ott leírja a könyvben, hogy több előadást tartott már erről a témáról, de ilyen frappáns, megdöbbentő meghatározással ő még nem találkozott. Luxus. És a fiú ki is fejtette, aki ezt válaszolta, azt mondja, hogy hát tanár úr, hát persze, hogy luxus. Én, hogyha a lelkiismeretem szerint élek, akkor kevesebb lesz a pénzem. Hogyha a lelkiismeretemet félreteszem, akkor sokkal hasznosabb lesz az életem, már oly módon, hogy többet fogok keresni. És az élet számtalan területén ez így van. Mit lehet erre válaszolni? Luxus. Azt mondja erre János, hogy akkor azt mondja tehát, hogy ezt a luxust, ezt csak ritkán engedhetjük meg magunknak. Fiú válaszolt, hogy igen, ez így van. És akkor ezt mondta erre, hogy
Képzeljük el magunkat most egy fizika órára. Tehát felejtse el azt, hogy én most a lelki ismeretről beszélek önöknek. Képzeljük el magunkat egy fizika órára, mégpedig úgy, hogy én azt mondom, hogy ha a lelkiismeret luxus, akkor nyugodtan alkalmazhatjuk azt a hasonlatot, hogy akkor ezek szerint mondjuk egy gramnyi a súlya. És hogyha egy gramnyi a súlya, akkor ön azt állítja, hogy az élet szükségszerűségei azok nem hogy egy grammal, hanem mázsányi súlyjal nehezednek a lelkünkre. Mondta a fiú, hogy igen, el tudom fogadni ezt a hasonlatot. Akkor jön a következő lépés. Ugye egy gram és mondjuk egy mázsa. Egy gram viszonyul a 100 kg-hoz. Létezik-e vajon olyan emelőkar, amelyen az egy gram az lenyomja az egy mázsát? És ugye ez szimplán fizika. És majd mindjárt meg fogjuk látni, hogy hogyan is kapcsolódik ez az igevershez. Mert ugye mi a feladványnak idézőjelbe téve a megoldása? Egész egyszerűen akkora hosszú emelőkart kell szerkeszteni, és nyilván olyan anyagból, valószínűleg ez csak képzeletben történik meg persze, ahol az egy gramnyi súly az nehezebb lesz, mint az egy mázsa. Ahol ugye nem középpen van a felfüggesztés, hanem mondjuk egészen eltolva. De igenis létezik ilyen. És ugye érdekes, hogy ezt a gondolatot alkalmaztuk itt, hogy emelőkar. Hogyan mondja itt az ige? Hatalmas dolgokat dolgot cselekedett karjának ereje által. Az Isten karja erős. És az Isten karja, Ézsaiás könyve 59. fejezetében olvashatjuk ezt a kifejezést, meg még más helyeken is, az Úr karja nem rövidült meg. Szó szerint ezt mondja az ige. Az Isten karja az nem egy rövid dolog. Az igenis az egy hosszú dolog, nekünk ennyire tud segíteni, hogyha a lelkiismeretes döntés az látszólag eltörpül a mázsányi súllyal ránk nehezedő teher mellett, ami következne ránk akkor, hogyha nem helyesen döntenénk. Tehát az Úr karja nem rövidült meg. Ezt írja, hogy hatalmas dolgokat cselekedett karjának ereje által. Nagyon elgondolkodtató ez a kifejezés, és ez is erőt adhat nekünk, hogy bizony, hogyha nehézségekbe jutunk, olyan dolgok érnek bennünket, amelyek tényleg nem kellemesek, akkor gondoljunk erre, hogy az Isten ekkora segítséget tud adni. Hogy ami döntésünk az egy pici, apró kis dolog, de mégis az Isten kipótolja azt, ami szükséges a jó életünkhöz. Az 51. vers második része így szól, elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. És olvasom az 52. 53. is, hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Ugye itt már előjön az a gondolat, amiről már szóltunk is, az Isten csak az alázatos emberekkel, hogy úgy mondjam, kicsit keresetlenül megfogalmazva, tud valamit kezdeni. Aki nem üresíti meg magát előtte, aki nem éli ezt át, nem érzi ezt át, hogy én éhező vagyok, meg hogy nekem alázatosnak kell lennem, és nem pedig hatalmasnak, arra az Isten azt mondja, hogy nézd, te uralkodni akarsz a magad élete fölött, tedd meg, tedd ezt. Bárki megteheti, csak akkor az Isten nem tud segítségünkre jönni. Ezeket a hatalmasokat neki le kell, hogy döntse az ő trónjaikról, mert csak az alázatosokat tudja felmagasztalni. Ezt írja, hogy éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Tehát ez döntő fontosságú, hogy ugye csak akkor tud az Isten velem, rajtam keresztül valamit tenni, hogyha én erre lehetőséget adok, hogyha én erre utat adok. És ugye ne felejtsük el azt, hogy itt a második részben azért Mária már nem önmagáról beszél, nem a saját nevében mond köszönetet, hanem Izrael nevében mond köszönetet. Nézzük meg ebből a szempontból, ennek a fényében is ezt a gondolatmenetet. Ezt írja, hogy az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. És aztán elkezd szólni az alázatról. Gondoljunk csak bele abba, hogy Izrael esetében is mennyire érvényes volt ez a törvényszerűség. Hogy amikor a nép alázatos volt, amikor beismerte, hogy Uram, nem tudunk mit tenni, a te segítséged szükséges ahhoz, hogy mi felemelkedjünk, akkor az Isten hozzájuk fordult, hogyha kérjük, akkor ő belép a mi életünkbe. Hogyha nem kérjük, akkor nem lép be, mert nem tud belépni. Egész egyszerűen elzárjuk az utat előle.
De elgondolkodtató ez is, ahogy folytatódik, hogy felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. És itt visszakanyarodunk a keletkezési körülményeihez ennek az imádságnak. Ugye ne felejtsük el, hogy mikor is keletkezik. Itt ez, hát ugye évszám szerint nehezen tudnánk megmondani, de körülbelül időszámításunk előtt 5-ben vagy 6-ban járunk. És érdemes végig gondolni azt, hogy Izraelnek eddig milyen is volt a történelme. Hogy milyen háttéren mondja ezt Mária, hogy felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét. Ugye mondtuk már egyrészt ezt tanúságként, ez elhangzott, hogy Izrael csak akkor tudott sikeres és erős nemzet lenni, hogyha tényleg teljes mértékben az Istenbe kapaszkodott. De hát mennyi ideig kapaszkodtak ők az Istenbe? Hát ugye néhány évtizedet tudnánk említeni, ami tényleg az az élet, az a hitben járó élet, amire az Isten elhívta őket. Hogyha gyorsan végig szaladunk ezen, csak nézzük meg egy Mózesnek az esetét. Nézzük meg azt, hogy ugye Mózes után jött még egy kimagasló ember Józsué, de hogy ők is mit összeküszködtek a néppel. Aztán a pusztai vándorlás után ugye letelepedtek, jött a bírákkora, tudjuk nagyon jól, hogy ugye itt is egyfajta hullámvasút volt érzékelhető. Néha az Istenhez fordultak, akkor az Isten meg is segítette őket, de aztán jött a királyságkora, ahol ugye volt egy dávidi meg egy salamoni fénykor, de hát utána a lejtőn egyre inkább elkezdett elindulni az izraeli történelem. Utána már csak néhány reform királyról tudunk, és ugye először elpusztul az északi ország rész, miután két részre válik, illetve két részre szakítják az országot, elpusztul az északi, majd aztán elpusztul a déli ország rész is. És ugye utána már csak fellángolásaik vannak a zsidóságnak, tehát most lelki értelemben véve, utána van még egy Esdrás-Nehémiási reformáció, de azért döntően ez a történelem, ez nem a fény, nem a hitben járás történelme, hanem sokkal inkább a sötétség történelme. És ugye ott van ez az Esdrás-Nehémiási reformáció, és onnantól kezdve pedig, hát én azt hiszem, hogy nagyon keveset tudunk az izraeli történelemről, mégpedig azért, mert a Biblia sem szól erről. A történelemben, tehát történelem könyvekben olvashatunk erről, de hát amit látunk, az az, hogy az Isten, mintha teljesen elfelejtették volna az izraeliták. És gondoljunk csak bele, hogy ugye Esdrás és Nehémiás kora, ez az időszámításunk előtt 6.-5. század. Mikor keletkezik Mária hála éneke, ugye időszámításunk előtti első század legvége. Eltelik 4-500 év. És eközben, aki igazán hívő volt, az igazán aggódhatott és félhetett azért, hogy de hát mi lesz azokkal az ígéretekkel, amelyeket tényleg az Isten adott nekünk? Amelyeket oda adott Ábrahámnak? Mi lesz azzal a megváltóval, akit az Isten megígért? Hát mi hűtlenek vagyunk. Hogyan lesz ez után? Ezért mondja ki tényleg végtelen hálával a szívében Mária, hogy felvette az Izraelnek az ő szolgájának ügyét. Több száz, vagy inkább így lehet kimondani, hogy másfél évezredes sötétség után, és másfél évezredes kudarc sorozat után az Isten mégiscsak könyörült Izraelen. És azt mondja, hogy adok még egy utolsó lehetőséget, elküldöm hozzájuk az én fiamat is. Az más kérdés, hogy mit tettek ezzel a fiúval, ez már egy következő történet, és az evangéliumokban ugye részletesen olvashatunk erről, de az Isten irgalmassága még ekkor is megmutatkozott, és ezért lehetett tehát a mélységes hála Mária szívében, hogy mégsem feledkezett el rólunk az Isten. Felvette Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott a mi atyáinknak Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. Így zárul tehát ez az imádság, és én kívánom befejezésül, hogy vigyük el ennek az imádságnak a kulcs gondolatait. Vigyük el azt, hogy nekünk tényleg magasztalnunk kell az Istent, de nem mindegy, hogy miért, milyen fényben magasztaljuk az Istent. Jusson eszünkbe mindenkor, hogy a megváltásért, a megtartásért mindenkor hálásak lehetünk. Ugye így olvastuk ezt, hogy örvendez az én lelkem, az én megtartó vagy megváltó Istenemben. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas és szent az ő neve. És én kívánom, hogy valóban velünk is tudjon nagy dolgokat cselekedni ebben az évben a hatalmas, mert még egyszer hangsúlyoznám tehát ezt, kész megtenni ezeket a nagy dolgokat. Kész megtenni nem csak a mi életünkben, hogy egyen-egyenként legyenek nekünk nagy tapasztalataink, hanem mint közösség is, mint gyülekezet is.
legyenek nekünk nagy tapasztalataink. A kérdés, hogy mi engedjük-e, hogy ezek a tapasztalatok jöhessenek, hogy az Isten beléphessen az életünkbe. Én kívánom, hogy így legyen, és segítsen meg bennünket az Isten, hogy mindenkor, tényleg mindenkor hálásak tudjunk lenni ebben az esztendőben is. Amen. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked, hogy te mindenkor a hálára hívsz bennünket, és köszönjük, hogy te tanítani szeretnél az életünk eseményein keresztül. Fohászkodunk ezért, segíts, hogy valóban tanuljunk, és segíts, hogy azokért az eseményekért is hálát tudjunk adni, amik látszólag nem jók, nem kellemesek, nem érintenek igazán jó bennünket. Segíts kérünk, hogy te tényleg el tudjál bennünket vezetni azokra a tapasztalatokra, amelyekre szükségünk van. És köszönjük, mennyei atyánk, hogyha tényleg szörnyű nehézségekbe jutnánk is, egy valamiért mi mindenkor, minden esetben hálásak lehetünk, és az Krisztus kereszt áldozata. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy őt adtad, hálásak vagyunk érte, és segíts, hogy tényleg a miénk lehessen Jézus Krisztus, hogy személyesen átéljük, hogy mit is jelent nekem a megváltás. Fohászkodunk ezért, és kérünk segíts, hogy ennek fényében éljük a mi hétköznapjainkat. Köszönjük Mária háláját. Köszönjük azt, hogy ez megörökítésre került a Bibliában. És kérünk segíts, hogy mindenkor jó, hálás lelkülettel tudjunk visszaemlékezni mindarra, amit te tettél velünk. Jézus Krisztus nevében mondunk köszönetet ezért. Könyörünk, hogy maradj mindannyiunkkal, és őrizd meg nyugalomban, békességben a szombat napját. Amen. Amen.

Látom, hogy zömében fiúk vagytok, és így még inkább aktualitása van annak, amit mondani szeretnék nektek. És egy kicsit a saját tapasztalataimon is átszűrve mondanám. Tudjátok, minket fiúkat a harciasság jellemez, biztos nem kell nektek mondani, a saját bőrötökön